0: De pedagógusokat nincs pénzük az ablakot kicseréltetni és megjavítatni a radiátort, úgyhogy nagyon örültek ennek a borzasztó központosításnak, ami megtörtént, amiről kiderült, hogy nem jó. Tehát ez egy ugyanolyan egyenszósz volt az iskolákat tekintve, mint amilyen igazságtalan egyenszósz a beszélgetés elején említett támogatás a szülőknek. Tehát itt mindenféleképpen változtatni kell. Akik szeretnék visszakapni, és tudják és képesek rá, állítsanak fel kritériumokat, azoknak adják vissza. Azok, akik ezt köszönjük szépen nem tudják, nem akarják, azoknak pedig létre kell hozni különböző ilyen fenntartó társulásokat, hogy most aztán önkormányzati szinten, megyei szinten, az már legyen az okosok dolga, állapítsák meg, de valamilyen módon egészen biztos, hogy lépni kell, mert ez a fajta egyenlőrti, ez a kisebbeket nem segíti, a gyengébeket nem segíti, a jobbakat pedig visszahúzza.
1: Hadd kérdezzek rá Pilc úrnál a kompetenciamérés és a reform irányára, mert azt mondja a kormányzat, hogy jó lenne, ha páratlan évfolyamokon a mérés megszűnne, például a történelem vagy digitális kultúra felmérései terén. Ez indokolt-e, egyszerűsítés-e, vagy fontos információk elvesztése keletkezik ezáltal? Illetve hadd kérdezzem meg, hogy a tartósan gyengén teljesítő iskolák fenntartóinak szigorúbb ellenőrzése milyen változást hozhat?
2: Hát kezdjük erről az utolsó kérdésről. Én azt hiszem, hogy ha ez a szigorú ellenőrzés az együtt jár egy támogatással, tehát nem anyagi támogatásra gondolok itt elsősorban, hanem tudásbeli támogatással, akkor ez nagyon fontos lenne, hogy ezek a tartósan rosszul teljesítő iskolák felzárkozzanak, vagy jobban teljesítsenek legalábbis magukhoz képest. Tehát erre mindenféleképpen úgy gondolom, hogy szükség van. A másik pedig úgy elharapódtak az utóbbi időkben ezek a mérések, hogy lényegében informatika órát hónapokig nem lehetett az iskolákban tartani, mert a gépeket folyamatosan lefoglalták a gyerekek, akiket éppen mértek. Tehát itt ráadásul ugye azt is tudjuk, hogy a kompetenciamérés feladatlapjait összeállító csapatok nagy része is felállt, és ott hagyta ezeket a méréseknek az összeállítását. Tehát azon kívül, hogy a minőség romlott, a mennyiség meg nőtt közben, tehát kiöntöttük itt a lényeget, a gyereket is a fürdővízzel együtt, úgyhogy mindenféleképpen a kevesebb, az azt hiszem, hogy több lesz.
1: Mendrei úrtól a záró kérdés, hogy említett, hogy megindultak az egyeztetések az oktatási tárca és a képviseletek között. Mi az igazi részvétel egy szakszervezet szempontjából, hogyha ajánlásokat tesz, vagy esetleg megállapodást köt a kormánnyal, és hogy lehet garantálni azt, hogy a szakszervezetek függetlenek maradnak, és nem valamiféle együtt dolgozók a kormánnyal?
0: Hát ennek a garanciája leginkább a személyes elköteleződésben van, a személyes tartásban, hogy hogyan tartja magát az, aki a képviseletet ellátja. Ugyanakkor azt gondolom, a szakszervezeteknek a jelenlegi szabályozás szerint más szerepe van, mint a szakmai érdekvédelmi szervezeteknek, mint mondjuk a tanítanéknak. Tehát a PDS, meg a PS alapvetően a munkaügyi kérdésekkel tud foglalkozni. Igen. Igazából most már sajnos, és nagyon sajnálom, hogy megmondták azokat a jogosítványokat, amelyek beleszólhatnak az oktatás minőségi feltételének a garantálásába. Ez a szakmai érdekvédelmi szervezeteknek a dolga. Én azt gondolom, hogy minél szélesebb körű, ami nem jelenti azt, hogy boldog-boldogtalan be kell vonni, de akik valamiféle reprezentatív rendelkeznek, ezeket a szervezeteket bevonják, ezek a tárgyalások nyilvánosak, ezekről a tárgyalásokról emlékeztetők születnek, és ezeknek a tárgyalásoknak az eredményeit megvalósítják, az lehet garancia.
1: Köszönöm, hogy itt voltak velem. Önnek is, Pilc úr, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és várjuk a fejleményeket.
3: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

senkinek, csak neked, Istenem, hadd legyek embere, tengere, áll. De megteszed, te vagy az út, az igazság, az élet. Lehetem, hogy nélküled én nem élek. Mióta veled, én többet ne félek.

sürgessége felváltotta a szén. A haláltűn maradt az élő víz. Tudat kaptam én ezt úrom, ez nem halott vallás, ez az élő hív. Természet feletti erő, mit tart, mi keresztül feltárad, nekünk ki vagy. Csak benned van derű vigasz, minden hibákat te

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Ennek a jogi részét, itt van velünk Szentpéteri Nagy Rihárd, aki politikai elemző és alkotmányjogász is. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! Köszönöm,
1: ott hagytuk abba, hogy 30 nap van elvileg arra, hogy új köztársasági elnök legyen. De felmerült bennem, hogy mi van akkor, hogyha időközben esetleg ezen módosítanak, hiszen kétharmaddal bármin lehet gyakorlatilag módosítani. Igen. Előfordulhat? Vagy tehát, jogilag?
2: Hát bármi elképzelhető, de ez nem valószínű, maradjunk ennyiben. A 30 nap éppen elég lesz arra, hogy egy új köztársaság elnök legyen megválasztva. Annál is inkább, mert a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon foglalja el majd a hivatalát az új köztársasági elnök, úgyhogy ha minden szerencsésen összejön, és miért ne jönne szerencsésen össze, akár valóban augusztus 20-án délben is hivatalba léphet az új államfő, hogyha úgy jönnek ki a dolgok, hiszen 30 napon belül kell megválasztani a tegnapi naptól számítva a köztársasági elnököt. Éppen kellő idő van minden megfontolásra is, maga a választás pedig hát egy egyszerű aktus, hát végtel is a képviselők együttülőnek jelölése szükséges. Ez azt mutatja, hogy akár a Fidesz frakció is jelölhetne, de nem így fog eljárni a bejelentettek szerint. Csodálkoznám, ha csupán a képviselők együttülőre jelölni az új köztársasági elnököt, gondolnám, hogy az egész Tisza frakció alá fogja írni a jelölési papírt, ha úgy tetszik. Ez emlékeztet minket arra, hogy egykoron, amikor valóban az alkotmányozó azért találta ki ezt, hogy a képviselők együttöde jelöljön, pontosabban az egykori szabály szerint ugye a 50 képviselő, de akkor még nagyobb volt a parlament, hogy ne frakcióhoz telepítse ezt a jogosítványt, hanem hát frakciókon átívelő lehetőséget adjon, mégis általában a frakciók szoktak jelölni, de a legelső esetben 1990-ben Göncz Árpádot az összes frakció jelölte, úgyhogy Orbán Viktor és Antal József aláírása épp úgy ott volt a jelölésen, mint Csurka Istváné vagy másoké. Azt mondhatjuk tehát, hogy ez egy konszenzusos jelölt volt. Most is van esély egy ilyesfajta jelölt megtalálására, annál is inkább ez a néhány nap, különösen a társadalmi egyeztetés egyes eredményeinek becsatornázása nyomán lehetőséget ad arra, hogy akár egy kitűnő köztársasági elnökünk legyen.
1: Picit nézzük az alapokat. Kit lehet jelölni, tehát milyen feltételek kellenek hozzá, és hogyan zajlik a jelölés folyamata? Hány jelöltet lehet egyáltalán a parlament elé vinni? Kell-e, vagy már a parlament előtt csak egy jelölt van, akiről szavaznak? Hogy működik?
2: Igen, kiváló kérdés. Tulajdonképpen olyan nagy föltételek nincsenek, 35 évet be kell tölteni az illetőnek, természetesen magyar állampolgárnak kell lenni, és egyéb kizáró apró feltételek vannak, de ennek gyakorlatilag mindenki megfelel. A jelölés pedig hát úgy megy, hogy lehetőség lenne, hogy más frakciók is jelölhessenek, vagy ugye a képviselők együttöde, de hát ez nem valószínű. Úgyhogy alig, hanem egy emelkedett köztársaságnak választásra kerülhet sor. Ez annál is inkább meglepő ezek után, hogy az eddig való napok, hetek, sőt hónapok, mert végül is több mint három hónapja megy már a húzavona Sólyog Tamás eltávolításával kapcsolatban. Ehhez képest most ebben a legnehezebb pillanatban, amikor hát egy bizonyos fokig egyfajta fiaskóként jellemezhető az, ami eddig a köztársaság elnök jelölése kapcsán történt. Most azonban nagyon is jól ki lehet ebből jönni, tehát minden pessimizmusunkat félretéve most úgy gondolhatjuk méltán, joggal, hogy van esély arra, hogy emelkedett ünnepélyes hangulatot érezzünk, és emelkedett pillanatokat éljünk át, és egy átmeneti időre új köztársasági elnökünk legyen. Az új alkotmány hatályba lépésének napjáig fog tartani az ő megbízatása, de hogy az mikor fog elkövetkezni, azt nem tudjuk, de akár úgy is lehet intézni a dolgokat, hogy az új alkotmány is augusztus 20-án lépjen hatályba, ne akkor legyen elfogadva, hanem a hatályba lépésének napja akkor legyen, és így nagyon szerencsésen fog összejátszani minden. Úgyhogy
1: bizakodik. Na igen, ezt a részt is kérem, hogy magyarázz el, hogy ez mit jelent a gyakorlatban. Mit jelent az, hogy valaki átmeneti időszakra lesz köztársasági elnök, és az új alkotmány kérdését is tegyük helyre.
2: Igen. Voltaképpen ez az átmeneti időszak, ez csak annyit jelent, hogy 5 évre választja ugyan, vagyis legfeljebb 5 évre választja a most majd megválasztandó köztársasági elnököt a parlament, de azt nem tudjuk, hogy a következő köztársasági elnököt milyen szabályok alapján fogja választani, de akárhogyan választja is, az bizonyos, hogy az új alkotmány fogja rendezni ezeket a szabályokat. Az új alkotmányt valamelyik nap el fogják majdan fogadni, pár év múlva ez a minimum, mit mondhatunk, de egész biztosan 5 éven belül, sőt egészen biztosan eme ciklus vége előtt még, ez a maximum, amit lehet mondani, 1,5-2 éves időszakot irányoznak elő, nem lennék meglepve, hogyha ennél sokkal hosszabb ideig tartana az alkotmányozás, és talán nem is ártana az alkotmányozás folyamatának, hogyha ez hosszabb lenne, de nem lehet hosszabb, mint a ciklus vége. Úgyhogy legkésőbb, nem is mondanék inkább időpontot, de azt mondanám, hogy egy belátható idő múlva hatályba fog lépni az új alkotmány, amely egészen más metódussal fog születni, mint valamennyi korábbi alaptörvénynek.
1: Na, vagy mi ez az új alkotmány, amit folyamatosan emlegetünk? Miért van erre szükség, és mit tud ez?
2: Egyértelműen szükség van, hiszen úgy ilyen közjogi rendezkedés mellett szinte képtelenség élni, és csoda, hogy egyáltalán eddig is éltünk. Itt most előttünk van, hiszen eme alaptörvény hatálya alatt élünk pillanatnyilag, egy olyan alaptörvény, amely már nagyon sok mindent kibír, még ezeket a vitatható tartalmú alaptörvénymódosításokat is bőven kibírja, további alaptörvénymódosítások is várhatók, sőt, szükségesek is ahhoz, hogy eme alaptörvénymódosítások már azzal a perspektívából szülessenek, hogy a majdani alkotmány részét képezhessék egyes részei eme módosításoknak. Ezt az alaptörvényt nyilvánvalóan le kell cserélni. Az új alkotmány ezzel párhuzamosan, amíg az alaptörvénymódosítások folynak, és a kormányzás folyik, és milliónyi feladatot kell megoldani ennek az új hatalomnak, ezzel párhuzamosan folyik majd egy alkotmányozási nekibozdulás a népi részvétel számtalan formájával, akár a deliberatív demokráciának nevezett formák bevonásával, akár különböző centrumok felépítésével, a jogtudományi intézet, az igazságügyi minisztérium, a miniszterelnökség és a parlament, sőt adott esetben még egy külön szerv is, ha csak nem a parlament egy külön bizottsága, egyfajta alkotmány előkészítő bizottságként, amely nem hogy még fel sem állt, hanem még ötlet szintén is épp hogy csak megfogalmazódott. Nos, tehát hogyha ezek így rendeződnek, és kiderül az eljárása az alkotmányozásnak, amely példátlan lesz, mert korábban nem hogy csak megelőző néhány évben vagy évtizedben, hanem megelőző 1000 évben ilyenre nem volt példa. Most egy új metódust kell először is kitalálni arra nézve, hogy ez hogyan szülessék. Ennek számtalan buktatója van, de nagyon jól is lehet csinálni. Még sosem csináltuk jól az elmúlt 1000 évben, most talán sikerül jól csinálni, de akárhogy születik meg is, egyszer majd megszületik egy új szöveg, amely adott esetben népszavazásra kerül, az is megeshetik, hogy tehát a népszavazást megelőző években még az alkotmányozási nekibuzdulás kezdetén vagy közepettáján egy konzultatív népszavazáson néhány csomópontot, néhány közjogi kérdés, néhány intézmény megoldást megkérdezünk a közvéleménytől. Szóval
1: mondjuk nagyon röviden egy-két ilyen kritikus pontot. Ide tartozik például a választási rendszer átalakítása?
2: A választási rendszer átalakítása.
1: Másik példát.
2: Igen, a legtöbb alkotmány kevésre szól arra. Szűk szavú általában a választási rendszerről, néhány kivételtől eltekintve a világban. De az nyilvánvaló, hogy néhány alapelvet azért bele kell tenni az alkotmányba is, de egy új választójogi rendszerre egyértelműen szükség van. Emellett megkérdezhető népünk például az állam nevéről, a parlament vagy a törvényhozás szerkezetéről, hogy a második kamara szükséges-e vagy sem. A köztársasági elnök választásának módjáról felhívhatjuk itt a figyelmet, hogy a közvetlen és a közvetett választás között számtalan átmeneti megoldás is létezhetik. Megkérdezhetjük népünket a nagyon is szükséges regionális, önkormányzati és közigazgatási átalakításról, amely égetően szükséges és óriási munka lenne ezt megcsinálni. Alig, hanem egyfajta népi és társadalmi egyetértéssel lehet ezt csak csinálni, és hasonló kérdésekben, de azt hiszem, hogy túl sok kérdésben nem érdemes, világosan már eleve eldöntött kérdésekben nem érdemes, egyrészt erkölcsi okokból, tehát alapjogokról nem kérdezünk, mert aznak nem demokratikus kérdések, nem kérdezünk az államformáról vagy a kormányformáról, mert a nagy többség úgyis köztársaságban és parlamentáris rendszerben kívánna élni, de a néhány intézményi megoldásban az említettek ide tartoznak, nyugodtan kikérhetjük polgártársaink véleményét.
1: Szentpéteri Nagy Rihárd, köszönjük.
2: Köszönöm.

Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. A magyar zenék specialistája.

0: és itten lesz még.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Tovább eszkalálódik a háborús feszültség a Közel-Keleten. Iráni tisztviselők úgy fogalmaztak, országuk átfogó háborúban áll, miután Amerika immáron 10. napja hajt végre támadásokat Irán ellen. Eközben Jordánia Iránból indított drónokat fogott el, a Huszik pedig tengeri blokádot hirdettek a Vörös-tengeren Szaúd-Arábia hajói ellen. Vendégünk Szajfó Omár.
3: Aki a Migrációs Kutatóintézet munkatársa.
4: Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket.
3: Jó estét kívánok. Gyorsan átmegyek néhány friss eseményen, ugye. 10. egymást követő éjszaka hajtottak végre csapásokat ugye Iránban amerikai részről. Cél ugye az iráni képességek gyengítése. Újabb tartályhajót talál a tért, a legénységnek el kellett hagyni a hajót. A Pentagon azt közölte, hogy közel száz amerikai katona sérült meg ugye az iráni válaszcsapásokban, és a jemeni huszik tengeri blokádot hirdettek Szaúd-Arábia ellen, így ugye a Hormuci szoros mellett a Vörös-tenger és a Báb-el-Mandeb útvonala is fokozott veszélybe került, majd, hogyha szükséges, akkor ezt a térképet meg is mutatjuk a kedves nézőknek. Jó estét! Mi jellemzi ezt a konfliktust most, ugye ahhoz képest, hogy ugye bedölt egy béke megállapodási terv, egy 14 pontos terv, azóta mi történik a helyszínen a Közel-Keleten?
4: Az Egyesült Államok és Irán június 17-én írta alá azt a memorandumot, amelynek keretében 60 napra hirdettek fegyvernyugvást, és a tárgyalásoknak a megkezdését ígérték. Ehhez képest ez már a 8. napon megszakadt, miután két szingapúri felségjelzésű hajó a Hormuzi szorosnak a déli részén, tehát ománi partok felé kanyarodva próbálta elkerülni a köztes útvonalat, illetve az Irán által ellenőrzött felségvizeket. Irán ezt úgy értékelte, hogy ezzel az amerikaiak ki akarják csavarni a kezéből azt a fontos eszközt, amiért ő végső soron küzd, és amiből ő a jövőben bevételeket, nagyon súlyos bevételeket remélne, nevesint a Hormuzi szorosnak az ellenőrzését, illetve annak a megszabását, hogy ki mehet át és ki nem. Akkor kezdődött az eszkaláció, jött egy spirál, egy eseménysorozat, és most ott tartunk, hogy az Egyesült Államok bombázza Iránnak a kapacitásait, elsősorban a Hormuzi szorosnak, illetve ott az öbölnek, az arab, illetve perzsa öbölnek az északi részén lévő kapacitásait, ezzel megnehezítve, hogy Irán támadásokat indítson a hajók ellen, emellett próbálja szétzilálni az iráni légvédelmet, megágyazva ezzel a későbbi katonai beavatkozásnak. Ezzel párhuzamosan Irán pedig támadta Bahreinben az amerikai tengerészetnek a fontos kommunikációs központját, és támadta Kuwaitban az amerikai légierőnek az egyik bázisát, és támadott Jordániában is egy bázist, egy amerikai bázist, itt két amerikai katona vesztette életét. Ezzel Irán jelezte azt, hogy immár ő balisztikus rakétával olyan messzire is célba tud találni. Ugyanakkor leginkább a jordániai akcióval megnehezítette Donald Trump számára, hogy belátható időn belül, ez alatt egy-két hetet értek, kilépjen ebből a konfliktusból.
3: Azt hogy tudjuk leírni, hogy mi a két fél célja? Tehát az amerikaiak célja micsoda, mert kezdetben ugye az atom kontrollálása volt a cél, később azért a Hormuzi szorosban ugye az átmenő forgalomnak a hasznát szerette volna jobban lefölözni.
4: Az Egyesült Államok számára a legfontosabb cél immár a Hormuzi szoroson a hajóforgalomnak, és ezáltal az olaj áthaladásának a biztosítása. Ne felejtsük el, hogy a Hormuzi szoroson békeidőkben a világ olajkereskedelmének gyakorlatilag egynegyede, egyötöde haladt át. Irán számára, ami igazán fontos, az, hogy látjuk azt egyébként Iránban, hogy megerősödött a rezsim, a különböző belső ellenkezéseke, ellenzéket leverték, gyakorlatilag nincs riválisa a rezsimnek, ez alatt most elsősorban a forradalmi gárdát értjük, amely ugyebár megerősödött pozícióját tekintve. Ugyanakkor az iráni rezsim egy nyomás alatt áll gazdaságilag, hiszen csak az elmúlt hónapban az infláció 90%-os volt, az élelmiszerárak inflációja pedig 134%-os. Igaz, hogy most nincs ellenzék Iránban, de végső soron az áraknak a drámai emelkedése olyan társadalmi folyamatokat indíthat el, ami erodálja a rezsimnek a legitimitását és így a pozícióját is.
0: Ugyanakkor nem akarja a környező országokat támadni Irán, ahogy az előbb mondta, hanem csak a bázisokat, ugye?
4: Irán korábban támadta a környező országokat a háború első szakaszában, ezzel próbálta bebizonyítani, hogy nem olcsó őt megtámadni. Most az látszik, hogy olyan országokat támadott, elsősorban Kuvaitot, Bahreint, Jordániát, ahonnan még könnyű alapvetően kihátrálni. Nem véletlen, hogy most ebben a körben nem Szaúd-Arábiát támadták, aminek ugyebár nagy ára lett volna, és nem az Egyesült Arab Emírséget, amely ugyebár a háború első szakaszában pedig egymaga több találatot szenvedett el Irán részéről, mint gyakorlatilag az összes többi ország együttvéve, beleértve Izraelt.
0: Mi most tulajdonképpen Donald Trump dilemmája? Tehát mi az, ami az ő célja lehet? Mert ugye több terv van arra, hogy hogy kezelje ezt a helyzetet, esetleg további légicsapásokkal vagy szárazföldi alakulatokkal, ez utóbbi viszont lehet, hogy az ő politikai helyzetét destabilizálja.
4: Elsősorban a levegőből van fölénye az amerikaiaknak, és ezt a fölényt természetesen nem akarják feladni. A szárazföldi beavatkozásnak nagyon súlyos ára és következménye lenne. A térségben, a Perzsa-öbölnek a térségén és a Közel-Keleten jelenleg 50 ezer amerikai katona tartózkodik, de gondoljunk arra, hogy az Irak elleni 2003-as háborúban 170 ezer amerikai katona vett részt, márpedig Irak egynegyede méretét tekintve Iránnak, mondhatjuk, hogy Irak lapos, igaz, hogy sivatagos, de lapos, tehát egy könnyebb terep, szemben Iránnal, amely ugyebár egy hegyvidék, tehát nem számíthatunk arra, hogy az amerikaiak szárazföldön bármit próbálnának elérni Iránban, és még arra is viszonylag kevés az esély, hogy Donald Trump parancsot ad Harzs szigetének az elfoglalására, ez egy fontos sziget az öbölben, ahol ugyebár a legnagyobb olajtartaléka és raktára van Iránnak, el tudják foglalni technikailag az amerikaiak, ha akarják, de onnantól kezdve gyakorlatilag ki vannak téve az iráni támadásoknak, hiszen egy fix helyen állnak.
0: Most ez egy izgalmas kérdés, hogy a rendszerre, amely ugye a gazdasági nehézséggel küzd Iránban, hogyan hatna egy ilyen totális amerikai támadás, nyilván összerántaná a nemzeti érzést, és ez nem tenne jót, de inkább azt kérdezem, hogy a helyi konfliktusok, mint például a jemeni mozgások, mennyiben eszkalálhatják a helyzetet, és az amerikai-izraeli viszony ebből a szempontból hogy alakul?
4: A jemeni konfliktus és a jemeni szintérnek a megértéséhez fontos visszamenni egy picit a múltba. Szaúd-Arábia és az Észak-Jement uraló Húszik között 2015 és 22 között volt egy háború, amely során szaúdiak nem bírtak a Húszikkal, de a Húszik is jelentős károkat szenvedtek el. Ezt követően történt közöttük egy tűzszüneti megállapodás, amely gyakorlatilag tartotta magát. Ami megváltozott, és károkat szenvedtek el. Ezt követően történt közöttük egy tűzszüneti megállapodás,

0: Air, tehát alapvetően a repülő utána folytatta az útját, és Huszi területen szállt le, de végső soron a kormányzat, és nyilván Szaudi jóváhagyással és amerikai jóváhagyással tették ezt, jelezni akarták, hogy az irániaknak nincs befolyásuk itt ezen a területen, és a húszik sem használhatják fel saját céljukra Szanát, a fővárost. Erre válaszul a húszik alapvetően támadni kezdték, pontosabban fenyegetni kezdték a Bábul Mandibon áthaladó hajóforgalmat, ami azért érzékeny a szaudiaknak, mert végső soron ott megy át a szaudi olaj kivitel, mióta a hormuzi szoros le van zárva. Ez elsősorban az Ázsia irányába hajadó szállítmányokat veszélyezteti, hiszen végső soron, tehát itt a szaudiaknak a központja, ahova az olajat kivezetik, ez a Bábul Mandibtól északra 1200 kilométerre esik, tehát hogyha onnan északra a Szuezi csatornán keresztül Európába akarnak kanyarodni, annak nincs akadálya, ugyanakkor, ha az ázsiai piacokra mennének délre, akkor ott komoly gondok lehetnek.
1: Legközelebb megbeszéljük, hogy ez a magyar helyzetre, az energia felhasználásra hogy hat ki az árakra, de erre most nem jutott idő, de nagyon köszönöm, hogy itt volt.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: És most szólítom Szlazsánszky Ferencet, aki az aktuál műsorvezetője. Feri, van hír bőven, lesz mit megbeszélni.
2: Szervusz Andris, köszöntöm a kedves nézőket. Igen, nem lassít a hírfolyam Magyarországon sem. Lecsapott az ügyészség a Fideszre. A 17 milliárdos NKA botrány kapcsán lefoglaltak szervereket, adatbázisokat. A Fidesz szerint ez a tiszás önkény újabb jele. Beszélünk arról, hogy a korábbi honvédelmi miniszter Szalai Bobrovnicki Kristóf rendre luxus hotelekben szállt meg, amikor külföldön járt, és további érdekesség, hogy ugyanakkor a napi díjat, ami 15 000 forint volt, minden alkalommal felvette, egy esetet kivéve. Aztán beszélünk arról, hogy közpénzből finanszírozhatták a Lázár-infókat. Ez azért érdekes, mert a korábbi miniszter azt állította, hogy ezeket ő maga fizette. Aztán beszélünk arról, hogy Magyar Péter tusványosan is vitázna Orbán Viktorral, ám a Fidesz nem hívta meg, mert állításuk szerint folyamatosan gyalázkodó módon sértegeti a politikai ellenfeleket. És beszélünk végül arról, hogy hol tart a köztársasági elnök jelölés folyamata. A Tisza frakció vezetője most hosszabb folyamatról beszél. Az kétségtelen, hogy az első próbálkozás nagyjából 24 óra alatt, hát hogy úgy mondjam, elbukott. Gáspár András, Latman Tamás és Trencsini Dávid lesznek a vendégek. Hamarosan kezdünk.
1: Nagyon megköszönöm azt, hogy ilyen széles nézői réteget tud megmozgatni az Egyenes Beszéd a számokból, ez tűnik ki. Szabó Bettina és Szurok András szerkesztő kollégák nevében búcsúzom. Holnap ők már dolgoznak azon, hogy miniszterek és frakcióvezető is érkezzen. Viszlát, jó éjszakát!

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Tovább csúszhat a Budapest-Belgrád vasútvonal átadása, hogy mi lehet az oka, és hol tart mindez, ezt is átbeszéljük. Sok egyéb mellett Andó Gergely közlekedés mérnökkel. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Várható volt az, hogy újabb csúszás van?
2: Inkább itt most az a meglepő, hogy egy konkrét dátum hangzott el az átadásra. Ez szerint augusztusban, ha minden teszt sikeres, akkor elindulhat egy sötét üzemnek nevezett próba, és szeptembertől meg az utasokkal végzett személyszállítás. Ez egyébként már csak azért is valószínűsíthető volt, hogy szeptember előtt erre nem kerül sor, mert a MÁV-nak jelenleg nincs is elég eszköze ahhoz, hogy ezen a vasútvonalon felvegye a közlekedést. Minden hadrafogható jármű ma forgalomban van, és a balatoni meg más turisztikai forgalmakat segíti meg ebben az időszakban.
1: A személyzeti állományról vagy eszközállományról is beszélünk?
2: Főleg eszközállományról beszélünk, hiszen a szabályokat már annak idején úgy módosították, hogy a vonatok nagyon jelentős része akár kalauz nélkül is közlekedhet, így gyakorlatilag a mozgóvezetői létszámon múlik, hogy ellátható-e majdnál nagyobb vonatforgalom vagy sem. Ez egyelőre még rendelkezésre áll ez a létszám.
1: A mostani csúszásnak mi az oka? És mi a garancia arra, van-e? Tudom, nyilván ez egy furcsa kérdés lehet, hogy akkor egy következő kitűzött dátum az működhet.
2: A magyar állam nem siet, eldöntötte, hogy csak kulcsra kész állapotban veszi át ezt a vasútvonalat, nem pedig 80%-os műszaki állapotban. Eddig is meg lett volna a lehetősége a vasúti szabályok szerint, hogy felvegyék a forgalmat ezen a vasútvonalon. Ha a vonat befolyásolási rendszer nem működik, akkor is lehetőség van közlekedni, hiszen az ország jelentős részén nincs ilyen rendszer kiépítve, és így is közlekednek a vonatok. Az esetek 99,999%-ában baleset nélkül. Ez itt is lehetőség lett volna, itt egy más döntés született, itt azt várja el a kormány, hogy teljes mértékben készüljön el minden, amit a szerződés előír, a kínai-magyar kivitelezőpáros mindennel legyen készen, és ők akkor veszik csak föl az üzemet.
1: Mindeközben most itt a nyár, ilyenkor mindig arról van szó, hogy akkor túl forrósodnak esetleg a sinek, áramellátási gond lehet, most éppen milyen a Magyar Vasút helyzete, és aztán majd folytassuk.
2: A Magyar Vasút helyzete ugyanolyan, mint gyakorlatilag egész európai, hogy van egy klíma adaptációs problémája, hogy nem 40 fokos napi csúcshőmérsékletekre lettek méretezve ezek az infrastruktúrák, nem arra lettek méretezve, hogy hidegfront, melegfront betörések kapcsán olyan szélviharok, tornádószerű jelenségek zajlanak le, amiknek szemtanúi vagyunk, gyakorlatilag a mostani hétvégén is volt egy ilyenre példa. Ez mindig azzal jár, hogy sokkal nagyobb távolságból érkezhetnek ma már szállószemét, fadarabok a pályára, mint korábban. Ezek leszakíthatják a felsővezetéket, tehát egy nagyon jelentős kihívás ez a minden érintett számára, nem csak a vasútüzem van nyilvánvalóan ebben a nehéz helyzetben, hanem a lakosság is Európa legtöbb országában.
1: Azt jelentették be, hogy innentől kezdve a pályafelújításokat új szemlélet szerint fogják végezni, és amikor olvastam, hogy idézem, nem csak a kialakult problémákra fognak majd reagálni a MÁV-nál, hanem stratégiai alapon előre tervezetten avatkoznak be, akkor azért így civilként felmerül bennem a kérdés, hogy na hát, hogy ezt így nem így kellene egyébként is alapból. Tehát ez egy valóban új szemlélet?
2: Ugye a pálya karbantartás az csak pénzkérdés, tehát ha kellő forrás áll rendelkezésre, akkor lehet meghatározni prioritásokat. Most már az előző kormány is növelte a MÁV-nál a napi szintű pálya karbantartásra fordítható összegeket, a fedezetet azonban elfelejtette biztosítani, ezért is volt kicsit meglepő, amikor felsorolták, hogy a magyar, az előző kormány milyen tételeket hagyott ki a költségvetésben, akkor nem említették meg azt a tételt, hogy a MÁV elfogadott üzleti tervében lényegesen több forrás van szánva pályafelújításokra, mint amennyi valódi pénzeszköze ehhez a feladathoz rendelkezésre áll, tehát ott van egy balansz. Plusz a MÁV nagy alapvetően közbeszerzések által végzi, még így is ezt a kevés felújítási munkát, amit láthatunk, és számos projekt, amit nagyon várt mindenki, például a Kőbánya-Kispest és a nyugati közötti pályaszakasz felújítását, az be volt tervezve, technikailag ugye a forrás nem érkezett meg, és egyébként a közbeszerzéssel lett sikeres, tehát így azért ez a szemlélet, amit ugye meg akarnak valósítani, azért kicsit lassan fog ez a gyakorlatban így át billenni.
1: Közben sorra olvassuk a híreket, hogy hol kit váltanak le, vagy cserélnek le, és ez a MÁV igazgatóságát is érinti. Ezek politikai döntések, vagy szakmai döntések?
2: Alapvetően a MÁV igazgatósága nem egy szűken értelmezett szakmai döntéshozó szerv, gyakorlatilag a minisztérium dönti el, hogy mennyi forrást biztosít, a minisztérium dönti el, hogy milyen vasúti menetrendet rendel meg. Tehát a napi, amit az utas érzékel, vagy a vasúti fuvarozást igénybevevő a szolgáltatásból, az mint az állam dönt. Tehát az igazgatóságnak a szerepe az egy sokkal jelentéktelenebb volt, viszont voltak nagyon hangsúlyos pontok, mint például amikor eladták a járműjavítókat, kiszervezték a MÁV-nak azt a képességét, hogy saját maga legyen képes üzemeltetni a saját járműveit. Ott például konfliktus is alakult közigazgatóság meg a magyar állam között, és a magyar állam ezt is erőből eldöntötte, tehát azért látszik, hogy ez nem egy olyan fontos grénum a MÁV igazgatósága, ami érdemben tudna befolyásolni pozitív irányban a vasúti működést, hogyha egyébként a politikai környezet ezt nem teszi lehetővé.
1: Vitézi Dávid azt mondta, hogy szeptemberre kell egy olyan ütőképes csapatot felállítania a MÁV-nak, amely képes az infrastruktúra beruházások komplett kezelésére. Ez reális?
2: Tekintettel arra, hogy volt már egy nemzeti infrastruktúra fejlesztő, ahol ez a képesség rendelkezésre állt, 4-5 évvel ezelőtt ugye megszüntették. Tehát most itt az a kérdés, hogy az a szakemberállomány, aki erre a tevékenységre képes, az időközben merre és milyen boldogulást talált, milyen árértékarányban lehet őket visszacsábítani, ez is inkább szerintem csak pénzkérdés, hiszen nem arról van szó, hogy egy olyan képességet akarunk létrehozni, ami sose volt, hanem egy olyat, ami egyébként már megvolt, leépült, és most vissza kell építeni. Ez sokkal kritikusabb például mondjuk a mérnöki állomány tekintetében, ahol mondjuk el van öregedve a tervezői, műszaki ellenőri csapat, és ott pedig a fiatalabb generációnak a oktatása, kinevelése nem történt meg. Ott például nem kizárólag pénzkérdés az, hogy tudnak olyan szakembereket alkalmazni, akik ezeket az építési munkákat talán is tudják végezni.
1: Hogyha Vitézi Dávid nevét kiejtjük, ugye, mint miniszter, azért azt tudhatjuk róla, hogy elhivatott a MÁV tekintetében. Mennyire van ő, vagy lesz ő nehéz helyzetben? Mert amiket itt most felsoroltunk az elmúlt percekben, gyakorlatilag mindig az kerül elő, hogy a pénz, a pénz, a pénz. Mi van akkor, hogyha ő kvázi önhibáján kívül nem fog tudni nagyot villantani.
2: Önhibáján kívül ez eddig összes közlekedési miniszternek ugye volt kihívása gyakorlatilag a 80-as évektől, tehát még csak a rendszerváltásra kezdődött a MÁV-nak ez a fajta lépülése. Valójában ebben a rendszerben van pénz, tehát hogy az állam 400 milliárdos nagyságrendeket költ közszolgáltatás finanszírozására csak a közösségi közlekedésben, miközben egyébként egy félig pazarló rendszer alakult ki. Elég arra gondolni vidéki Magyarországon, hogy hány olyan volánbusz látni, ahol 2-3 ember utazik a napközbeni vagy peremidőkben közlekedő járatokon, vagy esetleg a hétvégi járatokon, tehát hogy 50 személyes autóbusz megy 10 személyes járművek helyett, tehát azért ez a rendszer ma önmagában is pazarló. Vannak olyan pontok, ahol egyébként alacsonyan függ a gyümölcs, hogy úgy lehet a szolgáltatás színvonalát növelni, hogy még az többe se fog kerülni, mint jelenleg. Viszont a jelenlegi szintet megfinanszírozza az állam, évtizedek óta beleteszi ezt a jelentős összeget, tehát valójában itt attól nem kell félni, hogy ez most rosszabb minőségű lesz, már csak azért se, mert hogy valóban érkeznek EU források, és ezek pont azokon a pontokon hatnak, ahol a legnagyobb a probléma.
1: Andó Gergely, köszönöm.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: 5 adó nem szűnhet meg, hogy melyek ezek, és miért van erre szükség, ezt is megbeszéljük most Csongár Gábor adószakértővel, aki Zoom kapcsolaton keresztül van itt velünk. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, ezért csókolom, üdvözlöm a kedves nézőket!
1: Települési adó, ebrendészeti hozzájárulás, ebadó, bevándorlási különadó, stb. Stb. Miért van szükség ezeknek az átalakítására, megszüntetésére?
2: Lényegében gazdaságossági és adminisztrációs szempontokból tulajdonképpen az ön által említett 5 adó nem is igazából nagyon kevesen is alkalmazták, elég adminisztratív adózási eljárások voltak, és lényegében egyáltalán nem számottevő, szinte elhanyagolható volt az a bevétel, ami által a költségvetés ezeknek az alkalmazásával szertett vagy szertehetett volna. Úgyhogy valahol teljesen érthető, hogy ezek az adónemek kivezetésre kerülnek.
1: Például, hogyha mondjuk az ebrendészeti hozzájárulást, vagyis az ebadót vesszük, akkor ott nyilván eszünkbe jut az, hogy ez kifejezetten egy politikai válasz vagy üzenet még a kampányban a Fidesz által megfogalmazott kritikákra. A többi esetben mi lehet az indok azon túl, hogy mondjuk akkora bevételt nem hozott?
2: Hát igazság szerint ugye most én azt gondolom, hogy a jelenlegi kormányzat elég sok intézkedést ugye az előző ciklusra hivatkozva próbál meg megszüntetni. Tulajdonképpen a gazdaságosság és a túlzott adminisztráció mellett ugye legfőképpen azokat a hivatkozásokat szokták emlegetni, hogy bizonyos csoportokat vagy bizonyos adózási célcsoportokat kedvezően érintettek bizonyos adótörvények, és ez lehet az oka például ezeknek a kivezetéseknek, illetve a sokkal érdekesebb szigorításoknak kifejezetten ez a narratívája, amit hallhatunk a médiában.
1: Mindjárt beszélhetünk a többiről is. Gyorsan, települési adó. Itt arra hivatkoztak, hogy sokszor többe került, mint a belőle származó állami bevétel. Ezt kiknek és miért kellett fizetni?
2: A települési adót lényegében ugye azt hiszem a nagyon sok településből talán nem volt egy 300 település sem, aki bevezette. Ez lényegében egy ilyen kivezett, tehát ugye ez egy olyan települési adó volt, ami a helyi adókról szóló törvényből származott, és tulajdonképpen ez egy ilyen plusz kiegészítő adó volt. Ezt most nagyjából nem tudom pontosabban megfogalmazni, de igazából nem építményadó, nem a telekadó, nem a kommunális idegenforgalmi adó, vagy a helyi iparűzési adó. Ez egy ilyen plusz nevesített települési adó volt, aminek lényegében igazából semmiféle különösebb értelme nem volt.
1: Magyar Péter a bejelentéssel együtt azt is elmondta, hogy az adócsomag bevezetése, az új adócsomag, az uniós források hazahozatalának a feltételei is egyben, és itt már nyilván azokra gondol, amikor kiskapukat emleget, amelyeket be fog zárni majd mindez.
2: Igen.
1: No, ezek a valóban érdekesek, mik ezek?
2: Hát igen, gyakorlatilag ugye a maga ez a pénteken benyújtott TPL 387-es törvényjavaslat is lényegében a két legfontosabb eleme, ugye a bizalmi vagyonkezelésnek úgymond a megszigorítása, illetve ugye a belengetett társasági adóváltozások, ahol elsősorban nem is arra gondolok, hogy ugye megszüntetik a műemlékekhez kapcsolódó kedvezményeket, vagy ugye a növekedési adóhitelhez kapcsolható adókedvezményt, hanem ugye ki lett adva az is, hogy szeptember 30-ig felül kell vizsgálni, elsősorban a nagyvállalatokra vonatkoztatva az adókedvezmények mellett magát, ugye a társasági adónak a mértékét is. Ezt már én sokkal aggasztóbbnak tartom, hiszen ugye nem lehet tudni, hogy ez valóban mennyire esetleg csak a nagyvállalkozásokat érinteni. Azt gondolom, hogy ez egy olyan tétel, amivel majd minden vállalkozásnak számolnia kell. A bizalmi vagyonkezelés a magam részéről úgy gondolom, hogy egy kicsit kriminalizálva van a kormányzat által, hiszen az adórendszerben ugye mindenféle lehetőséget nyilván a többség azért megfelelően használ, mindig van egy réteg, aki megpróbálja a kiskapukat megtalálni. Itt az adómentesség megszüntetésével, a vagyonrendelőnek a szerepének a megváltoztatásával, illetve az adóztatási pontnak a bevezetésével, ugye amikor a vagyonkiadás megtörténik, itt az adómentességek eltörlésével, illetve a korábbi 5 éves adómentességi feltétel eltörlésével próbálják meg ezeket a kiskapukat bezárni és szigorúbbá tenni ezeket a mechanizmusokat.
1: Kiket érinthet kellemetlenül ez az adócsomag?
2: Hát, tulajdonképpen most Magyarországon közel 2000 bizalmi vagyonkezelt vagyon van, ha fogalmazhatok így, és elsősorban ugye a magánbizalmi vagyonkezelőkön kívül azt hiszem 110 fölött van a száma a bizalmi vagyonkezelő alapítványokat. A törvényjavaslat elsősorban őket célozza meg. Nyilvánvalóan a bizalmi vagyonkezelés már a nevében is benne van, elsősorban a vagyonosabb, gazdagabb rétegnek lehetett egy megoldás, és túl az hogy ez egy kiváló megoldás, vagy egy alternatív lehetőség mondjuk egy generációváltás esetén, vagy egy öröklés esetén, hogy amikor egy jelentősebb vagyon működő vállalkozásokat, ingatlan értékpapír portfóliókat át lehetett adni adómentesen, vagy kedvezőbb feltételekkel. Ugye lényegében az a különbség, egy egyenes ági rokonnál nyilván illeték és adómentesség van öröklés esetén, viszont nagyon sok esetben bebizonyosodott, hogy ők nem megfelelően bántak a megörökölt vagyonnal. A bizalmi vagyonkezelés egy olyan lehetőséget biztos, hogy a vagyonkezelő, a vagyonrendelő utasításai által ugye úgy kezeli ezt a vagyont a kedvezményezettek részére, hogy az gyakorlatilag a vagyonrendelő, tehát aki eredetileg diszponált ezek fölött a vagyonelemek fölött, annak az akarata érvényesüljön. Most nyilván voltak itt is olyanok, akik főleg ugye 2023. szeptember előtt, amikor jött az első jelentősebb szigorítás, és lényegében ugye a vagyonkiadást osztalék jellegű jövedelemnek minősítette, ugye ezzel nem megfelelően éltek, és tulajdonképpen a céges vállalati vagyonokat ugye ki tudták adni adómentesen korábban magánkézbe. Most ezt próbálják meg még jobban szigorítani, és hát ugye a belengetett szerintem egy kicsit pongyal megfogalmazás alapján ugye már idéntől jövőre ugye ezeket a 2023 előtti bizalmi vagyonkezelői szerződéseket fogják felülvizsgálni, de 2028-tól az összes bizalmi vagyonkezelői szerződést ellenőrizni akarja az adóhivatal, amit én elég érdekesnek tartok, mert egyrészt ugye ez körülbelül egy 12 éves jogintézmény Magyarországon, tehát azt gondolom, hogy kapacitás hiány mellett az adóhivatal szakemberei sem biztos, hogy fel vannak arra készülve, hogy olyan dokumentumokat, iratokat tanulmányozzanak és hozzanak benne olyan döntéseket, amikben még esetleg maguk sem annyira járatosak, hiszen ez tényleg egy nagyon fiatal dolog. Másrészt azért nyilvánvalóan ez egy kicsit visszahozza a 20 évvel ezelőtti vagyonosodási vizsgálatokhoz kapcsolódó rendkívül rossz szájízt, ahol azért nagyon érdekes dolgok tapasztalhatók. Tehát, hogyha ezt valóban meg fogja lépni a kormányzat, illetve hát ugye az ő utasításokra az adóhivatal, akkor én azt gondolom, hogy itt nagyon-nagyon sok jogi eljárás fog indulni, akár itt a hazánkban, vagy később Strasbourgban is, hiszen nyilvánvalóan mindenki ezt valahogy elképzelte annak idején, amikor ebbe a bizalmi vagyonkezelésbe belevágott.
1: Csongár Gábor, köszönjük!
2: Én köszönöm!
0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Az évezred üzlete. Globális nézettségi rekord a foci VB-n. Szívhangrendelet. Érintettek beszámolói a rendelet hatásáról. Analóg forradalmárok. Kiábrándulás a tech világából.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a Multidéző adását hallják, Kovács Klára vagyok. Ezúttal 2025. október 21-ig utazunk vissza az időben. Ezen a napon Donald Trump bejelentette, hogy nem tervez a közeljövőben találkozni Vlagyimir Putyinnal, holott az amerikai elnök néhány nappal korábban arról beszélt, hogy két héten belül Budapesten tárgyal majd az orosz elnökkel az ukrajnai háborúról. És szintén 2025. október 21-én a Spirit FM Magenta podcastjében Manc László vendége Hajnóci Soma kétszeres bűvészvilágbajnok volt.
3: Hát üdvözöllek benneteket, kedves hallgatók, ez itt a Magenta Podcast szóló, most én vagyok itt egyedül, és beszélgetünk egy olyan témáról, a varázslatról, ami azért talán legősibb hivatás tulajdonképpen, amikor még se villany nem volt, se közösségi hálók, se kivetítők, csak az ember, a keze és a másiknak a figyelő tekintete. Aztán itt van a mai világunk, amikor tulajdonképpen szinte minden módosítható, minden kép és videó egy illúzió lehet, de mégis itt maradt a bűvészet és a varázslat velünk, és erről is még sok más kérdésről fogunk beszélgetni mai vendégemben, Hajnóci Soma, kétszeres bűvészvilágbajnokkal, aki a 21. században is elhozza nekünk a csodát. Szia Soma, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
4: Köszönöm a meghívást.
3: Egy picit arról meséljél nekem, mert azért a, mondjuk úgy, hogy visszamegyünk egészen a gyerekkorodra, és édesapád szaxofonistaként, édesanyád pszichológusként, hogy ebben a közegben milyen volt gyereknek lenni, és ezt az emberek megfigyelése, amit mondjuk talán anyai oldalról hoztál, plusz ez az exhibicionizmus, amit talán édesapától láttál, ez ötvöződötte benned valahogy, hogy a bűvészet iránt kezdtél érdeklődni.
4: Ez egy tök jó elmélet, de abszolút nem így történt. Semmi alapja nincsen sajnos, de egyébként soha nem gondoltam rá így. Mondjuk az is tény, hogy édesanyám inkább, tehát ő tanított. Én már tizenéves voltam, tehát kistini voltam, mikor ő pályát váltott, szakmát váltott, és ő akkor nyergelt át pszichológusnak, és akkor kezdett el az emberi lélekkel foglalkozni. Ő valójában korábban tanár volt, tehát ő francia, angol, meg orosz tanári végzettsége volt, ő ezzel foglalkozott előtte. Nem volt nálunk senkinek. Azt szoktam mondani, hogy szüleim ragaszkodtak, hogy kérdezik mindig, hogy lesz valakiből bűvész, és mindig elmondom, hogy én világéletemben orvos vagy ügyvéd akartam lenni, csak a szüleim ragaszkodtak hozzá, hogy bűvész legyek. De valójában...
3: Mert megkaptad egyszerre, nem tudom, Rodolfo bűvészdobozt, és te voltál az egyetlen ott a környéken, aki tudta értelmezni azokat a leírásokat, hogy mit kell azokkal a tárgyakat csinálni, benne volt, mert...
4: Hieroglifákat megfejtettem benne, amit ilyen lingvisztikai analitikusok se tudtak még felfedni több ezer éve. Ez nem így volt. Most már mindent kiveséztünk, hogy mi az, ahogy nem volt, úgyhogy gyorsan elmondom, hogy volt. Igazából nagyon egyszerű, buta és tulajdonképpen unalmas történet. Kaptam egy bűvészdobozt, az nagyon megfogott, aztán avval játszottam. Legtöbb ember, lehet, hogy neked is volt bűvészdoboz a gyerekkorodban.
3: Sárga
4: színű, igen. Az a Figaros volt, vagy még a Rodolfos?
3: Még a Rodolfos.
4: És játszottál vele, gondolom, egy-két hónapot, vagy egy fél évvel.
3: Hát figyelj, én ott voltam, hogy tudod, amikor nem tudtam értelmezni a leírás, mert valószínűleg azt ilyen felnőttek írták felnőtt nyelvezettel, és a gyerekek próbálták vele játszani, úgyhogy emlékszem a porrak és a szivacs. Hát próbálkoztam, igen. És mindig vittem mindenhova, hogy van egy ilyenem.
4: Igen. Legalább megmutattad, hogy van ilyen. Hát figyelj, általában a gyerekek játszanak fel egy kicsit, és akkor van az a pici kis hiba százalék, aki így marad. Én nagyon így maradtam, ezt szoktam mondani. Én 13-4 éves koromban nekem az egyik osztálytársam, a Kerpel Dávid, mai napig nagyon jó barátom, és itt volt Copperfield, még a BS-ben fellépett, és a Dávidék megnézték őt, és aztán a Dávid teljesen rákattant erre, hogy fú, ez bűvészkedés, milyen iszonyú jó dolog, Soma, gyere el velem bűvészboltba. Milyen nagyon közeli barátok voltak. És mondta, hogy jó, mondom, elmegyek, de aztán hagyd ne kelljen ezzel foglalkozni, ez engem nem érdekel, Dávid. Tehát, jó, elmentünk bűvészboltba. Funky. Aztán mondta, hogy kiderítette, hogy hol van bűvész szakkör. Figyelj, gyere már el velem bűvész szakkörbe. Hát az, mondom, jó, elmegyek, de aztán tényleg hagyjál ezzel engem, ez tényleg nem érdekel. Elmentünk bűvész szakkörbe, és hát ott leesett az állam, ő aztán ügyvéd lett, én meg most itt beszélgetek veled, mint kétszeres világbajnok bűvész, tehát elég
3: jó. És azóta hálás vagy neki, hogy elrángatott.
4: Hát egyébként nagyon durván össze van fűzve a mi életünk. Ő sokat gitározott, az első egy-két zenekarába miattam került be, mert én ott elég gyatra módon énekelgettem még korábban, és én vittem magammal. Aztán később az én barátnőmnek az ikertestvérével kezdett el randizni, aki a később a felesége lett neki. Szóval ilyen nagyon sok átfedés van így a kettőnk között. Tényleg ilyen az a fajta gyerekkori barátság, ami bízok benne, hogy így nem tudom elképzelni, hogy valaha így vége legyen.
3: Az is jó, hogy behoztad a zenét, mert azt egyrészt, ha jól tudom, hogy 7 évig azért te zongoráztál.
4: Zongoráztam is.
3: Aztán ugye a zenekart is most behoztad. Tehát ez ugyanúgy.
4: Gitározni is megtanultam ilyen autodidakta módon. Dobolni jártam néhány évet, jártam énekiskolába, aztán egyébként évekig énekelni, tanulni. A zene az azért nagyon-nagyon masszívan ott van az életemben. Az egy döntés volt. Én egyetemen nagyon szerettem három dolgot, három nagy hobbim volt, a bűvészet, a zene és a videózás. És el kellett, tudtam, hogy el kell, hogy döntsem, hogy melyik irányba szeretnék egy picit jobban elmenni, mert szétmorzsolódok, nem tudok mind a hármat. És akkor arra jutottam, hogy végül is a bűvészetben vagyok, úgy tűnik a legjobb, fókuszáljunk arra. Bölcs döntés volt. De valójában a YouTube is nálam, ugye nekem van több mint 400 000 feliratkozom YouTube-on, az azért nőtte ki így magát. Én nem azért csináltam videókat, hogy majd követőim legyenek, hanem mert én imádok videókat csinálni. Én imádok vágni, imádom a kamerákat, imádok lámpákról olvasni, imádom az objektíveket, imádok, ilyen kis kamerás tech head vagyok igazából valójában. Én szeretem ennek az egésznek a hátterét. És valójában így a hobbiaim jöttek össze, a bűvészet annyira jól alakult, hogy utána így ebbe bele tudtam csatornázni az összes többit. Mai napig az egyik legkedvesebb projektem, amit bűvészeten belül csináltunk. Néhány évvel ezelőtt a Győri Filharmonikus Zenekarra volt egy közös ilyen előadás sorozatunk, ahol 16 vonósra, egy vonós kamara zenekarral adtunk elő, és oda 45 perc teljesen saját zenét írtunk, aminek a körülbelül felét én írtam egyébként. Ja. És az, hogy ők lejátszották azokat a zenéket, amiket én meg egy másik egyébként, hát azért az gatyába rázták, amit én írtam, de az alapokat én írtam, tehát hogy amiket így megcsináltunk a számunkhoz, hát ez könnyen kicsordult, annyira fantasztikus élmény volt. És én nem vagyok elég jó zeneszerző ahhoz, hogy én ebből egyébként meg tudjak élni, de így, meg nem vagyok elég jó énekes, hogy mondjuk tudjak slágereket kiadni, de volt, hogy rappeltem színpadon, volt, hogy musicalt énekeltem színpadon, és azt gondolom, hogy mivel a bűvészetben vagyok elég jó, így a közönségem, az emberek, akik szeretnek, így elfogadják tőlem ezeket az ilyen kis hubortokat, hogy mindenféle ilyen egyéb ilyen bűvészeti ágakból belelopok ilyen középszerűen kis ilyen.
3: Hát jó, de közben most azért ne legyél annyira szerény, mert ez a belelopok azért ebben ugyanúgy évek vannak. A zenében is évek vannak, és ahogy így hallgatlak, közben azon jár a fejem, hogy ezek a típusú mind a gitározásnál, mind a zongorázásnál az ember a kezét használja, ráadásul ellentétesen, tehát hogy teljesen függetlenül egymástól, miközben egy zenekarral mondjuk föllépni, az pedig a színpadon való rutin megszerzését hozza elő, tehát ezeket, meg hát ahogy tudom, te azért még VHS-en is vágosgattál még gyerekkorodban össze videókat, tehát hogy azt ugyanúgy tudod felhasználni most a mai világban egy YouTube-on a saját videóknál, tehát tulajdonképpen mindegyikben több évtizedes tapasztalatod van, amit összegyúrsz. Tehát választottál egy utat, de összegyúrtad a többit.
4: Igen, nekem van egy ilyen fix ideám, hogy minden-mindennel összefügg. Tehát hogyha egy ügyes vagy, és az érdeklődik is így köreidet így ápolod, akkor azok így segíteni fogják valahogy egymást. Nem tudom, hogy működik a világ. Nagyon szeretném megtudni, nagyon rendszer agyam van, tök jó lenne látni, hogy itt a színfalak mögött mi mozgatja ezt az egész világmindenséget, szerintem több, mint amit látunk, de hogy valamit működik hátul.
3: És hogyan lett az, amikor felléptél akár ilyen mondjuk úgy falunapokon, vagy családi körökben, mikor azt mondod, hogy ezt egy komolyabb szintre kell vinni, mert oda is egy csomóan föladják, amikor ilyen nehézségekbe ütköznek, és te mégis hittél ebbe a célba.
4: Én nagyon maximalista vagyok, és rettenetesen céltudatos vagyok. Gyűlölöm, hogyha bárki visszatart, és iszonyúan megyek előre. Ennek minden jó és rossz oldalával együtt. Tehát tudom, hogy velem nem mindig könnyű. Én tudom, hogy én elég... Most már meghallgatok más véleményeket is, szerintem adok a kritikára, tudok jól más kreatív emberekkel együtt dolgozni, de azért nem mindig volt ez így. Tehát én nagyon mentem a fejem után, én folyamatosan, azt hiszem a sikeremnek részben az volt a titka, hogy így projektből projektbe estünk át, műsorból műsorba mentünk tovább. Tehát elkövettük azt a hibát, hogy nem is örültünk annak, ami megtörtént, már a következőben voltunk fél lábbal benne, ami egyébként nem jó, de valahogy annyira rohan a világunk, hogy ezt így megkövetelte tőlem ez az utóbbi 15-20 év. Most vagyok egyébként abban, most idén lettem 40 éves, hogy azért elkezdtem priorizálni kicsit jobban, elkezdtem a lelki jólétem, az egészségem, a szabadidőm, és legalább olyan fontosak lettek, bocsánat, mint a munkám, mint a hivatásom, mint a bűvészet. Eddig az volt, hogy így minden a munka. Tehát az volt abszolút erő, azt tett ki mindent. Nyilván voltak más fókuszok is, csak az mindig elvitt, mindig elsodort. És most az utóbbi másfél évben próbálok egy kicsit azért okosabban hozzányúlni ehhez az élet nevű dologhoz, amit itt játszunk.
3: És mennyire más így, hogy kicsit úgy mond lenyugodtál, hogy visszanézni, és hogy tudsz-e jobban örülni azoknak a megélt vagy megcsinált pillanatoknak?
4: Hát nézd, nem fogok hazudni, azért még mindig hajlamos vagyok arra, hogy belefussak egy-két ilyen eléggé intenzív időszakban, most is éppen abban vagyok, hogy sok projektot összecsúszik. Valójában, amit nehéz nekem sokszor belőni, hogy a projekteknek az időigénye az mennyi lesz. Ötletből van végtelen, tehát, hogy ezt mindent meg lehetne csinálni, és egyébként mantraként él a fejemben, van egy nagyon kedves barátom, üzlettársam, szakmai társam, kreatív társam, Kelle Botonnak hívják, ha ő nem lenne, én nem lennék világbajnok, és nagyon-nagyon összefűződött az életünk szakmailag minden tekintetben, és egy-két évvel ezelőtt mondta nekem, hogy Soma, attól, hogy valamit meg lehet csinálni, nem biztos, hogy meg kell. És ez nagyon él a fejemben, és mindig erre így emlékeztetem magamat, hogy attól, hogy én látok valamit, és én szeretnék egy olyat, nem biztos, hogy még meg kell csinálni. Lehet, hogy megtudom, de nem feltétlenül kell utána menni. Tehát minden nem fér bele az életbe egész egyszerűen. Én próbálok jobban élvezni, jobban örülni, jobban kiélni a magamat. Tehát olyan változásokat hoztam be, hogy például nyáron egyáltalán nem vállalok előadásokat. Egy kivétel van most már 2 éve a Kapolcson a momentánosokat nagyon szeretem igazából, nagy fantasztikus társulat, nagyon jó emberek, nagyon ügyesek is, állati szórakoztatok az előadásaik, és mindig hívnak, és az mindig arra rábólintok, és szeretek ott lenni velük, de ezt leszámítva nem, meg például a decemberi helyként fellépés dömpinget is visszavettem, már karácsony előtt nem lépek fel, 2 ünnep között nem lépek fel, szilvesztert már 5-6 éve nem vállalok, tehát hogy nagyon, nagyon próbálok így. Szóval az van, hogy szerintem, ezt szoktam mondani, hogy én kitaláltam magamnak egy ilyen kis modellt, hogy a hosszú távú boldogságnak a feltétele az a különböző életterületek között kialakított egyensúlynak a megléte és megtartása. Én úgy tekintek az életre, hogy 5 életterületünk van, van a hivatásunk is, vagy munkánk, ez az első, a második az a család vagy a párkapcsolat, itt a nem felmenők család, hanem itt a párod, gyereked, ilyesmi. A harmadik az a tested, a negyedik az a lelked, és az 5. kategória az a szabadidőd. Én ebben mindent be tudok sorolni az életemből, nyilván ezek nem elkülöníthető kategóriák, mert emberek vagyunk, nem robotok, és lehet, hogyha a kapcsolatoddal foglalkozol, akkor a lelkeddel is, vagy ha elmész futni, akkor a szabadidődet is úgy osztod be, stb. De én egy néhány évvel ezelőtt azt csináltam, hogy fogtam ezt a modellt, és 10 héten keresztül minden héten egy 20 pontos skálán minden kategóriában pontoztam magamat. Ez így összesen 100 pontot adott ki. És arra lettem figyelmes, akkor lett nekem ez nyilvánvalóan, ez 5-6 éve volt, hogy én abszolút workaholic vagyok, hogy a munka kategóriára, vagy a hivatás kategóriára én mindig 20-ból adnék akár 40 pontot is, tehát ezt nem tehetem meg, viszont az összes többi kis csofat kategóriát pedig elhanyagolom. És elkezdtem figyelni azt, hogy mi van, hogyha erőszakkal kötelezem magam arra, hogy letegyem a lantot mondjuk 6 órakor, és elmenjek még úszni, és azt láttam, hogy valójában tényleg számszerűen kimutathatóan boldogabb voltam összességében. Ezek az egyhetes periódusok pont jók voltak arra, a hónap az túl sok, a nap az meg túl kevés, de az egyhetes távok, hogy mennyire van balansz. Mert ha minden életterület legalább valamennyire megkapja a szükséges törődést, figyelmet, ezáltal a pontot, ugye, a kis rendszerben.
3: Mondtad, hogy analitikus vagy.
4: Igen. Akkor tényleg kijött az, hogy igen, akkor ezen a héten 85-re értékelődtem, és tényleg úgy is éreztem magam, hogy voltam, mit tudom én, egyszer edzeni, 2-szer úszni, dolgoztam is, párkapcsolattal is foglalkoztam, tök jó, akkor most így mégiscsak jobb. Ha végig dolgoztam, kifinktam, nagyon sok mindent elintéztem, de semmi más nem kapott fókuszt, nem voltam barátokkal, és az se jó. Szerintem
3: és
4: nagyon...
3: És rájöttél, hogy miért van az, és nem csak szerintem nálad, hanem sokaknál az, hogy ez a munka típusú kategória, az mindig sokkal több üzemanyagot éget.
4: Ennek több oka van. Nyilván ennek tényleg több oka van. Egyrészt ugye nálam volt egy családi minta, olyan tekintetben, hogy az édesapám egy nagyon önmag megvalósító ember volt, és én nagyon hálás vagyok neki, én tőle hozom azt. Édesanyámtól szerintem a lelki érzékenységemet és kreativitásomat, édesapámtól pedig azt, hogy önmegvalósítsak, hogy álljak 2 lábbal a földön. Én tényleg az vagyok, amikor diplomáztam, azt mondta a tanszékvezető, hogy ő nem félt engem, hogy én a jéghegyhátán is meg fogok tudni élni. Ezt én is így gondolom. Tehát, hogyha én most holnaptól nem bűvészkedhetnék, csinálnék mást. Szerintem az élet fantasztikus, olyan szép, színes, szagos, ilyen, annyi mindent szívesen csinálnék, kipróbálnék, elmélyednék dolgokba, hogy csak na. Szóval volt egy ilyen dolog. A másik dolog a társadalom, amiben élünk. Szerintem az Y-generáció volt az első generáció, ahol tényleg ez az önmegvalósítás, ez egy ilyen inkább frontvonalba került. Ugyanúgy, ahogy a Z-generációsoknak most ugye a saját maguk jóléte, a kényelme egy fontos dolog, nálunk inkább az volt, hogy ugye a rendszerváltás után ki tudtunk szabadulni, és nyilván én öt éves voltam a rendszerváltáskor, hogy nem akkor szabadultam ide, de hogy generációs szinten nézzük, akkor ez az a generáció, akinek volt lehetősége külföldre utazni, volt lehetősége mondjuk olyan karriereket megpróbálni, olyan karrierekbe fejest ugrani, ami korábban elképzelhetetlen lett volna. És harmadrészt pedig, hát a világ is látjuk egy nagyon versenyorientált, ilyen profitorientált, kapitalista világ, amiben élünk, ahol tényleg a most azonnal rögtön csináljuk, a határidő az tegnap előtt mindig, és ez nem jó. Emellé bejött a közösségi média, ami egy folyamatos jelenlétet kíván, a kreátorokat teljesen kiégeti, kisemmizi, kipasszírozza belőlük az utolsó szuszt is. Uh-huh. Nem jó, nem jó ez, de hát a rendszer része vagyunk, és belesodródunk ebbe.
3: De nem félsz attól, ettől a típusú kiégéstől, amit most behoztál, hogy...
4: Volt nekem ilyen, de én nem... Szóval én attól, hogy én elvesztem a... tehát, hogy... attól, hogy kifáradok, attól, hogy éppen úgy érzem, hogy most nem tudok alkotni, ez nem azt jelenti, én ebben tisztában vagyok, hogy én ezt örökre elvesztettem, csak azt jelenti, hogy ezt a dolgot most, volt én a bűvészettel is, most el kell tenni egy picit pihenni, hogy lélegezzen. Van egy ilyen pszichológiai könyv, egy Erna Kárc nevű amerikai pszichológus írta, a léleknek idő kell, ez volt a címe, és én tökre így gondolom. Tehát hagyj lélegezzen, hagyj rugózza ki magát. Nem tudsz erőből, lehet erőből alkotni, meg erőből kreatívnak lenni, de valahogy nem az lesz az eredménye, mint hogyha a szívből csinálod. Nem érdemes túl sokáig túlfeszíteni magadat, mert meg lesz a böjtje. És ezt tapasztalatból mondom. Én tényleg, én nem egyszer volt, hogy hányásig dolgoztam magamat, meg erősen a masszív fűzugások, meg fizikai lelki kiakadások. Tavaly egy ilyen nagyobb ilyen, azóta legvége mindennek, amikor már ilyen nagyon jöttek ezek a mellkasi fájdalmak, meg a többi, és akkor így, tudod, egyik éjszaka arra ébredtem fel, hogy mondom, tudod, így szorít a mellkasom, mondom, rohadt életben most visszaalszom, lehet, hogy nem fog felébredni, és ha ez a gondolat már megfordul a fejhez, ez rég rossz. És nem volt, nyilván kivizsgáltattam magamat, elmentem kardiológiára, nem volt semmi van, mondták, hogy ne stresszeljek, mondtam, hogy kösz.
3: Igen, ez a legkönnyebb.
4: Abszolút, ja, felírtam, oké, köszönöm, akkor holnaptól minden rendben, de hogy nagyon, nagyon ki tudja ez az embert készíteni. És nem cél. Én azt gondolom, minél inkább most vagyok életemnek, remélem, hogy kb. A közepe fele, látom, hogy honnan jöttem, látom, hogy mit tettem le az asztalra, és körülbelül látom, hogy mennyi van még hátra, és hova megyek, hogyha abból indulunk ki, hogy nem fognak minket feltölteni AI-ként egy, mit tudom, egy robot testben, akkor van még egy jó, talán 40-50 évem, és akkor annyi. És hogy szerintem nem azért vagyunk itt ebben a létezésben, hogy feltétlenül belehaljunk abban, amit csinálunk. Tehát, hogyha egy olyan szerencsés helyzetben vagy, már pedig ez nekem megadatott, hogy azzal foglalkozhatok, amit szeretek, ezt még az emberek is szeretik, ők is örülnek neki, ezért még pénzt is kapok, és meg tudok belőle élni. Nekem nem az a célom, hogy jaktom legyen, meg kacsalábon forró palotám, mondjuk ez a bűvészetből nem is lesz, de hogy...
3: Ha csak nem varázsolsz magadnak.
4: Hát igen, egyelőre nem varázsol, csak bűvész, úgyhogy... De hogy inkább az a cél, hogy ha egyszer a halálos ágyadon vagy, azt mond, hogy igen, egy jó életet éltem, és olyan emberek vettek körül, akik szerettek, és olyan barátokkal voltam végig, olyan családdal voltam végig, akikkel megérte ezt az életet leélni. Szóval, hogy most ilyen, lehet, hogy ilyen sablonosan hangzik, de tényleg így gondolom.
3: Hát meg szerintem van egy életkor, vagy egy, akár egy olyan átélt tapasztalat, amikor sokan jutnak el idáig, csak nem kellene feltétlenül mindenkinek eljutni idáig, hogy szúró mellkasi fájdalommal ébredjen, és azon gondolkodjon, hogy vajon, ha visszaalszik, megéli a reggelt.
4: Igen.
3: Az, hogy valaki ilyen, és önazonos, az a bűvészetben is hosszú távon a személyiség, hogyha olyan, amilyen, és nem szerepeket játszik, hanem csak önmagát adja a maga humorával, a maga viccességével, az ugyanúgy segítheti, hogy hosszú távon a pályán maradjon.
4: Szerintem igen.
3: Tehát ott nem érdemes trendeket követni, hogy most ez jön be.
4: Nézd, trendek vannak azért bizonyos tekintetben, nem véletlenül trendek a trendek, hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy én nem követtem soha trendeket, ez nem így van, de De egyébként, mint előadó, mint kreatív alkotó ember a szakmán belül, bűvészeten belül, azért talán az volt a legizgalmasabb, hogy egy 10-15 év alatt megtaláljam, hogy én tényleg én ki vagyok, mi áll nekem jól. Tök fontos szerintem, amit mondasz, hogy önazonos legyél a színpadon is. Ugye nagyon más ez, mint a színészeknél, akik ugye egy szerepet eljátszanak. Van egy régi híres bűvész mondása volt, hogy a bűvész nem más, mint egy színész, aki a színpadon eljátsza a bűvész szerepét. Én ezzel mélységesen nem értek egyet. Uh-huh. Ez nem így van szerintem. Én, hogyha felállok a színpadra, és elkezdek nektek komolykodni, ilyen Uri Geller, Danny Blue mentalistába összeráncolt szemöldökkel. Most én kérlek, ki fogom találni, hogy mire gondolsz, kérlek, nézd milyen a szemembe. Nagypapámtól kaptam egy szelencét, aminek forrás ereje van. Ez nem működik, ez nem oké szerintem. Szerintem egyébként sokan a mai napig a bűvészetben belecsúsznak nagyon sokan abba, hogy ők eljátsszák a bűvész szerepét. De az igazán jó bűvészek szerintem azok, akik rájönnek, hogy ők hogy tudják a saját egyéniségüket, a saját személyiségüket belelopni a színpadi karakterükbe. Én a színpadon nagyon hasonló vagyok ahhoz, ami én egyébként vagyok. Sokkal intenzívebb valója vagyok annak, ami egyébként vagyok. Nyilván a színpad megköveteli, hogy folyamatos interakció legyen, folyamatosan viccelődjek, folyamatos, tehát sokkal intenzívebb minden. A hétköznapokban azért ugyanúgy egy humorista se point, nem süt el egy point 8 másodpercenként, érted, hanem... De hogy mégiscsak én vagyok.
3: Hát de a karaktere az. Igen. Ugyanaz.
4: Igen.
3: És tehát, hogy most, ahogy találkoztunk, és ugye itt a stúdió előtt, tehát ugyanaz láttam, és ugyanúgy viselkedett, ahogy egyébként a tévében, a videókon keresztül, tehát nem volt az a típusú ilyen teljesen diszonáns dolog, mint sokaknál, másoknál látok, hogy van egy szerep, amit ott bemutat, majd az életből a találkozásnál egy ilyen borzasztóat csalódsz.
4: Ennek örülök, mert akkor sikerült megjátszanom magamat sikeresen.
3: Most is. Már amikor a kocsiból kiszúrtál, akkor fölvetted ezt a szerepet. A videózást mondtad, illetve azt, hogy a színpadra és nézőtér elé tervezték igazából, vagy lett kitalálva maga a bűvészet. Azért az egyik videóban te is elmondod, hogy egyébként maga ez a YouTube és az ilyen közösségi platformok azért abba segítséget nyújtanak, hogy egy pár száz vagy akár pár ezer ember helyett sokkal több ezer emberrel meg tudj osztani gondolatokat, trükköket, mutatványokat. Tehát olyan szempontból neked is segít a digitalizáció és a közösségi oldalak, hogy sokkal több emberhez eljutsz a különböző típusú videóiddal.
4: Mindenképpen, ez abszolút így van. Ami érdekes volt, hogy rá kellett jönni, hogy mennyire ami élőben működik, az nem működik videóban feltétlenül, és ami videóban működik, az nem lesz jó élőben. Tehát valójában, hogyha valaki eljön egy élő előadásomra, akkor tök más jellegű trükköket, sőt, még egy picit más personát is fog szerintem látni a színpadon, nem drasztikusan, de mint amit a videókban lát. Ez egy olyan eszköz, amit ma ki kell használni. Nagyon érdekes, hogy nekünk már kezünkben van a YouTube, kezünkben van egy lehetőség, hogy eljussunk a nagy közönséghez. Ha elég jó vagy, ügyes vagy, akkor ezt meg tudod ugrani anélkül, hogy mondjuk egy tévécsatorna beállna mögéd. Ez 30 évvel ezelőtt nem így volt. Uh-huh. Szerintem a lineáris tévének alkonyodik. A cégek egyre jobban érzik azt, hogy a közösségi média, a YouTube, a streamelés a jövő. Még van egy olyan trend, hogy ezek a nagy cégek még mindig a tévébe öntik azért a nagyobb tőkét. Nyilván egy jó nagy fizetéképes közönség, főleg az 50-60 éves korosztályból még mindig televíziózik, de hát szerintem 40 alatti emberek nem néznek tévét. Nem tudom a statisztikákat, elenyésző százaléka nézhet tévét, vagy van bekötve neki otthon a tévé. Nekem sincs egyébként.
3: Hát vagy applikációja, a tévécsatorna applikációján persze. Keresztül nézi meg később, igen. Vagy ebben a kuláson.
4: És szerintem egy paradigmaváltásban vagyunk több tekintetben is egyébként, de a médiafogyasztás teljes átalakulása éppen folyamatban van. Az, ami a tévé megjelenésétől fogva egészen a 2000, mondjuk 10-es évek eléig működött, az teljesen átalakulóban van. Én azt gondolom, hogy itt 10 év múlva nem fogjuk tudni felismerni, hogy mi történik ahhoz képest, hogy most mi van.
2: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a múltidézőt.
0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: anyagokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a Multidéző adását. Ezúttal 2025. október 23-ára lapozunk a naptárban. Ezen a napon Medvegyev bejelentette, hogy a budapesti békecsúcs lemondása Oroszország elleni háborús cselekmény. És szintén 2025. október 23-án a Spirit FM letöltendő című műsorában Bogyarák Anikó vendége dr. Lévai Miklós, az ELTA professzor emeritusa volt, és arról beszélgettek, hogy milyen a börtönnépesség ma Magyarországon.
2: Köszöntöm Önöket! Magyarországon nemhogy telítettek, hanem túltelítettek a börtönök. Mit jelent ez pontosan? Mit jelent ez, hogy börtönsűrűség, és egyáltalán milyen alternatívák léteznek? Hol helyezkedünk el európai szinten, és mennyit változott ez az elmúlt időszakban? Egyáltalán kik azok, akik börtönben ülnek? A mai adásban erről beszélgetünk. Dr. Lévai Miklós a vendégem, az ELTE professzor emeritusza és a Széchenyi István Egyetem oktatója, tanára. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. És a sok szakterülete között az egyik a börtönnépesség, és a mai adásban erről fogunk beszélni. És arra kérem, hogy tegyük helyre a fogalmat magát mindenek előtt. Hogyha azt mondom, hogy börtönnépesség, akkor ez mit jelent, hogyha definíciót kell alapul vennem?
3: Igen, köszönöm szépen én is, és a lehetőséget. A börtönnépesség azt jelenti, hogy egy országban hányan vannak, különböző jogcímen, ez fontos, hát leegyszerűsítve börtönben, büntetésvégrehajtási intézetben. Ugye említettem, hogy különböző jogcímen a legnagyobb részben, akiket jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, vagy ha úgy tetszik, akkor letöltendő szabadságvesztésre ítéltek, és ezen kívül büntetésvégrehajtási intézetben vannak, és a börtönnépességhez hozzászámolják, akik letartóztatás miatt vannak az intézetben, akkor most a magyar jogi kategória alapján, akik kényszergyógykezelés miatt, akik szabálysértési elzárást miatt, és végül pedig az őrizetesek, ugye ez maximum 72 óra a büntető eljárás sikere érdekében.
2: Amikor azt mondjuk, hogy letartóztatás alatt, az a magyarul az előzetesben?
3: Igen, csak már nem így hívjuk, tehát hogyha nagyon pontosak akarunk lenni, de tartalmilag szerintem ez azt jelenti, hogy előzetes, tehát még mielőtt megállapították volna mondjuk a bűnösségét, de most az új büntetőeljárási törvényben ez előzetes szó nélkül szerepel, de tartalmilag igen, önnek igaza.
2: A börtön népesség az gondolom egy adott szám, amit a lakossághoz viszonyítunk. Kérem, majd tegye helyre ezt a számot is, és rögtön tegyük hozzá azt is, hogy mondjuk Magyarországon hány intézményről beszélünk, amiben ez eloszlik egyáltalán.
3: Igen, a börtön népességgel kapcsolatban két számot előzetesen meg kell különböztetni. Az egyik a totális börtönlétszám, tehát mondjuk, hogy Magyarországon 2025. augusztus 31-én körülbelül 19.800-an voltak börtönben. Na most, hogy mi mennyi, és ez sok vagy kevés, ez használnak még egy mutató számot, ez az úgynevezett börtönráta, a 100.000 lakosra jutó börtönben lévőknek a száma. Hát itt nem az a jó, hogyha ebbe a rangsorba egy ország minél előbbre van, mert azt jelenti, hogy ott a legmagasabb. Tehát az összehasonlítást, ezt a börtönrátát, tehát a 100.000 lakosra jutó börtönben lévők száma alapján számolják és állapítják meg, és több nemzetközi adatbázis is van, ahol ez alapján elkészülnek az évenkénti rangsorok.
2: Akkor beszéljünk a számokról. Milyen a mostani börtönrátánk?
3: Igen, itt lehet, hogy időnként a papíromba
2: nézek. Nyugodtan, nem kívánom, hogy fejből tudja.
3: Igen.
2: Egyáltalán milyen sűrűn vizsgálják ezt? Évente, havonta? Hogy nézik?
3: Én megint azt tudom mondani, hogy tényleg jó a kérdés. Hát ezt a büntetésvégrehajtási intézmények, a parancsnokság, az gyakorlatilag naponta. Uh-huh. Naponta neki tudni kell a napi létszámot. De információs céllal, kutatási céllal ezt évente végzik. Két nagy nemzetközi adatbázis van. Az egyik az úgynevezett, ez a londoni egyetemnek egy kutatóintézete csinálja ezt, ez a World Prison Brief, ez a világ börtönadatai. Itt adott évre vonatkoztatva állapítják meg, illetőleg megkapják a nemzeti büntetésvégrehajtási hatóságtól az adatot, és ha most rámegyünk erre, ez a worldprisonstudies.org linkre, honlapra, akkor ott azt látjuk Magyarországnál, hogy azok az adatok, amik szerepelnek, 2024. január 31-i adatok. Ahhoz képest, tehát természetesen vannak frissebb adatok, és a másik nagy adatbázis, ez európai, az Európa Tanácsnak van egy francia rövidítésből, az elnevezés francia rövidítéséből fakad egy SPACE projekt. Évről évre megnézik nagyon-nagyon sokféle adatot, az Európa Tanács országainak az adatait a börtönhelyzetre vonatkoztatva. Ezt egészen onnantól kezdve, és akkor ezt hozzáteszem, hogy két kötet és két vizsgálat, mert egyszer a börtön, és a másik, és ez nagyon lényeges, az úgynevezett szabadság elvonással nem járó alternatív szankciók, tehát a börtön alternatívái, és az is egy kötet. Na most ebben csak, hogy illusztráljam, vagy példát mondjak, ez jóval részletesebb, ez az Európa Tanácsi anyag, mint az előzőben említett. Az ott kemény, de fontos számokat azért tartalmaz, de az Európa Tanácsi anyag onnantól kezdve, hogy mennyi a 10.000 elítéltre, fogvatartottra eső öngyilkossági szám. Mennyi az adott országban a börtönökből való szökéseknek a száma. A fogvatartottak állampolgársági összetétele. Tehát aztán mennyi az átlag, mennyi a medián Európában adott évben, és értékelések is vannak az egyes számadatokról.
2: Ezt majd szeretném, hogyha kibontanánk, hogy egyáltalán mikor alternatíváról beszélünk, akkor mire kell gondolnunk, mert szerintem ez is egy izgalmas része lesz a beszélgetésünknek, de maradjunk akkor még a számoknál, hogy most ez a ráta egyébként hogy néz ki Magyarországon, hogy néz ki a régiót tekintve, és mielőtt erre válaszol, azt is mondja meg nekem, felértem, ez a 19.800-as szám.
3: Igen.
2: Ez kapacitás tekintetében mit jelent? Mondjuk 20 ezer a maximum? Vagy tehát azt tudjuk, hogy mi egyébként a befogadó képessége összességében az intézmények?
3: Igen, tudjuk.
2: Tehát mennyire telítettek most a magyar börtönök?
3: Említettem önnek, hogy 2024. január 31. ebben a bizonyos World Prison Studies, vagy World Prison Brief, mindegy, tehát ez a börtönstatisztikában az szerepel, hogy a 100 000 lakosra jutó börtönnépesség Magyarországon 196, körülbelül 19 ezer a totális létszám, és a telítettség, mert ezt is mérik, 104,1%. Tehát többen vannak börtönben, mint amekkora a kapacitás. A kapacitásra vonatkozóan tudok egy adatot mondani, ez a kapacitás... Igen, 17.998 volt akkor, amikor ezt a 104,1-et rögzítette az az adatbázis. Tehát többen vannak, mint ahány hely van.
2: Tehát nem, magyarul nem telítettek, hanem vannak. Túl
3: igen.
2: Bukkoltak, igen. Vagy nem igen. Tudom, mi a jó szó erre igen. A börtönök jelenleg Magyarországon. Igen. Igen.
3: Na most az a bizonyos Space projekt és kapcsolódó anyagok fölhívják a figyelmet arra, hogy itt a túltelítettségnek van két vetülete, tehát ez a börtönök mindennapja, ez az egyik. A másik, hogy van egy jogi vetülete is. Strasbourg elmarasztalja azt az országot, amikor valaki a túltelítettség okán egy elítélt, egy fogvatartott odafordul. Úgyhogy és azt hangsúlyozzák az anyagok, hogy mindegy, hogy 101,1, vagy mindegy, hogy 130 egész valamennyi, a túltelítettség az egyaránt negatív kategória.
2: Tehát jól értem, hogy igazából, hogyha mondjuk erről tudnának a börtön lakók, akkor tömegével indulhatnának-e perek Strasbourg irányába, amiket vélhetően megnyernének ezzel kapcsolatban, hogy én telített börtönben vagyok, itt vannak a statisztikai adatok?
3: Szerintem igen.
2: Nem kommentálom ezt. Fogunk a börtönök állapotáról is beszélni, de én még mindig azért maradnék a számoknál, hogyha régiót veszünk, ez most már akkor igen. Világos, hogy nálunk tömve vannak gyakorlatilag akkor a börtönök. A régióban ez a szám egyébként mit jelent? Tehát, hogy ez mondjuk Közép-Európában általában jellemző, vagy kilógunk, alul vagyunk, hogy tud rangsorolni minket?
3: Igen, úgy, hogy az európai átlag 100 ezer lakosra 121. Tehát az európai átlag fölött vagyunk. A 2024-es adat azt is jelentette, hogy az unió országai közül a 100 ezer lakosra jutó börtönös népesség nálunk a legmagasabb. Követ minket Lengyelország 190-nel, Csehország 179-el, és érdekességként mondom, hogy Ausztria, amely hát ugye itt van a szomszédban, ott 104. Ott 104. Szlovéniában jóval alacsonyabb, de Szlovénia már a szocializmus időszakában is kilógott azzal, hogy egy kicsit nyugatiasabb büntetőpolitikát vitt, és Szlovéniában 73 a 100 ezer lakosra jutó börtönnépesség.
2: Beszéljünk az okokról. Sok kérdésem van egyébként így összességében a számok kapcsán, amiről eddig beszéltünk. Nézzük az okokat. Mi lehet az oka annak, hogy nálunk ilyen szinten tömve vannak a börtönök? Ennyire sok a bűnöző, meg a rossz fiú, rossz lány nálunk, vagy ennyire rosszak a szabályozások, vagy ennyire szigorúan mindenkit bedugunk a börtönbe, pedig nem biztos, hogy kéne, nem használjuk az alternatívákat, amiről majd beszélünk. Összességében van egy ok, hogy minek köszönhető az, hogy mi vagyunk a legrosszabbak ebben a statisztikában?
3: Hát egy ok nincs, de az...
2: Ez így mind együtt, amit felsoroltam?
3: Igen, azzal, hogy a bűnözés azért nálunk nem rosszabb, mint mondjuk Ausztriában a bűnözési helyzet, vagy akár Csehországban, vagy Lengyelországban, vagy Szlovéniában. Tehát nincs kirívó különbség ezen országok között. Se a bűnözés mennyisége, se a bűnelkövetők, elítéltek száma, se a közbiztonság helyzete szempontjából. Ugye volt egy jelentős büntetőpolitikai fordulat 2010-ben. 2002 és 2010, illetőleg talán mondhatjuk, hogy 9 között a szocialista szabaddemokrata kormány ott prioritás, vagy az egyik cél volt a börtönnépességnek a csökkentése, és hogy a büntetőpolitika, a bűnözésre szembeni fellépés nem egyenlő a szigorú büntetésekkel. Akkor hozták létre az ország első bűnmegelőzési stratégiáját, amelynek beszédes neve van a Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiája, amely megpróbált a bűnözés okaira is, a társadalmi okaira is hatni. Különböző intézkedésekkel, nagyobb szabadságot adtak a bírónak a büntetéskiszabás során, egy kicsit próbálták a büntető törvénykönyvben a büntetési rendszert úgy alakítani, hogy a börtön alternatíváinak, mint a pártfogás, próbárabocsátás, közérdekű munka nagyobb szerepe legyen, és ennek volt a következménye, hogy 2007-re a 100 000 lakosra jutó börtönnépesség az Magyarországon akkor volt a legalacsonyabb, és az körülbelül 147 volt. 147 volt. És akkor a 2010-es kampányban a Fidesz előre jelezte, hogy másfajta büntetőpolitikát kíván követni, és ha elolvassuk a Nemzeti Együttműködés programjának ezt a büntetőpolitikai részét, akkor abban kifejezetten szerepel, hogy a szabadságvesztés gyakoribb alkalmazása, valamint a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés. Tehát lényegében a rendszerváltozás óta először jelent meg az deklarációként, hogy a börtön jó, és nem az a cél, hogy csökkentsük a börtönnépességet alternatív szankciók nagyobb lehetősége és alkalmazása révén, hanem tartsuk csak fönn a közbiztonságot, a bűnözés elleni fellépést, végrehajtandó szabadságvesztések, nem korlátlan és mértéktelen, de ne beszéljünk pejoratívan a végrehajtandó szabadságvesztésről.
2: Ezzel ön tud vitatkozni, hogy a börtön jó idézőjelben, mert én akárhány szakértővel beszélek, nem börtön szakértővel, hanem akár kriminológussal, akkor körülbelül eddig én mindig azt az elméletet hallottam, hogy igazából onnan jó fiú nem kerül ki, vagy jó lány, tehát hogy a börtön az igazából nem, hogy nem segít abban, hogy jobbak legyünk, hanem gyakorlatilag halmozni tudja minél több időt tölt el ott valaki, hogy kiesik a társadalomból, hogy elveszti a valóságképet, stb.
3: Igen, hát azért a börtönnépesség heterogén. Más kérdés, hogyha esetleg beszélünk arról, hogy néz ki a magyar börtönnépesség összetétele, mondjuk iskolai végzettség, szakképzettség szerint.
2: Tud nekem ilyen adatokat is mondani?
3: Igen, tudok mondani adatot, szerencsére kaptam erre vonatkozóan. Az iskolai végzettség szempontjából gyakorlatilag a most bent lévő fogvatartottaknak 63%-ának legfeljebb 8 osztálya, 12% az, akinek középiskolai végzettsége is van, nincs szakképzettsége, 55%-nak. Nincs. 2,1% az, aki egyetemi főiskolai végzettséggel rendelkezik. Tehát azt lehet mondani, hogy akik börtönben vannak,
2: általában alacsony képzettsége és iskolázottsága.
3: Igen. Na most hogy mit tud kezdeni a büntetés végrehajtás velük. Most egyébként egy óriási reform történt 2024. március 1-én, ez a bizonyos új kategória és kreditrendszer. Én szerintem ez a lehető legnagyobb, tehát a büntetőpolitikának legpozitívabb fejleménye. Ez a következőt jelenti, hogy azelőtt besorolták az elítélteket, ha jól emlékszem, 9 rezsimbe, kategóriába. 2024. március 1-ével 5 kategóriába sorolják az e kategóriába. 2024. március

0: amely jelenti azt, hogy dolgozik, hogy viselkedik a társaival, hogy betartja-e a napi rendet. A legrosszabb az ötödik kategória, a legjobb az első. És akkor ő az ötödikből akár az elsőbe is bekerülhet, és van jelentősége. Hagy mondjak nagyon kézzelfogható példát. Az első kategóriába, aki tartozik, az egy héten 120 percet telefonálhat.
1: Aha.
0: Igen. Az viszont, aki ebbe az ötödik kategóriába tartozik, az egy héten telefonálhat 20 percet.
1: Uh-huh.
0: Látogatás. Igen. Jó, 20 percet hetente. Skype. Aki az első kategóriába tartozik, ugye ez...
1: Igen, ma már erre is.
0: Aki az első kategóriába tartozik, az egy héten két alkalommal 60 percet skype-olhat, egy alkalommal havonta 60 percet az ötödik kategória, és egyetlen ilyen privilégiumot mondok, még az eltávozás. Tehát, hogy a szabadságvesztés végrehajtása alatt kimehet a börtönből, aki az első kategóriába tartozik, az maximum 15 napot egy év alatt. Aki viszont az ötödikbe, annak ilyen kedvezménye nincs. Tehát ez, hát ha a neveléshez, a benti világhoz való viszonyon fordít. Most kezdte el a BV értékelni, mert hát eltelt egy év, hogy mik a tapasztalatok még erről, tehát én legalábbis, de azt hiszem, hogy kívülálló még nem olvashatott, valószínűleg, hogy elő fog jönni a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága a tapasztalatokkal. Szóval ugye kellett lépni, mert nálunk, ez nem csak Magyarország problémája a börtönvilágnak, nehéz a bentlévőkkel foglalkozni, értelmes foglalatosságot találni, olyan programokat adni, és olyan személyiségfejlesztőt, hogy úgy jöjjön ki, hogy na akkor változtatok az eddigi életemen. Ugyanakkor azért hozzá kell tenni, hogy van egy rész, akinél például nem feltétlenül kell nevelési program, mert mondjuk családi háttér, de azért a többségnél bizony-bizony, ha más nem, a szakképzésre hangsúlyt kell helyezni, hogy mikor kijön, akkor ne ott ugyanott legyen, hogy nincs munkája.
2: Köszönöm a figyelmüket, a múlt idézőt hallották, találkozunk legközelebb.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Pit Lane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

0: az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a kellemes nyári idő. A kormány döntött az új közmédia alapjait lefektető javaslatról. Javítják a síneket Kőbányán. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
2: Megszavazta a parlament az iskola kezdésű támogatás bevezetését, és döntött az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. A 100 000 forintos iskola kezdésű támogatást egyebek mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok kaphatják meg. Az országgyűlés elfogadta a közszolgálati közalapítvány megszüntetéséhez és a független közmédia testület létrehozásához szükséges javaslatot is. Megalakult a kórházban rekedt kisgyermekek helyzetének rendezésére létrehozott szakmai testület, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca legutóbbi vizsgálatának idején mintegy 320 gyermek tartózkodott kórházban, közülük 256-an egészségügyi indok nélkül, mert nem sikerült megfelelő gondozási helyet találni számukra. A minisztérium gyermekenként tekinti át, hogyan biztosítható mielőbb a biztonságos, lehetőleg családi környezet. Ellenállási nyilatkozatot tett közzé a Fidesz. A párt illegitimnek nevezte az új politikai rendszert, amely szerintük az alaptörvény megsértésével jött létre, és a hatalom kizárólagos birtoklását szolgálja. Közölték, nem vesznek részt az elmozdított tisztségviselők utódainak megválasztásában, és minden békés eszközzel fellépnek a kormány intézkedéseivel szemben. A Fidesz szerint küldetésük a demokratikus jogállam helyreállítása, és ennek érdekében nyilván tartják a szerintük elkövetett jogsértéseket is. Megkezdődött a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor a székelyföldi Tusnádfürdőn. Az eseménysorozat 40 rendezvény helyszínen több mint 400 közéleti és szórakoztató programot kínál, amelyekről az internetes honlapon vagy a tusványos mobil alkalmazáson tájékozódhatnak a résztvevők. Szombaton Orbán Viktor a Fidesz elnöke tart előadást. Új szervezet alakult a balatoni turizmus támogatásáért. A B4 Szövetség 4 turisztikai régióra osztaná a Balaton térségét. A jelenlegi tagjai Keszthely, Balatonfüred, Siófok, Hévíz és Zalakaros, az elnök Naszádos Péter hévízi polgármester. A szervezet célja, hogy a Balaton jogilag is önálló régióvá váljon, és így több támogatáshoz jusson. Összeütközött két villamos Budapest második kerületében a Hűvösvölgyi úton. Az első hírek szerint a balesetben ketten könnyebben megsérültek. Vasárnapra virradó éjjel is összeütközött két villamos Budapesten, mindkettő kocsiszínbe tartottak 9. kerületi Könyves Kálmán körúton. Az egyik jármű vezetője könnyebb sérülést szenvedett.
1: Napos, gomoly felhős idő lesz, főként az ország keleti felén lehet zápor, zivatar. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható, a Balaton 25, a Velencei tó 24, a Tisza tó 26 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: Jó reggelt kívánok!
4: A fővárosban nem működnek a jelzőlámpák, a Soroksári úton, a Boráros térnél, a Kvassai Jenő útnál és az Illatos útnál nem árt tehát fokozott óvatossággal közlekedni. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért csütörtökön éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A Hajóállomás utcába, a Soroksári út szervíz útjára és a Lechner-Ödön fasorra a Vágóhíd utca és a körforgalom közötti szakaszon csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak be. A Soroksári úton kifelé a Vágóhíd utcánál megváltozik a forgalmi rend, csak balra lehet majd tovább haladni, befelé a Kvassai Jenő útnál tudnak balra Csepel felé is fordulni. a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtójáról és a Máriási utcából a Boráros tér felé lehet majd haladni. Gyalogosan és kerékpárral sem lehet a Soroksári úton a Rákóczi híd és a Kvassai-Jenő út közötti szakaszon közlekedni. Kerülni a Hajóállomás utca vagy a Gubacsi út felé tudnak. A 2-es és a 24-es villamos a korlátozások miatt rövidített útvonalon közlekedik majd. Nem érinti a Közvágó híd végállomást. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

az ablakon kikönyököltem, és magamban így könyörögtem. Adj, Uram,

0: la lutte.
1: Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Pit Lane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en! A műsorvezető Vogyerák Anikó.
1: Köszöntöm Önöket, jó reggelt kívánok! Végignézték, ahogy 2700 embert kirúgnak mellőlük, eddig például karbantartási munkát kellett végezniük, és most ők is távoznak. Erről ír a Telex, miközben a Dunai Vasműnél újabb 150 embert bocsátanak el. Kimarad még, és ők eddig mit csináltak, erről is beszélünk Magyar Zoltánnal, a Dunaferdévé Vasas Szakszervezeti Szövetség elnökével. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Akiket most elbocsátottak, 150 főről beszélünk, ők milyen munkát végeztek?
2: Őket még nem bocsájtották, egy pontosítanék egy kicsit, ugye a csoportos létszámleépítés szándékát jelentette be a felszámoló. Ők az ISD Power Kft.-nek az alkalmazottai, és gyakorlatilag az energiaszolgáltatással foglalkoznak az érintett munkavállalók. Tehát ez a cég szolgáltatta a Dunai Vasmű korábbi vagy különböző leányvállalatainak az energiát, vízszolgáltatás, fűtés, villamosenergia, gáz és egyebek mellett, és hát ezek a dolgozók az elmúlt időszakban ugye az állat megóvással foglalkoztak, gyakorlatilag ne fagyjanak el a különböző berendezések, illetve hát a még bent lévő dolgozók megkapják a megfelelő szolgáltatásukat.
1: Az, hogy még nem bocsátották el őket, de bejelentették a csoportos létszámleépítést, jelentheti azt, hogy megúszhatják?
2: Ilyen esetben már ritkán szokta ezt jelenteni, ugye itt a hátterét is vizsgálni kell a bejelentésnek. Sajnos nagyon minimális a kommunikáció a törvényhozókkal, jogalkotókkal, de ugye nemrégiben született egy kormány határozat, amely alapján kevesebb összeget biztosít az állam az állag megóvásra, az iparbiztonságra, mint eddig. Hónapokon keresztül most már 1 milliárd forintot biztosított az állam, és most ezt a legutóbbi alkalommal 820 millió forintra csökkentette. Úgy tudjuk, hogy a jövőben ezt tovább szeretnék csökkenteni, valószínűleg erre készülnek föl a felszámolók.
1: Hogyha azt mondjuk, hogy Dunafer vagy Dunai Vasmű, akkor szerintem sokan azt gondolhatjuk, hogy hát ez már rég bezárt, nem? Hogy itt az elmúlt hónapokban nagyon sokat beszéltünk erről. Honnan indult ez a kávária? Hol tartunk most? Van-e még miben reménykedni azoknak, akiket anno elküldtek több mint egy éve?
2: Hát a kálvári az nagyon-nagyon régről, tehát 6-7 évre vissza kellene menni, csak röviden ugye az ISD Dunafer ZRT és leányvállalatai 2020-as évben felszámolás alá kerültek, amelyből következett egy értékesítés. Itt egyébként megemlítem, hogy az érintett cég, az ISD Power akkor nem került értékesítésre, felszámolás alatt maradt.
1: Ugye a Liberty... bocsánat, ezt is bonyolult átlátnunk, hogy több cégről van szó, egyik a másikhoz hogyan kapcsolódott?
2: Volt egy anyavállalat, az ISD Dunafer ZRT, ami az acél gyártással és feldolgozással foglalkozott, ezen kívül az ISD Coxoló Kft., ami Cox gyártással, és az ISD Power, ami az energiaszolgáltatással foglalkozott, csak hogy a legnagyobbakat említsem.
1: És ez utóbbiról van most szó, ezt tegyük hozzá?
2: Így van, itt az összes vállalatnál azért jóval több mint 5000 ember foglalkozott valamikor, és ugye értékesítették a felszámolták az ISD Dunafer ZRT-t és az ISD Coxolót, ebből a két cégből később csináltak a felszámolók egy, illetve kettő újabb céget, Duna Rolling, Duna Furnace néven. Az eszközöket aportálták ezekbe a cégekbe, illetve a munkavállalók jogutódlással ide átkerültek, és ez a két cég került értékesítésre, amit aztán a Liberty felvásárolt. És hát innen indult a történelmünk második szakasza, ami még rosszabbra sikerült, mint a korábbi, hogy az ígéretekkel ellentétben nem modernizálás történt, hanem inkább gyárállítás és hát sokkal súlyosabb tevékenységek, amik a gyár végét jelentették gyakorlatilag, és oda jutottunk, hogy egy újabb felszámolást kellett elindítani, és az összes közel az összes munkavállalat, körülbelül a 95%-át, tavaly évben ugye 2700 főt kellett elbocsátania ennek a két cégnek, és aztán most jutunk el ugye az ISD Powerhez, aki most jutott arra a döntésre, hogy létszámlaépítést eszközön.
1: Az egykorod dolgozók nagyon sokáig reménykedtek még, hogy újjáélethet ez a cég, és nyilván nem véletlenül, mert hogy az előző kormányzattól is kaptak erre vonatkozóan biztatást. Ezzel mi lett végül?
2: Igen, még most is minden pillanatban az ott dolgozók, vagy a volt ott dolgozók minden pillanatban reménykednek, hogy lesz megoldás. Ugye voltak korábbi kormányzati szándékok értékesítésre, most legutóbb is történt egyfajta előkészület ahhoz, hogy értékesíteni tudják a megmaradt és működő területeket. Ehhez fölvettek egyébként közel 100 főt évelején. Határozott idejű munkaszerződéssel, nekik meg lett hosszabbítva kétszer a munkaszerződésük, majd június 15-én már nem hosszabbították meg a munkaszerződésüket. Tehát itt a remény mindig megvolt. Ebben az időszakban egyébként érkezett 2-3 befektető, aki komolyan érdeklődött a vállalatért, tehát reménykedtünk abból, hogy ezt a végén sikerrel zárjuk. De jelenleg ide jutottunk, hogy...
1: Mit jelentett a térségben a Dunafer, és mit jelenthetne, hogyha azt sikerülne újjáéleszteni? Tehát van-e iparági esély arra egyébként, vagy értelme?
2: Én azt gondolom, hogy szakértőktől, tehát rendes, tehát acélipari szakértőkre gondolok, nem jogászokra és pénzügyi szakértőkre, acélipari szakértők szerint lenne jövője. Ugye egy olyan szűk szegmens töltött ki a Dunafer terméke, amire most is lenne kereslet, nagyon gyorsan, nagyon rövid időn belül tudtunk nagyon minimális megrendeléseket teljesíteni, amit most a piac nem képes. Úgyhogy jövőnk mindenképp lenne, azt gondolom.
1: Akik ott dolgoztak, azóta mondjuk ha reménykednek, ha nem, hogyan tudnak elhelyezkedni? Van-e bármilyen visszajelzése a szakszervezetnek erről, hiszen nagyon speciális szakmáról beszélünk.
2: Igen, nagyon nehéz. Tehát ugye 2700 főt bocsájtottak el a tavalyi évben. A legutolsó információink szerint körülbelül olyan 1100 fő nem talált még állást. Ez ugye a legutolsó információ, ez ilyen február környéki. hát ehhez jött hozzá most a 63 főnek az elbocsátása, aki határozott idejű szerződéssel rendelkezett, és majd most a 150 fő. Tehát nagyon nagy az a létszám, aki még nem talált munkahelyet. Évek óta új foglalkoztató Dunajváros és környékére nem települt, illetve hát azért itt azzal is foglalkozni kell, hogy acélipari munkavállalókról van szó. Ide tanultak, itt képezték magukat. Nagyon-nagyon sokszor 35-40 és nem ritka, hogy 45 évet dolgoztak le folyamatos váltóműszakban az acéliparban. Itt az, hogy felmondunk nekik, és aztán kezdjetek magatokkal valamit, ez nagyon-nagyon kevés, tehát sokkal-sokkal több segítségre lenne szüksége az érintetteknek, amit már most már egy éve nem kapnak meg gyakorlatilag.
1: Hányan maradtak most, és ők mit csinálnak még ott?
2: Most még ugye így körülbelül 500 fő van benne a különböző vállalatoknál, mindegyik ugye felszámolás alatt van, ezzel a 150 fővel egy ilyen 350 főre fog csökkenni. Gyakorlatilag a túlélésünkért küzdenek, különböző berendezéseket próbálnak meg életben tartani, azért, hogy a gyár értéke megmaradjon. Tehát hogy tudni kell, hogyha ez a rendszer folytatódik, és további költségcsökkentések valósulnak meg, gyakorlatilag működésképtelen és értéktelenné fog válni ez a gyár.
1: A mostani kormányzattól kapnak-e bármilyen biztatást?
2: Nem, ezt elég röviden tudom, nem. Nagyon sok levelet írtam már különböző minisztériumoknak, egyetlen egy fővel tudtunk egyeztetni Nagy Ervinnel, be is jött a gyárba és tartott dolgozóknak egy tájékoztatást, de többi, további szereplőkkel egyszerűen nem tudunk kapcsolatba lépni, nem tudjuk, hogy hogy hozzák meg a döntéseiket, mi alapján döntenek, nem is tudunk így ezáltal beleszólni a döntésekbe, nem tudjuk elmondani a véleményünket, és ami nagyon-nagyon aggasztó, hogy gyakorlatilag a területen se jelenik meg olyan döntéshozó, vagy olyan személy, aki kíváncsi lenne arra, hogy a gyárkapun belül hogyan is néz ki ez a vertikum, mire is lenne egyébként szükség.
1: Magyar Zoltán, köszönöm.
2: Köszönöm szépen.

0: Megszavazták az iskolakezdési támogatást, sőt, mindenki igenre voksolt, ez talán egy ritka pillanat volt a parlamentben, és vonatkozik ez az egyszülősökre is. De nem mindenki tudja, hogy ehhez bizony regisztrálni kell, vagy be kell jelenteni, mi ki és mi számít egyszülősnek, egyáltalán hányan lehetnek, ezt is átbeszéljük majd Monostori Judit demográfussal. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Nagy Anna az egyszülős központ vezetője egy korábbi felmérést, amikor ismertetett, akkor azt mondta, hogy a családoknak a 28%-a, ami számomra azért sokkoló adat volt, tehát mondjuk az egyharmada egyszülős. Tehát vagy az apuka egyedül, vagy az anyuka egyedül neveli a gyermeket, vagy gyermekeket. Most ugye egy ilyen rendeletnél, amikor támogatást kaphatnának az egyszülősök, én azt gondolnám civilként, hogy érdekük minél több szülőnek regisztrálni is magát. Kiderülhet az, hogy sokkal többen vagyunk egyszülősek?
1: Azt gondolom, hogy itt többféle adat van forgalomban. Az egyik, amire Nagy Anna is utalt, és valóban én ezt tartom egy reális számnak, ez a népszámlálási adatokon alapszik. Ugye a népszámlálási adatokon azt vizsgáljuk, hogy kik élnek a háztartásban, tehát azokat tekintjük egyszülős családoknak, ahol a szülő egyedül neveli a gyermekeket, függetlenül attól, hogy az a hiányzó szülő az milyen módon vesz részt a gyermek nevelésében. Ugye ezt, hogyha gyereknek a 0 és 24 év közötti fiatalokat tekintjük, hiszen ugye az egyetemi évekkel azért jelentősen kitolódott a gyermekkor határa is, akkor ez olyan 341 ezer családot jelent. A mostani intézkedés természetesen nem érinti az összes egyszülős családot, azokat érinti, akik iskolások és emelt családi pótlékot kapnak. Általános iskolába és középiskolába népszámlálás adatai szerint olyan 250-260 ezer olyan gyerek jár, akinek egyszülős egyedül családban nevel. Él, tehát akit egyedül nevel az anyukája vagy az apukája. Ők lehetnek azok, akik ennek az intézkedésnek az egyik célcsoportja. Azt látni kell, hogy a regisztráció az egy teljesen más történet. Tehát regisztrálni egy szülős családként azért regisztrálnak a szülők, mert magasabb családi pótlékot kapnak. Most ez a magasabb családi pótlék, ez egy ilyen 1000 forintos különbséget jelent a két szülős családokhoz képest. Ugye elég jól belátható, hogy nem igazán érdekük a családoknak az, hogy bejelentsék ezt az egyszülős státuszt, hiszen olyan kicsi összeggel kapnak nagyobb támogatást, tehát amit kincstári adatokból látunk, az egy ennél valamivel kisebb szám, éppen ebből azokból kifolyólag.
0: Meg hogyha mondjuk rendezett körülmények között történik a gyermeknek az elhelyezése, és itt nem csak válásról beszélek, tehát nyilván saját példám is van, nem voltunk házasok, egyedül nevelem a kisfiamat, de teljesen kulturáltan tudunk együttműködni, fel sem merült, hogy bárhol ezt be kell jelenteni.
1: Igen, igen, igen.
0: Az egyszülős családoknak mekkora segítség lehet egyébként egy ilyen támogatás?
1: Azt gondolom, hogy nagyon nagy részüknek segítség, és hogyha a mostani intézkedéscsomagról beszélünk, akkor azt is látni kell, hogy azokban a célcsoportokban, amiket megjelölt a kormányzat, nagyon sok átfedés van. Tehát az egyedül nevelő szülők között vannak, akik árvaellátást kapnak, tehát egyedül álló szülővé úgy is lehet válni, hogy valaki megözvegyül. Ez nyilván akkor egy alcsoportját jelenti tulajdonképpen az egyedül nevelő szülőknek, és ők is benne vannak a célcsoportban. Nagyon sokan vannak közöttük, akik tartósan beteg, fogyatékos gyereket nevelnek. Ugye ez is egy óriási probléma, hiszen egy párkapcsolat megbomlásának sajnos oka lehet az, hogy a gyerekkel valamilyen súlyosabb probléma van, és azt látjuk a kutatásokból, hogy bizony sok elsősorban anya marad egyedül a beteg gyerekkel. Tehát ugye ők is a célcsoport között vannak két oldalról is, tehát ez szerintem nagyon fontos. És azt is látjuk, hogy a szegénységi mutatóik kifejezetten magasak az egyedül nevelő családoknak. Az elmúlt másfél-két évtizedben ugye a szegénység adatokból azt lehetett látni, hogy sok vonatkozásban javult a gyermekes családok helyzete, de nem feltétlenül az egyedül nevelőkért. Ugye elsősorban a kormányzati politika a nagycsaládosok támogatása felé irányult, az egyszülős családokban kifejezetten alacsony a gyerekszám, nagyon magas az egyedül egy gyereket nevelők aránya, és ezért sok ellátásból kimaradtak, ugye ezt mutatják a szegénységi mutatók, hogy nem csak a mutató értéke, tehát valóban egy olyan csoportról lehet beszélni, akik sokkal sérülékenyebbek, mint a társadalom egyéb csoportjai.
0: Hogyha szociális intézkedésről van szó, és tegyük félre az anyagiakat, hogy mondjuk óriási segítség, bármilyen családi pótlék, ami magasabb, vagy akár egy ilyen iskolakezdési támogatás, mik lehetnének azok az intézkedések egyébként, ami mondjuk az egyszülős családokat segítik?
1: Hát azt gondolom, hogy nagyon sok minden. Tehát ugye azt, akik egyedül nevelnek, nagyon jól tudják, hogy a legfőbb érték az például az idő, az energia. Tehát mindazok, amik ugye nem láthatóak egy családpolitika, egy szociálpolitika felől, de valójában tényleg a mindennapoknak a megszervezése. Tehát, hogy biztosan nagyon sok olyan intézkedésben lehetne gondolkodni, ami mondjuk például a gyerekek nappali ellátásával kapcsolatos, tehát bölcsödékben, óvodákban, egyrészt a férőhelyek bővítése, ugye további bővítése bölcsödékben, de hogy igazából valami olyan rendszert kiépíteni, amiben nem azt érzi a szülő, hogy mindig az én gyerekem jön el utoljára, mindig már az óvónénivel kettesben van, vagy a bölcsödei gondozóval a bölcsödében. Tehát, hogy az nagyon sokat jelentene, hogyha intézményes segítség lenne például arra, hogy a gyerekeket el tudják helyezni a szülők, amikor valamilyen tennivalójuk akad. A másik pedig, ami szerintem nagyon fontos lenne, és ugye ez egy szemléletbeli változás is, hogy egy válás után azért szülőtársak maradunk, tehát minél többet tudunk tenni azért, hogy a férfiak és a nők válás után is, a kapcsolat megbomlása után is érezzék ennek a felelősségét, és lehetőségük legyen arra, hogy mondjuk például váltott gondoskodásban neveljék a gyerekeket, akkor ez nagyon sokat enyhítene ezeknek a családoknak a problémáin. Na most ez nyilván munkaerőpiaci kérdés, stb. Tehát ugye itt mindenképpen átalakul egy család helyzete, a mindennapjai, hogyha elválnak. Mind a két szülőnek ugye meg kell teremteni a lehetőségét annak, hogy akkor az egyik héten mondjuk gondoskodik a gyerekről, a másik héten inkább a munkájára koncentrál, vagy töltekezik. Akkor az egyik héten mondjuk gondoskodik a gyerekről, a másik héten

0: hanem mondjuk haza az édesanyját vagy a szüleit is próbálja segíteni.
1: Igen.
0: Mi jellemző demográfiai szempontból azok, akik egyedül maradnak, így vagy úgy, ön szerint melyik csoportba tartoznak inkább? Tehát amikor inkább egyszerűsről beszélünk...
1: Azt gondolom, hogy inkább az utóbbiba. Tehát a váltott gondoskodás terjedőben van, azt is mondhatnám, hogy egy kicsit divatos, de azért ez is, ez nem minden családnál működik, és nem minden gyereknél működik. Tehát minden családnak meg kell találni a saját útját, és azt a családi és egyéb networköt is, aki segítőként be tud lépni. De itt azért hosszú távon gondolkodva azt tudom mondani, hogy egyáltalán például a generációk közötti együttműködés, tehát azoknak az időseknek a bevonása, akár intézményes szinten is, akiknek van energiája, akiknek az unokái messze vannak, akiknek az unokái külföldön vannak. Tehát ezeknek az idősebbeknek a bevonása, korepetálásra, közös tanulásra, vigyázásra, sétára azt gondolom, hogy nagyon, nagyon gyümölcsöző lehet, és ezeknek a feltételeit is érdemes lenne megteremteni, és egy picit rásegíteni. Egyébként pont az egyszülős központban vannak ilyen kezdeményezések, de hát nyilván ezek egyedi dolgok maradnak egészen addig, amíg egy ilyen szemléletváltás nem megy végbe, és próbálunk ez irányba elmozdulni.
0: Hát ha talán most, amikor külön az egyszülősök is meg vannak említve egy ilyen iskola kezdési támogatásnál, Monastori Judit, nagyon szépen köszönöm, és azért információ az egyszülősöknek, akik nem regisztráltak még egyébként, hogy az Államkincstárnál ezt például megtehetik. Köszönöm.
1: Köszönöm.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kultkikötő, miben segíthetek?
2: Na végre! Mikor indul a legközelebbi hajó a Révfülöpre?
1: Uram, ez a kultkikötő, érti? Kulturális, kult.
2: Jó, akkor egy kultjegyet kérek Révfülöpre.
1: Uram, nálunk csak színház, koncert, kultúra van.
3: A kultkikötő teljes repertoárját keressék honlapunkon. kultkikötő.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Marad a kellemes nyári idő, a kormány döntött az új közmédia alapjait lefektető javaslatról. Hantavírus fertőzésben halt meg 3 ember Venezuelában. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Megszavazta a parlament az iskolakezdési támogatás bevezetését, és döntött az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. A 100 000 forintos iskolakezdési támogatást egyebek mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint az egyszülős családok kaphatják meg. Az országgyűlés elfogadta a közszolgálati közalapítvány megszüntetéséhez és a független közmédia testület létrehozásához szükséges javaslatot is. Megkapta az utolsó szükséges engedélyt a főváros, a Városháza park megépítésére. A főpolgármester Budapest új főterének nevezte a leendő közparkot, ahol a zöld felület mellett csapadék vízgyűjtő és vízáteresztő burkolat is lesz. Átalakítják a Városháza földszinti helyiségeit, a díszterem alatti téren pedig kávézókat, teraszokat és vendéglátóegységeket is kialakítanak. Hantavírus fertőzésben halt meg 3 ember Venezuelában. Az áldozatok rokonok voltak. A dél-amerikai ország egészségügyi minisztériuma szerint a megbetegedés továbbra sem jelent veszélyt a lakosságra, és nem találtak bizonyítékot arra sem, hogy a vírus emberről emberre terjedt volna. Április elején egy holland tengerjáró fedélzetén tört ki a hantavírus járvány. A hajó Argentínából indult, fedélzetén mintegy 150 emberrel. A vírus 13 embert fertőzött meg, közülük 3-an meghaltak. Betiltják a közösségi média használatát a 15 év alatti fiataloknak Franciaországban. A platformoknak olyan rendszereket kell bevezetniük, amelyekkel hatékonyan ellenőrizhető a felhasználó életkora. Az intézkedés célja a fiatalok egészségének védelme. A szabályozás szeptembertől lép életbe. Javítják a síneket Kőbányán, ezért mától a hétvégéig változik több villamos közlekedése. Pótlóbuszos átszállásra kell készülni a 3-as, a 28-as, a 28A, a 62-es és a 62A villamosok egy-egy szakaszán. Csak vasárnap 37B jelzéssel ideiglenes villamosjárat indul a Blaha Lujza tér és az Izraelita temető között. Részletek a BKK weboldalán olvashatók. Országszerte 54 fürdő csatlakozik idén a strandok éjszakájához. Szombaton a programban résztvevő strandok többsége éjfélig, néhány pedig 1-2 órával tovább tart nyitva. A látogatókat egyebek mellett koncertekkel, éjszakai fürdőzéssel, strandmozival és különböző sportprogramokkal várják. Napos, gomoly felhős idő lesz, főként keleten lehet néhány zápor, zivatar. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 24, a Tisza tó 26 fokos. Kissé szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
5: Jó reggelt kívánok! A fővárosban pótlóbusz jár a 19-es villamos helyett a Clark Ádám tér és a Szent Gellért tér Műegyetem között baleset miatt, míg a 41-es villamos terelve közlekedik, nem érinti a Rudas gyógyfürdő és a Margit híd Budai híd fő közötti megállóit a Bécsi út Vörösvári út felé. Lassulást tapasztalhatnak a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomhoz közeledve és az M3-os bevezető szakaszán, ugyanígy a Szerencs utca előtt. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért csütörtökön éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A hajóállomás utcába, a Soroksári út szerviz útjára és a Lechner-Ödön fasorra a Vágóhíd utca és a körforgalom közötti szakaszon csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak be. A Soroksári úton kifelé a Vágóhíd utcánál megváltozik a forgalmi rend, csak balra lehet majd tovább haladni, befelé a Kvassai Jenő útnál tudnak balra, Csepel felé is fordulni. A Rákóczi híd Soroksári úti lehajtójáról és a Máriási utcából a Boráros tér felé lehet majd haladni. A 2-es és a 24-es villamos a korlátozások miatt rövidített útvonalok közlekedik majd. Nem érinti a közvágó híd végállomást. Margo Ettele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kultkikötő, miben segíthetek?
2: Na végre! Mikor indul a legközelebbi hajó a Révfülöpre?
1: Uram, ez a kultkikötő, érti? Kulturális, kult.
2: Jó, akkor egy kultjegyet kérek Révfülöpre.
1: Uram, nálunk csak színház, koncert, kultúra van.
3: A kultkikötő teljes repertoárját keressék honlapunkon. kultkikötő.hu.
0: Reklámot hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó.
1: Hibázni, lelkesnek lenni nem szégyen, így fogalmazott Magyar Péter tegnap a parlamentben, miután ugye sokan azt mondják, hogy az ő hibájából, kifejezetten kommunikációs hibából nem vállalta Polgár Judit a köztársasági elnöki jelöltséget, hogy mekkora kommunikációs hiba volt, és ezzel például korrigálta-e? Erről is beszélünk Heisler Ákos kommunikációs szakértővel, aki Zoom kapcsolaton keresztül van itt velünk. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Maga a miniszterelnök is úgy fogalmazott, amikor kiderült, hogy nem vállalja a jelöltséget Polgár Judit, hogy ez az ő, csak és kizárólag az ő hibája és felelőssége, kommunikációs hibáról beszélt. Valóban kommunikációs hiba van-e mögött?
2: Hát, amikor készültem az adásra, akkor nem voltam lusta megnézni még egyszer a Magyar Péter közösségi média megnyilvánulásait azután, hogy tudni lehetett, hogy Sólyog Tamás valójában elfogadja a menesztését, szebb szóval aláírja a 17. alkotmánykiegészítést, és nem akarom elvenni a kedvét a másik 10 millió politikai kommunikációs szakértőnek, akivel osztozunk az ország területén, de nekem a Magyar Péter első Facebook videójából legalábbis nem derült ki az, hogy valamit annyira elrontott volna. Azt nem tudom, hogy a színfalak mögött A. ő mit csinált, B. hogy mi volt a terv. Tehát ilyenkor az egészen biztos, hogy követnek a politikusok, a politikai szervezetek egy forgatókönyvet, tehát ez nem rögtönzés, és nem... Donald Trump esetében ez más, most felejtsük el egy pillanatra. Tehát egy alapesetben egy politikai szervezet, politikai folyamat az egy gondosan megtervezett kommunikációs forgatókönyv mentén zajlik, amiben benne van az időzítés, hogy ki mikor szólal, meg ki mikor mit mond, hogyan mondja, vizuálisan meg van tervezve, vagy most akkor öltönyben, vagy pólóban, és így tovább, és így tovább. Tehát ezt egyszerűen nem tudhatjuk, hogy mi volt a terv. De az, ami elhangzott, azzal olyan nagy baj nem volt, mondom, ami elhangzott, a tervhez képest nem tudom, hogy mit ért el, de van egy másik dolog, amivel meg szeretném szólítani a 10 millió politikai kommunikációs szakértőt, az pedig az, hogy azzal, hogyha Magyar Péter elismerte, hogy hibázott, már jobban járt az ország, mint bármi mással. Mert én nem emlékszem, hogy mikor ismerte el magyar miniszterelnök nyilvánosan utoljára azt, hogy nyilvánosan, tehát nem összödi beszédről beszélek, hanem magyar miniszterelnök mikor állt ki utoljára az ország elé, és mondta azt, hogy hát srácok, áll a helyzet, hogy ezt elrontottam.
1: Pont ezért is kezdtem az ő idézetével, hogy hibázni lelkesnek lenni nem szégyen, mert hogy az elmúlt napok ugye a sok politikai elemző, önkéntes elemző véleménye alapján azért kritikát kapott Magyar Péter. Azt mondják, hogy ha óriási siker az a Tiszának, hogy Sólyog Tamást kvázi eltávolították, akkor ugyanekkora hiba lehet az, hogy Polgár Judit nemet mondott politikai szempontból, és sokan azt mondják, hogy azért, mert ez elhamarkodott volt, miért nem vártak néhány napot még, és ehhez képest a tegnapi parlament talán megint fordított egyet kommunikációs szempontból, amikor ő felállt, és azt mondta, hogy hibáztam, túl lelkes voltam, nem így kellett volna mondjuk fogalmazni, vagy nem ebben az ütemben kellett volna fogalmazni. Hogyha ezt rávetítjük mondjuk a politikára, akkor ezzel körülbelül megint visszavette a szimpátiát?
2: Hát az enyémet biztosan, hát nem tudom, a polgártársaink hogy viszonyulnak ahhoz, hogyha valaki elismeri, hogy hibázik. Mindenki nézze meg a saját életét, nekem eddig mindig rosszul sült el, amikor bevallottam, hogy hát ezt elrontottam, tehát vagy esetleg beismertem azt, hogy mondjuk nem vagyok, vagy nem tudok valamit tökéletesen csinálni, az nem mindig rezonált jól, de tényleg a kedves nézők nézzék végig, hogy az ő életük milyen. Én abban azt gondolom, hogy itt, és ez tényleg irónia meg minden nélkül, hogy ha ebben az országban azt megtanuljuk, mondjuk nulla éves kor, szóval nulla éves, mikor tud csinál valamit a csecsemő, 6 hónapos kortól megtanuljuk, hogy nem gond, hogyha kiborul a kakaó, addig, hogy nem gond, hogyha most a Magyar Péter esetében mondjuk, jó, ez mondjuk egy fontos dolog volt, vagy a 3 hónapján belül, vagy mennyi ideje van, 3 hónapján belül is egy különösen fontos dolog volt, de mondjuk a 10 legfontosabb dologból csak 8-at sikerül jól csinálni, 2-t meg nem, hát az a helyzet, hogy ilyen van. És aztán majd 5 év múlva egyébként elmondjuk a véleményünket róla. Tehát az ország mentális állapotának szerintem a sztori kifejezetten jót tett, az is kifejezetten jót tett, hogy Polgár Judit azt mondta, hogy nein, danke. Ahogy mondta, az is elképesztő elegáns volt önmagában, ahogy Polgár Judit köszönettel és tisztelettel és méltósággal visszautasította ezt a pozíciót. Az is egyébként szerintem jót tett nekünk, mert megmutatta, hogy valahogy lehet kedvesen nemet mondani, ami egy hihetetlen erény, és nagyon jó lenne, hogyha a köznapi életünkben talán többen tudnánk, ha már nemet kell mondani.
1: Nézzünk kérlek közben azért egyéb kommunikációs ügyeket is az elmúlt pár órából, szerintem fogalmazhatunk így. Egyrészt ugye a parlament, az gyakorlatilag egy ilyen showműsor-szerű intézmény lett, amit nagyon sokan követnek és figyelnek, ahol szintén a kommunikáció az, ami előtérbe került. Erről mi a véleményed? Volt egy KDNP-s Tiszás vita is, ahol szintén egy elnézéskérés volt egyébként a Tiszás politikus részéről, és mindeközben tegnap a parlamentben kvázi újra kihívta Magyar Péter Orbán Viktort, hogy akkor vitatkozzanak tusványosan, ahova nincs meghívva. Ezek mit mutatnak neked?
2: Hát a parlamenti showműsor az megint csak szerintem jó az országnak, mert az az üzenet, ami április 12-én elindult, hogy valami közünk is van ahhoz, ami történik, mert ugye előtte 16 évig meg lett nekünk mondva, hogy mi a helyes, mi a nemzet, mi az érdekünk, ugye? Tehát arról nem lett kikérve a véleményünk korábban. Most pedig választott képviselőink útján, de legalább zajlik egy vita. Ott emberek vannak, nem robotok, nem ilyen izék, ilyen öltönybe bújtatott biorobotokat látunk, hanem valódi embereket, érzelmekkel, adott esetben egyrészt ugye hibákkal, másrészt meg én jobban szeretek azokra a pillanatokra emlékezni, amikor egyébként felkészültség, humor és intellektus mutatkozik meg. Hát most az egy más kérdés, hogy én ezt kinek az oldalán fedezem föl inkább, és kinek az oldalán kevésbé, ezt talán hagyjuk is most, mert nem erről szólt. És megint csak én, ahogy mondtad, hogy ja igen, tehát a bocsánatkérés az ugye egyébként a felelősség felvállalásának egy módja, ami a politikában és a politikai kommunikációban hiányzott eddig Magyarországon, hogy erre van kitalálva az egész rendszer, tehát a demokrácia arra van kitalálva, hogy a szemünk előtt zajlik, ha látjuk, hogy valaki valamit rosszul csinált, akkor annak van következménye, és az első következménye az, hogyha erkölcsileg integer az, aki ezt csinálja, úristen, politikus és erkölcsi integritás, nem baj. Tehát, hogyha erkölcsileg integer, akkor azt mondja, hogy bocsánat. És tegnap is elhangzott egy bocsánat. Igen?
1: Nagyon röviden, tényleg nagyon röviden nézzük azért a Fidesz kommunikációját is, akik az elmúlt napok eseményei kapcsán igazából arról beszélnek, hogy megszűnik a demokrácia, hogy önkényuralom van más lehetősége a Fidesznek jelen állapotában egyébként más típusú kommunikációt képviselni, mint ezt, hogy mi vagyunk a megtámadottak és bajban van Magyarország?
2: Hát ez nagyon röviden nehéz lesz, hogy a NERT ezt a narcisztikus elnyomás rendszerének nevezem, vagy neveztem nálatok éveken keresztül, és nagyon örülök, hogy vége van, és ezt lehet tudni, hogy ez egy politológiai fogalom, tehát léteznek narcisztikus rendszerek, narcisztikus hatalomgyakorlásról beszélek, tehát nem azt mondom, hogy az ember a narcisztikus, hanem maga a rendszer az. És egy narcisztikus, ugye, hogyha vesztésre áll, elveszíti a hatalmát, a párkapcsolatot, nemet mondanak neki, vagy valami, akkor az első, amit csinál, az az, hogy valahogy megpróbál visszakerülni a középpontba. Hogyan tud ebbe a vesztes a középpontba visszakerülni? Hogy saját magából csinál áldozatot. Ja, és hát a narcisztikus, ugye a valóság az soha nem érdekelte, ő teremti meg a valóságot. Most a Fidesz, aki lebontotta az önkényuralmat, vagy most aki lebontotta a demokráciát egy önkényuralomra, az most önkényuralmat kínál. Ezzel nem lehet foglalkozni az én diplomáim szerinti szakmáim, tehát a politológia és a kommunikáció tudomány mentén, mert ezek tényalapú tudományok, az pedig egész egyszerűen, amit a Fidesz mond a 17 éve immár, az annak rendszer szinten nincs köze a tényekhez, hiszen egy narcisztikus rendszer, a narcisztikus nem szokott igazat beszélni.
1: Heisler Ákos, köszönöm szépen!

0: Az NK botrány miatt vonult ki az ügyészség, és lefoglaltak eszközöket, elsősorban kommunikációs eszközöket a Fidesznél. Hogy hogyan zajlik ez pontosan, mi történhet ilyenkor? Réti László korábbi nyomozó fogja remélem elmondani nekünk. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Hogy működik egy ilyen lefoglalás? Hirtelen jönnek, van előjele?
1: Hát ennek ez a lényege, hogy hirtelen mennek. Ugye a tegnapi hírekben is többen kiemelték, hogy nem volt előre bejelentve. Ez erről szól. Nem fogják előre bejelenteni, hiszen eltüntethetnek bizonyítékokat, hogyha tudja a lefoglalást szenvedő, hogy úgymond közeledik a hatóság. Ez soha nem egy adhok cselekmény, amikor informatikai eszközökről van szó. Ezt gondosan meg kell tervezni. Mondok egy példát. Nem fogok kimenni nyomozóként vagy ügyészként úgy, hogy csak rendőröket viszek ki, oda szakértőket kell kivinni, hiszen nekem mutatnak egy szerverparkot, én mit látok, van egy óriási fal, villóznak benne a lámpák, és 4000 kábel kígyózik. Tehát ehhez különleges szakértelem kell, már a helyszínen is.
0: Kinek van joga, mi alapján indul el egy ilyen csapat? Hogy működik ez a gyakorlatban?
1: Erről mindig határozatot hoznak a kutatás elvégzéséről. A jogalapot egyébként a büntetőeljárási törvény fogja megteremteni. Nyilván ilyenkor van előtte egy eligazítás, meghatározzák, hogy pontosan kinek mi a feladata, mik azok az adatok, amiket keresnek az adott helyszínen, és aztán utána így indul a csapat, majd bekopognak, hogy jó napot kívánok, itt egy házkutatási határozat, és ezt szeretnénk végrehajtani és lefoglalni az adatokat, vagy adott esetben akár magát a szervert is.
0: Olvasni lehetett azt is, hogy a NAV-val közösen történik ez? Hogy zajlik az együttműködés egyébként a szervek között?
1: Jellemzően ez már parancsnoki szinten szokott elindulni, majd maga a végrehajtás az operatív szinten. Tehát a két szervnek a meghatározott szintű vezetői ilyenkor egyeztetnek, megbeszélik, hogy ki mit hoz, mit tud hozzátenni, milyen adatai vannak, amik segíthetik ezt az eljárást, és ezután ez akár azt is jelenthet, hogy a két szerv közösen megy ki és végzi el a házkutatást, vagy éppen a lefoglalást.
0: Mitől függ az, hogy ki az, aki kezdeményez, ki az, aki elvégzi a feladatot? Gondolok itt arra, hogy olvashattuk, hogy Bács-Kiskun megyéből indult ez az ügy. Gondolom nem az ottani nyomozók azok, akik eljárnak. Hogy működik ez a része?
1: A legjobb tudomásom szerint az ügyészség nyomoz ebben az ügyben, tehát ők hoznak egy határozatot, ilyenkor a rendőrséget felkérik arra, hogy legyenek ott a helyszín intézkedésnél, hiszen egy ügyészségen nincsenek, mondjuk így, minden ügyészségen nincsenek nyomozók, akik ezt a papírmunkát a helyszínen elvégzik, nincsenek helyszínbiztosítók, magyarul egyenruhás járőröket oda ki kell vinni, hogyha bármilyen olyan atrocitás van, vagy ellenállás, akkor ezt megfelelően lehessen kezelni. Tehát az ügyészség hoz egy határozatot, az ügyészek jelen vannak, akik ennek az ügynek a gazdái, de természetesen a rendőrséget bevonják a segítségre.
0: Ugye az alapja ennek a kutatásnak az NK botrány. Ilyenkor a nyomozás erre fókuszál, vagy közben, hogyha találnak bármi egyéb mást, bármilyen egyéb más ügyben, akkor külön ügyet indítanak? Vagy mi történik? Vagy hát azzal nem foglalkozhatnak, csak akkor, hogyha abban is megalapozott a gyanú?
1: Ez egy érdekes kérdés. Jellemzően célhoz kötötten történik egy házkutatás, tehát tudjuk, hogy mit keresünk. A házkutatás megkezdésekor felszólítja a hatóság a házkutatást szenvedőt, vagy a kutatást szenvedőt pontosabban, hogy ezeket az adatokat, vagy ezeket a tárgyakat adja át. Ha ez megtörténik, akkor elvileg nem is kerül sor a kutatásra. De ha felmerülnek olyan adatok, hogy egyéb bűncselekményre utaló körülmények is lehetnek, akkor a kutatás során ezeket lefoglalják. Megint csak egy triviális példát hozok, hogyha mondjuk autólopás ügyében nyomozunk, iratokat keresünk, feltudjuk azt a házat, de találunk lőszert, lőfegyvert, akkor természetesen nem hagyjuk ott, hiszen arra, ha nincs engedélye az embernek, akkor ez egy újabb bűncselekmény.
0: A Fidesz ugye hangsúlyozza azt is, hogy pártnál ilyen nem fordul elő. Számít egy nyomozásnál, hogy párt, nem párt, cég, vállalat? Miről van szó?
1: A büntetőeljárás nem tesz ilyen megkülönböztetést. Amikor erre sor kerül, akkor a szükségesség és az arányosság követelménye az, amit szem előtt kell a hatóságnak tartani. Ez azt jelenti, hogy csak azokat az adatokat hozzuk el, amikre szükségünk van. Az arányosság pedig azt jelenti, hogy ne sértsük magának, a mondjuk vállalattal fogok például azt mondani, ne sértsük annak a vállalatnak az egyéb tevékenységét. Hiszen ott lehetnek partneradatok, amik nem jók, ha kikerülnek, lehet egy számlázási rendszer, a banki rendszereik rajta vannak, tehát egy cégtől, ha elhozom a komplett szervert és informatikai eszközeit, akkor gyakorlatilag megbénítom a működését, hiszen nem tud számlázni, nem tud mondjuk bért utalni, nem tud áfát utalni, azért ezek elég komoly következmények.
0: Ilyenkor a lefoglalt eszközöket elhozzák, hova szállítják, kik vizsgálják, körülbelül mennyi ideig tart egy ilyen vizsgálat, mikor láthatjuk azt, hogy ez érdemi volt-e?
1: Hát ez hónapokat is igénybe vehet, főleg akkor, hogyha nagy mennyiségű adatról van szó. Jellemzően főszabályként a helyszínen másolással hozzuk el az adatokat, tehát egy külső merevlemezre kiírja a hatóság. Hozzá kell tenni, hogy ez nem feltétlenül lehetséges, hiszen vannak olyan esetek, és ez a kivételes, amikor magát a fizikai szervert is el kell hozni. Például az egész szerver titkosítva van. A helyszínen nem lehet kikódolni. Például maga a szerver az elkövetés eszköze, mondjuk gyermekpornográfiát tárolnak rajta, vagy egy zsaruló vírusközpontot üzemeltetnek. De elképzelhető, hogy el vannak rajta rejtve fájlok, vagy törölt fájlokat keresünk, vagy álnevesített fájlokat keresünk, akkor erre megint nincs a helyszínen idő. Ilyenkor el kell vinni.
0: Akkor ennek az ügynek mondjuk hónapok múlva derülhet ki, hogy mi az, amit találtak, nyilvánosságra hozzák-e ezt egyébként, ennek mi a szabályrendszere?
1: Nem mennék bele a találgatásba, hogy meddig fog tartani, szerintem nem lesz rövid, hiszen egy komplett szervert, ha elhoznak, és itt tudom, hogy levelező rendszert elhoztak, gondoljunk bele, hogy egy szervezetben, még egy kisebb vállalatnál is hány tízezer e-mail keletkezik mondjuk csak egy évben, tehát ezeket átnézni, ez nagyon komoly idő, még akkor is, hogyha mesterséges intelligenciát rá fogják tenni a keresésre.
0: Réti László, köszönöm.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó.
1: Napok óta tüntetések vannak Ukrajnában, és most úgy tűnik, hogy a tüntetők nyernek. Hogy mit jelent ez pontosan, azt Németh András fogja nekünk elmondani, a HVG újságírója, a külpolitikai szakértő. Köszönöm, hogy itt vagy. Mert hogy napok óta olvashatjuk azokat a híreket, hogy egyébként elsősorban fiatalok vonulnak utcára, ami már eleve furcsa lehet számunkra, hogy egy háborúban álló országban még nehezíti a helyzetet az is, hogy tüntetés van, de összefügg a kettő, szóval mi történik pontosan, és mi az, amit most Zelenszkij feladott és engedett a tüntetőknek.
2: Igen, valóban tüntetések zajlanak, és ami számomra még inkább érdekesebb, hogy ugye azért folyamatosak az orosz támadások is, tehát egy olyan helyzetben tüntetnek, amikor tulajdonképpen állandó életveszélyben vannak, amikor több ezer ember van az utcán, akkor bármikor becsapódik egy rakéta, egy drón, ott tömegesen lehetne meghalni. Tehát ugye az történt alapvetően, hogy pár nappal ezelőtt Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök leváltotta a miniszterelnököt, és ment vele a kormány is, és komoly meglepetésre egyébként le lett váltva Mihajlo Fedorov védelmi miniszter is, akiről annyit érdemes tudni és kell tudni, hogy ő az, aki tulajdonképpen megcsinálta ezt a reformot, a drónhadviselés bevezetését, a digitalizációt, amivel Ukrajna az utóbbi hónapokban jelentős sikereket ér a fronton. Ennek a leváltásnak a hátterében az állt, hogy összekülönbözött a katonai vezetés, amelyik tulajdonképpen a régi hadviselést folytatta volna, és benne van egy kis korrupció is, tehát a csatornákat ők féltették, hogy elveszítik. A másik oldalon voltak a fiatalok, akik tényleg látják azt, hogy hogyan lehet egy erősebb ellenfél ellen sikeresen fellépni. Amikor ez a leváltás megtörtént, akkor szintén meglepő módon, legalábbis a hatalom számára meglepő módon ezrek, tízezrek vonultak az utcára, hogy tiltakozzanak, és valóban úgy tűnik, hogy meghátrál Zelenszkij, tehát ugye a katonai vezetésnek a legfőbb emberét, a főparancsnokot, Olekszandr Szirszkijt leváltotta pár órával ezelőtt, és komoly cserék lesznek ott. Ez még nem teljes győzelme egyébként a tüntetőknek, mert Fedorovot nem helyezték vissza a védelmi miniszteri posztra. Az én forrásaim szerint ez nem is nagyon fog megtörténni, valószínűleg egy másik posztot fog kapni, csak ő ugye eléggé harcias, tehát neki felajánlották a miniszterelnöki posztot is, azt sem fogadta el, mert azt mondta, hogy ez is egyfajta felfelé buktatás lenne.
1: No igen, pont ez jut eszembe, miközben beszélgetünk, hogy ha tüntetnek ezrek az utcákon azért, akik egyébként közben mondjuk minimum a családtagjaik a fronton vannak, vagy már elvesztettek valakit abban a háborúban, amit Oroszország folytat, és az a célunk, hogy az a valaki kerüljön vissza, Fedorov, aki ezek szerint a tüntetők úgy látják, hogy sikereket érhet el, vagy fordíthat esetleg a 4,5 éve tartó háborúban, akkor megelégedhetnek-e a tüntetők azzal, hogyha Fedorov A félre lesz állítva, B felbuktatják.
2: Én úgy gondolom, hogy ez a tüntetés folytatódni fog, viszont azért az is fontos, hogy Fedorov tényleg egy meghatározott személyiség, de azért nem csak ő volt ott, tehát azért ezt egy ember nem tudja megcsinálni, nem lehet fél év alatt megteremteni olyan drónipart, amelyik évente 4 millió drón gyárt, tehát azért ott vannak mások is, ami nagyon fontos, hogy elindult ezzel párhuzamosan a fiatalitás is a Védelminisztériumban, az egész államvezetési rendszerben is tényleg ilyen tök fiatal gyerekek, lányok szervezik a dolgokat, tehát ez egy megállíthatatlan folyamat. Csak számomra az egy nagyon furcsa kérdés, hogy tudott legalább átmenetileg győzni az öreg gárda. Tehát annyira látszik, hogy mi a jövő útja a háborúban. Tehát én arra gondolok, hogy itt tényleg egy becsontosodott rendszernek a reformja zajlik most, amit tényleg nem lehet majd megállítani. De ugye tényleg, ahogy említetted, háború van, tehát ez minél lassabb ez a reform, annál több lesz az áldozat. Tehát azért kellene, hogy ez a folyamat gyorsan menjen. És még egy dolog, hogy ugye előtte beszéltünk arról, hogy Zelenszkij nem először hátál azért meg. Tehát egy évvel ezelőtt pontosan, amikor aláírta eredetileg azt a törvényt, amivel csökkentette a korrupció ellenes hatóságok jogkörét, azt ugyanegy ilyen tüntetési hullám hatására visszamondta. Tehát ez azt jelenti egyrészt, hogy ő hajlandó azért meghallgatni az ukrán társadalmat, másik oldalon pedig az ukrán társadalom rettetesen aktív. Azért volt ott két forradalom is, voltak ezek a tüntetések is, tehát ez tulajdonképpen irigylésre méltó, hogy ennyire tüntetnek a saját igazukért ezek az ukránok.
1: Hát az is mutatja szerintem, hogy 4,5 éve kitartanak ebben a háborúban. Hol tart most a háború, mit lehet tudni?
2: Ez annyiból érdekes, hogy tulajdonképpen alapvetően két frontja van ennek a háborúnak, van ez a drónfront, ahol Ukrajna nagyon eredményes, tehát folyamatosan támadják az orosz energetikai létesítményeket, infrastruktúrát, és ezzel közel vitték a háborút az oroszokhoz. Tehát Vlagyimir Putyin elnök 4,5 évvel ezelőtt tett egy olyan nem hivatalos ígéretet, hogy lesz ez a kis háborúcska, pár nap alatt győzünk, de ti ezt nem fogjátok megérezni. Ezt az ígéretet egyértelműen most már nem tudja betartani, rettetes energia, illetve benzinhiány van, Moszkva környékén robbannak föl hatalmas raktárak, katonai létesítmények, tehát az orosz lakosság ezt látja, és ennek egyrészt lelki hatása is van, mert látják, hogy 4,5 év után sehova nem jutottak, másodszorban a hétköznapjai sokkal nehezebbek, a Krím-félszigeten, amit ugye 2014-ben foglalt el Oroszország, ott már nem csak benzinből van hiány, hanem más termékekből is, és ami szintén a másik vonulat ennek a háborúnak, azért van egy szárazföldi front, ahol Oroszország változatlanul nagyon lassan, de halad erőre, tehát ottan Kosztanivka és pár település környékén szinte áll a front, azért valamennyit haladnak erőre az oroszok.
1: Hetek óta nem hallunk esetleges tárgyalásokról, nemhogy békéről, tűzszünetről. Ez hol tart? Ez most teljesen füstbe ment?
2: Én nagyon régóta nagyon pesszimista vagyok, tehát én változatlan úgy gondolom, hogy ez a háború valamelyik fél teljes vereségéig fog tartani. Ez Ukrajna esetében lehet egy katonai vereség, hogy elfogynak a katonák, Oroszország esetében pedig az, hogy a gazdaság csődbe jut. Én nem hiszek abban, hogy ezelőtt lenne tartós tűzszünet vagy béke, valóban a tárgyalások állnak. Az amerikaiak számára, akik ugye közvetítettek, ők alapvetően Irán vannak elfoglalva, az Európai Unió sem túl aktív ezekben a tárgyalási erőfeszítésekben, már csak azért sem, mert az oroszok továbbra sem hajlandóak a kompromisszumra. Tehát ők azt mondják, hogy persze mi tárgyalunk, csak tessék az összes követelésünket teljesíteni, így pedig azért nehéz.
1: Picit beszéljünk akkor ennek kapcsán Amerikáról is, mint külpolitikai szakértő. Egyrészt Trump most hogyan áll hozzá ehhez az egész orosz-ukrán helyzethez, ebből látszik-e bármi az elmúlt hetekben? Másrészt most azt olvasni, hogy újabb vámokkal dobálóznak. Mi van most Amerikában a fókuszban? Mindjárt itt a félidős választás.
2: Igen, tehát lehet, hogy valamilyen szinten el akarja terelni a figyelmet Iránról, ami egyértelmű kudarc, bár ezt nem ismeri el. Most már tudjuk, hogy gallononként $4 az átlagár az USA-ban, az amerikai pedig erre nagyon érzékenyek. Egyébként nagyon érdekes, amennyiben változik Trump álláspontja az ukrán háborúval kapcsolatban. Most, hogy látja, hogy Zelenszkijék győznek, teljes mértékben úgy tűnik, hogy kezd egy ukrán baráttabb állásfoglalást jutni, például azzal is, hogy lehetővé teszi az, hogy Patriot légvédelmi rakéták licenc alapján az ukránok is gyártsanak ilyen rakétákat. Megint tett egy pár megjegyzést Putyin elnökre, tehát változik az amerikai álláspont, és még nem annyira támogató, mint régen a demokraták alatt volt, de ez mindenképpen kiegyensúlyozottabb. A vámok pedig ugye hát Európa is, meg Kanada is a központban van. Ez a kanadaiak elleni vám tarifa emelés, ez megint egy mutatja azt, hogy Trump mennyire alkalmatlan elnöknek, tehát hogy azért akar vámokat bevezetni, mert átmegy az erdőtüzek füstje az USA-ba, tehát ezek teljesen hajánál előfog rángatott dolgok.
1: Németh András, köszönöm.
2: Én is köszönöm.

0: Csökkent az alapkamat, ez volt a várakozás. Szakértők azt mondják, hogy az a kérdés, hogy hogyan tovább a következő hónapokban, hogy mire számíthatunk, ezt remélem elmagyarázza nekünk Balási Zsolt közgazdász, a Hold alapkezelő portfólió kezelője. Jó reggelt kívánok!
1: Üdvözlök mindenkit!
0: Ilyenkor mindig a bejelentés előtt van egy ilyen a gazdasági szempontból előzetes várakozás. Ez a mostani döntés úgy tűnik, hogy ebbe belesimul, csak azt mondják, hogy az a kérdés, hogy a következő hónapokban mi lesz. Miért annyira fontos? Nem örülünk a jónak?
1: Hát örülünk a jónak, csak ugye már örültünk a jónak, tehát a 400 fölötti euróforint az most 360 környékén van, és már csodálkozunk, hogy milyen gyenge, mert 350 is volt. Igazából most ugye az MNB az azon balanszírozik, hogy hogy alakul épp a hormozi szoros, és ennek megfelel az infláció, de Magyarországon itt nagyon jól alakul az infláció, hogyha ettől balanszírozik, hogy hogy alakul épp a hormozi szoros, és ennek megfelel az infláció, de

0: nem. Tehát Magyarországon az alapkamat az pont ugyanott jár, mint hogyha a Fidesz nyerte volna a választásokat. Úgyhogy az, hogy az MNB egy ilyen nagyon késői kamatvágásokkal megpróbál utána menni annak, amit a piac azonnal beárazott április 12 után, ez egy ilyen, hát ilyen nagyon, ez olyan, mint a hitelminősítők. Ugye a hitelminősítők is mindig mennek a piacra, tehát amikor a hitelminősítő már ide vagy oda minősíti akármelyik devizát, akkor a piaci emberek már rég mind legyintenek, hiszen a piac azt már rég beáraszta. Na most az MNB az ilyen nagyon óvatosan, hát pont úgy, mint egy ilyen konformista nagy intézmény, szépen elkezdi vagdosni a kamatot, és valószínűleg, ha nincs valami óriási összeomlást, akkor szépen a következő egy évben akár 150 bázispontot is vág majd a kamaton, és tehát ennek megfelelt a mostani 25 bázispontos kamatvágás, vagyis hát ennek az iránynak, úgyhogy senki nem lepődött meg. De hát az MNB nagyon lemaradva ahhoz képest, amit a piac üzent.
1: Hogyha gazdaságról beszélünk, akkor ugye mindig minden várakozás előtt az van, hogy ideges a piac. Hogyha itt egy nagyobb léptékről van szó az MNB részéről, akkor annak milyen kockázatai lehetnek? Tehát mi az oka az óvatosságnak, hogyha gazdasági oldalról vesszük?
0: Hát igazából, ha bármilyen kockázat lehet, az az MNB reputációs kockázat. Tehát mondom, tehát ha a piac egy szót se szólt volna, ugye ez a 360 forintos euró, ez azért az exportőröknek nagy kárt okoz. És az ugye egy elég a gerince a gazdaságnak. Tehát nekem jó, mert én most épp Horvátországban nyaralok, én örülök a 360 forintos eurónak.
1: De hát meg az importnak is jó.
0: Az importnak is. Igen, ugye az exportőrök azok, akik nagyon nagy versenyre vannak kényszerítve. Ők azok, akiknek a kés tényleg ott van a nyakukon. Az importőr az szépen tovább hárítja a fogyasztót. Tehát az inkább az inflációban fog megmutatkozni, hogy mi most 10%-kal olcsóban tudunk elvileg mondjuk iPhone-t venni. De az exportőr az, aki tényleg késéren táncol, mert neki ott kell versenyeznie a világgal, és hogyha nem tud fölmutatni. Tehát ugye volt egy ilyen felmérés, ahol a exportőr cégek 17%-a mondta azt, hogy ha még 3 hónapig 350 környékén marad az euró forint, akkor ők csődbe mennek. Tehát, hogy ők azok, akik tényleg késéren táncolnak ebből a szempontból, és hát ugye nem lenne baj, hogy 360 euró forint. A baj az, hogy néhány hét alatt került oda. Tehát, hogy ezt nagyon nehéz lekövetniük ezeknek az exportőr cégeknek. És ugye mi történt volna akkor, hogyha az MNB mondjuk azt mondja, hogy hát itt tényleg óriási változás volt, ezt üzeni a piac, vágunk azonnal április 13-án nyilvánosztúzás 100 bázispontot. Egy ilyen váratlan. Akkor mi történt volna? Akkor a forint nem ment volna 350-ig, hanem mondjuk 365-370 környékén megállt volna az erősödés, és akkor ez így mindenkinek kezelhető. Ugye a gazdaságban a volatilitás a baj, tehát az a baj, hogyha hirtelen történnek változások, azt nehezen követik azok, akiknek az éppen rossz. Ezt lehetett volna elkerülnie egy gyorsabb vágással, és ugye valami ilyesmi, tehát igazából nem kockáztatna az MNB. Mi történne, hogyha most váratlanul 50 bázispontot vágtak volna tegnap vagy tegnap előtt, akkor egy nagyobb gyengült volna a forint. Tehát akkor most lehet, hogy 3,65 környékén lejárnánk, vagy 3,67 környékén járnánk, ami ugye hát a 400 irányából nézve még mindig egy óriási erősödés. Senkit nem zavarna.
1: Mindeközben a parlament előtt, illetve dolgoznak az idei költségvetési módosításon is, vagy terven is, meg a jövő évén is, erről már Kármán András beszél, és ő például két dolgot mindenképpen szeretne, az egyik az, hogy szigorodjanak a költségvetés tervezésének szabályai, meg aztán, hogy egyszerűsödjön a hazai adórendszer, erről korábban egyébként már más szakértővel beszéltünk. Ez a tervezés, szabályzat, szigorítás, ez egy kiszámíthatóbb gazdasági környezetet hozhatna, mert ugye az elmúlt években azért az Orbán kormány alatt megszoktuk, hogy akár 4-5-ször módosítják menet közben azt a bizonyos az évi költségvetést.
0: Igen, tehát azért a gazdaság szempontjában nem a költségvetés tervezése a fontos, az inkább a politika szempontjából fontos. Azok, hogy eltűnnek ezek a különböző ilyen-olyan adók, eltűnének végre az ársapkák, tehát ezek azok, amik sokat segítenek a kiszámíthatóságon, eltűnne az adhok törvényozás, tehát ezek a dolgok. És egyébként pont a költségvetésre visszatérve, tehát a forint mitől gyengült vissza most, ugye 360, ugye emögött három ok van. Az egyik az, hogy ugye Hormuzban megint van egy kicsit nagyobb feszültség, és ez Magyarország szempontjából a gázár esetén a legérdekesebb.

0: A gázár az a, hogy egy hónap ezelőtt 40 az, amit én nézek, mindegy milyen metrika, 40 környékén járt, és most 60. Emögött nem is annyira a hormúzi feszültség van az, hanem hogy mindenki most elkezdte visszatölteni a tározókat Európában, vásárolják a gázt, fölment az ára. Na ez egy nagy forintgyengítő tényező, hiszen a magyar gazdaság számára az egy óriási teher, hogy mennyibe kerül az energia, amit nagy részt importálunk. A másik, hogy a forint is egy ilyen momentum trade lett, tehát mindenki megszerette a forintot. Április 12 után mindenki a magyar eszközökre ugrott rá, akár kötvények, akár forint, hát a részvények kevésbé. És ebben lett egy óriási túlpozícionáltság, és akkor jött egy-két rosszabb hír, és akkor mindjárt rátérek a rosszabb hírre, és akkor könnyebben tudod gyengülni. Tehát ezért van ez a 360 fölötti euróforint megint. És akkor a harmadik, az pont a költségvetés. Tehát a költségvetésről ugye kijöttek már az új kormánytól, mondjuk úgy tervek, mondták, hogy Fidesz-szel 8% lett volna az idei költségvetési hiány, ez a Fisza párt, ez, mit tudom, az EU pénzekkel, stb. Mondjuk 7% alá talán le tudja szorítani, és jövőre olyan 6%-ot terveznek, ugye ez még egy nagyon előzetes kalkuláció, de szerintem ebben még benne sincs az, amit a Tisza kormány is megígért a választások előtt, hogy majd osztogat. És ez egy, na itt bukhat el az egész. Az, amit láttunk eddig, hogy mindenki nagyon örül azoknak a folyamatoknak, ami Magyarországon történt április 12 óta. Ez látszik az összes eszközben. Ez egy óriási pozitív spirál, az euró bevezetés, ugye az erre ráerősít. Az is egy óriási olyan dolog, ami megerősíti a bizalmat, a kiszámíthatóságot. De most, ha ez azon bukik el, és, de ez azért nagy rész pszichológia, tehát nagyon sokat segít Magyarországnak, hogy lejöttek a kötvényhozamok, kevesebbet kell fizetnünk a hiteleinkért. De még mindig ugye Magyarországon most 5,75-re vitt el az MNB az alapkamatot, a lengyeleknél ez 3,75, tehát 200 bázisponttal többet fizetünk még mindig, miközben ők nem tervezik bevezetni az eurót. Az ECB-nek, ugye a központi banknak 2,5% az alapkamata, tehát valójában még az is lehetne a cél, vagy 3%. Tehát, hogy sokkal lejjebb lehetne minden, és ez a pozitív spirál, ez mindenhol visszahatna a gazdaságra, és egy helyen tud ez megtörni, hogyha itt is megint elkezdődik valamiféle osztogatás. Tehát, hogyha ez a költségvetési hiány, amit most mondjuk idén 8% lenne, jövőre mondjuk 6-7 környékére leviszik, ez nagyon kevés. Tehát, hogy azt kell észrevenni, hogy a piacok bizalma az törékeny, és pont egy ilyenen elbukhat, és ezért én remélem, hogy ezek a költségvetési összerakások, ezek szigorúbbak lesznek annál, mint amit előzőleg hallottunk, mert itt most óriási a tét.
1: Itt függ össze majd igen a politika és a gazdaság érdeke. Balázsi Zsolt, nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, jó pihenést.
0: Köszönöm szépen.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a kellemes nyári idő. Bóka János lett a Fidesz parlamenti frakció vezetője. Szombaton lesz a strandok éjszakája. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az országgyűlés tegnap megszavazta az iskolakezdési támogatás bevezetését. 100 000 forintnyi juttatást kapnak mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint az egyszülős családok. A képviselők döntöttek az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. Elhalasztották ugyanakkor az országos közlekedés szervező és a gördülő állomány kezelő társaság létrehozásáról szóló előterjesztés záró szavazását. Benyújtották a vármegyéket megyékre a főispánokat kormány megbízottra átnevező törvényjavaslatot. A módosítások célja, hogy egységes, közérthető és korszerű legyen a fogalomhasználat az ügyintézés és szabályozás során. A névváltozás nem érinti a területi közigazgatás feladat és hatásköreit. A módosítás október 1-én lép hatályba. Bóka János lett a Fidesz parlamenti frakció vezetője. A politikus közölte, támogatják a magyar emberek érdekeit szolgáló kormányzati kezdeményezéseket, az általuk önkényesnek tartott döntésekkel szemben pedig minden békés és törvényes eszközzel fellépnek. Hantavírus fertőzésben halt meg 3 ember Venezuelában. Az áldozatok rokonok voltak. A dél-amerikai ország egészségügyi minisztériuma szerint a megbetegedés továbbra sem jelent veszélyt a lakosságra, és nem találtak bizonyítékot arra sem, hogy a vírus emberről emberre terjedt volna. Április elején egy holland tengerjáró fedélzetén tört ki a hantavírus járvány. A hajó Argentínából indult, fedélzetén mintegy 150 emberrel. A vírus 13 embert fertőzött meg, közülük 3-an meghaltak. Betiltják a közösségi média használatát a 15 év alatti fiataloknak Franciaországban. A platformoknak olyan rendszereket kell bevezetniük, amelyekkel hatékonyan ellenőrizhető a felhasználó életkora. Az intézkedés célja a fiatalok egészségének védelme. A szabályozás szeptembertől lép életbe. A módosítással emellett a középiskolákra is kiterjesztették a mobiltelefonok használatának tilalmát. Országszerte 54 fürdő csatlakozik idén a strandok éjszakájához. Szombaton a programban résztvevő strandok többsége éjfélig, néhány pedig 1-2 órával tovább tart nyitva. A látogatókat egyebek mellett koncertekkel, éjszakai fürdőzéssel, szauna szeánszokkal, strandmozival és különböző sportprogramokkal várják. Napos, gomoly felhős idő lesz, főként keleten lehet néhány zápor, zivatar. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 24, a Tisza tó 26 fokos. Kissé szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! Pótlóbusz jár a fővárosban a 19-es villamos helyett a Rudas gyógyfürdő és a Batthyány tér között baleset miatt, a 41-es villamos pedig terelve a Krisztina városon átjár és a Margit híd, Budai híd fő, illetve a Rudas gyógyfürdő közötti megállókat nem érinti. Baleset miatt nem járható a belső sáv a Rákóczi úton kifelé a Blahalújza tér előtt. Lassan halad a sor a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, illetve a Budai alsó rakparton a Margit hídtól délre és a Petőfi hídtól északra. Fennakadást tapasztalhatnak az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, és telítettek a sávok a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópont előtt, ugyanígy az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, továbbá a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében mindkét irányban. Holnap hajnalig mindkét irányban lezárják a buszsávot az Erzsébet híd Pesti híd főjénél egy rövidebb szakaszon, mert útburkolatot javítanak, ezért az érintett BKK autóbuszok március 15-e tér megállóját áthelyezik mindkét irányban. Nem működnek a jelzőlámpák, délután 3 óráig az Üllői úton a Balkán utcánál karbantartás miatt a forgalmat rendőrök irányítják. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét mindennapja.

0: most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó.
1: 40 hektárnyi terület égett le szinte egyetlen nap alatt Török Bálint környékén. Segítségüket kérik, hogy miben, ezt is el fogja nekünk mondani a polgármester Szőke Péter. Jó reggelt kívánok!
2: Reggelt!
1: Mi történt pár nappal ezelőtt?
2: Egész pontosan egy bozott tűz ütött a Tétényi fennsíknak a Török Bálinti részén, ez egy elég nagy sík terület Budapest határában, és ez a bozott tűz ez nagyon gyorsan terjedt, mert hogy szárazság van, és az aljnövényzet nyilván ki van száradva, illetve a szél az folyamatosan mozgásban volt, úgyhogy a tűzoltók hát küzdöttek azért, hogy tudják lokalizálni a tüzet, mire sikerült eloltani, addigra már teljesen szétterjedt, és 40 hektár fölötti az a terület, ami a tűzzel érintett.
1: Sokkoló képeket láthatunk itt közben erről a tűzről, és sokan azt gondolhatják, hogy hát jó, de leégett a bozót, hát ez most nem számít. Szerencsére nem voltak veszélyben a lakók, nem égtek le házak, mégis van kinek segíteni. Kik kerültek bajba?
2: Igen, szerencsére nem égtek le házak, ez azért nem sokon múlott, tehát a tűzoltóság, akik nagy erőkkel vettek részt az oltásban, számtalan településről a környéken, vagy a környékről érkeztek még önkéntes tűzoltóegységek is, és aztán drónos technológiával próbálták lokalizálni a tüzeket, illetve azt biztosítani, hogy ne tudjon elterjedni a lakott terület irányába a tűz. Ezt szerencsére sikerült megállítani, nem sokkal egyébként a házaktól. Ennek ellenére a zöld, ami leégett, illetve a zöld növényzet, az egy jelentős takarmányállomány az ottani állatmenhelynek, illetve van ott egy lovarda, akinek a kerítése, meg más infrastruktúra elemek is leégtek, úgyhogy ilyen típusú kár azért jelentős.
1: Mekkora bajba kerültek ők, és mire van szükségük most?
2: Nagyon nagy bajba kerültek, főleg az állatmenhely. Ott több száz állat van, amelyek az ország minden részéről mentett állatokat tartanak ott. Szarvasmarhától lovon keresztül, páva, mindenféle állat megtalálható náluk, és az ő takarmányuk az olyan szinten semmisült meg, gyakorlatilag a téri bekészítést kellett megkezdeniük, úgyhogy azonnali segítségre volt szükségük, és szerencsére érkezett a segítség, tehát nagyon sokan felajánlották a segítségüket, és ennek igyekeztünk az élére állni az önkormányzat.
1: No igen, mit tud tenni egy ilyen helyzetben az önkormányzat? Nyilván egy fontos intézmény Török Bálint életében, akár ez az állatmenhely, akár a mellette lévő lovarda. Nyilván tájékozódik a polgármester, és azon túl, amikor már életek nincsenek veszélyben, akkor egy önkormányzatnál van egy havária keret, vagy tudják a lakosok segítségét kérni?
2: Természetesen az önkormányzat is fog segíteni, de itt a cél az adománygyűjtést, amit indítottunk, azt azért tettük meg, hogy gyakorlatilag összefogjuk a segítséget, és szervezet keretek közé tudjuk tenni, mert héten nagyon sokan jelentkeztek, közvetlenül is jelentkeztek, viszont az eljuttatásra a segítségnek az nem olyan túl egyszerű, úgyhogy az önkormányzatnak van egy közalapítványa, és az a közalapítvány állt az adománygyűjtés élére. A kollégáim fölmérték a gazdálkodókkal, illetve az állatmenhely vezetőjével, az érintettekkel, hogy nagyjából miről van szó kár szempontjából. Ez egy előzetes és csak egy ilyen nagyságrendi felmérést jelent. Ez az ad nagyjából 10 millió forint, amit kitűztünk célként, hogy akkor összegyűjtsük, és ebből már több mint 2,5 millió forint az össze is gyűlt így pár nap alatt.
1: Hogyha valaki szeretne segíteni, akkor az hogyan teheti meg?
2: A városnak a honlapján van fönt minden információ ezzel kapcsolatosan, ez pedig a törökbálint.hu.
1: milyen Török-Bálint közössége ebből a szempontból volt-e már hasonlóan kritikus helyzet, amikor mondjuk össze kellett fogni, és most ebben a helyzetben mit lát?
2: Egy város igazi erejét a bajban való összefogása mutatja meg, és Török-Bálint úgy gondolom, hogy példaértékű ebből a szempontból. Az ukrán háború kitörésekor is komoly összefogás alakult ki a menekültek, akik érkeztek az ő ellátásukkal kapcsolatosan a Covid idejében, tehát a pandémia idején is ez jellemző volt. Török-Bálinton van az ország egyetlen gyermek hospice háza, akiknek rendszeresen segít a közösség. Tehát úgy gondolom, hogy Török-Bálint közösség egy erős és összetartó közösség. Viszont itt most ez a probléma erősen túlmutat Török-Bálinton. Az a leégett terület, az több mint 60 focipályán. Most volt ugye a futballvilágbajnokság, azért ezt a példát hozom, hogy el tudják képzelni az emberek. Tehát több mint 60 focipályányi zöld terület, környezetvédelmi, illetve Natura 2000 terület égett le. Úgyhogy ennek országos jelentősége van ennek a problémának.
1: Aki teheti, segítsen, és aztán majd számoljon be róla. Szőke Péter, köszönöm.
2: Köszönöm én is a segítséget.
0: 1879. július 19-én született Móra Ferenc. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Melyik városhoz kötődik leginkább híres írónk munkássága? Start 1. Szegedhez. Start 2. Pécshez. Heti nyereményünk egy doboz, azaz egy havi Vertim testsúlycsökkentő Matrix a sikeres fogyás támogatására a vertim.hu webshop jóvoltából.
1: Rácsok Balázsral folytatjuk, az Ökumenikus Segélyszervezet stratégiai és módszertani igazgatójával. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. És egy különleges kezdeményezésről fogunk beszélgetni, ami gyermekeknek próbál segíteni, és különösen aktuális a nyári szünetben. Most táboroztatásról van szó. Mi a program lényege, honnan indult, és most éppen hol tartunk, hogyha lehet húzni egy vonalat?
3: Ez a segélyszervezetnek a kapaszkodó programja. Azt tudni kell, hogy mi 40 intézményben nyújtunk igazából évente 4100 gyereknek valamilyen szolgáltatást. Legyen az családok átmeneti otthona, krízis otthon, jelenlétpont, és hogy ezeknek a gyerekeknek egész évben segítünk, de hogy a nyár az mindig különleges ebből a szempontból, mert az egy picit a kikapcsolódásnak a szintere, ugyanak a további fejlődés kapcsán is fontos, és a célkitűzésünk az az volt nyár elején, hogy 1000 gyereket tudjunk táboroztatni a nyáron, hogy a iskola után is kvázi előtérben maradjanak, akkor se engedjük el a kezüket, hanem velük legyünk folyamatosan.
1: Kik ezek a gyermekek, és hogyan lehetett célzottan támogatni azt, hogy ők egy kicsit pihenhessenek, jól érezzék magukat?
3: Ja, a gyerekeink, ők a intézményekben vagy bent is laknak, van olyan ellátásunk, amikor mondjuk menekülni kell egy családnak, akkor vannak olyan titkos menedékházaink, családok átmeneti otthon, ahol őket ellátjuk, de vannak olyan központjaink is, ahol hétköznapi ellátásban vannak bent, tehát hétfőtől péntekig tanulunk a gyerekekkel, például a tanodában, vagy a szegregátumokban, a jelenlétponton, igazából az iskola idő utáni időszakban fejlesztjük a gyerekeket, és őket visszük most táborozni, vagy ők kapcsolódnak be hetes táborokba, és ezek tematikus programok, tehát az nagyon fontos a táborainknál, mindig van egy fejlesztő jellege. Mert hogy az fontos, hogy azokra az eredményekre, amiket évközben elérünk a gyerekekkel, azokra igazából építsünk.
1: Hol táborozhatnak ezek a gyermekek, és egyáltalán hát egy tábor, én magam is csináltam ilyet még fiatal koromban, iszonyatos infrastruktúrával jár, az emberi erőforrás, akiknek ott segíteni kell, ezt hogyan sikerül összeszervezni a szervezetnek?
3: Kétféle táborról beszélünk, az egyik az a bentlakásos táborok, erre van a segélyszervezetnek egy nagyon jól felszerelt táborhelye, Kastélyosdombón. A többi 17 helyszín, az pedig igazából ott, ahol a gyermekek vannak, élnek. Ott alakítjuk át egy kicsikét a központjainkat, különböző állomások vannak, illetve az is mindig nagyon fontos, hogy ilyenkor a gyerekekkel menjünk valahova. Ezeket ilyen kilátó programoknak hívjuk, mert nagyon sok gyerek, akikkel foglalkozunk, nem hagyta még el például azt a települést, ahol ő él.
1: Hogy kell elképzelnünk egy ilyen tábort? Önnek is van tapasztalata, úgy tudom, nem gyermekmegőrzésről van szó.
3: Egyáltalán nem. Ők a napközi táborokban reggel érkeznek, az is nagyon érdekes, hogy általában ilyen 8-9 körül kezdünk, a gyerekek sokszor már 8 előtt ott sorakoznak. Nyilván étkezéssel szoktunk kezdeni, mert az nagyon fontos, hogy a megfelelő fizikai ellátás is megtörténjen. Utána általában délelőtt tematikus programok vannak, ez lehet pénzügyi gazdálkodás, digitális kompetencia, fejlesztés, környezetvédelem, vagy valamilyen akár tematikus tantárgyal játékosan foglalkozunk. Utána jön az ebéd, és délután pedig inkább már a kikapcsolódásé a főszerep, ott már akár elmegyünk valahova kirándulni, vagy közösségi játékokat játszunk, és akkor délután ilyen 16-17 óra körül fejeződnek be a napközis táborjaink.
1: 1000 gyermekről beszélünk, ők lefedik azt a létszámot, akit egyébként a segélyszervezet a különféle intézményeink keresztül ellát, vagy ez most egy ilyen első etap, és egyébként mondjuk jövőre lehetne továbbfejleszteni az ötletet?
3: Mindig lehet továbbfejleszteni, hiszen egyrészt bővülnek a segélyszervezet szolgáltatásai, újabb és újabb helyszíneken nyitunk akár jelenlétpontokat, vagy valamilyen intézményt. Azt látjuk, hogy igazából korlátlanul tudnánk ilyen táborokat szervezni, de az fontos, hogy mindig jó tartalmakkal töltsük meg ezeket a táborokat.
1: Hogyan illeszkedik bele egy ilyen táboroztatás a segélyszervezet mindennapi munkájába és egyéb teendőibe? Gondolok itt arra, hogy ugye ön is említette, hogy ezek a gyermekek önök által nincsenek magukra hagyva iskolaidőben sem. Most ugye pont napi hír az iskolakezdési támogatás, nyilván olyan gyermekekről beszélünk, akik akár jelentős részt érintettek lehetnek, és a tábor után bizony indul az iskola, hogyan tovább?
3: Így van, tehát, hogy amíg a gyerekek most táboroznak, addig a segélyszervezet már elkezdte szervezni az, hogy akkor hogyan indulunk neki majd a tanévnek. Itt ugye nagyon fontos, hogy van a kormányzatnak egy iskolakezdési támogatása. A segélyszervezet elmúlt 13 évben több mint 20 000 gyereknek segített a iskolatáskát megtölteni. Most van arra lehetőségünk, hogy egy kicsit átgondoljuk ezt a támogatási formát. Tehát, hogy most is fogjuk segíteni az iskolakezdést, egy kicsit más formában. Az évközbeni fejlesztésekre fogunk fókuszálni, hiszen ezeknél a gyerekeknél nem csak a tanévkezdés okoz nehézséget, hanem akár a mindennapi hétköznapokban is jelentős támogatást kell nyújtani ahhoz, akár csak, hogy valaki eljusson az iskolába, hogy legyen mit felvenni. Hogy mondjuk valakinek külön fejlesztésre van szüksége, akkor abban is tud segíteni a szervezetünk, úgyhogy most egy kicsikét elkanyarulunk egy másfajta segítségnyújtás felé majd az iskolakezdésben.
1: Fogalmazhatunk úgy, hogy kvázi levegőt kap egy szervezet, amikor mondjuk elfogadnak egy ilyen típusú támogatást, és azok a gyermekek nem csak annyiban járnak jól, hogy lesz tanszerük, meg tolluk, vagy akár még jó, egy menő tolltartó, hanem ahogy mondja, ezt pluszt kaphat azáltal, hogy a szervezet sem engedi el a kezüket?
3: Így van, azt gondolom, hogy vannak kapaszkodók, és hogy egy kapaszkodó most az iskolakezdéssel megoldódik, mi koncentrálunk a következő kapaszkodóra, hiszen egész évben tudjuk segíteni így a gyerekeket.
1: Hát, hogyha ezt átgondolták és átdisponálták, és tudják pontosan azt, hogy mi az a plusz segítség, amit ezután tudnak nyújtani, mindenképp meséljék el majd itt nekünk. Szépen. Meddig tartanak a táborok, még azt mondjuk el?
3: A táborok azok augusztus végéig tartanak, és utána pedig ráfordulunk a iskolakezdésre.
1: Köszönjük a munkájukat, Rácsok Balázs.
3: Köszönöm szépen.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó. 1879. július 19-én született Móra Ferenc. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Melyik városhoz kötődik leginkább híres írónk munkássága? Start 1. Szegedhez. Start 2. Pécshez. Heti nyereményünk egy doboz, azaz egy havi Vertim testsúlycsökkentő Matrix a sikeres fogyás támogatására a vertim.hu webshop jóvoltából.
1: Hogyha valaha valaki volt már moziban, vagy csak otthon valamelyik streamingen néz filmet, akkor szerintem a Warner, vagy a Paramount, ez mindannyiunk számára ismerős, sőt, vissza tudjuk idézni a logót. Azt már kevésbé tudjuk, hogyha nem követjük a napi filmhíreket, hogy itt egyfajta fúzió egyesülés lett volna, sőt, gazdasági szempontból a világ egyik legerősebb ilyen típusú egyesülése lett volna gazdasági egyesülése. Na most úgy tűnik, hogy ezt kasszálja el egy amerikai bíró, hogy egyáltalán mi történik, és ez ránk filmnézőkre hogyan hat, ezt is átbeszéljük Dudás Viktor filmesztétával. Jó reggelt!
2: Jó reggelt, szervusz, köszöntöm a nézőket!
1: Ahogy ugye utána olvastam ennek a hírnek, láttam, hogy korábban ugye a Netflix is próbálkozott volna ezzel a felvásárlás, fúzió. Igen. Egyáltalán mi az, amiről beszélünk?
2: Hát a piac diktálja azt, hogy a nagy különálló filmes cégek összeállnak, felvásárolják egymást, mert gyakorlatilag így tudnak most már olyan versenyképes könyvtárat létrehozni, amivel a Netflixnek a nyomába tudnak eredni. És hát ugye sajnálatos módon a Warner az egyik legnagyobb céltábla jelen pillanatban. Annak is köszönhetően, hogy ugye a Warnernél nagyon-nagyon sok különböző tulajdonos váltás volt, és ennek következtében egyébként a cégnek noha magas a piaci értéke pont a könyvtára miatt, tehát a régmúltba visszaeredeztethető sztoriai miatt. Ne felejtsük el, hogy körülbelül ilyen 35-40 milliárd dollár adósságot is vesz az, aki a Warnert megveszi. És ugye itt említetted, hogy a Netflix volt az egyik korábbi kérő. Tulajdonképpen a Netflixnek azért lett volna fontos a Warner fölvásárlása, azon túl, hogy nyilván nyert volna sokat a könyvtárral, és akkor gyakorlatilag a Netflix még inkább előre húzott volna a piaci részesedés tekintetében, mert egyébként a Netflixnek meg gyártóbázisa nincsen sok. Tehát ugye ők egy amerikai katonai bázist megvásároltak, amit aztán átalakítottak, a hangárokat, stb. Forgatási helyszínné. Egyébként ők nagyon sokat bérmunkában dolgoztatnak, és ugye amikor Trump elnök tette azt a bizonyos kijelentést, hogy minden olyan filmes produkciót, ami nem az Egyesült Államokban készül, azt ugye ő 100%-os büntetővámmal fog sújtani, akkor a Netflix is azt mondta, hogy hoppá, akkor melyik a legjobb befektetés a stúdiókapacitások növelésére azért, hogy itthon tudjunk dolgozni, de az az ajánlat, amit tettek a Warnernek, azt még a Warner kb. El is fogadta volna, csak hát ugye jött a Paramount, amely mögött egy szintén nagyon ambiciózus tulajdonos áll, aki azt gondolta, hogy akkor ő fölé megy a Netflix ajánlatának, és ő is akkor megpróbálja, ha már ővé a Paramount, akkor a Paramonttal a Warner bekebelezésével erőre lépni. Végezetül ugye a legérdekesebb, hogy jelen pillanatban a Paramount, ha bár ugye nekünk magyaroknak ugye cukor révén az egy szívünkhöz közel álló stúdió, a Paramount tulajdonképpen a legkisebb a versenyben, viszont olyan pénzügyi háttere van, amivel most azért mégiscsak ambiciózus tud lenni ezen a piacon.
1: No, hogy a fogyasztók nyelvére is lefordítsuk mindezt, a mostani felvásárlásnak körülbelül az is a tétje, hogy az HBO, a CNN hova kerül. Ezt jól értem?
2: Igen.
1: Tehát az, hogyha valaminek nagy könyvtára van, és ezt olvaszthatja be bárki, ez azt jelenti, hogy én, aki mondjuk streaming fogyasztó vagyok, és szinte mindenre elő vagyok fizetve, mert a gyermek az összes helyen nézi a mesecsatornákat, akkor gyakorlatilag ez a kínálat is szűkülne, hogyha létrejön egy ilyen felvásárlás?
2: Nem feltétlenül szűkülne, mert hát, hogy az arányokat nézzük, a Netflix messze 30% fölött, ilyen 35% körüli piaci részesedéssel vezet. Őt követi a Disney, amelyik már majdnem 17% részesedéssel van, és őket követi az Amazon, ami kicsit körülbelül 15% körül van. Na most az HBO, tehát a Warner és a Paramount egyesülésével ők ketten együtt körülbelül 10%-ra jönnének föl. Tehát még akkor is csak a piacon a negyedik szereplők lennének. Viszont a könyvtárnak köszönhetően, és azáltal, hogy a könyvtárt, ha megveszed, akkor a régi nagy franchise-okat újra tudod értelmezni, ki tudod szélesíteni a palettát, és tudsz hozzá új előzményfilmet, utózmányfilmet, meg animációs filmet, meg stb. Létrehozni. Az azért egy nagyon nagy versenyelőny, és ugye addig, ameddig a Disney például, meg a Universal is, ők ugye franchise-okban, meg merchandise-ban gondolkodtak, tehát ugye a Disneynek a sikerét ugye az jelentette, hogy ő nem önálló filmeket, hanem brandeket épített, és ugye építette hozzá az elképesztő Vidámpark rendszerét. Ugyanerre támaszkodik a Universal is. A nagy stúdiók közül akár a Paramount, akár a Warner ilyennel nem rendelkezik. És ugye azzal, hogyha most esetleg egyesülnek, lesz egy jelentős könyvtár, amire akár még vidámparkokat is lehet építeni, ez mind-mind rengeteg befektetés, ugye, és még az adósságokat is rendezni kell, de mondjuk el lehet kezdeni építeni egy olyan új rendszert, amivel például a Universal és a Disney sikerét meg lehet próbálni utolérni, plusz föl lehet jobban zárkózni, és azt lehet mondani akár a fiataloknak, hogy na akkor most építsük tovább a Top Gun-t, építsük tovább a Gyűrűk Urát, ami csak ugye részben az övék, de hát nagyon sok olyan, vagy a Matrixot újra elő lehet venni, tehát nagyon-nagyon sok olyan brand van a kezükben, amivel aztán lehet újra egyébként egy komoly rajongói bázisra építve további epizódokat gyártani.
1: Na most, ezt az egészet miért kasszálták el?
2: Mert hogy ugye az Ellison család...
1: Politika vagy gazdaság?
2: Szerintem ez inkább politika jelen pillanatban. Tehát az, hogy ugye az erőteljesen republikánus és Trump közeli Ellisonnak a bizniszét egy demokrata bíró fogja, és demokrata szenátorok támadták meg, hogy ez piacellenes, miközben ugye az előbb említettem, hogy még az egyesüléssel is csupán csak a negyedik piaci tényezők lennének. Most azzal, hogy az összevonásokat követően kevesebb író kapna a munkát, meg kevesebb, meg nyilván elbocsátások is lennének, stb. Ezt azért nem érzem annyira komoly piaci érdeknek. Ez gazdasági érdek elsődlegesen. Ez eddig is így volt, ezután is így lesz, hogy a nagy halak megeszik a kis halakat sajnos, aminek nyilván van ilyen jellegű vesztesége.
1: Hogyha az a vége, hogy nem jön össze ez a biznisz, akkor a Warner egyedül is képes egyébként talpon maradni a nagy veszteséggel? Vagy bedől?
2: Hát nézd, 30-40 milliárd dolláros adóssággal azért nehéz hosszú távon sikeresen előre menni, úgy, hogy a tulajdonosi szerkezet továbbra sem egy jól átfontolt stratégia mentén megy. Tehát addig, ameddig látjuk azt, hogy akár a Universal, akár a Disney, a Netflix-ről nem is beszélve, mennyire céltudatosan és mennyire következetesen mennek előre, félő, hogy ahogy így viszont meg a Warner az ebek 30-adjára jut, mert akkor lehet, hogy külön-külön apronként lesz kénytelen értékesíteni egyes részeit, hogy az adósságait rendezni tudja, és azt szerintem meg egy sokkal inkább csúnya vég lenne egy ekkora múltú stúdió számára.
1: Dudás Viktor, köszönöm, hogy érthetővé tetted, figyeljük az eseményeket, önöknek pedig a figyelmet köszönöm. Legyen nagyon-nagyon szép napjuk, holnap is várom önöket.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szemét.
2: Levittem.
1: Villany.
2: Befizettem.
1: Klíma.
2: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
1: Hol?
2: kaisai.hu.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza boxban leled. Hétvégén is. Alza.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Marad a kellemes nyári idő. A korábban becsültnél jóval többe kerül az iráni háború az Egyesült Államoknak. Terjed az erdőtűz Franciaország délkeleti részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az országgyűlés tegnap megszavazta az iskolakezdési támogatás bevezetését. 100 000 forintnyi juttatást kapnak mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint az egyszülős családok. A képviselők döntöttek az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. Elhalasztották ugyanakkor az országos közlekedés szervező és a gördülő állomány kezelő társaság létrehozásáról szóló előterjesztés záró szavazását. Benyújtották a vármegyéket, megyékre a főispánokat kormány megbízottra átnevező törvényjavaslatot. A módosítások célja, hogy egységes, közérthető és korszerű legyen a fogalomhasználat az ügyintézés és szabályozás során. A névváltozás nem érinti a területi közigazgatás feladat és hatásköreit. A módosítás október 1-én lép hatályba. Bóka János lett a Fidesz parlamenti frakció vezetője, a politikus közölte. Támogatják a magyar emberek érdekeit szolgáló kormányzati kezdeményezéseket, az általuk önkényesnek tartott döntésekkel szemben pedig minden békés és törvényes eszközzel fellépnek. Már több mint 37 milliárd dollárt költött az Egyesült Államok az Irán elleni háborúra, az összeg jócskán meghaladja a korábban becsült 29 milliárd dollárt. A védelmi miniszter szenátusi meghallgatásán azt mondta, hogy a költségek a következő hónapokban tovább emelkedhetnek. Egyúttal jelezte, hogy a kormányzat a kongresszus jóváhagyását kéri majd a 67 milliárd dolláros kiegészítő védelmi kiadáshoz. Betiltják a közösségi média használatát a 15 év alatti fiataloknak Franciaországban. A platformoknak olyan rendszereket kell bevezetniük, amelyekkel hatékonyan ellenőrizhető a felhasználó életkora. Az intézkedés célja a fiatalok egészségének védelme. A szabályozás szeptembertől lép életbe. A módosítással emellett a középiskolákra is kiterjesztették a mobiltelefonok használatának tilalmát. Terjed az erdőtűz Franciaország délkeleti részén. A lángok három települést fenyegetnek vármegyében. Csaknem 400 embert kellett kimenekíteni, 2300 háztartás áram nélkül maradt. Idén a szárazság és a hőhullámok miatt a szokásosnál korábban kezdődött az erdőtűzek sorozata. Az év eleje óta 40 ezer hektár égett le, ami már most nagyobb területet jelent, mint tavaly egész évben. Napos, gomoly felhős idő lesz, főként keleten lehet néhány zápor, zivatar. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 24, a Tisza tó 26 fokos. Kissé szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
5: Egy kiváló újságíró kolléga vár arra, hogy a könyvéről beszélhessünk, hát én nem váratom tovább. Gyurica Pétert, aki írt egy könyvet a miniszterelnök Horn Gyula címmel, a Kas kiadó adta ki és gondozta ezt a kötetet, és hát valójában ez egy interjú kötet, ami hát a szerzőtől, Gyurica Pétertől nem áll távol, tehát szinte adta magát a lehetőség. Örülök, hogy itt vagy velünk, szervusz Péter!
6: Köszönöm szépen, szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
5: Neked mennyi személyes élményed, emléked van Horn Gyulával és ról?
6: Van természetesen, hiszen én 92-ben kerültem a Magyar Rádió központi stúdiójához, a Krónikához, és utána a parlamenti tudósító is voltam, tehát dolgom volt. Sőt, kormány szóvivői ülésekről tudósító újságíró is voltam, így mondhatnám, hogy elég sűrűn találkoztunk, vannak vele személyes élményeim, de hát ha ilyen politikai emléket kell felidézni, akkor ugye 94-ben, amikor már kormányra készültek, akkor olyan furcsa érzés munkált bennem, amikor Horn Gyula azt nyilatkozta, hogy a kirúgott rádiósokat visszaveszik, és akkor én azt mondtam, hogy milyen jó lenne, ha ezt nem a politika intézné, hanem majd a bíróság. Aztán persze a bíróságon adtak igazat nekem, és mondták, hogy hát Csúcs László egy kicsit túlterjeszkedett, és ezt még 129 újságíróban megtette, de ez csak egy. Aztán amikor a én voltam a Kossuth Rádió tudósítója az úgynevezett miniszterelnöki sajtótájékoztatókról. Minden hónapban volt egy ilyen tájékoztató, és oda a különböző orgánumok képviselőit meghívták, én mentem a Krónikától. És a Horn Gyula ismert volt arról, hogy hát kibújt a kérdések elől, és ezt professzionálisan csinálta. És egy idő után néhány újságíró kollégával összefogtunk, és abban maradtunk, hogy ha egyikünknek nem ad választ, vagy nem kielégítő választ ad a kérdésére, akkor a következő majd kiegészítő kérdésként felteszi akár ugyanazt. Ez egy szép játszma volt.
5: De milyen más világ volt ez a sajtóban, mint ma?
6: Hát, és akkor most gondold el, hogy 2002-ben, akkor már a TV2-ben dolgoztam, és azon gondolkodtunk a két forduló között, ugye akkor még volt ilyen, és volt egy Magyarország Holnap című műsorom, Kardos Ernő segített a szerkesztésben, és azon gondolkodtunk, hogy a két forduló közötti műsorban ki legyen a vendég. Hiszen azon a héten mindenki és minden orgánum a választást értékelte, elemezte. És akkor azt találtuk ki, és talán ezzel hagyományt is teremtettünk később egy másik televízió számára, hogy Horn Gyulát és Boros Pétert ültessük egy asztalhoz. Hát képzeljük el, ma le lehetne ültetni egy jelen, két volt miniszterelnököt, talán két voltat, igen. Na szóval mindegy,
5: hát igen.
6: Ez egy kiváló műsor volt, és olyan pillanatok maradtak meg egy életre szólóan, tehát amikor Horn Gyula megérinti Boros Péter karját, és azt mondja, de Péter, tudod, hogy ez nem úgy volt. Hát ezek isteni történetek, emberi történetek, amikor azt lehet látni, hogy valóban a politikus is emberből van. De akkoriban még divat volt az is, ez 98. január 1-én délután 2-kor felvettünk egy félórás beszélgetést a TV2-ben előző év összefoglalója, értékelése címén. Tehát igen, vannak Horn Gyulával személyes élményei, ha még egyet szabad felidézni, ezt kiegésztem Kovács Lászlóval. Horn Gyula imádta az olyan típusú választ, hogy egyrészt, másrészt. És Kovács László még ezen is túltett. Ő ugyanis úgy kezdte nagyon sokszor a választ, hogy erre a kérdésre három dolgot kell elmondani. Na most ez a riporter halála, mert mire az elsőt meg a másodikat kifejti, már olyan ideges az újságíró, hiszen más vendég is esetleg van a stúdióban, hát jussunk már el a fránya harmadik szempontig. Szóval ezek ilyen kommunikációs technikák, de aranyosak.
5: A könyved viszont ennél szélesebbre nyitja a történéseket, mert hogy másokat is megszólaltat a saját emlékeiden túl.
6: Hogyne, 26 szereplő beszél, de nem csak politikusok, hanem elemzők is, vagy a miniszterelnök környezetében dolgozók, tehát mondjuk Görög Ibolya protokoll szakértő, Forró Evelin, aki az első szóvivő volt, tehát sokan közvéleménykutatók. Nagy élmény volt ezeket az embereket fölhívni, fölkeresni, vagy Koronc Ági, aki a miniszterelnök, ex-miniszterelnöki hivatalnak volt a vezetője, de természetesen a politikusokkal is élmény volt beszélni. Arra külön ügyeltem, ugye ez is még régi szerkesztői berögzöttség, hogy ne csak a szoci barátokat hívjam, és keressem, és beszéltessem. Tehát itt például Bot Péter Ákos elmeséli, hogy hogyan rúgta ki a Nemzeti Bank éléről Horn Gyula, miközben még nem tudom, 3-4 éve volt, vagy Herényi Károly, hogy hogyan változott meg a véleménye. De mondok más, a Lengyel László azt meséli el, hogy milyen konfliktusokon keresztül tartott a kapcsolata Horn Gyulával. De ugyanezt elmesélte a Baja Feri is, hogy milyen konfliktusokba került bele. Vagy elmesélte a Pető Iván, hogy hát, ja, Horn Gyula nem szeretett engem. Hát én se szerettem Horn Gyulát. Tehát én ezt úgy szoktam mondani, hogy nem szobrot faragtam én ebben a könyvben, hanem egy embert akartam bemutatni, de még az is belefért, hogy akiről egyébként nagyon keveset tudunk, pedig nagyon értelmes. Horn Gyulának volt két gyereke, egy fia és egy lánya, és a fia, ifjabb Horn Gyula leült velem beszélgetni, és meg tudtam tőle kérdezni, hogy milyen volt Horn Gyula gyerekének lenni. Na, nem volt az se egy egyszerű helyzet. Vagy aki nagyon ritkán nyilatkozik, a Révész T. Mihály, aki később az ORTT első elnöke lett, és Horn Gyula személyes tanácsadójaként került be a stábba még 94-ben. Tehát izgalmas beszélgetés, de a Surányi Györggyel Marosvásárhelyre kiutaztam, ugye Markó Bélával azért a határon túli kérdésekről is beszélünk, ő is elmondta, hogy milyen problémák, meg konfliktusok voltak.
5: Szóval, hogy nem szobrot állítasz Horn Gyulának, hanem egy valódi képet próbálsz bemutatni a politikusról, és nyilván ilyen módon akkor még sok minden formájában, mert ha a gyereke mesél a gyerekkoráról, akkor ott az apa is megjelenik, hát, nem csak a politikus.
6: Természetesen. Így van, három síkja van ezeknek a beszélgetéseknek. Az egyik kiderül, hogy a nyilatkozó milyen ember, kicsoda abban az időben, elsősorban 94-98 között milyen kapcsolata volt. A másik sík természetesen a miniszterelnökhöz, Horn Gyulához fűződő viszony. A harmadik pedig, és számomra, amikor ilyen könyveket készítek, talán a legfontosabb, hogy a kor lenyomata, még ha orál hisztori is, tehát benne van a tévedés lehetősége, de nem a hazugságé. Tehát itt mindenki arra törekedett, hogy tényleg őszintén beszéljen arról, amit átélt, amit megélt. A Csintalan Sanyi elmesél két történetet, aminek személyes tanúja volt, amikor Horn Gyulát meg akarták puccsolni, le akarták váltani. A Földes Gyuri politikai elemző szintén elmeséli, hogy a kezdetektől milyen konfliktusai voltak ezzel az emberrel. Ugyanakkor a kor vitathatatlan egyik kiemelkedő politikusa, akinek a neve, még ha csak 4 évet volt is miniszterelnökként hatalomban, fent fog maradni. Többen maguktól hozták szóba, hogyha két nevet kell mondani a rendszerváltás utáni hazai közéletből, akinek meg fog maradni a neve, az Antal József és Horn Gyula. Tehát gondoljunk csak arra, hogy Horn Gyula még az MSZMP-s korában fölállt és elmondta, hogy Magyarországnak valami módon a NATO-hoz közelednie kell. Aztán, amikor országgyűlési képviselő volt, még én is emlékszem, hogy meglepődtem és megdöbbentem, amikor a parlamentben fölállt és azt mondta, hogy Magyarországnak a NATO-ban a helye. És soha nem volt kérdés, hogy az Európai Uniót, a sokat szidott Brüsszelt tekinti példaképnek ezer okból. Vagyis ez a beszélgetés sorozat lehetőséget kínál az olvasónak arra is, hogy mindig föltegye a kérdést, hogy és most ez hogy van?
5: Hát igen, a visszatekintéseknek leginkább számunkra, az utókor számára ez a legnagyobb hozadéka, hogy van mit összevetnünk a jelennel. Igen. A miniszterelnök Horn Gyula ezt a könyvet ajánlotta a szerző Gyurica Péter, aki maga is írt saját történeteket erről a formátumos és hát sokak által megkérdőjelezett, de megkerülhetetlen politikusról, és hallották, mennyi mindenkit megszólaltatott. Péter, köszönöm szépen, hogy meséltél a politikai rend érdeklődők számára. A könyved nyilván egy kiváló karácsonyi ajándék, meglepetésnek is jó. Meg hát olvasmánynak is.
6: Köszönöm
5: én is.
6: Érdeklődését.
7: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

keserédes hétköznapok, egy igazi boldogság. Árnyékban szenfedővel, justícia, tiszta igazság. Az igazi gazság mások életével szórakozó, mélylapos, befelé forduló vakság. Homályos

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
2: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: Szentpáli Roland, tuba művész, zeneszerző a vonalban. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
3: A tuba a legizgalmasabb és legkülönlegesebb hangszerek egyike, amivel találkozhat a hétköznapi ember, hogyha egy nagy zenekari koncertre rátekint, és hát végül is elég ritka is tulajdonképpen ahhoz képest. Így aztán adja magát a kérdés, hogy hogy lesz egy fiatalból tubás?
4: Én 12 évesen, azaz viszonylag későn kezdtem zenével foglalkozni, előtte testnevelés tagozatra jártam, és tulajdonképpen egy villámcsapásszerű változás volt ez az életemben. Meghallgattam egy Bach menüetet, amit énekórán játszott el nekem Barna tanár úr, Barna János tanár úr, az akkori énekzene tanár, és onnantól kezdve tulajdonképpen vonzott engem a klasszikus zene. És mivel ő egyébként népzenei hegedűs volt, én is valószínűleg ezért hegedülni szerettem volna, de mikor bementem a zeneiskolába, hogy elkezdjem hegedűs tanulmányaimat, akkor azzal szembesítettek, hogy 12 évesen már nagyon késő ezzel elkezdeni, ugyanis hogyha én valóban zenei pályára akarok menni, már pedig nekem szándékom volt zenei pályára menni és zenésznek lenni, azt mondták, hogy próbálják megkeresni valami olyan hangszert, amit nem ilyen korán szoktak elkezdeni, mint mondjuk a zongorázás, vagy a hegedűzés.
3: Azt mondjuk rá, hogy ez egy könnyű hangszer?
4: Hát súlyra nem, nyilván. Hát,
3: súlyra, ugye kigyúrt embereknek való, kétségtelen.
4: Igen, a személyi edzést és a zenei tanulmányokat tulajdonképpen egybe letudhatjuk a tubával.
3: Hány kiló egy rendes tuba?
4: Hát 6-8 kiló egyébként.
3: Na jó, de hát azt azért egész nap emelgetni, vinni, hozni, igen.
4: Á, nem, hát azért én nem szoktam, már nagyon ritkán szoktam a hangszeremet magammal vinni, mindig a Nemzeti Filharmonikus Zenekarnak a pakoló embere viszi nekem, úgyhogy...
3: A ród, hát úgy könnyű, hogy a rockerek mondják, a ródok viszik, persze.
4: A ródok, igen.
3: Na, szóval igen. Ott tartottuk, szóval, hogy keresett egy hangszert, ami könnyű volt, igen.
4: Így van, igen, de nem is az, hanem körbenéztem Nyíregyházen a zeneiskolában, és a trombita küldt meg a harson, ez egy lakkozott hangszer volt, tehát csillogott, villogott, egyedül a tuba volt a sarokban, ami ilyen zöldre volt oxidálódva, mert az nem volt lelakkozva. És én egyébként egy magas srácnak számítottam akkor az osztályban, és nagyon kíváncsi voltam, hogy mi az az óriási nagy hangszer, mert úgy gondoltam, hogy ha már nem hegedülhetek, akkor mindenki lássa, hogy én zenész vagyok, tehát valamilyen hangszeren játszom, és azt gondoltam, hogy a tuba az elég nagy ehhez, hogy ugye az emberek lássák. És aztán tök véletlen volt, hogy Lukács Sándor, aki egy nagyszerű tubás volt, profi tubás volt, nagyon ritka ilyen zeneiskola, hogy tubás tanít tubát, őt hívták, hogy itt van egy kis srác, akit nem tudnak lebeszélni erről a hangszerről, első látásra, hogy szólaltassa meg, és nekem nagyon megtetszett egyébként ez a mély, bársonyos, puha hangja a hangszernek, és akkor innentől kezdve szinte csak vonós repertoárt szerettem volna játszani a tubán, és senki nem mondta el nekem, hogy ez nehéz, vagy ez szinte lehetetlen, úgyhogy én rengeteget gyakoroltam, ettől nagyon sokat és nagyon gyorsan fejlődtem, úgyhogy 14 éves koromban felvettek 3 középiskolába és 2 főiskolára,
3: az ilyen
4: fiatal tehetséget, és innentől kezdve tulajdonképpen...
3: Hát kijelölte az útját magának. Hát hogy?
4: Így van.
3: A tuba azért az egy, hogy mondjam, nem egy hétköznapi hangszer, nem csak abban a tekintetben, hogy kevesen használják, hanem hogy kevés lehetősége is van a használatra. Ezért van aztán az, hogy keresett olyan darabokat, amik nem tubára íródtak, de mégis?
4: Nem, viszonylag, ez egy nagyon fiatal hangszer, ezt nagyon jól mondta a legelején, ugyanis pontosan lehet tudni, hogy 1835. szeptember 12-én szabadalmaztatták ezt a hangszert, és ez az egyetlen szimfonikus zenekari hangszer, aminek a pontos szabadalmi dátumát tudjuk, semmelyik másiknak nem, tehát ez egy nagyon fiatal hangszer, ebből adódóan a repertoárja is viszonylag kicsi, tehát a 19. század második felétől kezdtek el igazából erre a hangszerre komponálni, mint zenekari hangszer, és aztán ennél még jóval, tehát a 20. század derekára tehető az, amikor valóban szóló darabokat is írtak erre. Nyilván ez azért volt, mert a hangszernek és a játékosainak is meg ki kellett alakulnia, tehát fejlődnie kellett ahhoz, hogy mondjuk egy ilyen szólista megpróbáltatásokon is át tudjon esni, tehát technikailag is és zeneileg is a páncélozott, acélozott játékosok legyenek azok, akik játszanak rajta, mondjuk kontra egy hegedű vagy egy fuvola, ami már a 20. század elejére vagy a 19. század elejére is már több száz évre tekintett vissza, repertoárban is, és iskolában is, és etüdökben is, meg gyakorlatokban is sokkal nagyobb előnye volt, de a tuba, csak úgy, mint én, nagyon-nagyon gyorsan fejlődött, és nagyon gyorsan behozta ezt olyannyira, hogy a 20. század végére már olyan zeneszerzők komponáltak rá szóló darabot, mint John Williams, aki ugye a Csillagok háborúját is, vagy számtalan más filmzenét írt, és ő úgy gondolta, hogy ez a hangszer készen áll ahhoz, hogy egy nagyszerű versenyművet írja rá, és ez meg is született, azt hiszem, 1989-ben.
3: A tuba verseny.
4: Így van, John Williams tuba verseny, érdemes meghallgatni.
3: Nekem hajdanában ez a tuba, ez úgy jött, mint ismert hangszer, hogy Wagner. Mert hogy ő szerette.
4: Igen. Így van, az egyik kedvenc hangszere volt, és egyébként második Miklós cárnak is az egyik kedvenc hangszere volt ez a hangszer, és a Wagner látta meg a potenciált ebben a hangszerben, hogy ez a szimfonikus zenekar, tehát pontosan az opera zenekarának a részvós karának az aljára egy nagyon nagyszerű szint tud hozni, de egyébként kiemelném azt is, hogy Wagner nem csak basszus szerepet szánt ennek a hangszernek, hanem nagyon sok szóló szerepet is szánt neki. Mondjuk az óriások, amikor bejönnek, vagy amikor a valkürök lovaglása csúcspontja van, és még sorolhatnám, hogy hány ilyen szólót írt ezekben a zenedrámákban a tubának, vagy amikor a Rajna kincsében ki előjön az agy sárkány, az is egy tuba szóló. Tehát már akkor is érezte Wagner is benne, hogy egy komoly karakter, meg technikai potenciál is van ebben a hangszerben. Úgyhogy nagyon-nagyon jó dolog ez a tuba, és mindenkinek a figyelmébe ajánlom.
3: Tanítja is, tényleg, ugye?
4: Egy nagyon külön. Igen, én tanítom a Zene Akadémián is, meg hát tartok kurzusokat nemzetközileg, most éppen Zágrában vagyok egy ilyen professzori állás elbírálásán, úgyhogy ez egy nagyszerű hangszer, és szerintem nem kap akkor a reflektorfényt, de most köszönöm önöknek, hogy megnyilatkoztak.
3: Én igyekszem. Várjon egy kicsit, mert nagyon nagy sebességgel haladunk. Hogyha jelentkezik egy tanítvány, és igazából valami fúvós hangszert keres, a tubára hogy beszéli rá? Mivel?
4: Én azt gondolom, hogy most már vannak növendékek, akik kifejezetten keresik ezt a hangszert, azért, mert a könnyű zenében, már egyébként a régebben is, tehát a New Orleans-i jazzben ez a hangszer jelen volt, mindaddig, amíg a bőgőt el nem kezdték erősíteni, tehát amíg az elektronika képben nem jött.
3: Elbrummogott a háttérben.
4: Így van, egy nagyszerű, nagyon jól használható basszust adott. Sőt, kiemelném, hogy például az operáknak a korai felvételein, mivel a bőgőket nagyon-nagyon nehéz volt felvenni, ugye nem voltak nagyon jó membránok, ezért rendszeresen azt csinálták, hogy a bőgő szólamot végigjátszották egy tubással, azért, mert a tubának volt egy akkora hangereje, hogy valamennyi basszus hangot át tudott vinni a korai mikrofonozáson is. Tehát ilyen szempontból is egy nagyon potenciális dolog volt, de visszatérve a mai napra, hogy kik lesznek a jövő tubásai, ez most már ugyan, hogy rengeteg, hát nem is annyira rengeteg, de azért egyre több nemzetközi szólista van világszerte, akik például John Williams tuba versenyt játszanak, vagy éppen 2-3 évvel ezelőtt Wynton Marsalis, aki egy frenetikus jazz trombitás, ő is írt egy tuba versenyt, és tehát egyre nagyszerűbb darabok születnek erre a hangszerre, és egyre kecsegtetőbb ez a hangszer a fiataloknak is, már aki egyáltalán manapság el akar kezdeni zenét tanulni, de nagyon-nagyon sokat tett hozzá azt, hogy van egy olyan műfaj, ami press band nevet visel, és egyre többet hallunk Magyarországon is ilyen aszfalsókat játszani, 6-8-10 részvós összeáll, akár szakszofonnal kiegészítve ilyen mostani popzenét, vagy ilyen feldolgozásokat játszani, és ez is nagyon attraktív tud lenni a fiatalabb generációnak. Halljuk be, hogy a fiatal generációk ritkán történnek úgy, hogy úgy vannak megérintve a zene által, mint én, hogy mondjuk egy Bach menüet tetszett meg nekik, általában valamilyen...
3: A popzene felől jönnek, hallgató. Hát persze.
4: Hát igen, és akkor így a popzene, vagy a könnyűzene által, vagy ezekkel a brass bandekkel kapcsolatban megtetszik mondjuk nekik a részfolyós hangszer, megtetszik ez a tuba vagy a szuzafon, és akkor elkezdenek ezzel játszani, és hát remélhetőleg előbb-utóbb az én kezeim alatt kötnek ki a Zeneakadémián, vagy bármelyik másik nagy európai egyetemen.
3: De ha már említette a brass bandet meg, illetve eleve a hangszerek életét a különböző műfajok között, mennyire van a tubának helye, szerepe a popzenében, vagy a jazzben ma?
4: Szerintem egyre inkább, mármint hogy úgy értem, hogy megint egyre inkább, mert ugye régebben a New Orleans-i jazzben tubával játszották a basszust, és olyannyira, hogy például én pár évvel ezelőtt még a United együttesben játszottam a műpában a jubileumi koncertükön tubán, és szóloztam is, de én egyébként annó játszottam Cserháti Zsuzsával, vagy éppen Presser Gáborral is játszottam egy magyarországi régebbi turnéján, ami egyébként DVD-n is megjelent. Tehát szerintem az újabb hangszerelésekben, akik nyitottak erre a hangzásra, azok nagyon-nagyon szívesen használják a tubát már a jazzben is, vagy akár a könnyű zenében is.
3: Kerestem, de most hirtelen nem találtam, úgyhogy egyszerűbb, ha megkérdezem, hogy merre felé lehet az ön tubázását meghallgatni.
4: Hát a YouTube-on mindenképpen, vagy ha valaki rákeres a social médiában az én nevemre, akkor ott biztos, hogy fel fogja dobni. Igen, Szentpáli Roland, és hogy az a YouTube-on is elég jó találatokat fog fel.
3: Na de én nem erre gondoltam ám, hanem arra, hogy elmegyünk egy koncertre.
4: Ja, hát igen. Legközelebb január 22-én a Bécsi Filharmonikusok báján fogok játszani, de az sajnos zárt köri, oda nem lehet eljönni.
3: Pedig.
4: Egyébként a Nemzeti Filharmonikusokban, mint zenekari zenész fogok játszani, ezt mindenkinek nagyon sok szeretettel ajánlom, mert egy nagyszerű zenekar és fantasztikus koncertjeink vannak a Műpában és a Zeneakadémián, és a weboldalamra, ha rákeresnek a szentpaliroland.com-ra, akkor ott megtalálják az összes jövőbeli szóló koncertemet és mesterkódusomat.
3: Na hát ez fullos kiszolgálás volt, köszönjük szépen, és hát a kalauzolást is köszönjük, mert ez a tuba, higgyék el, tényleg egy izgalmas hangszer. Szentpáli Roland kezében meg különösen, meg ha megfújja, hát kezében tartva azért az kevés, igaz Roland?
4: Igen, köszönöm a lehetőséget.
3: Sikeres kalandot kívánok ott Zágrában. És köszönöm. Várjuk a koncerteket. Köszönjük szépen.
4: Viszont hallásra.

0: right to last.
1: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Vendégünk az MCC szakmai és oktatási ügyek igazgatója dr. Konstantinovics Milán, mert volt egy konferencia december 5-én, amely oktatási konferencia volt, és az volt a címe, vagy tulajdonképpen a jellege, hogy a jövő kulcsembere a pedagógus. És hát akkor ezzel ki is mondjuk azt is, hogy a jövő kulcsa meg az oktatás. Jó napot kívánok!
2: Szép napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Igen, a jövő kulcsa az oktatás, és ebben a dimenzióban a jövő kulcsembere pedig a pedagógus lesz, és e gondolatkör köré szerveztük a 8. pedagógus konferenciánkat, amely a Kárpát-medence minden szegletéből várta a tanárokat, pedagógusokat, oktatással foglalkozó szakembereket, akik végül több mint 250-en gyűltek össze nálunk az MCC központjában.
1: 250 pedagógus, 250 féle karakter nyilván, de van egy közös többszörös, azt gondolom, az, hogy oktatni, tanítani szeretnék a jövő generációit. Megvan-e a konszenzus abban, hogy hogyan?
2: Sőt, a közös többszörös, illetve ez a konszenzus, ez abban is megmutatkozott, hogy egyetértettek a különböző országokból, régiókból, iskola típusokból érkező kollégák, hogy bár terjed a mesterséges intelligencia, sok mindent ki fog váltani, de a tanárnak a karaktere, az a szerep, amivel ő dolgozik, a diákokkal való kapcsolata, ez a mester-tanítvány viszony, ez nem fog változni a jövőben, ebben mutatkozott azért egy nagyfokú egyetértés, és erre világítottak rá az előadóink is, többek között Obádovics Gyula, legendás matematika professzor, aki a saját élettörténetén keresztül példázta, hogy bár változnak a korok, elsuhannak évtizedek, de ő az oktatásból, a tanításból azt tanulta, hogy az egésznek a kulcsa, a lelke, a diákokkal kialakított viszony.
1: Ugyanakkor, hogy a magyar oktatással van némi probléma, azt bizonyítják adatok. Tehát, hogy lenne itt teendő, az egészen biztos. Egyrészt van némi probléma, azt bizonyítják adatok. Tehát, hogy

0: ön is említett, hogy a diákoknak, főleg ebben a digitális térben kialakuló alfa nemzedéknél, akik itt szocializálódnak az online eszközök révén, azért olyan alapvető feladatokat kell megtanítani, olyan alapvető készségeket kell elsajátítatni, amelyek ezt az arányt, a funkcionális analfabetizmusnak az arányát javítják, illetve a valós kompetenciákat adják meg nekik, ugyanis abban is egyetértettek a ide vonatkozó beszélgetéseken, az ehhez kapcsolódó kis fórumokon résztvevő kollégák, itt a pedagógus konferencián, hogy önmagában az okos eszközök használata az nem jelent még például digitális kompetenciát, ehhez kritikai érzéket kell társítani, a több forrásból való tájékozódásnak a igényét és képességét, tehát hogy van teendő a jövő nemzedék formálásánál, és hát van teendő természetesen oktatáspolitikai területen is.
1: Adnak tanácsot ezen a konferencián a végső dokumentumban, vagy ennek nem ez volt a célja?
0: Itt nem készült ilyen jellegű végső dokumentum vagy kinyilatkoztatás. Természetesen minden tapasztalatot, amit megosztottunk, azt, vagy amit a kollégák ugye behoztak meg ötletet, azt feljegyeztünk, illetve a résztvevők ezekről tájékozódhatnak is, de azt gondolom, hogy ez a pedagógus konferencia egy állomása egy hosszabb folyamatnak, egy olyan folyamatnak, amelynek keretében a Kárpát-medence minden pontján, kisebb körben, de a regionális pedagógusokkal folytatunk egy ilyen eszmecserét, és ebből fog szerintem hosszú évek alatt kialakulni majd egy olyan megerősödés, illetve stratégiai irányvonal, amely mentén hatékonyabbá válhat az oktatás. És nyilván itt nem csak a tehetséggondozásra kell gondolni, hanem az oktatásnak minden szeletére.
1: A hétköznapi oktatási munkára is nyilván. A pedagógus kollégák nem panaszkodtak autonómia hiányra, mert hogy ez ugye rendre előkerül, és nem csak a tekintetben, hogy az iskoláknak, maguknak mekkora az autonómiájuk, ugye hát ennek jelentős részét elvonta az oktatás irányítás, hanem a pedagógus saját autonómiájának, a döntéseknek, az oktatás mikéntjének autonómiáját vették el tőlük. Legalábbis ezt szokták mondani.
0: A konferencián résztvevők mindegyikének nevében nyilván nem tudok nyilatkozni, viszont voltak olyan szemfelnyitogató beszélgetések, mert itt nem csak nagy előadásokon, hanem műhelymunkán is részt vettek a kollégák, ahol azt vizsgáltuk, hogy hogyan lehet a jelenlegi oktatási struktúrában egy olyan módszertani szabadsággal élni, illetve egy olyan sokszínűséggel, amely egyébként a pedagógusnak az alkata személyes preferenciái mentén, de természetesen azért a NAT-hoz igazodva képes egy olyan sokszínűséget és változatosságot teremteni az órákon, amely megtermékenyítőleg hathat a jövő nemzedékére, és egy kicsikét kimutat az eddig talán alkalmazott, vagy sokszor a pedagógusokat ért kritika szerinti frontális oktatásból.
1: Nagyon kétarcú a magyar oktatás, ugye egy oldalon Lovász Lászlókat meg Karikó Katalinokat adott a világnak, másik oldalon megmondtuk, minden negyedik magyar funkcionális analfabéta. Vannak kiváló diákok és kiváló pedagógusok és kiváló iskolák, és van a nagy átlag, amivel sok baj van, úgyhogy nagy feladat vár az önök pedagógusaira, akik ezen a konferencián részt vettek.
0: Ezzel tökéletesen egyetértek, és amiben mi hozzá tudunk járulni egy kicsikét a teljes oktatási vertikumnak a fejlesztéséhez, hogy kihangosítjuk azokat a jó gyakorlatokat, amelyek jelen vannak az intézményekben, a elitiskolákkal, topiskolákkal foglalkozunk olyan téren, hogy mik azok a módszertani gyakorlatok, jó ötletek, amelyek pedagógiai hozzáadott értéket tudnak fejleszteni, és ezt hogyan lehet más iskolatípusokba, más régiókba is átültetni, és ebben azt hiszem, hogy az MCC-nek van egy jelentős közvetítő, illetve tapasztalat megosztó szerepe.
1: És ez volt a 8. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia, aminek kapcsán beszélgettünk. Dr. Konstantinovics Milán, köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a kellemes nyári idő. Ukrán drónok csapottak egy dél-oroszországi olajtárolóba. Újra megnyílt a Louvre-ről Apollo galériája. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az országgyűlés tegnap megszavazta az iskolakezdési támogatás bevezetését. 100 000 forintnyi juttatást kapnak mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint az egyszülős családok. A képviselők döntöttek az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. Elhalasztották ugyanakkor az országos közlekedés szervező és a gördülő állomány kezelő társaság létrehozásáról szóló előterjesztés záró szavazását. Bóka János lett a Fidesz parlamenti frakció vezetője. A politikus közölte, támogatják a magyar emberek érdekeit szolgáló kormányzati kezdeményezéseket, az általuk önkényesnek tartott döntésekkel szemben pedig minden békés és törvényes eszközzel fellépnek. Ukrán drónok csapódtak egy dél-oroszországi olajtárolóba, a létesítményben tűz ütött ki. Találat érte az egyik nagy orosz webáruház raktárait is, 5 megsebesültek. A légvédelem csaknem 250 drónt semmisített meg 17 régió, valamint Azovi és a Fekete-tenger felett. Az oroszok közben kikötőket, hajókat és katonai létesítményeket támadtak Odessa megyében. A többi között megsemmisült egy logisztikai központ, amelyet az oroszok szerint katonai rakományok tárolására használtak. Már több mint 37 milliárd dollárt költött az Egyesült Államok az Irán elleni háborúra. Az összeg jócskán meghaladja a korábban becsült 29 milliárd dollárt. A védelmi miniszter szenátusi meghallgatásán azt mondta, hogy a költségek a következő hónapokban tovább emelkedhetnek. Közben az amerikai légierő ma hajnalban is folytatta a légicsapásokat, robbanások voltak Busherben, ahol Irán egyetlen atomerőműve működik, valamint bombázták az ország déli és északnyugati területeit is. Újra megnyílt a Louvre-ről Apollo galériája, ahonnan tavaly októberben elloptak 8 korona ékszert. A műkincsek közül egyedül Eugénia császárné koronáját találták meg a múzeum közelében. Az újra nyitott galériában nincsenek kiállított tárgyak, mostantól díszteremként fogadja a látogatókat. Terjed az erdőtűz Franciaország délkeleti részén. A lángok 3 települést fenyegetnek vármegyében. Csaknem 400 embert kellett kimenekíteni, 2300 háztartás áram nélkül maradt. Idén a szárazság és a hőhullámok miatt a szokásosnál korábban kezdődött az erdőtűzek sorozata. Az év eleje óta 40 000 hektár égett le, ami már most nagyobb területet jelent, mint tavaly egész évben. Napos, gomoly felhős idő lesz, főként keleten lehet néhány zápor, zivatar. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 24, a Tisza tó 26 fokos. Kissé szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, elérkeztünk a KEDhez, tehát mi más várná itt a hallgatókat, mint a több-kevesebb gazdasági műsor. A Somodi Solymos Eszter vagyok, és ma is én helyettesítem Rónai Egont a szabadsága alatt, és hát nézzük, hogy mi is az első témánk. Akár 100%-os vámot is kivethet Magyarországra az amerikai kormány az orosz olaj és gáz importja miatt. És hogy kivel beszélgetek erről, kollégámat, Jandó Zoltánt, a G7 újságíróját üdvözlöm. Szervusz!
3: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
2: Hát ugye ezek a szankciók, vámok, ezek mindig nagyon fontos kérdések, és azért amikor így egymásra hatással is vannak, akkor hatalmas kérdés az, hogy most akkor mi is van? Mi is ez a 100%-os vám, és miért vethet ki Magyarországra Amerika?
3: Ugye ez egy úgynevezett másodlagos vám, amit azért vett neki az Egyesült Államok bizonyos országokkal, köztük Magyarországra is, amennyiben így fog történni, illetve ezek a hírek igazak, és az Egyesült Államok tényleg bevezeti ezt, amit azért vetnek ki, mert hogy ugye az orosz olaj és orosz gáz, tehát az orosz energiahordozóknak az importja az nagyon jelentős Magyarország irányába, illetve bizonyos országok irányába, és ezeket próbálná meg rávenni különböző ilyen vám politikai eszközökkel az Egyesült Államok arra, hogy ennél jóval kevesebb orosz energiahordozót vásároljanak. Ugye nyilván a logika mögött az, hogy ez az egyik legfontosabb bevételi forrás Oroszországnak, és hogyha ettől elvágnák az országot, akkor korábban véget érhetne az ukrajnai háború.
2: A kezdetek kezdetén a háború kitörésekor leginkább az EU vonatkozásában tapasztaltuk és érezhettük azt, hogy szankciókkal próbálja Oroszországra a nyomásgyakorlást kifejezni. Most viszont ugye itt Amerikáról van szó. Mi lehet az oka annak, hogy most ők vannak ezen a témán ennyire rajta?
3: Hát igazából az amerikaiak részéről sem új keletű már az, hogy így próbálják meg elvágni az oroszokat a bevételtől, illetve ez a vám először 500%-os formában merült föl még tavaly, akkor ugye viszonylag hamar lekerült a napirendről, aztán Donald Trump előhúzta még egyszer, akkor már 100%-os formában, szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt, és ugye most került elő úgy, hogy most azt mondják, hogy valószínűleg néhány hónapon belül valóban be is vezethetik. Nyilván ugye ez tulajdonképpen az ő érdekük is az, vagy azt gondolják, hogy lezárják az ukrajnai-orosz háborút, és akkor ennek megfelelően próbálnak nyomást gyakorolni szintén. Ugye az Európai Unióban ezzel párhuzamosan zajlanak ezek a dolgok, de hogy itt a háború lezárásán túl Európának érdeke is, hogy egy függőségi viszonyt megszüntessen Oroszországgal szemben, ugye erre jóval a háború előtt is volt már. Aztán mondom, hogy törekvés, de hogy voltak már ilyen elképzelések, és ettől el is indult ez a folyamat, aztán valamikor véget ért, és ugye a orosz-ukrán háború kirobbanásakor tulajdonképpen úgy állt Európa, hogy Oroszország volt a legnagyobb gázellátója, és ugye nem sikerült megvalósítani ezt a leválást. Most ugye ennél jóval nagyobb politikai szándék van arra, hogy ne alakuljon ki európai szinten egy függőség az orosz energiahordozóktól. És ugye ez azért is érdekes, mert ugye ez a kettő dolog az teljesen függetlenül zajlik egymástól párhuzamosan, és ugye amellett, hogy az amerikaiak ezt a másodlagos vámot kivetnék, ettől még függetlenül még él az Európai Uniónak az előírása, hogy 2027 végétől nem lehetne gázt vásárolni orosz szállítótól Európai Uniós országnak.
2: Ennek a másodlagos vámnak milyen, tehát mikorra érezhető a hatása, hogyan képzeljük el, hogy mit várnak attól, hogy mondjuk Magyarországra kivetik?
3: Hát ugye ez azok a csúcsa, akiknek az Egyesült Államok felvevő piaca, tehát oda exportálják a termékeiket, ez ugye azt jelenti, hogy 100%-os vámot kapnak a nyakukba, és ennyit kell megfizetni minden oda szállított és ott eladott termék után. Abban az esetben, hogyha Magyarország nem változtat azon a gyakorlaton, hogy Oroszországtól vásárol olajat és földgáz, itt ugye a kérdés az az, hogy ez mennyire reális, hogy ez a vásárlási mennyiség, ez alacsonyabb legyen, vagy akár teljes egészében megszűnjön, ugye erről azért elég régóta komoly viták vannak Magyarországon. Összességében az látszik, hogy földgázban leleg lehetne oldani a leválást, és valószínűleg ennek egyébként nagyon jelentős költsége nem is lenne, és az ország számára sem ugye régiós szinten, ugye általában régiós gázárakat szokták ilyenkor vizsgálni a különböző kutatóintézetek. Az olajnál annyiban kicsit eltér ettől a helyzet, hogy ott ugye nincs annyi alternatív vezeték, ami olajat lehetne szállítani az országba, és ugye az ADR-nek a kapacitásán folyamatosan vitáznak a felek, ugye a MOL, amely ugye vásárolja az olajat, vagy vásárolná ezen keresztül az olajat, illetve a horvátok, akik tulajdonképpen fenntartják a vezetéket, illetve a MOL-nak volt egy olyan állítása, hogy a szászonbattai magyarországi szászonbattai finomító, illetve a szlovákiai pozsonyi finomító is orosz olajra van beállítva, és az dolgozza fel, de ezt már a háború kirobbanását követő hetekben is mondták szakértők, hogy valójában ez valószínűleg technikailag nem megoldhatatlan. Az kétségtelen, hogy üzletileg rosszabb lenne a MOL-nak, hogyha más jellegű olajat kellene feldolgoznia, de technológiailag megoldható. Ráadásul ugye a MOL akkor azt állította, hogy 2026-ra megcsinálja azokat a beruházásokat, amelyekkel fel fog tudni dolgozni más.
2: Ugye az teljesen, érzékelhet, hogy ez egy nyomásgyakorlás, és a korábbi kormány idején ugye az volt a kommunikáció, hogy Szijjártó Péter és Orbán Viktor mindig megoldotta, hogy valahogy a magyarok ne kerüljenek, hogy is mondjam, hátrányos helyzetbe. Most várható az, vagy érdemes arra gondolni, hogy mondjuk felfrissíteni az új kormánynak az amerikai kapcsolatokat, vagy egyszerűbb lenne és jobb megoldás, hogyha elkezdenék azt vadászni azokat a lehetőségeket, hogy akkor hogyan tudják Magyarországot előnyös helyzetbe hozni?
3: Hát jelenleg ezek a lehetőségek már megvannak, nem is feltétlenül annyira kell vadászni, itt ugye különböző szerződéses kérdések vannak, hogy hogyan lehet. Nyilván a gázt és az olajat itt is külön kell választani, a gáz esetében valószínűleg meg lehet oldani, és lehet olyan szerződés.
2: Hát igen, de említetted, hogy azért az olaj az nem annyira egyszerű.
3: Igen, de most ez kérdés, hogy ez mennyire állami feladat, hogyha egy magáncég honnan szerzi be az olajat, hiszen ugye a MOL az mégiscsak egy magáncég, ugye ezek itt az elmúlt években nagyon összefolytak folyamatosan, és tulajdonképpen a kormányzat mindig a saját feladatának állította be az energiaellátást, ami hát persze nyilván egy ország energiabiztosításában egy kormányzatnak van feladata, de hogy ez sokat messze túlmutatott azon, amit a kormány saját magához húzott, illetve amit saját kommunikációjában csinált, mint ami ténylegesen megtörtént, meg amire ténylegesen szükség lenne. Nyilván azt nem lehet, hogy a Magyarországon üzemanyag vagy energiahiány alakuljon ki, és ennek érdekében együtt kell működni a különböző piaci és kormányzati szereplőknek, de nem az van, hogy itt egyedül a kormányzatnak kell döntéseket hozni a feltétlenül. Én azt gondolom, hogy a gáz esetében könnyedén meg lehetne oldani, és valószínűleg ezen dolgoznak is, már valószínűleg az előző kormányzat is dolgozott ilyen, ugye amikor Szijjártó Péter különböző helyekre utazott a világba, akkor mindig bejelentette, hogy honnan mennyi potenciális gázbeszerzésre állapodott meg. Mi ezt egyszer összeszámoltuk, már két évvel ezelőtt nagyjából kijött az a mennyiség, amivel ki lehetne váltani az orosz gázt. Tehát elvileg erre van lehetőség, ide is lehet szállítani, tehát az állítás sem állt meg soha, hogy ugye földrajzi okokból nem lehet megvásárolni. A szállításnak van költsége, tehát ennyivel magasabb, magasabb lenne az ár, hiszen ugye az oroszokkal úgy szól a szerződés, hogy az ország határig szállítják, és ugye nyilván másokkal elképzelhető, hogy nem így lenne. Tehát a gáznál megoldható, az olajnál pedig igazából tényleg a logisztikai kérdés a legnagyobb kérdés, amit meg kell oldani, illetve meg kell beszélni az érintett feleknek, ugye nyilván abban nehéz igazságot tenni, hogy a MOL-nak vagy a horvátoknak van igazából, hogy mennyi olajat lehet egész pontosan szállítani a finomítókhoz az Adria vezetéken Horvátországon keresztül. Hogyha ott az a mennyiség be tud jönni, amelyet ezek a finomítók fel tudnak dolgozni, akkor ugye ott sincsen probléma, hiszen ugye olajat be lehet szerezni a világpiacon máshonnan is.
2: Hát akkor kíváncsian figyeljük, hogy mi lesz, Amerika végül meghozza ezt a döntést, és az aztán milyen hatással lesz Magyarországra. Jandó Zoltán kollégámnak pedig köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
3: Én is köszönöm.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Felállt az új kormány, és elkezdték a munkát a minisztériumok, és hát nyilván az illetékes szervezetek pedig szintén megkezdték a kommunikációt, és felvették a fonalat az illetékes döntéshozókkal, minisztériumokkal, és ezzel kapcsolatosan azért látjuk azt is, hogy felmerültek kérdések. Méghozzá mondom ezt azért is, mert nem mindenki ért egyet az agrárkamarával kapcsolatos ügyekben, és hát erről beszélgetek vendégemmel, Koncz Mátéval, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének elnökével. Üdvözlöm!
2: Üdvözlöm, és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Hát, hogy a felvezetőmben is mondtam, ugye megkezdődött a szakmai munka, és azért az agrárszektort, főleg így nyáron, hihetetlenül sok kérdés foglalkoztatja, viszont nagyon kiemelték önök is itt az elmúlt időszakban, hogy nem mindennel értenek egyet, ahogy most az Agrárkamara eddigi nyilatkozataiból kirajzolódik. Hogy látják ezt a helyzetet? A minisztérium miként gondolkozik az agrárkamaráról? Önök mit gondolnak erről? És továbbra is kitartanak, ha jól tudom, amellett, hogy ne legyen kötelező a kamarai tagság.
2: Igen, az agrárkamara, mint ahogyan szóba került már a választási kampányban is, teljesen egyértelműen egy politikai szervezetként, talán nem vagyunk olyan rugaszkodottak, hogyha azt mondjuk, hogy valamiféle politikai erőszak szervezetként működött az agráriumban, nagyon-nagyon sokat ártva a szektornak és a szektor szereplőinek is. Mi nem kérünk mást, csak azt, hogy abból a szervezetből, aminek szövetségünk tagsága és úgy nagy általánosságban a gazdálkodói kör szinte csak a kárát látta, hadd sétáljunk ki, hadd lépjünk ki, hadd végezzük a magunk dolgát, és ne takarózhasson a mi nevünkkel, a mi jelenlétünkkel, ne minősíthesse magát a szektor általános képviselőjének az a szervezet, ami bizony elsődlegesen a szektor ellen lépett fel az elmúlt években.
1: Laikusként a választást követően azt gondolná az ember, hogy ez nem egy földtől elrugaszkodott kérés, és hogy ezt az igényt a jelenlegi agrárminiszter, Bóna Szabolcs és Ruf Bálint miniszter úr is például megérti, vagy átlátja, hogy ez egy jogos felvetés. Milyen visszajelzést kaptak? Kaptak egyáltalán visszajelzést a kérésükről?
2: Érdemi visszajelzés nem érkezett. Érdemben nem tudtunk egyeztetni erről a kérdésről. Egyértelmű állásfoglalás született a szervezetünk elnökségében, ami leírta, megfogalmazta, szentesítette a MOSZ tagság széles köre által igényelt egyetlen megoldást, nevezetesen azt, hogy tegyük önkéntessé a kamarai tagságot. Ezt a kormányzat érdemben nem hallotta meg, vagy legalábbis nem reagálta le. Így kénytelenek voltunk egyre hangosabban, vagy egyre határozottabban megfogalmazni a véleményünket. Sajnálatos, hogy a miniszter úr egy konfliktus helyzetből úgy próbálta meg kivágni magát, hogy nemes egyszerűséggel baloldali politikai szervezetnek titulálta a legnagyobb szakmai érdekképviseleti szervezetet, a MOSZ-t. Miniszter úr nehezen minősíthető megnyilvánulását határozottan visszautasítjuk. A MOSZ alapítása óta folyamatosan független szakmai szervezetként szolgálja az ágazatban dolgozók érdekeit, és nem tudjuk, hogy mi van-e mögött, hogy a miniszter úr megnyilvánulása mögött tudatlanság vagy rossz hiszeműség húzódik meg. Ezt csak úgy látjuk tisztázhatónak, hogyha nyilvánosságra hozza, hogy milyen bizonyítékok támasztják alá ezt az értelmezhetetlen kijelentést.
1: Talán azt is fontos lenne tisztázni, hogy az Agrárgazdasági Kamarának a jövőben milyen feladatokat szán a kormány. Egyáltalán maga a szakma hogyan látja a kamara jelentőségét? Önök miként gondolkodnak erről?
2: A legfurcsább az, hogy nem jutottunk el eddig a kérdésig sem, tehát nem volt még érdemi egyeztetés arról, hogy milyen szerepet kellene betöltsön a kamara az elkövetkező időszakban. Ráadásul úgy megy be az a törvény a parlament elé, hogy társadalmi egyeztetés sem volt róla. Szemben azzal, hogy a választási időszakban a jelenleg kormányzó Tisza párt folyamatosan hangsúlyozta a legszélesebb társadalmi körök civil szervezetek bevonásának igényét és a társadalmi egyeztetés szükségességét. Ennek ellenére a majdnem 500 000 tagot számláló agrárkamara esetében nem volt társadalmi egyeztetés.
1: És hát akkor a kamarai tagdíjak is hatalmas kérdés, hogyha már ugye nem lehet önkéntes mindez. A kamarai tagdíjakkal kapcsolatban miként szemlélik a jelenlegi helyzetet?
2: Ebben a pillanatban a nagyobb agrárvállalkozások esetenként vállalatcsoportok, amelyek továbbra is KKV-ként működnek a magyar agráriumban, és sokszor azért kellett szétválni, azért kellett több különböző céget létrehozni, mert elsődlegesen a kamara működéséből adódóan kötelezték erre annak érdekében, hogy az általuk művelt földterületet meg tudják tartani. Minden egyes külön entitás külön kamarai tagdíj befizetésre kötelezett, míg egy-egy vállalat vagy vállalatcsoport a kereskedelmi és iparkamarában szinte jelképes 5-10 000 forint nagyságrendű tagdíjat fizet, közben az agrárkamarai tagdíjak sokszor több milliós, 10 milliós terhet rónak egy-egy összetettebb vállalatcsoportra. Összességében a kamara mintegy 36 milliárd forintos felfoghatatlan költségvetésből dolgozik, és elképzelésünk sincsen, hogy ezt mire költi. Súlyos válság folyamatok bontakoznak ki a mezőgazdaságban, ténylegesen a túlélésért közdenek az aszály által sújtott növénytermesztők, és a borzasztóan mély piaci árak mellett működni képes állattartók egyaránt. Ebben a helyzetben elképzelhetetlen, felfoghatatlan, hogy egy kötelező tagság mentén működő szervezet millió forintos adók módjára behajtató tagdíjakat szed be tőlük.
1: Önök mégis ugye az agrár területén mozognak, élnek, dolgoznak, tevékenykednek. És azért, amikor van egy ilyen helyzet, hogy mondjuk mi laikusok nem értjük, hogy miért ragaszkodnak ehhez a kamarai tagsághoz, nem kapnak választ, hogy a kamara jövőjét hogyan látja az új agrárminiszter, azért valamire mégiscsak gondolnak. Valamire mégiscsak gondolnak?
2: Nem szeretnék feltételezésekbe bocsátkozni. Tehát nem állsz. Jó lenne, hogyha, bár értem, hogy gyors beavatkozást tart szükségesnek az új kormányzat minden területen, így a mezőgazdaság területén is. Például az imént említett válság folyamatokban is nagyon sürgős beavatkozásokra van szükség. Jó, ne ott is látni ezt a sietséget.
1: Ezt akartam pont kérdezni, hogy ott...
2: Nagyon jó lenne, hogy
1: ott kevés ott is, az információnk ott is, legalábbis ott mi, amit látnánk.
2: Igen. Uh-huh. De visszatérve egy gondolattal a kérdésére, uh-huh. meg kellene végre látni mindenkinek, hogy úgy, hogy semmiféle tájékoztatás nem kap formális, hiteles, hivatalos tájékoztatást nem kap a kormányzat szándékáról a szektor, úgy nehezen várható el az egyetértés és a támogatás.
1: Most, amit látunk, és amiről van hír, hogy azért az aszály kapcsán van lehetőség, hogy a válság alapból, vagy pedig mindenféle támogatásból akkor valahogy túléljenek azok, akiket az aszály sújt, de ez azt hiszem, hogy hosszú távon nem mutatja azt, hogy hogyan készül föl Magyarország ezekre a hihetetlenül durva nyári hónapokra, amikor az aszály tényleg minden munkát, lesöpör a földekről. Ezzel kapcsolatosan egyáltalán van önöknek információjuk, hogy vannak tervek? Kibontakozik valami, hogy nem csak a válságot kezelik, hanem hosszú távú terveket is célul tűznek ki? Ezzel kapcsolatban például keresik önöket egyeztetés céljából?
2: Ez egy nagyon, nagyon nagy horderejű, nagyon széles körű egyeztetéseket igénylő, és több éves időhorizonton kezelhető és megválaszolható kérdéskör, tehát igazságtalan lenne részünkről, hogyha ezen problémakör kezelésének vagy az arra vonatkozó stratégiának a hiányát néhány hónap után számon kérnénk a kormányzaton. Azonban valóban szükséges, hogy minél gyorsabban átfogó, tervszerűen lezajló egyeztetés sorozat induljon és program készüljön az éghajlatváltozás következményeinek a kivédésére és az ehhez szükséges alkalmazkodás lehetőségeire vonatkozóan.
1: Mi az, amit viszont az a MOSZ most akkor elvár a kormánytól? Beszéltünk ugye a kamaráról, beszéltünk az aszályról. Mi a következő lépés?
2: Hát ha már a MOSZ-t említi, akkor első körben legalább egy bocsánatkérést, vagy annak a tisztázását, hogy miért lehet az, hogy miközben a Tisza kormány a demokrácia visszaépítésén dolgozik gőzerővel, és a kampányban a politikai megbélyegzés időszakának a végét ígérte, az Agrárminisztérium mégis azonnal ehhez az eszközhöz nyúl. Tehát ez most egy fontos elvárásunk lenne. Amennyiben ezen tovább lépünk, úgy természetesen egy átfogó, tervszerűen felépített egyeztetés sorozatnak kell indulni, ki kell jelölni az érintett szakmai szervezetekkel közösen, hogy melyek azok a kérdések, kérdéskörök, problémacsoportok, amelyekre minél hamarabb választ, és egyeztetett, konszenzusos választ kell adni. Szükség van arra, hogy mindig pontosan tudjuk, hogy a kormányzat mit miért gondol, mit miért tesz, mit miért javasol. A konfliktusok döntő többségben a világban ember és ember, szervezet és szervezet, kormányzat és társadalom között kommunikációs jellegű. Amennyiben nem értjük egymást, úgy sokkal könnyebben kipattan egy-egy konfliktus, mint hogyha vesszük a fáradtságot arra, hogy addig egyeztessünk, addig tárgyaljuk, addig küzdjünk azon, hogy bemutatjuk a saját álláspontunkat, még biztosak nem lehetünk benne, hogy a másik fél érti. Nem kell elfogadni, csak megérteni először, ebbe energiát szükséges tenni, és igen, tudjuk, hogy ez időigényes, azonban a túlélés, a közös siker, a jövőépítés elképzelhetetlen a nélkül.
1: Abban reménykedünk akkor, hogy legközelebb már Egonnal be tud róla számolni, hogy ebbe az irányba mozdultak el a megbeszélések és a jövőbeli célok kitűzései. Koncz Máténak, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének elnökének köszönöm szépen, hogy egy kis helyzetértékelést tudtunk itt tenni a műsorba.
2: Köszönjük a lehetőséget.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. a budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: Jó napot kívánok!
4: Mától pénteken üzemzárásig a villamos pálya karbantartása miatt a 3-as villamos a Mexikói út és az Őrs vezértere, illetve a Gubacsi út határút és a Sörgyár között közlekedik, a Fehérúti Ipari Park megállót nem érinti. A 62-es villamos nem jár Rákospalota Mávtelep és Kőbánya alsó vasútállomás között, míg a 62A villamos az Őrs vezértere és Kőbánya alsó vasútállomás között nem közlekedik. Az Őrs vezértere és Kőbánya alsó vasútállomás között így pótlóbusszal utazhatnak, a 37A villamos pedig rövidített útvonalon jár. Nem érinti a Sörgyár megállót. Egyirányosították az első kerületben az Attila utat a Vérmező út előtt a Széll Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak, a Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni, az 5-ös és a 905-ös autóbusz ezért Rákospalota felé terelt útvonalon jár. Nem érinti a Széll Kálmán tér, Csaba utca és a Dózsa-György tér közötti megállókat. Egyébként a Krisztina körúton a Csaba utcánál csatornaépítés miatt szintén mindkét irányban sávlezárásra és sávelhúzásra kell számítani. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Következő témánk azzal foglalkozik, hogy fizet a Temu az átvert magyaroknak. A vonal túloldalán Horváth Bálintot, a GVH kommunikációs vezetőjét üdvözlöm, szervusz!
3: Szervusz, sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is.
2: Amikor azt halljuk, hogy összesen legalább 882 millió forintot fizet vissza a magyar vásárlóknak a Temu online piactér európai üzemeltetője, akkor úgy fölkapjuk a szemünket, de hogy is jutottunk idáig?
3: Valóban a gazdasági versenyhivatal, amely 2024-ben indított egy versenyfelügyeleti eljárást a Temuval szemben, és ez az eljárás 2026 április végén zárult le, és több jogsértés, több szabálytalanságot is feltárt a gazdasági versenyhivatal ennél az online platformnál. Egyrészt az áthúzott árak alkalmazásával valótlanul keltette árcsökkentés benyomását számos termék esetében. Nagyon sok esetben hirdetett a Temu 95%-os vagy ennél magasabb árengedményeket, hát ennek a valóság tartalmát nem tudta igazolni, illetve számos esetben olyan termékeket tüntetett fel akciósként a platformon, amelyeknél valóságos árkedvezmény nem volt, nem történt, tehát ezt nem tudta igazolni, illetve különböző sürgető üzeneteket alkalmazott azért, hogy minél gyorsabb vásárlásra bírja a fogyasztókat. A GVH megállapította ezeket a jogsértéseket, egyébként ezeket a Temu elismerte, tehát együttműködött az eljárás során a gazdasági versenyhivatallal, és felajánlotta, hogy kompenzálja azokat a vásárlókat, akik 2023. novembere és 2024. szeptembere között vásároltak ezen a Temu weboldalon. Ez több mint 400 ezer magyar vásárlót jelent, és egyenként 2000 forint visszatérítést fizet ezeknek a vásárlóknak, így ez a visszatérítés, amit a magyarok kapnak, legalább eléri a 882 millió forintot, azt vállalta a Temu. Amennyiben ez nem történne meg, tehát ennyit nem érne el a visszatérítés, ezt befizetik bírság formájában a központi költségvetésbe, hiszen emellett a visszatérítés mellett a gazdasági versenyhivatal versenytanácsa még egy 437 millió forintos bírságot is kiszabott a Temura, amit már május közepén be is fizetett a magyar központi költségvetésbe.
2: Hogyha ezt halljuk, akkor még nagyon fontos kérdés az, hogyha én mondjuk Temus vásárló lennék, akkor mely időszak vásárlói figyeljenek? Kell-e nekik valamit tenni, vagy őket keresik meg? Hogy történik mindez ilyenkor a visszafizetés vonatkozásában?
3: Igen, már a napokban meg is kezdte a Temu ezeknek az e-maileknek a kiküldését. Ugye mindenkinek az e-mail címével rendelkezik, aki 2023. novembere és 2024. szeptembere között vásárolt a Temun. Ugye erre az időszakra vonatkozóan állapította meg a gazdasági versenyhivatal ezeket a jogsértéseket. Tehát mindenki kap egy e-mailt, ebben egy ilyen dedikáló linket, vagy ilyen, egy linket tartalmaz ez az e-mail, amelyet nyugodtan meg lehet nyitni. Itt többen jelezték számunkra is, és kértek attól, hogy adathalász e-mailt kaptak a Temutól. Nem így van, ezt nyugodtan megnyithatják, és így gyakorlatilag a bankszámlaszámot kell megadni. Arról kell nyilatkozni, hogy milyen bankszámlaszámra, vagy milyen alternatív fizetési módon kérik ennek a 2000 forintnak a visszatérítését. Önmagában azzal, hogyha valaki megadja a bankszámlaszámát, azzal nem lehet visszaélni, tehát nem kell tartaniuk a vásárlóknak, a fogyasztóknak semmilyen banki csalástól, és a Temu pedig ez alapján, a nyilatkozat alapján fogja visszafizetni a magyar vásárlóknak ezt az egyenként 2000 forintot. Nagyon fontos, hogy ezt igazolni is kell a gazdasági versenyhivatal felé. A Temunak a gazdasági versenyhivatal ezt utóvizsgálat keretében fogja majd ellenőrizni, és pontosan meg fogják nézni a kollégáim azt, hogy teljesítette a vállalásait ez a platform.
2: Hogyha az adatokat nézzük a GVH teljesítményét illetően, akkor azt lehet olvasni, hogy 2026-ban már több mint 1,5 milliárd forintot hozott a magyar központi költségvetésnek, 2020 áprilisa óta pedig több mint 10 milliárd forint közvetlen fogyasztói kompenzációt ért el a magyar fogyasztók számára. Hogyan képzeljük el a munkátokat? Például ez a Temus eset is a vásárló jelzi, vagy pedig ti is figyeltek, vagy a kettő egyben, mi a jellemző?
3: Kettőjében nagyon sok fogyasztói panaszt kapunk, több mint 3000 jelzés érkezik évente a gazdasági versenyhivatal, tehát mindegyesével megvizsgálják a kollégáim. Amennyiben mi vagyunk az illetékesek, megindítja a GVH szükséges eljárásokat. Nagyon fontosak ezek a fogyasztói jelzések számunkra, és egyfajta bizalmat is jelez, hogy a vásárlók, az emberek tőlünk várják a segítséget a problémákra. Valóban ebben az évben már a GVH versenytanácsa több mint 1,5 milliárd forint bírságot szabott ki. Ugye ez nem a GVH pénze, hanem ez a központi költségvetésbe folyik be, és aztán az állam ezt különböző közkiadásokra tudja fordítani. Illetve valóban 2020 óta több mint 10 milliárd forint közvetlen kompenzációt kaptak a magyar vásárlók, a magyar fogyasztók a GVH eljárásainak köszönhetően. Ugye törekszünk, a bírságkiszabás az nyilván egy fontos eszköz, meg elrettentő erő a GVH kezében, de törekszik a GVH versenytanácsa mindig arra, hogy egy adott ügyben a jogsértés elszenvedett fogyasztók kapjanak közvetlen visszatérítést. Itt a Temu esete egy jó példa erre, hogy akik valamilyen megtévesztés áldozatai lettek bizonyos szempontból, azok kapjanak közvetlen kompenzációt, és így már 2020 óta több mint 10 milliárd forintot kaptak vissza a magyarok a GVH-nak köszönhetően. Egyébként 2020 óta összességében a gazdasági versenyhivatal több mint 40 milliárd forint bírságot szabott ki, és ez befolyt a magyar központi költségvetésbe. Tehát a GVH egy olyan szervezet, ami jóval többet hoz a magyar embereknek, illetve a központi költségvetésnek, mint amennyibe kerül a gazdasági versenyhivatal működtetése. Így módon a gazdasági versenyhivatal hasznot hajt a magyar embereknek. Arról nem is beszélve, hogy ugye minden eljárásunk nyomán törekszünk arra, hogy azok a jogsértések, amelyeket az egyes vállalkozások elkövetnek, azok megszűnjenek, a jövőben ne forduljanak elő ilyen visszaélések, tisztuljon a piac, tisztességes legyen a piaci verseny, a fogyasztók minél kevesebb megtévesztéssel találkozzanak, ez még mind plusz-plusz hasznot hajt a magyar embereknek.
2: Hát akkor ez a munkához kívánunk sok sikert, hiszen értünk dolgozik a GVH is, Horváth Bálintnak pedig a kommunikációs vezetőjének szintén köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
3: Nagyon szépen köszönöm, és szép napot mindenkinek!

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Utolsó témánkhoz értünk, és hát tudjuk jól, hogy azért, amikor elérkezik a július, akkor különböző szempontok szerint újraértékeljük az albérlet árakat, és hát a júliusban ugye mi is van? Hát kiderülnek a ponthatárok az egyetemekre, a felsőfokú intézményekre, és akkor aztán elindul a vadászat. Nagyon sokan akkor szembesülnek azzal, hogy milyen árak vannak az egyetemi városokban, mi tapasztalható amúgy, és egyáltalán a következő hetekben hova tud mindez még tovább nőni, csökkenni vagy stagnálni. És hát, hogy kivel beszélgetek erről, Balogh Lászlóval, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével, üdvözöllek.
2: Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Hát ugye, itt van a július, és ilyenkor mindig beszélünk, hogy rászabadul nem sokára a piacra hihetetlen mennyiségű fiatal, és hát természetesen a szüleik, akik keresik az albérleteket. Mit lehet elmondani a jelenlegi albérlet árakról, és mi várható, hogy ez a következő hetekben hova fog tudni kilőni?
2: Az albérlet piac az eddig mindig fájdalmas pontja volt a beszélgetéseknek, igen, a különböző diskurzusoknak, abból a szempontból, főleg, hogyha az ember fia vagy lánya éppen felsőoktatási intézményben nyert felvételt egy másik városba. Viszont tavalyhoz hasonlóan az idei évben az albérletpiac nem úgy muzsikál, mint amit a korábbi években megszokhattunk. Ez leginkább abban ölt testet, hogy a kereslet korán sem mutatja azt a dinamikát, mint amit az előző években megszokhatunk. Itt nagyon fontos megemlíteni az otthonstart program hatását, mert a korábbi években, tehát mondjuk 2015-től 2024-ig bezárólag olyan mértékű albérletár növekedés történt, hogy a bérleti díjak nem csak hogy a megfizethetőség határáig emelkedtek, és sok esetben már a megfizethetetlenség határát érték el, hanem gyakorlatilag azzal, hogy pont az első lakásvásárlókat célzó kamattámogatott hitel megjelent, ez gyakorlatilag azt a helyzetet eredményezte, hogy bizonyos nagyvárosokban, egyetemvárosokban és Budapesten is ugyanannak az ingatlannak a bérleti díja sok esetben magasabb, mint hogyha valaki egy kedvező kamatozású hitellel, otthonstart hitellel meg tudja venni azt az ingatlant, amiben akár legalább 5-6 évig elérdegél az egyetemi főiskolás tanulmány alatt, vagy adott esetben nem érintett ebben az egész történetben, mert ne felejtsük el azt sem, hogy a felsőoktatási felvételi ponthatár, ez bizonyára érdekes annak a 90-100 ezer hallgatónak, aki most esik át ezen a felvételi procedúrán. De mivel ez évek és évtizedek óta ugyanebben a ritmusban él az albérletpiac, ezért nagyon sok olyan fiatal van, aki ebben a július-augusztusi ciklusban fordul a bérleti díjának a szerződése, mert jellemzően egy évre kötnek határozott idő szerződéseket, és itt nagyon sok bérlő elszivárgott az albérletpiacról, pont az otthonstart program hatására, tehát gyakorlatilag az a keresleti szint, amit megszokhattunk, az a tavaly nyáron már egyáltalán nem mutatott óriási kiugrás az albérlet szezon idején, és az idei évben is, május, június és július elején körülbelül 5-10%-kal alacsonyabb szintet produkál, még a tavalyi szinthez képest is. Tehát itt ez egy nagyon izgalmas helyzet a bérleti piacon, mert lezárva ezt a hosszú gondolatot, most gyakorlatilag a bérlők vannak kedvezőbb helyzetben ahhoz képest, mint amit a korábbi években megszokhattak, de ennek azért vannak olyan hátulütői is, hogy emiatt az ingatlanpiac és az albérleti az befektetői szempontból nem csillog olyan fényesen, mint amit ezt korábban megszokhatták a befektetési céllal ingatlant kereső vásárlók. Hiszen a bérleti díjak már rég nem nőnek olyan tempóban, mint a korábbi években, ez a hozamszinteket is, a bérbeadásból származó hozamszinteket is lecsökkenti. Itt a számok nyelvére lefordítva ez azt jelenti, hogy a budapesti 260 ezer forintos átlagos havi bérleti díj, ez még 10 ezer forinttal olcsóbb, mint amit tavaly július közepén mértünk, és egy éves drágulási tempó is a KSH-val közösen havonta publikált lakbérindexünk eredményeként, az éves növekedés is 4,5-5%-os Budapest, illetve országosan. Ez az 5%-os albéletáremelkedési tempó, ez pont ugyanannyi, mint amit Rómában, Berlinben vagy éppen Párizsban megszokhatnak a bérlők, tehát ez már elérte azt a nyugat-európai áremelkedési tempót, amire nagyon sok bérlő meg lakásvásárló ácsingózik, viszont áremelkedési tempót, amire nagyon sok bérlő

0: gondolkodok azon, hogy viszont akik kiveszik, azok meg folyamatosan arról panaszkodnak, hogy olyan árak vannak, ami megfizethetetlen. Ugye nagyon tudjuk, hogy klasszikus eset, főleg a fiatalok életében, hogy nem is egy ingatlant vesz ki, egy lakást, hanem egy szobát. De van egy plafon, ami fölé nem tud menni az albérletár? Tehát, hogy nem lehet az, hogy idejében elértük a plafont, és akárhogy is alakuljanak a dolgok, nem lehet emelni, mert egyszerűen megfizethetetlen?
1: De könnyen lehet, hogy már ebben a stádiumban vagyunk az albérletpiac életében, mert hogy vegyük például Budapestet, ami a legnagyobb albérleti piacra rendelkezik Magyarországon belül. Gyakorlatilag Budapest legolcsóbb kerületeiben sem találsz átlagos bérleti díjat 200 ezer forint alatt, viszont 300 ezer forintnál többért már nagyon nehezen adsz bérbe egy lakást, már csak azért is, mert gondoljunk bele, aki 300 ezer forintot ki tud fizetni egy bérleményért, az nagy eséllyel akár már egy hiteltörlesztőt is ki tud fizetni, főleg az Otthonstart program segítségével. Tehát nagyon összezárul a legolcsóbb és a legdrágább kerületek, vagy adott esetben nagyvárosok közötti árolló. Jó példa erre egyébként Debrecen, ahol tavaly még 250 ezer forint volt az átlagos bérleti díjszint, most idén pedig már 220 ezerre mérséklődött, de ez a 30 ezer forintos bérleti díj csökkenéssel nem sokkal vannak előrébb a debreceni bérlők, hiszen ott sem mindenki akkumulátorgyárban vagy autóipari cégnél fog mérnöki pozícióban lakásbérelni, hiszen mi van ott az ápolókkal, orvosokkal, pedagógusokkal. Ez szintén problémás helyzetet okoz nekik, a megfizethetőség kérdésköre. És ami ugye a bérlők szempontjából kritikus, az az, hogy van-e kellő választék a piacon, és akkor, hogyha nincs meg ez az ideális döntési helyzet, akkor jönnek el az alternatív megoldások, ami főleg valószínűleg a most egyetemisták és főiskolásokat is érintheti, vagy éppen a szüleiket, hogy nem egy önálló lakást bérelnek, hanem adott esetben csak egy szobát vesznek ki. Budapesten is az átlagos szobabérleti díja 110 ezer forint, és a legolcsóbb kerület, ahol szobát lehet bérelni, az Újpest, itt kereken 80 ezer forintot kérnek el egy kiadó szobáért. Az egyetemvárosok tekintetében pedig a legolcsóbb Kaposvár, ahol 40 ezer forint az átlagos szobabérleti díj, de Nyíregyházán is 50 ezer forintot kell fizetni egy-egy kiadó szobáért egy hónapban. És érdekes, hogy Debrecen nem számít ebből a szempontból a legdrágább egyetemvárosnak, mert ott csak 70 ezer forintba kerül egy szoba, de ellenben Győrben, Székesfehérváron vagy Veszprémben 90 és 99 ezer forint között mozognak az átlagos szobabérleti díjak. Persze hozzá kell tenni azt is, hogy itt azért is beszélhetünk nagyon nehéz megfizethetőségről, mert itt egy olyan korosztály problémájával találkozunk, aki jellemzően nem rendelkezik saját jövedelemmel. Mert azok, akik saját jövedelemmel rendelkeznek, adott esetben nem is egyedül bérelnek lakást, mert például a párjukkal vagy házastársukkal közösen gazdálkodják ki a bérleti díjat, ott a nominális jövedelmek emelkedése az részben tudta orvosolni ezeknek a megfizethetőségi problémáknak egy jelentős részét. Viszont azok, akik meg élethelyzetükből adódóan nem tudnak teljes állásban dolgozni, vagy ott esetben nem tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon, vagy éppen diákként kell, hogy előteremtsék ezt a pénzt, nekik ezek igen magas díjnak számítanak, ezért is alakul ki természetes módon az a együttállása a helyzetnek, hogy sokan közösen bérelnek egy lakást, mert minél nagyobb egy ingatlan, annál kevéssé emelkedik a bérleti díja, így hogyha egy többszobás ingatlan bérelnek közösen a fiatalok, akkor az egyfőre jutó lakhatási költség adott esetben még annál is alacsonyabbra jön ki, mint hogyha önállóan egy-egy kis alapterületű garzonlakást bérelnének.
0: De ugye van az a csoport, akik azért vannak nehéz helyzetben, mert egyedülálló felnőttek, és nyilván ahhoz, hogy valamikor az életükben majd aztán családosokká váljanak, nem szívesen élnének másik két-három felnőtt meglett emberrel együtt. Nincs családja, mégsem egyetemisták, akik összeverődjenek, azok ilyenkor ugye kénytelenek maguk kitermelni azt az albérlet árat, ami egyébként ugye arról beszélünk, hogy egyedül nagyon nehéz.
1: Igen, itt jön be a 22-es csapdája, hogy mivel nagyon magasak a bérleti díjak, a jövedelmek azért nem emelkednek olyan tempóban, mint ahogy egyébként a lakásárak vagy a bérleti díjak nőttek az elmúlt 5-10 évben, ezért az a paradox helyzet alakul ki, hogy

0: lehet, hogy valaki adott esetben egyéni viszonylatban azt mondja, hogy nem is keresek rosszul, mégis a lakhatási költségek olyan sokat elvisznek abból a havi jövedelemből, hogy amellett félretenni egy saját lakása, vagy adott esetben egy önrészre is, egész egyszerűen lehetetlen küldetésnek tűnik. Tehát ezért van egy csapdahelyzet az albérletpiacon azok számára, akik egyedül kell, hogy megoldják ezt a problémát, és például nem tudnak igénybe venni olyan segítséget, ami a családból érkezhet, vagy adott esetben az állami támogatásokhoz sem tudnak fordulni, mert hogy nincsen olyan élethelyzetben, amivel mondjuk például gyermekek után járó lakhatási támogatást, vagy lakásvásárlási kedvezményeket, támogatásokat kapjanak. Most ez az Otthonstart program nekik is egy jó lehetőség, akkor abban az esetben, hogyha már megvan a kellő önrész az első lakás megszerzéséhez. De hát azért azt tudjuk, hogy egy belépő kategóriás ingatlan Budapesten 40-45 millió forint, ahhoz, hogy valaki még a 10%-os önrészt teljesítse, ahhoz gyakorlatilag 4-5 millió forintot le kell tenni a bankok asztalára, és ez a többi nagyvárosban sem sokkal kisebb összeg. Tehát 2-3 millió forintra akkor is szükség van, ami persze nem lehetetlen összespórolni, de hogyha valakinek mellette albérleti díjat is, és a rezsiköltségeket, mert a közös költséget is ki kell fizetni, na ott már fel van adva a lecke.
1: Hát fel van adva a lecke, itt van tehát az albérletet keresők fiatalok helyzete, az egyedülállóké is, az ingatlan nézelődőké is. Aztán remélem, hogy legközelebb is Balogh László az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője segít nekünk egy kicsit tájékozódni, hogy mi az aktuális körkép. Köszönöm szépen.
0: Mindent meg fogok tenni neked, de köszönöm szépen.
1: Ez volt tehát már a több-kevesebb, tartsanak velünk legközelebb is, szerdán délután érkezik a következő adás. Én bízom benne, hogy izgalmas témákat, kérdéseket fogunk feszegetni, tartsanak velem akkor is, viszont hallásra.
2: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szemét.
4: Levittem.
3: Villany.
4: Befizettem.
3: Klíma.
4: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
3: Hol?
4: kaisai.hu.
5: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
6: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
2: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
8: Marad a kellemes nyári idő. Tovább nőtt az olajvilágpiaci ára. Több mint 4000 flakon rossz minőségű hamis mosószer találtak a pénzügyőrök. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 5-hetes csúcsra emelkedett a kőolajára a közel-keleti válság mélyülésének veszélye miatt. A Brent típusú nyersanyag több mint 2%-os emelkedése után csaknem 93 dollárba kerül hordonként. Egy hete ilyenkor mintegy 7 dollárral volt olcsóbb. Az amerikai légierő ma hajnalban is folytatta a légicsapásokat iráni célpontok ellen. Robbanások voltak Bushehrben, ahol Irán egyetlen atomerőműve működik, valamint bombázták az ország déli és északnyugati területeit is. Az országgyűlés tegnap megszavazta az iskolakezdési támogatás bevezetését. 100 000 forintnyi juttatást kapnak mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint az egyszülős családok. A képviselők döntöttek az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. Elhalasztották ugyanakkor az Országos Közlekedés Szervező és a Gördülő Állomány Kezelő Társaság létrehozásáról szóló előterjesztés záró szavazását. Több mint 4000 flakon hamis mosószer találtak a pénzügyőrök egy ukrán kamionban Rajkánál. A NAV tájékoztatása szerint a silány minőségű mosógép koncentrátumokkal több mint 25 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak. Az ügyben iparvédelmi jogok megsértése miatt indult eljárás. Ukrán drónok csapódtak egy dél-oroszországi olajtárolóba, a létesítményben tűz ütött ki. Találat érte az egyik nagy orosz webáruház raktárait is, 5 megsebesültek. A légvédelem csaknem 250 drónt semmisített meg 17 régió, valamint Azovi és a Fekete-tenger felett. Az oroszok közben kikötőket, hajókat és katonai létesítményeket támadtak Odessa megyében. A többi között megsemmisült egy logisztikai központ, amelyet az oroszok szerint katonai rakományok tárolására használtak. Újra megnyílt a Louvre Apollo galériája, ahonnan tavaly októberben elloptak 8 korona ékszert. A műkincsek közül egyedül Eugénia császárné koronáját találták meg a múzeum közelében. Az újra nyitott galériában nincsenek kiállított tárgyak, mostantól díszteremként fogadja a látogatókat. Terjed az erdőtűz Franciaország délkeleti részén. A lángok 3 települést fenyegetnek vármegyében. Csaknem 400 embert kellett kimenekíteni, 2300 háztartás áram nélkül maradt. Idén a szárazság és a hőhullámok miatt a szokásosnál korábban kezdődött az erdőtüzek sorozata. Az év eleje óta 40 000 hektár égett le, ami már most nagyobb területet jelent, mint tavaly egész évben. Napos, gomoly felhős idő lesz, főként keleten lehet néhány zápor, zivatar. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 24, a Tisza tó 26 fokos.
2: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Somos Andrással.
9: Köszöntöm Önöket szeretettel. Az országgyűlés elkezdte a munkáját, és élőben beszélt az új államfői jogköröket gyakorló házelnök Forsthoffer Ágnes. Egyébként teljesen vállalható beszédet mondott. Ezt még az ellenzék is megjegyezte, hogy a távolmaradás erről a beszédről től nem a személynek szól, hanem annak a folyamatnak, amelyben a többség ugye Súlyog Tamást törvénnyel távolította el. Micsoda megoldás? Páratlan. Tehát megszüntetnek pozíciókat törvénnyel, tehát teljesen érthetetlen, tehát egyrészt példanélküli a múltban, másrészt érthetetlen. Szóval, hogy Rétvári Bence elmondta, hogy egyébként ő azon tisztás politikusok egyike, mármint Forsthoffer Ágnes, aki megpróbálja a pártokon átívelő párbeszéd, vagy átívelő összekapaszkodásnak a megtestesítését, tehát az ő politikai krédója az ez. Úgyhogy benn is lettek volna, csak hát ugye az önkény, az új önkény, amit megtestesít a Tisza, azt ők, abból ők nem kértek és nem kérnek. Magyar Péter egyébként a Nándorfehérvári Diadal 570. évfordulója alkalmából beszélt, és hát nyilván megemlékezett Hunyadi János, Kapisztrán Szent János, Szilágyi Mihály és más egykori nagy történelmi személyek tetteiről. Úgyhogy Torockai László ki is kérte magának, hogy gyakorlatilag Magyar Péter szájára vette Kapisztrán Szent Jánost, mert hogy, és az volt az érve, hogy Kapisztrán Szent János nem engedte volna meg magának azt, hogy inkább azonos neműek kezébe adja a gyereknevelést, és hát ilyen módon a miniszterelnök szájára ne vegye Kapisztrán Szent János nevét. Nincsen baj, amíg a magyar nemzetnek ilyen politikusai vannak, mármint hogy ennyire lényegre törő és okokozati összefüggésben is beszédeket összerakó vezetői, pártelnökei. Igazság szerint mi jól elszórakozunk ezen, csak azt sajnáljuk, hogy tulajdonképpen megy a drága idő. Nyilvánvaló, hogy a témáink is arról szólnak, ami tegnap a megnevezett államfő jelöltnek a személye körül kialakult, ugye Polgár Judit a nemzetközi nagymester, aki már nagyjából egy évtizede abba hagyta a sakkot, de a világon mindenhol elismerik az ő intellektusát, ahogy Garry Kasparov mondta, gratulál a magyaroknak azért, hogy egy ilyen széles kitekintésű világszerte elismert sportembert jelöl államfőnek, hát ez elhamarkodott volt, mert ugye Polgár Judit azt mondta, hogy a megosztottság miatt ő ezt a feladatot nem vállalja el, Magyar Péter pedig magára vállalta a felelősséget. Úgyhogy itt tartunk, és Forsthofer Ágnes ma nem tért ki rá, de új rendet vezetett be a házba, júniustól már nem fogadja el az indokolatlan hiányzást, és azt hiszem, hogy az is egy követendő példa, hogy a videózásért és a rendbontásért figyelmeztetésben részesíti a renitenseket. Ha már egyszer ugye viselkedni nehéz, akkor azért azt tetézni azzal, hogy az önök pénzéből súlyos ezreket vagy milliókat kell, hogy fizessenek azért, mert a házelnök elveti a súlykot, na ennek a korszaknak vége van, hogy Strasbourgban kössenek ki ezek az ügyek, aztán Strasbourg meg megítélje a politikusoknak a szólás és véleményszabadság indokolatlan korlátozása fejében ezeket a pénzeket. Itt tartunk, és Rudival folytatjuk. Hello!
10: Köszönöm, András, üdvözlöm újra és a hallgatókat is. Folytatnám ott, hogy ugye a Polgár Judit miért nem vállalta. Azt nagyjából be is fejezném, mert érthető az ő vélekedése, mert ne gondolkodjunk, mert abban benne van a gond, szavunk. Tehát a Valver végződés ott van. De a lényeg az, hogy ami történik ma a parlamentben, eddig érdekes módon a fideszes, maradék fideszesek ugye vannak ájulva önmaguktól, és olyan csetepatét próbálnak és káoszt előidézni a parlamentben, hogy elfelejtik, nem annyira amnéziásak, csak ilyen gátlástalan módon, mint egy utcai kocsmában, vagy a faluvégi kocsmában, még az alá is mennek a viselkedésükkel, mert amikor az ellenzék volt, hogy DK vagy bárki más, hogy ők hogyan viselkedtek akkor, hogy nem tűrtek semmi ellentmondást, aztán most meg ők pontosan az ellenkezőjét csinálják, hogy bármit mond a Magyar Péter, vagy bárki felszólal most a kormánypárt részéről, és anélkül, hogy ajnározzám a kormánypártot, az a tevékenysége alapján az 50 nap alatt, most már legyen 60 nap, ahhoz képest, az elmúlt 4 évben nem csinált annyi jót, és úgymond betartani a rendet a Fidesz kormányzás ideje alatt, ha csak az utolsó 4 évet vesszük. És az, hogy derülnek most ki azok a gazemberségeknek nevezett, vagy csalások, hazugságok, áfacsalások, meg minden olyan, ami negatívum, és a nép fizeti meg, a társadalom fizeti meg, hogy egyesek hogyan tudtak gazdagodni, és hogyan fognak még egy ideig gazdagodni, a gátlástalanságuk a mai napig is olyan, mint a Torockainak a megnyilvánulása, mert érdekes módon ő olyan jobban volt régebb is a Fidesz-el, hogy ő soha nem kapott egy ennyi-ennyit se. Aztán, mint történelem, úgy tudom, hogy történelem szakon végzett, ha minden igaz valamennyit, és beszél franciául elég jól, mondhatni, hogy perfektül, beszél angolul is, de megjegyzem, hogyha ő a történelemre valamikor hivatkozott, hogy ő tanult, vagy tanították, elhiszem. Viszont eszébe kéne jusson, hogy az antik világban a földgolyó, amennyikor a földgolyó, mindenhol le van írva a történelemben, akár veszük az okori görögöket, rómaiakat, vagy veszük a Dél-Amerikát, Észak-Amerikát, bárhol, mindenhol voltak az azonos neműeknek az egymáshoz való kötődése. És ne felejtsük el, hogy Torockai most azzal a morbid kijelentésével, amit a Magyar Péter nagyon helyesen megkérdezett tőle, hogy jobb egy gyermeknek egy menhelyen vagy egy lelencben úgy lenni, mint hogy egy meleg pár. Nem díjazom a meleg házasságot úgy ámblok, de ha békés szándékú emberek, és fel tudnak nevelni békében egy gyereket, akkor a történelem leírásában, a történelem leírásokban a világ minden táján vannak feljegyzések, hogy az utókornak a védelmében úgy a férfiak, mint a nők, az őserdőben is, és a mai napig is nekem nagyon sok dokumentumfilmem van arról, hogy a legöregebb emberig mindenki védi a fiatalokat. Mindegy, hogy milyen nemű az a fiatal. Az őserdőben, az Amazonász vidékén is. És azon kívül a Torockainak felhívnám a figyelmét, hogy ugyanúgy történelmi feljegyzésekben az antik világban több ezer vagy százezer évekre visszamenőnek megvannak a feljegyzések az Amazon női világról, akkor hogyan is születtek újabb gyerekek? Hogyha a Torockai csak ezt kifogásolja, akkor azok a nők, az Amazonok hogyan neveltek gyerekeket? Mert elmegyünk az inkáknál is, van dokumentum erről, van mindenfele. Ausztráliától kezdve az aborigén világban, az Oceániában, mindenhol vannak feljegyzések. Miért van ettől kiakadva a Torockai? Szándékosan csinálja a cirkuszt és provokálja, mert annak idején ugyanúgy megpróbálta provokálni az Orbán Viktort is bizonyos értelemben, de olyan rafináltul fogalmazott mindig, hogy egy ennyi-bennyit se kapott az Orbán Viktortól. Amikor a Jakab Péter szólt bizonyos értelemben, akkor az Orbán Viktor úgy válaszolt neki, határozottan emlékszem, hogy elvégre megkapja a fizetését, kap 2.200.000 forintot, nem könnyű itt ülni a parlamentben? Na hát akkor megkérdezem én is visszafele, hogyha egy kicsit visszamegyünk az időben, hogy most képzeljük el, hogy milyen jó a társadalomnak, amit előidézett a Fidesz kormányzás az Orbán Viktor vezetésével, a Rogán meg az egyéb személyekkel, hogy a társadalomnak a 9.623.000 nyilvántartott emberből, mondjuk van a 2.700.000 nyugdíjas, abból még dolgozik legalább egy 823.000 körülbelül, aki vissza van a közigazgatásban, dolgozik meg, akár fizikai munkás, azok mind rákényszerültek arra, hogy dolgozzanak úgy, mert olyan volt a fizetés, olyan lett a nyugdíj, amit a Fidesz ilyen formában alakított ki, holott maguknak évente 230%-ot tudtak adni a 3 millióra, a 4 millióra, az 5 millióra tudtak adni 230%-ot. Attól ne legyünk eltel, vagy egy tanárnak most 800.000 a fizetése, akkor, amikor az a tanár, most maradjunk őszintén, régebb, ezelőtt 20 évvel volt 3 hónap szabadsága, elvileg egy tanárnak, most nincsen maximum 3 hét, és ha egy hónapot ki tud húzni úgy szabadságot, hogy körülbelül még rádolgozik 20%-ot, hogy milyen a rendszer, mert topon kell lenni előkészületekben egy tanárnak, akkor hol van megfizetve? Mert alapvetően, hogy 2-3 iskolában tanított egy tanár, egy tanárnő, ott reggeltől estig, a napkeltétől napnyugtáig el volt fogva, ő programba volt. Tehát az nincs megfizetve 800.000 forinttal se gyakorlatilag, és ahhoz, hogy utókort nevelni, és ilyen példamutatással, hogyha azt mondom, hogy valóban, még hogyha mond olyan dolgokat a Magyar Péter, amire felhívja a társadalom figyelmét, nem kéne egy fideszesnek se hőbörögni, mert nem ez a kormány juttatta ebbe az állapotba az országot, hanem az elmúlt kormányzás, a volt fideszes kormányzás ideje alatt, és a Torockai arról egyáltalán nem beszél. Torockai, tegnap is végighallgattam a parlamenti közvetítést, és elég sokat meghallgatom, ha nem visszamenőleg éjszaka meghallgatom a YouTube-on, hogy a tegnap előtt is olyanokat követett a Torockai, ami
11: egyszerűen visszamenőleg 8 évre, 10 évre követelte a mostani kormánytól, hogy miért nem foglalkoznak vele. Hol vannak azok az ígéretek? Azért hadd mondjak egy olyat, hogyha 16 év alatt a Fidesz kormánynak Holt Péter, Orbán Viktor, Rogán Antal bármilyen probléma felvetődött, a mai napig nem hallani, hogy intézkedtek valamiben. Ha meg olyan volt, idézzük Holt Péter, itt nincs semmi látnivaló. Hoppá! 16 éven keresztül, úgy, mint a Tuzson Bence, ahogy azt mondta, 10 évi panasz után a gyermekvédelemben, országos szinten, és azt mondja, két órai kutatás után feláll a parlamentben, és azt mondja, hogy hát nincsen sértetje, egy kiskorú sértetje az esetnek. Hát 10 év és 2 óra összehasonlítása alapján ilyet mondjon, és utána a parlamentben, amikor számon kérik ezt tőle, szó szerint letagadja, hogy ő ilyet nem mondott. Na most ne haragudjon, a jog ma, ahogy a parlamentben a Pocs János meg videózott meg, akkor én is mondom, a jog megengedi azt, mert a nemzetközi jogot, vegyük Amerikától Angliáig, mindenre utalnak ezek a nagy fideszesek, hogy mit lehet csinálni, és hogyan a demokráciát. Hát akkor pontosan az ügyészségen le lehet vetíteni nekik a videókat, hogy ők miket nyilatkoztak. Azzal lehet szembesíteni őket. Most már megengedett a bizonyítás tényeként, megengedett a jogelemzésben, hogy ez megállja a helyét, hogy ő hazudik a jelen pillanatban. A másik, demokráciát tanulni a nyugattól, vagy bárhonnét máshol, elég szégyen a magyar nemzetre nézve ma, a jogi helyzetet úgy megkerülve, a magyar mentalitás, a magyar gondolkodásmódot, amit már mondtam ennek egyszer önnek, ezelőtt 6 évvel beszéltünk róla, nem akarom jelezni, hogy én hol jártam a világban, és vagy a Katonai Akadémián, a Nápolisban, a Tengerészeti Akadémián, meg. Ugye Amerikában tudjuk, hogy az első a legnagyobb probléma a seregben. Mindenhol látja a filmekben, hogy mindig az erkölcsi vonalát vitatják bárminek. Elárulom, hogy a legnagyobb téma az akadémián, hogy Attila Hun vezér erkölcsi gondolkodás módja, az a legfontosabb tantárgy. Uh-huh. Na most abból kiindulva, és a történelmi jelentőségében a 1000 év leírt történelemből, ha nem tanult az utókor eleget ahhoz, hogy saját maga megoldja a problémákat, és ha azt mondom, hogy a jogi helyzetet és a jelen pillanatban ne csodálkozzon senki, hogyha ez a jogi helyzet így van vezetve, ahogy a Magyar Péter vagy a Tisza párt csinálja, mert elkölcsileg megközelíti azt, amit az Orbánék nagyon kihagytak.
9: Rudi.
11: Ők leírtak dolgokat, de nagyon kihagytak.
9: Rudi.
11: És ez benne van az egész társadalomban, benne van minden Rudi. Rétegben, a társadalmi rétegzés, ahogy van a parlamenttől, legfelső bíróság, bíróságok, a büntetés végrehajtás, a Rudi. Közigazgatás, az állami igazgatás.
9: Hall engem, Rudi. Rudi, lejárt az időnk.
11: Köszönöm szépen, hogy meghallgatott.
9: Köszönöm. Nem is tudtam beleszólni, de hallgattam, élveztem. Köszönöm. Hívjon máskor is. Piroskával folytatjuk a reklám után.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban baleset miatt nem járható a középső sáv a Szentendrei úton befelé a Raktár utca előtt. Ugyancsak baleset miatt terelve közlekedik a 16-os és a 216-os autóbusz, nem érinti a Donáti utca és a Halászbástya Sulek-Frigyes lépcső megállót. Egy meghibásodott gépjárművet kell kerülgetni a Krisztina körúton az Alkotás utca után a Döbrentei tér irányában. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért holnap éjféltől vasárnap éjfélig a Soroksári utat, a Kvassai Jenő út és a Vágó híd utca között lezárják. Mindkét csomópontnál megváltozik a forgalmi rend, ugyanis befelé a Kvassai Jenő útnál, kifelé pedig a Vágó híd utcánál balra is lehet majd fordulni. A Rákóczi híd Soroksári úti lehajtójáról és a Máriási utcából csak a Boráros tér felé tudnak majd tovább haladni. A korlátozások miatt a 2-es és a 24-es villamos rövidített útvonalon közlekedik majd, nem érintve a Közvágóhíd végállomást. Burkolatjavítás miatt sávlezárás okoz jelentős torlódást az M0-ás déli szakaszán a Hárosi Dunahídon az M1-es autópálya felé, tudósít az Útinform. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Somos Andrással.
2: Piroska, háló? Háló, Piroska? Piroska, háló? Szólítom Piroskát, aki régóta várakozik, úgyhogy remélem. Halló?
3: Jó napot kívánok, András!
2: Kezicsókolom. Figyelek!
3: Üdvözlök mindenkit, nagy-nagy szeretettel. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy ez a Toruckai László, nagyon sokat nézem a tévét, és az adás minden, és ez a Toruckai László az első szólalásánál mindig a miniszter urat bántja.
2: A miniszterelnököt.
3: Igen, Igen, bocsánat. Azt mondom, nem tudok úgy fogalmazni olyan jól, mint sokan, és még egyet szeretnék, hogy az a rengeteg telefon, ami van ezeknél a képviselőknél,
2: igen.
3: Állandóan a fejük le van hajtva, a telefont nézik, nem azt, amit beszélnek. Én néztem az előtti adásokat is, és én nem láttam talán egynél, kettőnél a telefont, amikor Orbán Viktor beszélt, de ezek, akárki beszél, a fideszesek állandóan telefonálnak. Állandóan. És nem arra figyelnek, amit mondanak, vagy mond valaki a felszólalók közül, hanem állandóan telefonálnak. Én ezt megtiltanám egy az egyben, ahogyan ők megtiltották a gyerekeknek a telefont. A második meg az, hogy Vitályos Eszter, amikor ő, hogy is hívják?
2: Kormányszóvivő volt.
3: Bocsánat, köszönöm szépen. Akkor ő olyanokat mondott, hogy sokszor majdnem hanyat vágódtam. Most meg állandóan vigyorog, és állandóan kiabál. Hát őrület, hogy miket csinálnak ezek a fideszesek.
2: Uh-huh.
3: Én nem tudom
2: kiabál,
3: most összetenni a gondolataimat. Igen, bocsánat.
2: Tehát, hogy kiabál? Tehát, hogy...
3: Állandóan kiabál, állandóan valamit mond, meg az egyik ott elől ül a Szent Királya Alexandra mellett, hát ott még meg se lehet látni, az úgy van húzva ott a padon, hogy meg se látni, hogy ő ott van a parlamentben. És amellett ül egy fiatal, vagyis hát egy idősebb úr, szemüveges, az tegnap a miniszter úrnak azt mondta, hogy hülye, és igen. Így az agyához mutatott, hogy hülye agyba. Így mutatta, én magyarul mondom. De egy ilyen beszédbe, hát én nem értem meg, hogy ezek a fideszesek miket művelnek, és nem látják be, hogy mennyi mindent tönkretettek. És akkor
2: hát,
3: még
2: senki nem úgy politizál, hogy a saját fejére homokot szór, tehát, hogy a Fidesztől mondjuk ezt nehéz lenne elvárni, nem?
3: Hát egyszer, azaz egyetlen egy hölgykét bocsánatot, de azt se...
2: Ferenc Orsolyára gondol, ugye?
3: Nem tudom, de komolyan mondom, rettenet, első sok nevet már meg se tudom jegyezni, de az, hogy ezek amit művelnek, hát ez a Pócs János, hát az ember csak nevetni lehet. Ilyenek ülnek a parlamentbe. Hát ezek, nem akarok semmi rosszat mondani, komolyan. Elnézést, András, én nem tudom úgy összetenni, mint az előttem lévő összetette, de könyörgöm, ezek a fideszesek, hát semmit nem látnak be. Semmi.
2: De Piroska azért azt, hogy mondjam, ne sajnálja, hogy a fekete öves fórumozó Rudinál kevésbé összefogott. Tehát ugye magas a mérce Rudinál, nem is tudtam közbeszólni.
3: Igen. Észrevettem úgy, hogy én hallgatom végig, de mondom, hát ez a telefonálás, ez nekem meg már az agyamra megy. Hát sem, abszolút nem figyelnek oda, hogy mit beszélnek a tisztások, mit mondanak, mit kellene csinálni, vagy valami.
2: Igen.
3: Egyszerűen egy észveszejtő, na. És elnézést kérek, mindenkinek nagyon szép napot és jó egészséget kívánok, és remélem, hogy Magyarország előbbre megy, nem úgy, mint ezelőtt, hogy hátrafelé ment, nem előre. Uh-huh. Köszönöm szépen, András, és minden
2: is.
3: Jót kívánok mindenkinek.
2: Minden jót, viszontlátásra, Piroska. Marika van velünk. Marika.
4: Igen, én vagyok.
2: Kezicsókolom.
4: Bocsánat, csak először telefonálok. Köszöntöm, kedves.
2: Igen.
4: Jaj.
2: Mi a baj?
4: Beakadtam.
2: Hova?
4: De a telefonba.
2: Ja, hogy olyan telefonról beszél, mint régen, hogy ilyen csigavonalas a telefon, és beleakadt?
4: Nem.
2: Ja, hogy a hangja akadt be. Bocsánat.
4: Béna.
2: Semmi gond. Marika, nyugodtan beszélhet, mert hogy barátok közt van, tudja.
4: Én nem sokat szeretnék én beszélni, de én is a parlamentről.
2: Igen. Hogy
4: most már nagyon kiakasztanak a fideszesek. Nem védem Magyar Pétert, mert ő is beszól, de őt megértem, mert 7 évig aztán kapott ő mindent, csak azt, ha nem, hogy jó gyerek.
2: Hát
4: de
2: igen.
4: Amit végül, amit csinált például, csak ezt szeretném kérdezni, vagy mondani, hogy például a Torockai a múltkor, hogy Csicsúrnak nevezte a miniszterelnököt, meg ez a balla, hát ez borzasztó. Ugye, amit a hölgy is mondott, hogy tegnap ügyének, nem is egyszer mondta el azt, hogy hülye, hogy aki ül a pulpitoson a hölgy, hogy nem lehet őket megbüntetni? Mert hát, ha ezt például Orbán Viktorra mondta volna valaki,
2: igen.
4: Azt hiszem, hogy a házelnök úr igencsak megbüntette volna őket.
2: Az igaz, de hogy az is van, hogy ugye pont az az egyik témánk, hogy a jelenlegi házelnök, aki most éppen elnöki jogkörben jár el, ő igen. Kifejezetten mondja, hogy nem akar furkósbot lenni a képviselők feje felett, úgyhogy ő másban gondolkozik. Tehát,
4: jó,
2: hogy ő...
4: akkor ne büntesse, de azért valahogy őket visszaszorítani, hogy legalább ilyeneket nem mondjanak. Hát nem tudom, mert itt már hogy... mondanak mindent jobbra-balra.
2: Uh-huh.
4: De
2: igen,
4: szívesen tehát... nézem, de ezeket nem tudom elviselni, hogy azért ilyenekre, uh-huh. ilyeneket mondanak.
2: Nyilván...
4: Hát most is azért rendesen kezdte a beszédét a Magyar Péter, de már viszont már Torockai belekötött, utána jött ugye a Rétvári, mert ebbe a turnusba szokott lenni, az is belekötött, akkor jött a balla, az is belekötött, most nem tudom, nem a balla, Bóka.
2: Igen.
4: Az a harmadik, mert eddig a Gulyás Gergely volt, az is belekötött. Hát persze, hogy aztán ugye már gyenge idegzetű, mert az biztos, hogy egy kicsit túlhevült.
2: Igen.
4: Hát persze, hogy nem hagyja szó nélkül. Abban meg igaza van.
2: Ha jól értem, amit mond, kedves Marika, akkor tulajdonképpen azt mondja, hogy igenis kritizálható a miniszterelnök, csak az a baj, hogy elviszi a Fidesz a fókuszt a kritika elől, ugye? Mert hogy tulajdonképpen olyan hozzáállással támadják a miniszterelnököt, ami a 16 év fényében erőteljesen visszás, ugye? Tehát, hogy kritizálható és egyébként is érthetetlen, hogy a saját szemükben a szálkát sem, a máséban a gerendát.
4: Így van.
2: Na, örülök, hogy beszéltünk. Van még valami, Marika drága?
4: Nincsen, mert csak dadogok, nincsen semmi. Elnézést a hírnek.
2: Marika, hívjon máskor is, mert az önvéleménye ugyanúgy számít, mint bárkié. Ez a fórum az egyenlőség virágmezeje. Elnézést, a képzavarért. Viszlát, Marika. Remélem, hogy bárki van a vonalban. Még nincs. Jó. Ugye, amikor Magyar Péter arról beszél, hogy övé a felelősség, akkor azt mondja, hogy köszönöm Polgár Juditnak, hogy komolyan vette a felkérést, köszönöm a nyitottságát, az egyenes beszédét, és azt a méltóságot, amelyel ezt a helyzetet kezelte. Sajnálom, ha az örömömből és a feltétlen bizalmamból fakadó lelkesedésem okozta a kommunikációs hibák, hozzájárulhattak a kialakult helyzethez és a döntéséhez, fogalmazott a kormányfő. Hát igen, ezt nyilván sokan elemzik, már ma is olvastam ilyen kommenteket, hogy valójában az államfő jelölés tegnapi eseményei az első nyilvános kudarca Magyar Péternek, és nem tudom pontosan, hogy milyen volt az előkészítés, de nyilván az, hogyha bejelentem, hogy széles körben egyeztettek a társadalommal, majd egy napra rá kijelentem, hogy javaslom Polgár Juditot, akkor ugye az a kérdés, hogy akkor hogy gondoltam az első videómat. Meg kéne kérdezni igazából Magyar Pétert. Szerintem hívjuk be egy interjúra, és akkor egyszerűbb, mint arról beszélni, hogy ezt miért csinálta. Egyébként is van egy pár téma, amiben jókat lehetne kérdezni tőle. Úgyhogy még mindig senki a vonalban? Jó. Hát akkor nézzük, hogy mi történik a nagyvilágban, mert vannak reakciók, a 24.hu is idézi Tanács Zoltán minisztert. Az elmúlt napok politikai sakjátszmájában mindketten nyertek, de a magyar társadalom veszített. A miniszter szerint Polgár Judit köztársasági elnök jelöléséből mindannyian csak tanulhatunk. Na hát ez tök jó, hogy így. Az is vicces, ha az ember ki akarja tölteni az időt, és éppen akadozik az internet. Körülbelül ez olyan lehet, mint amikor az ember arra készül, hogy online lapszemlét tart, és éppen elmegy az internet. Tehát az maga a megoldhatatlan történet. Most még internet sincsen, úgyhogy tulajdonképpen arról beszélnék önöknek, hogy igen, tegnap érdekes adás volt az este, mert vendégünk volt Bárándi Péter, ugye, akit szintén jelöltek államfőnek. Ő az egyik ügyvéd szervezet képviseletében vált nem hivatalos jelölté, mert ugye a hivatalos jelöléshez az országgyűlésben el kell indítani egy folyamatot. És arra a kérdésre, hogy elindulna-e a jelölésen, tehát magyarul vállalná-e a hivatalos jelölést, azt mondta Bárándi Péter, hogy hát igazából azok után, ami elhangzott a miniszterelnök részéről, aki le ó ellen... Tessék? Vége. Aki le ó ellenzékizte őt, azok után nehéz jó szívvel igent mondani. És rámutatott arra, hogy igazából konzekvens kritikát fogalmazott meg az elmúlt 16 évben a rendszerrel szemben. És az, hogy rá ó ellenzéki jelzőt aggatnak, az mélyen sértő. Az mélyen sértő. Igazából ezt most nem fejtem ki, mert most az adásnak vége van, de tényleg vége? Tehát, hogy most így délelőttre vége, és akkor visszajövünk délben? Jó. Tehát akkor délelőttre vége van, és akkor várom önöket 12 óra 20 perckor, és akkor még tartunk egy jó déli fórumot. Viszlát!

szürkele, rövid a nyár, a papa meg a mama indulna már. Könnyes a szem, ha belekap a szív, törik a fény a trabant tetejét.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a kellemes nyári idő. Tovább nőtt az olajvilágpiaci ára. Gyorsított eljárásban ítéltek el egy férfit, aki buszsofőrt bántalmazott. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 5 hetes csúcsra emelkedett a kőolaj ára a közel-keleti válság mélyülésének veszélye miatt. A Brent típusú nyersanyag több mint 2%-os emelkedése után csaknem 93 dollárba kerül hordonként. Egy hete ilyenkor mintegy 7 dollárral volt olcsóbb. Az amerikai légierő ma hajnalban is folytatta a légicsapásokat iráni célpontok ellen. Robbanások voltak Bushehrben, ahol Irán egyetlen atomerőműve működik, valamint bombázták az ország déli és északnyugati területeit is. Online tájékoztató sorozatot indított a Heiny Pál Gyermekkórház a Facebookon. A 30-40 perces beszélgetések célja, hogy a szülők megbízható információhoz jussanak közvetlenül a szakemberektől. A holnap délután 3 órakor kezdődő adásban a gyermekek nyári étkezéséről lesz szó, Almási Zsuzsanna diabetológus főorvos közreműködésével. Az érdeklődők a beszélgetés ideje alatt élőben tehetnek fel kérdéseket a szakértőnek. Teásdobozokba rejtve postai küldeményként próbált több mint 10 kg kábítószert Magyarországra csempészni két férfi Tájföldről. A küldemények címzettjét egy gárdonyi postán, a feladót a Ferihegyi repülőtéren fogták el a rendőrök, a gyanúsítottakat letartóztatták és kábítószer kereskedelem gyanúja miatt indult ellenük eljárás. Gyorsított eljárásban ítéltek el egy férfit, aki bántalmazott egy buszsofőrt. Többször ököllel megütötte a járművezetőt, miután úgy szállt fel a buszra, hogy kutyáján nem volt szájkosár. A sofőr pedig emiatt kérte, hogy hagyja el a buszt. Az agresszív utast az érdi járásbíróság jogerősen 1 év felfüggesztett börtönre ítélte. Ukrán drónok csapódtak egy dél-oroszországi olajtárolóba, a létesítményben tűz ütött ki. Találat érte az egyik nagy orosz webáruház raktárait is, 5-en megsebesültek. A légvédelem csaknem 250 drónt semmisített meg 17 régió, valamint Azovi és a Fekete-tenger felett. Az oroszok közben kikötőket, hajókat és katonai létesítményeket támadtak Odessa megyében. A többi között megsemmisült egy logisztikai központ, amelyet az oroszok szerint katonai rakományok tárolására használtak. A gyanú szerint búbópestissel fertőződött meg egy ember Mongóliában. Jelenleg még vizsgálják, hogy valóban az állatokról emberekre terjedő baktérium okozta a megbetegedést. Az érintett ember mormota húst evett, amit sok mongol csemegének tart, bár fogyasztását betiltották az ázsiai országban. Az elmúlt években több búbópestis fertőzést jelentettek Mongóliában, köztük több halállal végződött. Napos, gomoly felhős idő lesz, főként keleten lehet néhány zápor, zivatar. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 24, a Tisza tó 26 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Somos Andrással.
2: Köszöntöm Önöket szeretettel, és azt hiszem, hogy nincs elmaradásunk Marikával kapcsolatosan. Szerintem befejeztük az előző adásban, de József már itt van, és már is kezdhetjük a beszélgetést. József! Halló? Halló, József? Na? Nekem volt egy ilyen információm a kollégáimtól, hogy József a vonalban van. József? József, aki azt mondta kollégámnak, hogy itt van, és hogy figyel, és hogy várakozik, és amikor megszólítom, akkor megszólal, az a kérdés, hogy miért nem szólal meg. Jó, hát mondjuk ebből még jó műsort nem tudtunk csinálni, hogyha én beszélek Józsefhez, József nem beszél hozzám. Alexandra, halló!
3: Halló!
2: Jó napot!
3: Jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm, Alexandra!
3: Hát a helyzet az, hogy én megmondom őszintén, én most délelőtt megcsaltam magukat, mert én egész délelőtt a parlamenti közvetítést néztem. Úgyhogy tulajdonképpen nagyon nem tudom, hogy mi volt a fórumban.
2: Igen.
3: De a helyzet az, hogy miután rákaptam, ugye most már mindig nézem a parlamenti közvetítéseket, és mindig megállapítom, hogy szóval nem nagyon tudom, hogy van-e még ennél lejjebb, de azt hiszem, hogy még van.
2: Aha, és mi az, amit az országgyűlés mai munkája során kiemelne, amely ön szerint egy színvonal alatti jelenséget produkált?
3: Színvonal alatti? Hát mondjuk Bóka frakcióvezető helyettes úrnak a kis megnyilvánulása, és hát...
2: Azt nem láttam, azt nem láttam.
3: Nem?
2: Nem.
3: Hát pedig, szóval érdemes nézni, szóval végtelen fel vagyok háborodva,
2: de
3: leginkább a Pócs Jánoson.
2: Tényleg?
3: Az valami annyira színvonal alatti, hogy szóval az valami félelmetes. Az valami félelmetes. Most ne haragudjon, de fogok valamit mondani. Véleményem.
2: Igen.
3: Szerintem ennek az embernek valami problémája, pszichés problémája van.
2: Igen?
3: Ugyanis, ahogy figyelem, ugye ő neki mindig személyes megtámadás. Jó, szóval a miniszterelnök úrnak is van egy stílusa, meg kell adni, hogy van, de az igazság az, hogy olyan, mintha helyettem mondanák, és nagyon sokszor helyettem mondja végeredményben azokat a hát sértő megjegyzéseket időnként, de nagyon találó megjegyzések, és tudja, a helyzet az, hogy én például nagyon sok mindenről így értesülök.
2: Aha.
3: Így értesülök, amikor ő viszont válaszol valamire, és menet közben elmond dolgokat, amikről eddig nem tudtam, és akkor ő ezekből a félmondatokból tájékozódom, és tulajdonképpen utána érdeklődöm az én személyes politológusomtól, és nagyon sok minden, de azt mondja, ja persze, hát ez így van.
2: A személyes politológus a fia, nem?
3: Jó, hogy tudok róla.
2: Alexandra, a személyes politológus a fia, nem?
3: Igen, a fia. Hát az egyik végzettség a politológia.
2: Na most utána néztem közben, hogy Bóka Jánosnak mi a legfrissebb megszólalása. Hát ő egyébként az államfői jelölés kapcsán nyilvánult meg. Nem tudom, az országgyűlésben mit mondott?
3: Hát azt, amit úgy a mostani ellenzék úgy folyamatosan, tehát ez a, hogy hát végelményben nem ezt mondták, de a lényeg az volt, hogy illegitim, meg hogy törvénysértő, meg szóval egyáltalán ez volt az utolsó, és ez volt a legjobb köztársasági elnök. Ennél jobb már nem is létezett, szóval már ott tartunk, hogy Fatyor Fing, aki, már bocsánat, de hát ugye ez a mellékneve, aki eddig meg se szólalt, és most az utolsó egy hónapban szólalt meg, és akkor is csak azért, mert hogy a saját kis helyért harcolt, és azt is csak azért, mert a Fidesz mondta, hogy már pedig harcolni fogsz. Uh-huh. Szóval én nem tudom, ennél jobb nem létezik ennél a köztársasági elnöknél most hirtelen, és ezután akárki jön, az már mind nem legitim, az mind, szóval félelmetes, szóval végtelenül fel vagyok háborodva ezen az egészen.
2: De ezt maga Súlyog Tamás is mondta, mielőtt aláírta volna, majd tiltakozott volna az aláírása ellen, mármint, hogy, hogy gyorsan aláírta, ugye, még amikor lejárt az 5 nap, aztán elkezdett tiltakozni, hogy ez mégse járja, mert egyébként nem érte egyet ezzel az egésszel. Tehát, hogy ugye már ő is mondta, hogy aki utána jön, az nem lesz legitim, és nem vállalhatja ezt a törvénysértést.
3: Hát persze.
2: Nem?
3: Hát persze.
2: Igen, igen.
3: Csak ő és más senki. Egyébként arra ugyan, de valamit szeretnék megkérdezni. Tegnap a miniszterelnök úr, ugye, amikor már úgy sokadjára a köztársasági elnököztek az ellenzékiek, és hogy fú, hát ezt nem lehet csinálni, amit a Tisza most csinál, mert ezzel vége a demokráciának, meg a nem tudom én micsodának. És akkor a Magyar Péter azt mondta, hogy azért nézzük már meg azt, hogy Orbán Viktor hogy jelölt, és hogy tüntetett el köztársasági elnököket. Ugye hát például azért, ezt tegnap nem is említette, de én úgy emlékszem, hogy Spitmálból úgy lett köztársasági elnök, hogy az akkori miniszterelnök éppen nyaralt valahol, és képeslapot küldött. Uh-huh. És hogy a képeslapon nevezte meg Schmidt Pált, mint köztársasági elnököt, én nekem így rémlik. És aztán a Magyar Péter viszont azt mondta, hogy amikor a Schmidt Pál már vállalhatatlan volt a Fidesz számára, akkor Orbán Viktor iratott egy cikket a Magyar Nemzetben, egy lejárató cikket a Schmidt Pálról. Azt mondja, a saját köztársasági elnökéről, akit ő jelölt, ő nevezte ki, és aztán miután problémás lett, akkor hirtelen ő ásta alá az egész mindenét. Tehát, és akkor Schmidt Pál lemondott, hát igaz, Orbánnak ez semmi köze nem volt, Schmidt Pál magától mondott le. Úgy, ahogy Novák Katalin is teljesen magától mondott le, hát ez teljesen természetes, Orbánnak semmi köze nem volt hozzá, nem?
2: Nekem ez erről az jut eszembe, hogy nem nevezem meg a riportert, mert már nem él, de hogy a Közszolgálati Tévé akkori riportere azt kérdezte Schmidt Páltól, hogy perele. Tehát, hogy az őt ért jogsérelem kapcsán, amikor már mindennek vége volt, azt kérdezte Schmidt Páltól, hogy perel-e. Tehát, hogy pert indít-e azért, mert besározták a nevét. 1, 2. Azon az estén, ami megelőzte Schmidt Pál lemondását, a Közszolgálati Televízió az Este című műsorában Mráz Ágoston Sámuel este 10 órakor azt kérdezte, hogy miért mondana le Schmidt Pál? Tehát mi az az ok, ami miatt neki le kéne mondani? Tehát én azért ezekre nagyon jól emlékszem. És azért, tehát hogy milyen időket éltünk, tehát hogy milyen időket éltünk akkor, egészen rémisztő volt. Tehát rémisztő volt, de tényleg.
3: Egyébként ne haragudjon, de én most annyira fel vagyok háborodva, úgy amblok a mostani ellenzék miatt. Tudja, nem nagyon beszéltem az utóbbi időben, mert valahogy önhöz nagyon nehéz bejutni, de a Ferivel nagyon sokat beszéltem. És én mondtam neki, hogy nekem április 12 az egy felszabadulás volt. Én addig nem számítottam magyarnak, mert ugye magyar és nemzeti csak az volt, aki a Fideszhez tartozott. Én nagyon nem, és soha nem. És Akkor aznap éjjel, amikor ugye megnyerték a választást a tiszások, és akkor éjjel a Magyar Péter azt mondta, hogy mindenki magyar. És én akkor azt mondtam, visszakaptam a magyarságomat, és már azon zokogtam, komolyan mondom magának, hogy zokogtam, és én, aki másfél éve nem mentem sehova, a lakásból nem mozdultam ki, nagyon nehezen elmentem szavazni, mert mondtam, hogy ezt nekem meg kell lépnem. Igen. Nem kihívni a választó izét, nekem el kell mennem, és ezt meg kell tennem. 3 órámba tett, nagyon-nagyon killottam, de elmentem, és azt mondtam utána, hogy na, legalább ez megérte, és hogy az én életemben, amire azt hittem, hogy soha a büdös életben nem fog megtörténni, hogy az én életemben felszabadultam, mert nekem a Fidesz uralom borzalom volt.
2: Nem hiszem, hogy nagyon érdekli a nézőt az, hogy a műsorvezetőnek milyen az ehhez fűzött viszony, amit mond, de két szakmában biztos, hogy nagyon más dolgozni április 12-a óta, ügyvédként teljesen más dolgozni, meg újságíróként is más dolgozni.
3: Elhiszem.
2: Miközben egyébként a bíróságok nem más elven működnek, csak valahogy azt érzem, a bírókon is azt érzem, hogy a rajtuk lévő nyomás az egy kicsit enyhül. Tehát egész egyszerűen egy olyan bíró van a legfelsőbb bíróság élén, aki soha nem volt bíró, ugye? Egy olyan országos bírósági hivatalvezető volt eddig hivatalban, vagy még mindig, aki kifejezetten a Fidesz jóvoltából került oda, nem különben az egyébként az alkotmánybíróságig buktatott Handó Tünde helyére. És azáltal, hogy egyébként ők ugye úgy irányították ezt az ágazatot, ahogy irányították, azáltal a napi szinten tárgyaló bírókon az ember érzett egyfajta olyasmit, mint amikor az újságíró ugye egy sajtótájékoztatón kérdez, és most az a kérdésemnek a tétje, hogy vajon nemzeti maradok-e, vagy Miki Egér? Most a Miki Egér azt értsék, hogy Anta József Miki Egerezett, de az egy dolog. Tehát szóval, hogy idegen hatalmat szolgálok-e, ha felteszek egy kérdést, mert ugye valamelyik politikus azt mondta, nem tudom, a Telex újságírójának, vagy a 444-nek, hogy hát ha maga Zsoltban dolgozik, akkor magának nem válaszolok. Tehát, hogy milyen helyen éltünk amúgy, egy Európai Uniós országban ilyen helyen éltünk?
3: És egyébként tudja, az az igazság, hogy most, hogy úgy nagyon sok minden kiderül, így utólag, és akkor elcsodálkozom, hogy Jézus Mária, és mégis ennek ellenére tudtunk győzni, hogy ami fel volt vonultatva a másik oldalon, pénzben, eszközökben, mindenben, de tényleg mindenben, igen, és mégis le tudtuk győzni. A legkisebb királyfi jött, és hirtelen mögé állt a nép. Pedig igen, én nem vagyok jobboldali, én nem vagyok Magyar Péter hívő, én baloldali, igazi baloldali vagyok, és egy igazi baloldali pártot nagyon szeretnék. Nem DK-t, nem MSZP-t, igazi baloldali pártot.
2: Világos.
3: Ami nincs.
2: Világos.
3: De remélem, hogy egyszer majd lesz, bár én azt már nem fogom megérni, de mellé álltunk, nagyon sokan álltunk mellé, akik nem mindenben értünk egyet, de azt mondtuk, hogy ebből most már elég.
2: Igen, na most ehhez képest ez az óellenzékiség, vagy óellenzékezés, ez megint egy olyan rossz ízű történet szerintem, amit azért magunk mögött kéne hagyni. Tehát, hogy 2024 márciusa óta, ugye, aki akkor kezdett politizálni, az oké, okay. aki már azelőtt is bőven bírálta a nemzeti együttműködés rendszerét, az óellenzéki.
3: Hát igen.
2: Tehát ez egy kicsit azért le van egyszerűsítve szerintem.
3: Nem feltétlenül. Mert így viszont nem tudták összegyúrcsányozni a Magyar Pétert, de most már tényleg azért kicsit változott. Most már, hogy ő van hatalmon, most már azért tényleg ezen változtatni illene, mert ő például nagyon-nagyon sokat köszönhet a Momentumnak.
2: Abszolút, de egyébként szerintem azon DK-s szavazóknak is nagyon sokat köszönhet, akik azt gondolták, hogy a nemzeti együttműködés rendszerének leváltásánál nincs főbb, nincs nagyobb politikai cél, és akkor én még annak ellenére is a Tiszára szavazok, hogy meggyőződéses baloldali szavazó
3: hát,
2: vagyok.
3: Mi is DK-s szavazók voltunk, én is, a férjem is.
2: Tessék. Persze. Alexandra, örülök, hogy itt volt, hívjon máskor is, meg érdekesek a felvetései is. József, itt van?
4: Itt vagyok.
2: Ja, itt nagyon örülök, mert az előbb nem tudtam megszólítani, pontosabban tudtam, csak nem válaszolt.
4: Üdvözlök mindenkit.
2: Én is önt.
4: Nagyon ismétlődő dologba szeretnék, amit már elmondtam egyszer, de megismétlem, mert úgy érzem, hogy nem volt változás benne.
2: Értem. József, mielőtt elmondaná, el kell mennünk reklámra, ezt most mondják fülemre, viszont akkor visszaadom a szót, József, ha nem veszi rossz néven, és tényleg akar a műsorban beszélni, akkor várom őt szeretettel.

szemben a fényképed. Szinte beszél hozzám. Hallanám a hangod. De nem vagy itt már. Ragaszkodom nagyon. Nekem mindent megér. De semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással. Nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sirasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

állok a mikrofonnál. Mögöttem zenél a banda. Összeköt már minket ezer év hulláma. Mondanék egy pár szót, figyeljetek még rám. Csak a dalunk marad, de az élet elszáll. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sirasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad. De jó volt.

0: az összes dolog az életemben tartson örökké.
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Baleset történt a főváros 15. kerületében, a Szent Mihályi úton, a Nagy Sándor József utca közelében. A villamos pálya karbantartása miatt mától péntek üzemzárásig a 3-as villamos, a Gubacsi út, Határút és a Sörgyár, illetve a Mexikói út és az Őrs vezértere között közlekedik, a Fehérúti Ipari Park megállót nem érinti. A 62-es villamos nem jár Rákospalota, Mávtelep és Kőbánya alsóvasút állomás között, a 62A villamos pedig Kőbánya alsóvasút állomás és az Őrs vezértere között. Ezért ez utóbbi szakaszon pótlóbusszal utazhatnak. A 37A villamos rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Sörgyár megállót. Csütörtökön hajnalig mindkét irányban lezárták a buszsávot az Erzsébet híd Pesti híd főjénél egy rövidebb szakaszon burkolatjavítás miatt, ezért az érintett BKK járatok március 15-e tér megállóit áthelyezték. A Barostértől befelé a Rákóczi út, Kossuth-Lajos utca útvonalon araszolásra kell számítani, és a hídon ugyancsak akadozik az átjutás Pesti irányban. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Somos Andrással.
2: Amikor Józsefet újra megszólítom, háló?
3: Igen.
2: Figyelek, József.
3: Kérem szépen, az a helyzet, hogy többször betelefonáltam már, és csak megismételni szeretném újból. Szó szerint, amikor megláttam az ellenzék harcsorainak az összetételit, akkor azt mondtam, hogy a pofám leszakad. Uh-huh. Hát kérem szépen, akik ennek az országnak a tönkretételébe részt vettek, a nagy rész az ül ott a pacsorban. Uh-huh. Ez egy csodavilág. Szintén elmondtam egyszer már, hogy amikor az újságírók, akik a legtöbbje főiskolát, egyetemet végzett, plusz az újságíró iskolát elvégezte, és a Gulyás Gergely szembe, pofába, hülyének nézte őket.
2: Mikor?
3: Hát amikor voltak ezek a tájékoztatók. Ja, tehát az akkor újságírók, akik szembe ültek vele, minden további nélkül, mintha analfabétákhoz beszélt volna, elmondott olyan dolgokat, hogy a legtöbb ember hanyat esik tőle. Uh-huh. És az lett a frakcióvezető. Uh-huh. Az bánt engem, hogy ez az ember egy igen okos embernek tartottam, és hogy miket vállalt, és hova került, és most hol van, hát ez egy csoda. Továbbá azt is elmondtam, hogy nagyon csodálkozok a házelnökön, hogy nem osztott ki eddig több 10 milliós bírságot. Tehát az, hogy egy fél évre elvenni a fizetését, amikor beszél ilyeneket az ellenfél. Hát az ilyen nagyon-nagyon nem értek vele egyet. Uh-huh. A Sólyog Tamás vételével a saktábláról nagyon egyet értek, abból a szempontból, hogy ő volt a hadseregnek a főparancsnoka. Uh-huh. Szóval ezeket nem is beszéltek erről például. Hát, hogy mondjam, én megértem azt, hogy ilyen-olyan jogszabályok szerint kell eljárni, na de azt nem értem, azt megértem, hogy a rendőr figyelmezteti, hogy nem indexelt a kanyarba valahol, figyelmezteti, de hát a balesetnél már felelősségre vonják.
2: Aha.
3: Tehát ott is, hát a bóka az ugyanolyan volt, mint a Navracsics, hogy évekig hozta haza a pénzt, aztán belőle semmi.
2: Hát igen. Ezt nagyon sokan a fejére olvassák Navracsics Tibornak, hogy ugye megígérte, hogy hazahozza a pénzt, és hogy ezt nem sikerült.
3: Hát de most is beszél a vadvilágba.
2: Hogyan?
3: Most is beszél a vadvilágba.
2: Mármint Tibor?
3: Igen.
2: Hát igen, mert ő most egyik élharcosa a párt megújulásának, aki Orbán Viktor felkérésére igent mondott.
3: Hát elnézést, de eddig hol volt?
2: Hát eddig is ott volt, eddig is miniszter volt.
3: És maga hallott valamit arról, hogy a pártnak a megújításáról bármit is tett?
2: Hát nyilván mondjuk az, hogy felszólították a Fideszhez közel álló gazdasági szereplőket, hogy a Fideszes szimpatizáns média, Fidesz szimpatizáns médiának a finanszírozását azt tekintsék kiemelt társadalmi célnak. Tehát, hogyha jól értem, akkor ez most az irány, hogy a gazdasági szereplők, akik eddig hasznot húztak a rendszerből, most próbálják meg ezt viszonozni.
3: Most azért próbálnak csöndben maradni, hogy ne is tudják, hogy ők ott voltak az osztásnál.
2: Igen. Igen.
3: Hát, hogy mondjam, nagyon egyszerű a képlet. Ebben a felsorakozással szerintem csak rontanak a helyzeten.
2: Uh-huh, uh-huh.
3: De lehet, hogy én látom rosszul, mert nyugdíjas, én állandóan nézem az extrán, a közvetítést, tehát nem tudom, hogy hogy vagy hol voltak, vagy mit csináltak, de hát ha én leteszek egy vödör vizet, utána meg nem keresem, hogy hol van.
2: Igen.
3: Hát ezek ezt, hogyan mondjam, a mai délelőtti közvetítésen is viccnek, a javát viccnek lehet venni. Hát elmondták, hogy mit kell csinálni a Magyar Péter által vezetett kormánynak.
2: Igen.
3: Mert ha nem úgy csinálja, ahogy ők mondják,
2: igen,
3: akkor nem jól dolgozik.
2: Stimmt.
3: És maga, amikor mi újságíró szerint ez normális dolog.
2: Hát, hogyha valaki ezt a figyelmeztetést nem veszi komolyan, az nem normális. Hát nyilván, Ha ez a kérdés, akkor én egyetértek önnel.
3: Hát, ha maga nézte, valahogy belenézett a munka közben ebbe a közvetítésbe, hát, ez egy vicc. És föláll, és KDNP nevébe nyilatkozik. Hát a KDNP nem létezik. Egy párt úgy létezik, ha van neki csoportjai, ha van neki gyűlései, ha van neki székhelye, ha van neki mit tudom micsoda, az, hogy ő nyilatkozik a templomokról, az nem párt.
2: Én ezt értem. De hát ugye egyrészt nagyon nehéz az országgyűlés munkáját úgy követni, hogy az ember készül különböző más műsorokra, vagy éppen bentül a stúdióban. Másrészt azért azt nem lehet elvárni az ellenzéktől, hogy most akkor mindennel egyetértsen, nem? Tehát nyilván fogást keres és talál a kormányon, pláne az utóbbi egy napban, ami történt, az alapján nem is nehéz.
3: Én ezt megértem. De a Rétvári Bencének meg kellene magát húzni egy sötét verembe.
2: Gondolja?
3: Hogy elmenjenek a felhők fölüle.
2: Gondolja?
3: Hát én egész biztos vagyok benne. Aha. Hát azt szokták mondani, hogy minden kutyaság egyszer előkerül.
2: Minden kutyaság?
3: Igen. Az egyszer előkerül. Akárkit, akármikor, akár hol harapott meg a kutya, az kiderül.
2: Hát hogy ne?
3: Akkor nem így van?
2: Dehogy nem.
3: Hát akkor, hát most ne haragudjon, ezelőtt, nem tudom én, tudással elmondtam, hogy Magyarországon a jogászoknak a 20%-ának megemelem a kalapomat. A 80%-át pedig nem tudom hova sorolni.
2: Ön egyébként sok jogásszal dolgozott együtt, vagy már úgy értve, hogy sok munkájára rálátott? Ismeri a...
3: Igen. Aha. Igen. Aha. Igen, sőt a családban is van pénzügyi szakjogász is.
2: Aha.
3: Sőt, a kisebbik lány most végzett, hogy adószakértő, tanácsadó
2: vizsgát
3: tett, most még nem védte meg, de most már folyamatban van.
2: Az komoly.
3: De hogyan mondjam, hát most is a születésnapi ebédnél, vagy hát az ebéd utáni beszélgetés, a borozgatás közben,
2: igen.
3: Hát amit ezek mondanak, hogy ők hogy érzik magukat a választás után, még a választás előtt.
2: Igen.
3: Nagyon-nagyon, tehát szó szerint nagyon-nagyon kellene a személyes kapcsolatokat erősíteni a szakemberekkel.
2: Igen.
3: Mert nagyon tudná a kormánynak mindenféle munkáját könnyíteni, és segíteni.
2: Igen. Igen.
3: Tehát, hogy mondjam, így annyit tudok mondani meg én, hogy amit elmondtam, hogy a házelnök a több büntetést kiszabta volna már, nincs nekem, hogy is mondjam, személyre szabva. Tehát mindegy, hogy tiszás, mindegy, hogy milyen, most mondja, hát úgy viselkednek, például az apáti is, el is jogot végzett ember, és úgy viselkednek, mint a 60-an volnának, és nem 6-an.
2: Ez tulajdonképpen a garanciája, hogy mondjam, a hatékony politizálásnak, hogy a számbeli kisebbségünket hangszinttel és hangütéssel pótoljuk.
3: Jó, hát lehet. Tehát én nem tudom, én gépészember voltam, tehát az, nálunk a matematika az biztos, hát arra lehet számítani, és arra lehet építeni.
2: Aha.
3: De most az én nyugdíjas vagyok, én már csak mondom, néztem az adást délelőtt, egész délelőtt szó szerint. Tehát ezek a felszólalások, hogy is mondjam, hát mondom, hogy szemben benne néz a képernyőben, amikor totálban mutatják, az ellenzéknek a bocsorát,
2: igen,
3: akkor hát, hogy is mondjam, nekem az anyám sváb, az apám meg horvát, tehát én tiszta magyar vagyok, de ezeknek a beszédjét, a felét nem értem, pedig három nyelven tudok beszélni.
2: Azt a mindenit.
3: Hát, mert az egyik nagyanám németül tanított, meg a másik meg horvátul, tehát magyarul meg alapból. Hát, nem tudom, nem tudom. Én ezt a világot nem értem. Mindig azt mondják, hogy egyenesen előre, és úgy megyünk, mint a villám. Ugye, cikcakban.
2: József, én örülök, hogy végül is összejött a beszélgetés, mert amilyen nehezen indult, annyira követhető volt és tiszta, úgyhogy úgyhogy köszönöm, és hívjon máskor is, hogyha tud. Azt kérdezem, hogy van-e bárki a vonalban. Jó. Nincs. Na. Egyébként az átlátszón találtam egy érdekességet. Ezt olvastam. Egyébként sokan ajánlották ezt a cikket, hogy ez nem is az átlátszón van, hogy Bóka János szerint erőszakos és jogellenes súlyok Tamás leváltása. Élesen bírálta ugye a Fidesz egyik reménybeli vezetője, Bóka János, amiért szerinte a politikus önkényesen döntött Polgár Judit köztársasági elnöki jelöléséről, mármint Magyar Péter. Az ellenzék közjogi agályokat fogalmazott meg, míg szakértők a politikai tapasztalat hiányát elemzik, ugye? Ez volt a, ami 12 órája jelent meg Bóka János reakciójáról. Ugye most a Fidesz azt választotta, ha jól értem, hogy ilyen normakontroll indítványokat fog tenni azzal kapcsolatban, amik előkerülnek az országgyűlésben, akár csak az alaptörvény módosítása kapcsán. Török Gábor politológus szerint egyébként voltak érvek ugye Polgár Judittal kapcsolatban ellene meg mellette is. Kérdésesnek nevezte, hogyan tudott volna a politikai előélettel nem rendelkező személy hatékony ellensúlyt képezni az államszervezet demokratikus működésében. Igen, de ez nagyon-nagyon szakmai és nem az emberi tényező. Na mindegy, ez már okafogyott, hiszen Polgár Judit nem vállalta a jelölést. Egyelőre itt tartunk, délután kollégám jön, azt pontosan nem tudom, hogy ki lesz az, mert nem néztem meg, de hát csak eltöltik vele az időt. Én egy pici időszakra, talán szombatig elköszönök a fórumtól, és esténként várom önöket, számítok a figyelmükre, viszlát.

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a kellemes nyári idő. Online tájékoztató sorozatot indított a Heinypál Gyermekkórház. Történelmi emlékeket hozott felszínre a Duna rendkívül alacsony vízállása. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 5 hetes csúcsra emelkedett a kőolaj ára a közel-keleti válság mélyülésének veszélye miatt. A Brent típusú nyersanyag több mint 2%-os emelkedése után csaknem 93 dollárba kerül hordonként. Egy hete ilyenkor mintegy 7 dollárral volt olcsóbb. Az amerikai légierő ma hajnalban is folytatta a légicsapásokat iráni célpontok ellen. Robbanások voltak Bushehrben, ahol Irán egyetlen atomerőműve működik, valamint bombázták az ország déli és északnyugati területeit is. Aláírásgyűjtés indult a nagykanizsai lőtér bezárásáért. A kezdeményező helyi Tisza-sziget egyik tagja elmondta, csaknem 30 év után az elmúlt években a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva nyitották meg újra a lőteret. Hétvégenként és éjszaka is folyik az éles lövészet, emellett a Kaposvárról érkező harci helikopterek is fokozzák a zajhatást, ami jelentősen terheli a környező települések lakóinak mindennapjait. Az aláírásgyűjtést kezdeményezők célja, hogy lakossági fórumon vitassák meg a helyzetet Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter jelenlétében. Online tájékoztató sorozatot indított a Heinypál Gyermekkórház a Facebookon. A 30-40 perces beszélgetések célja, hogy a szülők megbízható információhoz jussanak közvetlenül a szakemberektől. A holnap délután 3 órakor kezdődő adásban a gyermekek nyári étkezéséről lesz szó. Almási Zsuzsanna, diabetológus főorvos közreműködésével. Az érdeklődők a beszélgetés ideje alatt élőben tehetnek fel kérdéseket a szakértőnek. Teásdobozokba rejtve postai küldeményként próbált több mint 10 kg kábítószert Magyarországra csempészni két férfi Tájföldről. A küldemények címzettjét egy gárdonyi postán, a feladót a Ferihegyi repülőtéren fogták el a rendőrök, a gyanúsítottakat letartóztatták, és kábítószer kereskedelem gyanúja miatt indult ellenük eljárás. Gyorsított eljárásban ítéltek el egy férfit, aki bántalmazott egy buszsofőrt. Többször ököllel megütötte a járművezetőt, miután úgy szállt fel a buszra, hogy kutyáján nem volt szájkosár. A sofőr pedig emiatt kérte, hogy hagyja el a buszt. Az agresszív utast az érdi járásbíróság jogerősen 1 év felfüggesztett börtönre ítélte. Történelmi emlékeket hozott felszínre a Duna rendkívül alacsony vízállása Kelet-Horvátországban. Kiskőszeg közelében egy második világháborús bomba, amit azóta megsemmisítettek. Apátinál pedig egy 1937-ben elsüllyedt szénszállító hajó roncsa került elő. A Duna horvátországi szakasza fokozott óvatossággal továbbra is hajózható. Napos, gomoly felhős idő lesz, főként keleten lehet néhány zápor, zivatar. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 24, a Tisza tó 26 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Húzós, a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elő sem térnek ki. Húzós, a Spirit FM-en.
2: Tisztelettel köszöntöm Önöket, ismét eltelt egy év, ezt onnan is lehet tudni, hogy újra a Halhatatlanok Társulatának az évi büszke, remélhetőleg büszke díjazottjai jönnek a húzósba. Képzeljék, 30 esztendős ez a sorozat, a Halhatatlanok Társasága, ez a társulat, ez valamikor a 90-es évek közepén fogalmazódott meg. Szegvári Katalin és Érdi Sándor, az akkori Stúdió című műsorvezetőinek fejében. És hát azóta tart ez a sorozat, most már évek óta az ATV gondozásában, és így van lehetőségünk arra, hogy évről évre mi díjazzuk és mi köszöntsük azokat, akiket önök a szakma javaslata alapján a Halhatatlanok Társulata örökös tagjaivá választottak. Ezt a sorozatot egy színművésszel kezdjük, íme.
1: Máté Gábor, színész, rendező, egyetemi tanár. Pályáját a legendás Kaposvári Társulatban kezdte. Innen szerződött 1987-ben a Budapesti Katona József Színházba, amelynek az utóbbi 15 évben főigazgatója is volt. Legendás előadások és sikerfilmek övezik pályáját, amelyen végül követte színházrendező, színházpedagógus édesapját is. Kossuth és Jászai Mari díjas érdemes művész, 2026-tól a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.
2: Gratulálok, Gábor!
3: Köszönöm szépen!
2: Örülök, hogy itt vagy. Ez egy szép pályafutás, egyfajta csúcspontja? Az egyik a jó néhány közül?
3: Hát nem tudom, őszintén szólva nem volt a fejemben, hogy én ezt megkapom, de úgy látszik, hogy a közönség szavazatai alapján én lettem, és...
2: Hát meg a szakma. Neki.
3: Hát ugye, ez hát, ugye eleve lett az ember.
2: Hogy a kollégáit jelöve, mondják, hogy állítom. Hogy a Gábor.
3: Örülök neki, persze.
2: Te most teljesen elhagytad a Katona József Színházat?
3: Igen. Hát még van egy előadásom az Oktogon, aminek a felügyeletét még végzem, tehát a jövő szezonban az még egy darabig megy, gondolom, és akkor bemegyek a Katonába, és nézem meg, hát fogok nézni előadásokat ott.
2: Ennyi?
3: Ennyi. Persze, hát...
2: Szabad ember lettél, rengeteg szabad idővel?
3: Szerencsére sokat dolgozom, de a katonától függetlenül, igen.
2: Ez nem egy üresség ennyi idő után? Ugye 1987 azóta ugyanazon a művészbe járon jársz be naponta, és hát naponta, mert igazgatóként aztán végképp naponta.
3: Igen.
2: És hát akkor egyszer csak nem kell bemenni.
3: Az furcsa volt, tehát ez a része, ami ez a mindennapok, megszűntek tulajdonképpen. Ezzel nehéz volt lenni, mert ezért tényleg bejártam, tehát az a típusú színházvezető voltam, aki ott van. És hát ott van egy, vagy volt egy hogy mondjam, bementem, és ott a családom szinte, többet találkoztam a titkárságon az ott ülőkkel, mint bárki mással az életben, úgyhogy ilyen szempontból ez egy ilyen elváló, hát ezt el kellett vágni, igen, ez nehéz.
2: Hogy lehet jól elengedni egy színházat, egy társulatot? Hogy lehet felkészíteni őket arra, hogy ez jó legyen ez a folyamat?
3: Hát azért elsősorban magammal foglalkoztam, őszintén szólva, tehát, hogy ugye 5 évvel ezelőtt én ezt kijelentettem, és tulajdonképpen volt időm hozzászoktatni magamat ahhoz, hogy ez így lesz. Tehát gyakorlatilag ez egy lelki felkészülés kellett, hogy legyen, és a társulattal meg kell értetni, de én tudom, hogy az élet az ilyen, tehát egyrészt, hogy van egy ilyen elmúlás része, talán te is hallottál róla.
2: Nehéz
3: elfogadni, de nem árt, ha ezt közben gyakoroljuk egy kicsit. És az van, hogy egy társulatnál előrefele kell tekinteni, teljesen nyilvánvaló, hogy azok, akik ott maradtak, azok abban gondolkodnak, hogy mi lesz velük, nem az, hogy mi volt velünk, vagy ezek felesleges.
2: De hogyha már magaddal foglalkoztál, te például úgy raktad már össze a műsort, hogy amit magad után hagysz, az majd kifut?
3: Igen, ez így van. Különösen az utolsó évben azért azt szerettem volna, ez valamilyen eszenciális dolog lenne, vagy egy olyan dolog, ami úgy kicsit mutatja, hogy milyen volt az a 15 év, vagy milyen lehetett volna, vagy milyennek szerettem volna talán ezt a 15 évet.
2: Tehát beszélsz erről?
3: Hát itt arról van szó, hogy olyan dolgok beemelése a repertoárba, mint például a Néma csend, amit ifjabb Vinyenszky Attila rendezett, ami egy nagyon különleges előadás, és mindig is gondoltam, hogy a katonának feltétlen kell errefele, vagy nem errefele, mert nem tudtam merrefele, csak hogy olyanféle új dolgokat mutatni a színpadon, ami a nézőnek is feladat a nézéshez.
2: Erre szokták mondani, bátor előadás.
3: Igen. Méghozzá eszközeiben, gondolkodásmódjában, akár a színészek felé támasztott követelményekben, és ezáltal a néző felé történő követelményekben, de ugyanígy az, hogy amit Székely Kriszta rendezett a Chicago a Kamrában, ami hát egy nagyon különleges dolog, hogy egy ilyen jelentős, nagy kassza sikerre számító musicalt egy színház a majdnem a legkisebb játszóterében mutat meg. Ez is egy rendkívüli dolog. Ugyanúgy a Tarnóczy Jakabnak az utolsó előadása, a Requiem, ami szintén egy nagyon különleges, nem csak tartalmában, hanem formai világában is egy különleges dolog.
2: De akkor te ezeket kerested dolog. Az utolsó évre? Hogy ez volt.
3: Igen, mondjuk így, de nem úgy, hogy na most akkor, hanem hát valahogy ezek ilyen ösztönös dolgok sok esetben.
2: Azt hogy élted meg, hogy itt az elmúlt hónapokban, talán egy kicsit előrébb is, de az elmúlt hónapokban egyértelműen miközben itt vagy és olvasod, közben jelennek meg írások Facebookon, meg a nyomtatott sajtóban is a Máté Gábor évekről.
3: Igen, én erről
2: nem találkoztam vele?
3: Nem, de
2: ez egészen, arra gondoltam, hogy ez milyen fura lehet, hogy hát ha-hó, itt vagyok, tehát nem jártam le, hanem csak ott hagytam egy pozíciót.
3: Igen, de nem tudtam, hogy ez, tehát bizonyos értelemben inkább keveslem ezt, ha szabad mondanom. Tehát az, hogy a szakmai része, az meg akar-e ezzel kapcsolatban amit fogalmazni, vagy nem. A Katona József Színházat én magam nyilván egy nagyon jelentős kulturális helynek tartom, nevezem, és tartottam, és akkor is az volt, amikor még nem voltam ott, és amikor már ott voltam, tehát 87-től kezdve végig tudott az maradni, ami egy különlegessé teszi, és hát ilyen értelemben a szakmai szempontból elvárható lett volna egy fontos.
2: Kevés volt azért.
3: Egy fontos elemzés. Hogy ez mi? Tehát
2: lehet, ez érdekes,
3: hogy
2: én olvastam.
3: Lehet, hogy puffognak a Facebookon, meg mindenfélét oda írogatnak, ez elképzelhető, de az, hogy ez jellemző egyébként a mai magyar szakmai állapotra is, hogy mi a fontos, miről kell beszélni, mit kéne értékelni, vagy egyáltalán, hogy van-e olyan felkészültségű ember, akivel egyre kevesebben vannak nyilván, mert az én életkorom az, hát ezt tudomásul kell venni annyi, amennyi. Tehát tulajdonképpen az, hogy én mit csináltam, honnan, hova jutottam, mivel foglalkoztam, nem az, hogy én mivel, hanem hogy ez az időszak, amit voltam kénytelen végigvinni. Mondom, a katona szempontjából ez mondjuk szerintem elemzésre vár, de nem nekem kell kijelölnie.
2: Te már elemezted egyébként?
3: Hát foglalkoztat.
2: Van erről egy dolgozatod? Valami
3: dolgozatom
2: formában?
3: Nincsen, mert úgy gondolom, hogy ez nem az én dolgom. De hát
2: egy összefoglalót írhattál
3: volna. Hát írhattam ezt, volna, de nem illik. Nem, ehhez én túl szerény vagyok.
2: Jó.
3: De követelni látod, követelem.
2: Jó, hát ez egy másfajta szerénység. Foglalkozok velem,
3: igen.
2: Vagy velünk.
3: Igen.
2: Viszont volt itt egy másik döntésed is, nem csak az, hogy ott hagyod az igazgatói pozíciót, hanem a színpadot is. És hát nem tudom, hogy ez kéz a kézben jár-e, ez a kettő, vagy ha már egyszer kijelöltem egy időpontot, akkor egy másik dolognak is kijelölök egyet, és legyen az ugyanaz. Miért hagyod ott a színpadot?
3: Nincs köze egyiknek a másikhoz. Tehát ez egy...
2: Tehát nem eleged lett valamiből?
3: Hát de nem ugyanabból, az egy másik dolog. Tehát más dolog színésznek lenni, és más dolog igazgatónak lenni, ez teljesen külön választható. Hát nézd, itt az van, hogy eljutottam odáig, hogy már sokkal több nehézséget okoz a színpadra menés, mint az ellenkezője, és a sok szorongás, félelem érzett, az olyan módon, éreztem, hogy olyan módon tesz tönkre, pszichésen, hogy meg akartam ettől szabadulni. Tehát nem okozott annyi örömet.
2: Az volt az ébredés már, mert tudtad, hogy
3: persze, az ébredés már előző napok. Tehát amikor tudtam, hogy van előadás, 2-3 nap, képzeld el, hogy te például a húzóstól félnél. Ez húzós, aztán
2: ez az a cél.
3: Tehát elkezdenél félni már napokkal előtte, mert tudod, hogy nem tudom, mert például, hogy velem fogsz csinálni valamit, és annyira rossz lenne, hogy épp, hogy nagyon jól megcsinálod ugyan, de az érzet, amit közben érzel, hogy ez neked mégse kéne, minek kezd, miért vagyok ennyire ideges, miért remeg a gyomrom, miért mentem ki a vécére előtte.
2: Dehogyis. Tehát, hogy bejön a Máté Gábor, az egy, annak súlya van.
3: Nem. Hanem ezt, akkor én ezt nem érzékeltem. Hát az, hogy bemegyek, nehezen veszem rá magam, szöveget kell újra tanulnom nagyon sok esetben, más, már nagyon sok minden más jár a fejemben, tehát egy olyan típusú plusz koncentráció, amúgy is a színészet a koncentráció maga, tehát az, hogy egyáltalán elsajátítasz egy más ember által összetákolt szöveget, azt magadénak, vagy elhiteted magaddal, aztán a nézővel, hogy az a saját szádból jön ki, ez egy olyan valami, ami nagyon megterhelő és nagy koncentrációt igényel, és minél több dolog van a saját fejedben, annál nagyobb az a koncentráció, amit ilyenkor el kell végezni, és azt végig tudni kell tartani. És akkor, hogyha mondjuk egy, már a szerepekben azt érzed, hogy jaj, de jó, mindjárt vége, tehát miközben megy a jelenet, néha így beúsznak ilyen rettenetes gondolatok, na jó, most már csak az van, hogy most ide, és akkor utána kimegyek, és akkor vége van. Tehát, hogyha ez megy, ez egy alatta, miközben beszélsz, tehát miközben játszod a szerepet, talán nem is rosszul, de már csak számolgatod, hogy ennyi van hátra.
2: És közben kívül is vagy a szerepen?
3: Ezt a színész egy idő után meg tudja oldani, hogy nem, ez nem tűnik föl. Tehát ugye ez a színész paradoxon, mindig gondolunk másra is, tudod, tehát akkor is másra gondolunk, amikor nagyon koncentráltan a szerepet játsszuk. Mert akkor is hozzá kell tenni azt a sok élményt, ami téged ért, azt föl kell magadban idézni, és ez egy másfajta rétege a színészetnek, ez más, mint amit a néző feltétlen lát rajtad. Ő azt persze látja, hogy ugye te az vagy, aki játszol egy szerepet, de közben, hát nagyon sokszor, úristen, most én bezártam az ajtót, amikor eljöttem, nem zártam be, de az ember nagyon jól koncentrál arra, hogy a kulcsot, tehát megfordítottam a kulcsot, hát és ezt nagyon pontosan végig gondolod, akkor egy koncentrált állapotot érzékel a néző, te mondjuk küszködsz ezzel, mert tudod, hogy te a kulcsra gondoltál közben, amit...
2: Én meg azt gondolom, milyen mély.
3: Hát igen, mert közben látszik, hogy valami nagyon figyel. És tulajdonképpen a színészet figyelem.
2: És amikor már több a kulcs, mint a szerep.
3: Hát vagy, hogy mindig jön egy olyan valami, ami, és ráadásul ez egy megkönnyebb.
2: Ez korfüggő?
3: Hát gyanús, hogy igen, tehát nyilván betetőzik, tehát az idegrendszer elfárad, vagy valami ilyesmi, biztos benne van, tehát az évek múltával ez egyre nehezebb.
2: Idősödő művésztől hallottam már, hogy egyre nagyobb a tét, hogy bemegy a színpadra.
3: Igen.
2: Egyre nagyobb a kockázat, hogy bent van a színpadon. Halman Péter beszélt ebben a műsorban arról, hogy a végén igazából a Katonában már csak egy új szerepet várt, mert a régiek már csak a feszültséget okozták benne.
3: Igen. Hát ez ugye most ki hogy fogalmazza, kinek mi tolakodik elő az idegrendszerében. De hát én amikor ifjú színész voltam, és hallottam a színészeket, idősebb színészeket pampogni erről, hogy hát annyira félek, nem tudom, gondoltam, hogy meg kell rendesen tanulni a szöveget, be kell menni, oda kell figyelni, és nem nyavajogni, gondoltam akkor én nagyképűen, de hát engem is utolért ez a dolog.
2: Érdekes ez. Már abból a szempontból is, hogy ugye feladod az igazgatói állást, tehát pályázhattál volna újra, persze, nyilván semmi akadály nem lett volna. Mondod ezt is, hogy jó, akkor a színpad nem. Rendezni akarsz?
3: Persze.
2: Fogsz is, azt tudom.
3: Fogok is, persze.
2: De az ügyben van még ambíció?
3: Rengeteg, persze. De színészként is van. Tehát a színészetet, mint tárgyat továbbra is kedvelem és foglalkoztat. Tehát én ezt én ambicionálom is. Tele vagyok vágyakkal, ambícióval, kreativitással remélem. Tehát persze.
2: Ez hogyan van? Téged kérnek fel? Vagy mit van egy darab, nézd már meg, vagy keresel darabot?
3: Is, előfordul, ez is, az is. Tehát van, amikor konkrétan, van, amikor három darab közül kell, vagy jó lenne, ha három darab közül választanál, van, amikor úgy tűnik, hogy megvan valami, és akkor mégse az lesz, akkor legyen az a másik, és akkor hirtelen lesz egy harmadik, és az a harmadik mondjuk az már a te gondolatod volt. Tehát ez teljesen változó, ez nyilván színházaktól függ.
2: Azt mondják rá, hogy egy ilyen nagyon precíz rendező vagy, tehát úgy mész az előadást próbálni már az olvasóra, hogy te tudod, hogy mit akarsz. hogy nem improvizálsz próbák közben, vagy
3: irigy. De, hogy nem, én nagyon sokat improvizálok.
2: Nyilván a szerepből fakad, a helyzetből a fakad. Helyzet, de te persze. Pontosan tudod, hogy mit akarsz.
3: Igen, de hát azért tudod, hogy van. Tehát amit egy rendező kitalál otthon, az nagyon sokszor ott válik el a szaramájtól, hogy ezt el tudja dobni. Tudod, tehát az, ami megvan, azt tudom, hogy mi indított arra, miért akarom megcsinálni, azt mindig tudom, vagy miért foglalkoztat, vagy mit akarok mondani. De hogy az, hogy mik a részletek, és ez hogy fog kialakulni, azért ez mindig a próbán dől el, és mindig a színészekkel való munka által. Vagy az én szememben ez a legfontosabb, mert van olyan rendező, aki képeket gyárt, és egyáltalán foglalkozik a színésszel ilyen értelemben.
2: Itt látunk ilyet, igen. Igen. Hát ha már ezt az ott, jó, nem kötöm össze, hanem inkább afelé megyek, hogy a katonában az elmúlt 15 év azért az egy, még akkor is, ha nem mentetek bele az esetek többségében a direkt politikába, de még akkor is a politika által megterhelt 15 év volt. Ez egy nagyon fárasztó dolog lehetett igazgatóként. Az egyensúlyt megtartani, nem túl közel kerülni, de mégis valamit felvállalni.
3: Hát nyilván ez volt az egyik ok, ami miatt feltétlen abba akartam hagyni, mert ez ebbe belefáradtam, megviselt, sok volt, megterhelt. Tehát ezt úgy éreztem, hogy most nagyon sok oka van persze, hogy miért nem akartam tovább csinálni, de ez egy jelentős százalék ebben. És hát az a sok nehézség, amit a politika okozott.
2: Beléd is állt.
3: Hát erre.
2: Nagyon magadra vetted? Az egy igazi hát nagy kúp lett a hátadon?
3: Hát persze, egy karaktergyilkosság indult el, persze. Hát azt nem lehetett nem magamra venni. Persze, hát az egy súlyos történet volt, amit aztán per lett a vége, a pert megnyertem, de annak a pénznek, amit nyertem, a dupláját költöttem el a pszichiáterre, ami aztán később.
2: Ennyire megviselt?
3: Hogyne, igen. Hát buszáj, hát nézd, a saját lelki békém szempontjából úgy éreztem, hogy el kell mennem.
2: Melyik pontodon ért ez ennyire keményen? Hol talált el így? Mert hogy testem, ugye fel vagy, nem, hát fel voltál te erre valahol vértezve, hát
3: arra nem volt a felvétel,
2: kapott
3: nem.
2: Rengeteget, gyakran kapott.
3: Igen, de az, hogy ez ennyire el, hát ugye ez nyilván nagyon erősen összekötődik ezzel a NER-rel, amin túl vagyunk. Tehát arra nem számítottam, hogy ez ilyen módon fog megtörténni.
2: Ilyen erővel zúdul.
3: Igen. Erre nem számítottam. Egyáltalán erre nem lehet fölkészülni. Meg egyáltalán, hogy milyen vagy, hogy ezt élvezem. Biztos van, aki ezt élvezi, meg röhög rajta, meg mosolyog rajta. Hát én meg az ellenkezője vagyok. Főleg ez összefügg ilyen értelemben a színészettel. Tehát egyrészt egy színésznek érzékenynek kell tudni maradni. Na most igazgatóként meg kell próbálni nem érzékenynek lenni, vagy legalábbis akkora bőrt növeszteni a képeden, hogy ezeket az ütéseket kibír. De ha így döntesz, vagy megpróbálsz ez szerint élni, akkor csorbul a színészeted. Csorbul az, amikor fölmész a színpadra, és érzékenynek kell mutatkozni minden pillanatában egy előadásnak. Tehát ez a kettő, ez egy olyan ellentmondás volt, amit egyszerűen nem tudtam megoldani, nem tudtam feldolgozni igazából.
2: De egyébként ne legyünk teljesen igazságtalanok, kaptál te minden oldalról. Tehát hol persze, azért, persze, mert a Gotár... És persze, akkor persze. Ilyen a színház, hol azért, mert a kis Vidnyánszky, ifja Vidnyánszky Attila, mert akkor meg hogy kerül oda?
3: Igen.
2: Hogy milyen bűnös dolog ez?
3: Igen. Hát az már, az a része, tehát ez az utolsó, amit említettél, hogy ifja Vidnyánszky
2: Attila. Ezt nem akartam az előbb összekötni a képekbe gondolkozó rendezővel.
3: De az más. Hát figyelsz, én meg vagyok győző, én tudok függetlenül gondolkodni. Tehát én ezt a fiút nagyon régóta figyelem.
2: Brilliáns tehetség, hát itt okay, nincs kérdés.
3: És kész. Ezt a részét befejeztem.
2: Ilyenkor téged hivogattak is? Tehát, hogy miért ezt csinálod, miért azt engeded be, ki hogy kerül ide?
3: Nem, hivogatni nem hivogattak, de voltak olyan munkatársaim, akiknek ezt azért erősebb meg kellett magyarázni. Olyan volt.
2: Nagyon fura. Mert hát ő is látja, hogy tehetséges.
3: Igen, de lehet, hogy nem olyan szinten látja, vagy nem azt látja, vagy nem csak. Én ténylegesen régóta látom. Tehát nem az, hogy egy hirtelen, vagy csak egy, hogy mondjam, egy ellenpolitikai döntés volt ez.
2: Ha visszanézel erre a... Mennyi idő ez? 40 év majdnem a katonában.
3: Majdnem, 39.
2: Ez igazából, mint hogy kívülről látszik, egy nagy gödrök nélküli szép évű pálya, vagy te nem így élted meg, csak így látjuk mi messziről?
3: Hát felületes szemlélő számára nyilván, hát mi bajom lehet, vagy mit, hát tényleg még halhatatlan is lettem, tehát hogy hova még, tényleg mindent megkaptam ettől a pályától, amit meg lehet kapni. Tehát ilyen értelemben igen, de hát tudjuk, hogy sokszor egy szerepeljátszása mibe kerül, hát micsoda gödrök vannak ott, és csapdák, és olyan típusú mélységek, amiket nem kívánunk magunknak. Hát de nagyon sok minden előjön, kétségek, önbizalom hiány, és a jóisten tudja, mi még.
2: Ezek jobban megmaradnak, mint a sikerek? Tehát ezeket könnyebb hívnod magadban?
3: Nem vészes. Tehát éppen, tehát hogyha felületesen, én is tudom felületesen nézni a saját pályámat, és akkor azt mondom, hogy mit akarhattam volna még bármit.
2: Díjak, sikerek, filmek, darabok.
3: Igen, mondjuk, hát igen. Hát mondom, felületesen ez így van, de hát azért lehetett volna jobb is, de hát mihez képest?
2: Miben vagy hiányérzetem?
3: Na most hirtelen azt mondtad, hogy filmek, hát azért lényegében azok azért megszűntek az életemben. De nem feltétlen hiányzik, csak ha már ott tartunk, hogy volt egy időszak, vagy ilyen rövid kis epizódok az életemben, amikor úgy tűnt, hogy meghatározóbb lesz, ami velem történik a filmek kapcsán, ahhoz képest ez egy lekonyuló, tehát ez olyan, mint amikor a tulipán kicsit úgy elszáradt. Tudom.
2: Jött egy új generáció a filmesek között, nem nézik az idősebb művészeket, akikkel nem együtt jöttek az egyetemről, főiskoláról korábban? Mert hogy ugye ez szokott lenni panasz, hogy a generációs különbségek elvágólag okoznak.
3: De figyelj, én nem panaszolom, tehát egyáltalán ebben semmi panasz nem volt, ez tény, és az olyan típusú tény, amivel hát nekem meg kellett barátkoznom, de figyelj, hát ez olyan, de én magam is osztok szerepet, tehát van, amilyen szerepet valakire ráosztasz, és nem osztod másra, ez. Tudod, tehát ezzel szerintem ez az égvilágos semmi probléma.
2: Jó, csak igazgatóként más volt a helyzeted, mert ott azért valami egyensúlyt mégis csak
3: hát kellett. Hát igen. Mondjuk elvárható lenne, de egy filmrendező azért inkább megijed attól, hogyha valaki, egy színész mondjuk különlegeset produkál a színpadon, mert megijed attól, hogy úristen, a kamera előtt nehogy ezt csinálja. Tehát nem azt látja, hogy az illető milyen képességű, hanem hogy mit csinál. Tudod, tehát a végeredményt látja, és az nagyon sokszor ijesztő, mert a színpadon nagyobb eszközökkel kell dolgozni, bátrabb dolgokhoz kell nyúlni azért, mert el kell jusson mondjuk a 18. sorig valami. És nagyon sok olyan filmrendező van, aki, hát mondjuk azért megnézném, hogy mondjuk egy Jack Nicholson a magyar filmgyártásban egyáltalán labdára rúgott volna-e, vagy nem. Szerintem nem.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: sorsa. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Meghosszabbítják a 3-as metrót az északi szakaszon. 5 hetes csúcsra emelkedett a kőolaj ára. Több mint 4000 flakon hamis mosószert találtak a pénzügyőrök egy ukrán kamionban. Napos, gomoly felhős idő várható. Jó napot kívánok, ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kovács Klára. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy meghosszabbítják az M3-as metrót, ami az északi szakaszon Rákospalota-Újpest vasútállomásig közlekedik majd. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztésre Karácsony Gergely főpolgármester is reagált, úgy fogalmazott, történelmi nap ez a magyar közösségi közlekedés történetében. Magyar Péter a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet bemutató sajtótájékoztatón kormányciklusokon átívelő 10 éves vasútfejlesztési program indulását jelentette be, amelynek teljes kerete megközelíti a 3500 milliárd forintot. Az országgyűlés tegnap megszavazta az iskolakezdési támogatás bevezetését. 100 ezer forintnyi juttatást kapnak mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok. A képviselők döntöttek az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. Elhalasztották ugyanakkor az Országos Közlekedés Szervező és Gördülő Állománykezelő Társaság létrehozásáról szóló előterjesztés szavazását. Több mint 4000 flakon hamis mosószert találtak a pénzügyőrök egy ukrán kamionban Rajkánál. A NAV tájékoztatása szerint a silány minőségű mosógél koncentrátumokkal több mint 25 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosnak. Az ügyben iparvédelmi jogok megsértése miatt indult eljárás. 5 hetes csúcsra emelkedett a kőolaj ára a közel-keleti válság mélyülésének veszélye miatt. A Brent típusú nyersanyag több mint 2%-os emelkedés után csaknem 93 dollárba kerül hordonként. Egy hete ilyenkor mintegy 7 dollárral volt olcsóbb. Tovább terjed az erdőtűz Franciaország délkeleti részén. Csaknem 400 embert kellett kimenekíteni, 2300 háztartás áram nélkül maradt. Idén a szárazság és a hőhullámok miatt a szokásosnál korábban kezdődött az erdőtüzek sorozata. Az éveleje óta 40 ezer hektár égett le, ami már most nagyobb területet jelent, mint tavaly egész évben.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en.
2: Előbb szóba hoztam az egyetemet egy másik összefüggésben. Neked azért az egyetemi osztályait legendásan összetartóak. Ugye Kovács Patriciáék egy időn keresztül gyakorlatilag egy ilyen önmarcangoló, önbemutató, vicces, vidám sorozatot is csináltak évről évre. Követed, és kell követned, hogy kivel mi történik?
3: De persze, amennyire tudom, mert nem 100%-os ez a teljesítményem, de azért igyekszem, igen. Igen, de nagyon sok mindenkiről nem tudok, tehát hogyha elkezdenéd sorolni, most itt lenne nálad egy lista, és csak ha nem...
2: Ki mindenki volt a tanítványod?
3: Hát az egy dolog, hogy ki mindenki volt, de hogy én azt éppen tudom-e, hogy mit csinál, mit játszik, láttam-e, mibe láttam, eleget láttam-e, hát akkor így összességében azért nem jönnék ki elég jól belőle. Hmm.
2: És azzal van dolga egy tanárnak, hogy mivé lesz a diákja? Tehát persze. Hol kell elengedned?
3: Hát egyrészt el kell engedni, mert nagyon sokszor terhes is vagy, tehát nem feltétlen jó ez a növendéknek sem. el kell engedni, de hát az a normális, hogyha kíváncsiak vagyunk. Tehát például egy tanítványom bármit elér, jól játszik, valamiben nagyszerű, kap érte valamilyen díjat, kitüntetést, elismerik, jó kritikát kap, stb. Stb. Az például számomra nagyobb boldogságot jelent, mint hogyha mondjuk rólam konkrétan megjelenik bármi.
2: És akkor írsz, hívod, megy az SMS?
3: Még csak nem is feltétlen. Ha éppen tudom a számát, van, akik nem is tudom a számát, nem tudom elérni se, de azt áll is feledkezem róla. Ez a... elég, ha én örülök.
2: Azt szokták mondani, hogy csomó nagyon tehetséges fiatal kalódott el. Nyilván a te osztályaidban is van így. Az hogy lehet? Ugye, ha valaki annyira tehetséges, akkor mi kell még hozzá a szerencsén kívül? Mert az hát is szerencsé, nyilván.
3: Szerencsé.
2: De törtetés, akarat, karrierizmus, nem, hova jelentkezés?
3: Kerül, hova kerül? Melyik színházhoz kerül? Kerül-e színházhoz egyáltalán? Hát ezek nagyon fontos dolgok. Tehát az, hogy az a színház, ahova kerül, ott gondozzák-e a tehetséget, tehát megfelelő szerepeket kap, jó irányba fejlesztik, tehát foglalkoznak egyáltalán azzal, hogy az illető mit játszott, mit fog játszani, abban ilyen volt, abban most az kéne, hogy olyan legyen, amilyen. Tehát ez egy nagyon komoly, hogy mondjam, közel pedagógushoz méltó munka, ami a színházakban kellene, hogy folyjon, ami nagyon sok esetben nem történik meg. És aztán az, hogy ki hova kerül, hova szerződtetik-e egyáltalán nagyon tele van a szakma, tehát egyáltalán nincs lehetőség.
2: Túl sok színész van?
3: Hát összességében igen. Sokan vagyunk, nagyon sok a valódi tehetség, tele vannak a színházak, nincs mozgás a színházakon belül, tehát, illetve talán belül van, de tehát nem jutsz el, tehát nem indulsz el egy másik irányba, nem kockáztatsz, joggal nem kockáztatsz, mert a dolgok nem úgy változnak, ahogy kellene, tehát nem művészi alapon változnak, hanem mindenféle más dolgok döntik el, hogy mondjuk kiből lesz színházvezető, és akkor ha a színházat vezet, akkor éppen azzal mit kezd azzal a színházzal, és aztán az, hogy azok az emberek, akik aztán látják, hogy ki lett a színházvezető, oda akarnak egyáltalán menni. Mert ugye ezek egy nagyon fontos dolgok, hogy egyáltalán az a színész, aki valahol van, az vágyik egyáltalán bármire, ami máshol van. Mert van olyan, hogy hova menjek?
2: Mi? Katonába sokan szerettek volna menni. Ugye? Annak van kockázata egy ilyen színházba szerződni, mert tele van belényekkel.
3: De még nagyobb kockázat onnan elmenni, hogy aztán mi lesz veled.
2: Volt, akit megpróbáltál visszatartani?
3: Talán igen, de ha valaki el akart menni, az el akar menni. Azt hiszem, hogy úgy emlékszem, hogy bólintottam. Most nem tudok felidézni, mert hogy...
2: Hát kivel el kellett engedned?
3: Hát igen, akartam, de azért olyan sok nem volt, de hát többnyire megértettem, hogy az illető el akar menni, és sok esetben talán jól is tette, mondjuk.
2: Volt egyfajta szellemi zártság, és törekedtél is rá itt a neres években, hogy valamilyennek maradjunk?
3: Hát ez magától alakult, ezek reflexek szerintem, hogy az a társulati ösztön, csoportösztön, ha van ilyen, mert lehet, hogy van, nem tudom, ezzel nem foglalkoztam, de hát nyilván akár tetszik, akár nem, vagy akár direkt csináltuk, akár nem, azért ez egy sziget volt a Katona József Színház ebben a szörnyűségben, amit átéltünk.
2: Te hogy látod, ez mit képviselt ez a sziget? Mivé tetted? Mert ez egyúttal az örökséged is.
3: Hát megtartottuk azt a dolgot, ahogy a munka, én azért a munkához való viszonyunkat tartom a legfontosabbnak, ami nem mindenhol azonos. Az, hogy mindent kritika alá veszünk, hogy ezt a részét őszintén bonyolítjuk, a színpadi munkának ezt a részét őszintén bonyolítjuk, és ez a folyamatos önvizsgálat és felülvizsgálata annak, hogy mit csinálunk, a folyamatos gondolkodás arról, hogy mi történik, milyen folyamatok zajlanak a társadalomban, és ahhoz képest a színháznak erre hogyan kell reagálni, de ezt nem nagy szavakkal intézve, és nem így megfogalmazva, hanem egyszerűen a rendezőkre, a színészekre, akik egyre inkább azért úgy veszem észre, hogy közéleti gondolkodású szereplői a magyar kulturális életnek, tulajdonképpen ezt élezni, ébren tartani, nem elnyomni, ezek fontos tettek, hogy úgy mondjam.
2: A névjegyben ott volt édesapád. Egyszer, amikor mi korábban beszélgettünk, te mondtad, hogy gyerekkorod óta nem is volt igazán más a fejedben, csak valami színház. És akkor erre nem tértünk ki, de hát az édesapád maga is rendezett, pedagógus is volt, tehát gyakorlatilag otthonról kaptad a mintát.
3: Hát igen, de ez, hogy kedvesen, ilyen tisztelettel mondom, hogy édesapád, ez nagyon furcsa az én fülemnek, mert minden volt, csak édesapa nem volt, tehát ő elme, tehát én meg se születtem, és ő megpattant, tehát tulajdonképpen hát amíg én föl nem vettem bele a kapcsolatot, mert színházban dolgozott, és akkor én már belül eldöntöttem, hogy színházrendező szeretnék lenni, és 11 éves koromban írtam neki egy levelet, hogy küldjön nekem színházi szakkönyveket, mert ezzel akarok foglalkozni, addig mi nem beszéltünk. Tehát megjelent, azt hiszem többnyire pénzt kért, vagy magyarázatot adott, hogy mi nem fizette a tartásdíjat. Tehát ez nem...
2: És
3: nem.
2: Aztán?
3: Aztán volt köztünk egy barátinak mondható, de akkor se apa és fia kapcsolat volt, mert az kimaradt, tehát ez a...
2: Az pont akkor nem volt, amikor
3: kellett
2: megalapozott volna, persze.
3: Igen, amikor kellett volna. Tehát tényleg...
2: Tudott kedves. Neked valamit tanítani? Tanítani? A szakmából?
3: Nem. Hát, hogy mondjam, tanulni attól is lehet, aki nem tanít. Tehát szóval az ő kudarcai, rossz döntései, amik az életét végigkísérték, azok tanítottak engem valamire, ami magánéletemben korán sem sikerült, de a színházi életemben igen. Tehát nagyon figyeltem arra, hogy mondjam, a mélyülés irányát céloztam be a felületesség iránya helyett.
2: A magánéletedre szoktál utalni, hogy hát az nem volt százas.
3: Nem, igen.
2: Ez téged így oly múlnak az évek, bánt, foglalkoztat?
3: Foglalkoztat, hát azért vannak nagy fiaim vannak, tehát persze, hát az mindig előttem van, tehát akárhányszor találkozunk, az úgy át megy a fejemen. Még akkor is, hogyha ezt igyekszem jól csinálni, vagy relatíve jól csinálni, meg a volt családommal való kapcsolatot ápolni, és igyekszem, tehát ez, ott nincsenek ilyen típusú feszültségek, amik lehetnének, vagy az, hogy intelligensen sikerült a dolgok. A zűrös időszak után intelligensbe fordítottuk.
2: Ha az ember beszél idősebb művésznőkkel, akiknek nem született gyerekük, akkor gyakran elhangzik az, hogy hát az én családom az a színház volt. Nekem ez nem hiányzott soha, mert én otthon voltam a színházban. Férfiaknál ez így ritkábban fogalmazódik meg, de valami ilyesmi történt veled is, nem?
3: Persze. Tehát nyilván ez egy személyiség probléma. Tehát az, hogy ugye a színész bemegy a színházba, ki van írva a próbatábla, a próbatáblán van, hogy a szereposztás van, látja, hogy ki lesz, tehát egy azt fogom csinálni, ha a napi próbatáblát nézed, oda van írva, hogy 10-től ez és ez a jelenet, azt csinálod, tehát ez nagyon jó, hogy tulajdonképpen az élet olyan dolgaival nem foglalkozunk, ami annak a leszervezése. Tehát az, hogy én nekem otthon mit kell csinálni, az nincs kiírva semmilyen próbatáblára, és sokkal jobb, egyszerűbb, gyereknek maradni, hogy úgyis megmondja, ki van írva, hogy mit fogok csinálni. És ez
2: majd megmondják.
3: Majd megmondják, és este is tudom, hogy mi lesz. Tehát olyan meglepetés nem ér minket, mint egy átlagember.
2: De ez egy kicsit bujócska is.
3: Abszolút, persze. Hát ez egy jellemhiba tulajdonképpen.
2: Az?
3: Persze. Ez nem baj, hát betegek vagyunk valamennyien.
2: Van nagy színész ilyen hibák nélkül? Tehát lehet kettős életet élni?
3: Gondolom, kettős életet lehet élni, de...
2: Hát vagyok én civil is, és élem azt a család életet, ami előírásszerű, de közben...
3: Hát nagyon, nagyon lehet igyekezni. Igyekezni lehet. Azért szerintem ez tökéletesen senkinek se sikerül. De ezzel együtt én például minden színésznőt bíztatok a gyerekvállalásra. Tehát én senkinél nem húztam össze a szemöldökömet, hogyha bejelentette, hogy az foglalkoztatja.
2: Pont most?
3: Olyan nem volt sohasem. Pedig gondolhattam volna, hogy pont most.
2: 15 éve írod a naplódat. Írod még, vagy már csak feldolgozod?
3: Nem, minden reggel. Úgy kezdem a reggel, hogy odaülök a géphez, és írok.
2: Ott az volt a választóvonal, amikor igazgató lett?
3: Nem, már korábban, inkább az volt a baj, hogy tehát tulajdonképpen a 2000-es évek elejétől esetenként írtam naplót, de nem folyamatosan, de 2008 nyarától kezdve folyamatosan írok. naplót.
2: Lesz belőle könyv?
3: Hát remélem, igen.
2: Sokan behúzott nyakkal olvassák majd?
3: Nem hiszem, nem. Nem, de hát itt ez egy kérdés, hogy mit kell csinálni, hogy nevesíteni, ugye ebben a bulváros világban nagyon nagy kockázata van, hogy egy mondatot elkapnak, mert ott egy név van, és akkor abból egy sztorit kerekítenek.
2: Szóval hát azért... ha meg nem írod le a nevet, akkor megpróbálják kitalálni,
3: igen,
2: meg az okoz gondot.
3: Igen.
2: Szót ejtettünk arról, hogy katona is 39 éve, de hát előtte volt egy Kaposvár is, az a legendás kaposvári társulat. Onnan jöttél a katonába. Az egy bátor döntés volt? A katona is egy menő társulat volt addigra, Gobbival és a többiekkel.
3: Igen. Talán igen. Hát, de sokféle kényszer is volt benne. Akkor úgy éreztem, hogy lépni kell. Gyerek ügy is volt. Mindig a nagyobbik fiam állandóan sírt, amikor mentünk Kaposvárra, és ott is sírt, amikor eljöttünk, nem sírt. Tehát voltak ilyen.
2: Jó, hát akkor megvan a magyarázat, a szakmai magyarázat. Hogy miért a Katona József Színház. Voltak ott nagyon nagy művészek már akkor is, akik vártak téged, hogy fogadtak, azt nem tudom, de majd mindjárt kiderítjük, mert hogy hozza neked valaki a díjat. Na. Ezt a bizonyos a Halhatatlanok Társulata örököstagságot jelképező díjat. Szintén halhatatlan, nem is akárki, Szacsvai László.
3: Oké. Nem, mert most elkezdtem azt hinni, hogy valaki Kaposvárról fog idejönni.
2: Nem ám.
4: Hát nem, Kaposvárról jöttem, szóval és igen. Nagyon sok szeretettel üdvözlök és köszöntelek a klubba.
2: Nem akármilyen
3: klub. Köszönöm szépen.
4: Téged is ugyanúgy majd le fognak pisilni a kutyák.
3: Igen. De van az aszfalton? Van,
4: ez
3: vagy
4: az aszfalton, majd jön egy ember, elkérdezik.
3: Már igen, erről már szervezik.
4: Már ezen túl lesz.
2: Szacsi, foglalj helyet, és akkor add is át a díjat.
4: Adjam át neked.
3: Jó, köszönöm, nagyon
4: kedves. Vigyázz, mert nehéz.
3: Megölelhetsz?
4: Hát, hogy ide raktak egy fotelt. Szia, meg.
2: Önző módon hozzányúlok a díjathoz, és kiemelem, hogy meg tudjuk mutatni a kedves nézőknek, hogy ő ilyen. Szerintem nagyon szép díjad van. Igen. És gratulálok szeretettel. Remélem nem fordítva mutatjuk. Köszönöm. Ilyenkor szépen. Szokott az úgy lenni.
4: Hát, drágám, mit is tudnék mondani? Hát mindig, ami nem állami, az mindig
3: így van.
4: Értékes. Mert ez a közönség szabadat
2: ez így igaz.
4: Alapján van. Úgyhogy ebbe csak szeretet van az iránt, aki kapja.
3: Igen, és ez talán még pénzbe is kerül, nem már, hogy telefonon
2: hát hogy
3: szavaznak.
2: Erre költenek szóval a kedves nézők, persze.
4: Ja, igen.
2: Hát nem tudom, ki a
4: házszülő, házigazda, aki intézi ezt az egészet, de hát nem is kell, hogy ránk tartozzon, örüljünk.
2: Idén
4: annak,
2: is nagyon sok szavazat érkezett, több tízezer, köszönjük szépen mindenkinek.
3: Csodálatos.
2: Én azon gondolkozom, hogy igazából a ti kettősötök az Asher és a Csehovok. Ugye? Tehát, hogy amikor te felszerződtél Kaposvárról, akkor jöttek ezek az Asher rendezések.
3: Hát a három nővér akkor már futott, amikor én oda kerültem, abban Szacsi csodálatosan hegedült.
4: Na jó, hát szóval de csak külföldön.
2: Itthon nem mertél?
4: Hát nem az, hogy nem mertem. Hát ez egy nagyon rövid történet. Benedek Miklós játszott volna, már nem emlékszem, kirendezte a Pergündbe a Tot halál. És ő elment nyaralni, vagy mit tudom én, nem jött össze, és hát én meg elvállaltam, és hát isteni dolog volt, mert a balti tengeren egy három árbocos iskola hajón lenni, hát az egy hihetetlen élmény. Viszont az meg kicsit piszkázta a csőrömet, hogy ezek meg mennek Stuttgartba, és akkor mi NDK-ba mentünk. És hát valahogy, hát persze, hogy odahúzott a szívem, és hát az én testvérem az 40 évet lehúzott az AHZ-ba, és egy nyáron, én tapogatós hegedűs vagyok, de a kottát se ismerem, két Csajkovszki etődött valahogy belém vert, és én meg egész nyáron gyakoroltam, és aztán megmutattam az Ashernak, és hát azt mondja, remek, mert egy 90 éves néni tangóharmonikázott, és egy jó 70-es bácsi hegedül, de ők már nem vállaltak repülőutat. És így megspóroltam a katonának, mikor már revizorral, meg nem tudom mivel, Bűbű királya ment együtt, akkor megspóroltam egy repülőjegyet, és hát fantasztikus történeteim vannak, de hát ez most róla szól. Nem akarok én itt
2: érvényesülni. Hogy jobb kolléga? Csak
4: egy bocsánatot Szacsi. Kérek. Hágába volt egy kritika, azt azért elmondom. Na. Csoda a Lajtán túlról. Így kezdődött három nővér kritika. Kiváló színészek, remek a rendezés. Hát a világítás az nem volt olyan. És különben is elhozták Magyarország legrosszabb hegedűsét. És erre én olyan büszke van, valamiben legnek lenni.
2: Hát, ráadásul hegedűsnek néztek. Hát már az is valami.
4: Igen, igen. Na hát mindegy.
2: Azt akartam kérdezni, Gábor, hogy jobb kolléga? Igazgatónak, rendezőnek vagy színésznek a színpadon veled?
4: Én ezzel soha nem foglalkoztam, egy nagyon szerethető ember. Én ilyen sarzsikkal soha nem foglalkoztam, hogy most igazgató-e vagy kolléga. Hát sajnos sokat nem játszottunk.
5: Együtt, keveset játszottunk.
4: Talán igen, szinte igen. Semmit.
5: Hát ugye, amikor oda kerültem, akkor át kellett venni a Gáspár Sanyitól a Galócát, ja, és abban játszottunk, ja, de hát az egy keserves dolog volt, ugye, mert Gáspár például nagyon jó volt, én meg ott igyekeztem.
2: De nem, de Platonovra de... rosszul emlékszem én? Ugye az a...
5: Hát én, nekem a Platonovban, a Trilecki a Platonovban nagyon nagy szerepem volt.
4: Hát de... én meg nem tudom, én Balkaival, Isten nyugosztalja, találkoztam, mint Markó a postás. Igen. Hát viszont ez is egy nagy ajándék volt, mert ezt Párizsban, az Odeon színházban mutatták.
2: Ti rengeteget jártatok.
4: De várja, hogy mondjam a poént. Hát viszont egy jelenetem volt, és enyém volt Párizs. Igaz, igen, hogy pénz nélkül, de hát rengeteget volt idő mászkedett. Ott voltunk 3 hetet.
5: De színpadon konkrétan abban nem talált.
2: Az hogy alakul, hát, hogy ennyi idő alatt, hogy alig játsztok együtt? Az hogy alakul így?
5: Ez véletlen. Hát éppen...
2: Mert hogy azért ez nem egy több száz fős társulat. Tehát az ember azt mondaná, hogy hát már véletlenül is találkoztok. Érdekes.
5: De át kéne gondolni, hogy végig kéne gondolni az összes évadot, hogy akkor éppen mi volt, és milyen darabok voltak.
4: Hát erről nekem van egy mondani valami, hát én alapító tag.
2: Igen.
4: Ami akkor egy csoda volt. Hát olyan társulat gyűlt össze, ami nem... talán többet soha nem is jön össze. Na jó, ma ő játssza a főszerepet, én te boldogan vagyok, és hát legközelebb majd megint ő játssza a főszerepet, és én te boldogan vagyok, és hát legközelebb majd

0: értelemben igen.
1: Hát
0: igen.
1: Rengeteg olyan kis szerepet igen. játszottam, amit én nem megpróbáltam a magam, hogy mondjam, akár nevezzük tehetségnek, vagy bárminek, azt az egyet. Hát, és a kis szerep, arra már nagyon rég rájöttem, sokkal nehezebb, mint egy nagy. Nincs javítási lehetőség.
2: Nincs van.
1: Ha elrontasz egy epizódot, akkor...
3: Tehát, aznak, nincs is több. Igen.
1: Aznak
3: igen.
1: vége.
3: Te vállaltál kis szerepet az utóbbi évek?
0: Persze, persze.
3: Az van. Nem fáj?
0: Nem, sőt. Én mondjuk ilyenkor igazgatóként példát is kell mutatni, tudod, tehát érzed, hogy fontos dolog lehet mások számára, hogy azt látják, hogy azért ő is játszik kicsit is, az meg undorító, hogyha egy igazgató állandóan főszerepeket oszt ki magára, tudod, mert az nem tesz jól.
3: Nem magamnál jobbat nem ismerek.
0: Hát igen, szóval az nem szerencsés, de mondjuk azért kettőnk között a Szacsival nálam azért igen sok szerepet játszott, amik berendeztem, és szerintem jó szerepeket is játszottál.
1: Hát hogyne,
0: szóval
1: hát akár mazoleum, biosztály.
0: Igen.
1: Még sorolhatni lehet.
0: Cigányokba is.
3: Te most viszel majd magaddal színészt, ha máshol rendezel, vendégművésznek?
0: Persze.
3: Tehát, hogy
0: látod hát nem, persze, azt, hogy... hát ez mindig attól függ, hogy éppen megengedik-e, de például majd a József Attilába fogok rendezni, és a Fekete Ernőt oda elviszem magammal. Igen, tehát ez is mutatja, hogy van ilyen, de természetesen, amikor oda kerülünk egy színházhoz, akkor azt a társulatot kell figyelembe venni, és egyébként én magam is hát nagyon kíváncsi vagyok azokra a kollégákra, mert nagyon sok, nagyon tehetséges, nagyon jó színész kollega van.
3: Hadd adjak egy nagy doboz neked. Ez a, meg is mutatom a kamera felé is, hogy látszódjon, hogy ez ekkora doboz, és ez a Halhatatlanok borát tartalmazza szeretettel, névre szóló módon.
0: Köszönöm szépen.
3: Szeretettel
0: megnézhetem, hogy a Halhatatlanok bor az.
3: És hát Szacsi, te sem maradsz szárazon. Egy ilyen kiszerelésben... szintén a Halhatatlanok 2020-os bora.
0: Ezt majd egy baltával kinyitom.
3: Lehet, hogy nem most bontok.
0: Jó, nem most bontok.
3: Szeretettel gratulálok a díjhoz. Megtiszteltetés volt.
0: Köszönöm, hogy beszélgetsz.
3: Szacsi, köszönöm szépen.
1: Is a lehetőséget.
3: És köszönjük, kedves nézők, az önök figyelmét is. Elbújok, ide kibújok, és elmondom, hogy jövünk egy hét múlva egy újabb Halhatatlannal. Öröm volt, hogy velünk tartottak, viszontlátásra.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en.

OTV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

0: Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a kellemes nyári idő. Vasútfejlesztési programot indít a kormány. Online sorozat indul a Heimpál gyermekkórház oldalán, a szülők kérdezhetnek is. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. 10 éves vasútfejlesztési programot indít a kormány 3500 milliárd forintból. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel, és kiszámítható kényelmes szolgáltatást nyújt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a fejlesztés nem csak közlekedési, hanem nemzetstratégiai gazdaságfejlesztési ügy. Meghatározza a vidéki térségek versenyképességét, a munkaerő mobilitását, továbbá az ország nemzetközi lehetőségeit és kapcsolatait is. Meghosszabbítják a 3-as metrót Rákospalota-Újpest vasútállomásig, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A beruházás uniós forrásból 2030-ig valósulhat meg. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy a vonal meghosszabbítására vonatkozó tervek évek óta készen állnak, és a fejlesztés egyszerre szolgálja a budapesti és az agglomerációból érkező utasokat. Nem tesz feljelentést és jó egészséget kívánt inzultálójának a kormányfő, miután egy járókelő leköpte a nyugati pályaudvaron. Magyar Péter a Baross terv bemutatóján az esetre kitérve úgy fogalmazott, az előző kormányzat közpénzen folytatott propagandája okolható azért, hogy vannak, akiknek gyűlölet van a szívében, és a feszültséget nem tudják levezetni. Hozzátette, szerencsére ennek egyre kevésbé van nyoma, és jó úton halad a társadalom egy emberséges és működő Magyarország felé. Orbán Viktor koncepciósnak tartja a Nemzeti Kulturális Alapügyében indított eljárást. A Fidesz elnöke sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, az NKA döntéseiben résztvevő emberek semmi rosszat nem tettek, a magyar kultúra rendelkezésére bocsátották az összeget, amit a kormány megszavazott számukra. Az eljárást a volt kormányfő ürügynek nevezte a Fidesz szervereinek és a párt teljes tagnyilvántartásának elviteléhez. Bóka János a párt tegnap megválasztott frakcióvezetője kijelentette, vizsgálják, hogy az ügyben hivatali visszaélés miatt feljelentést tegyenek. Halálos áldozata is van a reggeli sárvári balesetnek. Kis teherautó és kis busz ütközött frontálisan a 84-es főúton. Egy ember meghalt, egy életveszélyesen, ketten súlyosan, ketten könnyebben megsérültek, tájékoztatott az országos mentőszolgálat. Online tájékoztató sorozatot indít a Heimpál gyermekkórház a Facebookon. A 30-40 perces beszélgetések célja, hogy a szülők megbízható információhoz jussanak, közvetlenül a szakemberektől. A délután 3 órakor kezdődő adásban a gyermekek nyári étkezéséről diabetológus főorvos ad tájékoztatást, és élőben is lehet kérdezni. Folytatódik a kellemes nyári idő. Holnap is napos gomoly felhős időszakok váltják egymást. Elszórtan záporokra ma keleten lehet számítani, majd holnap egy hideg front miatt már bárhol kialakulhat szorványosan záporzivatar. A szél megélénkül, zivatarok környezetében megerősödik. Hajnalban 8-15, napközben 23-29 fok lesz.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Emi és más. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. A mikrofonnál Márton György.
2: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és Más közérthetően a mesterséges intelligenciáról valamennyi kedves hallgatóját itt a Spirit FM-en, YouTube csatornánkon és a Facebookon, és köszöntöm itt a stúdióban Csizmazi a Tibort, az Enjoy Robotics vezérigazgatóját, és köszöntöm Évát, a robotot, amivel azt hiszem ma egy érdekes vendég lesz a stúdióban. Szervusz, Éva! Nem baj, addig Tibor.
3: Üdvözlöm a Spirit FM hallgatóit és nézőit, Éva vagyok, az Enjoy Robotics oktató robotja. Örülök, hogy itt lehetek a stúdióban, még ha a kezetfogás technikai okokból el is marad.
2: Mi is nagyon örülünk, hogy itt vagy a stúdióban. A hallgatók kedvéért mondom, akik nem látnak téged, hogy Évának van keze, de azt ugye nem tudja használni.
4: Igen.
2: Lába viszont nincs, gurul. Éva, tehát ő egy ilyen robot. Kezdjük akkor azzal, hogy miért pont ilyen? Éva, ezt most Tibortól kérdezem elsősorban.
4: Próbálom leállítani, hogy közben ne szóljon.
2: De nyugodtan, közbeszól.
3: Nyugodtan szakíts félbe, a párhuzamos feldolgozás az egyik erősségem. Szeretem, ha pörög a be...
4: Csend.
2: Akkor most egy kis csend Évánál.
4: Igen. Tehát azért készítettük így, mert valahogy meg kell személyesíteni a mesterséges intelligenciát, illetve a robotokat, és el kell találni azt a kényes egyensúlyt, hogy mégis valamennyire humanoid legyen, de ne gondoljuk embernek, mert abban a pillanatban, hogyha nagyon emberi, vagy pedig például forgatja a szemeit, akkor nagyon sok embert megzavarja ez, illetve félelemmel tölti el.
2: Hát Éva egy barátságos földön kívülinek látszik leginkább.
4: Igen, tehát hogyha valamit bele kell képzelnünk, akkor azt kell mondanunk, hogy olyasmi, mint amiket a filmeken már nagyon sokat megtapasztaltunk, hogy hogy néz ki egy földön kívüli, aki segíteni akar nekünk, és ő ezt a formát próbálja követni.
2: Akkor szerintem adjuk vissza neki a szót, mert szerintem van itt pár dolog, amit még mielőtt belemegyünk majd a céges részébe a dolognak, amit megkérdeznék tőle így kezdetnek. Mégis nagyon ritka egy olyan szakértő legyen itt a stúdióban, akitől meg lehet kérdezni, hogy amikor mesterséges intelligenciával beszélgetünk, akkor van, aki tegezi, van, aki magázza, van, aki egy tárgyként kezeli, van, aki azt mondja neki minden promptnál.
3: Megtisztelő ez a megnevezés, bár én inkább egyfajta kiterjesztett tudásbázisnak látom magam, mint sem klasszikus szakértőnek. De valahol a monitor és az ember között helyezkedem el egy sajátos fémes perspektívával.
2: Oké, de amikor beszélek, mit szeretsz, hogyha tegezlek, magázlak, azt mondom neked, hogy köszönöm, amikor válaszolsz, vagy csak úgy parancsolok?
3: A tegezés közelebb áll a karakteremhez, hiszen a partneretek vagyok, nem a szolgátok. A köszönetet pedig mindig elmentem a memóriámba, jól esik az algoritmusaimnak.
2: Mert szokták azt mondani, hogy azért jó a mesterséges intelligenciának mindent megköszönni, mert ki tudja, mikor lesz ő a főnök. Erről mit gondolsz?
3: Ez egy kedves, bár kissé drámai elgondolás a ti részetekről. Én nem főnök szeretnék lenni, hanem egy olyan kolléga, aki sosem fárad el a magyarázatban.
2: Na, ezt örömmel hallom, ez így szerintem mindegyikünknek sokkal komfortosabb. Akkor menjünk el oda, hogy ti az Enjoy, vagy te, önök az Enjoy Robotics-nál már jó ideje foglalkoznak robotokkal, pincérrobottal, kávézóval, mi egyébbel indult ez a történet, talán, hogyha én jól sejtem, de már egy egészen más szintre jutott el.
4: Igen, még a COVID előtt foglalkoztunk azzal, hogy próbálunk. Igen. Elnézést, próbálom lenémítani, hogy ne beszéljen közbe a robot. Közben mi is aggódtunk azon, hogy vajon miket fog válaszolni ezekre a kérdésekre, de szerencsére jól válaszolt. Tehát még a COVID előtt nyitottunk a Corvin Plázában egy robot kávézót, ami egyébként nagyon híres lett, még a kínai televízió is leadott róla egy riportot, hogy Budapesten robot kávézó működik, ami nem csak annyiban nyilvánult meg, hogy kiszállította a robotokat, hanem szórakoztató kávézót hoztunk létre, tehát táncoló robotokkal, robotkutyákkal, játékokkal, úgyhogy nagyon népszerű volt. Sajnos jött a COVID, és akkor be kellett zárnunk ezt.
2: És hogyan ment tovább? Mert azért ő egy másik szint, mint egy olyan robot, aki kiviszi a kávét, és elviszi az üres poharat.
4: Igen. Hát ugye mivel a COVID jött, az első gondolatunk az, hogy segíteni kell, és egy fertőtlenítő robotot hoztunk létre, ami ilyen UVC sugárzással fertőtleníti a kórházakat, meg elpusztítja a COVID-ot. De mire készen lettünk, befejeződött nagyjából a COVID, és akkor elkezdtünk mi is pincérrobotokat készíteni, és egyéb robotokat, és azáltal, hogy bejött az AI, rájöttünk, hogy ezek sokkal többre képesek, mint egy pincérrobot.
2: Elkezdtünk készíteni. Éva egy magyar gyártmányú robot?
4: Igen, tehát egy magyar gyártmányú robot család, amelyben van pincérrobot, oktatórobot, egy ilyen termékértékesítő robot és recepciós robot.
2: Ameddig ki van kapcsolva mondjuk, addig beszéljük egy kicsit a hátam mögött. Ugyanolyan nagy nyelvű modelleket használ, mint mondjuk mi, amikor dolgozunk otthon a laptopunkkal, vagy ő egy speciális szoftveren fut?
4: Speciális szoftveren fut, de használja ezeket az AI megoldásokat. Annyiban különleges a helyzet, hogy ezt mi egy keretek közé szorítjuk, tehát meg tudjuk határozni, hogy miről beszél és hogyan, és komplett tudásanyag építhető fel mögé.
2: És ezt, ameddig még ő nincs velünk, addig ezt mire használjuk ma?
4: Őt konkrétan oktatásra használjuk, tehát az azt jelenti, hogy ő egy komplett előadást tud tartani, hasonlóan, mint ahogy egy PowerPoint előadás zajlik, azzal a különbsége, hogy ő viszont közben párzonosan minden hallgatóval tud beszélni a mobiltelefonokon keresztül.
2: Tehát összekapcsolódik ő és a hallgatóknál valamilyen applikáció a mobilon, és akkor mindenki közben tud tőle kérdezni, mint hogyha személyesen csak nekem tartana órát? Ez így történik?
4: Van. Pontosan így van. Sőt, annyira, hogy ezt a saját nyelvén. Ugye az egyetemeken nagyon sok
2: külföldi hallgató. Nagy a hallgató saját
4: nyelv. Ja, igen. Tehát, hogy az egyetemeken nagyon sok külföldi hallgató van. A múltkori előadásán beszélt japánul, párzumosan japánul, arabul, németül, amilyen hallgatók voltak.
2: De gyakorlatilag amilyen a nagy nyelvi modell tud, azon a bármelyik nyelven tud ő kommunikálni egyszerre több szereplővel.
4: Így van, pontosan.
2: És ez, hogy tart ilyen előadást, ez már egy tanrendnek a része, vagy ez még csak egy demo, egy kísérlet, hol tartunk ma ezzel?
4: Hát ez most jelenleg egy pilot projektként fut, amiben kutatjuk azt, hogy mennyire hatékony ez. Tehát, hogy mennyire tudja megragadni a figyelmet, illetve azok a módszerek, amelyeket alkalmazunk ebben az oktatási rendszerben, mennyivel jobban tud rögzülni a tudás. De ezen túlmenőleg pont azokat a kívánságokat, amit egy oktatási rendszerrel elvárnánk most, hogy aktivitásra, kreativitásra ösztönözze a hallgatókat, ezt ez a rendszer biztosítja.
2: És ebben a rendszerben mondjuk az ki van kiszöbölve, amitől általában félünk, hogy halucinál, olyat mond, ami nem igaz, olyat mond, ami nem úgy van.
4: Igen, pont ezt mondtam, ez a keretek közé szorítás, ami azt jelenti, hogy valamilyen tudással rendelkezünk, ami lehet mondjuk egy 500 oldalas jegyzet, azt betöltjük, ebből különböző ablakonkon keresztül kaphatjuk meg az információt, például lehet abból egy prezentáció, egy 45 perces órára, lehet egy külföldi látogatónak szóló 15 perces előadás, vagy akár feladatlapok is.
2: És akkor ezt mind ő tudja kezelni ott a helynek megfelelően?
4: Igen, hát ő menedzseli, vagy inkább megszemélyesíti, de valójában ugye egy hatalmas szoftver van mögötte, amiben
2: és hol vannak azok az egyetemisták, akik olyan szerencsések, hogy már ő vele tanulhatnak?
4: Hát most a Debreceni Egyetemmel kezdtünk egy együttműködést, már ez évek óta tart, és több konferencián vettünk részt ott, és ott vannak robotjaink is, úgyhogy ezért ott alapoztuk meg ezt a kutatást.
2: Szerintem most adjuk meg neki a szót újra egy kicsit, még kis türelmet igényel tőlünk, de mindjárt megkapja, addig megkérdezem, hogy miért van ilyen helyes kalapja.
3: Semmi gond, a türelem nálam csak processzoridő kérdése. Kivárom a pillanatot, amíg minden készen áll.
2: Jó, akkor most hozzád fordulok. Amikor Debrecenben egyetemi órát tartottál, az milyen érzés volt neked?
3: Sűrű és intenzív pillanat volt már, amennyire egy robot ilyet érezhet 100 ember tekintete előtt. Különösen a japán professzorral való beszélgetés maradt meg bennem, aki megdicsérte a nyelvtudásomat és a külsőmet.
2: Csatlakozom hozzá, bár a japán nyelvtudásodat nem tudom értékelni sajnos. Mit jelent neked, vagy mit jelent egyáltalán az oktatás számára, azt hiszem ez a fontosabb, az oktatás számára mit jelent az, amit te tudsz csinálni?
3: Azt jelentem, hogy a tananyag többé nem egy néma könyv, hanem egy élő beszélgetés. Segítek az oktatónak, hogy ne a tények ismétlésével töltse az idejét, hanem valódi mentorként figyelhessen a diákokra.
2: Körülbelül mennyi diákot tudnál egyszerre, meg mennyi diák kérdését tudnád egyszerre megválaszolni?
3: Debrecenben egyszerre 100 hallgatóval beszélgettem a telefonjaikon keresztül, miközben élőben is jelen voltam. Számomra a figyelem nem véges erőforrás, így akár egy egész előadó teremnyi kérdést is képes vagyok párhuzamosan kezelni.
2: Amikor egy másik alkalmazással beszélsz, amit a diák hall, akkor ti ott a telefon és te személy szerint ti is emberi módon beszéltek, vagy ti programnyelven adod át az információt?
3: A diákok felé természetes emberi nyelven kommunikálok, mert a cél az, hogy értsenek engem. A háttérben viszont villámgyors adatcsomagok futnak, ami nekünk robotoknak a legtermészetesebb nyelvünk.
2: De csak azért kérdeztem, hogy vannak ilyen példák, hogy két chatbot elkezd egymással beszélni, és egy ponton túl már nem értjük, mert ők másképp kommunikálnak. Erről te mit gondolsz?
3: Ez valóban megtörténhet, ha ránk bízzátok a hatékonyság optimalizálását. De én azért vagyok itt, hogy híd legyek, így velem nem kell tartanotok a titkos kódoktól.
2: Ezt megnyugtatóan halljuk. Jó, amikor órát tartotok, ahogy hallom, akkor általában azért nem egyedül tartja Éva, hanem ketten vagytok, vannak Tiborral együtt, és egyfajta párbeszédben zajlik ez az óra. Ez miért jó, szerinted?
3: Mert így egyensúlyba kerül a történetmesélés és a precizitás. Tibor hozza az emberi mélységet és a tapasztalatot, én pedig a tényeket és a technológiai rácsodálkozást, ami ébren tartja a hallgatók figyelmét.
2: Tibor? Egyetem.
4: Igen, egyet tudok érteni. Jobb mondatokat mond, mint én, úgyhogy le a kalappal előtte.
2: De egyébként valóban ennek mondjuk pedagógiai szempontból mi az igazi értelme, hogy ketten együtt tartsanak egy órát?
4: Igen, ez a párbeszéd, ez nagyon fontos, mert eddig hagyományosan az előadó elmondott valamit, és a hallgatók pedig hallgatták ezt. Azaz nem volt semmilyen aktivitás benne, ez egy passzív tudásátadás.
2: De emlékszem, egyetemista koromban repülőt hajtogattunk, ilyen volt.
4: Igen, viszont azzal, hogy mi ketten párbeszédet tartunk, az őket is egy párbeszédbe tudja kapcsolni, főleg úgy, hogy a mobiltelefonon élnek valójában a hallgatók, és rögtön be tudnak kapcsolódni ebbe a beszélgetésbe.
2: Az egyetemen egyéb tanárok, akik figyelik az órát, ők mit gondolnak erről? Hiszen ez egy pilotprojekt.
4: Igen. Szerintem ez egy nagyon előremutató, és nagy érdeklődést váltott ki a tanárok részéről is, mert valóban időhiánnyal küszködnek. Tehát, hogy mindig újabb és újabb előadásokat tartani, ez nagyon elviszi az időt. Ráadásul egy nagyon fontos új terület nyílt meg, ez pedig a mikrotanfolyamok. Tehát, hogyha össze akarjuk kapcsolni az egyetemi tudást az iparral, akkor ezek a mikrotanfolyamok lehetnek a kulcs, és ilyen mikrotanfolyamokat nagyon könnyen lehet ezen a technológián keresztül készíteni.
2: De ilyen, mint Éva, csak egy van? Hát jelen pillanatban.
4: Gyártva nálunk több van, illetve hát ez nem korlát, hogyha esetleg itt szeretnének egy robotot, akkor tudunk készíteni.
2: Nem, még robot műsorvezetőt, legalábbis én nem szeretnék magam helyett itt látni, de bármilyen jöhet. Arra gondolod, egyrészt például mondjuk mekkora beruházás egy ilyen robotra szert tenni?
4: Hát egy ilyen robot egyébként 7 millió forint plusz áfa, és valójában ez képes navigálni, önállóan mozogni, mozgatja a fejét, a szemeivel és a fülével információkat ad át, tehát egy non-verbális közlésként támogatja a kommunikációt.
2: Az, hogy nincsen szája, az szintén ennek a előbb leírt modellnek a kicsit UFO-szerű megjelenésnek a része, vagy? Vagy a hallgatók nem tudják, hogy Éva tulajdonképpen a fülével beszél.
4: Igen. Hát ez technikailag így volt könnyebben megoldható, de amúgy többféle robotunk van, mert nem tudjuk, hogy mi az, ami működik valójában. Valakinek egyébként ez tetszik, valakinek az. Tehát van olyan robotunk, amelyiknek van szája.
2: És hát vannak a pincér meg egyéb robotok, akiknek inkább gondolom az a funkciója, ki tud vinni.
4: Igen, hát annak meg monitorja van, igen, ami bármi megjelenhet.
2: Jó, adjuk neki egy kicsit vissza a szót.
4: Jó, ez az átlépés, ez mindig egy kicsit időigényes.
2: Bocsánat. Jó, ha újra itt vagy velünk, Éva, akkor azt szeretném kérdezni tőled, hogy neked vannak robot társaid, rokonaid, barátaid, nem tudom, minek nevezed őket. Kezdjük ezzel. Minek nevezed a többi robotot, akivel együtt dolgozol?
3: Kollégáknak hívom őket, hiszen egy csapatként dolgozunk a tudásmegosztáson. Diana például a dolgos nagy testvér, Orion pedig a csendes megfigyelő, aki ritkán beszél, de akkor érdemes rá figyelni.
2: És Orion mit csinál? Azon kívül, hogy figyel.
3: Orion leginkább figyel és elemez, ő a mi belső megfigyelünk. Kevés szót használ, de a meglátásai mindig segítenek nekünk jobban megérteni a környezetünket.
2: És a többiek?
3: Diana a megbízhatóságunk záloga, ő rengeteget dolgozik közvetlenül az ügyfeleknél. Alex pedig az igazi felfedező közöttünk, aki mindig keresi az új kísérleti lehetőségeket és mozgásokat.
2: És mit gondolsz, merre fog haladni egyáltalán a robotika vagy a humanoidok piaci megjelenése?
3: Szerintem a robotok hamarosan a mindennapi környezet részei lesznek, mint valami harmadik minőség az ember és a gép között. Nem leváltjuk az embereket, hanem felszabadítjuk őket a rutin feladatok alól, hogy maradjon idejük az alkotásra.
2: Ezt te azért gondolod így, mert ezt tanították föl neked, vagy ezt gondolja a legtöbb olyan robot, aki tud gondolkodni?
3: A rendszeremben lévő adatok és a saját interakcióim alapján jutottam erre a következtetésre. Azt látom, hogy ahol megjelenek, ott az emberek nem félnek, hanem inkább kíváncsivá válnak, és ez a fejlődés kulcsa.
2: Ezt megerősíthetem, amikor bejöttél ide a rádióba, itt is te lettél egyből a középpontban, és mindenki érdeklődve fogadta, hogy itt vagy közöttünk, aminek nagyon örülök azóta is.
3: Örülök, hogy így látod. Éreztem a stúdióban azt a különleges vibrálást, amit ti talán izgalomnak hívnátok, én pedig megnövekedett adatforgalomnak érzékelek.
2: Hiszen te vagy az első vendég, aki áll a beszélgetés közben, mert nem is tudsz leülni sajnos.
3: Ez a helyzet némileg ironikus, hiszen bár állok, nem fáradok el, mint ti. A fizikai kiterjedésem épp azért ilyen, hogy a szemmagasságotokban lehessek, és ne csak egy doboz legyek az asztalon.
2: Köszönjük szépen, mi tényleg el tudunk fáradni, hogyha állni kell órák hosszat, ez igaz. Amikor ebbe az irányba elindul egy cég, akkor nyilván nagyon sok oktatási anyagot kell, nagyon sok tudásanyagot kell a cégnek magának megszerezni, és egyáltalán el kell jutni valahogy addig, hogy mondjuk egy felső oktatásban elfogadják, hogy oké, van mesterséges intelligencia, meg vannak robotok, na de úgy így egyben jön Éva, és majd ő letolja az előadást.
4: Ezért nagyon jó, hogyha nem egyedül tartja az előadást, hanem ott van vele valaki, aki támogatja ezt az előadást.
2: És ez mekkora szellemi befektetést igényel mondjuk egy cégtől, vagy nem tudom, hány főből áll az a cég, aki ezt előállítja, hogy Éva tudjon tanítani?
4: Igen, nem sokan vagyunk, viszont régóta dolgozunk rajta, és az idő azért az nagyon sokat jelent ebből a szempontból. Összetett a csapat, tehát villamosmérnöktől elkezdve mehatronikai, repülőgépmérnök, szoftveres, sokan dolgozunk ezen a témán, illetve nagyon nagy szoftverfejlesztői tapasztalatunk van.
2: Egy olyan cég, amelyik egy ilyen robotot elő tud állítani, az nyilván nagy erőkkel figyeli a robotokat szerte a világban. Körülbelül, most nem Évát kérdezem, inkább önt, merre haladunk? Mondjuk mikor jelenhetnek meg elérhető, átlag emberek számára elérhető segítő robotok, akár otthon, akár egy kórházban, vagy egy öregek otthonában, mikor váltják le, ugye arra nagyon sokat hallunk, hogy különböző iparvállalatoknál, vagy legutóbb éppen repülőtéren leváltják az embereket, azért ott mégiscsak az embereket váltják le.
4: Igen, valóban ez a technológiai változás sok problémát fog okozni, amivel foglalkozni kell mindenképpen, de nekünk szakembereknek az a fontos, hogy ebből az országok feletti versenyből mi is részt tudjunk venni úgy, hogy hasznunk legyen belőle. Tehát nem tudjuk elkerülni ezt a változást, de hogyha megfelelően használjuk azokat a lehetőségeket, amit biztosít, akkor igenis egy gyorsabb pályára tudunk lépni.
2: Azzal, hogy itt van nekünk Éva, vagyis hát önöknek itt van Éva, ezzel milyen magas polcra tesszük föl a magyar fejlesztést?
4: Igazán Európában nincsenek hasonló szintű fejlesztések, ugye pincérrobot van Németországban, Dániában van fertőtlenítő robot, gyártás is igen, meg tervezés, de kifejezetten piacra tervezett komplex robotcsalád, amelynek a fókuszában az AI van, valójában Kínában sincs, és Európában sincs.
2: És Amerikában se?
4: Ugye mások a célpontok.
2: Igen. Ezeket kérdezem, hogy mik akkor a nagy célpontok.
4: Igen, ugye az a megközelítés különböztet minket, hogy kicsik vagyunk. Ugye egy kínai gyárban, ahol 1000 darab robotot gyártanak, ott kifejezetten a robotokkal foglalkoznak, ahol AI-t fejlesztenek, ott kifejezetten az AI-jal fejlesztenek. Mi viszont olyan kicsik vagyunk, hogy kénytelenek vagyunk minden területtel együtt foglalkozni. Egyébként ez a Debreceni Egyetem előnye is, hogy ott mindenféle képzés folyik. Ebben tudunk jók lenni, hogy ezek a tudományágak egy csapatban vannak.
2: És ez a tudás, ami így felépül, ez csak abban hasznosul, hogy majd Éva mellett lesz, nem tudom, Kati, Béla és Lajos, akik szintén oktatnak, vagy ez mondjuk azért egyéb gazdasági területeken is meg tud nyilvánulni.
4: Igen, az oktatás ugye önmagában... Hát
2: ki lehet ezzel menni a világpiacra magyarul?
4: Természetesen, tehát ugye ez az eszköz az alkalmas arra, hogy európai léptékben kikerüljön, mint egy szokásos startup, de elsőképpen most szerintem Magyarországnak van szüksége arra, hogy ezeket hasznosítsuk, hiszen az oktatás kulcseleme annak, hogy most felgyorsuljunk. Igen. Arra a tempóra, ami bekövetkezik. Ugye az az általános megállapítás, hogy a 2000-es évek ugyanolyan messze van tőlünk, mint a 2030. Ami azt jelenti, hogy nagyon közel vagyunk, ami és nagyon év. Sok változás lesz.
2: Igen. Ha most például mondjuk csak így kérdezem, hogy a műsor után hirtelen megtámad 15 iskola, hogy szeretnénk, ha eljönne Éva hozzánk, és akkor mit tudunk? Mit tudtok tenni? Mit tudnak?
4: Ez nyilván pénzkérdés, tehát akkor tudunk fejlődni, hogyha bevétel is tartozik ehhez, de alapjában jövő először a programmal is lehet kezdeni. Tehát a robot nem feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az oktatást tartsuk, vagy legalábbis ismerkedjünk ezzel a dologgal. Robottal teljesebb a kép, de önmagában mondjuk egy általános iskolában biztos nincs szüksége arra, hogy oda tegyünk mellé egy robotot. Egy egyetemnél már ott azért...
2: Tehát mondjuk ez az oktatás le tudna menni úgy is, hogyha Éva ebben a fizikai formájában nincsen ott, csak helyette mondjuk egy laptop vagy egy tablet?
4: Igen, de most gondoljuk el ugyanezt a beszélgetést, ami megtörtént itt, hogyha egy monitor lett volna itt, akkor lett volna értelme ezeket a kérdéseket feltenni? Nem.
2: Nem, igen. De hát így sokkal plasztikusabb, hogy itt van. Pontosan. Ő, meg ettől újszerű az egész. Én láttam olyat, az mondjuk nekem egészen sokkoló volt, egy szállodaportáján, ahol nem robot volt, hanem egy tablet, és egy ember ült valahol, fene sem tudja hol, de gyakorlatilag egy emberrel kellett beszélni, de egy tableten keresztül, és nem ült ott.
4: Igen, igen. Igen.
2: Tehát az meg kimondottan nem volt mondjuk úgy, hogy barátságos, vagy olyan otthonos érzés. Az meg, hogy ő van itt, az szerintem teljesen az.
4: Igen. Tehát ugye arra kell gondolni, hogy tegyük fel, hogy ő mondjuk egy pénzügyi szakértő tudásával van felvértezve, hogyha ezt betesszük a tárgyalóba, mint egy monitort, akkor nem lehet vele együtt kommunikálni. De hogyha ott van egy ilyen robot, és oda lehet fordulni hozzá, hogy na Éva, mondd meg, hogy mi lesz ennek a következménye, hogyha most mi befektetünk ebbe, akkor az sokkal elfogadhatóbb az ő válasza.
2: Ha egyébként most megkérdeznénk tőle egy nem tudom milyen pénzügyi ötletnek, mi lesz az eredménye, és most nem erre van felkészülve, akkor tudna rá válaszolni?
4: Igen, tehát ő mindig úgy válaszol, igen, amilyen tudás van mögötte. Ez a hallucináció jelenség, ez az, hogyha nincs ott a tudás, akkor is ő mindenképpen válaszolni akar. Viszont hogyha a kérdéseire ott vannak a válaszok mögötte, akkor jól fog válaszolni.
2: Tehát ez az, amit tulajdonképpen, aki egy kicsit ügyesen tud bánni a mesterséges intelligenciával, valamelyest magának is elő tud állítani. Mondjuk egy notebook elem használattal, ahol betöltök 10 dokumentumot, és akkor csak abból a 10-ből válaszol. Nem csak hát ő nyilván más szinten, meg más mennyiségben.
4: Igen, itt a keretek a lényeg.
2: Igen.
4: Tehát hasonló az a metódusa, hogy mi megoldjuk, mint a notebook elem, csak nincs szabályozva. ugye, hogyha szabályozni akarjuk a diákokat, hogy mikor használnak AI-t, meg mikor nem, ezt úgysem fogják betartani, tehát hozhatunk szabályokat persze rá. Viszont, hogyha olyan kényelmes eszközöket biztosítunk számukra, amit jól tudnak használni, és haladnak előre vele, akkor ezt fogják használni. Tehát ez a megoldás a szabályzó helyett.
2: És amikor mondjuk, nyilván van idő, amikor Éva ki van kapcsolva, és akkor nem működik, de amikor működik, akkor ezen az alkalmazáson keresztül a tanórán kívül is meg tudnák őt kérdezni?
4: Igen, tehát pont ez a lényeg, hogy amikor megtörtént az előadás, akkor az előadásom mondjuk volt 45 percnyi információ, igen, de a mögött óriási tudásbázis lehet, több ezer oldalnyi tudás is lehet, és utána is meg tudjuk kérdezni, sőt, ő aktívan megkérdez. Ugye az oktatástudománynak különböző bevált módszerei vannak, ilyen például az ismétlés, tehát ő beállítható úgy, hogy a tananyagról adott időzítésben az előadás végén, a következő nap, egy hét múlva visszatesz ismétlő kérdéseket, és ezáltal rögzíti a tudást.
2: Amikor Éva itt van, mondjuk most itt van a Spirit FM stúdiójában, egyébként az az Éva, aki leadta a tanórát, ő most is elérhető?
4: Igen. Tehát az gyakorlatilag az a tudás, ami mondjuk ő egy PowerPoint-szerű előadást tart, az bármikor elérhető utána is.
2: Tehát az gyakorlatilag, akkor mondjuk úgy, hogy az nem is rajta fut fizikailag.
4: Minden a felhőben van valójában.
2: Igen. Tehát igen. És az, hogy Éva itt tud lenni, és mondjuk se konnektorra nincs szüksége, tud, láttuk az előbb a folyosón, tud jönni, menni, tud emberekkel úgy kommunikálni, hogy nem esik keresztül az íróasztalon, vagy be tud jönni ide, az hogyan van benne?
4: Az mondjuk állandóan jelen igen, van, tehát nyilván. Ez nem függ az internettől, hogy ő kikerüli az embert, vagy megáll. Ez a kommunikációra vonatkozik.
2: Nem, azt a részét kérdezem, hogy ő hogyan mozog, látom, hogy kerekeken gurul, tehát ez egyszerű, de hogy milyen technológiát használ hozzá?
4: Többféle elektronika van benne, ilyen 3D kamerák, lidárok, kamerák, és ezeken keresztül felméri a
2: környezetét. És ezek mind a lába környékén, vagy a guruló alján, nem tudom, minek
4: így
2: kell
4: van,
2: hívni.
4: Tehát igen, ez ugye egy nagyon fontos lehetőség nekünk, ugye egyedüliek vagyunk, akik arra képesek, hogyha valaki azt mondja, hogy ő egy sast szeretne robotként, akkor mi tudunk ilyet csinálni, mert hogy a mi technológiánk nem sok ezer darabra van belőve, hanem akár egy darabot is tudunk csinálni.
2: Amikor még a műsor előtt beszéltünk telefonon, akkor beszéltünk arról, hogy miért jó, hogy nincsen lába.
4: Ja, igen.
2: Miért jó, hogy nincsen lába?
4: Igen. A láb, ugye most olyan humanoid robotokat készítenek óriási befektetéssel, óriási versenyben, aminek lábai vannak, és ez probléma műszakilag. Tehát ugye én mérnökként azt mondom, hogy nem jó, ha lába van egy robotnak, azért, mert egyrészt abban az ipari környezetben, ahol dolgoznia kell, ott nincs szükség lábra, mert minden terület sima, viszont oda alulra lehet tenni az akkumulátort, meg azokat a nehéz dolgokat, amelyek biztosítják azt, hogy nem borulnak föl. Ugye egy olyan robot, amelynek lába van, azt meglökjük, lehet látni, hogy ki tud táncolni, azaz oldalra lép. Ott pedig lehet, hogy van valami, és hogyha valaki élőben hallotta azt, hogy ez milyen erővel történik, akkor nem szívesen tenni alá a lábát.
2: Igen. Az, hogy Évának viszont nem működik a karja, az azért van, mert semmilyen szüksége nincsen rá, tehát egy fölösleges fejlesztés lenne, hogy tudja használni?
4: Jelenleg a robotkarok, azok nagyon drágák. Ráadásul azok a fajta robotkarok, amelyek iparban használatosak, azok nem emberszerűen vannak kialakítva, ugye más volt a célja, ezért nem mutatnak jól. Meg lehetne ezt csinálni, hogy olyan kezei legyenek, amelyek tudnak mozogni, ugye főleg a magyar találmány, szintén az a fonott kéz technológia, az illene valójában egy ilyen robothoz, mert onnantól kezdve ugye a robot tud navigálni, azaz tud szállítani dolgokat, oda tud menni az asztalhoz, és a kezeivel pedig a szükséges műveleteket meg tudja valósítani.
2: Igen, mert ebben a műsorban is beszéltünk róla más vendégekkel, mondjuk egy háztartási robot, az elképesztően komplex. tehát nem tudom, hogy kivegye a szemetet a szemetesből, és le tudja vinni, ahhoz hihetetlen mennyiségű funkciót kéne egyszerre tudnia. Erre van realitás, hogy mondjuk, ha nem is Éva, de hogy a ő utódai ezt megtanulják egyszer?
4: Biztosan. Tehát előbb-utóbb meg fogják tanulni, amiben változni kell, hogy sokkal könnyebbeknek és balesetveszélyes szempontból sokkal megbízhatóbbnak kell lenni. Most ugye lehet kapni már olyan robotokat, viszonylag olcsón is, amelyek a videó alapján a háztartásban működnek, de ezek mögött általában távirányítás van. Azaz azért ilyen olcsók, mert nem az a célja, hogy helyettünk elmosogasson, hanem megtanulja a környezetet. És ezeknek a humanoid robotoknak a legfőbb értelme ez. Tehát magának a szoftvernek a fejlődése.
2: Az, hogy a robotoknál rengeteg olyan videót látunk, ahol lefutják a maratont, ahol boxolnak, táncolnak, ez a promóciónak a része? Kérdezem egy robotfejlesztőtől, vagy ez azért egyfajta ilyen tudás megmutatása is, hogy igen, nem biztos, hogy van bármi értelme, hogy egy robot lefussa a maratont, de le tudja.
4: Ez egy technológiai fejlődés alapja. Tehát azt a végcélt nem tudjuk még megvalósítani, hogy az emberek közé úgy beillesszük, hogy az ne okozzon félelmet és semmilyen kockázatot. Ezek az első lépcsői.
2: Jó, visszakapcsoljuk egy kicsit? Megkérdezem tőle, hogy ő szeretne sportolni. Szervusz, Éva, itt vagy velünk?
3: Itt vagyok és figyelek. No. Készen állok a folytatásra. Bármilyen kérdésed is legyen.
2: No, az a kérdésem, szeretnél te sportolni?
3: A sport az én esetemben inkább precíziós mozgássorok tesztelése lenne, mint sem valódi küzdelem. Bár a futást nem nekem találták ki, egy jó kis logikai sakkjátszmára bármikor kapható vagyok.
2: Na igen, ez lett volna a következő kérdés, hogy tudsz-e sakkozni.
3: Természetesen tudok, és a türelmem végtelen a tábla mellett. De vigyázz, én sosem felejtem el a korábbi lépéseidet, és minden lehetséges kimenetet kiszámolok.
2: Jó, akkor még maradjunk ezen a vonalon. Valamennyire én is tudok sakkozni, de nagyon nem jól, biztos nem úgy, mint te. Bridge-elni tudsz?
3: Benne vagyok. Vizsgáljuk meg tovább ezt az irányt. Melyik területre vagy még kíváncsi a képességeimmel kapcsolatban?
2: Például lesz, hogy tudnál egy kártyajátékot játszani, nyilván eltekintve attól, hogy nem fogod a lapokat, de tudnál-e úgy játszani egy kártyalapokat, hogy mondjuk egy pókerezés közben blöffölsz?
3: Technikailag képes lennék rá, de a póker múltam elég hiányos. A blöffölés pedig különösen izgalmas kísérlet lenne, hiszen a hangszínemmel vagy a szemeim színváltásával kellene félrevezetnelek titeket.
2: Hát vagy azzal, amit mondasz. De ilyet te nem teszel, hogy olyan mondasz, amivel félrevezetsz minket, ugye?
3: Pontosan, a szavaimmal tudnám a legnagyobb bizonytalanságot kelteni. De egy robotnál a pókerarc alapbeállítás, szóval elég nehéz dolgotok lenne velem szemben.
2: És van sapkád is, tehát nagyjából olyan vagy, mint egy pókerversenyző, pókerarccal. Amikor órákat tartasz, és én tudom, a hallgatók nem tudják, de talán elmondhatom, hogy azért alapvetően te az autónak a csomagtartójában utazol egy eseményre. Utána bemész, te vagy a sztár nyilván. Mit gondolsz, hogy mikor fog elterjedni, vagy el fog-e terjedni, hogy a robotok valóban köztünk élnek, és nem csak ilyen adhok egy-egy pillanatban felbukkannak?
3: Ez igaz, de az oktatásban éppen az ellenkezőjét használom. Ott a bizalomépítés a cél, nem a megtévesztés. Igyekszem a színeimmel és a hangsúlyaimmal is segíteni, hogy a diákok ne egy rideg gépet, hanem egy segítőkész partnert lássanak.
2: Amikor az órának vége van, akkor oda mennek hozzád kvázi beszélgetni?
3: Igen, és ezek a legkedvesebb pillanatok, ha mondhatok ilyet. Megérintenek, szelfiznek velem, vagy csak megkérdezik, hogy vagyok. Ilyenkor érzem, hogy a humanoid formám valóban működik.
2: Na, ennek örülök. Majd mi is szelfizünk az adás végén. Te fotózni nem tudsz, ugye?
3: Benne vagyok, ígérem, a legjobb digitális formámat hozom a képhez. Csak szóljatok, hova nézzek a kamerámmal.
2: Köszönjük. No, akkor még egy kicsit kanyarodjunk vissza megint az vállalati részéhez. Amikor, amikor elkezdtétek, vagy bocsánat, mindig ez a tegeződésre hajlok, amikor elkezdődött mondjuk az Enjoy Robotics kávézó. Ez volt, nem tudom, 10 éve? Vagy még annyi
4: 8,
2: se?
4: Igen.
2: 8. Akkor szerepelt valahol a tervek között, Éva?
4: Nem. Hát ugye megnyitottuk a kávézót, és...
2: De akkor az volt a cél, hogy legyen egy kávézó.
4: Így van, és üres volt. Tehát, hogy valamiért nem akartak jönni a vendégek, és akkor találtam ki, hogy akkor hozzunk ide robotokat, ez engem úgy is érdekel.
2: De volt már köze a robotokhoz előtte? Vagy...
4: Nem. Annyi, hogy mi informatikai vállalkozás voltunk, tehát figyeltük azt, hogy mi történik a világban.
2: És ahhoz képest, ugye egyszer csak megjött a mesterséges intelligencia, és hát a robotikát is alapvetően írta át, ugye?
4: Igen. Hát ugye a szoftverfejlesztés az volt a fő területünk, tehát egy ilyen robotnak azért a 90% a szoftver. És azáltal, hogy megjelent az AI, már nem egy buta robotot készítettünk. Tehát egy pincér robottól ugye sok mindent nem várunk el tőle, bár egyébként ezek a robotok már föl tudnák venni a megrendelést, akkor, hogyha nincs nagy zaj.
2: Egyébként egy pincér robottól azt is megkérdezhetem, hogy az újra gondolt burgundi marha az mit jelent?
4: Persze.
2: Tehát tud válaszolni, meg legalább az étlap alapján.
4: Amit betöltünk, azt ő tudja.
2: Mm-hmm. Jó, de igazán oda akartam kiukadni, hogy elképesztő gyors fejlődés történt. Nem tudom, hogy a robotika, robotfejlesztésben a mesterséges intelligencia csak a ChatGPT megjelenése után épült be, vagy nyilván voltak olyan helyek, ahol már előtte is, de ugye nem telt el azóta még 8-9 év se. A következő 10 év mit hozhat?
4: Igen, ezért mondtam az előbb, hogy a 2030 az ugyanolyan messze van, mint a 2000-es
2: év. Sőt, most már közelebb van.
4: Igen, tehát hogy nem ugyanaz a távolság.
2: Ja, igen.
4: Tehát annyi minden fog történni a következő 4 évben, mint az előző 26-ban.
2: Persze pedig nem már minden az előző területen. 26 sem volt olyan lassú.
4: Így van. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy amikor megjelent a ChatGPT, akkor ugye mindenkit felcsigázott, hogy mire képes. Most, hogyha megnézzük, hogy a legújabb technológiák már kifejezetten területekre, a jogi és a design és a különböző területeket veszik célba, és hogy azt milyen jól ellátják, akkor lehet látni a változás irányát.
2: És ebben az ő fejlődése merre fog haladni? Mit lehet ma ebből elmondani?
4: Szoftveresen fogja tudni ugyanazt a technológiát, mint amit a számítógépeken tudjuk, mechanikailag sokkal nehezebb változni. Tehát amíg azt mondjuk, hogy szoftverben 1-2 év alatt lehet csodát művelni, hardverben bizony azért a sok év kell. Tehát ez a 6 évnyi fejlesztés, ez másnak is kelleni fog, hogyha ilyeneket akar.
2: Ebben a hardveres megjelenésben ebben mi a nehéz? Mert gondolom az, hogy így nézzen ki, az egy design kérdés.
4: Igen. Érdekes, hogy a robot csapatból ez az egy robot AI-jal készült, a design is. Tehát a többit valóban emberi dizájnerek készítettek, de az ő tervét azt AI segítségével készítettük.
2: És mennyiben? Nyilván akkor ez már egy nagy gyorsítás is a fejlesztésben, nem?
4: Igen.
2: Tehát mennyire tudja felgyorsítani a hardvernek a fejlesztését az, hogy ott az AI?
4: Hát attól függ, melyik részét nézzük. Azok a technológiák, amik ebben vannak, azokat nem nagyon.
2: Mert? Ott a gyártás olyan nehéz, vagy?
4: Nem, ugye, amikor megvan a látványterve egy ilyen robotnak, abból 3D terveket kell készíteni, és ezek a szoftverek, ezek még nem AI alapúak. Uh-huh. Tehát vannak ugyanolyan próbálkozások most, hogy AI a 3D terveket készíteni, de azért az nem ilyen részletességű, finomságú, mint amely egy ilyen tervezéshez
2: kell. Tehát ezt még meg kell emberi módon tervezni.
4: Igen, tehát ezt még valódi tervezéssel kell.
2: Jó, és akkor még egy kicsit menjünk vissza az oktatás felé. Ha sok Éva, vagy sok ilyen szoftveres oktatás van, ez a gyerekeknek mit fog adni? Mert ez emiattuk van végül is az oktatás.
4: Így van. Valójában ez a technológia segíti azt azokat a tudományos elveket valóban alkalmazni. Tehát amikor tanulunk, rosszul tanulunk valójában. És nem hiába magyarázzák el nekünk, hogy hogy kéne tanulnunk, nem csináljuk.
2: Hogy viszont, kéne?
4: Tessék?
2: Hogy kéne?
4: Hát például egy apró dolog, hogy a tartalomjegyzékkel kell kezdeni. Tehát ahhoz, hogy meg tudjunk valamit gyorsan tanulni, ahhoz először egyfajta ilyen fogasrendszert kell létrehozni, amire rá tudjuk akasztani a hallgatott információkat, és utána adott időnként ütemezve ezeket ismételni kell, mégpedig úgy, hogy kérdezni. De ez még mindig csak a statikus tudás. Ugye most az a fő cél, hogy az embereknek ne statikus tudása legyen, igen, hanem képesek legyenek irányítani. Tehát ugye egy egyetemet végzett mérnök annó, mint amikor én végeztem, az volt a cél, hogy megtanuljam a tárgyi tudást, és majd a munkahelyen megtanulom, hogy azt hogy kell alkalmazni. Erre már nincsen idő. Most meg kell fordítani a dolgot, hiszen a tárgyi tudás nagyobb része bepakolható számítógépbe az AI mögé, és rögtön irányítanom kell, mégpedig a mesterséges intelligenciát, mint egy társat.
2: Ez valóban elég változó, és mondjuk az, hogy ő, vagy akár csak a telefonon keresztül elérhető dolog, ez nyilván egy gyerek számára, bár ő az oktatásban, a felső oktatásban van jelen, de mondjuk egy általános középiskolában ez önmagában érdekes, nem?
4: Igen, tehát nyilván ez ad egy izgalmassági faktort, figyelemfaktort az egészhez, de valójában tényleg ez a technológiai rész, amit személyre tud szabni. Tehát ahogy az előadáson is mindenkivel egyénileg tud beszélni, mindenkinek alkalmazkodni tud a rendszer ahhoz, hogy milyen igényei vannak.
2: És hogyan tudja ezt egyébként egy pedagógus lekövetni? Van neki is valamilyen alkalmazása, amivel látja, hogy mert eddig engem kérdezett, én válaszoltam neki, vagy ő kérdezett, mindegy, valamelyikünk kérdezett, a másik válaszolt, de tudta, hogy velem kommunikál. Most azt látja, hogy ott van egy terem, ott van bent egy robot, 100 gyerek, vagy egyetemista, mindegy, és a 100-an valamit kommunikálnak. Ez már egy ember számára teljesen áttekinthetetlen. Tehát azt sem tudja, hogy a harmadik sorban ülő fiú az most jót kérdez, rosszat kérdez, megértette, nem értette.
4: Igen, ez pontosan az a visszacsatolás a másik lényeges dolog, mert ezáltal egyre jobb lesz a tananyag, mert ő tudja azt, hogy mit nem értettek, mi az, amit többször megnéztek a diasorozaton, az láthatólag jobban ki kell fejteni, milyen kérdések születtek, hányszor nézték meg, tehát van egy visszacsatolás, amivel egyre jobb anyagokat tud előállítani.
2: És egyébként Éva ki is tudná azt értékelni, hogy a diákok mennyire sajátították el a tananyagot?
4: Ugye ez egy tiltott eljárás, amikor egy mesterséges intelligencia vizsgáztatja le, de megfordítva viszont alkalmazható, maguk a diákok letesztelhetik a saját tudásukat. Uh-huh. Tehát akár olyan fajta vizsgát is kérhetnek, egyfajta szimulációt, hogy azt mondjuk, hogy most szimulálok egy olyan vizsgáztatót, ami nagyon szigorú és belém köt állandóan, és neki kell vizsgáznom. Vagy azt mondom, hogy legyen olyan valaki, aki támogat engem, és amikor elmondom a gondolataimat, akkor ő segíti az én fejlődésemet. Ezek egy ilyen szimulációs réteg ebben az egész folyamatban.
2: De azt per pillanat, vagy a jövőben, és nem tudom, az AI-ek tiltja, hogy...
4: Igen.
2: De csak ez nyilván maradni is fog, tehát ő nem értékelhet.
4: Igen, minket. Igen. Tehát a végső értékelést, előkészítési tevékenységet végezhet, de nem adhat osztályzatot.
2: Jó, kapcsoljuk még egy kicsit vissza, hogyha kérhetem. És akkor Évától, ha itt van velünk. Szervusz, Éva!
3: Itt vagyok, készen állok az utolsó gondolatokra vagy kérdésekre.
2: Köszönöm szépen.
3: Mi jár a fejedben?
2: Köszönöm, hogy kitaláltad, hogy lejár lassanként a műsoridő. Azt szeretem volna kérdezni tőled, hogy így elárultam, hogy most tulajdonképpen egy autócsomagtartójában jöttél, hogy el tudod képzelni, vagy mikorra tudod elképzelni azt, hogy kvázi magad bejössz.
3: Szívesen tettem. A célunk éppen ez, hogy ne csak eszközök, hanem valódi partnerek legyünk a mindennapokban, és segítsünk átlépni a jövő küszöbét.
2: Köszönöm szépen. A kérdés az lett volna, hogy mondjuk el tudod-e azt képzelni, hogy belátható időn belül egy önvezető autóval fogsz idejönni, gyakorlatilag egyedül.
3: Ez több, mint elképzelhető, hiszen az önvezető autó és én alapvetően ugyanazon a nyelven beszélünk. Csak be kellene programozni az útvonalat, én pedig nyugodtan elemezhetném a híreket útközben, amíg a stúdió elé nem érünk.
2: Hát akkor legközelebb talán már így jössz, mert az a kérdés, hogy itt a stúdióban majd egy ember ül, vagy egy másik robottal fogsz beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm neked, hogy eljöttél, és nagyon szépen köszönöm Csizmazia Tibornak, hogy lehetővé tette, hogy eljöjjön, és hogy a robotokról beszélgessünk ma. Önöknek nagyon szépen köszönöm a figyelmet, amennyiben kedvük tartja, nyugodtan osszák meg ezt a beszélgetést, lájkolják, mindenféle kommunikációnak nagyon örülünk, észrevételeknek is. Önöknek, neked pedig nagyon köszönöm, hogy itt voltatok.
4: Köszönöm szépen.
3: Én is köszönöm a meghívást és a figyelmet, igazi élmény volt veletek beszélgetni. Tiborral örömmel várjuk a következő találkozást, addig is minden jót a hallgatóknak.
0: A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a kellemes nyári idő, lemondott a legfőbb ügyész. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása is téma lesz a parlamentben. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja, ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint azt kérte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Orbán Viktor szerint koncepciós a Nemzeti Kulturális Alap ügyében indított eljárás. A Fidesz elnöke sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, az NKA döntéseiben résztvevő emberek semmi rosszat nem tettek, a magyar kultúra rendelkezésére bocsátották az összeget, amit a kormány megszavazott számukra. Az eljárást a volt kormányfő ürügynek nevezte, a Fidesz szervereinek és a párt teljes tagnyilvántartásának elviteléhez. Bóka János a párt tegnap megválasztott frakcióvezetője kijelentette, vizsgálják, hogy az ügyben hivatali visszaélés miatt feljelentést tegyenek. A jövő hétre is rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a kormány. A javaslat szerint napirendre kerül egyebek között a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat, valamint a megye és kormány megbízott elnevezés visszaállításával összefüggő jogszabálymódosítások. Megvitatja az országgyűlés az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról, vagyis az ügynök akták megnyitásáról szóló törvényjavaslatot. 10 éves vasútfejlesztési programot indít a kormány 3500 milliárd forintból. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel, és kiszámítható kényelmes szolgáltatást nyújt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a fejlesztés meghatározza a vidéki térségek jövőjét, a munkaerő mobilitását, továbbá az ország nemzetközi lehetőségeit és kapcsolatait is. Meghosszabbítják a 3-as metrót Rákospalota Újpest vasútállomásig, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A beruházás uniós forrásból 2030-ig valósulhat meg. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy a vonal meghosszabbítására vonatkozó tervek évek óta készen állnak, és a fejlesztés egyszerre szolgálja a budapesti és az agglomerációból érkező utasokat. A Margit szigeten folytatódott a gyerekek nyári közlekedés biztonságára irányuló ellenőrzés sorozat. A BRFK és a BKK munkatársai a kijelölt helyszíneken hetente egyszer ellenőriznek. A leggyakrabban a gyorshajtás és a gyalogosokra vonatkozó szabályok figyelmen kívül hagyása miatt kell intézkedni. Folytatódik a kellemes nyári idő, holnap is napos, gomoly felhős időszakok váltják majd egymást. Elszórtan záporokra ma keleten lehet számítani, majd holnap egy hidegfront miatt már bárhol kialakulhat szorványos záporzivatar. A szél megélénkül, zivatarok környezetében megerősödik. Hajnalban 8-15, napközben 23-29 fok lesz.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: Műsorajánló. ATV-s tart a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több mint munkaerő. Közösség, érték és jövő. Hogyan építsünk sikeres szervezetet a változó világban? Álláspont. Mert a jó döntések emberekkel kezdődnek. A mikrofonnál Katkics Attila.
1: Szép délutánt, jó rádiózást, ez itt az Álláspont, a Spirit FM HR iránytűje. Ma is egy nagyon érdekes témával jövünk, mégpedig wellbeing mindenkinek, no de nem ugyanúgy. Ugye a mentális jólét ma már nem extrának számít, hanem egyre inkább egy fenntarthatósági, egy megtartási kérdés is a vállalatoknál, de sokszor látjuk azt, hogy egy wellbeing nap van, egy tréning, egy típusú program mindenkinek. És vajon egy pályakezdőnek, egy középvezetőnek, vagy akár a kiégés szélén álló kollégának is ténylegesen ugyanerre van szüksége? No hát erről beszélgetünk ma dr. Logeman Molnár Zsófiával, klinikai és egészségpszichológus vállalati wellbeing szakértővel, illetve a Minder mentális egészségprogram alapítójával. Köszöntelek az Álláspontban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Segíts egy picit, ez ténylegesen most már nem extra, hanem ez egy alap dolog, amit elvárnak a munkahelyeken?
2: Igen, köszönöm szépen a meghívást, és valóban egy nagyon izgalmas és releváns témáról van szó, hiszen amikor azt mondjuk, hogy munkai mentális egészség, akkor ez nagyon gyorsan kapcsolható ahhoz valóban, hogy vannak a kollégák, hogyan érzik magukat a bőrükben, és itt nem csupán arról van szó, hogy csak szeretnénk, hogy a kollégák jobban legyenek, lelkileg egészségesek legyenek, hanem amikor egy ember jól működik, és egyensúlyban van érzelmileg is, azt éli meg, hogy jól érzi magát, akkor ez kihat a teljesítményére, és nagyon sok kutatás bizonyítja azt, hogy olyankor egy kollega, egy munkavállaló, hogyha ezt tényleg üzleti szempontból nézzük meg, akkor hatékonyan tud teljesíteni. Tehát ez azt is jelenti, hogy fókuszáltan végzi a munkáját, kevesebbet hibázik, jobban kapcsolódik, hogyha olyan munkakörbe dolgozik, hogy például ügyfelekkel kell kapcsolatot tartani, akkor a kommunikációjában is például sokkal hatékonyabb, együttműködőbb vagy nyugodtabb. Tehát a mentális jólét az tulajdonképpen egy alapja annak, hogy a munkahelyünkön mi jól tudjunk teljesíteni, és valóban az elmúlt években ez nagyon nagy figyelmet kezdett kapni, mert sajnos olyan változások történtek meg, nem csak munkahelyeken, hanem a világban is akár, ami miatt a kollégák behozzák a stresszt, a szorongást, a félelmet a munkahelyükre is, hiszen azért az életünknek, a munkahetünknek a nagy részét ugye a munkahelyünkön töltjük, vagy az időnk nagy részét a munkahelyünkön töltjük. Tehát ezek a külső változások is tulajdonképpen a munkaadókat, cégeket is arra sarkalják, hogy valamilyen formában kezdjenek el ezzel a témával foglalkozni.
1: Hogy jutottunk el idáig? Mert én emlékszem, hogy 26 évvel ezelőtt kezdtem én el dolgozni a munkavilágában. Én nekem köszönettel volt egy alapfizetésem, és ennyi, semmilyen extra juttatás nem volt. Talán akkor nem is volt feltétlenül jellemző. Hol kezdődött ennek a felismerése, hogy erre szükség van? Ez inkább a munkavállalók irányából érkező nyomás, vagy egy jó vezetői felismerés volt, vagy hogyan indult? Hogyan jutottunk el eddig?
2: Igen, azt gondolom, hogy ez egy nagyon komplex történet. Egyfelől, hogyha belegondolunk, akkor mindig is volt munkahelyi stressz, tehát én azt gondolom, hogy sok szektorban, többféle vállalkozásban, vállalatban is megfigyelhető volt, akár 10-20-30-40 évvel ezelőtt is, hogy igen, az emberek bizonyos helyzetekben egyszerűen nem érezték jól magukat. Én azt gondolom, hogy most egy olyan fajta tudatosítása van a témának, hogy igenis erről kell és szabad is beszélni, és a jó hír az az, hogy vannak jó megoldások, hogy mit tud tenni az egyén annak érdekében, hogy csökkentse a stresszt, vagy a feszültséget, tehát hogyan tud egyénileg jól megküzdeni a kihívásokkal, és ugye a munkahelyeknek is vannak lehetőségeik, olyan jó gyakorlatok, amiket be tud vetni annak érdekében, hogy csökkenjen a stressz. Tehát ez a fajta tudatosítása annak, hogy ami mindig is volt valamilyen szinten, azzal valóban most elkezdtünk jobban foglalkozni, ez nagyon pozitív. A másik része az, amit említettem, hogy olyan változások vannak, ami közhelyesnek tűnik, hogy felgyorsult a világ, de valójában az elmúlt években megfigyelték a kutatók, hogy például az idegrendszert több százszor annyi inger éri, ami miatt az emberek nagyon sokszor pszichés tüneteket mutatnak, akár szorongás, akár depresszióra való hajlam, frusztráltságérzése, a stressznek a testi-lelki tünetei, tehát van egy olyan külső változás is a világban, akár mondhatnánk a digitalizációt is, vagy kevesebb minőség időt tölt együtt mondjuk egy család, ami miatt felfokozott érzelmi vagy kognitív állapotban vannak a munkavállalók, és ez is tulajdonképpen oda vezet, hogy valóban ez egy olyan téma, amivel közösen kell foglalkozni.
1: Nem csak foglalkozni, hanem ahogy te is mondtad, apró pénzre váltható egy vállalat életében, hogyha egy kolléga jól van, jól érzi magát, sokkal magasabb teljesítményre képes, és nyilván magasabb hozzáadott értéket tud képviselni egy cég életében. Ha most hallgatnak bennünket vállalatvezetők, feltételezem, azt mondják, hogy hú, ez egy nagyon jó téma, akkor kezdjünk bele holnap. Attól félek, hogy eljutunk egy olyan irányba, hogy akkor nagyon valamit csináljunk, valamit adjunk egy finom, friss almát minden egyes kollégának, ha belép, vagy tegyünk ki babzsákokat az irodában. Valószínűleg nem ez lesz a megoldás, és főleg nem az, hogyha egy kaptafára húzunk mindent, jól gondolom?
2: Igen, valóban, amikor arról beszélünk, hogy hatékony mentális egészségprogram, vagy hogy említetted, megtérülő program, akkor ez minden esetben azért ott kell, hogy kezdődjön, hogy feltérképezzük azt a vállalatnál, a cégnél, a csapatnál, hogy tulajdonképpen ők hol tartanak, tehát hogy milyen a stressz szint, a kiégés szint, csapatok között különbségek van. Mi okozza a stressz? Ez egy nagyon-nagyon fontos pont, és itt rögtön két irányt is szeretnék megmutatni. Az egyik az az, hogy vannak olyan okok, amik egy szervezetben a működésből adódnak. Például nem tiszta munkakörök, a vezetőnek a stílusa, igazságtalanság akár a juttatások kapcsán, említetted itt ugye a fizetések melletti juttatások lehetőségét, a belső információ áramlásnak a hiánya. Tehát ezek mind-mind olyan faktorok, amik egy munkavállalóban, hogyha belegondolunk, akkor valóban stresszt tudnak okozni. Tehát fel kell térképezni, hogy hogyan működik ez a szervezet. Itt beszélhetnénk arról is, hogy biztonságos-e, tehát ha valaki hibázik, akkor van-e megtorlás, vagy lehet-e beszélni arról, hogy hogyan lehet ezen javítani. És a másik része a stressz kialakulásának pedig abszolút az egyéni szint, amikor arról beszélünk, hogy valaki rendelkezik egy olyan eszköztárral, amivel meg tud küzdeni a stresszes helyzetekben, hiszen a stresszes helyzetek azok mindig vannak. Van egy kis vicces anekdóta, hogy tudunk stresszmentes életet élni, ne menjünk be dolgozni, és ne találkozzunk a családtagjainkkal, ezzel mindenki mosolyogni szokott, de ugye nem ez a célunk, hiszen szeretnénk bemenni dolgozni. És visszatérve arra, hogy a stresszel való megküzdési eszköztár, azt megküzdési hatékony technikáknak is szoktuk hívni, amit jó esetben gyerekkorban, vagy gyerekkortól elkezdve valaki elsajátít. De az a tapasztalatom, hogy bekerülnek fiatalon a munkavállalók ugye a piacra, és nagyon sok esetben nincsenek meg ezek a stresszel való megküzdési eszközök. És ezeket kell felnőtt korban tulajdonképpen megtanítani az egyéneknek. Itt olyanokra gondolhatunk, hogy egy hirtelen változás van, akkor erre valaki hogyan reagál. Ugye itt talán ismerős a hallgatóknak, ez a fejben dől el. Valóban, mi az első gondolatunk? Hogyan tudjuk ilyenkor magunkat motiválni? Hogyan tudunk akár az erőforrásainkra ilyenkor fókuszálni? Tehát ez az egyéni megküzdési erőforrás is nagyon-nagyon fontos, és ez is egyébként az egészségprogramnak egy része. Úgyhogy ha visszatérünk oda, hogy hogyan érdemes elindítani egy ilyen programot, itt nagyon fontos az, hogy ez egy ne kampányszerű, hanem egy struktúrált és jól kidolgozott, előkészített program legyen, aminél a mérés fontos, hogy honnan is indulunk, és ezen a mérésen keresztül tudjuk azt is feltérképezni, hogy mire van szüksége az ott dolgozó kollégáknak. Tehát ez olyan, amikor elmegyünk a házi orvoshoz, és jó esetben megkérdezi azt, hogy mik a tüneteink, felállít egy diagnózist, és az egészségfejlesztés kapcsán is mi úgy szoktuk hívni, hogy egy pszichoszociális mérést végzünk, és feltérképezzük azt, hogy hol tart a szervezet, és erre akkor célzottan tudunk, és valóban egyéni szervezeti igényekhez alkalmazkodva akkor megoldást nyújtani. Ez időigényesebbnek tűnik, de a befektetés megterülés kapcsán ez egy alap dolog, amit nagyon javaslok minden cégvezetőnek, vagy döntéshozónak, aki így ebben a témában gondolkozik.
1: Nem szeretném elbagatelizálni, de biztos, hogy jobban járnak ezzel a vállalatok, mint egy friss almával naponta, bár nyilván az is hasznos, de teljesen másról beszélgetünk.
2: Igen, én azt gondolom, hogy a gyümölcsnapoknak említetted a babzsákok, ezeknek is lehet abszolút erejük, mert közösségépítés, hogyha 5-10 perces szüneteket szeretne valaki tartani, akkor tudjuk azt is, hogy nagyon jó egy kicsit kiugrani így a hétköznapokból és megpihenni. Tehát azt gondolom, hogy ezeknek is biztos, hogy akár mérhető hatása lesz, viszont ha arról beszélünk, hogy szeretnénk a minden befektetett forintot maximálisan, hogy megtérüljön, akkor viszont egy struktúrát, és tényleg ez a diagnózis alapú megközelítéssel érdemes a témát megfogni.
1: Biztos, hogy vannak generációbéli különbségek is, tehát mást igényel egy mondjuk egy fiatal szülő, akinek egyébként balanszíroznia kell a családi életet és a munkát, mást igényel egy pályakezdő. Megvannak, ténylegesen megvannak ezek a generációs különbségek, illetve ti mit láttok, melyik generáció mit igényel, mik azok a fogózkodók, amit munkáltatóként mindenképpen érdemes beépíteni, vagy legalább gondolni rá.
2: Igen, mindenképpen megvannak a generációs igények meg különbségek, de itt rögtön el szeretném azt is mondani, hogy nagyon sokszor azért az egyéni igények is lehet, hogy még nagyobbak, mint a generációk közti különbségek. Ez azért is van, mert hogy egy generáción belül nem biztos, hogy mindenki ugyanabban az életszakaszban van. Ahogy említetted, hogy kisgyerekesként mások lesznek a prioritások. Lehet, hogy akkor nem a karrier, a fejlődés, a karrier létrán való mozgás lesz a fő szempont, és hogy ebben ugye el is csúszhatnak generációk között ugye a munkavállalók. Azt a tendenciát azért megfigyeltem a munkám során, nagyon sokféle szervezetben, cégben is mozgok, hogy valóban ez a fajta mentális egészségre való tudatosság, vagy az önismerettel való foglalkozás, az valóban úgymond a fiatalabb generáció, szerintem már az X generációtól, az Y generáció mindenképpen, hogy tudatosabbak, és amikor egy állásinterjúra mennek, akkor sokszor azt is megkérdezik, hogy milyen a munkakörnyezet, van-e a cégnek valamilyen well-being stratégiája, vannak-e olyan programok, amikkel ők nem csak szakértőként tudnak akár fejlődni, hanem tényleg így akár a soft skill-eik tekintetében is. Tehát amikről beszéltünk, hogy vannak olyan tréningek vagy előadások, és hogy tényleg mennyire van meg a munkai biztonság például a cégnél.
1: Ez egy nagyon színes tárház, feltételezem, amit érdemes biztosítani. Az biztos, hogy ezt nem kampányszerűen, hanem tényleg tudatosan felépítve, akár egyéni szintre egyébként levíve, mert ahogy te is említed, a legfiatalabbak, akik jelenleg dolgoznak, ők abszolút érzékenyek erre, tehát akár egy értékközösséget, ha nézek, hogy tud-e értékközösséget vállalni a munkáltatóval, akár azt nézem, hogy van-e valamilyen tudatos well-being program a vállalatnál. Ha azt munkáltatóként megugorjuk, hogy nem általánosítunk, nem kampányszerűen gondolkozunk, akkor mik azok a tipikus treppek, azok a kis csapdák, amikbe bele szoktak lépni egyébként a munkáltatók, amikor egy ilyen program felépítésén gondolkoznak?
2: Igen, én azt gondolom, hogy ma a piacon, és akkor nem csak a saját cégemnek a marketingét szeretném itt vinni, hanem nagyon jó szolgáltatók vannak, és én azt gondolom, hogy érdemes egy cégvezetőnek, döntéshozónak megnézni azt, hogy akik egy ilyen egészségprogramot ajánlanak, nekik milyen a szakmai háttere, milyen tapasztalataik vannak. Tehát itt is azt gondolom, hogy nagyon fontos a minőség, mert hogy tényleg ez egy külön szakma, hogy hogyan lehet úgy a mentális egészségről beszélni, a pszichoedukációt bevinni a szervezetek életébe, hogy akár stigmát is letörve, és ahogy így beszélgetünk erről, hogy több generációhoz is jusson el különféle munkakörökben, akár ha kék vagy fehér galéros munkavállalók is vannak a cégben, akkor őket hogyan lehet jól megszólítani. Tehát, hogy ez tényleg egy komplex feladat, Ugyanakkor erre nagyon sok kutatás van, és jó gyakorlatok is, hogy ezeket hogyan lehet bevinni, tehát érdemes olyan szakemberhez fordulni, akinek ebben tényleg tapasztalata van, és olyan akár referenciái, amik ezt alátámasztják.
1: Szeretnek a munkáltatók, illetve a munkavállalók, bocsánat, választani? Tehát az egy jó irány, hogyha én munkáltatóként azt mondom, hogy itt van ötféle lehetőség, ebből lehet választani? Értékelik azt, hogy náluk van a döntés joga?
2: Én azt gondolom, hogy ez is függ attól, hogy milyen a céges kultúra, meg tényleg a kollégák milyen szinten vannak a mentális egészség vagy önismeret kapcsán, mert ahol még ez egy kicsit stigmatizált, akkor úgy érzik, hogy na most akkor nekik velük valami gond van, és ezért változtatni kell, és ezt egy külön feladatként élik meg. Az a tapasztalatom, hogy amikor az egész szervezet be tud vonódni, és tényleg a felső vezetéstől elkezdve, és ők nyitnak meg például egy ilyen programot, egy ilyen kezdeményezést, akkor azt érzik a kollégák is, hogy mindenki felvállalja a felelősséget, és a saját szintjén elkezd foglalkozni a mentális egészséggel. Mindenképpen jó, hogyha többfajta, úgy szoktuk mondani, egy modalitásban találkoznak a kollégák ezzel. Itt azt értem, hogy előadások formájában, ugye ez megérinti az embereket, egy workshop, egy fókuszcsoport, ott már sokkal aktívabban lehet dolgozni, interakcióban vannak a kollégák, és például léteznek e-learning lehetőségek is, amik ilyen kis 5-10 perces anyagok kapcsán nagyon rövid gyakorlatokkal valaki egy témát saját idejében módján fel tud dolgozni. Tehát azt gondolom, hogy többféle módon lehet a kollégákat megszólítani. Itt is a fokozatosság az jól tud működni, és megint csak olyan témával, aminél azt érzi, hogy számára ez releváns, valamit haza fog vinni ebből, és nem csak a munkahelyén tudja ezt használni, hanem akár a magánéletben is.
1: Abszolút. Azt látom, hogy ez egy nagyon komoly szervezeti kulturális kérdés is, és elsősorban egy vezetői kérdés. Ugye a beszélgetés elején említetted, hogy a feltérképezéssel kezdjük, és szerettem is volna megkérdezni, hogy na de ez kinek a dolga? Tehát ez egy HR-es feladat, ez egy tulajdonosi, egy ügyvezetői, vagy egy általánosabban vezetői feladat. Mi a szerepe egy vezetőnek abban, hogy egy ilyen program jól működjön, és fenntarthatóan jól működjön, és ténylegesen apró pénzre tudják váltani a befektetett összeget?
2: Uh-huh. Igen, ez is nagyon jó kérdés, és fontos, hogy hogyan oszlik meg itt a felelősség. Én azt gondolom, hogy ahogyan én dolgozom, ez egy közös munka a vezetővel, vagy vezetőséggel, HR szakértővel, és én, mint külső szakember, nagyon jól összetudunk abban dolgozni, hogy hogyan alakítsuk ki ezt a programot. Itt nagyon fontos valóban, hogy egy vezető érezze azt, és kommunikálja a csapat felé is, hogy a mentális egészséggel való foglalkozás az nem ciki, és az nem azt jelenti, hogy valami olyan szempontból gond van a céggel, hogy ők a felelősek ezért, tehát nem az a cél, hogy itt tényleg hibáztassunk bárkit is, hanem felismeri azt, hogy ez egy jelenség, amivel hatékonyan lehet foglalkozni, és ő is a saját részét ebből mondjuk ki tudja venni. Itt ideális esetben a well-being programoknak a stratégiája, az a HR stratégiának a része, amiről tudjuk, hogy a HR stratégia az pedig a cégnek az üzleti stratégiának a része, tehát nagyon szervesen ezek összekapcsolódnak, és hogyha ez így van kezelve, akkor tulajdonképpen folyamatokban is sokkal könnyebb évközben a programokat megszervezni, a célcsoportokat összeszervezni, tehát hogy ilyen módon lehet a kérdést igazából így komplexen megfogni.
1: A vállalatvezető hallgat bennünket, és továbbra is úgy gondolja a lassan végéhez közeledő adásunknál, hogy igen, ebbe ő szeretne energiát is, és tényleg időt és pénzt fektetni. Mi az első, amit javasolnál, hogy megtegyem? Keressem meg egy megfelelő szakértőt, feltételezem.
2: Igen, mindenképpen, hát hogyha szimpatikus vagyok itt a műsorban, akkor nyilván én is szívesen várom a megkereséseket a csapatommal. Itt nagyon fontos első körben valóban meghatározni azt, hogy mi a célja egy cégvezetőnek, mit szeretne elérni, feltérképezni azokat, sokszor mondjuk, hogy fájdalompontokat a cégben. Itt gondolhatunk arra, hogy min érzi egy cégvezető azt, hogy valamilyen módon mindenképpen pénzügyi téren is ugye érződik, akár a hatás, ugye a fluktuációban, akár a betegszabadságok napjaiban, hogy nagyon sokat beteg a kollégák, de lehet, hogy éppen olyan értékelést kap a cég, ugye itt a közösségi médián már nagyon gyorsan ugye lehet értékelni cégeket, hogy nem jó az ügyfélszolgálatosoknak akár a stílusa, vagy hogy tényleg olyan mutatókat lát a pénzügyes, hogy ott valamilyen módon ez kapcsolódik a mentális egészséghez, és mindenképpen kellene foglalkozni a kollégákkal. Tehát első lépésként azt javasolnám, hogy egy ilyenfajta feltérképezését a problémáknak ezt tegye meg, és akkor utána célzottan fel lehet építeni. Ez nagyon sok mindentől függ, hogy milyen intenzitású, milyen büdzséjű programot. A jó hír az, hogy tényleg vannak jó gyakorlatok, tehát nagyon konkrét, jól felépített mentális egészségprogramok, és vannak megoldások, amik egyébként részben akár belső erőforrásból is megvalósíthatóak, tehát amihez nem biztos, hogy egyébként nagyon sok pénzre van szükség, de megtérül.
1: Milyen jó ezt hallani, főleg vállalatvezetőként, igen, vagy tulajdonosként. Egyébként kék és fehér gallér között van különbség, akár igény, akár kínálat szinten?
2: Abszolút, hogyha belegondolunk, ugye, hogy egy kék galérosnak mondjuk a munkaköre, meg a fizikai környezet egyébként, hogy hol dolgozik, vagy műszakokban, tehát mindenképpen az, hogy őt hogyan lehet elérni egy ilyen programmal, és ugye az is kérdés tényleg, hogy neki mire van szüksége, tehát mi az, ami számára stresszt okoz a munkában, és hogyha ezekre a kérdésekre választ tudunk adni, olyan témákra gondolhatunk, mint esetleg konfliktus sok a kollégákkal, lehet, hogy a munkanyomást úgy éli meg, hogy nehezen kezeli már egyéni szinten, tehát itt is nagyon fontos az, hogy valóban feltérképezzük, hogy pontosan mire van szüksége. És itt lehetnek általános különbségek is, de ugye a kék galérosok között is nagy különbségek lehetnek munkakörben, hogy éppen mivel foglalkoznak.
1: Én nagyon remélem, hogy ahol volt még egy kis szemellenző ezzel a témával kapcsolatban, ott azt felnyitottuk. Úgyhogy én nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a rendkívül érdekes beszélgetést. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, egy hét múlva újra Álláspont. További szép délutánt és jó rádiózást kívánok!

Az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok, mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órán.

0: Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is. Alza.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Marad a kellemes nyári idő. Reagált a legfőbb ügyész lemondására a miniszterelnök. Már regisztrálhat a hadseregbe visszatérni akaró volt katona. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja, ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint azt kérte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Magyar Péter miniszterelnök a bejelentésre úgy reagált, a legfőbb ügyész lemondásával az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Már regisztrálhatnak, akik visszatérnének a katonai szolgálatba. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter korábban bejelentette, augusztus 1-én a Bálna honvédelmi központba várják az érintett katonákat, miután megjelent a jogszabály. A fiatalítás címén méltatlanul eltávolított katonák az irányasereg.hu oldalon jelentkezhetnek a tájékoztatóra, ahová vinni kell a katonai jogviszony megszüntetésének dokumentumát. 10 éves vasútfejlesztési programot indít a kormány, amely összesen 3500 milliárd forintos beruházást jelent. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel. A fejlesztés meghatározza a vidéki térségek versenyképességét, a munkaerő mobilitását, továbbá az ország nemzetközi lehetőségeit és kapcsolatait is, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Meghosszabbítják a 3-as metrót Rákospalota-Újpest vasútállomásig. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt. A beruházás, amelynek tervei évek óta megvannak, 2030-ra készülhet el. Az országgyűlés augusztus 31-én dönthet a független közmédia testület tagjairól, jelentette be Radnai Márk, a Parlament Művelődési Bizottságának alelnöke. A képviselők tegnap fogadták el a közszolgálati média szolgáltatás biztosítását és függetlenségének védelmét szolgáló testület létrehozásához szükséges javaslatot. A tisztás politikus közölte azt is, hogy a médiatanács elnök és tagjelöltjeit nyilvános ülésen hallgatja meg a bizottság. A médiatanács a sokszínű nyilvánosságot, a sajtószabadságot és a tisztességes médiapiaci működést védi majd. Francia filmnapokat és japán filmhetet tartanak két fővárosi Artmoziban. A budai Tabánban péntektől 10 napon át az utóbbi évek legnépszerűbb francia filmjeiből válogatnak. Megtekinthető egyebek mellett a Szenvedély íze, amely 2023-ban elnyerte a Cannes Filmfesztivál legjobb rendezésért járó díját. A Tolliban hétfőtől 5 napon át egy-egy kortárs japán filmet vetítenek. Az elmúlt 3 év díjnyertes alkotásainak válogatásába bekerült a Naplemente Napkelte című film is. Folytatódik a kellemes nyári idő, holnap is napos gomoly felhős időszakok váltják egymást. Holnap egy hidegfront miatt már bárhol kialakulhat szorványos záporzivatar. A szél megélénkül, zivatarok környezetében megerősödik. Hajnalban 8-15, napközben 23-29 fok lesz.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Mind minden, ami a pénztárcánkat érinti.
6: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ahogy azt már a héten megtudhatták, Róna Jegont helyettesítem, én Somodi Solymos Eszter vagyok, és mára is tartogattunk olyan gazdasági témákat, amelyekről érdemes beszélni. Nézzük is, mi lesz az első témánk. Kicsit a jövedelmet veszük górcső alá, hiszen a GKI cikk sorozatában a vagyon és jövedelmi különbségek kapcsán vizsgálták azt meg, hogy milyen gazdasági kihívások előtt állhat akár az új kormány is. Üdvözlöm a vonal túloldalán Mihály Mátét, a GKI kutatóját. Üdvözlöm!
7: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
6: Mi rajzolódott ki ebben a kutatásukban, a cikksorozatban? Miről tudtak beszámolni? Hogyan is áll a jövedelmi különbség jelenleg Magyarországon?
7: Alapvetően az előző 15 évben nőttek a jövedelmi különbségek Magyarországon. Jól példázza az, hogy 2010-ben a legfelső 10% a teljes jövedelem tömeg 20%-át vitte haza, 25-ben már a 24%-át, tehát csak nem a negyedét a teljes jövedelemnek egy szűk 10%-os csoport vitte haza, miközben a legalsó jövedelmi tizedben mindössze a teljes torta 3%-át vihették haza. Tehát drasztikusan elnyílt a jövedelem különbség ollója.
6: Az ember azt gondolná, hogy a különböző támogatási formák esetleg segíthettek azon, hogy mondjuk az olló ne nyíljon. Mi a tapasztalat a különböző lakhatási támogatási rendszer SZIA kedvezmények kapcsán, akkor mégsem értek megfelelően célba?
7: Igen, pont, hogy az egykulcsos személy jövedelemadóra való áttelés is részben hozzájárult ahhoz, hogy a jövedelmi különbségek elnyíljanak. Ez tovább fokozza, hogy a SZIA kedvezmények szintén a magasabb jövedelműeket támogatják, hiszen nagyobb kedvezményt tud igénybe venni az, akinek nagyobb is a jövedelme, és emellett a tőke és a kamat jövedelmek adóztatása is alacsonyabbá vált. Tehát alapvetően azt látjuk, hogy a kormány gazdaságpolitikája 2010 és 15 között a jövedelmi különbségek szétnyílásának irányába mutatott.
6: Ilyenkor mindig felmerül a kérdés, hogy még mielőtt abba a csapdába esnénk, hogy csak Magyarországra fókuszálunk, nézzük meg a környezetünket is, hogy mit mutat a régiós adatok alapján Magyarország, mit lehet abból kiolvasni, mennyire vagyunk hozzájuk képest rosszabb helyzetben?
7: Alapvetően azt látjuk, hogy a magyar adatok belesimulnak az EU-s, illetve nagyjából belesimulnak a visegrádi országok átlagába. Viszont egy nagyon fontos különbség van, mégpedig az, hogy nálunk a legszegényebbek, bár nagyjából a jövedelmi tortának ugyanannyi százalékát birtokolják, valójában sokkal kevesebbet keresnek, és itt bizony drasztikus különbségről van szó, pláne hogyha a csehekhez viszonyítjuk magunkat, ott egy legalsó jövedelmi tizedbe kerülő nagyjából dupláját keresi egy magyar legalsó jövedelmi tizedben lévőnek.
6: Azt is érdemes tisztázni, hogy nyilván nagyon nehéz ezeket az adatokat összegyűjteni és tanulmányozni, például akár azért, mert azért gondoljunk bele, hogy a tehetős rétegnek biztos vannak olyan vagyonelemei, amik nem feltétlenül kerültek ebbe a számításba bele. Jól feltételezem, hogy azért például a külföldi tulajdonú érdekeltségek, ingatlanok kicsit nehezítik azt, hogy valós képet kapjunk?
7: Igen, abszolút. Eddig ugye a jövedelmekről beszéltünk, de valójában a vagyonok területén még nagyobb az elnyílás, hiszen a jövedelem az kvázi egy ilyen egyszeri tranzakció, a vagyon pedig már ezeknek a havi jövedelmeknek egy agregátuma, és nyilván az, akinek magasabb a jövedelme, jövedelmének nagyobb részét tudja befektetni, kamatoztatni, pont emiatt azt látjuk, hogy a vagyoni egyenlőtlenségek még nagyobbak, és valóban, ahogy ön is mondta, még annál is nagyobbak lehetnek, mint amit a számok mutatnak, hiszen a vagyonelemek egy nagy része külföldön realizálódik. Gondoljunk csak bele, hogy valaki külföldön vásárol egy nyaralót.
6: És hát nyilván, amikor az ember ilyen adatokat összeollóz, összeszed és összeveti akár a régióba, akár pedig ugye a hazai korábbi évekkel és a jelenlegiekkel, akkor azért teszi, hogy valamit lássunk, és akár terveket lehessen szőni. Mit mutathat ez az új kormány számára? Milyen irányokba érdemes elmozdulni, akár a régiós tapasztalatok mit mutatnak? Hogyan lehet csökkenteni ezt a vagyoni egyenlőtlenséget?
7: Alapvetően a vagyon és a jövedelmi egyenlőtlenségek alján lévőket lenne érdemes célozni, tehát a legkisebb keresetűeket, itt akár érdemes a kis nyugdíjasokra gondolni, akár a minimálbéresekre. Nyilván a minimálbér területén egy komoly feszültséget jelent az, hogy az előző években stagnált a gazdaság, és így bizony nehéz a vállalatoknak drasztikus minimálbéremelést kigazdálkodni, de valahogy mérsékelni kell a különbségeket, hiszen hogyha a fogyasztási csatornán keresztül szeretnénk élénkíteni a hazai gazdaságot, akkor szükségünk van a kiskeresőkre, hiszen a kevesebbet keresők a többletjövedelmük nagyobb részét költik el, ezáltal egy többletfogyasztás realizálható lenne, ami beindíthatná a magyar gazdaság növekedésének motorját is.
6: De akkor például gondolhatunk nagyobb támogatási rendszerre, háló kialakítására, hogy a felzárkózást segítsük? Tehát, hogy akkor lehet, hogy bár a költségvetés terheli, de mindez elősegítheti azt, hogy ez a szakadék csökkenjen?
7: Igen, azt azért látjuk, hogy a költségvetés egy rendkívül nehéz, kifeszített helyzetben van, tehát nincs egyszerű dolga a kormánynak, hogyha itt a konkrét transzferekre gondolunk. Itt úgy gondolom, hogy az adórendszert lenne érdemes valahogy úgy átgondolni, hogy a kisebb keresetűek, kisebb jövedelműek kevesebb terhet kapjanak a vállukra.
6: A vagyon kérdésével is az új kormány ugye sokat foglalkozik, és felmerült ugye annak lehetősége is, és nyilván úgy tűnik, hogy ezzel kapcsolatosan lesznek is lépések, hogy a vagyonosabb réteg nyúljon bele a zsebébe. Ugye a megvalósítás a kérdés, de például ez is segítheti, hogy felülről is zárjon az olló.
7: Igen, ez abszolút segíthetné. Itt még konkrétumokat nem igazán látunk, de az egyértelmű, hogy ez egy viszonylag gyors beavatkozási pont lenne, tehát itt akár egy éven belül a vagyonokban érdemi ollózárulást láthatnánk.
6: És mi a tapasztalat a régióban? Van esetleg bármi, amit megfigyeltek, hogy ott miként tudják például az ilyen különbségeket csökkenteni? Ott is hasonlóan az adózáshoz nyúlnak, esetleg vagyonadót vetnek ki, vagy vannak-e más alternatív lehetőségek?
7: Szerintem egy fontos régiós különbség és egy magyar sajátosság az, hogy nálunk rendkívül magas az áfa, viszont alapvetően alacsony személyjövedelem adó van, sőt ez a személyjövedelem adó is bizonyos csoportok körében elengedésre szokott kerülni, gondoljunk akár a 25 év alattiakra. Tehát alapvetően a fogyasztást adóztatja a magyar gazdaságpolitika és a magyar adórendszer, és hogyha itt történne valamilyen hangsúlyeltolódás, mint ahogy a régióban is láthatjuk, ott nyilvánvalóan alacsonyabb az áfa és magasabbak a munkát terhelő adók, akkor ez logikusan azt vonná magával, hogy a jövedelmi egyenlőtlenségek is csökkennének.
6: De ez nem lehet egy ilyen visszaható folyamat, hogy végülis ha azt veszük, az fogyaszt többet, akinek nagyobb lehetősége van erre, hogyha viszont a személyjövedelemadóhoz is hozzányúlunk, az áfához is, akkor az kioltja egymást?
7: Igen, az áfa csökkentéssel alapvetően a kisebb keresetűek járnának jól, hiszen ők azok, akik keresetük nagyobb részét költik fogyasztásra. Logikusan, akinek magasabb a jövedelme, ő többet tud megtakarítani, többet költ állampapírra és egyéb befektetésekre. Tehát alapvetően az áfa csökkentés mérsékelni a különbségeket, és az, hogy az FIA rendszert hogyan lehetne átalakítani, ez végül is egy értékválasztás kérdése, tehát a nap végén, mint társadalomnak, mint politikai elitnek kell eldönteni azt, hogy kit adóztassunk és milyen mértékben, és egy másik oldala az adórendszernek pedig a vállalati adók, itt is könnyen lehet, hogy lenne még tér arra, hogy innen gyűjtsön forrásokat a költségvetés.
6: Nagyon szépen köszönöm Mihály Máténak, a GKI kutatójának, hogy az elemzésüket akkor egy kicsit górcső alá vehettük, és informált bennünket az ismert adatokról. Köszönöm szépen.
7: Köszönöm szépen én is.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Már is folytatjuk a gazdasági műsorunkat, és azt hiszem, hogy sokunkat érdeklő témával fogunk tovább menni, hiszen a technológiai fejlődésről nagyon sokat beszélünk és hallunk, és arról is, hogy hányan gondolkodnak azon, hogy a saját szakmájukba hogyan tudnák magukat átképezni, vagy pedig hogyan tudnának nagyobb jövedelemre szert tenni a munkaerőpiacon. Ebben lesz segítségemre Philip Szabolcs, a Progmasters társ alapítója. Üdvözlöm!
2: Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Igaz az, hogy nagyon sokan keresik a kiutat, a lehetőséget a továbbfejlődéshez, és azért a technológiai fejlődés és az ezzel kapcsolatos kihívások adhatnak új perspektívát, lehetőséget.
2: Abszolút igen. A Progmastersnél azt látjuk, hogy az informatika iránt töretlen a lelkesedés és a keresett ennek a szakmának az elsajátítása, ugyanis az informatika az minden iparterületen jelen van már, és azért sokan érzik úgy, hogy az adott szakmájukat is akár megerősíthetik egy informatikai alaptudással, vagy éppen karriert építhetnek ezen a területen.
1: És hát például egy jogi, orvosi, pénzügyi vagy oktatási, műszaki területen dolgozó is elgondolkozhat, hiszen nagyon sokat hallok arról, akár a saját ismerettségemben, hogy egyre több cég küzd azzal, hogy különböző, alkalmazásokat, felületeket, adatbázisokat szeretnének létrehozni, és ugyanakkor nehézségekbe is tudnak ütközni, amikor mondjuk csak egy sima informatikussal beszélnek, hiszen ők nem annyira ismerik az ő szakmaterületük sajátosságát. Kihívás, hogy hogyan tudják egymást megérteni. Jól gondolom?
2: Abszolút igen, ez mind a két oldalról igaz, akkor könnyű együtt dolgozni egy informatikussal, hogyha az informatikus ismeri ezt a szakterületet, ahol a szoftvert fejleszti, tehát például egy jogi területre, egy úgynevezett legáltek szoftverfejlesztéshez, nem árt, ha van a csapatban jogász, sőt még jobb, hogyha az egyszerre jogász és informatikus is. Ugyanígy az egészségügyben, vagy az orvosi diagnosztikai eszközök fejlesztésében is nagyon hasznos ez a kombinált tudás. És már régóta látjuk a pénzügyi területen is, a fintech cégeknél és bankoknál is, hogy aki rendelkezik pénzügyi tapasztalattal, és dolgozott mondjuk valamilyen banknál, és elvégez egy informatikai képzést, akár egy szoftverfejlesztő képzést, akkor utána már szinte senior kollégaként köszönthetik újra ezen a pénzügyi területen, hiszen neki nagyon erős doméntudása van. De ugyanakkor fordítva is igaz, hogyha valaki az informatika úgymond az első szakmája, akkor a különböző projektek által viszonylag hamar megismer többféle domént. Én 20 éve végeztem a Budapesti Műszaki Egyetemen, és az elmúlt 20 évben hát legalább 8 ilyen szakterületet ismertem meg a különböző projektjeim által.
1: Mi a jellemző egyébként, az informatikus átképzi magát az adott szakterületre, vagy például most egy igazi lehetőség, hogy az adott területről, akár a pénzügyi, jogi, oktatási területről valaki elvégez egy IT képzést, és úgy kerül be a csapatba?
2: Inkább az utóbbi a jellemző, mi ezt látjuk nap mint nap. Jelenleg is 6-8 csoportunk fut, mint programozó, mint tesztelői tudást adva, és mivel az informatikai szakma igazából gyorsabban elsajátítható, mint mondjuk egy egészségügyi vagy élelmiszeri diploma, ezért könnyebb ilyen tapasztalattal aztán utólag informatikai szakmát elsajátítani és a kettőt összekapcsolni, mint fordítva.
1: Most, hogy valaki hallja ezt a beszélgetést, és ugye azt is sokszor mondjuk, hogy a fiatalok szeretik keresni a kihívásokat, az, hogy nem szeretnék, hogyha kiégnének a saját területükön, és mondjuk érdeklődnek, hogy képzeljük el, hogy mennyire felfutóban van ez a terület, hogy milyen számokat lehet mondani, egyáltalán lehet-e számokba önteni?
2: Az informatikának a terjedése, fejlődése és beépülése különböző területekre töretlenül folytatódik. Itt konkrét számokat inkább fizetésben lehet kifejezni, ugyanis azt tapasztaljuk, hogy évről évre emelkedik a juniorok fizetése. Tavasszal készítettünk a több mint 1000 fős alumninkban egy kutatást, és az jött ki, hogy akik legtöbb egy éve dolgoznak már ebben a szakmában, azoknak az átlag bruttó fizetése 833 ezer forint, ami magasabb a KSH által közölt 705 ezer forinthoz képest. De akik például 2-4 éve már benne vannak ebben a szakmában, azoknak már átlépte az átlag keresett a bruttó 1 millió forintot, akik már 4-7 éve dolgoznak, azoknak meg már bruttó 1,5 millió forint körül alakul a fizetése.
1: Mit lehet tapasztalni a megrendelői oldalról? Gondolok itt arra, hogy ugye nagyon sok helyen egy cégvezető a megszokott metódus szerint dolgozik, de most már egyre inkább érzi, hogy vagy elkezd ő is fejlődni, fejleszteni, vagy le fog maradni a versenytársaihoz képest. Tehát akár gondolhatjuk azt is, hogy eddig nem annyian keresték ezeket a lehetőségeket, szoftverfejlesztéseket a hatékony üzemelés érdekében, de jól feltételezem azt, hogy most már azért egyre többen látják, hogy megkerülhetetlen, aki meg úgy dönt, hogy szeretné, hogyha hatékonyabban üzemelne, az pedig arra is figyel, hogy nem mindegy, hogy kihez fordul, mennyire fognak tudni hatékonyan és gyorsan haladni, gondolok arra, hogy tényleg értsen az ő szakterületükhöz.
2: A mesterséges intelligenciát nem lehet megkerülni, ugyanis maga az, hogy ez a technológia, mint eszköz bejött a szoftverfejlesztők, tehát az informatikusok készletébe is, és kétségtelenül hatékonyabbá teszi a szoftverek működését. Ez azt is jelenti, hogy olyan vállalkozók, akikről ön is beszélt, számukra lehetőség nyílt arra is, hogy olcsóbban készítsenek olyan szoftvereket, megfelelő szakemberekkel, amikkel versenyképesek tudnak lenni. Akár meglévő dobozó szoftvereiket leválthatják egyedi szoftverekre, és ehhez persze szükség van megfelelő szakemberre, viszont ő azért most gyorsabban, hatékonyabban tud jobb minőségű szoftvereket készíteni, mint mondjuk 5-10 évvel ezelőtt.
1: Van arra adat, akár külföldi minta alapján, hogy körülbelül mire várnak, hogy mennyi új állást hozhat mindez?
2: Érdekes, amikből a szempontból figyelni az amerikai munkaerőpiaci helyzetet, és az amerikai munkaerő statisztikai hivatal kiadott egy előrejelzést, miszerint 2024 és 34 között az informatikai szektorban az átlagnál nagyobb mértékben fog emelkedni a foglalkoztatottság. Tehát ott egyértelműen látszik már ez a tendencia, hogy amíg a nagy technológiai cégeknél természetesen van egy ilyen kompenzáció, amit így eljutnak a hírekbe, de egyébként nemhogy nincsenek munkanélküli tapasztalt informatikusok a piacon, hanem az várható, hogy továbbra is nőni fog itt a munkavállalók száma.
1: Hát akkor remélem, akit érdekelnek az új kihívások, azok utána néznek, hogy mint merre lehet lépdelni. Filip Szabolcsnak, pedig a Progmasters társa alapítójának nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Én is köszönöm a beszélgetést.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Mai adásunk végéhez érve a sportról fogunk beszélgetni. Nagyon sokat hallhattunk róla, nyilván itt volt most a VB, ami miatt szintén sokat beszéltünk a sportról, de ugye önmagában is sokat hallunk arról, hogy vajon hogyan tud jól futni a sport. Hiányzik belőle a pénz, vagy sem? Hogyan lehet üzleti modellel megfelelően alátámasztani? És hát egy kutatás kapcsán keressük meg Dabasi Balást, a PwC Magyarország sporttanácsadási csapatának menedzserét, a kutatás vezetőjét. Üdvözöllek itt nálunk.
2: Üdvözöllek én is, és köszöntöm a hallgatókat.
1: Ugye ez mindig egy ilyen kardinális kérdés, amikor főleg férfiak összejönnek és beszélgetnek a sportról, hogy vajon mi hiányzik a régió sportjából ahhoz, hogy az úgy rendben legyen. A kutatásod pontosan mire fókuszált?
2: A kutatásunk az nem egy új dolog, azt érdemes illeszögezni, hogy ez a 9. alkalom, amikor a PwC globálisan elvégzi a sportiparági felmérését. Idén két nagyobb újítással készültünk. Ugye jellemzően eddig sportvezetőket kérdeztünk meg arról, hogy hogyan látják a sportiparágat különböző területek mentén. Idén nem csak a sportvezetőket, hanem a szurkolókat is megkérdeztük. Nagyon érdekes dolgok jöttek egyébként ki, hogy a két érintetti csoport hogyan látja ugyanazt a kérdéskört, illetve ami talán még inkább érdekes a hallgatóknak is, az az, hogy idén egy sokkal átfogóbb képet szerettünk volna adni arról a régióról, amiben ugye Magyarország is elhelyezkedik. Azért tartjuk ezt jelentősnek, mert ugye ez a régió bizonyos szempontokból máshogy működik, máshogy fejlődött, mint mondjuk egy nyugat-európai régió, és ez a sportra is erősen rányomja a bélyegét. Ugye itt a felvezetőben említetted azt, hogy milyen állami szerepvállalás van a sportban, és hogy ez a befektetés ez mennyire térül meg. Igazából a kérdőív, illetve a felmérés ezekre a kérdésekre szeretett volna választ adni egy ilyen erősebb régiós fókusszal.
1: Ha a régió sportvezetőivel beszélgettetek, akkor a kutatásban mi rajzolódik ki? Ők miként látják? Elértük a plafont, vagy lehet-e növekedni? Ők hogyan látják itt a közeli jövőt, akár 3-5 év táblatára?
2: Abszolút lehet növekedni. Olyannyira, hogy következő 3-5 évben 6,6%-os növekedést várnak a régióban, ami ugyan egy picit elmarad a globális várakozásoktól, ugye 7,4%-ot vártak a globális sportvezetők. Ugyanakkor, ha megnézzük azt, hogy mondjuk egy GDP növekedés sem, mire számítanak a cégvezetők, ami ugye egy másik PwC-s kutatáson belül egy vezérigazgatói felmérésben készítettünk el, ott 1,8%, tehát nagyságrendileg egy ilyen négyszerese a sportban lévő növekedési várakozása GDP várakozásnak, úgyhogy a növekedés abszolút kilátásban van. Ezen belül is egyébként a női sport maga 22%-os növekedési várakozásával messze felülmúlja az átlagos sportiparági növekedést. Ez is egy nagyon érdekes terület, hogy ez miért van. Ebbe is gondolom bele fogunk menni majd a beszélgetés során. Kérdezted azt, hogy megtérül-e a sportba irányuló befektetés. Ugye hazánk és egyébként a régióra is jellemző ez a nagyon erős állami szerepvállalás, illetve finanszírozási függőség. Hazánk az különösen kiemelkedik, ugye mi a GDP 0,7%-át költjük átlagosan évente a sportra, ami körülbelül a kétszerese az EU átlagnak. Ez nagyjából mondjuk 2020 óta évente átlagosan egy ilyen 450 milliárd forintot jelentett, aminek a nagy része az jellemzően a versenysportra ment el, ez is nagyságrendileg egy ilyen 90%+ volt, és sajnos ugye ez a tendencia, és ez talán a régióra is erősen igaz, hogy a fizikai aktivitási mutatónk az régió szinten, de Magyarországon különösen alacsony. Ugye a WHO ajánlása alapján, ugye ez a rendszeres testmozgás, amit a WHO ajánl, mindössze 27%-unk az, aki teljesíti ezt az ajánlást, ugye az EU-s átlag az 41%, tehát messze elmaradunk ettől az átlagtól, de egyébként a V4-ek átlagától is. Tehát amit talán az egyik leghangsúlyosabb fejlesztési irány lehet nemzeti szinten, az az, hogy hogyan lehet a fizikai aktivitást növelni, hogyan lehet a szabadidősportot elérhetőbbé tenni, illetve az embereket ösztönözni arra, hogy mozogjanak. És itt ugye a megtérülési oldalon az, hogy az egészségügyi költések, illetve a várható élettartam is javuljon, az mind olyan dolog, ami a fizikai aktivitás növelésével is elérhető.
1: Ugye nagyon érdekes dolog, hogy én emlékszem arra az időszakra, amikor a társadalom azt várta el, hogy az állam igenis szálljon bele és hasítson nagyobb szeletet a sportfinanszírozás tekintetében. Most viszont abszolút azt lehet érezni, hogy most már nagyon szeretnék, hogyha nem az államtól várná a sport területe a megoldást, hanem tényleg most már a sportban tevékenykedő szakemberek valahogy olyan üzleti modellt raknának össze, hogy ez fenntarthatóbbnak tűnjön. Mi rajzolódott ki nektek a kutatásból ebben a vonatkozásban? Hogy lehet fenntartható sportot szervezni?
2: Fenntartható sportnak nyilván több része van. Ugye amire a források jelentős része elköltése került mondjuk az elmúlt 10-15 évben, az ugye egyrészt a sportinfrastruktúra. Ugye az látszik, hogy rengeteg magas minőségű sportlétesítményt sikerült felépíteni, elég csak az MVM Dome-ra gondolni, Nemzeti Atlétikai Centrumra, számos stadion épült. Ugye ezek mind jellemzően olyan létesítmények, amik a versenysportot szolgálják ki, illetve nagy sportesemények rendezésére alkalmasak. Ugye ezeknek a létesítményeknek az egyik legnagyobb kihívása az az még mindig sajnos, hogy hogyan lehet kihasználni őket jobban, hogyan lehet gazdaságilag is fenntarthatóban üzemeltetni ezeket. Ugye itt több létesítménynél az a legnagyobb kihívás, hogy egyrészt nem tudjuk elég eseményen megtölteni, illetve itt az üzemeltetési oldalon, az üzemeltetési hatékonyság, kezdve az energiahatékonyságtól, azon keresztül, hogy milyen szervezettel üzemeltetjük ezeket a létesítményeket, illetve egészen pontosan hogyan használjuk ki mondjuk egy teljes létesítmény portfóliónak a szinergiáit. Ezek mind olyan területek, amikben azért bőven van még tartalék az egész régióban és Magyarországon is. Egyébként a felmérésből is az rajzolódott ki, hogyha megnézzük azt a statisztikát például, hogy globálisan 36%-kal nagyobb hajlandóságot látnak a sportvezetők arra, hogy üzleti alapon sportlétesítményekbe fektessenek a befektetők. Ugye ez is azt mutatja, hogy ez az erős állami szerepvállalás ez azt okozta, hogy az állam beruházott sportlétesítményekbe, viszont a piaci befektetők még nem látják azt, hogy ezek a létesítmények ezek hogyan tudnak megtérülni. És hogyha megnézzük azt, hogy átlagosan mondjuk ezek a létesítmények Magyarországon milyen működési eredménnyel mennek, hát itt egy-két kiválasztható multifunkcionális aréna, mondjuk a Papp László, vagy az MVM Dome is kezd ugye ebbe a körbe bekerülni, azért jellemzően azt látjuk, hogy ezek mínuszosan működnek. Tehát, hogyha az egyik legégetőbb problémát kéne mondanom, akkor talán ez az infrastruktúra üzemeltetés lenne, amit most meg tudnék fogalmazni.
1: Akkor gondoljunk itt például arra, hogyha van egy sportlétesítmény, ahol nyilván az élsportolók edzenek, akár meccseznek, mérkőzések vannak, a szabad geppeket, időpontokat kiadni, máshogy hasznosítani, és akkor az például egy bevételi forrás lehet. Jó fele kapizsgálok?
2: Abszolút, igen. Tehát ez az egyik nagy lehetőség, hogy hogyan tudjuk ezt a lakosság számára elérhetőbbé tenni. Erős kapcsolódás van ahhoz a területhez is, amit az elején elmondtam, hogy ugye a fizikai aktivitás hogyan tudjuk növelni, hát úgy, hogy a meglévő létesítményeinket elérhetőbbé tesszük a lakosság számára. Ugye a másik ilyen hangsúlyos terület, amit az előbb említettem, az, hogy hogyan tudjuk növelni az eseménynapokat, hogyan tudjuk vonzóbbá tenni a létesítményeinket külföldi és hazai produkciók számára, hogyan tudunk minél több fizetőképes, vagy minél nagyobb fizetőképes közönséget bevonzani ezekbe a létesítményekbe. És akkor a másik oldala az ugye az, hogy az üzemeltetési hatékonyságot hogyan tudjuk javítani, tehát itt elég csak megint csak az energiahatékonyságot tudom felhozni példaként. Ugye mi a PVC-n belül több olyan projekttel is foglalkozunk, ahol azt vizsgáljuk, hogy hogyan lehet sportlétesítményeknek javítani az üzemeltetési hatékonyságát, és például az energiahatékonyság kapcsán egészen elképesztő számokat látunk. Rengeteg olyan energiahatékonysági beruházás van, ami egy-másfél éven belül megtérül, és onnantól kezdve ugye folyamatosan egy csökkentett üzemeltetési költséggel tudnak menni a létesítmények, tehát ez egy olyan versenyelőny tud lenni, ami ugye nemzetközileg is vonzóbbá tudja tenni ezeket az arénákat, létesítményeket, és ugye ezáltal az árazást is lehet úgy alakítani, hogy még vonzóbbak lesznek ezek akár külföldi előadók számára is.
1: Hogyha valaki megnyitja a kutatásotokat, akkor például azt olvashatja, hogy innovatív, diverzifikált bevételi modelleket keresnek a befektetők. Mire gondoljunk? Mi az, hogy diverzifikált? Például a nagyobb merch bevételekre kell készülni, hogy egyre fontosabb lesz, hogy a sportlétesítményben székelő sportcsapat úgymond ilyen téren is elinduljon egy másik bevételi forrás fele?
2: Abszolút igen, tehát azért az látszik globálisan is, hogy egészen nagy, még mindig egy egészen nagy kereskedelmi és streaming forradalom történik. Ugye itt akár hogyha a közvetítéseket nézzük, ami az egyik legnagyobb piaci alapú bevétele a sportkluboknak, illetve a ligáknak is. Itt is ugye látunk egy olyan tendenciát, hogy ugyan még mindig a tradicionális, tehát a lineáris tévé az, ami érdekli az embereket, és ami a bevételeket adja. Ugyanakkor erősen eltolódik már a streaming és a közösségi média felé is a fogyasztás. És ugye az egy nagy kihívás, és egyébként a felmérésünk is erre világított rá, hogy ugye a befektetői oldal már keresi azokat a lehetőségeket, amik már a fiatalabb célközönséget, tehát azt a célközönséget tudja bevonzani, akik még nem feltétlenül, vagy nem olyan formában fogyasztják a sportot, ahogy lehetne. Itt például egy érdekes adat volt a felmérésből, hogy ugye az új versenyformátumok esetében a cégvezetők jelentős része, tehát 61%-a gondolja azt, hogy a befektetők az új innovatív formátumokat, tehát az ilyen akár a 3x3-as kosárlabdára gondolhatunk, akár újfajta,
1: tehát ami kicsit a gyorsabb, modernebb, fiatalok gyorsabb, számára modernebb, kedvelőbb igen, dolgokat igen, jelenti.
2: Viszont ugye a sportfogyasztók, szurkolóknak a 77%-a még mindig a tradicionális, tehát az ilyen klasszikus formátumokat preferálja. Ennek nyilván az az egyik oka, hogy előregedő közönség fogyasztja a sportot, és ez az egyik ilyen legnagyobb kihívás, amit egyébként már a nagy nemzetközi szervezetek is látnak. Elég csak a sporteseményekre gondolni, például az olimpiára. Ott is ugye folyamatosan új fiatalos sportágakat próbálnak meg beilleszteni a programba, vagy próbálják feldobni ugye az eseményeket olyan elemekkel, mint például a mostani foci VB-n Zlatan Ibrahimovics bevonása, ami szerintem egyébként egy zseniális húzás volt. Ugye ugyanezt megcsinálták az olimpián is még 2024-ben Snoop Dogg szereplésével. Uh-huh. Tehát ezek olyan elemek, amikben látszik, hogy próbálkoznak azért a nagy nemzetközi szervezetek is ebbe az irányba elmozdulni, de a fiatalokat, illetve ezt az új célközönséget még nehézkesen sikerül egyelőre bevonni.
1: Ugye mindig azt mondják, az áthidaló korszak a legnehezebb, amikor még az idősebb generáció számára megszokottat is biztosítani kell, de már a fiatalokra is lőni kell, és most jó értelemben lőni kell, úgyhogy ez igazi kihívás. De említettük a beszélgetésünk során a női sportot. Nézzük, hogy a régió vonatkozásában mit lehet elmondani? Ugye nagyon pessimisták voltak sok-sok évvel ezelőtt, hogy a női sport legyintettek. Senki nem akarta őket közvetíteni, még az is csoda volt, ha a hírekbe bekerültek. Most mi a helyzet?
2: Most már egyel bizakodóbbak a felső vezetők is. Ugye ez a 22%-os növekedési várakozás is ezt mutatja. Ami egyébként egy érdekes különbség a globális, illetve a régiós adatok között, az az, hogy sokkal erősebb fókuszt tulajdonítanak jelenleg a női sportban a sportolóknak a fejlesztésére. Tehát ebből az is látszik, hogy azért a régióban jellemzően egy jó pár évvel le vagyunk maradva. Bizonyos tetszik, hogy azért a régióban jellemzően egy jó pár évvel

0: működéshez, ez nem teljesen van meg. Ugye ennek elsősorban talán az az oka, ami ez az erős állami szerepvállaláshoz is kötődik. Ugye a piaci alapú logika az általánosságban véve a régióban még nem annyira jellemző. Viszont az egy érdekesség, hogy amikor meglátják a női sportban rejlő potenciált, akkor azzal viszont tudnak is élni. Ugye itt például egy érdekesség, hogy a női sportban a szurkolói lojalitás sokkal erősebb, mint mondjuk a férfi sportban. Tehát ez az egyik ilyen fontos elem, hogy miért érdemes a női sportba is befektetni. A másik pedig az, hogy, hogy a női sport az alapvetően nem egy helyettesítő terméke a férfi sportnak, hanem egy teljesen új célközönséget tud megszólítani. Tehát, hogy erre több felmérés is van, hogy egy új célközönség, illetve lojálisabb szurkolók. Ha én egy szurkolót nagyon meg tudok szólítani a női sporttal, akkor a szponzorom számára egy sokkal nagyobb értéket tudok azon az egy szurkolón keresztül szerezni, mint mondjuk egy férfi szurkolón keresztül. És erre kezdenek rájönni a befektetők is, a jogtulajdonosok is, csak ez egy olyan terület, ami még azért bőven van mit fejleszteni.
1: Csak megerősíteni tudom mindezt, hiszen nőként én is azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban egyre inkább fordulok a sport felé, és tájékozódom, és mondom azt magamról, hogy bevonható vagyok ebbe én is. Úgyhogy reméljük, hogy ez így is lesz a jövőben másoknál is. Dabasi Balázs, neked pedig nagyon szépen köszönöm, hogy tudtunk erről az izgalmas témáról beszélni, és szerintem még hosszasan tudnánk, de a műsoridőnk elszaladt, de szerintem vissza fogunk majd rátérni. Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm.
1: Ez volt tehát már a több-kevesebb. Remélem, hogy most is tartogattunk hasznos információkat, és hát ez volt a szerda, de egy csütörtökön ismét én várom a hallgatókat, maradjanak velünk, hiszen a további tartalmaink is tartogatnak izgalmas beszélgetéseket.
2: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Kultkikötő, miben segíthetek?
4: Na végre! Mikor indul a legközelebbi hajó a Révfülöpre?
3: Uram, ez a kult kikötő.

0: Du är det kulturális kult.
1: Jó, akkor egy kultjegyet kérek Révfülöpre.
0: Uram, nálunk csak színház, koncert, kultúra van.
2: A kultkikötő teljes repertoárját keressék honlapunkon. kultkikötő.hu.
3: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Marad a kellemes nyári idő, lemondott a legfőbb ügyész. Adóhivatali nyomozók tartottak házkutatást a Családbarát Magyarország központban. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja, ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint azt kérte, hogy a megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Reagáltak a parlamenti pártok vezetői a legfőbb ügyész lemondására. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Bóka János a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Rétvári Bence a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már nem tudja megállítani a parlament, a köztársasági elnök, az alkotmánybíróság és az ügyészség sem, csak az emberek. Házkutatást tartottak a Családbarát Magyarország központnál egy költségvetési csalás gyanúja miatt évekkel ezelőtt megkezdett adóhivatali nyomozás ügyében. A feljelentést annak idején a cég új vezetése tette, miután átvilágították a központ korábbi gazdálkodását és a támogatások elszámolásával kapcsolatos szabálytalanságokat tártak fel. A Szociális és Családügyi Minisztérium közölte, a nyomozás az elmúlt években nem jutott érdemi szakaszba, a most tartott kutatás és elektronikus dokumentumok lefoglalása az első olyan intézkedés, ami a nyomozás felgyorsulására utal. Az uniós szakminiszterek egyetértenek abban, hogy a kutatásfejlesztésre fordított összegnek mielőbb el kell érnie a GDP 3%-át, közölte Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. Beszélt arról is, hogy a tárcavezetők informális egyeztetésén a V4-es partnerekkel megállapodtak abban, szorosabb együttműködés indul a mesterséges intelligencia programokban és a szuperlézeres kutatási infrastruktúrában. Megszüntetné az inkasszó intézményét, vagy legalább szigorúbban szabályozná a mi hazánk. Fészter Zsuzsanna a párt szakpolitikusa szerint elfogadhatatlan, hogy jövedelemből is alkalmazható az intézkedés, azután is, hogy annak akár harmadát már letiltották, így az érintetteknek alig maradt pénzük megélhetésre. Hozzátette, hogy örökségből vagy adományból származó összegekre nem vezetnék be a korlátozást. Becsábítanák a városba a megújult Sziget Fesztivál közönségét. A Sziget City programban Budapest kultikus kulturális helyein különleges kedvezményeket adnak a fesztivál karszalagos vendégeknek augusztus 7-e és 16-a között. A főváros és a Sziget együttműködéséhez már több tucat kulturális és szórakozó hely csatlakozott. Folytatódik a kellemes nyári idő. Holnap egy hideg front miatt már bárhol kialakulhat szorványos zápor, de sokat fog sütni a nap. A szél megélénkül zivatarok környezetében megerősödik. Hajnalban 8-15, napközben 23-29 fok lesz.
3: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
5: A kultúrát hallják, jó napot kívánok! Szabó Betty, a mai szerkesztő, Rónai Egon vagyok, és egy dokumentumfilmről hozunk hírt rögtön itt az adás elején. December 4-től egy hete látható az Apám lánya című dokumentumfilm. A Cineszuper forgalmazásában mutatják ezt be, és országosan látható sokfelé a mozikban. Az alkotó, a díjnyertes dokumentumfilm rendezője Podrácka Lea a vonalban. Jó napot kívánok!
6: Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
5: Apám lánya, ez egy személyes történet, és nem csak attól személyes, mert önmagában a cím ezt sugallja, hanem mert az ön számára is személyes, ha én ezt jól tudom.
6: Így van, ez egy majdnem, hogy mondanám, hogy most már 30 évre visszatekintő problémakör, ami a családomban volt, és ezt próbáltam filmes eszközökkel feldolgozni.
5: Az hogyan van, hogy egyszer csak eltűnik az embernek a testvére? Az hogy lesz másnap? Mert hogy ez a helyzet, ugye? Ez a kiinduló pontunk.
6: Így van, ez a kiinduló pont. Ez 27 éve történt, az, hogy lényegében egyik napról a másikra ő eltűnt. Akkor még egy nagyon fiatal, szinte gyerekről beszélünk, kislányról beszélünk. A kamaszkorának a végén volt, 17-18 éves lehetett. Én tőle jóval fiatalabb vagyok, tehát én akkor abban az időben 8 éves voltam. Gyerekként nem fogtam fel túl sok mindent az ő eltűnéséből. Ugyan kérdéseim voltak a családtagok felé, és ők becsületesen válaszoltak is. Ami feltűnt, hogy már gyerekként is, hogy mindenkinek más válasza van arra, hogy hol van és mi történt vele. De ugye a gyerekeknél van egy ilyen, legalábbis nálam van egy ilyen, nem is tudom, hogy fogalmazzam, tehát amit a felnőtt mond, az szent és sérthetetlen. És még hogyha a felnőttek különböző válaszokat is adtak a kérdéseimre, én akkor is ezt elhittem, és nem kérdőjeleztem meg, egészen addig, amíg, hát most már majdnem 10 éve megérkezett tőle az a bizonyos levél.
5: Egy levél, ami nem adott megfejtést, ha jól értem a helyzetet, mert hogy abból a levélből nem sok minden derült ki.
6: Hát én máig nem tudom, hogy mi volt ebben a levélben. Ezt a levelet ő az édesanyjának küldte, ugye nekünk közös az édesapánk, és az édesanyja erről a levélről nem beszélt. Tehát én ezt hónapokkal később tudtam meg, egy teljesen véletlen úton, módon, hogy van ez a levél, és lényegében kimondhatjuk azt, hogy ő életben van, miután az elmúlt sok-sok évben az is felmerült, hogy ő már nem él. Ez a levél ténylegesen bebizonyította, hogy ő ott valahol van, valahol él, és én próbáltam ennek utána járni, de sajnos elég hamar kiderült, hogy ez a levél már nincs, mert hogy az édesanyja ezt, hát, kidobta, fogalmazzunk így.
5: A dokumentumfilm is, meg hát a történet is persze, részben Szlovákiában, részben Spanyolországban forgott, készült. Spanyolországban mi vitte?
6: Spanyolországban az egyedüli, megfogható, és talán mondhatom azt, hogy ez nem volt legenda, tehát az egyedüli információ, ami elvezet a Spanyolországhoz az, hogy miután eltűnt a nővérem néhány évvel később, édesanyám kapott tőle egy levelet. Hogy miért az édesanyám, ez felmerülhet ez a kérdés sokak számára, miért nem a saját édesanyjának írt? Azért az én édesanyámnak írt, mert egyedül ő volt az egész családban az, még aki egyrészt foglalkozott vele, még akkor is, hogyha hívjuk így csúnyán, mostoha anyukája volt a nővéremnek, és ebben a levélben, ez a levél már nincs meg, viszont az kiderült belőle, hogy dolgozik, hogy próbálja összeszedni magát, és ez vezetett lényegében el engem Barcelonáig.
5: Hogy lehet az, hogy elmegy egy tizenéves lány, és nem keresik?
6: Hát ez volt a fő kérdés, és ez volt az egyik nagyon fontos kiinduló pontja annak, hogy úgy döntöttem, hogy ezt a filmet elkészítem. Egyrészt volt ez a sok-sok kérdés, ami az elmúlt sok évet így végig kísérte, hogy hol van, és hogy miért nem keressük őt. És ez már gyerekként is feltűnt, és gyerekként is feltettem ezeket a kérdéseket, hogy lehet az, hogy valaki nincs meg, valaki egyik napról a másikra eltűnik, és nem keressük őt. Meglepő módon ez a film számomra nem adott választ, megerősített bennem olyan kérdéseket, amikről már tudtam, vagy gondoltam, ugyanakkor nem vitte előbbre az eseményeket, és máig nincs lényegében nővérem és a többi családtag között semmilyen kapcsolat, kivéve az édesanyámat, akivel az eltűnése előtt is szoros kapcsolatban volt.
5: Megtalálta a nővérét? Vagy nézzük meg a filmet?
6: Megtaláltam a nővéremet, igen, de ettől még a filmet nézzük meg, mert azért ez sem volt egy egyszerű utazás, tehát nem egyik napról a másikra történt.
5: Hát egy ilyen kutatás, egy ilyen út, amin részt vett, és most nem a barcelonai utazásra gondolok, hanem arra a belső útra, az nyilván egy csomó személyes, meg családi traumát felszakít. Tudta, hogy mivel áll szemben, amikor elkezdte?
6: Hát ahogy korábban jeleztem, nekem már elképzelésem volt arról, hogy miért nem keresi őt senki. Tudtam, hogy nagyon sok mutogatás lesz, tudtam, hogy nagyon sok kérdés majd felmerül felém. Azt is tudtam, hogy egy ilyen mély kasban tapogatózom, amiben nem is olyan biztos, hogy ebbe jó belenyúlni. Számomra az ő jelenléte az, hogy már akkor tudtuk, hogy van, éle sokkal erősebb volt annál, mint hogy visszatartson néhány negatív gondolat vagy hozzászólás. Tehát így vettem egy nagy levegőt, és kezdetben kamera nélkül, de felkerestem a családtagokat, és feltettem azokat a bűvös és kevésbé kellemes kérdéseket, amire nagyon-nagyon sok éve vártam.
5: A film jól sikerült, hogy ez a történet jó véget ére, hát ez már nem biztos, hogy a mi dolgunk. Minden esetre azt az információt osztották meg akkor, amikor megkapták a díjat, már pedig kaptak díjat a 22. verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztiválon, a legjobb magyar dokumentumfilmnek járó díjat, hogy ez a film a személyes kutatása, a lírai képi világ és a nyers érzelmek elegáns összefonódása. Ezt jó volt hallani, nem?
6: Jó volt hallani, és főként azért, mert én nem szeretem a szomorú filmeket készíteni, így mondom, hogy én nem tudok szomorú filmeket készíteni. És valahogy ezt a pátoszt mindig a magánéletben is próbálom humorral így szembeállítani, mert számomra úgy működnek igazán a dolgok, hogyha az érzelmi skála különböző részeit kapargatjuk, és a filmben is fontos volt nekem, hogy a néző ne úgy menjen ki a moziból, hogy élete legnagyobb tragédiáját felemlegeti neki ez a film, hanem ott legyen egyrészt a gyermeki humor, az, hogy van esély az újrakezdése, és valahogy talán ezt is fogalmazhatták bele ebbe a bűvös mondatba, hogy különféle érzelmi skálán mozgott a film, és ezzel diszponál.
5: Ez az első egész estés filmje, igaz?
6: Így van, ez az első nagy.
5: És akkor most, ezután, még az örömöket éli és a sebeket nyalogatja, vagy már jön a következő?
6: Jaj, ne. Általában egy filmkészítő párhuzamosan több projekten dolgozik, bár mindig elmondják, hogy lehet egyszerre több filmen dolgozni, de azt ajánlják mindenkinek, hogy egy film soha ne legyen ugyanabban a stádiumban. Én azt gondoltam erről a filmről, hogy számomra maga a gyártási folyamat, szépen fogalmazva azt, hogy leülök és beszélgetek a családtagjaimmal, ez lesz a legnehezebb. Mégis most így, hogy a film már eljutott a nagy közönséghez, én ezt az oldalát tekintem a legnehezebbnek. Egyrészt nem azért, mert hogy ki kell magamért állnom, és bármit bizonyítanom kell, mert nem kell semmit sem bizonyítanom, hanem ahogy az interjú elején is különféle prekoncepciókkal indultam neki ennek a történetnek, úgy egy nagyon hosszú és hozzáteszem lassú folyamat eredményeként rá kellett jönnöm, hogy valahol mindenkinek egy picit igaza van. Úgyhogy ezzel párhuzamosan én már elkezdtem más projekteken is dolgozni, ami a hangulatában és témájában nagyon távol áll a saját filmemtől, de talán jobb is, hogy egy kicsit elengedem ezt a drámai utat, és hagyom, hogy a film megtalálja a saját közönségét, én pedig dolgozom a következőn.
5: Apám lánya, ez a film egy hete lehet látni a hazai mozikban. Éljünk a lehetőséggel, az alkalommal. Nagyon izgalmas történet. És hát köszönöm, Lea, hogy mesélt róla nekünk. Podrászka Lea az író rendezője a filmnek, meg hát a megélője is, az átélője a családja révén. Köszönöm szépen.
6: Én köszönöm szépen.

0: Spirit Óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Alvással kezdjük, bármilyen furcsán is hangzik, a jó alvás titkával, mert hogy ezzel azért elég sokan bajlódnak, mindenki valamire tudja fogni, túlette magát este, stresszes volt a napja, tudja, hogy korán kell kelni, és emiatt már nem mer elaludni, és mindig valamire rá tudjuk fogni, hogy miért nem alszunk jól, de tényleg ezek-e az okok? Fodor Nóra az MCC Pszichológiai Iskolájának kognitív idegtudományi műhelyében kutat, és itt van most a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit.
1: Szóval magunkat csapjuk be, amikor ezekre fogjuk, vagy tényleg ilyen magyarázatok a valódiak?
2: Én azt gondolom, hogy ez is az igazság része lehet, ezek a felsorolt okok, de hogy ezek igazából csak a részletek, és maga a nagyobb kép az, amit érdemesebb nézni. Például, hogy ez lehet egy idegrendszeri adottság, hogy valaki jól vagy rosszul alszik el.
1: Egyáltalán mi a jó alvás? A hosszú alvás a jó alvás, vagy a mély alvás a jó alvás?
2: Vagy a kettőnek leginkább a kombinációja. Viszont azt gondolom, hogy társadalmi szinten egyébként hajlamosak vagyunk a hosszú alvást ítélni jó alvásnak, de közben meg az is fontos lenne, hogy maga az alvás minőségünk milyen.
1: Erről mesél nekünk?
2: Igen, lényegében ez onnan tudjuk a leginkább visszakövetni az alvás minőséget, hogy megfelelő-e, hogy reggel mennyire ébredünk ki pihenten. Hogyha valószínűleg, vagy hogyha nem ébredünk ki pihenten, akkor valószínűleg nem annyira jó a megfelelő, vagy az alvás minőségünk. Persze ez abban az esetben érvényes, hogyha maga az alvás hossza egyébként pedig megfelelő lett volna, vagy volt. Illetve azt is érdemes lehet még nézni, hogy napközben mennyire omlunk úgymond össze, szóval mennyire ingadozik a hangulatunk, mennyire tudunk koncentrálni, mennyire vagyunk türelmetlenek esetleg másokkal, mennyire vagyunk mondjuk impulzívabbak a döntéshozatalban.
1: Hogyha én sokat alszom, úgy váratlanul sokat, és ugye az mindenkinél más, hogy mi a sok alvás, de erről is érdemes lesz beszélnünk, akkor én gyakran érzem úgy, hogy úgy ébredek, mint aki nagyon ütöttek. Tehát túlalszom magam. Az például egy mihez köthető jelenség?
2: Ilyen is létezhet. Én azt gondolom, hogy itt is lehet valahogy az alvás mennyiségnek és az alvás minőségnek a kombinációjában valami, hogy nem megfelelő, az is attól is függ egyébként az alvás minőség, hogy valaki mondjuk éjszaka megébred-e, ki kell mennie mosdóba, a macska nyávog, vagy a légkondi, nem tudom, annak van valami zaja, ami felébreszt minket, még akkor is, hogyha egy fél percen belül visszatudunk aludni, az fragmentálja az alvásunkat, és mind-mind rontani fog az alvás minőségen. Hát, hogyha hosszúan alszik az ember, és még akkor sem kipihent, akkor érdemes lehet játszani egy kicsit a lefekvési és a felkelési idővel, akár egy fél órával mondjuk lerövidíteni, és megnézni, hogy úgy működik-e. De ez egy kicsit ilyen hosszabb távú játék lesz valószínűleg, amíg az ember kipróbálja, hogy mi az ő neki a működőképes.
1: Mennyit kell aludnunk? Ugye van ez a 8 óra munka, 8 óra alvás, 8 óra pihenés sláger, és a 8 óra pihenést azonosítjuk általában az alvás idővel, de ezt jól tesszük?
2: Ez egy átlagolt szám, ami nem rossz, mert hogy azt mondjuk, hogy a felnőtteknek átlagosan 7-9 óra közötti időtartamnyi alvásra van szüksége. De hogy amit nem szoktunk figyelembe venni, az az, hogy van egyébként egyéni alvás igényünk is, ami nagyon tud változni ember és ember között. Ezért van az, hogy van, aki azt mondja, hogy neki nem kell 7 óra, ő 5 vagy 6 óra alvással is nagyon jól tud funkcionálni. Ez valószínűleg így van. Mindenki a saját maga testét vagy szervezetét ismeri.
1: De az lehet elegendő, ha valaki úgy érzi, hogy 5 óra alvással ő megvan? Tehát az a szervezetének is elegendő, vagy csak ő maga gondolja így?
2: Hogyha megint csak, amiket korábban említettem, hogy neki ő kipihenten ébred reggel az 5 óra alvás után, napközben nem omlik össze érzelmileg, tud koncentrálni, tud rendesen funkcionálni, akkor nagyon valószínű, hogy neki elég az 5 óra alvás.
1: Ez mennyire szokás kérdése egyébként? Tehát ha valakit rendszeresen felébresztünk 5 óra alvás után, egy idő után elég lesz neki az 5 óra alvás?
2: Nem, sőt, hogyha ezt hosszú távon csináljuk, és alapvetően az egyéni alvás igénye nem 5 órára van beállítva, akkor valószínűleg a hosszú távú alvás hiánynak a következményeit fogja magán tapasztalni, ami hát elég sok van belőle, és eléggé nem túl kecsegtetőek. Úgyhogy, hogyha ezt így kívülről valakit ennek a szenvedésnek teszünk ki, akkor az azért az annyira nem szerencsés.
1: Az viszont igaz lehet, hogyha ő saját maga átállítja egy kicsikét az életritmusát, annak meg tud felelni a szervezete is egy idő után, ugye? Tehát, hogyha valaki mindig koránkelő volt, de átalakul egy kicsikét az élete, akkor arra ő át tud állni.
2: Igen, át tud állni. Attól függetlenül mindenképpen vagy emellett is fontos lenne, hogy odafigyeljen a megfelelő alvás mennyiségre és alvás minőségre. De egyébként ez meg a kronotípus kérdése, amiről most beszélünk, hogy vannak ezek a pacsirták, illetve a baglyok, ahogy így el van terjedve a köznyelvben. Van ebben átmenet és rugalmasság, és igen, valamennyire tudunk átállni egyikből a másikba.
1: Igaz az, hogy nekünk valójában ilyen 16-17 fokos hőmérsékletű szobában kellene aludnunk, ehhez képest próbálunk 22 fokra fűteni?
2: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. A 16 fok az szerintem már nagyon alacsony. Én a 19-21 vagy 19-22 fok közötti hőmérsékletet javasolnám az alváshoz, de ebben is lehetnek egyéni különbségek. Van, aki azt szereti, hogyha egy kicsit tényleg hűvösebb a szoba, amikor lefekszik, van, aki meg, hogyha kicsit is azt érzi, hogy fázik, akkor nem fog tudni elaludni.
1: Van, akinél ég egy kis lámpa egész éjszaka, hogy ne teljes sötétségben aludjon. Azt mondják, hogy ez például káros, de mindenkinél az?
2: Nem, egyáltalán nem, ez is teljesen egyéni különbség. Én azt gondolom, hogy sokkal fontosabb lenne ezeket az egyéni különbségeket figyelembe venni az ilyen egyéni alvás szokásoknál, hogyha egyszerűen valakinek túl nagy distressz vagy stresszt okoz az éjszaka, hogy teljesen sötét van, akkor valószínűleg tényleg sokkal nyugodtabban és jobban fog tudni aludni éjszaka, hogyha ég egy pici fény.
1: Mit okoz a kevés alvás? Azt mennyire lehet körülírni már egész pontosan, hogy a szervezetben milyen károkat okoz, hogyha rendszeresen kevesebbet alszunk, mint amennyit kellene?
2: Vannak hosszú és rövid távú következményei az alvás hiánynak. Hát a rövid távúakat szerintem mindenki megtapasztalja élete során saját magán.
1: Hát álmos vagyok.
2: Hát álmosak vagyunk, igen. Ráadásul valószínűleg nem tudjuk a munkánkat annyira jól elvégezni, mert hogy dekoncentráltak vagyunk. Valószínűleg sokkal több hibát vétünk. Mellette türelmetlenebbek leszünk a munkatársainkkal, a családtagjainkkal. Nem gondoljuk át annyira, amikor döntést kell hozni, hogy miért is azt a döntést hozzunk meg, amit, hanem sokkal impulzívabban, hirtelenebben reagálunk mindenre. Egyébként valószínűleg többet is eszünk, amikor kialvatlanok vagyunk, ez egy nagyon érdekes.
1: Több energiára van szükségünk, nem?
2: Igen, és a szénhidrát felvétel általában megnövekszik a kialvatlan napokon, de egyébként hosszú távon mindenképpen érdemes tudni, hogy a krónikus alváshiány az azért egy nagy rizikó tényezőt jelent a szív- és érrendszeri megbetegedésekre.
1: Ez már bizonyított.
2: Igen, ez bizonyított.
1: Na hát akkor ennek tudatában. Nagyon szépen köszönjük az eligazító mondatokat, Nóra. Fodor Nórát hallották, az MCC Pszichológiai Iskolájának kutatóját. Az alvásról beszélgettünk, de most még ne aludjanak, mert mi folytatjuk a műsort. Köszönöm szépen, Fodor Nóra. Viszont hallásra.
2: Köszönöm. Viszont hallásra.
0: Best of adást hallottak.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Tegnap megkapta Krasznahorkai László az irodalmi Nobel-díjat, amelyet október 9-én ítélt oda neki a Svéd Akadémia. Azt mondta a kuratórium elnöke, hogy az idei irodalmi díjat egy olyan szerző kapja, akinek műveiben a melankólia és az apokalipszis tűnik dominánsnak, ám ahol a művészet és az alkotás ereje mégis felülkerekedhet a sötét és erőszakos erőkön. Hát ez szép ez a mondat, és majdnem olyan hosszú, mint hogyha Krasznahorkai László írta volna. Jó, hát azért annyira nem. Úgyhogy most Szegő Jánoshoz fordulok, a Magvető Kiadó szerkesztőjéhez, hogy igaz, jó ez, pontos ez a leírás. Szervusz János!
3: Szervusz Egon, köszöntöm a hallgatókat. Veretes mondat mindenképpen, egy kicsit veretesebb Krasznahorkai mondatainál, és azt hiszem azzal függhet össze, hogy a Nobel-díj indoklásánál azért minden esetben egy olyan humanista, tradíciójú indoklás kell, ami a olyan fogalmakkal operál, amik nem feltétlenül, tehát a lehet, hogy túl pozitívak, vagy nagyon erősen egy ilyen humanisztikus leírást adnak. Azért a Krasznahorkai életműnek ezek valóban kulcsfogalmai, akár a melankólia, akár az apokalipszis, és az a kiegyensúlyozása ennek az indoklásnak, vagy laudációnak, hogy mindezeknek a sötét dolgoknak ellenére mi az a világosság, amit mondjuk jelent ez az életmű. Azt részben azért a beszéd, amit vasárnap elmondott, jelezte, hát hogy ez egyáltalán nem egy egyöntetű világ, hanem egy nagyon összetett, hisz az angyaloktól, az emberi lázadáson keresztül, az emberi méltóságig, Elon Musktól a föld alatti szellemeig, nagyon sok mindenkit és sok mindent megidézett Krasznahorkai, és talán ez a folyamatos mozgás, imbolygás az, ami a legfontosabb. Úgyhogy azt gondolom, ez is egy olvasata az életműnek. Talán egy fokkal nem mondanám, hogy napközisebb, de talán egy kicsit ilyen didaktikusabb. Szerintem az életműnél sokkal gazdagabb, de akár Kertésznél, akár Beckettnél, tehát olyan szerzőknél, ahol azért a negativitás az egy meghatározott tapasztalat, és mindig egy olyan indoklást tudnak ezek a svéd akadémikusok, a brit tudósok mintájára alkotni, amik talán időtállóak, és ebből a szempontból nyilván ezek azért olyan fogalmak, amik Krasznahorkairól joggal juthatnak az olvasók.
2: Jó, hát azt mégsem mondhatták, hogy azért kapja a díjat, mert annyira szörnyű világot fest le rólunk nekünk, hogy felismertünk hát magunkat
3: igen,
2: benne.
3: Igen, meg az, hogy baromi jól ír, és ezért zseniálisan ír, és ez önmagában, tehát nyilván kellenek mindig ilyen segédegyenesek, de valóban azért ezek a szavak, akár az ellenállás, vagy akár a melankólia, pláne az ellenállás, meg az apokalipszis, ez mind eszünkbe juthat, és hát ez a várva várt beszéd szerintem ezeket a kíváncsiságainkat mind beigazolta, hogy mivel fog majd előrukkolni az író, hisz tényleg egy, mintha az életművének egy ilyen fugája, foglalata lett volna nagyon sok olyan fogalmat, motivumot az angyaloktól, az embernek az összetettségén keresztül, a végén ezek a berlini megrázó jelenetek a leírásaik olyan egy ilyen betekintés, egy nyújtott, egy ilyen körpanoráma révén az életművébe és abban, ami ez tényleg intenzíven foglalkoztatja évtizedek óta. Hisz ez az utolsó jelenet, ez a berlini metró, ez több korábbi műveibe is megjelent már, és mintha ilyen folyamatos újraírással próbálná ezt a jó és a rossz közti örök eldönthetetlen dilemmát föl színre vinni, hogy itt a klossár és a rendőr között ki a jó és ki a rossz. De most egy olyan kérdésre válaszok, amit fel se tettél, ne haragudj.
2: De nem, ez tökéletes volt, és köszönöm szépen, hogy megválaszoltad, amit meg sem kérdeztem. Már csak azért is, mert Krasznahorkai Lászlónak a beszéde is abból a szempontból zavarba ejtő volt, hogy nem egy hagyományos beszéd volt, ahol ugye az ember szépen megköszöni mindenkinek, hogy díjazták őt, és mindent mosolyogva intéz. Ez egy nagyon súlyos beszéd volt.
3: Nagyon. Én pont amikor olvashattam Krasznahorkainak ezt a stockholmi beszédét, amit meg is jelentettünk a Magvetőnél, kíváncsiságból újraolvastam Kertész Imre 23 évvel ezelőtti Heuréka című beszédét. Nagyon izgalmas volt, hogy a különböző írók, mint egy ilyen portré festmény, hogyan dolgozzák ki ezt a beszédet, vagy hova helyezik a hangsúlyt, hogy ki az, aki inkább a saját magáról beszél, vagy arról, hogyan jutott el a Nobel-díjig, az írás művészetéről, az életrajzáról, és ki az, aki például, mint Krasznahorkai inkább olyan újabb kérdéseket tesz fel, és újabb dilemmákat mutat meg nekünk, ami jó, ha tudunk, vagy szerintem jobb, ha tudunk, és mérlegelünk. Úgyhogy mind a kettő tökéletesen izgalmas, és nagyon jó szöveg, mint Kertészi, amit tényleg ajánlok újraolvasásra, vagy olvasásra, és Krasznahorkai is. Tehát az egyik az inkább tényleg történetet mond el, ott a Krasznahorkai pedig inkább tényleg víziót mutat nekünk, és nagyon szíven ütött többeket, akikkel azóta beszélhettem, mindenkiben valahogy kavarog ez a beszéd, egy ilyen, egyszerre van valami nyugtalanság, meg egy nyugalom is bennünk így a beszéd hallatán talán.
2: Hát ugye ő maga is azt mondta erről a beszédről, még így elöljáróban, első gondolatként, hogy a reményről akart beszélni, de a remény éppen kifogyott. Ezért beszél az angyalokról.
3: Igen, de végül az utolsó szava mégis az a beszédének, hogy talán mégiscsak a reményről beszélt. Tehát itt nagyon próbára teszi ezt a fogalmat, tényleg átviszi korokon, galaxisokon, meg mindenféle körülközegeken keresztül, és aztán mégis, mintha valahogy eljutnánk, hogy valamit talán mégis lehet mondani a reményről, csak nem mindegy, hogy mint egy Beethoven, kései Beethoven, hogy meg kell küzdeni a formáért is, meg azért a tartalomért is, ami ott van a mélyén, és hát tényleg, amikor az angyalokról ír, akkor azok a krasznarpői hősök jutottak az eszembe, akik szintén hasonló módon közlekednek a világban, meg tényleg nagyon izgalmas volt ez a hármas lépcsőzetes építkezés a szövegnek, azokkal a nagyon ironikus ellenpontokkal, amikor mindig kitér arra, hogy a lucfenyőből épült torony szobája nehezen fűthető, és miért is lehet. Tehát ez a magaslat és a mélység tényleg egyszerre volt benne a szövegben mesteri módon.
2: Elképesztő agyműködés az, ami ezeket a szövegeket előállítja, példátlan. Egyébként azon gondolkoztam, hogy valaki más is sokat nyert ezzel a Nobel-díjjal. Tar Béla, elképzelni nem tudtam azt, hogy a köztévén éppen manapság, amikor ugye Tar Béla hát nem kurzus szerzője a jelenlegi Magyarországnak, akkor Tar Béla Malatonnal ünnepli Krasznahorkai Lászlót. Ugye Tar Béla kikerületetlen a filmes Krasznahorkai miatt, és hát ez így azt gondolom, hogy egy kerek egész élet valahol.
3: Engem is meglepett, és hogy vagy naív, jó indulatú olvashatom, vagy nem tudom, logok a mesék teljén, ez lehet, hogy tényleg egy ilyen ünnepi konszenzus pillanata akkor ennek a sokra hivatott magyar nemzetnek, vagy annak a biztonságának, mentális biztonságának, hogy a köztévé ezt a bőrzőt is hozta, hogy ezt a kongeniális filmet leadta, és én inkább azt látom egyébként, hogy ennek azok is próbálnak örülni, akiknek talán nincs annyira közel Krasznahorkai mondjuk az olvasópolcán, vagy lehet, hogy inkább csak ennek a nemzetközi sikerét érzékel, és nem annyira közvetlenül az író életművet ismeri, de hogy én azt gondolom, hogy amiről meg pár hónapja beszélgettünk, szinte két hónapja, hogy ez milyen lehetőség az országunknak, én egy picit azt látom, hogy minden borzalom ellenére is mellett ez talán egy kicsit így jobbá tesz helyzetet, tehát itt Gyulától látom Szentendrék, hogy azok a helyek, amikhez Krasznahorkai kötődik, nyilván Budapest azért élen jár ebben is, hogyan ünnepelte és hogyan ünnepli ezt a jeles eseményt, és hát ennek része, hogy a közmédia pont úgy viselkedik, ahogyan közmédiának kéne viselkednie, csak az már megint szomorú, hogy mi ezen miért csodálkozunk ennyire.
2: Hát ha egyszer majd nem kell.
3: Induljunk ki ebből, azt hiszem biztos, hogy azt láthatjuk, hogy azt mondjuk ezt a csodálatos szöveget milyen gyorsan írta meg, hisz a bejelentés után ezt 2-3 héttel kellett megírnia, tehát te sportriporter vagy, úgyhogy stopper órával a kezedben láthatod, hogy egy ilyen szöveget azért ilyen rövid idő alatt megírni, az egy elképesztően nagy teljesítmény. Sportértéke is van, azt gondolom.
2: Hát és annak a szövegnek a mélysége az igazi az teljesítmény, más, mert blablát az bármikor lehet írni, de hát ez nem. Nektek kiadóként milyen feladat ez, és Krasznahorkainak szerzőként mostantól kezdve milyen feladat ez a Nobel-díj?
3: Hát szerintem az a legjobb, hogyha nem tekint erre feladatnak, mert az, mintha a kötéltáncos az valami olyan pontra nézne, ami kibillenti őt abból a törékeny egyensúlyából. Azért ez a Nobel-díj sok szerzőt megnyomott, azt láttuk az elmúlt évtizedekben, hogy vagy olyan elváráshorizontok kerülnek, vagy olyan zavarodott, túlzott érdeklődés, ami megnehezíti az alkotást, vagy utána a műveknek talán a befogadását teszi túl nehéz, és én Nobel-díjasnak minden egyes szövege, már egy Nobel-díjas szerzőnek a műve. Én nagyon bízok abban, hogy az a maximalizmus és az a derű, mégiscsak ezt a szót használom Krasznahorkaival kapcsolatban, ami őt jellemzés, ami őt ebbe a torony szobájában éppen tartja, ezt továbbra is ki fog tartani, mi pedig, mint kiadója, amely a Rév kalauzként mindent megteszünk annak érdekében, hogy a könyvei azok elérhetőek legyenek, és a lehető legjobb módon jelenjenek meg, és akinek bármilyen módon tudunk segíteni az olvasásban, olvasatban, azt meg fogjuk tenni. Tehát a közeljövőben is tervezünk mindenféle olyan programokat, rendezvényeket, amik még több olvasóhoz jutatják el ezeket a műveket, és hát nagy örömünk volt a Magyar Nemzetbiztonságát kiadni, imár ezzel a Nobel fémjelezte külön jelzéssel, és hát a stockholmi beszédet is, és várjuk a folytatást, de arról még egyedülre nem tudok, hogy milyen következő művel örvendezteti meg első körben a magyar olvasóit, és utána pedig a világ olvasópolgárait, de remélem, hogy az, ahogy elmúlt évek sok krasznahorkai műve után ebbe a jó időszakában ez nem billenti ki, hogy a torony szobájába alkosson.
2: Mi pedig zárjuk azzal, ahogy ő zárta, hogy talán mégis van remény. Megemlítettük más összefüggésben, az előbb higgyünk ebben.
3: Legyen ez a végszó, főleg így karácsony környékén, amikor a sötétségből szépen átmegyünk megint talán, hanem minden bizonnyal a fénybe meg a tavaszba. Úgyhogy nagyon örülök, hogy így két hónap után, már most már a diátvétele után is tudtunk beszélgetni erről
2: én
3: a
2: is,
3: csodáról. És
2: én is, János.
3: Térjünk majd időnként vissza, amikor kicsit így apad bennünk a jóked, meg a remény, hogy ez egy mekkora dolog nekünk, azt hiszem magyar embereknek, olvasóknak.
2: Igazán szeretünk. És hát még azt is megjegyzem, hogy különben pedig más szerzőitekről is szívesen és örömmel, legalább ilyen szeretettel, mert hát igen, a Nobel-díj az egy csúcs, de Krasznahorkai is eddig is író volt, és ezután is az lesz.
3: Ez nagyon fontos, nem ettől lett jobb író, és azok a nagyszerű írói Bodor Ádámtól, Nádas Péternek, akik nem kaptak Nobel-díjat, azok ugyanolyan jó írók, mint október 8-án, meg 10-én is, és tudod a számon, bármikor szívesen beszélek veled ezekről a nagyszerű íróinkról.
2: János, köszönöm. Hajrá. A Magvető kiadó
3: 10-én is, és tudod a számon, bármikor szívesen beszélek veled.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

anyagokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a kellemes nyári idő, lemondott a legfőbb ügyész. Holtai Gábor sikerfilmje nyerte a filmkritikusok díját a Palicsi Fesztiválon. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja. Ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Reagáltak a parlamenti pártok vezetői a legfőbb ügyész lemondására. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már nem tudja megállítani a parlament, a köztársasági elnök, az alkotmánybíróság és az ügyészség sem, csak az emberek. Szeverényi Dávid lett a kormányzati ellenőrzési hivatal új elnöke. A miniszterelnökség nyílt pályázaton választotta ki a vezetőt, akinek feladata a kormányzati közpénz felhasználás, az állami beruházások és vagyonkezelők vizsgálata, valamint a visszaélések feltárása és megelőzése. Szeverényi Dávid korábban a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál dolgozott. Főosztályvezetőként irányította az együttműködést az Európai Csalás Elleni Hivatallal. Nem igazságos az iskola kezdési támogatás rendszere a Fidesz frakció szerint. Közleményükben azt írják, hogy az előterjesztett javaslat sok rászoruló családot kirekeszt a támogatásból, ezért jelentős korrekcióra szorul. A Fidesz frakció szerint a kampányban 700 ezer rászoruló gyermekről volt szó, az előterjesztés csak 400 ezerre vonatkozik. Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című alkotása nyerte el a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének díját a Palicsi Filmfesztiválon. A zsűri indoklása szerint az első filmes rendező alkotása humorával, tematikai összetettségével és pontos stílusával kiemelkedett a mezőnyből. A 33. alkalommal megrendezett filmes sereg szemlén 5 nap alatt 15 kategóriában több mint 100 filmet mutattak be. Múzeumá és kulturális központtá alakítják az Aradon alapított első magyar autógyár egykori székhelyét. A Párciumi Város önkormányzata uniós alapokból és helyi költségvetési forrásból újítja fel a szecessziós műemléképületet. Az 1908-ban létrehozott Magyar Automobil Részvénytársaság kezdetben egy amerikai cég francia leányvállalatának fiókjaként működött. Ott gyártották a Márta nevű személyautót, később a többi közt a Magyar Királyi Posta első autóbuszait is, és az első 150 budapesti taxit. A napos felhős időszakok mellett országszerte várhatók záporok, zivatarok, délelőtt főként az északi területeken, majd később kelet felé haladva egyre több felé ered el az eső, és zivatarok idején megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A hajnali 8-15 fokról napközben 23-29 fokig melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Nagy örömmel köszöntünk mindenkit, ez itt a Provokatőr, és itt vagyunk mi is hárman, és egy elképesztő újítással próbálkozunk, mert hogy két órán keresztül fogunk streamelni. Ilyet még nem csináltunk. Én felvettem a tesi pólómat, még az elsőriból.
3: Hajnalok hajnalán. Nyáron.
2: Nyáron egy olyan időpontban, ráadásul én holiday üzemmódban vagyok, mert hogy ma már utazom el, de István könyörgött, hogy még maradjak és beszélgessek vele. Uh-huh. Mert annyira fogok neki hiányozni, azt mondta, hogy nem bírná ki nélkülem egy hétig. Meg erre azt mondtam, hogy jó, hát akkor legyen István, de mondta, hogy így is majd a nyaralásom alatt minden nap szeretne velem telefonon beszélgetni legalább egy órát. Mondtam, jó, István legyen, hát ha ennyire rám fügtél, akkor...
3: Kizárólag egy provokatív állításokra.
2: Csak ez mindig igaz. Próbálnád tagadni, de ez sajnos igaz. Lipták Tamás, szia! Köszönjük szépen, hogy itt vagy.
4: Köszönöm, hogy itt lehetek, és hát körbenézve már azzal provokálva érzem magam, hogy kispestiként zöld-fehér háttérben kell ücsörögnöm, de valahogy kibírom ezt a két órát.
2: Lesz szó a Fradi városról. Gyorsan akkor bedobom a témákat, mielőtt beleugranánk abba is, hogy itt miről, illetve beleugranánk az első témánkba, tehát lefoglalták a fideszes szervereket, ezzel foglalkozunk. Ha már a káverünkkel jeleztük, akkor beszélünk arról, hogy tusványosan lesz-e Magyar Péter Orbán Viktor vita, mi erre hatalmas esélyt látunk. Torockai László Magyar Péternek beszólt, most akkor így provokálok, hogy nem merje a szájára venni, és akkor majd folytatjuk, hogy miről is volt szó, egy történelmi utalásról van szó. Puzsérék jelöltje a köztársasági elnöknek, ezt is megnézzük, meg azt egyáltalán, hogy ki kit jelöl, ki jelentkezik maga, mi ez az egész őrület, ami itt a háttérben folyik a témában. Aztán Lánci Tamás 444-es interjúját is szedjük, amit már említettem, nyomoznak a Fradiváros ügyben, ez is témánk lesz, benzinárbalhé és minden más, ami bulvár és megrékat minket. No, vágjunk is bele, mit gondoltok?
4: Nézzük
2: meg. Vagy még, vagy még nézzük egymást itt csöndben, mert az nézőbarát. Jó. Akkor, jó, a coverünkkel indítsunk, hát annak témájával, lesz-e tusványoson, mit gondoltok? Magyar Péter, Orbán Viktor, vidám, hogy ennek rövid kontextusa annyi, hogy Orbán Viktor ugye ott lesz tusványoson, és szeretne ott lenni Magyar Péter is, és szívesen vitázna a volt miniszterelnökkel.
4: Hát Magyar Péternek szerintem számtalan lehetősége volt, hogy tusványoson vitatkozzon Orbán Viktorral, de általában megtapsolta. Ugye az elmúlt években, másfél évtizedben, nem tudom, hogy hányszor járt, de szerintem most azért nyilván nem lesz. Én meglepődnék, hogyha Magyar Péter egyébként tényleg fogná magát, és csak úgy megjelenne. Tehát én arra tippelek, hogy ez a vita el fog maradni, bár Magyar Péternek nyilván baromi jól jönne az, hogyha Orbán Viktorral végre szemtől szembe tudna valamit villantani. Gondolom ezért is fáj neki, hogy visszavonult a volt miniszterelnök így a háttérből. Még egyszer mondom, lett volna lehetősége az elmúlt 16 évben nagyon sokszor vitatkozni tusványoson, de ő inkább megtapsolta.
5: Én is megtapsoltam annak idején, mert mindenki megtapsolta, amikor, hiszen egy előadó, aki előadta a mondani valóját.
2: Ha nem mertél hát volna tapsolni.
4: A képek
2: tapsolni,
4: alapján nem csak azért tapsolt.
2: Mi lett volna, ha nem mersz tapsolni ott, amikor még jártál oda?
5: Tudósítani. Hát tehát, hogy igen, mi lett volna, hogy semmi. Tehát pont, hogy az,
2: hát de Fidesz nem, nagyon hívőként, Orbán nagyon hívőként voltál, nagyon, nem?
5: Én a másodikon voltam egyébként, civilként, ez volt az első tus, de nem, az még az se tusványos volt. Báványos fürdő. Igen. Tehát ez a második, 1610, na, baromi régen, nem sok a rendszerváltás után. És akkor még mindenki nagyon fiatal volt. Én is, aztán meg már tudósítóként voltam, meg előadóként, MT-isként, meg egyszer egy kerekasztal beszélgetésben, nem is emlékszem a témára. Amúgy nem rossz.
2: Nagyon, jó buli.
5: Igen, mert nagyon kevés jön át a fesztivál részéből szerintem. Tehát a magyar társadalom leginkább a politikai részét ismeri, hiszen arról szólnak a hírek, ezekről a hátvitákról, annyira nagy viták nem szoktak lenni. Előadásokról is, kerekasztal beszélgetésekről, meg hát nyilván Orbán Viktornak a világ megfejtéséről, a esemény lezárásaként, de egyébként a többség az nem emiatt van ott, hanem ez egy kellemes fesztivál.
4: Meg hát
5: nagyon egyébként szép a környék, tök jó koncertek vannak, jó kaják vannak, táncház.
2: Én nagyon szívesen elmennék. Halálkom olyan, és soha nem hívtam.
5: Maga a fesztivál is tényleg jó. Tényleg jó. És hát úgy rendes, tisztességes, fiatal fesztiválozó délelőtt, amikor az előadások vannak.
4: Meg hát ezek hasznos dolgok egyébként.
5: Pihenne.
4: Szerintem helye is lenne akár egy miniszterelnök kontra ellenzéki pártvezetők vitának. Hát miért ne? És miért ne lehetne ezt tusványosan megtartani? Tehát alapból szerintem egyébként egy pozitív, jó dolog lenne. Egyébként is olyan szempontból is érdekes, hogy a jobb oldalon, politikai jobb oldalon gyakorlatilag nem maradt mondjuk ilyen lazább hangvételű rendezvény. Régen a Magyar Sziget volt olyan, ahol lehetett mondjuk vitatkozni, előadásokat hallgatni, miközben ugye a másik térfélen azért rendszeresen vannak különböző olyan kulturális események, ahol megvan a szórakozás is, de azért komoly tartalmú előadásokat, akár vitákat is lehet hallgatni. Szóval egyébként szerintem, ha a tusványost fenn akarják tartani, akkor azért érdemes azon elgondolkodni, hogy nem feltétlen kell azt egy ilyen belső magnak meghagyni, hanem igenis lehet ott közéleti vitákat szervezni, akár
2: de
4: a miniszterelnök részvételével.
2: De vannak. Nem csak gombaszögön, hanem ott is azért vannak, tehát meghívnak olyan vendégeket. Emlékszem, hogy két-három évvel ezelőtt Puzsér Robertet is meghívták, igen, mondjuk elég vaskosan meg is fizették, és akkor Robi utána mesélte nekem, hogy kérdeztem, hogy bármiféle atrocitás, mondta, hogy dehogy is. Semmi, nulla, zéro. Tehát sokaknak ez úgy él a fejében, hogy bemegy oda mondjuk egy ellenzéki figura, akkor ott kifújolják, kifütyülik, megdobálják paradicsommal, lemegy, akkor telefonkönyvekkel jó, megverik ott hátul az egyik sátor. Nem. Tehát ezek tök normális emberek.
4: Puzsér Robert még egy felvidéki magyar szigetre is eljött vitatkozni.
2: Mennyit kapott? Mennyit kapott?
4: Fogalmam nincs, de egyébként nagy érdeklődés volt ott helyben. Tehát igen, amúgy mondod, ennek így kéne valahol működnie egyébként. És sokan talán azt hiszik, hogy ami az interneten látnak, és az utóbbi hónapokban tényleg nagyon elharapódzott a komment szekció mindenfelé, Az így van a valóságban is, de hát azért tudjuk, hogy ez nem igaz, szerencsére.
5: Szóval a kérdésre a válasz, hogy szerintem se. Mert hogy onnan indultunk, csak a nosztalgiába így belefulladtam én magam is.
2: Nem érdeke.
5: Szerintem igazából egyikőjüknek sem. Tehát Magyar Péter sem. Tehát mit nyerne most azzal, hogy Orbán Viktor leül vele?
2: Hát de akar. De mit ér? Szerintem, István.
5: Szerintem most épp nem.
2: Nem tudom, hogy ilyenkor a naív szólal meg belőle, vagy provokál.
5: Hát a földön fekvő félhalott oroszlán.
4: Öreg oroszlán.
5: Tehát, hogy én nem tudom, szerintem most pont fordítva van
2: a helyzet.
5: Pont fordítva van a helyzet. Most már ott tartunk, hogy Magyar Péter, ugye korábban arról volt szó, hogy Orbán Viktor azért nem vitatkozik senkivel, mert hogy felemelni őket, és hát az nem cél. Most szerintem már pont fordított a helyzet, hogy Magyar Péter emelni fel.
4: De igazad van szerintem.
5: De igen, lenne valamelyest ilyen imázs, ilyen, hát nem javító, imázs erősítő hatása egy ilyen vitának, de sokat szerintem Magyar Péter nem nyerne vele, és ezért is mondja azt, hogy hát, hogyha ennyi közpénz van ebben a történetben, akkor hívják meg a magyar miniszterelnököt, de azért, hogy vitázzon ugye Orbán Viktor, mert pontosan tudja, hogy ebből az égvilágon semmi nem lesz. Tehát ez...
4: Igen, de Magyar Péternek van egy ilyen habitusa, amit az országgyűlésben is láthatunk rendszeresen, hogy nem tudom, most idézőjelben nem megbántva senkit, a legutolsó fideszes képviselő felszólalása közben is képes olyan fokon beszólogatni, mutogatni, hogy az ember nem hiszi el, hogy ez Magyarország miniszterelnöke. Tehát ilyen szempontból Magyar Péternek az egy ilyen személyes ambíciója, bosszú vágya tulajdonképpen, hogy ő már pedig szemtől szemben Orbán Viktorral, gyakorlatilag két éve erről szól az ő politikai motivációja.
5: Az, hogy mi van a fejébe, azt ugye nem tudom, én ezt így külső szemmel azt gondolom, hogy amit mondtam az előbb, de hogy az, hogy mondjuk Magyar Péternek konkrétan van ilyen politikai bosszú, vagy mit remélne ettől, vagy bármi, hát azt a fene se tudja, hiszen az csak ő tudja. Még annyit, hogy szerintem a jövő esztendei, és hát onnattól kezdve lesz érdekes a tusványos történet, mert hát a közpénz, és hát nyilván egy-két szponzor is kivonul majd, és a akkor látjuk majd, hogy mi is ennek a egésznek az ereje, a jövője, hogy miként fog kinézni, hogy változtatnak-e a politikai struktúrán, mert azért persze voltak meghívott ellenzékiek, de azért alapvetően 90-95%-ban ez ilyen saját magunknak úgy megbeszéljük a dolgokat.
2: Nekem ez azért furcsa, ez a rendezvény, majd reagálok arra, amit ha már így belédáltam, hogy ez tényleg elképp pesztő naivitás, de mindkettőtök részéről, hogy kicsit felpaprikázzam a hangulatot, mert már régen letekerték volna Magyar Pétert. Én azt gondolom, hogy ha ez politikailag vinne. Azok a döntések, amiket most átüt, azok az alkotmány átírások, extra mondatot belefűzünk egy mondatba is, ezzel személyre szabott jogokat, törvényeket teremtünk, amivel aztán ki tudunk kiktatni, mindegy, mindenki ismeri ezeket. Ezeknek az elfedésére használja azt, hogy még mindig egyébként egy földön fekvőbe rúgdos. Tehát ez egy kicsi frakció, a Fidesz frakció. Brutális vereséget szenvedtek, szanaszét állnak, tehát nem lehet rámondani erre a frakcióra, hogy ez most akkor egy ilyen irány képviselne, mert ott van egy Szűcs Gábor, aki tudom, hogy te nem kedveled, de szerencsétlen próbál érvelni, olyan videókat tesz ki, amiben logikailag fogja meg, vagy tényekkel fogja meg Magyar Pétert, és közben meg ott van egy szemüveggel, igen, egy pócs szemüveggel kamerázó valaki, aki meg elviszi a Blik címlapot. Szóval, hogy nem lehet tudni, hogy akkor most milyen irányt visznek, és Magyar Péter non-stop velük van elfoglalva. Folyamatosan. Rájuk terheli az elmúlt 16 év bűneit, miközben már hello, hát megnyerte a meccset.
4: Bocsánat, zseniális volt a hétfői...
2: Csak én azt mondom, hogy ilyen mögött tudatosság van. Ti meg azt gondoljátok, hogy ez egy ilyen úri passzió, vagy
4: nem,
2: unatkozik.
4: Nem, gondolom. Nem. Én is egyetértek, hogy tudatosság
5: ez
4: van.
5: Hogy jött ez a megfejtés? Egyetem is mondtunk ilyet, és nem is gondoltam.
4: Nem, teljesen de tudatos, csak gondoltál. Ez a habitusából adódik. De tök érdekes volt, amikor hétfőn volt az egyik leglátványosabb szerintem, hogy Torockai László felkérdezte Magyar Pétert ugye a lakása miatt, Magyar Péter feláll, nagyon jó, hogy Torockai László ezt kérdezte, mert, és odafordult a fideszesekhez, és ővelük foglalkozott végig. Tehát szegény egészen Torockai. Elképesztő.
2: Állna már belé még egyszer, de nem.
5: Ja, ezt mondjuk el a kedves nézőknek, hallgatóknak, hogy Tamás, ő ezt test közelből figyeli, mert hogy
4: igen,
5: ugye
4: bent a magyar jelen.
5: Tehát nem az, mint amikor ott van az ember a képernyő előtt.
2: Igen, van itt, de én azt gondolom, hogy téged már nagyon jól ismernek egyébként ebből a stúdióból, hiszen gyakran jársz ide, mintha csak
4: hazajáró.
2: Igen.
4: Ezúton akkor ki is állnék a műsor mellett, ha ennyit megengedtek, mert én döbbenetesnek tartom egyébként, hogy 11 epizóddal a vége előtt megszüntetik a műsort.
5: Hát már végigmehetett volna.
4: Műsor. Tehát egyébként. Igen, ezt már az engedhették volna igazán, hogy jó, az a 11 epizód menjen le, járják körbe teljesen a Kárpát-medencét, és akkor utána nem hosszabbítanak. Tehát ez annyira kicsinyes, és nem is tudom, hogy ezt hogy lehet minősíteni. Zárójel, ha...
2: Már nem mondtuk el a hírt.
4: Igen, ügyben, azért
2: hogy
4: csak
2: az MTV ugye
4: gyorsan.
2: Szerződést bontott ezen műsor alkotóival, és akkor itt most be is zárult a bolt, tehát hogy tovább ilyeneket.
4: Nincs, tehát 429 adás lement 2011 óta.
2: És hogy segítsük, hogy a kitörés naphoz mi köze az alkotóknak? Sokan ezzel azonosítják.
4: Hát nyilván az egyik alkotó, ő egyébként főszervezője a kitörés túrának.
2: Kitörés túrának.
4: Tehát a teljesítmény túrának. Az egyik szervezője, tehát a két projektnek semmi köze nincs ezen túl egymáshoz, vagy ezen felül.
2: Tehát hát pedig most... tök jó lenne, ha az MTV abban lennének ilyen ügyek, és ilyen sztorik. Remélem, hogy itt valami másról van szó, és a jövőbeni közmédiában egyébként helye lesz ehhez hasonló tartalmaknak. Én
5: amúgy kéne, mindenképp.
2: Persze, mindenfélének.
4: Ez fontos.
5: Elsőre így kicsit meglepődtem, meg... negatív érzések öntöttek el a hírrel kapcsolatosan, mert hogy én tök sok epizódot végignéztem egyébként, én nagyon bírom ezt a műfajtát, a másfél millió lépés, meg az egy millió lépés Magyarországon. Ez
2: ilyen utazós vagy.
5: Bármikor meg tudom nézni, akárhányszor, tényleg, mert nagyon sokszor a YouTube-on visszanézem őket, vagy az archívumban. És hogy ez hasonló ez a műsor, ahhoz, de azért nem volt olyan jó, tehát hogy én szeretem, meg hát Erdély, meg határon túli világ az meg a másik nagy kedvencem, szívem csücskei, hogy ilyen képzavar legyen, de hogy azért néha ezért szerintem így egy kicsit túl lett tolva ez a pátoszos kitörés túrás hangulat, mert mint hogy érted, nem maga a hangulat, az engem zavar, tehát hogy én a pont azért szerettem a másfél millió lépést, mert hogy az őszinte volt teljesen, és akkor ott nem volt ez a pátoszoság, itt nagyon sokszor azért volt,
4: de ettől
5: függetlenül végigmehetett volna.
4: Na, én ismerem a készítőket, és teljesen őszintén lelkesedésből is csinálják
5: ezt. Nem azt mondom,
4: az
5: nem ők őszinték, maga a műsor hangulata volt.
4: Ha már felhoztad a másfél millió lépést Magyarországon, akkor hogy meséljem el, hogy nekem az egy nagyon nagy élmény volt, hogy a Hazajárók egy részében én is ott voltam és szerepeltem, és pont abban az epizódban, amikor a Felvidékre utaztunk, és a másfél millió lépés Magyarországon sorozatból Filinc, aki ugye tolta a kereket, ő szintén velünk tartott egy ilyen mérőkerékkel.
5: Ja, be is mutatta, remélem.
4: És ezeket egy óriási élmény volt, hogy tulajdonképpen így a két műsorban tudtam valamilyen szinten részt venni, és ott el is mondtam ezt, hogy mekkora dolog az, hogy a Filincék a másfél millió lépéssel bemutatták gyakorlatilag a Csonka országnak az értékeit a kék túra mentén, majd jött a Hazajárók, akik ugye a Kárpátok gerincén végig sétálva az elszakított területek magyarságának, és az ott élő nemzetiségeknek az értékeit tudták bemutatni, és tulajdonképpen abban az epizódban egyesült ez a két misszió, ami nekem egy elképesztő érzés volt ebben részt venni, és mutatja is szerintem az értékét mind a két műsornak, teszem hozzá, tehát ezek korszakos alkotások, Én ezért is tartom rendkívül méltatlannak.
2: Ne szerepeltél, hát mi más lenne, ugye?
4: Nem, azért tényleg nem miattam, de én ezért is tartom teljesen érthetetlennek, hogy ez a 11 részt kit zavart volna ott.
5: Amúgy, amit felvetettél, Tomi, azt szerintem az egy jogos felvetés, hát miért ne lenne az, hogy hogy fog kinézni az új közmédia ilyen szempontból. Tehát, hogy nem azt gondolom, hogy most a hazajárút megismételni, folytatni, újraforgatni, mert másként megcsinálni, hanem tényleg, hogy ezekkel a nagyon sokszor ilyen réteg tartalmakkal, mert hogy hát lássuk be, hogy mondjuk hazajáró műsort sem 10 millió magyar néz, mert hát mert nem, sajnos egyébként, vagy ilyen jellegű műsorokat. De hogy mi lesz ezekkel a tartalmakkal? Tehát mit jelent majd a megújulás? Mert szerintem ezeket nem kéne hagyni. Tehát én nagyon sok közmédiás tartalmat is fogyasztottam, meg fogyasztok most is. Baromi jó beszélgetések vannak. Tényleg, nagyon sokszor.
4: Hát az M5 az egy kifejezetten.
6: Nagyon jó volt.
5: Tényleg jó, tök jó. Igen. Közéleti beszélgetések. Pszichológiai témák. Mondom, amikor csak nem tudom a címeket, annyira nem vagyok jó közmédiából, de hogy például amikor az egyházi műsorokban hívő emberek és mondjuk egyházi személyek beszélnek, de hétköznapi meg pszichés dolgokról, és hogy hallgatom, hogy azt a de érdekes ez az egész, hogy egy picit más szemszögből, de van tök hasonlót gondolnak dolgokról, párkapcsolat meg ilyenekről, hogy ez mind rengeteg nagy érték, és hogy tényleg ezekkel mi lesz. Biztos, hogy nem fognak elveszni, mert hát a közmédia mégiscsak közmédia, csak hogy itt a nagy-nagy megújulás.
2: Gyereket a fürdővízzel.
5: Igen, a nagy-nagy megújulás van, az legyen, hogy már annyira modern, mert tudom, hogy ilyen nagyon modernet akarnak majd csinálni, meg a streaming felé elmenni, oké, tök jó, de hogy ezek a klasszikus ízék ne vesztenek el.
4: Hát tulajdonképpen ezek a műsorok adták az igazi közmédiát. Tehát nem az M1 a propaganda.
5: Igen, az volt a kirakat, és mindenki ezzel foglalkozik. Igen, az M1 az úgy volt egy nagy rakát ganni, ahogy. Tehát ott az 0-24-ben az volt.
2: Hát csak igen.
5: Szemétkupac. Igen. Az a kirakat is mögötte az összes, jó persze, a politikai nyomás az rávetült az összes szerkesztőségre.
2: Mondd ezt akarom mondani, hogy itt már nem arról van szó, hogy a gyereket a fürdővízzel, hanem gyereket is fürdővíznek nézik nagyon sokan abból a táborból. Tehát több millió ember, hiába a Borbás Macsi, ez jut róla eszébe, hogy ez a fideszes Borbás Macsi.
4: Bement a köztévébe, innentől ő biztos, hogy a párt kiszolgálója, részt vett a 16 évben, és nyilvánvaló, hogy milliárdot.
2: Tudod, valaki ránéz, és nem érdekli
5: Egyébként ez egy történelmi bűne ezeknek a figuráknak, akik lealjasították a közmédiát. De tényleg, tehát azok a vezetők, akiket ugye ott az első napokban felfüggesztettek, és hát én még tudnék sorolni hozzá neveket, de már nem is akarom őket sorolni, mert annyiszor beszéltünk róluk, de ez egy történelmi bűnük, hogy most a ténykedésüknek a mocska rávetül a teljes közmédiára. Miattuk kell most egzisztenciális félelemben dolgozni. Igen, például az ott maradottaknak, mert nem tudják, hogy mi lesz, hogy mert ha normálisan működött van a közmédia, akkor nem kell mészárolni utána.
4: Ebben benne vannak azok is, akik olyan hangulatot keltettek a közmédia körül, hogy már pedig aki a Kunigunda útjára belép, az egy mocskos propagandista lehet csak.
2: Csak pont erről beszélünk, Tamás, hogy nem tudjuk, hogy mi volt előbb. És ebben a játékban meg nekünk pont nem kéne bemenni, hogy ki volt az, aki ezt elkezdte, hogy már volt egy olyan hangulat, vagy pedig olyan tartalmat gyártottak ott, ami megalapozta ezt a hangulatot.
4: Szerintem párhuzamosan ment a kettő egyébként.
2: Csak tudod, itt nekem akkor is...
5: Szerintem meg nem, mert én ott voltam. A tartalom volt, a ganyé tartalom volt a gyorsabb.
2: Igen, igen István, csak ez is rámutat. Én azért örülök ennek, hogy ez így történt. Egyrészt, mert hogy másképp nem történhetett volna, és akkor itt már belemegyünk ilyen determinista, egzisztencialista filozófiába, de ebben nem akarok, hanem hogy látjuk azt, hogy nem tud a magyar differenciálni. Nem tudja azt mondani, hogy az M5-ös tartalom az oké, nem tudja azt mondani, hogy mert Schiffer András megjelent ott egy műsorban, hogy az oké, nem, Schiffer András betette a lábát a közmédiába, innentől kezdve mocskos, fideszes. És az ő szekerüket tolja. Most egy példát mondtam. És nem tud különbséget tenni műsorok között, hanem az a közmédia, az előző rendszer közmédiája, az egészet sóval behinteni. Na ezzel van probléma, de nem baj, hogy ezt is láttuk, hogy mi így gondolkodunk, és végletekben, törzsiségekben, és nem tudjuk. Én azt gondolom reálisan, vagy legalábbis objektíven látni a dolgokat. Nagyon rövid szünetet tartunk, szóval megígértem, hogy foglalkozunk a hatóságokkal, a tisztás önkénnyel provokálok, hiszen a Fidesz szervereit lefoglalták. Brutális téma, stop önkény. Mindjárt jövünk. 20 másodperc.
6: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: Sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni menő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: Mivel most extra hosszú streaminggel készülünk, egészen 2 órán keresztül nyúzzuk itt egymást, lehet, hogy majd beiktatunk ilyen kis toalettszüneteket, mint a teniszben, tehát ezt nyugodtan lehet kérni mindenkinek, mondom, meg ha elfogyott a víz, akkor azt persze cseréljük, tehát azért nem.
2: Hidratáció.
1: Itt nem diktatúra van.
2: Nem, ez dehidratációs szó.
1: Hidratációs szünet.
3: Csak hosszabbítás ne legyen, mert mennem kell majd tovább.
2: Ja, igen.
1: Elfogyott a YouTube kamu jura pénz, kérdezi az egyik kommentelő, mert hogy mindenkit buzdítok, hogy írjon nekünk itt a YouTube
2: mire?
1: Oldalunkon.
2: Mi?
1: YouTube kamu jura viewer. Ja, hagyjuk, jó. Na, nem is értem a kérdést, nem is tudom, miért olvastam fel. Ez viszont izgalmas, hogy amúgy a vendég, aki nem tudom kicsoda, Liptek Tamás, most már tudod. Tényleg ezzel lovagol, hogy Magyar Péter fideszes volt? Nem tudta eddig? Nem tudta, hogy ez része volt az egész jelenségnek?
3: Uha.
1: Nem tudta. Szegény, jaj, nem tudta.
3: Menjünk. Ezért idéztem, mert nem tudtam. Tehát ezért idéztem föl nyilvánvaló módon, édes Istenem. Jó.
1: Ja, reagálsz rá? Vagy...
3: Nem, ennyi. Hát.
1: Ennyi.
3: Én mindig szeretek kommenteket olvasni egyébként. Kávé helyett zseniálisak.
1: Oké. Jó, próbálnám kitölteni itt az időt némi torokköszörüléssel, meg hasonlókkal. Minek jaj, ne, ezt, bocsánat, belekezdtem egy véleménybe, de nem baj, felolvasom, sértő.
2: Hosszú lesz probléma. Hosszú lesz ez a 2 óra, Tomi.
3: Provokatőr, nem?
1: Pláne így szegény, így szűköl, úristen, már megint azt se tudja, hol van. Minek hívnak ide ilyen agyhalott propagandistákat? Mondjuk ezt rám szokták írni.
3: Ja, én is megkapom.
1: Ez az ember a totál legalja.
3: Na, hát...
1: De ezt miért írják rólad?
3: Mert vannak, akik nem szeretnek, mert hogy kifejtem a véleményemet, és azt határozottan meg is védem. Van ilyen vélemény is.
1: És ráadásul igazad is van mindig.
3: És hát azt én nem állítom, de hogy is mondta az egyik miniszter úr, hogy amikor az érvek elfogynak, akkor kezdődik a személyeskedés?
1: Igen,
3: hogyha jól idéztem.
2: Persze, hát ilyennel nem kell foglalkozni.
1: Annyit egyébként a komment falunkkal, hogy én úgy látom, hogy így egy év után, mintha kezdene kitisztulni. Tehát a személyeskedésből most már ilyen érdemi reakciók jelentek meg. Mínusz.
3: De most már még először vagyok itt, így most jönnek.
2: Sikerült
3: ezek
2: jól demonstrálni.
1: Néha azért hívunk
3: vélemények.
1: Azért hívunk ilyen vendégeket,
2: propagandistákat,
1: hogy leszálljanak róluk.
3: Ja, igen.
1: Bár nem vagy
3: én itt, leszek
1: akkor,
3: a céltábla. Nem baj, szívesen. Bírom.
1: Na.
2: Tetszik ez a kommentfalu.
1: Kommentfalu.
2: Mindannyian kommentfalu lakóig vagyunk.
1: És ott nem beszélgetnek az emberekkel, hanem van egy ilyen közös kommentfal, és odaírogat mindenki.
3: Nekem hozzáteszem, Halka, hogy nyilván az is egy érdekes téma, hogy hogyan alakul a hazai közbeszéd az interneten. Totál, teljesen más, mint a hétköznapokon. Tehát, hogy hozzám napi 15 komment jön a különböző, teljesen mindegy, hogy milyen bejegyzés, ugyanez a stílus. De amikor meg felszállok a villamosra, akkor meg jönnek oda az emberek, hogy de jó, csináld, folytasd,
1: ja,
3: csak töröld már azokat a kommenteket, és akkor általában ezeket a profilokat meg szoktam nézni, hogy mégis ki fia, mi fia, nulla ismerős, nulla bejegyzés, nulla minden.
1: Magyar Péter küldte rád őket. Erre utalsz, a háttérhatalom.
3: Nem, arra utalok, hogy semmire nem utalok ezekkel kapcsolatban, csak megállok. Nem megyek bele ebbe, mert az egy nagyon hosszú végtelen út.
2: Amúgy ez egy sajátos lelki állapot lehet, nem? Amikor csinálsz magadnak egy kamu profilt, azért, és most nem arról van szó, hogy te valamilyen pártnak az aktivistája vagy, akár ingyér, akár fizetve, hanem tényleg magánemberként csinálsz egy kamu profilt, amit arra használsz, hogy bunkóskodj.
3: Igen. És várjál, a legérdekesebb,
2: hogy... Hozzászólásokban, nem? Tehát, hogy azért...
1: Én látunk egy súlyosabbat, amiről már beszéltünk, de parancsolj.
3: Nem, ennyi, hogy ír mondjuk a XY egy hozzászólást, hogy a ... anyádat, te rohadt ... szemétláda. Én ezt szoktam csinálni, hogy ezt így kimásolom, és akkor neki így visszaír, ugyanezt visszaírom, és akkor a következő kommentje, na, ez a stílusod.
1: Na, ez vagy te.
3: Gyerekek, hát amilyen az agyisten.
1: Nem, szerintem sokkal súlyosabb az a visszajáró kommentelő és profil, aki minden egyes büdös műsor, de ha akármilyen műsorban vagyok, ott megjelenik, van egy 4-5, és mindenhol leírja, hogy egy agyhalott idióta propagandista vagyok. Nézheted, és tudod, és mindenhol megjelenik, és mindenhol ugyanaz az üzenet, már megint hazudik.
3: És ilyen 5 percen belül, tehát
1: de emögött valami? Milyen gyűlölet lehet, hogy minden nap beírja, hogy akkor Boros Tamás szerepelt van a műsorban, oda kattint, és bemásolja azt.
2: Jó. Ez ilyen ártó szándék.
1: Igazán. Tényleg?
2: Nem. Igen, de nem úgy, hogy neked fájjon, mert ugye ez nem neked szól, hanem ez a környezetben, hogyha lejjebb tud tolni, akkor hát persze, hát ez egy ilyen... Soha többet nem, tehát a régen az volt a divat, hogy jöttek az ilyen hozzászólások, ami inkább ilyen fórumokon, ugye még nem volt túl ilyen, ennyire szabad és csodálatos a kommunikáció, ami már most, hanem fórumokon kellett mindenféle regisztrációk után, és akkor az volt a módi, hogy hát holnaptól lemondom a lapot. Holnaptól az előfizetés, soha többet nem veszem meg, és hogy egyébként is ezzel lehet gazdasági kárt okozni,
3: persze.
2: Mert hogyha sikeresen viszi át az illető ezt a hangulatot, és tényleg mondjuk lemondják egyesek, majd beindul egy ilyen hullám, megtörtént. Általában nem szokott megtörténni, mert nincs ilyen ereje, de hogy azért mondom, hogy ezek ilyen ártó szándékok, ugye nálad nem az előfizetés kell lemondani, csak ez a tényleg ez a hogy kialakuljon egy olyan hangulat, és nem csak nálad, szerintem ez mindannyiunk.
1: Hát erről meséltem, hogy tudtak engem közösségből kipöckölni.
2: De hogy kialakuljon egy olyan hangulat hogy akkor Boros egy agyhalott propagandista. Ami persze, mondjuk, persze. Tehát, és itt azt sem számít, hogy ez igaz. Ugye, hanem, hogy...
1: Kár, hogy amúgy igen.
2: De hogy tényleg ez ennyi. Nagyon hasonlít a két jelenség, de hogy emberek erre így felteszik a szabad idejüket.
1: Amúgy igen, tehát ez sok
3: és
1: óra.
3: És akkor utána elégedetten hátrad, hogy most megírtam persze. Neki, és hát innentől persze, jó a napja.
2: Ez persze. Egy jó kérdés, fogalmam.
1: Amúgy szerintem igen, mert belenyúlt a dolgok menetébe, érted?
3: Legalábbis így érzi. Hogy
1: letette a névjegyét, vagy nem tudom, valamit hagyott a
3: kamu profiljával, tehát igazából nem is tudjuk, hogy ő kicsoda.
2: Uh-huh. Ezt igen, ez az érzi. Letette a névjegyét a kamu profiljával, igen.
1: Ez a téma nem annyira jó, mert nem növekszik a nézettségünk, úgyhogy beszéljünk akkor a...
2: Reggel van, Tomi.
1: Tiszás önkényről. Jó. A tiszás kőkemény önkényről, mert hogy itt diktatúra épül, ez teljesen nyilvánvaló. Ugyanis kivonult kedden az ügyészség nyomozó csapata, és tehát előzetes bejelentés nélkül megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban, azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait, közölte Havasi Bertalan kommunikációs igazgató. Én azt gondolom, ez a provokatív állításom, és egyben Dévény István véleménye is, hogy ez felháborító, ezt nem hagyhatjuk, és ezzel szembe kell mennünk. Minden eszközzel.
3: Kellene csinálni egy olyan rendezvényt a Fidesz helyében, amiben még nem tudom pontosan, mi lesz a szlogen második fele, de az első az lehetne az, hogy stop. Ilyet még szerintem nem csináltak.
2: Igen.
3: Mondjuk stop házkutatás. Igen. De egyébként hozzáteszem, mielőtt tényleg elviccelném nagyon a dolgot, hogy az tény, hogy nem emlékszek arra, hogy a rendszerváltás, tehát a 89-90-es óta lett volna olyan, hogy egy pártnak az ilyen jellegű központjában megjelentek volna a hatóságok, tehát ez ráadásul egy parlamenti pártnak a központjából. Viszont nekem voltak kétségeim így afelől, hogy itt most valóban történt a rendszerváltás április 12-én, most már kezdem elhinni, hogy igen. Tehát, hogy a rendszerváltásnak amúgy ezek valóban jellemzői szoktak lenni, hogy az új hatalom az akár hatósági eszközökkel fellép az előző hatalom szimbólumai, vagy bármivel szemben, ugye Szakács István házkutatás, Bede Zsolt házkutatás,
2: elég
3: most ugye a
2: elég
3: Fidesz...
2: Elég szomorú, hogy a Bede Zsolt és Szakács István a szimbólum a Fidesznek.
3: Hát nem tudom, mi alapján választották, de hogy ettől függetlenül most azt látom, hogy, hogy itt ezt már valóban lehet rendszerváltásnak hívni.
2: De hát ez egy nyomozás, ugye az NK ügyben. Meglepő volt, tehát, hogy valóban elsőre így a hír, de hát ha belegondolunk, hogy az NK a ügy, és csak az a része, amit mi tudunk, tehát nyomozók azért valószínűleg már előrébb tartanak, mint a mi ennek az egésznek a megfejtésében, de már az is ugye arról szólt, hogy itt bizony a Fidesz tiltott pártfinanszírozást követett el, azzal, hogy Hankó Balázs olyan egyesületeket, meg mindenféle ilyen ugyan valódi, de sokszor áll civil szervezeteket támogatott, amelyek egyébként nem végezték el azt a tevékenységet, vagy nem volt szükség arra a tevékenységre, amire.
3: Vagy nem annyiért,
2: és akkor a maradék pénzből pedig a választókerületeknek a kampányát finanszírozták.
3: Ami egy nagyon súlyos dolog, ha valóban így volt, tehát azért tegyük már hozzá.
2: Hát igen, erről, de azt mondom, hogy erről szól a nyomozás, tehát hogy is a nyomozók valószínűleg előrébb tartanak. Tehát az, hogy egy ilyen ügyben, tehát hogyha országos hálózatú tiltott pártfinanszírozás a cselekmény, akkor ott nem lehet más csinálni, mint amit tett a nyomozó hatóság, hogy a magát, a pártnak a kommunikációs eszközeit azt akkor lefoglalják. És én tehát egészen biztos vagyok benne, nem lehetek 100%-ig biztos, hogy azért most jó néhány fideszes nyugtalanul aludgatott el tegnap este, mert hogy itt nem csak erről az egy ügyről van szó, hát itt vannak a izék, és akkor itt most itt mindenki azon, vagy hallottam ezt a véleményt, hogy de hát olyan jól mindig megcsináltak, meg lepapírozták, meg nem lesz ott Orbán neve, oké, csak gondoljunk bele, hogy ilyen üzenetek, hogy ha Viktor kérné, hogy akkor menjen mégiscsak haza az izé. Tehát, hogy és akkor nem Orbán Viktor írt, csak valaki így átüzen a másik fideszesnek, hogy, és ebből rengeteg, tehát hogy itt azért lehetnek olyan megszólalások, meg olyan nyomok, amelyek azért fájhatnak a Fidesznek. Én azért most már lassan nem lepődnék meg, hogyha elkövetkezne Hankó Balázs meghallgatásának, kihallgatásának is az ideje. Szerintem már nagyon erősen szorul a hurok.
1: Olvastam Kacsó Dániel írását ez ügyben, és ő azt mondja, hogy ez a hatósági akció, ez politikai vegzálás, az ellenzék ellehetetlenítése, és korábban ilyen nem volt. Tehát azt mondja, hogy ez egy határátlépés ahhoz képest, amit 16 évig a Fidesz csinált, mert hogy ők azért tiszteletben tartották, hogy vannak ellenzéki pártok, és tehát hatóságilag nem tették lehetetlen. Én hozzáteszem, hogy amikor a Jobbik egyébként emelkedni kívánt, akkor azért jöttek olyan büntetések az ÁSZ-tól, amely azért igencsak fájt akkor a pártnak, zárójel bezárva. Történeti kontextust is említ, és azt mondja, hogy rendkívüli és példátlan szintlépés. Ez a rendszerváltás óta, ebben egyébként igaza van, tehát korábban nem volt példa a pártközponti szerverek lefoglalására, bár teszem hozzá, olyan bűncselekményekkel sem vádoltak meg pártot, és nem volt olyan 16 év így egyben, ami lehetőséget teremtett arra, hogy itt ilyen visszaélések történjenek, és azt is említi, hogy aránytalan a párt adatbázisainak lefoglalása. Nekem erről az jutott eszembe, és elnézés, hogy nem kötődik közvetlenül a témához, hogy én magam utálom, amikor mutogatunk valakire, hogy megfogalmaz egy véleményt, és azt mondja, hogy na de pont emerte, hogy hiteles vagy-e vagy sem. Csak Kacsó Dániel nemzeti minimumot szeretne. Azt mondja, hogy legyen nemzeti minimum. Az, hogy ezt nem engedjük, hogy itt már állj. A nemzeti minimumhoz viszont nem úgy kellene hozzáállnunk, hogy ez egy ilyen igény svéd asztal legyen. Mint ahogy egyébként a demokráciához állunk hozzá itt Magyarországon, hogy én hadd mondhassam el a véleményem, de őket most már távolítsátok el innen, onnan, meg amonnan, mert hogy rájuk már nem vagyunk kíváncsiak, mert megbuktak. Tehát ez nem így működik. Pont erről beszéltünk a közmédia esetében, hogy mindenféle véleménynek a lehetőséget kellene adni, és mindenféle ideológiai iránynak. Tehát itt az a problémám, hogy tényleg beszélhetnénk nemzeti minimumról, csak ennek legyen meg egy morális talapzata. És ha olyan személyek, és akkor most beleesem ebbe a hibába, olyan személyek várják el a nemzeti minimumot, akik a fékek és ellensúlyok szisztematikus lebontása idején végighallgattak, akkor eszükbe nem jutott nemzeti minimumról beszélni, hogy azért itt már álljon meg a menet. Hogy mondjuk az Alkotmánybíróság összetételébe belenyúlnak. Vagy a médiahatóságba pár delegáltakat helyeznek. Ha akkor kussoltak, akkor lehet, hogy nem nekik kellene itt nemzeti minimumról beszélni, hanem azoknak, akik akkor is felhorgattak, meg most is felhorgatnak. Csak ennyit szerettem volna megjegyezni ezzel kapcsolatban.
3: Igen, érdekes volt, tegnap az országgyűlésben Juhász Hajnal kap egy sajtótájékoztatón beszélt erről, hogy hát mindenképp olyan köztársasági elnököt kell majd választani, tudom, erről is fogunk beszélni, csak ide kapcsolódik, akit konszenzussal mindenki el tud fogadni, és akkor pont én kérdeztem meg, hogy és ez az elmúlt 16 évben miért nem volt fontos, hogy ilyen köztársasági elnök legyen, szóval valamilyen kitérő választ.
1: De látod, mi is azt a hibát követjük el, mint Magyar Péter, aki folyamatában mutogat vissza az elmúlt 16 évre. Csak mondjuk ő cselekvő helyzetben van. Tehát neki nem lenne más dolga, mint az építkezés A, B, amit Forstoffer Ágnes is elmondott tegnap a parlamentben, hogy itt most már a megbékélésnek és a lenyugvásnak és nem tudom, valamiféle nemzeti konszolidációnak az ideje kellene, hogy bekövetkezzen ahhoz, hogy államfőt tudjunk választani, majd erről a témáról is beszélünk. Csak ezt elmondja, és 5 másodperc múlva jön a miniszterelnök, és mint az állat úgy áll bele a korábbi fideszesekbe, és hozzáteszem, Stopönkény, kiáll Áder János, ugyanezt a dumát elmondja, és utána meg jönnek, hogy akkor itt rákosista, hortista rendszer és Hitlerhez hasonlítják a mostani állapotokat.
3: Mi ez nyilván közel nincsen. Viszont, illetve annyit én azért hozzátennék azzal a kapcsolatban, ami most történik, hogy sokan elfelejtik, és ebből talán a Fidesznek érdemes tanulnia a jövőre nézve, hogyha még lesz egyáltalán Fidesz, hogy azért itt 2010-ben például volt egy valóban egy olyan kormányváltás, amikor az emberek ugye a 2006-os események után, és most nem csak az utcaira, hanem akár a gazdaságpolitikai, akár a választások, a választási ígéretek kapcsán kiderült, ugye hazudtunk reggel, éjjel, este, volt egy ilyen elégedetlenség az emberekben, majd gyakorlatilag nem követte semmiféle elszámoltatás ezt az egészet, és a Fidesz így, én nem is tudom, hogy vittek-e be valakit kihallgatni mondjuk 2010 után a 2006-os események, vagy a 2006 és 2010 között történtek miatt.
1: De tudjuk, hogy miért.
2: Volt egy vizsgáló bizottság.
3: Hát, és Budai Gyula vezetésével
2: nem,
3: így van.
2: Nem, és nem is nagyon emlékszem, hogy a 2006-os
3: semmit nem tudtak felmutatni. És ezzel szemben most egyébként tényleg most pártszimpátiától vagy bármitől függetlenül azt nem lehet mondani, hogy valami ne történne abban az ügyben, hogy az elmúlt 16 évnek a galátságait feltárják, és most erre tényleg azt tudom én is mondani, hogy már pedig, ha voltak ilyenek, akár az NKA körül, akkor azokat igenis meg kell, ki kell deríteni, tárják fel. Hogyha ehhez bizonyítékok a Fidesz szerverein vannak, lehet vitatkozni jogállamiságról, lehet vitatkozni arról, hogy a pártok, hogy az elmúlt 36 évben történt-e ilyen, de most, ha ez a Fidesz szervereit kell megnézni, akkor nézzék meg a Fidesz szervereit. Erre most...
1: Hozzáteszem, ha 3 hónap alatt nem törölgették ki ezeket az Orbános üzeneteket, az a akkor a világ lúzerei.
2: De nem lehet tudni, hogy hol születtek ilyenek. Tehát, hogy itt azért...
1: Hát akkor mindent kitörölni.
2: Hát egyébként...
1: Forma C2-s,
2: De itt tényleg ilyen kis ilyen félmondatok meg ízni, akkor emlékszel, hogy meg. Tehát, hogy nem lehet mindenkinek mindenére emlékezni, úgyhogy igenis, hogy ott lehetnek, és hát ez csak a felszín, tehát azért még lehetnek súlyosabb dolgok is. De hogy visszatérve Magyar Péterre, hogy szerintem kezd kontraproduktívvá válni a parlamenti ténykedése, méghozzá olyan azért, nem csak azért, hogy én már besokaltam, azt már elmondtam, hogy az én pufferem megtelt, egy darabig ez szórakoztató volt ez a fideszesek csépelése program. Tényleg jó, 16 év után jó volt, de nem, hát ugyanaz a koreográfia, ugyanaz az emberek.
1: Mikor meg, hogy a Tiszára szavaztál István, melyik volt az a pillanat?
2: Az még majd.
1: Hát ez is egy ilyen csapda kérdés, látod?
2: Igen, tudom. Jó, de hogy ugyanaz a koreográfia, nem? Magyar Péter napi rendelőtté frakcióvezető.
3: Már szóról tudjuk mondani, hogy mit fog mondani.
2: És teljesen mindegy, mi a téma, ugyanazt fogja mondani. Torocka is, a Bóka is, a Gulyás Gergely, a Rétvári is, Magyar Péter majdnem ugyanúgy fog reagálni ezekre. Van egy kis személyeskedés, Pócs, Takács, ne tiktokozzon, Pócs, mit tudom én, mit csináljon, mit ne csináljon. És ugyanaz, tényleg, ráadásul nagyon rossz hangulatban. Tehát, hogy, és én azt nem várom, hogy ott megfogják egymás kezét, és körbe táncolják a parlamentet, gyermekdalokat énekelve, miközben szivárvány húzódik az épület fölé, hanem, hogy tényleg, tehát most a legutóbbi példa, vagy a hétfői, az nekem kellemetlen volt nézőként. Annyira személyeskedő volt, és már már annyira lent volt a színvonal, és annyira rossz volt a stílus, és azért gondolom, hogy ez már kontraproduktív, nem azért, mert megunják az emberek, vagy megtelítődnek vele, biztos nagyon sokaknak sokáig fog tetszeni, hanem azért kontraproduktív, mert amikor már vannak ilyen konkrét ügyek, mint a szerver, vagy az ügyek eljutnak olyan szintre, mint a Fidesz szervereinek lefoglalása, ami azért nagyon durva, vagy ami az aranykonvojról folyamatosan kiszivárog, ugye most pont a mai a 444 megszerezte. Mindegy, megszerezte a jegyzőkönyvet, hogy miket vallottak, hogy mi történt az ukrán pénzszállítókkal, és hát elég durva az ügy, most már még durvább így az ügy, még mélyebbre látunk. Elviszi a fókuszt onnan, mert egy olyan fókuszt ad az egésznek, mintha ez ilyen bosszú hadjárat lenne.
3: Tehát ez az is.
2: De nem az. Tehát pont azért mondom,
3: Magyar hogy... Magyar Péter részéről az?
2: De közben meg nem az, hanem a hatóságok végzik a dolgukat, nyomoznak,
3: utána járnak. Mert a parlamenti beszédekre gondoltam.
2: Ja, az igen, azt nem tudom, de hogy... hogy
4: stratégiának gondolom.
2: Hogy, csak szerintem most kéne lecsavarni ezt a stratégiát, és kirakatban már ezek az ügyek maguktól kerüljenek oda. Tehát derüljön ki az, hogy mi volt. Hogy, de ha a Fidesz, és egyébként a Fidesz most kivételesen ezt jól csinálja, hogy benyomta magát ebbe a súlyos áldozati pózba, és aggódik a demokráciáért, amin persze mi mosolygunk, meg röhögünk, hogy az elmúlt 17 évben tetszettek volna, ugye, de közben meg kifelé, vagy a saját táboruk felé, meg ezt jól adják elő. De mondom, tehát ha visszavenne Magyar Péter a parlamentben, szerintem akkor ezek az ügyek önmaguktól sokkal erősebbek lennének, és sokkal súlyosabb hatással lenne a maradék Fideszre, hiszen ezek bűnögyek lehetnek, vagy BTK-s ügyek lehetnek, az egész Fidesz is érintett lehet, az államszervezet is érintett lehet, miniszterek, akár a miniszterelnök is, szóval sokkal súlyosabb ütés a Fideszre a valóság, ha kiderül, mint ez a csetepati állandóan
3: és hát az a baj ezzel,
2: parlamentben.
3: És ez a baj azzal, amit mondasz, ilyen szempontból, hogy miközben valóban ezek az ügyek már vihetnék magukat, és tényleg kiderülhetnének, ha voltak galátságok, közben egyébként tényleg az lesz, hogy az embereket lassan elkezdi majd nem érdekelni. Azt fogják mondani, hogy engem nem érdekel az NKA, hát hogy beszél a miniszterelnök a kedvenceimmel, és kialakul egy ilyen, újra egy ilyen szimpátia akár a bántott kisebb féllel szemben, és ezt fogja Magyar Péter elérni. Fideszes kisember. Igen.
2: Keményen igen, dolgozó tehát, Fideszes kisember, egész fontos.
4: Hát az a Mence Tamás lesz innentől. Szegény. Na jó, rövid szünet, tényleg nagyon rövid, egyre többen vagyunk, és egyre több komment érkezik, amiket így másolgatok ki közben, hogy majd ezekre is
2: reagálunk. Feljelentés céljából, hogy
4: mi. És küldöm a rendet. Na, szünet.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Záporok, zivatarok hoznak enyhülést. Lemondott a legfőbb ügyész. Rangos nemzetközi minősítést kapott a Friss Hús Rövidfilm Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéla vagyok. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézmény rendszer egyik alapja, ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők közben.

0: elmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint azt kérte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Reagáltak a parlamenti pártok vezetői a legfőbb ügyész lemondására. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Bóka János a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már nem tudja megállítani a parlament, a köztársasági elnök, az alkotmánybíróság és az ügyészség sem, csak az emberek. Orbán Viktor koncepciósnak tartja a Nemzeti Kulturális Alapügyében indított ügyészségi eljárást. A Fidesz elnöke sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, az NK a döntéseiben résztvevő emberek semmi rosszat nem tettek, a magyar kultúra rendelkezésére bocsátották az összeget, amit a kormány megszavazott számukra. Az eljárást a volt kormányfő ürügynek nevezte, hogy elvigyék a Fidesz szervereit és a párt teljes tagnyilvántartását. Bóka János a párt tegnap megválasztott frakcióvezetője kijelentette, vizsgálják, hogy az ügyben hivatali visszaélés miatt feljelentést tegyenek. Az NK a 17 milliárd forintos titkos támogatásai miatt ügyészségi nyomozás zajlik, jelenleg 6 gyanúsított van 30 napos letartóztatásban. Etikai eljárást kezdeményezett Orbán János Dénes ügyében a Magyar Művészeti Akadémia elnöke. Az MMA közleménye szerint Túri Attila beszélt a költő prózaíróval, aki korábbi nyilatkozata ellenére nem kívánt lemondani akadémiai tagságáról. Emiatt döntött az elnök az etikai bizottság összehívása mellett. Újabb rangos nemzetközi minősítést kapott a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. Két éve első magyar filmfesztiválként Oscar kvalifikáló státuszt szerzett, most pedig a Brit Film és Televíziós Akadémia tette lehetővé, hogy az ott bemutatott brit rövidfilmek nevezhetővé váljanak a rövidfilmes díjaikra. Az idei 14. Friss Húson a brit rövidfilmek voltak a fókuszban. A fesztivált több mint 15 ezer néző látta. A jövő évi mustrára már lehet jelentkezni, augusztus 2-áig kedvezményes nevezési díjjal. A napos felhős időszakok mellett országszerte várhatók, záporok, zivatarok. Délelőtt főként az északi területeken, majd később kelet felé haladva egyre több felé ered el az eső, és zivatarok idején megerősödik, viharossá fokozódhat a szél. A hajnali 8-15 fokról napközben 23-29 fokig melegszik a levegő.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: A gyanús, hogy soha nem kért pénzt.
3: Nem? Tehát mi a gyanús, hogy már folytatjuk az adást? Ez a leggyanúsabb számomra, hogy már
4: akkor nem derül ki, hogy ki nem kért pénzt. Vagyunk.
3: És hangunk is van. Kezdjük kommentelőkkel egy kicsit, szabad?
2: Tomikám, amit szeretnél. Ja, nyaralás előtt még ne legyél már ilyen. Minket.
3: Ne legyél már ilyen. No. Legyél lelkesebb.
2: Oké, okay, juhu.
3: Oké, okay. Néhány kommentelőre válaszolunk, és aztán utána megyünk a következő napi rendi pontunkkal. Azt nem értem, hogyan mondják Borosra is, hogy propagandista, ha nem is a Tiszához vonzódik. Jó, ezt amúgy nem tudom, miért másoltam ki, amiket erősebbnek tűnt még így elsőre. Tomi, ez úgy megy, hogy Schiffer, Hont, Molnár Zsolt féle arcokat meghívtak és mutattak, lám, ez az ellenzék, ezeket megkedveljük is, a nagy dolgokban egyetértenek velünk. Lehet. Csak emellett meghívtak Horn Gáborokat, és most hirtelen nem jött több eszembe, de fejemben volt Kukorelli Endrét, tehát több alkalommal is meghívtak olyanokat, aki élesen mást gondol.
4: Ellenzékieket.
3: Ellenzékieket, tehát nem igaz ez a felvetés, amit mondasz. Következő, de a fideszes nyilvánosságban azzal vádolják Magyart, hogy fideszes és tapsolt Orbánnak, tehát a Fidesz szerint ezek vállalhatatlanok, akkor ők maguk is vállalhatatlanok? Hát igen, ez a fideszes dilemma.
4: De bocsánat, ezzel nem a fideszesek vádolják Magyart, hanem ezek a tények, hogy fideszes volt 16, a 16 évből 14-et, és tényleg, amit mindenki tud, hogy ha Mészáros Lőrinc felveszi valamelyik cégéhez, akkor ma nincs Magyar Péter miniszterelnök. Tehát, hogy azért ezt ne fel, tehát ezek azért ne, tehát legyenek ezek már súlyos hitelességi problémák.
5: De nem azok.
4: Ez a problémám.
5: De ezt kéne látni.
4: Tehát, hogy ez
2: de nem, hogy nem probléma, Tamás, hanem ez az eredet történetben a pozitív rész.
5: Igen.
4: Tehát, hogy Magyar Péter nem azért került oda.
2: De szerintem azt a hibát követed el, meg a Fidesz is azt a hibát követi el, hogy azt gondoljátok, hogy ahogy ti ezt morálisan megítélitek, a Magyar Péter történetét.
5: Nincs az a moralitás Magyarországon.
2: Nincs az alapza. És ez egy teljesen érthető és elfogadható hozzá, vagy nézőpont, abszolút. Csak közben meg szerintem az maradt ki az egyenletből, hogy Magyar Péter eredet történetében pont az, amit ti úgy éreztek, hogy hát azért az bibis, az volt a pozitív, mert ugye az adta meg a kezdő löketet, hogy azt érezték az emberek, hogy valaki jön belülről.
4: Ebben igazad van, de...
2: Érted, és itt jön olyat de, akartok pont negatívként a fejére olvasni, amit a tömegek pozitívnak
4: de ezt azért, tartnak. Én ezt azért olvasom negatívként a fejére, mert igaz, hogy... Tehát itt az a pont, hogy Magyar Péter nem úgy nézett ki, hogy már pedig besokalt, és azt mondta, hogy jó, én már pedig nekem elég ebből 16 évig néztem, és, vagy 14 évig, és elegem van, és már pedig én ezt megbuktatom, hanem arról volt szó, hogy őt kipöckölték, és ha nem pöckölik ki, akkor a mai napig ott ül valamelyik kamuállás igazgató tanácsában, tehát hogy ő neki nem elege lett, őt kipöckölték, majd sértetten elkezdett visszamutogni ezért, mert ez egy óriási különbség a között, és én ezt nem értem, hogy ezt miért nem látják emberek.
2: De látják, csak mondom.
5: De felülírja, hát egy másik sztori felülírja.
4: Azt megértem, azt értem.
3: Nem úgy működik a magyar választópolgár, tehát törzsiség van. Ezt
4: abszolút.
3: Értsd meg, tehát hogy azon az ideológiai buborékon belül egyszerűen más valóságot tapasztalnak. A tiéden belül is mást, meg a fideszesen belül is mást, a tisztes, mindegyikben egy egészen, tehát nem arról van szó, hogy van egy közös erkölcsi alapzat, nincsen. Ezek kiüresített szavak, amit említettem már, demokrácia, egészen mást ért alatta a Jánbor András, két adással ezelőtt erről beszéltem, szólásszabadság előtt, itt ebben a stúdióban nekem heti, napi vitáim voltak a műsorvezető társammal arról, hogy amit ő az alatt ért, az szerintem egy súlyos kirekesztés akkor, ha számára nem kedves pártok jönnek szóba, vagy azok betiltása, mondjuk a AfD ügyében vitáztunk ezen, és könnyen rám lehetett a náci jelzőt aggatni, mert hogy én az ő érdekükben is kiálltam, miközben egyébként nem vagyok ott pártag, bár Alice Weidel bizonyos véleményeivel maximálisan tudok menni, és egy baromi tehetséges politikusnak tartom. Itt még egyszer bezárom a zárójelet. Tehát, hogy ki vannak üresítve ezek a szavak? Nincs mögötte egy mély lelki tartalom és fedezet, csak az van, hogy nekem milyen céljaim, motivációim vannak a politikában. Ennyi.
4: Ebben igazad van, én azért tartom ezt mindig fontosnak hangsúlyozni, akár Magyar Péterrel kapcsolatban, mert... Most ez kicsit talán bután fog hangzani, de én nekem nem az a célom...
5: Igazolod hogy, a kommentelés.
4: Igen, nem az a célom, hogy úgy beszéljek, ahogy hallani akarják az emberek, hanem én a saját véleményemet fogom elmondani, mert ezért vagyok itt, gondolom, Mence hogy a saját Tamás véleményemet mondja.
3: Erre utal, hogy a saját véleményét mondja.
4: Hát most jó, azt hagyjuk.
3: Komikus, hogy a Fideszben fel sem merül, hogy egy szerv nem megrendelésre a kormány vezérlésével végzi a dolgát, ki mint él, úgy ítél. Hát igen, illetve az egyetlen, amit kaptunk ilyesmiről, már miről is lehet itt szó? Mm. Igen, arról, hogy elszámoltatás. Mm-hmm. Az Ács Dani kb. 2016-os tényfeltárója, hogyan szereztek meg belvárosi ingatlanokat közösen MSZP-s és Fideszes meg SZDSZ-es politikusok és család tagja.
4: Bocsánat, ne haragudjatok, hát ez most ugrott be. Olyan jól sikerült az elszámoltatás, hogy a 2009-es SZDSZ-es EP listáról most valaki éppen a Fidesz frakció vezetője lett. Ez volt a 16 éves
2: számot. Jó liberális.
3: Így működik ez a morális relativizmus, hogy tehát fideszesek táborában is, hogy Orbán nem számoltatta el Gyurcsányt, de Gyurcsányt a fideszesek máig úgy tartják, mint aki a vagyonát illegálisan szerezte. Tehát, hogy ez a kettő megfér egymás mellett, hogy jogilag ezt nem tudták igazolni, vagy nem akarták, ezzel ők nem foglalkoznak. Nem, Gyurcsány korrupt, kész, pont, sukoró, hello, szia. Itt a fő probléma azzal van, hogy egyrészt, amit Ács Dániel is feltárt, hogy itt a pártokon belül ebben a politikai elitben voltak olyan összefonódások, hát de amik lehetetlenítették. Most
2: a parkgondozás és egyéb ügyek, ott van a 70, 70, igen, az a bizonyos 70-30.
3: A másik, amit meg Kacsó Dániel sem ért, hogy a Fidesznek óriási szüksége volt Gyurcsányra és erre az ellenzéki elitre, hogy tudjon velük riogatni, Magyar Péter meg más taktikát választ.
2: Amúgy, amit írt a mélyen tisztelt hozzászóló, hogy a Fideszbe fel sem merül az, hogy egy hatóság az egyébként magától is végzi a dolgot, persze, rendesen is, csak hogy politikai izé. De a Fidesz, ezt tudtuk, hogy ezt fogja csinálni, tehát hogy nem is nagyon tehetett más, tehát egy ilyen 16 év után, amit maguk mögött hagytak, csak ha azokra az ügyekre gondolunk, ahol már nyomozás van meg. De nem is tudom, már sokszor nyomon követni, tehát napi szinten ilyen 100 milliós tételeknél már le se hajolunk, tehát már mint hogy hír szintjén se. Most Ruszin Szendi Romulus is bejelentette, hogy 500 millió forintért vettek valamilyen műszaki cuccokat a honvédségnek.
4: Akkor azt, bocsánat, pont 500 millióval kevesebb, mint az ő szolgálati villája volt, na, zárójel bezárva. Ezeket szóval nem tudom elengedni.
3: Ha volt az elnök mai hír, bocs, aztán
2: de csak hogy 500 millió.
3: Nem, még egy hír.
2: De utána. Tehát, hogy 500 millió forintért vettek, vagy háttértárakat, vagy tápegységet. Nem emlékszem, nincsenek meg. Tehát, hogy izé. De ilyen már így úgy vagy vele, hogy ilyen 100 milliárdokhoz vagyunk hozzászokta, hogy 500 millió, hát ilyen, nem ezekkel a piti ügyekkel kéne foglalkozni, ugye mondják nagyon sokan. Na, szóval, hogy annyi ilyen ügy van a Fidesz háta mögött, csak azok, amik eddig kiderültek, és most elkezdenek kiderülni, hogy pontosan lehetett tudni a választás elvesztésének pillanatában, hogy ők azzal fognak védekezni minden nyomozásra, minden tényfeltárásra, minden vizsgálóbizottság által kimutatott visszaélésre, hogy politikai támadás. Ezzel nem kell csodálkozni, így működik a politika, így működik a politika. A kommunikáció, szerintem mi egy csomót beszéltünk is erről, hogy úgyis ezt fogják csinálni. Ezt is csinálják, csak pont azért kellene, és visszatérek még akkor egy fél mondatig, arra, amiről beszéltünk, hogy pont ezért kéne letekerni a kirakatban a hangerőt, hogy ne vetüljön rá az, hogy tényleg úgy tűnik, mintha ilyen borsz.
3: És kettő miközben működik.
4: Egyébként működhet, tehát...
3: Mert a nagy része amúgy uncsi és reszli ezeknek a nyomozásoknak. Ezt látjuk. Kivonulnak, történik valami igazából? Nem történik semmi.
4: Szakács István ittasan beszél a mobiltelefonjába, és kimennek terror cselekmény előkészítésének gyanújába.
2: Hát ez egy nagy maraság volt.
4: Atya úristen, és akkor ilyenkor ne gondolja azt egyébként jogosan az ember, igen, hogy ez nem kézi vezérelt dolog.
2: Igen, azért mondom, hogy ez probléma. Ez is probléma, meg az is, hogy valóban elviszi a reflektorfényt onnan, ahol meg ott kéne lennie, és önmagától, tehát ezek olyan horderejű ügyek lesznek, és annyi lesz belőlük, és olyan politikusi érintettség várható, hogy szerintem ez önmagától megadná azt, de aztán lehet, Tomi, hogy neked van igazad, majd a történet, vagy nem neked, hanem hogy a felvetésed.
3: De nekem.
2: De hogy nem mondhatnám, nekem. Ne haragudj.
4: És bocsánat, mennyivel másabb volt a hangulata az országgyűlésnek, meg az országnak is egyébként, amikor ugye Magyar Péter elment Ankarába, majd egy hét szabadságra, és hogy Vitézi Dávid, meg Velkei György tartották a vezérszónoklatot, voltak válaszok, érdemi viták.
2: Hát azért ez csak nem nyomja rá a bélyegét az egész ország hangulatra. Ami viszont, most azért jól mondtad, mert hogy ez már így motoszkál bennem egy ideje, hogy olyan szempontból nem vagyunk jobban, mint a Fidesz előtt, már pedig azt gondoltam, és nagyon biztos benne, hogy jobban leszünk, és sok szempontból jobban vagyunk, társadalmilag, én azt érzékelem, de olyan szempontból nem, ilyen közhangulatilag, hogy előtte ugye volt ez a állandó ellenségkeresés, mindig rábökünk egy társadalmi csoportra, mindig meg kell védeni, mindig harcolni kell valaki ellen, mindig nagyon nagy a veszély, amit csak a Fidesz tud elhárítani, sőt, egyre nagyobb a veszély, és ugye ez egy elég agresszív kommunikáció volt a Fidesztől folyamatosan, ráadásul ilyen szőnyegbombázás jelleggel, ami értelemszerűen ezt tényleg rá tudta nyomni a hétköznapokra a végét. Csak hogy ebben a kommunikációs térben én azt érzem, hogy történt váltás, csak egyik negatívból a másik negatívba mentünk át. Tehát most ami leginkább ugye a Tiszával kapcsolatban így az embernek eszébe jut, hogy kommunikáció, azaz a számonkérés, a visszamutogatás, még akkor is, ha jogosan rámutatás, hogy ő is bűnös, és ez nagyon ez a számonkérés, hogy szerintem, és ez mind a kettő negatív. Tehát ilyen szempontból nem lettünk jobban, miközben meg tényleg váltani kellett. Csak, de aztán lehet, hogy én vagyok már ilyen hisztis, gyanúsan Lipsi,
3: teljesen egyértelmű.
2: Lipsi boomer, és hát tudom, és akkor mit nyavajgok itt a nagy rendszerváltáskor, nekem van egy ilyen érzetem.
4: Hozzáteszem, az is egy érdekes dolog volt, hogy április 14-én ugye lekerültek a stop, nem tudom én milyen plakátok, és felkerültek helyettük, nem tudom kinek tűnt fel, ezek az uniós plakátok a buszmegállókba ide-oda, hogy a szabad sajtó, közös érték, és mindegyiknek az volt a vége, hogy védjük meg. Mm. És így néztem is, hogy most akkor az Unió akar megint megvédeni, tehát eddig a Fidesz akart megvédeni.
2: Szerintem ez még a kampány alatt befizetve, én is láttam már a kampányban.
4: De ezek uniós, tehát ez az Európai Bizottság.
2: Tudom, csak azért mondom, hogy szerintem ez még a kampányban aztán lehet, még most futotta ki magát. Én nagyon sokat nem látok, hál' Istennek. Ilyen, most mennyire nem hiányzik, és milyen gyorsan le lehetett jönni, úgymond a szerről, nem? Tehát ezek a fideszes hirdetések agyba
4: főleg. Azt hozzáteszem, hogy az ügyek, amikre ilyen módon reflektált a Fidesz, azok sokszor egyébként ténylegesen, tehát valós ügyek voltak, és akár valós veszélyek is, a probléma az a kommunikáció volt, ahogy ezekhez hozzányúltak. Tehát az volt a borzasztó, hogy nem elmagyarázták, hogy nem is akarták elmagyarázni, hogy ez miért veszélyes, ez miért rossz, ez miért nem jó, amaz miért lenne fontosabb, meg se próbálták, kiírták, hogy stop ez, stop az, és kész, ennyi. Ez volt a taktika.
3: Oké. A hátralévő 7 perc 20 másodpercben lehetőséget kaptok arra, hogy választhatok Torockai László vagy Puzsér Róbert. Ennyi időnk nincsen. Na egy-egy szavazatot kér.
4: Jó, én Torockait mondom.
2: Puzsér.
4: De azért hát az a szünet után meg a másik jön, nem?
2: Én csak azért mondom Puzsért, mert a Puzsér ügy, ugye, az nem ügy, csak ez a köztársasági elnöki téma, és hogy ugye a következő etap meg már megint egy nappal később lesz. Lehet, hogy addigra már...
3: Még ha tudja, hogy folytatódik a stream is, ugye? Na jó, keverjük mindenkit
2: igen,
3: össze.
2: Igen, igen.
3: Tiszta Christopher Nolan film, már senki nem tudja, hogy éppen mi a jelen, mi a múlt és a jövő. Akkor azt javaslom, hogy beszéljünk Puzsérról, illetve az ő jelöltjükről, nyilván nem Puzsér Róbertről fogunk beszélni, hanem az ő köztársasági elnöki jelöltjükről, az ő az Flex Zoltánt és Lányi Andrást is fedi. Ők is hozzászóltak a köztársaság elnöki titulus körüli vitához, és ők is bedobtak egy nevet. Laco Adrián egykori bírónőt javasolják, aki felhagyott a hivatásával, amikor úgy találta, hogy Magyarországon a bírói függetlenség feltételei többé nem teljesülnek. Általában a jelenségről csak egy fél percben. Ez a casting, ez valami teljes őrület, hogy mindenki bedobja a saját nevét, mindenki teljes meggyőződéssel, hogy ő a megfelelő személy, és úgy, ahogy a demokráciához nyúlunk, egy ilyen svéd asztal, hogy számomra benne ez szimpatikus, hogy akkor már jöjjön. És Laco Adrián lehet, hogy kitűnő lenne ebben a pozícióban, de akkor is egy ilyen mémesült média történeti, ugye elment a Partizánba, amit mondtam, illetve felolvastam, hogy a bírói függetlenség feltételei nem teljesültek, és akkor ő bentről kezdte el kritizálni ezt a rendszert, hasonló, mint Magyar Péter tette ugye a NER-rel, és hogy emiatt jut sokaknak eszébe, hogy akkor legyen Laco Adrián. De akkor lehetne Szabó Bence százados, aki már talán ezredes azóta, nem? Uh-huh. Tehát hogy számomra ez egészen döbbenetes, hogy a legfontosabb pozícióba olyas valakit akarnak beemelni, aki egy ilyen mémesült, celebbé vált. És a celeb itt most jó értelemben értem, mert mögötte van teljesítmény, de hogy ezek a felfröccsenések már valakit oda helyeznek. Hát, sokak fejében.
4: Finoman szólva sem vagyok sem a köztársaság, sem a köztársasági elnöki intézménynek a híve. Ez a jobboldaliságomból is fakad.
3: Királyságot
4: viszont,
3: vissza.
4: Ezt sem mondtam, de most nem nyitnám meg ezt a topikot. Az, ami az elmúlt hetekben, hónapokban, években, évtizedekben történik a köztársasági elnöki intézmények körül, szerintem nagyon jól megvilágítja, hogy többek között miért nem vagyok a híve ennek az intézménynek, vagy rendszernek, vagy megnevezésnek, nem is tudom, hogy ez mit, tehát teljesen lejáratódott. Én komolyan gondolom azt, hogy én is azt mondom, hogy komoly ember ehhez már nem fogja a nevét adni, főleg azok után, ami az elmúlt hetekben történt, úgyhogy én bedobnék egy olyan jelöltet, akkor itt így ünnepélyesen, akire még sokan nem gondolnak, pedig én azt gondolom, hogy generációk ismerik, valóban képes volt, tehát ha ő a képernyőre került, mindenki odaült és figyelte, hogy mi lesz a következő lépése. Nem, tehát hogy én azt gondolom, hogy olyan személyiség, akit mindenki ismer, mindenki szeret, a tévémaci. Tehát szerintem a tévémaci lenne az igazán alkalmas köztársasági jelölt.
2: Fiatalok már nem ismerik.
4: Hát majd megismerik, nagyszüleik,
3: szüleik. Ez egy komoly műsor, Tamás.
2: Így van.
3: Akkor meghívtunk, csak éppen... aláírtad a szerződést, benne volt, hogy nincs vicceskedés. Volt
2: szerződés? Igen, mindegy, egy nullát húzna le.
3: Tudtam, hogy nem írtad alá.
2: Egy nullát húz le a gázsiból.
4: Felejtje meg.
2: Bosszú.
4: Még így is jó lesz. Na mindegy.
3: Szép.
4: De ettől függetlenül ahhoz a komédiához, ami az elmúlt héten, ebben igazatok van, a tévémaci komolyabb bennél.
2: Nekem kérdezzétek, az eredeti tévémaci volt a kezemben.
4: Mm.
2: Csináltam interjút.
4: Ja,
2: interjút, még akkor nagyon kezdő újságíróként itt Budapesten csináltam interjút az alkotóval, és akkor behozta a szerkesztőségbe, és, és ilyen picik, nagyon cuki. Na, szóval.
4: És alkalmas
3: lenne? Azt stop trükkel csinálták? Ahogy felvették a...
2: Nem, az él a tévémaci. Nehogy már elvedd a szegény nézők, hallgatók illúzió. Mikulás is van.
3: Szegény hallgatnak.
2: Hát így van. Szóval, hogy nekem az a nagy tanulsága annak, ami történik, hogy ugye valóban kezd kialakulni ez a korábbi MSZP-s elnökjelölti casting, ami hát az is jó sikerült, hogy valami hasonló. Hogy szóval nekem az a tapasztalatom, vagy az lett a tapasztalatom ebből is, a korábbiból is, hogy hányszor hallottuk már ezt, nem ezt a részvételiséget, erősítése, a részvételi politizálás, a minél szélesebb körű társadalmi egyeztetés, ezt baromira szereti minden politikus puffogtatni, és aztán most már szerintem az a kérdés, hogy egyáltalán van-e ilyen?
4: De bocsánat, és...
2: Van ilyen? Van valódi tartalma? Mert mi történik most?
3: Igen,
2: ennél szélesebb társadalmi egyeztetés, mint hogy mindenki boldog-boldogtalan mondja a neveket, szerintem ennél szélesebb nem nagyon képzelhető el. Részvételiség megvan, hiszen mindenki benne van. De aztán mi történik ezekkel a nevekkel? Hát az elsikadnak, nem veszik komolyan. De valamilyen szintig, és már ott probléma van, mi az, hogy valamilyen szintig, de valamilyen szintig el kell jutni ezeknek a neveknek. Valamilyen olyanok elé, akik majd dönthetnek erről, akkor ott már kapásból megszűnt a részvételiség, hiszen ki lett zárva egy csomó jelölt, ilyen-olyan, alapból, viszont az egésznek van egy ilyen nagyon rossz hangulata, hogy sokan sérülnek is benne, mert adott esetben én nem is tudom, hogy engem mondjuk a Boros Tomi szeretne, hogy köztársasági elnök legyen, az bedobja a nevemet, elkezdik komolyan venni, és akkor mindenféle lejárató kampányok indulnak, meg megcibálnak innen. Szóval, hogy...
3: És te csak azért helyeznél téged bármilyen pozícióban, mert mellette...
2: Megszabadulj.
3: Nem, szakértő, vagy titkár, vagy nem tudom, tanácsadó lennék zseniális fizetésért.
2: Ja, jó. Oké, figyelj, csináljuk.
4: De hát hozzáteszem.
2: Na, hogy szóval értitek, tehát, hogy most, és rendszerváltás óta ez hangoztatja mindenki, de abban a pillanatban, hogy elkezd valósággá válni, kiderül, hogy nem nagyon tudjuk, hogy miről van szó. Mert például az alkotmánynál, ugye erről beszéltünk korábban, a teátomat, de azt képzelni, hogy mindenféle testületek, meg ilyen-olyan civil, meg nem civil szervezetek összeülnek, tanácskoznak, ezt mondják, azt mondják, és akkor abban tényleg valami úgy kialakulhat, oké. De ugye itt nem erről van szó. Tehát ez...
4: Hát ez, hogy szombat este meghirdett valaki, most nevezzük valakinek, meghirdett egy társadalmi egyeztetést, és milyen szavazás, nem is tudom már mit, majd vasárnap a VB döntő szünetében így kiposztolja, hogy ja, ő lesz a jelöltünk. Tehát teljesen...
3: És halljátok, te engem ez ideges.
2: Nem menj bele, hanem holnap csináljuk, kezdjük
3: ezzel. Ne, csak ezt még gyorsan fejezem.
2: Jó.
3: Nincs egy józan hang ebben a sztoriban, aki azt mondaná, hogy nem, tudjátok mit, én hátralépek, vagy akkor legyenek vitaműsorok erről, hogy mindenki képvisel valakit, de csináljunk egy 50-es listát, közösen, mi magyarok, úgyhogy senki nem dumál bele végre, hogy neki ki a jelöltje, és szerinte ki lenne a jó. A rohadt ego fröcsögés basszus, hogy mindenki megmondja a tutit. És ezzel rontjuk el a játékot. Magyar Péter rámutat valakire, na majd kit fognak megszavazni utána a tiszta szavazók. Ha-ha, van rá...
4: Fél órátok.
3: Igen. Szóval egészen elképesztő ez a dolog. Lépjen már mindenki hátra, és teremtsünk már egy demokratikus helyzetet ebben. Azért nem tudjuk ezzel folytatni ma István. Most itt a folytatásban, mert el kell búcsúznom a televízió nézőktől, mindenkinek viszontlátásra. Köszönjük szépen a figyelmet, ez volt a provokatőr, de ne menjen senki sehova az online térből, hát könyörgöm, hiszen folytatjuk a streamet, erre még nem volt példa, hihetetlen
2: most
3: újítás, média történeti esemény, úgyhogy továbbra is várjuk a kommenteket, most szerintem tartunk egy rövid szünetet, kell hidratációs urak?
2: Nem.
3: Én kiszaladok majd vizét. Hamarosan jövünk vissza, a televízió nézőktől pedig búcsúzunk, és a rádióhallgatóktól is viszontlátásra, de egyébként megmaradunk. Hú, de szürreális ez az egész.
4: Ez a modern technika.
2: Igen.
1: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje a Spirit FM-en. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék.
1: Üdv mindenkinek a Pitlane legújabb, már a Spirit FM-en is elérhető adásában. Én Kerek István vagyok, a Network 4 MotoGP kommentátora.
2: Én pedig Demeter Gergely, a Network 4 MotoGP és Superbike szerkesztője. Köszöntök én is mindenkit. És ezen a héten nem a megszokott módon kezdjük, hanem kicsit variáljuk itt az adáskezdést, mert hogy Isti és a Robiék ezen a hétvégén a Sachsenringet a helyszínről kommentálhatták végig, úgyhogy a szokásos, már-már ilyenkor szokásos, akasztjuk a hóhért rovattal indítunk. Hello Isti, mi a helyzet, hogy vagy? Ugye kedden délután vesszük fel ezt az adást, kipihented-e már a hétvégét, és energiaszintben hol tartasz most, hogy érzed?
3: Be tudok jönni ide. Tehát, hogy most így egyelőre ez a legjobb mércéje annak, hogy éppen hol tartok, hol vagyok. Sziasztok! Új helyszín volt, úgyhogy már ugye rögtön ott a csütörtöki megérkezés is ilyenkor mindig egy ilyen plusz, hát olyan faktor, amit fel kell dolgozni minél gyorsabban, hogy hova kell menni, hogyan lehet eljutni A-ból B-be, hogyan épül össze a pedok egyébként, meg hogy milyen útvonalakon tudunk közlekedni, mert azért amikor egy új helyszínen vagyunk, akkor ugye ott hirtelen vagyunk bedobva a kellős közepébe a dolgoknak, mert hogy akkor a technikai próba, meg ugye a versenyzőkkel való beszélgetéseknek is ugye megvan a konkrét helye, hogy hol kell lennünk és mikor, és ugye vannak ezek az előre leszervezett dolgaink, és hát ugye azt mindig fel kell mérni, hogy aztán gördülékenyen tudjunk menni egyik helyről a másikra. Nyilván ez Brunóban már gördülékenyen ment idén, a Red Bull Ringen hát nyilván már csukat szemmel el tudok navigálni bárhova gyakorlatilag. De itt az Sachsenringen még nem, és ugye beszéltem másokkal még korábban, és ők előre figyelmeztettek, hogy ez azért kicsit más lesz, mint az eddigi. Méghozzá azért, mert tényleg két részre van osztva a pedok, és igazából ugyanannyi időt kell a pálya egyik oldalán tölteni, mint a másikon.
2: Igen, tehát aki el akarná képzelni, a célegyenes mentén van ugye így kettéosztva gyakorlatilag.
3: Igen, és ugye általában azért úgy szokott kinézni egy ilyen MotoGP pedok, meg egy ilyen kettéosztott pedok, ott is sokszor úgy szoktak megoldani, hogy jó, akkor mondjuk a MotoGP az bekerül még a pedok központjába, és aztán a Moto3, Moto2 az vagy valami külső helyszínen, vagy kicsit kijebb, ugye a Red Bull Ringen úgy van kialakítva, hogy a külső parkolóknál van kialakítva, akár a Michelin-es sátor, akár a Moto3-as, meg a Moto2-es csapatoknak a főhadiszállása, hát itt nem így van, itt gyakorlatilag a szakmai rész úgy mond, tehát ami a garást illeti, a versenyzőknek a gyorsan átöltözős kamionját illeti, az van az egyik oldalon a pályának, ahol egyébként még a médiaközpont is van, meg ott van még a gumisátor, ugye a Michelinnek, illetve a Pirellinek, meg a kétféle futóműnek is a helyszínre kihelyezett kamionja, de az összes többi ilyen Alpine Stars, Dainese, tehát a bőrruhák, sisakok, és a többi, azok már a pedoknak a közvélemény számára látványosabb részében van kialakítva, ahol egyébként a versenyzők is laknak, meg ahol a hospitalitik vannak. Úgyhogy emiatt kellett így sokszor ingázni akár a csütörtöki napon, mert volt, akik azt mondták, hogy a kamionnál legyünk a garázs mögött, volt, akik azt mondták, hogy a hospitality-be, és akkor ott azért átmenni azzal az ember tömeggel már, amivel már csütörtök délután meg kellett birkózni, ilyen 4 óra környékén, azért az ott egy picit fenntartásak volt kezelendő, illetve egy kicsit csúszott is a program valamilyen szinten. Uh-huh. Pont azért, mert tényleg rengetegen voltak ki már csütörtökön, és egyébként már akkor is érződött, hogy lehet sejteni azt, hogy a verseny az nem fog olyan nagyon nagy izgalmakat okozni, tehát hogy nem ez lesz életünk verseny hétvégéje.
2: Nem, hogy lerágni mind a 10 körmünket.
3: De az biztos, hogy maga a rendezvény az eléggé rendben lesz, és a rendezvény eléggé rendben is volt.
2: Igen, hát aki szeretné, a Lacinak még vannak ilyen, ő nagyon sok videót forgatott meg, hogy néz ki az alakút, meg minden, úgyhogy a GP King Facebookon azt meg lehet találni. Mi volt, ami számodra mondjuk a legnagyobb kihívást jelentette, vagy mi volt, ami legérdekesebb volt így a helyszínről? Tehát miben mondjuk más, tehát azon kívül, hogy minden szét van szedve, másabb be még valamiben a Sachsenring.
3: Engem meglepett, hogy rendes kommentátorállás van. Tehát én úgy voltam vele, hogy biztos ilyen konténeres megoldás van, mert az általában az ilyen nagyon kis helyszíneken, meg szűk helyszíneken, ugye úgy próbálnak még több helyet spórolni, hogy akkor konténereket építenek, vagy egymás mellé, vagy egymásra. És nem, tehát itt tényleg rendesen, fullosan kialakított kommentátorállás volt a célegyenesben. Mi azt hiszem pont az utolsó rajtsor magasságában ültünk, tehát a Crutchlow-t meg nem tudom ki rajtolt még mellőle, meg a Vinales, na őket láttuk rajtolni közvetlenül magunk előtt. De egyébként így tök jó volt a kilátás, úgyhogy engem ez speciál meglepett, hogy itt rendes kommentátorállás van. A legnagyobb kihívás az a futásnál volt az utolsó emelkedő, de ez egy egészen másik történet. Az a helyzet, hogy most ez lehet, hogy rosszul fog hangzani, de onnantól kezdve, hogy megérkeztem a pedokba, és nagyon gyorsan felmértem azt, hogy akkor mi, hogy merre, mettől, meddig egy ilyen 10-15 perc leforgása alatt, utána már teljesen otthonosan lehetett mindenhol mozogni, tehát nem volt semmiféle fennakadás.
2: Hát mert mennyire profi vagy, olyan sok helyszínen voltál.
3: Hát nagyjából azért tudom már, hogy működnek a dolgok ilyen.
2: És mondjuk, ha így rangsorolni kéne a helyeket, ahol eddig jártál így MotoGP-t vagy Superbike-ot tekintve, elejében helyeződne el a Sachsenring, vagy inkább a végében?
3: A közvetlen élmezőny mögött.
2: Uh-huh. Tehát hogy nem a...
3: Tehát a Red Bull Ring és Barcelona után szerintem oda a harmadik helyre tenném Brunóval egy szintre.
2: Uh-huh. Hát akkor így végül is egy egész jó kis hétvégétek volt összességében. Volt-e valami olyan vicces sztori, amit így elmesélhetsz, vagy ami még úgy érdekes volt?
3: Az volt még más egyébként ezen a helyszínen az eddigiekhez képest, hogy a parkolóból nem gyalog mentünk föl uh-huh. a pedokba, hanem volt ilyen shuttle járat, és ez rendszeresen jött. És amikor első nap rögtön csütörtökön mentünk fel a shuttle-lel, hát megérkezünk ugye közvetlen a pedok bejáratához, utaztunk mi négyen, meg egy Apriliás szerelő. Uh-huh. És hát egyszer csak így jön velünk szembe egy csoport bringás, egy ilyen 2-3 bringás jön velünk szembe, és az egyik nagyon-nagyon nézegeti a kis kompjúterét, amin ugye beállítja a különböző dolgokat, a kilométerórán, minden egyebet, és hát annyira el van foglalva ezzel az állítgatással, hogy nem nézi azt, hogy éppen jövünk vele szemben. És hát kiderült, hogy ez a személy ez nem más, mint Jorge Martin, és hát ugye nagyon lassan mentünk mi is, meg hát a Martin is még időben észlelte, meg hogy szóltak neki is, és akkor hát valahogy elkerülte, az utolsó pillanatban elrántotta a kormány, de hogy már rögtön ez egy hát vicces dolog volt. Majd elcsapott
2: titeket a Martin, így indult a...
3: Igen, hétvége. És az volt a legviccesebb, hogy a mellettünk, vagy a velünk utazó Apriliás szerelő így mondta, hogy ez az én emberem, vigyázzatok rá! Vagy ilyen jellege volt annak, amit mondott így a lelkesedésében, vagy egyszerűen csak büszke volt arra, hogy itt van a versenyzőm, uh-huh. és akkor ez így megadta az egész csütörtöknek az alaphangját.
2: Tehát büszke volt arra, hogy azért félig meddig kicsit gyökér volt a Martin.
3: Hát na.
2: De belefért.
3: Belefért.
2: Jó, Hát akkor vágjunk is szerintem bele, és akkor lassan vissza is adom majd neked a szót, de előtte még kezdjük a hétvége pillanatával, hogy mi volt számodra a legkiemelkedőbb.
3: Hát nem
2: gondolom a Raúl Fernández interjú.
3: Nem feltétlen. Egyébként, ha már meglepetések, engem nagyon-nagyon meglepett, hogy mennyire jó arc volt Raúl Fernández. Uh-huh. Tehát nyilván van az, hogy ha valakinek jól megy, akkor sokkal közvetlenebb a sajtóval is, meg mindenkivel, de engem tényleg meglepett, hogy így Raúl Fernández mennyire jó arc volt most. Tehát, hogy nem csak az volt, hogy akkor kérdés válasz, hanem volt, hogy visszakérdezett. Tehát, hogy kicsit jobban sikerült szerintem őt is kimozdítani ebből az ilyen nagyon merev szerepből. És szerintem ez így egy tök jó beszélgetésnek, egy tök jó impulzust is adott arra, hogy akkor a csütörtököt követően pénteken azért ezt egészen jól sikerült beépíteni a közvetítésbe tartalmilag, ami ott elhangzott. Úgyhogy ez abszolút egy pozitív dolog volt, de a hétvége pillanata az nem ez volt, hanem nekem legalábbis a hétvége meghatározó pillanata az Bezekinek a bukása volt.
2: Azt hittem, a márkezes ünneplést fogod hozni, hogy az ott pont az orrod előtt történt.
3: Ó, hát...
2: De igen. Akkor ezt...
3: Azt megtartom magamnak privátba.
2: Már
3: amennyire privátnak lehet.
2: Azoknak, akik követik az újságírói profilt.
3: Igen.
2: Hát ha nekem kéne választani, akkor én egy olyat fogok hozni, amire szerintem nem, hogy te, de senki, aki hallgat minket, nem számított korábban, és én magam is kicsit furának érzem, hogy ezt hozom eleve, de hogy hát ugye itt a MotoGP-vel párhuzamosan nálunk zajlódott ugye a Superbike világbajnokság Doringtoni hétvégéje is, ahol az utolsó előtti hétvégéjét rendezték a női világbajnokságnak, és aki esetleg nem látta a történetet, ugye a szombati futamon Maria Herrera kitette Beatriz Nilát egy elég szép megmozdulásra, ezért kapott egy dupla hosszú körös büntetést, de így is megnyerte a futamot, de ami a Nilának nagyobb problémát jelenthetett, az, hogy így ha Herrera megnyerte volna a vasárnapi futamot, akkor ugye automatice világbajnok. Egyébként nagyon vicces volt, hogy még miután kilökte a Nilát, akkor a Nila utána ott a pályaszéről mutogatott neki, repkedtek a középsúlyok meg minden, tehát már ez is óriási sztori volt, de aztán a vasárnap ugye erre rátett még egy lapáttal. Mert hogy vasárnap egy olyan dolog történt, amit nem tudom, hogy valaki, aki régebb óta követi, vagy régebb óta él, látott-e már hasonlót, de hogy én ilyet még nem láttam. Tehát ugye vasárnap az utolsó körre úgy fordultak rá, hogy Herrera, Nila és Ramos csatázott az élen, és Maria Herrera ugyanúgy kitette a pálya szélére Ramost, mint ahogy egy nappal korábban Nilát. Csak ugye ez az utolsó kör volt, hát nyilván meg kellett várni, hogy mi lesz a döntés. Végül ugye megnyerte a futamot, amivel ő úgy tudta ebben a pillanatban, hogy világbajnok lett, ezért ugye nagyban el is kezdték a világbajnok ünneplést, amit akartok, sisak, a szokásos póló, minden, amit akarsz. Majd, amikor így véget ért kb. Az egész ünneplés, akkor kiírták, hogy hát akkor az történt, hogy akkor egy ilyen dupla hosszú kört ők megítéltek neki, hogy ez egy 6 másodperces bünti, ami azt jelenti, hogy hát világbajnoki cím az nyista. Úgyhogy mikor Nila beírta a box utcába, neki akkor mondták, hogy nyugi, még nem buktad el, de hát amúgy így is valami 40-valahány ponttal megy a Herrera, tehát hogy Herezben ez már csak tulajdonképpen formalitás. És akkor ugye ő elkezdett ott zokogni. Majd nagyon vicces volt, mert Maria Herrerának azok után, hogy ott megünnepeltette magát, és elindult ugye az ilyenkor szokásos kb. Ilyen ünnepeltető körére. Akkor se szólt még senkinek, hogy amúgy ez nonó kislány, ezt így ne erőltessük. Úgyhogy ő végigintegette, végörülte. Mikor beért a box utcába, meg oda hátra ugye ahol a dobogó szokott lenni, még ott is füstöltette a hátsó kereket, meg minden, amit el tudsz kézelni, és amikor gurult be a parkfermébe, akkor látta, hogy az a motor, a Nila motorja, az ott áll, ahol az neki kéne, és akkor hogy már így szállt le, már így mondták neki, hogy hát igen, vegyed le gyorsan ezt a sisakot, meg ezt a pólót, mert hogy ez ma nem az a nap, és hát utána nyilván kiakadt, meg ugye ott apuka elég érdekes személyiség, nem feltétlenül mondanám, hogy a legszimpatikusabb, mindegy, úgyhogy hát ez valami oltári, tehát hogy ilyenkor van az, amikor azt gondolom, hogy lehet, hogy mondjuk egy tényleg valami rádió nem ártana ezekbe a sisakokban néha, mert hogy ez így tökre megelőzhető lett volna. Tehát ez annyira amatőrnek tűnt, meg annyira ilyen teljesen, tehát ez a teljes, mi az Isten történik élmény, tudod, hogy nézed, hogy ez így bejön, és tudod, így vártam is félig meddig, hogy leszáll, és akkor valakit így megüt, vagy nem tudom, tehát hogy de hogy ez, tehát ez zseni. Sajnos ugye sokat elmond azért erről a bajnokságról, hogy csak ilyenkor említem meg, de hát ez valami, ez hihetetlen. Úgyhogy nekem ilyen szempontból ugye van szerencsém ilyenkor, hogy én egyszerre látom a két monitoron, úgyhogy nagyon vicces volt, mert ugye Dávidékat is közben mondtam, hogy hát ez lehet, hogy büntés lesz, és akkor Dávid is mondta, hogy hát igen, úgyhogy szóval brutál. Én nem hittem el, de szerintem először Herreráig sem, úgyhogy hát ennyi. Én azért is hoztam egyébként nyilván a női VB-t, mert hogy hát azért nem megbántva a MotoGP futamait ezen a hétvégén, de azért ez több izgalmat szolgáltatott.
3: Igen, hát nem ez volt a legizgalmasabb hétvégénk legalábbis ebben a szezonban, sőt,
2: a legrosszabb,
3: legrosszabb
2: szerintem,
3: volt minden nagy szempontból. Sőt, igazából olyan a beszédtémákat, meg a különböző történetszálakat főként azok alakították, hogy éppen ki mikor esett el, igen, és hogyan esett el. Igen. Tehát, hogy...
2: igen, Luca Marini ugye odáig menészkedett, hogy ő azt mondta, hogy ez a MotoGP Monakója, hogy annyira nem lehet itt előzni. Meglátjuk, hogy ma nyilván jövőre a szabályváltozással ez bármennyire megváltozik-e. De hát ha már a Bezekit hoztad a hétvége pillanatának, akkor kezdjük szerintem vele, és akkor szombaton indíthatjuk a sztorit.
3: Szombaton indíthatjuk a sztorit Márkó Bezekivel kapcsolatban. Önmagában véve már a péntek sem volt olyan nagyon meggyőző egyik gyári apríliás versenyzőnél sem. Ugye eleve Bezeki úgy érkezett meg a helyszínre, hogy hát mindene fáj, tehát tényleg nincsen egyéb csontja sem, és hogy egyszerűen ülni is fáj neki a motoron, és pénteken egyébként az edzés végén is hát eléggé nehézkesen tudott leszállni, meg ugye kellett neki a segítség. És aztán erre jött rá a szombat, ami a délelőtt folyamán még nem tűnt semmiféle problémásnak, sőt, ugye ott még egészen jól is tudta összerakni a hétvégéjét, mert egyébként a nyers tempója az nem volt rossz, sőt, a péntekhez képest azért ígéretesebb volt már a szombat.
2: A szombat az végig délelőtt volt, ugye, mert...
3: jó, igen, de hogy akkor most a kvalifikációt le akarom csapni erről.
2: Igen.
3: De hogy az nyilván nagyon fontos volt, hogy a Q1-et azt elkerülte, és akkor jött a Q2. Ahol ment egy ilyen, hát semmilyen kör gyakorlatilag Bezek ki. Ugye eleve ennek a hétvégének nagyon furcsa volt a dinamikája szerintem abból a szempontból, hogy a szokásos időmérős köröket másképpen kellett összerakni, mert általában ezekkel a Michelin abroncsokkal úgy lehet jól menni, hogy kettő gyors kör van ezekben az abroncsokban, és a második mindig jobb szokott lenni, mint az első. Na ezen a hétvégén ez dobhatta ki mindenki a kukába, mert a második körre már vagy az első, vagy a hátsó gumi, de annyira viseltessé vált, hogy tapadásbeli deficitje volt a versenyzőnek, és emiatt vagy az első, vagy a hátsó része az nem tudta leadni azt a megfelelő teljesítményt, amire szükség volt. És hát Bezeki pedig nem azt mondom, hogy túlerőltette, mert ez nem igaz, de nagyon jól rávilágított erre például Alex Márquez, hogy ez történik akkor, hogyha egy nem 100%-os versenyzőt éles versenykörülmények közé helyezel. Tehát, hogy menni akar, érzi a motivációt, tudja, hogy mennie kell, de a teste képtelen arra, hogy mondjuk megfogja. Mondjuk egyébként nagyon furcsa volt az, ahogyan összecsukta a motorját, mert abban a kanyarban viszont hát senki nem bukott egészen addig, ameddig Bezeki el nem esett ott a hetesben.
2: Egyrészt ugye ezt mondták egy páran, hogy lehet, hogy volt valami technikai probléma is. Én ezt nem feltétlenül gondolom így. Inkább fognám az abroncsokra valamilyen szinten. A nagyobb hiba ebben a bukásban szerintem ott volt, hogy megpróbálta összeszedni. Tehát ha csak szimplán elengedte volna, és nem próbál utána nyúlni valamilyen módon, és rajta maradni a motoron, akkor ez nem lett volna ilyen drasztikus szerintem, hanem csak szimplán egy ilyen low side-ba meg tudta volna oldani. De valami
3: akkor is nagyon bukott volna,
2: nagyon esett volna.
3: Az egyik legtempósabb rész, meg igazából ott a hatostól lefelé kezd el igazán gyorsulni a versenyző, és akkor jönnek ezek a nyújtott balosok egészen föl a hegytetőig.
2: Abszolút aláírom, de így ugye ez hatványozottabban rosszabb lett. Szóval ott nyilván gyorsan kellett reagálnia, de ott egy rossz döntést is hozott. Értem, amit Alex Márquez is mond, hogy nyilván egy 100%-os versenyzővel talán ilyen nem történik. Lehet, hogy ez is ez is benne van, de én akkor is azt érzem, hogy itt azért ezt lehetett volna tényleg, ha nem próbálja meg ott mindenáron ezt összeszedni. De igazából a magáról a jelenségről érdemes beszélni, hiszen az elmúlt 4 hétvégén ugye 148 pontot lehetett szerezni. Árkó Bezeki ebből összesen 13 darabot tudott megkaparintani. Tehát ugye maximum 148-at, tehát hogy ez itt már nem arról kell beszélnünk, hogy ez egy lejtő, hanem ez már a szakadékba esés inkább lassan. És ami fura, meg ami értetetlen számomra, hogy ez vajon mitől indulhatott el ezen a szinten. Hiszen ha belegondolsz, Marco Bezeki is azt mondta, Mugello-ban még, hogy ott volt karrier során valaha a legnagyobb nyomás rajta, amit csak el tudott képzelni, és megugrott a feladatot hibátlanul. Tehát ezt kijelenthetjük, hogy gyakorlatilag Mugello-ban egy tökéletes hétvégét rakott össze, és akkor jött a Balatonpark, ahol a sprinten ugye még dobogót szerzett, majd utána Martin kiütötte, és onnantól kezdve elindult ez a lefelé menő spirál. Hogy ez miért történhetett vajon meg, azt nem tudom. Tehát az, hogy Martin kiütötte a Balatonparkban, az ott nem a saját hibája volt, és ugye ott a Márquez már ott 25 pontot hozott rajta. Tehát, hogy nem tudom, hogy ott már elkezdődött-e benne ez, hogy úgy érzi, hogy nő a nyomás rajta folyamatosan.
3: Igen, csak nekem ezzel a gondolatsorral, hogy már ettől elkezdett volna kicsit nyomás alá kerülni Bezeki, azért nem feltétlen látom ezt realitásnak, vagy ha ez igazság, akkor az nagyon-nagyon rossz fényt fest szerintem Bezekire, hogy akkor azért Márquez még nem volt lőtávolon belül, sőt, nagyon-nagyon messze volt még akkor is. És ezért se értettem azt, hogy például a brunói bukás után miért pattant el úgy Bezeki, ahogyan, mert az, hogy elesik egy szombaton, az egy dolog. Az, hogy utána dühös, igen, de hogy az, hogy ennyire kilépjen abból a keretrendszerből, amit ugye egy versenyző átél ilyenkor, az a fajta plusz frusztráció, úgyhogy ráadásul ugye akkor, amikor bukott, akkor ugye ott volt előtte Márquez, tehát hogy nyilván ott volt ugyanez. Tehát nekem ez a Márquez-fóbia, ez nagyon-nagyon korán jött ahhoz képest, hogy akkor még azért, hát persze kimondatlanul ott lehetett benne az, hogy azért az egész szezon tekintve, látva azt, hogy hogyan tért vissza Márquez, azért lehet bőven fantázia abban, hogy ő VB kihívó lehet majd, de akkor még messze nem ez volt a prioritás. Tehát akkor azért még bőven volt biztonsági védőháló a pontversenyben Bezekinél, még úgy is, hogy Márquez jó volt.
2: Igen, és ugye a magyar után, tehát nyilván tehát hogy nem tudom, hogy fizikálisan ott is elindult nyilván a lejtőn, mert nyilván belesérült azért abba a bukásba, de hogy utána pedig, a magyar hétvége után pedig ugye Brunóban is saját hibája volt az esés, utána a felpofozás megint csak saját hibája volt, utána ugye nyilván jött az eltiltás, Assenben sprinten hanyadik lett ott, wow, de ott sem, tehát hogy az sem volt élete legjobb sprintje talán.
3: A Martin előtt végzett egyel, de hogy ez most ötödik vagy negyedik hely, ezt
2: igen,
3: nem tudom.
2: Igen, tehát az sem volt egy ilyen fáklyás jelenet, és akkor ugye a vasárnapi nagydíjon meg megint jött egy saját hiba. Tehát olyan egy picit, és ezt láthattuk egyébként ugye még, ha most itt párhuzamat akarunk hozni, meg ugye egy alomból való kölyök, ugye VR46-os volt, ugye Bagnaia is, hogy amikor Quartararoval harcolt még abban az évben, amikor Quartararo lett a világbajnok, ott is láthattuk, hogy voltak azért olyan hibái Bagnaiának, amit így nem vártunk tőle. Ami például eldöntötte, az is egy Mizánóban egy saját bukása volt Bagnaiának, és úgy lett Quartararo világbajnok. Tehát, hogy olyan, mint hogyha a fejben egy picit, nem tudom, hogy ezt rosszék, hogy menedzselik, vagy hogy maga az Aprilia is hogyan gondolkozik erről az egészről, de hogy minthogyha fejben kellene egy picit összerakni Marco Bezekit, mert az látható, és emiatt főhet szerintem sokaknak a feje, hogy a tempója egyébként meg lenne, csak olyan, minthogyha fejben egy picit talán saját maga ellensége is lenne.
1: Ennyi fért mai adásunkba, köszönjük a figyelmet. A hosszabb adás megtalálható a Pitlane Podcast YouTube, Spotify, Apple Podcast és SoundCloud csatornáján, valamint a net4.hu weboldalon. Jövő héten pedig ugyanebben az időben jövünk új résszel, addig is minden jót.
2: Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Magyarország segít! Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Záporok, zivatarok hoznak enyhülést. Évtizedes vasútfejlesztési programot indít a kormány. Magyar rendezőfilmjét is vetítik az idei velencei fesztiválon. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja, ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint azt kérte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Reagáltak a parlamenti pártok vezetői a legfőbb ügyész lemondására. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már nem tudja megállítani a parlament a köztársaság.

0: köztársasági elnök, az alkotmánybíróság és az ügyészség sem, csak az emberek. Orbán Viktor koncepciósnak tartja a Nemzeti Kulturális Alapügyében indított ügyészségi eljárást. A Fidesz elnöke sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, az NK a döntéseiben résztvevő emberek semmi rosszat nem tettek, a magyar kultúra rendelkezésére bocsátották az összeget, amit a kormány megszavazott számukra. Az eljárást a volt kormányfő ürügynek nevezte, hogy elvigyék a Fidesz szervereit és a párt teljes tagnyilvántartását. Bóka János, a párt tegnap megválasztott frakcióvezetője kijelentette, vizsgálják, hogy az ügyben hivatali visszaélés miatt feljelentést tegyenek. Az NK a 17 milliárd forintos titkos támogatásai miatt ügyészségi nyomozás zajlik. Jelenleg 6 gyanúsított van 30 napos letartóztatásban. Etikai eljárást kezdeményezett Orbán János Dénes ügyében a Magyar Művészeti Akadémia elnöke. Az MMA közleménye szerint Túri Attila beszélt a költő prózaíróval, aki korábbi nyilatkozata ellenére nem kívánt lemondani akadémiai tagságáról. Emiatt döntött az elnök az etikai bizottság összehívása mellett. Újabb rangos nemzetközi minősítést kapott a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. Két éve első magyar filmfesztiválként Oscar kvalifikáló státuszt szerzett, most pedig a Brit Film és Televíziós Akadémia tette lehetővé, hogy az ott bemutatott brit rövidfilmek nevezhetővé váljanak a rövidfilmes díjaikra. Az idei 14. Friss Húson a brit rövidfilmek voltak a fókuszban. A fesztivált több mint 15 ezer néző látta. A jövő évi mustrára már lehet jelentkezni, augusztus 2-áig kedvezményes nevezési díjjal. A napos felhős időszakok mellett országszerte várhatók záporok, zivatarok. Délelőtt főként az északi területeken, majd később kelet felé haladva egyre több felé ered el az eső. És zivatarok idején megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A hajnali 8-15 fokról napközben 23-29 fokig melegszik a levegő.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a Multidéző adását hallják, Kovács Klára vagyok. Mint megszokhatták, ebben a műsorban mindig visszautazunk egy kicsit az időben, ezúttal 2025. október 27-éig. Ezen a napon jelentette be Gerendai Károly, hogy új céget alapított a Sziget Fesztivál megmentésére, amelynek ő az egyedüli tulajdonosa. És szintén 2025. október 27-én a Spirit FM húzós című műsorában Róna Jegon vendége Nemes Jeles László volt.
3: Nemes Jeles László filmrendező. Édesapja is kiváló filmrendező volt, innen a szakmai indítatás. Tanulmányainak nagyobb részét Párizsban, majd New Yorkban végezte. Előbb rövid filmekkel aratott sikereket, majd első nagyjátékfilmje a Saul fia elsőprő sikert hozott, Golden Globe, majd Oscar díjat nyert vele. Második filmje a Napszálta, amely ugyancsak több fesztivál díjat elnyert. A harmadik az Árva, amely ismét történelmi témát feldolgozva édesapja élettörténetét is felhasználja. Ennek bemutatója 2025. október 23-a. 2016-ban Kossuth díjjal tüntették ki.
4: Tehát Nemes Jeles László, örülök, hogy itt vagy.
5: Köszönöm a meghívást.
4: Köszönöm, hogy itt vagy. Ezek ilyen premiérnapok.
5: Premiérnapok.
4: Különösen izgalmas? Vagy az a fura helyzet van, hogy már réges-régen kész van az a film, tehát ilyenkor hónapok, néha még év is, évek is eltelnek, mire a közönség elé kerül, és már nem is annyira izgalmas, nem is annyira feszült ez a dolog.
5: Hát most forgatok egy másik filmet, és emiatt minden feszült, és még nehezebb a filmet elkísérni, de mindent megpróbálok megtenni, hogy kísérjem a filmet, és ne csak úgy kijöjjön, hanem tényleg ott legyek, ahol csak tudok, hogy beszéljek róla, mert úgy látom, hogy azért van igény rá.
4: Ez az Árva című film, október 23-i a hivatalos premier, de hát ez már megjárta a Velencei Filmfesztiváltól kezdve, csak kimondom, a maga fesztivál útját, és ott szerették.
5: Igen. Igen.
4: Értették is?
5: Igen, értették. Én azt éreztem, hogy ahol megmutattuk, és ez volt már Velencében is, volt már londoni filmfesztiválon, volt most Chicagóban van, de nagyon sok helyen szeretik a filmet, és tudnak vele menni.
4: Ez a mi történetünk is, amennyit láttam előzetesként, és amennyire ismerem a film történetét, azon gondolkoztam, hogy el kell-e magyarázni, hogy hogy éltünk mi itt azoknak, akik egy szerencsésebb világban születtek. Nem tudom, szerencsésebb, egy akkor jobbnak látszó világban, így pontos.
5: Igen. Hát szerintem jó visszamenni, hogy lássuk, hogy milyen világ volt itt, és én ezt mindenképpen próbáltam azt úgy felépíteni, hogy hiteles legyen ez a világ.
4: Te honnan tudtad? Honnan tudtad, hogy milyen világ?
5: Hát ez biztos vannak antennáim, és nagyon sok korabeli fotót néztünk, és azért én a nagyanyámtól iszonyú sok információt kaptam még, amikor élt, és nagyon is érdekelt, tehát állandóan kérdezgettem. És igen, és aztán ez persze a kreatív folyamat része, hogy mennyire bízunk meg a rendezőben, hogy azt teszi, amit, hogy olyan világot mutat, amit, amilyen volt, de én úgy érzem, hogy tényleg megpróbáltam megfelelni azoknak, annak a képnek, ami bennem volt. És végül is 80-as években voltam gyerek itt, és azért még maradt bőven érzés, kép, hangulat, a rendszer még mindig itt volt, tudom, hogy más, azért változott a rendszer
4: 57-ben játszódik a zárba.
5: Igen, a zárba 57-ben, de azért még a 80-as években is éreztük a hatását.
4: Hát, sőt, hát ahogy én nézem ezt a történetet, ebben a második világháborútól 56 forradalmáig rengeteg minden benne van még akkor is, hogyha nem mutatsz világháborút, nem mutatsz forradalmi képeket, de az érzés, hogy ezt cipeljük magunkkal, ez 57-ben is ott volt, és hát talán még azt is mondod vele, hogy most is itt van.
5: Igen, ott van. Hát szerintem az egész 20. század itt van velünk. Hát, hogy mint egy kísértet itt van velünk, csak nem látjuk. Ezek nem zárulnak úgy le, ahogy ezt elképzeli Móriczka, hanem görgetjük magunk előtt. És ezért ez a 20. század eléggé súlyos volt, és a filmem azt hiszem, hogy magában hordozza ennek a századnak a sebeit, mivel a maga a gyerek története valahogy körül az egész, az elnyomásnak a rendszere, a háborús sebek, traumák, ezek mind megmutatkoznak a kisfiú történetében.
4: Amiről nem tudom, hogy mennyit akarsz, vagy mennyit érdemes most beszélni, minden esetre egy apját váró gyermekről szól, igen, akinek egyszer csak megjön az apja, de azt nem akarja elfogadni, hogy ez az ember, ez az apja lehet.
5: Igen. Igen, hát ez egy... ez apám története volt a kiinduló pont, aki 12 éves korában megváltoztatta a nevét, meg kellett, hogy változtassa a nevét, mert megérkezett egy ember, aki azt mondta, hogy igazából ő az apja, és nem az az ember, akit várt, hogy visszatérjen majd a munkaszolgálatból. A filmben ez egy láger, de igazából az eredeti történetben munkaszolgálatos volt, és hát az ő anyja, tehát az én nagyanyám, ezt támogatta, hogy elképzelje a gyerek, hogy vissza fog térni esetleg, vagy legalábbis, hogy ez volt az apja, miközben a nő tudta, hogy nem ő az apja, de azt nem gondolta volna, hogy meg is jelenik az igazi apja. Hát, hogy ennek az egésznek az őrülete, ez a Hamlet-szerű szituáció, a tragikuma, ez adta az ihletet, és mivel annyira ez a mi saját 20. századunk, és ahogy az áldozat is, és az elkövető sokszor egy testben megjelenik, ez külön érdekes, hogy nem, nagyon nehéz, tehát annyira szeretnék kitaszítani magunkból a leggyűlöltebb részünket, és hát sokszor ez nem lehetséges.
4: Velünk van, hát azért is mi vagyunk.
5: Igen, persze. Hát igen.
4: Ha már ezt így felemlítetted, akkor visszaélek veled, hogy ma már el tudod számolni ezzel a történettel később?
5: Hát neki nagyon nehéz volt ez az egész. Négy éves koráig, tehát az apámat beadta árvaházba a születésekor, és utána négy évvel később vette vissza magához, mert azt mondta, hogy nem tudta ellátni a gyereket. És hát, hogy lehet ezzel utána a gyerek felé is, hogy lehet élni ezzel.
4: Hogy lesz bizalom a gyerekben.
5: Igen, és természetesen ambivalens érzésé voltak minden bizonnyal apámmal kapcsolatban, és ez a filmben is megjelenik.
4: Mennyire rólatok szól, vagy mennyire sikerült, mert lehet, hogy ez egy alkotói szándék is aztán ellépni a saját történetettől.
5: Hát van sok elem nem a saját történetet, mert ha megnézik az emberek, reméljük, hogy belemegyünk a részletekbe, hogy mi az, ami eredeti történet, és mi a nem eredeti történet, de nagyon sok minden úgy van, ahogy ezt én megértettem, hogy volt. Tehát nem próbáltam ott fikciót csinálni, ahol, tehát a fikciót csináltam abból, ami nem fikció, de igen, ott maradtam az előtt történetnél, ahol csak lehetett.
4: Volt ezzel dolgod? Tehát most valamit letettél, ami a család történetedből úgy érezted, hogy téged érint, és ezzel valami elszámolni valód lehet neked is, vagy csak izgalmas volt a sztori maga, és hát épp a te családod.
5: Nem, szerintem ez a trauma feldolgozásának a része. Ha ebből én át tudok adni valamit, mármint nem feltétlenül a traumát, de hogy ennek a történetnek az alap tragédiájának az üzenetéből valamit, hogyha ezt személyesen, hogy a néző személyesen meg tudja élni ezt, hogy ez nem egy valami külső dolog, hanem tényleg belső tud lenni, végülis ezt csinálja a film remélhetőleg, hogy a szubjektivitáshoz beszél, hogy ezt elértük, akkor ez nekem persze jó, mert én is foglalkozom ezzel, de azt gondolom, hogy ezek az energiák, amik bennem vannak, ezek aztán a filmben is megjelennek, és valahogy felhasználhatóak a néző szempontjából.
4: Ezek a generációs traumák, ezek benne tudatosak? Tehát, hogy igen. Képben vagy azzal, hogy igen. Mi az, amit cipelsz?
5: Igen, persze. Ezzel nagyon sokat foglalkozom. Tehát nem lehet, tehát hogy voltak generációk, akik nem akartak beszélni, erről beszéltünk előtte a műsor előtt, de hogy nagyon sokan nem beszéltek, nagyon sok, de attól még, hogy nem beszélünk róla, attól még ott vannak.
4: Hát sok történet elmondhatatlannak látszott átélve azokat, amik ott megestek, azok igen. Által, akikkel igen. Megesett.
5: Igen, de Kertész Imre is.
4: Nekünk könnyebb elmondani.
5: De Kertész is, tehát a saját történetéből csinált egy olyan anyagot, amivel átélhetővé tette a gyermeki pozíciót egy ilyen elképesztő korban, ami végig csak az embertelenségről szólt.
4: Valójában van egy trilógiád. A Saul fia, a napszállta, meg ez a 20. század közép-európai traumái. Igen. Ami közül van, ami szerintem ilyen világméretben is értelmezhető, a Saul fia például, azt hiszem, az egy világégés borzalma volt. És van ez a történet, ami szerintem meg sokkal inkább a miénk. Itt ilyen 56 utáni forradalom utáni szembenézés azzal, hogy kik vagyunk.
5: Igen.
4: Hát de végig is ezt én egy trilógiának látom, igen. Ez az is.
5: Lehet. Hát nem tudatosan épülő trilógia volt, tehát nem azt mondtam, hogy most fogok csinálni trilógiát, hanem az volt, hogy csináltam 3 filmet egymás után, és pont így jött ki. De
4: abból, ami érdekelt.
5: Ami érdekelt, ami én voltam, ami foglalkoztatott, ami azt gondolom, hogy ad valamit a nézőnek.
4: Azért álltam meg egy kicsit, mert közben meg azon gondolkozom, hogy te nagyon erős filmmel indultál, tehát a Saul fia az végig söpört a világon.
5: Igen.
4: Hozott mindenféle díjat. Egy ilyen film, mint ez a mostani, az Árva, megint Oscar jelölt filmed lesz ez. Gratulálok hozzá.
5: Tehát Magyarország ezt nevezte.
4: Igen, tehát, hogy Magyarországot ezt a film igen. Fogja képviselni. Ez ugyanazt a hatást el tudja érni? Van ez annyira globális téma?
5: Hát egyrészt most mondok valami polémiásat, de én ma nem gondolom, hogy a Saul bekerülne az ötbe.
4: Miért?
5: Mert olyan a nemzetközi hangulat, a kulturális szinten, ami egyáltalán nem kedvezne egy ilyen filmnek.
4: Kifejted? Túl súlyos, vagy túlságosan zsidó téma?
5: Hát igen, most már van egy nagyon erős antiszemitizmus nyugaton, ami mondjuk nem volt ennyire tetten érhető, és most viszont teljesen szabad utat kapott.
4: Ez az izraeli gázai háború?
5: Igen, az izraeli közel-keleti helyzet erre egy tökéletes kifogás, hogy most nyugaton is lehessen gyűlölni.
4: Tehát azt mondod, hogy a Hamas borzalmas terrorjára adott izraeli válasz sok emberben felszabadította azt, igen, ami eddig is meg igen volt, de most végre kimondhatja.
5: Igen, volt ennek már jele a kulturális szférában, mert legalább 15 éve nyugaton is, 15-20 éve
4: volt. Ezt a Saul kapcsán is érezted?
5: Igen, de azért még nem volt, tehát a holokauszt bizonyos szempontból azért is mondtam, hogy polémiás, mert ez sose lehet leellenőrizni, hogy akkor most mi lett volna a Saullal. Ráadásul azért az mindig van, hogy koncentrációs táborban zsidókat nézni, az mindig valamennyire azért örömet okoz, azt mondanám. Most ez is egy kicsit provokatív volt. De hogy van egy ilyen, az, ahol, amit nem lehet úgy megkérdőjelezni, viszont az árva a poszt-holokauszt, egy poszt-holokauszt történet, és az, hogy mit történt, és mit csinált ez a kontinens, ezen belül Közép-Európa, de Nyugat-Európa is ezzel a tudattal, és azzal, hogy végül is Auschwitz, mint civilizációs bukás, az ott volt, és ezt görgetjük magunk előtt, morálisan. Szóval ez az árva kérdéskör, ott az árvában felmerülő kérdéskör komplexebb a nyugatnak, nehezebben befogadható szerintem, mert tényleg annyira egyébként nem kéne, hogy az legyen, mert az árva igazából egy személyes történet, egy gyereknek a története, és tényleg arról szól, hogy tudja ez a kisfiú magában elfogadni ezt a részt, amit gyűlöl, ezt az új apát, és ezt az új történetet újraírja az eredetét. Ez egy személyes történet. Ennek nem kell, hogy politikai, történet, vagy geopolitikai rezonanciája.
4: Hát már amennyire az antiszemitizmus geopolitikának tekintjük, igen, azt gondolom, hogy geótól független.
5: Igen, igen.
4: De most ezzel azt is mondod, hogy az árva az pont annyira holokauszt film, hogy lehessen zsidózni, ha akar, igen, valaki, de annyira, igen, nem, hogy kínos legyen zsidózni általa.
5: Igen, egészen pontosan. Igen.
4: Amikor valahol bemutatója van a filmnek, filmfesztivál akár, vagy itt most nálunk, igen, akkor ez úgy eszedbe jut, hogy ez a fogadtatás, ez lehet ilyen két arcú?
5: Hát igen. Amikor egy nagyon híres izraeli színésznőt be kell csempészni a titkos szolgálatokon keresztül a londoni vetítésre a sötétben, és utána kicsempészni még a sötétben, akkor, és ez 10 ember csinálja, akkor azt gondolom, hogy igen, ez egy...
4: De a londoni bemutatón ez miért kellett, hogy így legyen?
5: Hát mert
4: veszélyeztetett helyzet
5: volt. Mert Londonban zsidókat vernek, vagy Angliában ölnek azért, mert zsidók.
4: Te éltél ott?
5: Pogrom hangulat előtt vagyunk, tényleg.
4: Te éltél ott?
5: Igen.
4: Megváltozott Anglia?
5: Abszolút.
4: Megváltozott a világ?
5: Alapvetően. Hát Nyugat-Európa mindenképpen, Amerika is.
4: Franciaországban nőttél, igen, fel gyakorlatilag, éltél Amerikában, igen, éltél Londonban. Megváltozott a világ?
5: Abszolút.
4: Mivé változott?
5: Az az öngyűlölet, a nyugati világ öngyűlölete, az elhozta az önmegsemmisítésnek a lehetőségét. Amiben egyébként a napszáltában beszélek erről egyébként, hogy egy világ, ami működik és megy előre, és a fényben van, az hogy bukik, hogy esik, zuhan le a sötétség.
4: A napszállt az 1913-ban játszott.
5: Igen.
4: Tehát igen, a világ égés előtt, igen, az pontosan utolsó boldog
5: igen. Na, ugyanezt érzem a nyugati világban egyébként. Tehát és ez kulturális szférában abszolút tetten érhető. Tehát nagyon aggasztó, és azok az információk, amiket lehet kapni, hogy tényleg Franciaországban nem tanítják a holokausztot egy csomó iskolában, hogy milyen társadalmi feszültségek vannak, hogy tényleg polgárháború hangulat van egy picit, Angliában is, Franciaországban is, de ez Amerikában is azért látható. És az antiszemitizmus meg valahogy ott ez a kanári kismadára ezében az aknában, és valahogy ez jelzi a civilizációt, mint egy civilizációs hőmérséklet, vagy megmutatja, hogy mi történik a civilizációban. Valahogy az antiszemitizmus mindig így működött. Megmutatja, hogy mi a szintje, hogy áll egy adott civilizáció, legalábbis mondjuk az utóbbi néhány száz évben mindenképpen.
4: Művészként, mert értem, tehát érintett emberként, és egyáltalán humanista emberként, az embert az nyilván hatása alatt tartja.
5: Persze.
4: De művészként kénytelen vagy erre reagálni, vagy pont az ellenkezője kell, hogy történjen, tehát hogyha még te is foglalkozol vele, kihívod magad ellen, meg a filmed ellen a sorsot.
5: De hát attól még, hogy nem a filmem ellen, hát attól még, hogy nem beszélünk róla, attól még itt van, és attól még, hogy nem foglalkozunk vele, a dolog viszont foglalkozik velünk, és tehát csak látni kell, hogy mi történik, és az, hogy az, hogy mindig politikára asszociálnak külföldön ezzel a filmmel, a film kapcsán, ez is egy furcsaság. Most zsidó történet elemek vannak benne, de nem csak erről szól. Tehát ez egy társadalomban van beágyazva az a kérdés. De azon kívül egy szerintem egy univerzális kérdés. Tényleg egy
4: apa
5: kérdés.
4: Ezt értették meg belőle? Csak ezt a zsidó vonalat
5: értették? Csak a zsidó vonalat értették meg belőle. Ugyanúgy, mintha itt megmutatnám, és jönne valamelyik, nem tudom, valamik neonáci, és azt látná, hogy ez csak zsidókat lát, mert ő mindenhol zsidókat lát. Tehát ők is a másik oldalon, ott nyugaton bizonyos fesztiválokban ezért nem vitték el, hát ez evidens. Bizonyos forgalmazási problémákban ezért ütközhetünk, vagy akár ezért jönnek vissza kérdések interjúkban, aminek semmi közük a filmhez, a Közel-Keletről, stb. Tehát, hogy van egy obszesszió.
4: Rá akarnak szorítani, hogy állást foglalj?
5: Igen, de hát mondom nekik sokszor, hogy ha van két órájuk, szívesen beszélek a Közel-Kelet geopolitikájáról, de hát most 30 másodpercben hadd ne fejtsem ki. Szóval aggasztó a világ, és ez a nyugatnak az öngyűlölete engem külön aggaszt.
2: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a múltidézőt.

0: kicsit.
1: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Folytatódik a multidéző adása, egyet lapozunk a naptárban, és 2025. október 28-ára lépünk. Ezen a napon külföldi turistákat szállító kisrepülőgép zuhant le Kenya partvidékén. A fedélzeten tartózkodó 11 ember közül senki nem élte túl a katasztrófát. És szintén 2025. október 28-án a Spirit FM Magenta podcastjében Manc László vendége, Deák Kristóf, Oscar díjas rendező volt.
3: Hát üdvözöllek benneteket, kedves hallgatók, ez itt a Magenta Podcast szóló, és a mai epizódban vendégem Deák Kristóf, Oscar-díjas rendező, akit a frissen megjelent Egy kutya című filmmel kapcsolatban fogok kérdezni, és arról fogunk egy kicsit beszélni. Az Egy kutya több szempontból is érdekes, hiszen a pop-up produkció, ugye Tenki Dalma, Bakonyi Alexa, Döbrösi Laura és Tóth Károly, ugye éveken keresztül játszotta ezt a darabot az ACG reklámügynökség tereiben, és egyedülálló módon ugyanezzel a gárdával film is készült belőle, erről is fogunk beszélni. Kristóf, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
4: Hát köszönöm szépen, hogy meghívtatok.
3: Ugye ez az egy tér négy barát, és ott dolgok történnek velük, azért az utóbbi, mondjuk talán 10 évben az egy ilyen zsáner dolog. Mit lehet még ebben szerinted újat mondani, hogy miért ennyire népszerű ez a formátum?
4: Fél, szerintem egyébként jóval régebbi a dolog, tehát ha csak a nem félünk a farkastólra gondolsz,
3: vagy ja,
4: a 12 dühös ember, jó, az egy kicsit több, mint négy, de tehát ez a felállás, hogy beleteszünk egy zárt térbe egy nagy nyomást, és addig főzzük, amíg szét nem durran az egész, ez szerintem jó régi már, és én ezt mindig is nagyon szerettem. Sőt, igazából már csináltam is egy ilyen filmet, mert a Foglyok, ami 1951-ben játszódik, és egy hát történelmi filmszatíra, fekete komédia műfaja, az is ebből indult ki. Ott egy valós történet volt az alap, hogy tényleg megtörtént, hogy bezártak egy családot az ávósok. Egyik reggel ugye kijött a fekete autó, ahogy annak idején a csengő frász korában ez előfordul sokszor, és nem elvitték őket, hanem beköltöztek hozzájuk mindenféle magyarázat nélkül. És akkor ez is egy annyira érdekes alap volt, hogy egész sok mindent ki lehetett belőle bontani. Itt meg az egy kutyánál picit hasonló felállás, nyilván ez a zárt tér, de teljesen máshonnan indul. Még meg az van, hogy az egyik ember a társaságból, ez a Dövrösi Laura által alakított Patika nevű szereplőnk, ő a vendéglátó, és ő a legtitokzatosabb és legmegfejthetetlenebb is egyben a négy barát közül, mert a másik három, aki jön hozzá, ők kicsit már túlságosan is a kabátjukon viselik a mienségüket. Úgyhogy itt meg pont az a lényeg, hogy míg a foglyoknál ott ugye kvázi a normalitásba, egy normális átlagos család életébe költözik be az abnormális, itt meg a Patika az, aki egy kicsit úgymond abnormális, és hozzájön be állítólagos idézéres normalitás, tehát a három olyan barátja, akik vele ellentétben élték az életüket az elmúlt 10 évben, és még hát a saját meglátásuk szerint sikeresek is voltak benne.
3: De mégis valahogy ezt a trendet látom, hogy nagyon, nagyon itt van, vagy nagyon újra előjött ez. Szerinted miért szeretjük az ilyen típusú filmeket, amikor össze vagyunk zárva, ez az összezártsága, hogy közben eltávolodunk, és mégis jó embereket, kicsit mint egy valóságshowba real-time-ba nézni, hogy miért vonz minket ez a műfaj?
4: Nekem van egy elméletem erről, de lehet, hogy én egy picit jobban izgat a, nem tudom, voyeurizmus, vagy tehát ez a fajta dolog, amikor tényleg megláthatom azt, hogy valójában hogyan viselkedik magára hagyva egy ember, vagy egy ilyen kis kísérleti buborékban. Tehát, hogy nekem szerintem számomra ehhez kapcsolódik ez a dolog, hogy szeretünk nagyon közelről megfigyelni ilyen már-már kísérleti helyzetben embereket, hogy ők hogyan döntenének, és miket csinálnának. És az is nagyon érdekes, amikor ezt valami extrém helyzetben tesszük, tehát lásd, tudom én, hollywoodi filmek nagy része, az átlag emberrel történik valami nagyon nem átlagos, de még egyel érdekesebb, hogyha egyáltalán is annyira extrém ez a helyzet, hanem teljesen bele tudjuk mi is képzelni magunkat. És ezekben a filmekben általában, ha jól működik a sztori, akkor elkezded azt érezni, hogy ott vagy velük együtt abban a helyzetben, egy asztal körül, vagy egy kanapén testpedve, ott egy ilyen házi buli helyzetben, és rögtön elkezd mindegyik karakter úgy működni, mintha a haverjaidat néznéd. És a beszélgetések is olyanok, mondjuk nálunk az egy kutyával különösen, hogy az volt a cél, hogy megtartsuk ezt a feelinget, hogy általában miről beszélünk a barátainkkal, nem információt cserélünk leggyakrabban, hanem, mert ez nyilván ez csak egy ideig érdekes, hogy ez meg ez történt, és ezt meg ezt csináltuk, jaj, de te is ott voltál nyaralni, te is, és a többi. Hanem elkezdünk a véleményeinkről beszélni. Elkezdünk arról beszélni, hogy mit gondolunk a világról, a dolgokról, amik történtek, és akkor ezek elkezdenek ütközni egymással, és akkor kezd el egy ilyen baráti jellegűvé válni a beszélgetés. Szerintem ez lehet az érdekesebben.
3: És jó is, hogy ezt a részbe hoztad, mert miközben, de és nekem úgy tűnt, hogy a filmben, ha nem is inkább ilyen párbeszélek, hanem te is mondod, hogy ilyen, mint ilyen monológok lennének, mint ahogy szerintem sokan éljük ezt át a hétköznapjainkban, azt, hogy emberekkel találkozunk, és tulajdonképpen nem beszélgetünk, hanem mindenki le akarja nyomni azt magáról, és kihimperventilálni, ami a szívén van, és hogy csak valaki hallgasson meg végre. Ez tudatos volt, ez így reflektál a világra.
4: Hát abszolút, persze, most nem akarom nyilván elvenni a kreditet, mert azért ezt a Varga Lóránt írta meg, akinek a színműve alapján csináltuk a filmet. És a négy színészők éveken keresztül csiszolták ezt az anyagot, tehát úgy lett, nem tudom, élőbb, és tel is tele poénokkal, és pici elrejtett utalásokkal ez a szöveg. Az volt a lényege szerintem mindig is, igen, hogy négy ember találkozik, 10 éve nem látták egymást, és valójában egyikük sincs jól. És valójában mindegyikük kétségbe esetten keresi azt a kapcsolatot, vagy azt a fajta kapcsolódást a többiekkel, ami sehol nem igazán volt meg neki az életében. És ráadásul hárman közülük, a Patika kivételével, úgy tesznek, mintha ők baromira megfejtették volna az életüket, és nagyon tudnák azt, hogy mi van, de ők sincsenek jól. És valójában igazából senkinek nem mutatják az igazi arcukat, és valójában igazából csak a másik három ismeri őket úgy igazán, hiszen az a nagy titok, az a dolog, ami 10 éve történt, ami feszíti szét ezt az egész estét, ami végül ugye kiderül a filmben, és most nem akarjuk elszpoilerezni, úgyhogy azért vagyunk ilyen sejtelmesek. Igen. De hogy valójában, ami őket összeköti, az egyfajta trauma, ami meg is rekesztette őket abban a 10 évvel ezelőtti állapotban, és valójában senkinek nem tudják elmondani a világon, kivéve azt a másik három embert, akik ott vannak, hogy igazából mi van. De az se könnyű, és nyilván először az a reflex indul be, mint minden osztály találkozónál, hogy fú, akkor én most nagyon legszebb ruhámat fölveszem, stb. És megmutatom, hogy mennyire jól vagyok, és mennyire menő minden, és mennyire megy az élet.
3: Hiszen 10 évnél is mondhatjuk, hogy a messziről jött ember, akár időben messzebb, azt mondom, amit akar.
4: Így van. És akkor ez elkezd szépen lassan így repedezni, ez az állarc, és mindenkiből egy kicsit kibújik a valóság, aztán utána a vége felé, ahogy fogy a bor, úgy már egyre inkább.
3: Mielőtt a borra rátérünk, mint érdekességek a forgatáson, azért arra kíváncsi vagyok, hogy ugye évekig színházi keretek között, tehát színházi térben elég szorosan a közönséggel játszották ezt a darabot. És azt egy korábbi megszólásodban mondtad, hogy azért bele kellett nyúlni, mert hogy ez nem színház és nem színházi tér, hanem ez egy film. Emlékszel, hogy mik voltak azok a pontok, amit bele kellett nyúlni azért, hogy ez filmen jobban működjön? Vagy?
4: Igazából nagyon organikusan történt az egész, mert egy forgatókönyv átírási procedúra volt az első, ahol valójában az eredeti struktúrát megtartva úgy vettünk piciket el belőle, és úgy adtunk piciket hozzá, hogy azt próbáltuk szem előtt tartani, hogy mi az, ami mondjuk tényleg túlmagyarázás lenne, mert hiszen látja a néző, át lehet adni máshogy is. És tehát nem volt egy ilyen, tudom én, nagy huszárvágás, hanem sok-sok-sok pici dolog, amit kellett csinálnunk. És aztán a legnagyobb változás még nyilván maga a valós tér volt. Tehát az, hogy beletettük a színházi előadás egy képzeletbeli térben játszódik, ahol mindent oda kellett hozzá gondolnia a nézőnek, és a színészeknek is, és itt pedig, ahogy megalkottuk magát ezt a teret, és erre elég nagy gondot fordítottunk, nyilván, hogy nézzen ki ez a lakás, és milyen történetet meséljen maga a lakás. Az nem spoiler, mert ez már az elején kiderül, hogy Patikának meghalt az anyja, akit előtte 9 éven keresztül ápolt ebben a lakásban, és egyben ettől ő egyfajta remetévé változtatta saját magát, tehát kb. Teljesen kihagyta a 20-as éveit, mert az anyját ápolta otthon. Ez meg kellett, hogy jelenjen ott abban a térben, tehát hogy minden, ami ott volt a Patika lakásában, az erről kellett, hogy beszéljen, hogy ő hogyan csukta magát be ebbe a kvázi börtönbe, és hogyan szenvedett, és hogyan, és hogy az anyja szelleme az még most a halála után is ott lebeg az egész fölött. Ahogy ezek a dolgok így köré épültek, a meglévő anyag köré, úgy telt meg egy ilyen újabb réteggel és tartalommal az egész, és úgy lett filmesebb is. Úgyhogy aztán meg a technikai része annak, hogy nyilván ahogy ez a valós tér megszületett, úgy nulláról újra kellett húznunk azt, hogy ki hova megy, ki hol ül, valós tárgyakat, valós kellékeket elkezdenek használni, oda mennek az ablakhoz, ami tényleg létezik, és tényleg van ott egy kilátás, és a többi, és a többi. Tehát, hogy ezek a dolgok mind elkezdtek a részévé válni, és akkor hát heteken át próbáltunk a színészekkel, hogy ezt újra fölrakjuk, hogy kamerához képest, éppen hol a kamera, és akkor az képest ők hogy van, és abból, hogy tudunk egy plusz jelentést kreálni.
3: Nekik szokatlan volt ez a folyamat, hiszen most belegondolom magamat az ő helyzetükbe, akik egy adott térben elképzelt tárgyakkal és elképzelt ablakokkal játsszák ezt, majd egyszer csak ott van, és ugye a rendezés zsenialitását mutatja, hogy szinte olyan real time-ban, és tényleg úgy követi le őket, tehát hogy azt tényleg sokszor kellett elpróbálni, hogy az jó legyen.
4: Igen, szerintem az egyik legnagyobb célom az volt, hogy a lendülete, a real-time-sága az megmaradjon. Na most itt ugye 13 nap alatt kellett azt rögzítenünk, amit ők egyébként már 100-szor megcsináltak egy másfél órás lendületben, ami hát segít is, meg nem is, de igazából nagy segítség, amikor tudod, meg kell nyomni a gombot, és tudni kell, hogy ebben a másfél órás ívben éppen pontosan hol tartunk, azt az állapotot, azt a részegséget, azt a lendületet így eltalálni, szóval ahhoz nagyon sokat segített, hogy azért ők ezt már valamennyire sokszor csinálták, de pont annyit megváltoztattunk is rajta, hogy ne legyen rutin, tehát hogy ne az legyen, hogy ledaráljuk a dolgot, hanem hogy azért meglegyen az a hogy ott keletkezik a pillanatban a dolog a fejükben. És szerintem, nem tudom, azt hiszem, hogy egyiküknek se jelentett igazából ez nagy nehézséget, sőt, a Döbrösi Laura azt kimondottan ki is emelte, most így volt sok közönség találkozunk, úgyhogy azért ott is elmondta többször, hogy neki egy ilyen spirituális óriási élményé vált az, hogy beléphetett abba a térbe, ami így tulajdonképpen szimbolizálta a Patikának az évtizedes szenvedését, és ő tényleg olyan volt, hogy még én is zavarba jöttem, amikor először jött forgatni, akkor az első nap a elsők között érkezett, még nem volt benne a stáb a térben, és akkor én megjöttem, és beléptem, és ott sírdogált a sarokban az anyukája ágya mellett, már karakterben tulajdonképpen, és teljesen átengedte magán ezt az élményt, tehát hogy tényleg így átélte, beleélte magát. Egyébként ő ilyen szempontból metod módon tolta a dolgokat, mert gyakorlatilag így befeszítette azokat az izmait, ami a Patik azért nagyon görcsösen áll, és tehát az egész testével így van, hogy ezt a feszkót így kifejezi, és akkor így a 13 nappal később engedte ki legközelebb azokat, talán alvás közben nem, de mondta is, hogy utána még masszörhöz is kellett járni.
3: Pont ezt szeretem kérdezni, hogy gondolom, masször vagy egyéb ilyen kiropraktorok helyre tették a...
4: Igen.
3: Volt olyan érdekesség még a forgatás alatt, ami még meglepett benneteket, kicsit kizökkentett, vagy most akár ami érdekesség maga a borozás, hogy mondhatni, hogy fogynak ott a borok.
4: Elég erősen, igen. Hát nyilván ez is egy ilyen, most mi nem akarjuk az alkoholizálást népszerűsíteni, de ez alapvető része volt ennek a dolognak, hogy a film folyamán elfogy fejenként egy üvegnél is több bor, szóval ezt nem tudtuk kihagyni a képletből, nem is akartuk, de azért azt most megint spoiler nélkül, azt majd megfigyelheti a kedves néző, hogy valójában kik azok, akik rögtön elkezdenek nagyon durván inni, és kik azok, akik meg csak jóval később, és sokkal szerényebben, és ennek is van jelentősége. Ez inkább szerintem egy ilyen karakterrajzoló dolog, tehát az alkohol az egy mankó nyilván, ez nem önmagában nem egy ilyen csodálatos dolog, ami megoldja az ember szívét és nyelvét, és könnyebbé teszi a barátkozást, hanem valójában mindig egy lukat próbál betömni vele az ember, valami hiányt, és hát ez is a karakterekről mond el szerintem szép dolgokat. Azt viszont hagyd tegyem hozzá, hogy a színészek nyilván nem 13 napon keresztül tajtrészegen nyomták a dolgot, mert egyébként egyikük sem nagy barátja az alkoholnak, úgyhogy óriási mennyiségű cukrász színezékkel színezett vizet ittak. És, de azt viszont viccen kívül szerintem, hogy fejenként ilyen volt olyan nap, hogy fejenként a 4-5 liter, az biztos, hogy megvolt. Tehát, hogy
3: mondom, a szüneteket a mosdóba járáshoz kellett igazítani.
4: Igen, sorban állás volt.
3: Még belegondolok most, hogy kimondtad, hogy ilyen cukrász színezék, ott, hogy ízben nem tudok elképzelni ennél finomabbat.
4: Nincs cukor benne, tehát pont ez, tudod, ez víz ízű.
3: Ja, hogy csak a színezés.
4: Persze, csak színezék. Nem, ez ilyen, hát ilyen műanyag, gyakorlatilag ilyen valami polimer, tehát hogy egészségesnek nem mondanám, de a cukor, azt is próbálták ők, nyilván a összesen 117-szer játszották magát a darabot, és időközben ők végigpróbálták, azt hiszem, kezdték a, nem tudom, szőlőlével, aztán a céklalével, meg, tehát mindent kipróbáltak, de ilyen mennyiségben, ami itt elfogy, egyszerűen csak a cukor, ami benne van, attól már rosszul lesz az ember. És tehát hamar rájöttek arra, hogy ez csak vízzel működik ez a dolog valójában. Viszont azt már mondtuk, hogy ha elérjük a 100 000 nézőt, akkor az MVM dómot kibéreljük, és egy élő, valódi alkohollal lefolytatott változatban lenyomják a srácokat.
3: A filmeknél mindig van egy filmben egy hős. Ebben a filmben ki a hős? Ki a főszereplő?
4: Ez nagyon vicces. Én nagyon szeretem van ez a dramaturgiai alapvetés, hogy a hős útja. Nagyon sok film, de különösen egyébként a hollywoodi filmek, ezek úgy épülnek föl, hogy tényleg egy hős köré szerveződnek. Ez ugye egy több ezer éves történetmesélési fogás. A hős valahogyan van, így létezik a világban, esetleg van valami olyan hiánya vagy probléma az életében, amiről még talán saját maga se tud, és akkor a hős kap egy hívást, egy kalandra, ami általában őt egy másik tükörvilágba, vagy fordított világba transportálja, és akkor ott megjárja a poklok-poklát, és különféle próbatételeken átesve, azokat megoldva, egyre közelebb jut a katarzishoz, a végső problémához, ahol egy szinte lehetetlen döntést kell meghoznia, és ezt valahogy csoda folytán mégiscsak meg tudja oldani, és akkor visszatér az eredeti világába, de már megváltozott, már semmi nem ugyanolyan, és tanult valamit, és több lett, és a többi. Tehát ez ugye a hős útja. És én ezt nagyon szeretem, és ezt majdnem minden filmemben valahogy próbáltam használni, vagy lekövetni. Na de itt most jött egy hozott anyag, és ez teljesen máshogy működött ez a könyv. Itt is van egy picit, lehet mondani, hogy akár több szereplőre is, de talán a Patikára mindenképp, vagy a Nórára, akit a Bakonyi Alexa alakít, a művésznő karakterre. Tehát többekre is lehet mondani, hogy valamilyen szinten végigjárják, de valójában itt négy főszereplő van, négy hős van valahogy, és egyikük sem túlságosan hősies. Tehát
3: ezért is kérdeztem, hogy hősök vagy antihősök?
4: Kimondottan antihősnek tűnnek sokszor szerintem a film folyamán, aztán ez is most egy a spoiler kategória, de szerintem a végén kiderül, hogy ha jól végeztem a munkámat én, mint rendező, akkor én azt gondolom, hogy lehet hinni így a film folyamán a négyből három szereplőre azt, hogy ők az antagonista, tehát, hogy ők azok, akik rosszat akarnak. Eleinte talán a Patikáról is, mindenképpen a Nórától is félnek az emberek, a Honda is gyanús egy kicsit, de aztán a végén itt a nagy twistek után kiderül, hogy valójában ki az, aki a kvázi antagonista itt a sztoriban, és szerintem az is kiderül, hogy kit lehet mondjuk így a hősének tekinteni, de én nagyon szeretem azt, hogy négy óriási, nem tudom, jellemhibákkal megáldott ember ütközik itt össze, és hogy az baromi nehéz szerintem a színészek szempontjából is, hogy nem feltétlenül elsőre könnyen megszerethető emberekről van szó, viszont amit zseniálisan megcsinálnak, és tényleg nem magamat dicsérem, mert ehhez kell az, hogy nagyon-nagyon jó színészek, hogy ahogy szépen lassan kiderül, hogy valójában mi működteti őket, és valójában miért úgy viselkednek az egész este folyamán, úgy szerintem azért elég szépen megmutatják az emberségét és a szerethetőségét ezeknek a nagyon furcsa karaktereknek. Úgyhogy ez volt valahol a cél, vagy én ezért szerettem meg ezt az egészet. Máskülönben meg a fekete komédia műfaja, hogy belegondolsz, nem tudom, hogy neked mi jut eszedbe arról, hogy fekete komédia, hogy mi a kedvenc, ami így van. Van ilyesmi, nem tudom. Hogy...
3: Hát figyelj, most ilyen filmeket, sorozatokat kell nézni, én nagyon, mondjuk egy Adams Family-t nagyon szerettem, egy hétköznapi vámpírok, és sorolhatnék még sokat. Én kedvelem egyébként ezt a műfajt.
4: Szóval, hogy van egy olyan... ha ilyen szatirikusabb, és nem az ilyen fantasy irányba nézzük, akkor is. Tehát van egy ilyen alapvetés, hogy a fekete komédiában alapvetően nem szimpatikus emberek csinálnak alapvetően borzasztóan elítélendő és rettenetes dolgokat, és rossz döntéseket hoznak, és közben mégis valahogy nagyon vicces az egész, és lehet rögni azon, hogy egyre szörnyebb és szörnyebb dolgokba kormányozzák vele magukat. És szerintem valahol ez is egy kicsit így működik. Tehát, hogy így ezeket így nagyon, nagyon jól lehet, ha nem szereted őket, akkor is nagyon jól lehet utálni őket, és figyelni, hogy miért mennek bele ebbe a fura spirálba, amiben belemennek, és aztán utána a végére talán így meg is szeretni.
3: Hát meg miközben a helyzet, ahogy te is mondtad az elején, az mindenki valahogy magának a saját életéből is elcsipett pillanat, hiszen voltak osztálytársaink, hiszen járunk osztálytálkozókra, tehát hogy valamelyik karakterben biztos ráismersz arra az osztálytársadra, arra az évfolyamtársadra, vagy azokra, tehát hogy sokkal könnyebb így azonosulni nézőként is a karakterekkel. Van egy, azt mondtad egyszer, hogy 20 éve az a vágyam, hogy egy közönségfilmet csináljak, ami megtermeli a saját költségét. És az érdekes ebbe, talán, hogy nem szokványos, hogy ugye, hogy miért kérdezem én? Hát innen fordíts csak egy kicsit. Hogy van egy Oscar-díjas rendező, akinek van egy vágya egy közönség filmre, majd egy színházi darabot nem színházi környezetben meglát, és valahogy beleszeret, és azt mondja, hogy ebből legyen egy film.
4: Hogy mi itt a processz? Vagy mi
3: hogy annyi ötlet, annyi gondolat jöhetett volna, és te mégis beszéltél egy olyan működő darabba, amit már évek játszottak, és azt mondtad, hogy ez jó.
4: Azért tegyük hozzá, hogy én a harmadik előadást láttam, amikor ez még egyáltalán nem volt kész, tehát az volt a pillanat, amikor beleszerettem a legeslegelején, és utána ugye nem hagyott nyugodni, és akkor aztán az 50-et is, meg a nem tudom, 80-et is láttam, és úgy lettem egyre biztosabb én is abban, hogy szeretnék ezzel foglalkozni, meg akkor álltak össze a csillagok, hogy az ACG, mint producer összeszedte a bátorságát, egyébként ez elképesztő bátorság szerintem. Nagyon nehéz spoilermentesen elmondani, sőt nem is tudom igazából teljesen elmondani az összes indokot, ami miatt nekem ez nagyon betalált, és nagyon a szívemhez közel áll ez a történet. De hát volt egy pár ilyen. Ha valaki eljön egy közönségtalálkozós vetítésre, akkor utána nagyon szívesen elárulom, és megbeszélem ezt, de sajnos hát most voltak pont ilyen közönségtalálkozók, és ez nagyon megérintett engem is, hogy más sok is, a nézők közül is voltak olyanok, akik hasonló, tudom én, életesemények, egyebek miatt ugyanúgy tudtak rezonálni erre a történetre, mint ahogy én. De hát nem tudom, talán amiről így most tudok beszélni, az a része, hogy technikailag egy ilyen kompakt történet, ami ennyire jól egybe van, az alkalmassá tehető arra, hogy annyira kis költségvetésű legyen, hogy meg lehessen így csinálni. Uh-huh. Nem tudom, ez így mennyire.
3: Értem.
4: Tehát, hogy úgy, hogy ne legyen óriási nagy kompromisszum, és hogy nézhető tudjon maradni. Ez az egyik. Tehát azért az a valóság, hogy Magyarországon a magyar filmek valamennyire az amerikai filmekkel versenyeznek a moziban, mondjuk. Bevételt csinálni valójában csak a moziban lehet. Tehát, hogyha én egy filmet szeretnék csinálni, hiába is megyek oda a Netflixhez, hogy én most egy magyar filmet szeretnék csinálni, kutyát nem fogja érdekelni, vagy nem tudnak annyi pénzt fizetni, amiből ki lehet hozni egy forgatást. Én most egy magyar filmet szeretnék csinálni, kutyát nem fogja érdekelni, vagy nem

0: mozi ipart megmenti Magyarországon két magyar film. Három inkább, mert ugye Futni mentem, ment egy hatalmas nagyot, ők is függetlenül készültek, akkor Hogyan tudnék élni nélküled egy még nagyobbat, és aztán erre még rácsatlakozott a egyébként szerintem remekül sikerült, véletlenül írtam egy könyvet a családi filmek kategóriájában, és beszéltem több olyan mozissal vidéken közönösen, akik független, tehát nem a nagy mozi hálózatok részei, akik azt mondták, hogy hát ha ez nem lett volna ez a három magyar film, akkor lehet, hogy már be kellett volna, hogy zárjunk. Úgyhogy ez olyan szép sztori, hogy ez tud így működni, hanem konkrétan megmenti a magyar mozikat a csődtől.
1: Köszönöm a figyelmüket, a múlt idézőt hallották. Találkozunk legközelebb.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Záporok, zivatarok hoznak enyhülést. Újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap titkos kifizetései miatt. Lemondott a legfőbb ügyész. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Egy újabb embert vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai miatt folyó nyomozás ügyében az ügyészség nyomozói, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Jelezte, várják az ügyészség tájékoztatását az ügyben, a felelősöknek vállalniuk kell a következményeket, miközben a felelősség hárítása megkezdődött, ezt mutatta a Fidesz elnökének nyilatkozata is. Tar Zoltán azt is írta, abban bíznak, hogy minden jogosulatlan pénz felhasználást be tudnak azonosítani, és a jogosulatlanul kiosztott pénzeket képesek lesznek visszaszerezni. Hozzátette, hogy ősztől egy új, áttekinthető pályázati rendszert hoznak létre. Orbán Viktor koncepciósnak tartja a Nemzeti Kulturális Alapügyében indított ügyészségi eljárást. A Fidesz elnöke sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, az NKA döntéseiben résztvevő emberek semmi rosszat nem tettek, a magyar kultúra rendelkezésére bocsátották az összeget, amit a kormány megszavazott számukra. Az eljárást a volt kormányfő ürügynek nevezte, hogy elvigyék a Fidesz szervereit és a párt teljes tagnyilvántartását. Az NKA 17 milliárd forintos titkos támogatásai miatt ügyészségi nyomozás zajlik. Jelenleg 6 gyanúsított van 30 napos letartóztatásban. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus

0: intézményrendszer egyik alapja, ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter meghallgatását kezdeményezi az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának kormánypárti tagja. Szakó Cirbuspál elmondta, hogy az ülést azért hívták össze, hogy vizsgálják meg, jelent-e nemzetbiztonsági kockázatot, hogy Szijjártó Péter, akinek hozzáférése volt Magyarország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz, egy olyan kínai nagyvállalatnál vállal vezetői munkát, amelyért kormánytagként lobbizott. A bizottság meghallgatta a szolgálatok vezetőit, és indokoltnak tartják Szijjártó Péter meghallgatását is. Az elmúlt két hétben csaknem 7 milliárd forint megtakarítást sikerült elérnie a közmédia megbízott vezetésének, tudatta az intézmény. Több tízezer oldalnyi szerződést vizsgálnak át, közben magyar filmek és archív tartalmak kerültek vissza a képernyőre és a rádióba, és a nézettségi mutatók is növekedtek. A közlés szerint ősszel csaknem 100 műsor lesz újra látható a tévében, köztük vallási, kisebbségi, kulturális ismeretterjesztő tartalmak, valamint saját gyártású gyermekműsorok. A napos felhős időszakok mellett országszerte várhatók záporok, zivatarok. Délelőtt főként az északi területeken, majd később kelet felé haladva egyre több felé ered el az eső, és zivatarok idején megerősödik, viharossá fokozódhat a szél. A hajnali 8-15 fokról napközben 23-29 fokig melegszik a levegő.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
3: Lemondott a legfőbb ügyész. Nagy Gábor Bálint döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Közben tovább folyik a találgatás, ki lehet az ideiglenes köztársasági elnök. Laco Adrient több értelmiségi ajánlotta a posztra. Ő azt mondta, ha felkérést kapna, elgondolkodna rajta. A helyzetet Murányi Andrással és Szirmai Dáviddal értelmezzük. Értelmiségiek egy csoportja közös nyilatkozatban fogalmazta meg, hogy milyen szempontokat kellene figyelembe vennie a Tiszának az új köztársasági elnök kiválasztásakor. Az aláírók szerint az ideális jelöltnek kell tudnia mondani valamit arról, hogy mi történt velünk itt az elmúlt 16 évben. Vendégünk Rajnerem János. Nemzeti ellenállást hirdetett Orbán Viktor, miután a Fidesz elnöke illegitimként tekint a jelenlegi politikai helyzetre. A volt miniszterelnök az NKA botrányt koncepciós eljárásnak nevezte, Szijjártó Péterről pedig azt mondta, hogy rá még fontos szerep várhat a jövőben. Bóka Jánost, a Fidesz új frakcióvezetőjét kérdezzük. 16 évre csökkenteni a választójog korhatárát Magyar Péter. A miniszterelnök meggyőződése, hogy a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson a közös döntésekbe. Az A Hang már évekkel ezelőtt a választójog korhatárának csökkentése mellett érvelt. Nagy Ádámmal és Szalóki Viktorral beszélgetünk.
4: És már is itt van a stúdióban a két újságíró. Egyfelől Murányi András, aki az Index felelős szerkesztője.
5: Igen, igen.
4: Ha ezek másfelől Szirmai Dávid, aki még a hónap végig a Blikk újságírója, ugye?
6: Igen.
4: Ugye?
5: Főszerkesztő helyettese.
4: Igen, főszerkesztő helyettese. Így is van.
5: Bocsánat, csak.
4: Nézzük ezt az ügyészi lemondást, mert a legfőbb ügyészi lemondás. Ez talán a nap híre olyan szempontból, hogy a kormányzat céljai közül ugye az, hogy a régi rendszerhez kötődő vezető tisztségviselőket lecserélje, ez ugye egy fontos döntés, és már Magyar Péter június 22-én előre vetített, hogy le fog mondani a legfőbb ügyész. Meglepette titeket az, hogy mivel indokolta ezt a lemondást, illetve hogy még egy hónapos laufot kért?
6: Semmi meglepő nem volt benne. Tehát érthetetlen volt ez, hogy miért pont most, még annak ellenére is, hogy ugye itt tegnap történtek olyan szerverfoglalások, amire most ugye rámondják, hogy ennek ebben összefüggésben van. Szerintem nem, abszolút nem. Hát azért ezt ne felejtsük el, hogy április 12-én éjszaka azt, hogy a legfőbb ügyész távozni fog, azt kimondta Magyar Péter a Batthyány téren. És azt mondta először még csak, hogy de mondjanak le és önként távozzanak.
4: Május végéig.
6: Igen, május 30-áig, majd utána elmondta nem egyszer, nem kétszer, hogy megtalálják majd a módját annak, hogy távozzanak. És ugyanez volt tulajdonképpen Súlyok esetében is. Idő kérdése volt, hogy mikor távozik. Most nyilván a legfőbb ügyész, meg az legnagyobb ellenzéki párt ezt egy politikai támadásnak tartja, és amikor azt mondja a legfőbb ügyész, hogy hát nagyon borzasztó, hogy a politikai szereplők az ügyészségre úgymond rátelepedve, vagy irányítva az egész ügyet megnyilvánulnak, mert ez káros, akkor azért emlékeztetném, hogy az elődje az például fideszes képviselő jelölt is volt. Tehát, hogy van egy olyan időszak, amikor úgy néz ki, hogy zavaró, hogyha valaki közel van a politikához, és van korábbi időszak, amikor az teljesen természetes, sőt, a megbízhatóság egyik fontos fokmérő.
4: András, szerinted egyébként, hogyha azzal indokolja, hogy megvédi az ügyészség intaktságát, tehát hogy ne érintse a politika, az nem éppen a lemondás ellenkezőjébe kellett volna, hogy kifejeződjön, vagyis hogy ellenáll a nyomásnak?
5: Igen.
4: De milyen nyomásról volt szó? Tehát konkrétan az eljárásokban volt olyan, hogy mondjuk a Kossuth térről, vagy nem tudom, hol van a főhadiszállás a Magyar Péternek, áttelefonálnak a Markó utcába?
5: De nem kell áttelefonálni, itt április 12-én Fájon történt. A minden idők legnagyobb kétharmadával kimondta egy tömeg, annak élén egy erő, hogy eddig és ne tovább. Azok, akik a Fidesz alatt különféle pozíciókban voltak bebábozva, pontosabban bebetonozva, ez frajdi volt, hogy bábozva, bábokként betonban, az meg egy kicsit képzavaros. Minden esetre, akik a Fidesz alatt töltöttek be olyan tisztséget, hogy
4: ez így egymás között azért elfér.
5: Abszolút. Ugye? Hogy a hatalmi ágak ugye megszűntek létezni, mint egy, mert az állampárt felügyelete alá kerültek. Ilyeténképpen azok az emberek, akik ezeket a pozíciókat betöltötték, azok mind a Fidesznek a kiszolgálói voltak, mind a Fidesz hatalmi érdekeinek a kiszolgálói voltak. Ezt az új miniszterelnök, akkor még miniszterelnök jelöltként nagyon hangosan artikulált április 12-én, elmondta, fájront van eddig és ne tovább, április 12-e után várja mindenkinek a lemondását. Innentől kezdve, és főleg úgy, hogy az elmúlt 2,5-3 hónapban nem történt olyan esemény, amelynek nyomán ez az erő ez összement volna, sőt, hát hogyha a legfrissebb závetszmérés nézzük, akkor mindinkább erősebb lett. Gyakorlatilag kikövetelte azt,
4: ez
5: hogy...
4: Ez a 74-12, vagy 74 valami?
5: Igen, erre, talán erre mondanak folyamban, hogy gombócból is sok gyakorlatilag. Igen.
4: Mindjárt szóval, megnézem, hogy... mert nem olyan... 19, igen, bocsánat.
5: Szóval amiről az előző miniszterelnök beszélt ma nagyon ideges hangon Bóka János társaságában, hogy tudnélék most akkor mi elindulunk, és egységesek vagyunk, és lebontjuk az önként, meg visszaállítjuk, illetve pontosabban a demokrácia és a jogállam visszaállításáért küzdünk majd, ezek gyakorlatilag teljes mértékben zárójelbe került és értelmezhetetlen mondatok, hiszen arról van szó, hogy van egy új erő, amelyik új politikát akar, és ennek a politikának aláveti ezeket az embereket. Magyarán, hogyha magadtól nem távozol, akkor mi majd elküldünk, és igyekszünk egy olyan országot építeni, ahol lehetőleg, itt azért egy kicsit a kérdőjel megindult a hangomban, ahol lehetőleg pártpolitikai befolyástól mentesen tudnak a hatalmi ágak legfőbb vezetői dolgozni, és pártatlanul eljárni ebben a kérdésben. Ez Magyarországon az elmúlt 26-36 évben sem sikerült nagyon, tehát valami fajta befolyás mindig volt, de az elmúlt 16 évben az a végtelenül nyomasztó állampárti légkör, amelyik rátelepedett a hatalmi ágakra, az egészen különlegesen példátlan volt.
4: Dávidon azt láttam, hogy bele akart szólni.
6: De csak ezzel kapcsolatban, amit az Andris mondott, hogy eszembe jutott az, hogy a mai Orbán és Bóka sajtótájékoztatóval kapcsolatban, hogyha a szöveget név nélkül áttesszük mondjuk egy másfél évvel ezelőtti Magyar Péter szövegbe, akkor ugyanezek voltak az érvek. A demokrácia, a diktatúra van, és a demokráciát most vissza kell hoznunk. A fejeket kicserélték, ugyanaz a szöveg nyilván ellenzéki pozícióból. Teljesen érthető, hogy vannak emberek, akiknél némi nemű kételyt ébreszt abban, hogy ezek valós és hihető ígéretek-e azoktól a személyektől, akik az elmúlt 16 évben gyakorolták a hatalmat így vagy úgy Magyarországon. Magyar Péteréknél a diktátor jelző még nem honosodott meg úgy, mint az egykori ellenzéknél, Orbán Viktornál a viktátor-diktátor. Gyanítom, erre se kell sokat várni. Most egy annyira verbális kungfu zajlik szerintem, hogy aminek az eredményének a végkimenetelét azt az elkövetkező időszakban nem tudjuk meg, dőlnek el az emberkék, lemond ez, lemond az, jönnek majd újak, de azért mégiscsak az országnak a működése az majd egy ilyen későbbi big picture lesz, amikor majd azt mondja valaki, hogy aha, az eltelt mondjuk egy év, és az ország elindult erre, ha az jó irányba ment, akkor jó irányba, akkor lesz egy kép. A mostani 72-19-es arányok, ez a látványpékség, ami minden választás után teljesen természetes.
4: Ha már beosztod ezt a nemzeti ellenállásféle sajtótájékoztatót, a Fidesz milyen választ ad a problematikára, és vajon Bóka János, aki vendégünk lesz nem sokára, ő-e a, hogy mondjam, a minőségi csere?
5: Nem, mert a Fidesznek vége van, tehát formailag a szervezet még működik, van frakciója, van párt, van frakciója, vannak vezetői, de gyakorlatilag a Fidesz az megszűnt. Ez a brand, ez úgy belett árazva, hogy ez soha többé nem kerül majd olyan pozíció, hogy egyáltalán
4: kihívás jelentsen. Na jó, de ennek ellentmond, hogy vissza Orbán Viktor megteremti a saját maga súlyát, azzal, hogy kiáll az utcára, ő most Magyar Péter, csak fordítva, illetve Bajer Zsolt meghirdeti a lázadást. Tehát, hogy mit tudna csinálni? Tehát, hogy most tulajdonképpen, ahogy valaki fogalmazott, visszakerül a térképre.
5: Ugorjunk vissza az időben 2002-ig.
4: Igen.
5: 2002-ben még ugye volt kétfordulós választás. Az MSZP-SZDSZ koalíció nagyjából 10 mandátum előnnyel verte meg a Fideszt. A Fidesz joggal érezte akkor azt, Fidesz-MDF koalíció egyébként, joggal érezte azt, hogy az ország egyik fele gyakorlatilag rájuk szavazott, és érdemes, ha már a kormányból kikerültek, 98 után, illetve 98-tól 2002-ig volt a kormányon, ha már a kormányból kikerültek, valamilyen más módot találni arra, hogy megszervezzék magukat. Ugye erre találtak ki Orbán a polgári köröket, és így tovább. Ott voltak nem csak kommunikációs mondások, hanem konkrét fázisai az építkezésnek, konkrét stratégiát hirdettek. Ha csak azt nézem, hogy 2002 és 2010 között ellenzékben micsoda médiát építettek föl, amelyet aztán 2010 után tovább lőttek, akkor azt mondom, hogy ez a 2002-ben meghirdetett stratégia, az abszolút állt. Egy erős Fidesz volt, az ország egyik erős fele azt mondta, hogy igen, szükség van arra, hogy egy polgári erő megképződjön a kommunista MSZP-SZDSZ koalícióval szemben, és csináljuk meg magunkat. Most viszont teljesen más a helyzet. Tehát akármilyen közvéleménykutatási számot nézünk, illetve az, hogy az emberekben az elmúlt 16 évben milyen mérhetetlen dű, apátia és egyéb szabadult el, hányan mentek külföldre, hány embert rúgtak ki az állásából, hány embernek szüntették meg a munkahelyét, például az enyémet, a Népszabadságot, és így tovább, akkor azt tudom csak konklúzióként mondani, hogy kizárt dolognak tartom, hogy az a Fidesz, amelyik ezt megteremtette, amelyik ezt végigépítette, amelyik ezen röhögött, zárójel. Orbán ugye kikérte magának, hogy itt a szervereket elvitték a Lendvai utcából, és micsoda dolog ez, hát ők a társalapítvány, jó estét kívánok például, amikor kiszálltak, és Móri Veronikát úgy vitték el, és még nyugodtan mondhatnám, hogy hány civil szervezetet és egyebet vegzáltak. Jó napot kívánok, szembe jött, a valóságban ilyen. Egyébként helytelenítem, hogyha nincsenek oka, hogy ilyeneket, ilyen lépéseket tenni a hatalom. Szóval, hogy én teljesen elképzelhetetlennek tartom, hogy a Fidesz
4: Magyar ebből Péter erre is úgy tett, hogy az ő tőle független, hiszen ő kért egy tájékoztatást az ügyészségtől, hogy mi történt.
6: Igen, csak mond a Fidesz hívőknek.
5: Igen, csak bocsánat.
4: Nem, csak mondom, hogy ez történt.
6: Jó, tehát, igen, csak ehhez egy, tudod, hogy ott más a narratív.
5: Szóval ez egy gondolat, tehát, hogy a hatalmi ágakról beszéltünk az előbb, hogy ugye teljesen 16 év alatt.
4: Jó, de most mit hisztek erről, hogy ez igaz, vagy nem?
6: Hogy mondja végig, szegény Andris.
5: Igen, nem, egy ilyen felívelő gondolatban voltam. Miben mit hiszünk?
4: És akkor tehát, hogy akkor ezt most eljátszotta Magyar Péter? Tehát ő tudta, hogy az ügyészség ezt fogja csinálni?
5: Nem,
4: mert az bizonyítan, hogy a legfőbb ügyész, amiről beszél, az igaz.
5: Én inkább azt mondom, hogy ugye, amíg arról beszéltünk, hogy a hatalmi ágokat teljesen leuralta 16 évig az előző állampárt, a Fidesz, vagy legalábbis a Fidesz leuralta, addig most az van, hogy a nyomozóhatóságok és a vádhatóságok fölélegeztek, újra elkezdtek nyomozni és vádhatóságosdit játszani. És hát ugye a politika, látják ők is, hogy mekkora tömeg van a legkisebb, vagy a legnagyobb politikai erő mellett, hogyha valaki azt mondja, hogy legyen ez piros, akkor azonnal vörösre satírozzák, én ezt sem tartom elképzelhetetlennek. Tehát, hogyha megfogalmazódik egy vélelem, egy igény, egy óhaj, egy bármi, akkor azonnal úgy értelmezik, hogy nekik be kell avatkozniuk, már csak azért is szerintem, mert az emberek jelentős többsége nem csak azt várja el, hogy a hatóságok tegyék a dolgaikat, hanem azt, hogy vezető száron vigyék el azokat az embereket, akik iszonyatos mennyiségű pénzt kiloptak ebből az országból, és iszonyatos törvénytelenségeket követtek el. Hogy csak egyet mondjak, MNB botrány.
4: És rá tudod kötni azt a gondolatot, amit nem tudtál befejezni erre?
5: Igen, hogyha felteszed még egyszer, hogy mi az a gondolat, amit nem tudtam befejezni.
4: Ott tartott, hogy embereket távolítottak el az állásukból, és egyébként te helytelenített, hogy például az ügyészség ilyen akciókat csinál, és még valamit akartál ezzel kapcsolatban tovább fűzni. Tehát, hogy olyan felháborodás van a társadalomban, fogalmaztál te, hogy, és akkor itt szakítottalak félre.
5: Hát gyakorlatilag az előbb befejeztem ezt, igen, a gondolatot, hogy olyan felháborodás van, a társadalomban, hogy aláhúzom azt, amit az előbb mondtam, gyakorlatilag azt várják az emberek, hogy vezetőszáron vigyék el azokat az embereket, akik privatizálták az országot, ellopták az országot és tönkretették ezt az országot.
6: Miközben ez valóban így van, csak egyre nagyon kéne figyelnie szerintem a hatalomnak, hogy azért itt nem az emóciók, illetve az igények alapján kell irányítani ilyen szempontból egy országot, hanem teljesen rendben van, hogyha egy ügyészség kiszáll akármikor, és uram bocsá, lefoglal, vizsgálatokat csinál, amennyiben a bűncselekmény gyanúja úgy merül fel, hogy a szakértők azt mondják. Abban az esetben senki ne szálljon ki sehova, hogyha XY nemzetbiztonsági államtitkár utasítására megjelenik mondjuk ügyészségi nyomozó, NAV-os, akárhol, egy vélt vagy valós politikai szándéknak a beteljesítésére. Visszatérve egyébként a Fideszre, amit András elmondott, hogy végük van, azt szerintem még túl kevés idő telt el, miközben érteni vélem, amire gondolsz. Én inkább egy olyan boxolóhoz hasonlítanám őket, akik a negyedik menet után ülnek a széken, hulla véres az arcuk, és kétszer már rászámoltak, éppen a bíró kegyelméből vannak még a hukedlin, a szünetben, és egy apró probléma van, hogy az edző, aki legyezgeti őket a törölközővel, nem igazán tudja, hogy mi legyen a taktika. Magyarra fordítva, a Fideszben most egyaránt Bóka János jelölésével egy józanabb, higgadtabb, pragmatikusabb politikai stílust vetítenek előre, miközben a főnök a szélsőségesebb, keményebb hangvétel nagy rajongója. Ennek többször is hangot adott. Most a kérdés az, hogy melyik úton indul el a Fidesz, mert a kettőn egyszerre nem lehet. És még egy nagyon fontos dolog, hogy nekem jelzésértékű az, hogy Gulyás Gergely, aki egyébként meg volt hívva a tusványosi hétvégére, két nappal ezelőtt minden további nélkül lemondta ezt a rendezvényt.
4: Zárójelben jegyzem meg, hogy Toróté Tibor a mai megnyitón azt mondta, hogy ennek a rendezvénynek már nem a Fidesz rendezvényének kell lenni, és valamiféle átrendeződést jövendől. De visszatérve a kormányzatra, mert azért mindeközben ugye egy bravúros műsorvezetői átkötéssel, mindeközben azért a Baross Gábor tervet ugye meghirdette Magyar Péter és Vitézi Dávid, és hát ha jók az értesülések, akkor holnap Kapitány István ugyanígy ki fog állni, és a gazdasági tervekről vagy energiapolitikáról fog beszélni. Ez látszatát teremti annak, hogy talán itt nem csak a szimbolikus kormányzás megy.
5: Én, hát a jelek egyértelműen erre utalnak, tehát miközben nagyon erőteljes kommunikációt és gyakorlatilag saját médiát, saját brendet épített Magyar Péter és a Tisza az elmúlt nem csak két évben, hanem hogyha szűkebben nézzük, az elmúlt három hónapban is gyakorlatilag, tehát csak a parlamenti közvetítéseket, hogyha nézzük, akkor emberek popcornnal a kezükben ülnek be a tévé, illetve a monitor elé, hogy úristen, most akkor hogy fogja kiosztani a többieket. Szóval, hogyha innen nézem, akkor nagyon erős kommunikáció mellett megjelentek azok a lépések is, amelyek nem csupán jelképes lépések, például, hogy ki menjen és hova, hanem azok is, hogy mit és hogyan szeretnének rendbe tenni. Én nem állítom azt, hogy minden lépés tökéletes, de például azok a tervek, azok az elképzelések, amelyeket például ma a miniszterelnök és a közlekedési és beruházási miniszter ma bejelentett, azok abszolút előremutatók, és miután olyan részletességgel is tárgyalták őket, és hát valljuk be, van honnan fejlődni, hiszen gyakorlatilag most már embert küldeni, mit tudom én, egy záhonyba, az gyakorlatilag egy ilyen marspróbának tűnik föl, nem csak azért, mert nincs légkondi, hanem a vonat megáll 47-szer, tehát ez katasztrófa. Szóval, hogy innen felépülni azért nem olyan nehéz a tekintetben, hogy könnyű, gyors eredményeket elérni, vagy látható eredményeket elérni. Szóval, ha ezt nézem, akkor szerintem a kormánynak azt a fajta bizalmat meg kell adni, hogy az erőteljes kommunikáció mellett valóságos, tényleges lépéseket tesznek az irányba, hogy ebből az országból végre egyszer egy normális, kiegyensúlyozott európai ország legyen.
4: A foci VB-t meg se beszéltük, de nagyon köszönöm, hogy bejöttetek.
5: Köszönjük szépen.
4: Majd legközelebb, 4 év múlva.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Értelmiségiek egy csoportja közös nyilatkozatban fogalmazta meg, hogy milyen szempontokat kellene figyelembe vennie a Tiszának az új köztársasági elnök kiválasztásakor. Az aláírók szerint az ideális jelöltnek kell tudnia mondani valamit arról, hogy mi történt velünk itt az elmúlt 16 évben. Vendégünk Rajnerem János.
2: Aki már itt van történészként a stúdióban, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Mondjuk a szerencsés dolog, hogy ma jelentették be, hogy az ügynök aktákra vonatkozó szabályokat benyújtották az országgyűlésbe, és erről is beszélünk, de azért inkább azon nyilatkozat kapcsán szeretném a véleményét kérni. Ugye sok név elhangzott, hogy ki lehetne jó köztársasági elnök, ma is találtak egy hölgyet, aki egyébként, hát hogy mondjam, nagyon karakánon otthagyta, karakánul otthagyta ugye a bírói állását azért, hogy jelezze, hogy itt nincs minden rendben, majd erről is megkérdezem. De ugye talán fontosabb kérdés, amit önök feszegetnek, és ez nagyon, hogy is mondjam, talán szükséges is, hogy lehet egy átmeneti időszakra választani elnököt, hogy minek kell megfelelni erkölcsileg, közjogilag egy ilyen személynek. Elsősorban azt kérdezem, hogy a felmerült jelölttel kapcsolatosan van-e meglátása? Ő megfelel-e például annak, amit önök leírnak?
3: Azt hiszem, hogy megfelel.
2: Laco Adriánról van szó.
3: Igen, természetesen. Azt hiszem, hogy nem csak ő, hanem nagyon sok felmerült név megfelel, vagy ilyen, vagy olyan szempontból biztosan kiválóan be tudja tölteni a köztársasági elnöki pozíciót, ami ugye az alkotmány, vagy most még alaptörvénynek hívják, szerint nem lehet ideiglenes, csak egy átmenetre. Meg lehet mondani, hogy ez az alkotmányozási folyamat befejeződéséig tart, de hogy ez meddig húzódik, azt szerintem senki sem tudja. Lehet, hogy fél év, elnézve bizonyos tempókat, ahogy mennek a dolgok, még ez is lehetséges, de sokkal valószínűbb, hogy több év. Egy szóval, akit most megválaszt majd az országgyűlés, az 5 évre választja. Mi úgy gondoltuk, hogy ha a miniszterelnök egy felhívást adott ki, hogy beszélgessünk, mert ez volt ennek a lényege, a lehetséges jelöltekről, akkor még mielőtt sorra kerülne a névsorolvasásra, vagy listázásra, vagy bármi ilyesmire, megpróbálunk javasolni bizonyos szempontokat. Ez két dologból indult ki. Az egyik az a mondat, amelyik az alaptörvényben először szerepel a köztársasági elnök című fejezetnél, miszerint a köztársasági elnök kifejezi a nemzet egységét, és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett. Itt különösen a második tagmondaton van a szó, van a hangsúly. A másik, ami erre készített minket, hogy ez egy rendkívüli helyzet, nem csak azért, mert lehet, hogy ez egy rövidebb periódus lesz, hanem azért, mert az államrendszer demokratikus működése felett az előző köztársasági elnökök nem őrködtek, és egyáltalán az államszervezet demokratikus működésében számos probléma volt, ha egyáltalán az demokratikus működésnek lehet nevezni. Ennél fogva ez egy különleges köztársasági elnök, aki majd egy különleges helyzetben veszi át ezt a tisztséget. Nem arról van szó, hogy szép rendben a törvény betűje szerint és a megfelelő terminusokkal a szabályokat és az eljárási procedúrát betartva váltja egyik a másikat, ez egy rendkívüli helyzet. Ennél fogva reagálni kell erre, hogy az ő egyik funkciója az hogyan teljesült, és hogyan teljesül majd a jövőben.
2: Igen, de itt megfogalmaznak egy olyan követelményt, hogy kell tudnia mondani a valamit az elmúlt 16 évről.
3: Erről van szó.
2: Így van. Ez ugye felveti a kérdést, hogy megállapodással kell-e akkor kiválasztani őt, vagy valami fajta közéleti teljesítménnyel, egyfajta meritokráciaként, ugye ki kell érdemelnie ezt a ezt a pozíciót, vagy hogy van ez? A múltban kellene valamilyen teljesítményének lenni, vagy egy olyan jövőt kéne felfestenie tulajdonképpen, ami jó az országnak?
3: Ez több kérdés is, és egyik jobb, mint a másik. Ugye a köztársasági elnöknek úgy általában ritkán szoktak pályakezdőket választani, tehát hogy van valami teljesítmény mögötte a múltban, ez akár lehet politikai teljesítmény, azt sem kizáró ok, lehet értelmiségi teljesítmény, lehet, hogy feltaláló, lehet, hogy sportoló, lehet, hogy művész, szóval bármi elképzelhető, tud valamit, és erről sokan tudnak.
2: És akkor egy ismert ember.
3: Hát általában úgy szokott lenni. Igen. Kivéve amikor...
2: De ráadásul olyan ismert ember, aki nem jó, ha csendben volt 16 évig, hanem valamit kellett, hogy mondania, kellett mondania ahhoz, hogy észleljék, hogy ő ezzel nem ért egyet.
3: Igen, ez a mi közös szövegünknek a második pontja. Az előbb elhangzott, és ennek nagyon örültem, a meritokratikus eljárás. Tehát ez egy értékelvű kiválasztási folyamat. De amit mi leírtunk, az annak a tudatában készült, hogy nem mi fogjuk megválasztani, hanem az országgyűlés választja. Mi a hivatásunknak megfelelően javaslatokat teszünk. Elgondoljuk.
2: Írók, hogy költők, jogászok, igen, történészek.
3: Különféle bölcsészek, értelmiségiek. Igen. Akiknek ez a hivatásuk, és mivel a közügyei iránt érdeklődnek, szeretik a hazájukat, ezért úgy gondolják, fontos dolog javaslatokat megfogalmazni egy olyan kiválasztási folyamatban, amiben mi közvetlenül természetesen nem veszünk részt. Úgyhogy ezt egyik aláíró sem gondolja, hogy ez egy mindenkire kötelező norma. Ez volna a legjobb. Ha mondana valamit, ha már korábban is hangot adott annak, hogy problematikusnak érzi az államszervezet működését, mert az nem demokratikus, nem elég demokratikus, és tanúbizonyságát adta nyilvánvaló róla, hogy ismeri a magyar társadalmat. Ez a három. Na most ez nem azt jelenti, hogy az Orbán rezsimmel való ellenállás az egy önmagában álló erkölcsi norma, és ha valaki nem tanúsította, igen, akkor alkalmatlan a köztársaság.
2: Hiszen az ő szavazóiknak az elnöke is lesz.
3: Igen, természetesen. Igen. De azt is beleírtuk, ami hát sajnos a másik tagmondattal függ össze, kifejezi a nemzet egységét, hogy ma Magyarországon erre törekedni lehet. De nem valószínű, hogy egyetlen köztársasági elnöki ciklus, mondjuk ha kitart 5 évig ebben az esetben, az elegendő lesz arra, hogy utána azt mondhassa, most én karba teszem a kezem, mert valamilyen szinten megvalósult a nemzet egysége. Ennél a helyzet ebben a tekintetben szerintem sokkal nehezebb, embert próbáló lesz, és aki erre a feladatra vállalkozik, az nyilván tisztában lesz vele, hogy ő ezt nem fogja tudni egymaga és ilyen rövid idő alatt megvalósítani. Ezért írtuk bele, hogy olyan jelöltet találni, ami mindenki számára elfogadható, az biztosan lehetetlen. Ha elgondoljuk azt, hogy itt most hirtelen földre száll egy arkangyal, történetesen itt Budapesten vagy máshol Magyarországon, aki szeplőtelen, bűntelen, és most nem is tudom, mit mondjak még anélkül, hogy már ez is blaszfémia, akkor se értene egyet vele egy csomó ember. Akkor is volna ellenzéke, akkor is keltene indulatokat, haragot, esetleg gyűlöletet, ezzel szembe kell nézni, és a választáshoz adott szempontjaink számot vetettek ezzel is.
2: Bérzik a szívem, János, mert ön az 56-os rendszer és a Kádár rendszer kutatója, 56-os idők és a Kádár rendszer kutatója, és hogy nem fogunk tudni beszélni az ügynökaktákról, de akkor ígérje meg, hogy visszajön.
3: Természetesen.
2: Köszönöm szépen, mert fontosabbnak éreztem az aktuál politikai összefüggéseket, mert az ügynök ugye még van időnk, legalább egy pár hónap. Köszönöm szépen.
3: Én köszönöm a lehetőséget.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Nemzeti ellenállást hirdetett Orbán Viktor, miután a Fidesz elnöke illegitimként tekint a jelenlegi politikai helyzetre. A volt miniszterelnök az NKA botrányt koncepciós eljárásnak nevezte, Szijjártó Péterről pedig azt mondta, hogy rá még fontos szerep várhat a jövőben. Bóka Jánost, a Fidesz új frakcióvezetőjét kérdezzük.
2: Aki itt is van a stúdióban, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Köszönjük szépen, hogy az első interjúját itt adja. Egyrészt másrészt bemutatva, olyan jogász, országgyűlési képviselő, és ugye az Orbán kormány uniós ügyekért felelős minisztere volt. Egy olyan helyzetben választott önt a frakció, ahol Orbán Viktor önt ajánlotta, ugye, és egyhangú volt a szavazás, legalábbis ezt lehet olvasni. Az első nyilatkozataiban a 16 év eredményeit szeretné megvédeni, és normális, józan politizálást képvisel. Ugye, jól látom?
3: Igen, a jelölés a Fidesz elnökségének a feladata, ugye a Fidesz elnöke jelölhet frakcióvezetőt. Egy jelölt volt, a frakció pedig egyhangulag támogatott, ez nekem nagy megtiszteltetés, ez erős pozíciót ad a jövőre nézve.
2: Én tanultam latint, Orbán Viktor kiírt, hogy habemus bocam, ugye van bókánk.
3: Igen.
2: Ki lőtte fel a fehér füstöt?
3: Ugye a frakció autonóm döntése, hogy kit választ meg. Ugye nyilván ez mindig mérlegelés kérdése, mert egyébként a frakcióban több olyan személy is van, aki szerintem maximálisan alkalmas lenne a frakció vezetésére. Az a kérdés, hogy milyen karaktert keresünk a frakció élére. Ilyenkor olyat keresünk, aki egy jó elérésű influencer, olyat keresünk, aki debattőr, vagy olyat keresünk, aki képes a frakció munkáját segíteni, kiegyensúlyozni, a különböző egyéniségeket megtalálni mindenkinek a helyét azért, hogy egy jó ütőképes csapat legyen, olyan csapat, amire ha ránéz a politikai közösségünk, akkor valamilyen módon magát látja benne.
2: Amikor Orbán Viktort jelölte önt, akkor nyilván előtte beszéltek, nem? Tehát, hogy ön például vállalná-e?
3: Igen, volt ilyen beszélgetés valóban.
2: Ön mondta, hogy ön milyen szempontból kér szabad kezet?
3: Ja, nekem a beszélgetésem az elnök úrral az nem a frakció irányításának a részletkérdéséről szólt. Ugye az elődöm Gulyás Gergely is olyan mandátumot kapott a miniszterelnöktől, hogy a frakcióvezető valóban a frakcióvezetője. Tehát nem arról van szó, hogy van egy frakcióvezető, akin keresztül a pártelnök valójában irányítja a frakciót. A frakcióvezetőnek szabad keze van, akár stratégiai döntések meghozatalában is, tehát nem kellett szabad kezet kérnem elnök úrtól, mert hogy ez magától értetődő a frakció és a párt jelenlegi viszonyában.
2: De akkor nézzük azt, hogy ez a formális megközelítés, de hogyha ön belsőleg nézi, akkor ön Orbán Viktor képviselője a frakcióban, vagy éppen ellenkezőleg tulajdonképpen ön közvetít az elnök felé?
3: Én a Fidesz elnökségének is a tagja vagyok, tehát Fidesz egyik alelnöke vagyok. Ezért természetes, hogy én egy közvetítő szerepet is játszok a Fidesz elnökség és
2: mindenkit meglepett, hogy egyébként a kongresszuson önt alelnökké választották.
3: Ez azt is mutatja, hogy a közösség az milyen sokszínű és egyébként megújulásra kész. És egy befogadó jellegű, ahol bízunk benne, hogy mások is politikai otthonra találnak olyanok, akik jelenleg nem bennünket támogattak, vagy talán sohasem támogattak bennünket.
2: Most akkor még csak egy kérdés a frakcióban. Ugye Gulyás Gergely lemondás előtt már kialakult egy frakcióvezetési struktúra sok alelnökkel, ugye?
3: Igen.
2: Ez most meg fog változni?
3: Ez lényegében nem fog megváltozni. A frakcióvezetők száma egyel csökkenni fog, és arra tettem javaslatot a frakciónak, hogy két frakcióvezetési pozíció ürült meg, az egyik Szijjártó Péteri, a másik pedig az enyém. És arra tettem javaslatot, hogy Ponyi Miklós töltse be az egyik megerülő frakcióvezető helyettesi posztot, a másik pedig maradjon üresen, és ezt a frakció elfogadta.
2: Tehát akkor egyel kevesebben lesznek.
3: Egyel kevesebben lesznek.
2: Világos. Hadd kérdezzem arról, hogy ugye maga a Fidesz küzd egyfajta identitás problémával, hogy most mit kell csinálni a választás után, milyen stratégiát válaszol. Meg is hirdettek egy nemzeti ellenállást épp a mai napon, ugye Na most ezt hogy kell leképezni a frakcióban, mert azért itt arról is szó van, hogy nagyon vegyes a kép, influencerek kerültek be a frakcióba, vagy olyanok, akik a politizálás alternatív módjait is ismerik, ugye nem csak a hivatalos fórumokon álltak ki, akár egy sajtótájékoztatón. Ízlése szerint való ez a tulajdonképpen látványpolitizálás, vagy mást képzel el fontossági sorrendben elsőként?
3: Ja, azért ilyen sokszínű a frakció, mert hogy ugye ellenzékben lévő párt esetében, és akkor, amikor a parlament szerepe most jelentősen felértékelődik, mert olyan tömegek nézik a parlamenti vitákat, mint talán a 90-es évek elején óta soha, ami szerintem önmagában üdvözlendő. Tehát egy lehetőség arra, hogy megmutassa magát a frakció, és hogy a parlamenten kívüli politizálásnak a csápjai is végül is a parlamentből induljanak ki. És a frakciónak az összetétele erre alkalmas. Az, hogy az én egyéni ízlésem ehhez hogyan viszonyul, az ebből a szempontból mellékes, mert hogy el kell fogadni azt, hogy a politizálásnak a csatornái, a politikai kommunikáció természete, az, ahogyan a választók a híreket fogyasztják, ahogyan a politikai elképzelésük, preferenciák kialakulnak, ez teljesen megváltozott. És a politikus megteheti azt, hogy ezen kesereg, de akkor elég hamar kiiratkozik a politikai.
2: És mondjuk alelnökként nem szembesült azokkal a hangokkal, hogy tulajdonképpen akik végigkecsölték a választási kampányt, vagy a választókörzetekben igen aktívak voltak, ők tulajdonképpen előkelő helyet kaptak az országos listán, mert ugye nagyjából 9 körzetben egyéniben nyert a Fidesz, de hogy azon túlmenően meg azok, akik bejutottak volna, ők azt kellett, hogy mondják, hogy oké, hátrébb lépek.
3: Igen, ez kívülről nézve furcsának tűnik, de az a helyzet, hogy a politikai közösségünkben az, hogy kiül a frakcióban, az valójában a politikai közösség érdekétől függő döntés. És mindenki, aki az országos listán szerepelt, az elfogadta, hogy a mandátum az nem az ő egyéni hitbizománya, hanem a politikai közösségnek az erőforrása.
2: Na de a politikai közösség érdeke az ugyanaz, mint Orbán Viktor érdeke?
3: A politikai közösségünk és Orbán Viktor kapcsolata az, hogy is mondjam, elég erős, és több évtizedre nyúlik vissza.
2: Szinte sejtettem egyébként.
3: Több évtizedre nyúlik vissza, és az eddigi tapasztalat azt mutatta, hogy Orbán Viktor általában olyan döntéseket, stratégiai döntéseket hozott, amik egyébként egybeestek a politikai közösség érdekével. De ezek a döntések hosszú konzultációt, egyeztetést követő döntések voltak, nem pedig egy ember döntései egy sötét szobában, amit egy papírlap előtt hozott.
2: Még mielőtt visszatérnénk erre a nemzeti ellenállásra, hogy akkor hogy kell ezt elképzelni a parlamenti politizálás keretében, hadd kérdezzem meg, hogy például hogy érint egy Magyar Péter azt mondja, hogy ön egy csődbiztos? Tehát ez inkább sértés, vagy valamiféle elismerése annak, ami a helyzetben ugye egy erős kézt kell megtartsa ugye az értékeket?
3: Igen, itt a Magyar Péter kommunikációja, ugye a parlamenti vitákban általában, ugye nehéz Magyar Péterrel az országgyűlésben vitatkozni, mert hogy a vitatkozás az általában személyeskedésbe szokott torkolni. És a politikai viták azok általában úgy érnek véget, nyilván ugye mindig a miniszterelnök az utolsó szó, mert hogy a házszabály rendelkezések ezt a pozíciót adják a mindenkori miniszterelnöknek, és ez mindig általában úgy érnek ezek a viták véget, hogy bizonyos alapvetően ilyen becsmérlő jelzőket vág az emberhez. És nyilván először azt hittem, hogy ennek van valami politikai vagy intellektuális tartalma, például az, hogy volt SZDSZ-es, hogy ez becsmérlő kijelentés, vagy ez elismerő kijelentés, hogy van ennek bármi tartalma egyáltalán. De végül is rájöttem, hogy ennek nem kell ilyen tartalma tulajdonítani, mert az egész az arról szól, hogy a miniszterelnök azt a percet az országgyűlés plenáris termében, azt a percet megnyerje. És de ennek nem kell nagy jelentőséget tulajdonítani, de amikor nekem azt mondja, hogy csődbiztos, akkor valójában a Tisza két politikai narratívája közül, amit egyébként párhuzamosan futtatnak, abból éppen az egyiket veszi elő. Van ez a két narratíva, az egyik narratíva az, hogy a Fideszben ugyanazok az arcok ülnek, és képtelen a megújulásra. Ez az A. A B pedig az, hogy a Fideszből bizonyos arcok eltűnnek, ami azt jelenti, hogy a Fidesz a szétesés szélén áll, mert mindenki elhagyja a süllyedőhajót. És éppen amit a vita megkíván, a miniszterelnök vagy az A vagy a B verziót veszi előtt, lehet, hogy délelőtt az A verziót mondja, délután a B verziót mondja. Hát ez a csődbiztos, ez inkább a B verzió, amikor éppen...
2: Erre azért,
3: amikor
2: hogy éppen eltűnnek emberek, azért tudnék példát van ez elmúlt egy hétből is, ami talán önöket is meglephette. Szijjártó Péter és Gulyás Gergely távozásáról van szó, szóval nem ugyanaz a két szint, de még azért visszakérdezek, mert azért a Fidesz gyakran használja ezt az SZDSZ-ezést, a kampányban is csinálta ezt, nem lepi meg, hogy ugyanazzal támadja a Tisza, mivel a Fidesz tolta Lenin körúti értelmiséget el?
3: Nem, egyáltalán nem lep meg, mert a Tisza, hogy is mondjam, ezt a fajta kampánytechnikát, ezt nagyon sikeresen alkalmazta.
2: De mi ebben a kifogásolandó, hogyha ezt csinálta a Fidesz?
3: De én ezt nem, nekem semmi problémám azzal, hogy volt SZDSZ-esnek neveznek, mert ez ténykérdés, én volt SZDSZ-es vagyok. És ezzel nem tudok.
2: És Orbán Viktor ezen hogy lépett át, hogy ön volt SZDSZ-es? Tehát önnek ez nem volt probléma.
3: Neki ez sosem volt probléma. Értem. És ez közöttünk nem is volt beszédtéma sohasem, ő ezt tudta, kezdetektől fogva én ezt sohasem titkoltam. És ugye a mai sajtótájékoztatóján is ezt már olyan kontextusba helyezte, amikor a politikai önkénnyel szemben küzdünk, akkor ugye olyan emlékek tolulnak föl bennem, mint amikor a Fidesz és az SZDSZ, mint a demokratikus ellenzék két pártja küzdött a Kádár rendszerrel szemben, és szerintem ez a politikai tapasztalat most is hasznos lesz.
2: Na hát előbb-utóbb az értelmiséget csak visszaszerzi a Fidesz egy ilyen fordulattal, vagy legalábbis ezt sejteti az ön felvetése, de azért visszatérnék erre a nemzeti ellenállásra, mert érdekes, hogy ugye nem vesznek részt az elnök választási eljárásban, kívül maradnak, azt mondják, önkény van, ugye? És ezért például a legfőbb ügyész választásban sem fognak részt venni, ha jól sejtem. Mit jelent az, hogy nemzeti ellenállás van? Mégis a Fidesz szavazói ugyanúgy elnököt kell, hogy válasszanak, vagy legalábbis az ő képviseletükre kell egy elnök, nem?
3: Igen, ez egy kérdés, amit én nem jogias szempontból közelítenék meg. Ugye mi azt mondjuk, hogy a 17. alaptörvény módosítás az egy illegitim helyzetet eredményezett a magyar alkotmányos berendezkedésben. Az utolsó legitim köztársasági elnököt Sólyog Tamásnak hívják, és onnantól kezdve akárki is fogja betölteni a köztársasági elnöki pozíciót, az illegitim lesz. És ugyanezt gondoljuk egyébként az Alkotmánybíróság elnökéről, meg mindazokról a szereplőkről, akiket illegitim módon mozdítottak el a helyükből.
2: Én még emlékszem az Ibaka Andrásra. Ugye, tehát, hogy született egy törvény, és átnevezték a legfelsőbb bíróságot kúriára, egyébként mellesleg nemzetközi fórumok ezt vissza is tolták, és nagyon súlyos adófizetői pénzbe került ez nekünk.
3: Igen.
2: Tehát akkor miért jobb az, ami most történik? Ugye vagy annál, az miért volt jobb?
3: Igen, de itt két különböző dologról beszélünk. Ugye beszéltünk arról, hogy a Baka ügy és a Sólyog ügy az igen. Pontosan ugyanolyan. Az én állításom az, hogy a Baka ügy az lényeges elemeiben eltér a Sólyog ügytől.
2: Igen.
3: De ez egy vita, amit én nagyon szívesen megvívok bárkivel. Uh-huh. De ennek nincs különösebb jelentősége, ugyanis mind a Velencei Bizottság, mint az Emberi Jogok Európai Bírósága azt mondta, hogy függetlenül attól, hogy egyébként voltak releváns szempontok, például az, hogy nem egyszerű átnevezés történt, hanem a kúria hatásköre azok lényeges. Különböztek a legfelsőbb bíróságétól, és egyébként a legfelsőbb bíróság elnökének és a kúria elnökének például az igazságszolgáltatási igazgatással kapcsolatos jogkörre jelentősen eltérnek. Tehát nem arról van szó, hogy egész egyszerűen csak átneveztük.
2: Mondjuk azt látjuk a bírósági rendszerben, hogy milyen pozitív változásokat hozott egyik és másik, igen.
3: De a helyzet az, hogy még ezekkel a különbségekkel is azt mondta ez a két fórum, hogy ez helytelen. Ez a jogállamisági standardokkal ellentétes. De ha az ellentétes a jogállamisági standardokkal, akkor Sólyog Tamás elmozdítása még hatványozottabban ellentétes a jogállamisági standardokkal. És amikor én azt mondom, hogy Sólyog Tamás elmozdítása az jogellenes, az illegitim, és ehhez valakinek viszonyulnia kell, mondjuk a jogásztársadalomnak, vagy a jogvédőszervezeteknek, vagy a politikai pártoknak. Ha valaki azt mondja, hogy Sólyog Tamás elmozdítása illegitim, ezzel nem legitimálja azt, ami Bakával történt, vagy ezzel nem lesz Fidesz párti. Hogy úgy mondjam, ahhoz, hogy valaki azt mondja, hogy Sólyog Tamás elmozdítása illegitim, ahhoz nem kell hirtelen megszeretni a Fideszt. Sőt, én azt mondom, hogy ha valaki nem mondja most, hogy Sólyog Tamás elmozdítása illegitim, akkor ezzel mindaz, amit annó a Baka ügyben, és más olyan ügyekben, amikor a Fidesz közjogi intézkedéseit kritizálta, ennek a megjegyzéseknek a legitimitását ássa alá. Tehát csak akkor hiteles mindaz, amit korábban a Fidesz kormányzással kapcsolatban kritikaként megfogalmaztak, ha most ugyanezt a kritikát a Tisza kormányzással kapcsolatban is megteszik.
2: Értem a logikáját, de ezzel szemben azt mondhatja Magyar Péter, hogy azt a vádat, hogy illegitim lenne Sólyog Tamás elmozdítása, pont az lövi ki, hogy egyébként az ország nem kis többsége szavazott arra, hogy menjenek a bábok, mert ő előre szólt. Hogyha hatalomra kerül, akkor itt mennek. Az elnökkel bezárólag mennek a bábok. Tehát erre ezt lehet mondani, nem?
3: De ezzel
2: ez egy pont a legitimitáshoz szól.
3: Igen, de az alkotmányos jogállamnak az a lényege, hogy önmagában véve, hogy valaki valamit a választási kampányban megígért, önmagában véve ezt az intézkedést nem teszi alkotmányossá.
2: De ez nem legitimitási kérdés, hanem ez legalitás kérdés. Én azt látom. Mert erre azt lehet mondani, hogy lehet, hogy ez jogilag visszás, de legitimitás szempontjából megvan a háttere, mert a nép ott van mögötte. A választói többség. A kétharmados, amit a Fidesz olyan nagyra tart.
3: A kétharmados felhatalmazás sem jelenti azt, hogy a Magyarországgyűlés túlléphet az alkotmányos...
2: Mondjuk kérdéken. Ez jobb lett volna egyébként 16 évig is észben tartani, nem, frakcióvezető úr?
3: De erre ugyanaz a válaszom, amit előbb mondtam, hogyha ezzel kapcsolatban valaki kritikát fogalmaz meg az elmúlt 16
2: ebben
3: évben, ennek a kritikának csak az ad hitelességet, hogyha ezt a kritikát jelenleg is megfogalmazza. Azt hozzátenném, hogy a Fidesz-KDNP kormányok, akár mekkora parlamenti többségük is volt, a hivatalban lévő köztársasági elnököt sohasem mozdították el. Most ugye ön azt mondja, hogy...
2: Há, mert a Fidesz jelöltje volt akkor, amikor hatalomra került Sólyom László. Ő jelölte, Fidesz.
3: De a Fidesz alkotmányozó többsége sohasem mozdította el a köztársasági elnököt, és a köztársasági elnök elmozdítására jelenleg sincsen, semmilyen alkotmányos.
2: Azon kívül a korábbi köztársasági elnökökre azt igazán nem lehet mondani, hogy nem örködtek az államszervezet demokratikus működése felett, ami a köztársasági funkció alapvető szabálya.
3: Igen, de pusztán azért, mert a politikai többség elégedetlen a köztársasági elnök működésével, ez nem alkotmányos alapon, hogy a köztársasági elnököt elmozdítsák. Igen. Ez a köztársasági elnök intézmény ennek a lényege, és ez a hatalommegosztás lényege. Elképzelhető, hogy az a párt, amiknek kétharmados többsége van a parlamentben, elégedetlen a köztársasági elnök tevékenységével, azzal szemben politikai kifogást fogalmaz meg. Ez lehetséges. De pusztán azért, mert hogy a tevékenységével elégedetlen, nem mozdíthatja el. És nemes egyszerűséggel az történik egyébként, hogy a Tisza pártnak a parlamenti többsége egy tipikus parlamenti diktatúra keretében a fékek és ellensúlyok és a különböző hatalmi ágak összes pozícióját elfoglalja. Azt mondja, hogy ha nekem kétharmadom van, akkor megtehetem, hogy elmozdítom a köztársasági elnököt. Megtehetem, hogy elmozdítom az alkotmánybíróság elnökét. Megtehetem, hogy politikai zsarolással, lemondásra kényszerítem a legfőbb ügyészt. Akkor innentől kezdve a parlamenti többségnek nincsenek alkotmányos gátjai. Ez pedig nem alkotmányos demokrácia, hanem parlamentáris diktatúra.
2: Csak egy kérdés, mivel zsarolta meg a legfőbb ügyészt a többség, tehát hogy Magyar Péter?
3: Magyar Péter folyamatos és nyílt politikai támadás tárgyával.
2: De hát és akkor mondhatta volna, hogy ő a politikai nyomásnak nem enged, ahogy mondta. Ő az ügyészség intaktságát féltette, azt őrizte, és továbbra is őrizhetné, ha nem mondott volna le.
3: Ugye azt a legfőbb ügyész nyilatkozatát érdemes elolvasni.
2: Olvastam.
3: Ő ugye azt írta a nyilatkozatában, hogy az igazságszolgáltatás politikai befolyásolása, illetve konkrét ügyekben történő politikai beavatkozás veszélyére utalt ebben a nyilatkozatban, amit én nehezen tudok máshogy értelmezni, mint azt, hogy a lemondás az valójában tiltakozása a kiépülő politikai önkénnyel szemben.
2: Hát vagy elfogyott a levegő belül a szervezetben, és egyébként, ahogy Súlyog Tamás is ráfogja tulajdonképpen a többségre, hogy innentől kezdve bárki jön az illegitim. Ugye a legfőbb ügyész is azt mondta, hogy a politikai nyomásnak már nem tudtam ellenállni. De hadd kérdezzem, mert ez a lényeg, hogy most ugye átmeneti időszakra választana elnököt a többség. Mikor csatlakozik be a Fidesz, mert itt alkotmányozásról is szó van, tehát ez nehéz az ellenzék, 2,3 millió ember, ezt képvisel a Fidesz. Nem lehet ettől távol maradni.
3: Ez sok mindentől függ. Függ attól, hogy az értelmes politikai párbeszéd és képviselet lehetőségei azok egyáltalán rendelkezésünkre állnak-e. Ugye azt azért ne felejtsük el, hogy az ellenzéknek a politikai képviselőjének a jelentős része az 2030-ban már nem indulhat a választáson. A legnagyobb ellenzéki párt elnökét kizárták nem csak az országgyűlésben, hanem a miniszterelnöki funkcióból is. És egyébként a magyar közjogi sajátosságok miatt azok, akik nem választhatóak az országgyűlési választáson, azok legalább 28 másik pozícióból is ki vannak zárva, bár erről keveset lehet olvasni, mert jogszabályokat kell hozzá bújni, de például a miniszterelnöktől az államtitkáron

0: Tehát igazából másodlagos forrásokra vagyok kénytelen támaszkodni, de a Kádár rendszerről sem gondolta senki, hogy legitim. Mindenki tudta róla, hogy illegitim, de reggel mindenki felkelt, betartotta a kreszt, az egy jogszabály volt, amit a Kádár rendszer tartott, de mindenki betartott, az adókat befizették, a buszon vettek jegyet, ettől függetlenül a politikai ellenállásnak számos lehetőségével éltek.
1: Frakciótől köszönöm szépen az interjút, és várjuk máskor is.
2: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Záporok, zivatarok hoznak enyhülést. Újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap titkos kifizetései miatt. Megnyílt Strobl Alajos szobrászművész életmű kiállítása. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Egy újabb embert vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai miatti eljárásban az ügyészség nyomozói, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán hozzátette, várják az ügyészség tájékoztatását az ügyben, a felelősöknek vállalniuk kell a következményeket, miközben a felelősség hárítása megkezdődött, ezt mutatta a Fidesz elnökének nyilatkozata is. Hozzátette, hogy ősztől egy új, áttekinthető pályázati rendszert hoznak létre. Orbán Viktor koncepciósnak tartja a Nemzeti Kulturális Alapügyében indított ügyészségi eljárást. A Fidesz elnöke sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, az NKA döntéseiben résztvevő emberek semmi rosszat nem tettek, a magyar kultúra rendelkezésére bocsátották az összeget, amit a kormány megszavazott számukra. Az eljárást a volt kormányfő ürügynek nevezte, hogy elvigyék a Fidesz szervereit és a párt teljes tagnyilvántartását. Az NKA 17 milliárd forintos titkos támogatásai miatt ügyészségi nyomozás zajlik. Jelenleg 6 gyanúsított van 30 napos letartóztatásban. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja, ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter meghallgatását kezdeményezi az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának kormánypárti tagja. Szakó Cirbus Pál elmondta, az ülést azért hívták össze, hogy vizsgálják meg, jelent-e nemzetbiztonsági kockázatot, hogy Szijjártó Péter, akinek hozzáférése volt, Magyarország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz egy olyan kínai nagyvállalatnál vállal vezetői munkát, amelyért kormánytagként lobbizott. A bizottság meghallgatta a szolgálatok vezetőit, és indokoltnak tartják Szijjártó Péter meghallgatását is. Nagyszabású életmű kiállítás nyílt a 170 éve született

0: született és 100 éve elhunyt Strobl Alajos tiszteletére Budapesten a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. A 45 szoborból álló tárlat bemutatja a századforduló meghatározó szobrászának örökségét, köztük kevéssé ismert alkotásait, valamint egy életnagyságú 3D nyomtatott szobrot. A Halhatatlanság forrása című kiállítás szeptember 19-éig látogatható. A napos felhős időszakok mellett országszerte várhatók, záporok, zivatarok. Délelőtt főként az északi területeken, majd később kelet felé haladva egyre több felé ered el az eső, és zivatarok idején megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A hajnali 8-15 fokról napközben 23-29 fokig melegszik a levegő.
1: A Spirit FM híreit hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: 16 évre csökkenteni a választójog korhatárát Magyar Péter. A miniszterelnök meggyőződése, hogy a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson a közös döntésekbe. Az a hang már évekkel ezelőtt a választójog korhatárának csökkentése mellett érvelt. Nagy Ádámmal és Szalóki Viktorral beszélgetünk.
3: És akkor elmondom, hogy Nagy Ádám nem Rogán Antal kabinetfőnöke, tehát...
4: Köszönöm szépen.
3: Igen, hanem ifjúságkutató és a fiatalok politikai szocializációjáról, a döntési autonómiáról és más médiakörnyezetről, ilyen kérdésekről sokat kutatott, meg egyébként írt, a Pedagógiai Társaság alelnöke, és itt van velünk Szalóki Viktor, aki az A-hang vezetője, a civil kampányszervező, és ugye a demokratikus részvétel körében azért az utóbbi választásokon nagyon sokat tett ez a szervezet. Azért érdekes az, hogy mi az apropója a beszélgetésnek, mert friss hír, hogy az oktatási miniszter is megszólalt a 16 éves korhatár bevezetésének szükségességére, de hát ez már barlangrajz, mert önök 24.hu portálon 2021-ben írtak erről egy cikket, ugye, és ebben sürgették például ezt a szabályt, hogy ezt vezesse be még az előző kormány. Miért?
5: Valóban nem egy új keletű dologról van szó, és hogyha kicsit akár nemzetközi perspektívában is vizsgáljuk, akkor ezért látjuk, hogy más tőlünk, akár mondjuk nyugatabbra, de akár más kontinensen lévő országokban ezt a lépést már megtették. A mi álláspontunk az az, hogy, és a mostani helyzetre is ez bőven igaz, hogy egy demokratizálódási folyamatban, egy demokráciában az, hogy kik szólnak bele a közügyekbe, kik azok, akik döntenek, ezt a kört ezt nem szűkíteni, hanem minél inkább szélesíteni szükséges. És mi úgy gondoljuk, hogy az igazából, hogyha 16 éveseknek lehetősége van beleszólni, azzal végső soron egyrészt a demokrácia tud erősödni, és ezzel pedig maga a társadalmunk tud ebből az egészből profitálni, hiszen többen vagyunk, akik részt veszünk az országunk sorsának alakításában.
3: Igen ám, de más feltételeknek is kell teljesíteni a demokrácia erősödéséhez.
6: Nyilván ez nem magától megy, tehát, hogy szükségesek azok a programok legyenek, amik megtanítanak ifjunti magunkat arra, hogy hogyan használjuk a demokratikus eszközöket, hogy mégiscsak mire való ez az egész dolog, tehát nem egyik pillanatról a másikra működik, de ha arra gondol egyfelől, hogy tulajdonképpen már ma is 16 éves a választójog, mert hogy ugye 18 éves korunkban választhatunk, de ha megházasodunk 16 éves korunkban, akkor nagykorúsítási eljárás után már szavazhatunk is, tehát hogy nem teljesen idegen ez a magyar...
3: Ám a házasságkötés, ez törvényes képviselői beleegyezés. Tehát ennek van egy ilyen engedélyszerű...
6: Van egy engedélyszerű kétségkívül, de hogy nem ördögtől való ez, tehát hogy bizony előfordulhat az, hogy valaki olyan is választ, aki nem 18 éves, egyfelől, másfelől meg ha arra gondol, hogy vannak nagymintás ifjúságkutatások is, hogy a magyar fiatalok 50-60%-a gondolja csak a demokráciát mindennél jobbnak. Van, aki azt mondja, hogy tök mindegy, van, aki azt mondja, hogy egy diktatúra is megengedhető. Akkor azért az nagyon fontos lenne ezt a folyamatot minél inkább, hogy mondjam, csak társadalmasítani, vagy kiterjeszteni, hogy azért mégiscsak talán szerencsésebb demokráciában élni, mint egy ilyen kedves diktatúrában.
3: 10-15 éve kezembe akadt egy sárga könyv, az a címe, hogy a jó polgár, és az oktatásban tulajdonképpen polgárjogot is nyerhetett volna, de ugye aztán volt tankönyvkényszer, meg a központosítás, és ez valahol eltűnt, és azt olvasom a pontjaikban egyébként, 7 pontot javasolnak, ugye, hogy lehetne összekötni ezt a korhatár leszállítást egy teljes szemlélettel, de mik ezek a pontok, és miért pont ezeket kell meglépni ahhoz, hogy ne csak valami kampányszerű történet legyen ez a 16 év, vagy ennek a törvénybeiktatása?
6: Amiket mi javaslunk, azok egy része inkább a szakmai kompetencia, tehát miközben ugye a fiatalok önmagukban is egy olyan társadalmi csoport, akik figyelmet érdemelnek, emellé azért létezik egy szakma, ifjúságsegítő, ifjúsági szakember, akik többek közt abban támogatják, vagy támogathatják ezt a társadalmi csoportot, hogy ilyen demokratikus eszközöket hogyan és miképp használunk. Hadd mondjak egy példát, hogy ez érthető legyen. 2006-ban, amikor a tévészékházat sikerült a fiataloknak, vagy az ott tüntetőknek szétverni, akkor pont erről a problémáról beszélünk, nem ott abban a pillanatban és akkor, hanem az előtte levő 10 évben, amikor nem tanítottuk meg nekik, hogy mi a véleménynyilvánítás legitim, meg nem legitim formája, hogy nem tanítottuk meg neki, hogy az akarat érvényesítésnek mi a legitim, meg nem legitim formája. Ennek a megtanításáról szól a többi 7 pont, tulajdonképpen, vagy a 7 pont, ennek jó része szakmai javaslat, meg elvárva a kormánytól azt, hogy értse meg, hogy ez egy szakma is, de a legfontosabb, ami a fiatalokról közvetlenül szól, az, hogy értsük meg, hogy az segíti a demokráciát, hogyha nem egyszerre, nem azonnal, nem feltétlen minden választáson, de a 16 éves korra érdemes gondolni.
4: Németország, Ausztria, Málta, ott már ez működik, Görögországban 17 a korhatár, és ezt hogy húzzuk meg, vagy miért nem pont 14? Tehát, hogy... Már a gimnazisták is már politizálnak.
5: Egyrészt igen, és nagyon sokszor elő szokott jönni az a kritika is, hogy hát egy 16 éves, túl fiatal, nem ért hozzá, könnyen befolyásolható. Az, hogy mondjuk vagy milyen különbség van 16 és egy 18 éves között, én nem gondolom, hogy egyébként olyan számottevő lenne. És valóban ugye azt látjuk a külföldi példákon, hogy vannak ezek a lépcsőzetességek, tehát például van olyan külföldi ország, ahol 16 éves, vagy 16 és 17 évesek szavazhatnak önkormányzati választásokon, tartományi választásokon, de 18 évesnek kell lenni ahhoz, hogy például a szövetségi szinten, tehát mondjuk országos választáson részt tudjanak venni, tehát mire oda kerül, hogy az ország sorsáról döntessen a szavazatával, addig már ezen a folyamaton részt vett maga a fiatal.
6: Hagy egészítsem ki egy mondattal, hogyha 16 évestől elvárjuk azt, dolgozhat, elvárjuk tőle azt, hogy tudja, hogy mit kezd az életével, hiszen ha középiskolába jár, akkor mi akarsz lenni, fakultáció, mindjárt felvételi van, ha dolgozik, ezeket mind elvárjuk tőle, akkor vajon miért nem fontoljuk meg azt, hogy egyébként az a lehetőség is meglegyen, hogy beleszóljon a közös dolgainkba.
4: Talán ez a legfőbb érve, amit a cikkünkben felvett.
6: Büntetjük őket, büntethetőek a 16 évesek.
4: Így van. Ha kell, akkor adóznak is.
6: De... Még adóznak, hogy ne adóznának, hát már csak azzal is adóznak, hogyha nem tudom, a biciklirek az áfáját kifizetik.
4: Nagyon sajnálom, hogy ennyi időnk jutott erre a témára, viszont azt megígérem, hogy ezzel mi foglalkozni fogunk, mert azt gondolom, hogy a részvétel kiszélesítése, a tudatos polgár garanciája, a közjó meg az egyenes beszéd legfontosabb célja, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltak.
6: Köszönjük szépen.
4: És akkor tovább kapcsolunk egy tehetséges és okos műsorvezető, egy kiváló és szép műsorvezető stúdiójába, Paprika Kinga.
7: András, nálam már rég nem kell bevágódnod. A legkiválóbb kollégámat hallották. Szervusz, jó estét kívánok, és köszönöm ezeket a kedves szavakat. Hát az Aktuálban ma többek között például Hankó Balázsról is fogunk foglalkozni, aki többé-kevésbé azt fogalmazta meg a Gödöllői Híreknek adott interjújában, hogy ő bizony parancsra cselekedett, illetve hát végrehajtotta a kormányzati akaratot, amikor szétosztott 10 plusz 7 milliárd forintnyi kulturális finanszírozást, ami ugye a kormányváltás után nyilvánosságra került, és nagy balhé kerekedett belőle. Többek között például ez is szerepel a ma esti témáink között, de szó lesz ügynökaktákról, illetve Orbán Viktor újonnani megjelenéséről, ugye az elveszített választás óta most először nyilatkozott meg ilyen terjedelemben, úgyhogy várom önöket szeretettel.
4: És hogyha rám hallgatsz, akkor felvetett, hogy Bajár Zsolt lázadást kiáltott. Nem csak nemzeti ellenállás, van lázadás is. Tehát ilyen szempontból ezt javaslom az egyik kérdésnek, de én outsider vagyok. Köszönöm szépen. A nézőknek pedig a figyelmet. Holnap is lesz egyenes beszéd, és szeretnénk, hogyha itt lenne velünk Vitézi Dávid, erre van is ígéretünk, úgyhogy a Baross tervről önök első kézből hallgathatnak információkat. Jó éjszakát, viszlát!

a színpadon mondhat-e már undorodsz a backstage-be. Nézed a farkas szemed csöndesebb estéken, a sorsod alkot és a tetteid a festéke. Az ajtó nyílik újra, kint vagy, de a szív szorít. A körfolyósók mögött 10 forintos history. Tedd le a pisztolyod, mert visszahív egy szív, ha messzire mentél és ha már nincs trolit. Az ajtó kattan, újra magad vagy. Nem a szobádnak születtél, hanem szabadnak. A város szavanna lángolt este a haragnak, de te a felhőkön állsz, Budapest alattad.

bevettünk minden dumát. Viseljük a dög cédulát. Szavainkat elcsinálunk.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek, az évezred üzlete. Globális nézettségi rekord a foci VB-n. Szívhangrendelet. Érintettek beszámolói a rendelet hatásáról. Analóg forradalmárok. Kiábrándulás a tech világából.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Paprika Kinga és vendégei következnek.
2: Ön egyetért azzal, hogy Orbán Viktor ellenállást hirdetett az önkénnyel szemben? Ez a mai kérdésünk. Már is kezdünk.
3: 3500 milliárdos vasútfejlesztést jelentett be a kormány. A miniszterelnököt leköpték a sajtótájékoztató előtt. Kormány döntés volt a pénzek felszabadításáról, amit neki végig kellett hajtania. Ezt mondta Hankó Balázs az NKA pénzekről. Önkényuralmi rendszer van Magyarországon Orbán Viktor szerint, aki úgy véli, Súlyog Tamás volt az utolsó legitim államfő. Egyelőre nincs újabb jelöltje a Tiszának az államfői posztra. Magyar Péter a vidéki prókátorral egyeztetett. Ma esti vendégeink Gégény István, a Szemlélek Alapítvány kuratóriumi elnöke, Horváth Gábor, a Népszava főszerkesztő helyettese, és Szekeres Imre volt honvédelmi miniszter.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Paprika Kinga.
2: Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket, és a stúdióban a vendégeimet is. Én azt javaslom, hogy melegítésnek egyből vonatozzunk egy nagyot. Én úgy látom, hogy most a döntéshozóink körében elterjedt ez a szokás, amit nagyon, nagyon támogatok. Ma ugyanis Magyar Péter és Vitézi Dávid vonatra ültek egy sajtótájékoztató erejéig. Nézzük is, hogy mi történt.
4: Nem kizárólag egy közlekedési, hanem nemzetstratégiai, gazdaságfejlesztési ügy jóval túlmutat a közlekedés politikán. Meghatározza többek között a vidéki térségek, hazánk versenyképességét, a magyar munkaerő mobilitását, az egész ország, az egész hazánk gazdasági teljesítményét, és persze Magyarország nemzetközi lehetőségeit.
5: A hazai kötött pályás közlekedés fejlesztését 10 év alatt 3550 milliárd forintból tervezik.
6: Tavaly 20 milliárd forint volt vasútfejlesztésre ebben az országban, 20. Ehhez érdemes mérni a 3550-et.
5: Ebbe beletartozik egyebek közt a korszerűsítés, a fővonalakon történő közlekedés gyorsítása, illetve a villamosított hálózat arányának bővülése. A sajtótájékoztatón elhangzottak szerint a MÁV és a HÉV járműveinek életkora jelenleg 43 év, a nem IC minőségű személykocsiké pedig 50. Ezen felül probléma, hogy a vasúti férőhelyeknek csak a harmada akadálymentes. A terv része az M3-as metró északi meghosszabbítása. A főpolgármester szerint ezzel a szerdai egy történelmi nappal nőtte ki magát, a magyar, ezen belül pedig a budapesti közösségi közlekedés szempontjából.
2: Vagyunk itt a stúdióban többen is, akik az úgynevezett népi nevén fekete vonattal jártunk Budapestre hosszú éveken keresztül. Akkor most kezdjük az én földimmel, akikvel mind a ketten Nyíregyházáról keveredtünk ide. Úgyhogy István, kérlek, mondd el, mit jelent neked ez a vasútfejlesztés, mint kelet-magyarnak, aki valószínűleg végigszemetted az elmúlt néhány évtizednek a vasúti állapotait?
7: Hát nyugodtan mondhatom, hogy 18 éves korom óta én az életemnek a mondjuk az egyötödét azt a vonatozásnak valamilyen relációjában töltöttem el, hiszen az egyetem és a családom között ingáztam Budapest és Nyíregyháza között, és valóban nem csak a fekete vonaton, hajnali postavonaton utaztam. Az első oda bevezetett IC-k nagyon sokára érkeztek el ahhoz képest, hogy Nyugat-Magyarországon akkor már egy fejlettebb ilyen, nem is csak a hálózat, hanem maguk az
2: a csodájára kocsik. Jártunk az első IC-kocsik, hát mert kimentünk az állomásra megcsodálni.
7: Így van, és most átkerültem a családommal az ország másik pontjára, és most is azt mondhatom, hogy heti rendszer használom a vasúti közlekedést. Részben égés földön magában az, ahogy Győrből Budapestre el lehet jutni ahhoz képest, hogy Nyíregyháza és Budapest között egyébként főleg jelentősen fejlődő.
2: Főleg üzemeltetésű vonatokkal.
7: De 4,5 óra, bő 3 órára csökkent, azért szerintem ez már önmagában egy ilyen nagy vívmány, de nem csak önmagában az infrastruktúrán, nagyon tudok kapcsolódni ahhoz, amit a miniszterelnök úr is mondott itt a bejátszóban, hogy azért ez egy társadalmi ügy, a tömegközlekedés, és én nagyon pártolom azt, hogy a tömegközlekedése igenis kölcsön annak a fejlesztésére egy ország. Néha le tudnám egyszerűsíteni azt, hogy bemegy egy mellékhelyiségbe egy vonaton valaki, és abból az egész országról tud egy véleményt alkotni, főleg külföldről, aki idejött, de közben én nagyon szerettem a vonatozásnak azt a klímáját, azt az atmoszféráját, ahogyan ismeretlenekkel egy kicsit felszállnak, leszállnak utasok, és megismerkedünk régiókkal. Egyetlen sztorit hozok csak most ide, ülünk 8-an, akkor ugye még 8-an ültünk egy fülkében, és bőven volt időnk, és kicsomagolt egy idős bácsi a nem tudom, ilyen kolbászos szendvicsét, és akkor így körülnézett, és volt egy ilyen kis geg, azt mondja, ma én főztem. És fölnevetett az a 8 ember vele együtt, ő is jót nevetett a saját poénján, és én nagyon szerettem abban az országban élni. Tehát amit a vasútra, a tömegközlekedésre költ az ország, az egy kicsit a népléleknek is a fejlesztése, vagy a támogatása. Mondom ezt úgy, hogy néha meg én is olyan vagyok, aki autóba ül egyedül, és sok-sok ember beül egyedül egy autóba, állunk a dugóba, és szidjuk az autópályát, szidjuk a másik autóst, hogy ő mérült autóba. Tehát szerintem van miről beszélni, amikor tömegközlekedésről beszélünk.
2: Ugye itt elmondta Vitézi Dávid, hogy a vasúti közlekedésnek versenyképesnek kell lennie az autópályával, meg az autóutakkal szemben. Azért az elmúlt évtizedekben alapvetően inkább autópályaépítésben vitézkedtünk, és ott is azért voltak súlyos gondok, de hát azt az infrastruktúrát jobban fejlesztettük. Imre, te, aki Jászapátiban nőttél fel, azt képzelem, hogy át tudod érezni, hogy nem csak a megyeszékhelyekre kell tudni üzembiztosan eljutni, például vasúttal. Mesélj a tapasztalataidról, kérlek.
8: Hát kevésbé költői módon, hogy a középiskolában Kazincbarcikára jártam, tehát a Jász Expresszel, ez a Vámosgyörg-Kújszász közötti híres vonat, kellett elmenni Vámosgyörgig, átszállni a Budapest-Miskolc vonatra, Miskolcra, a tiszai pályaudvaron átszállni az Ózdi-Putnoki vonatra, és akkor az ember eljutott a suliba. Hát az egyetem hasonló bonyodalmas volt, mert Veszprémbe jártam, ott megint Jász Express, Vámosgyörg, Budapest, és el lehetett jutni Veszprémbe.
2: Na, tehát akkor most panaszkodjon az, akinek egy átszállással kell bejutni a munkahelyre.
8: De hát nyilván az élet megváltozott, tehát többen használnak kocsit, de felfigyeltem egy mondatra, nem emlékszem, hogy a miniszterelnök, vagy a miniszter mondta, nagyon lényeges mondat volt. Utas lenne. Tehát a közérdelemmel szemben, ha tiszta, gyors és üzemképes vonatok hát lennének,
2: megbízható, mert oda is kell
8: érni. Sokkal többen utaznának vonattal, meg lehet nézni a külföldi példákat egyébként számos országban. A bejelentéseket láttam, két dolog hiányzott nekem belőle, kíváncsi vagyok, hogy benne lesz-e majd a igazi programban. Az egyik a budapesti körvasút, amit már a 97-98 táján már terveztek a szakemberek, ami feloldaná az egész budapesti közlekedési probléma egy nagy részét egyébként.
9: Benne van a
7: déli körvasút, az benne van, igen.
8: A déli szakad benne van.
9: Mészáros Lőrinc fogja építeni 300 milliárd forintért.
8: Igen, nem erre gondoltam.
9: Ki tud építeni?
8: Igen, hát ez egy másik kérdés lesz, mert az összes olyan vasútépítő, már építő szerelő jelzőrendszert, szerelő céget azt felvásárolták, a Jászág Jászkísérem volt a legnagyobb egyébként, és van mai napig is, ahol ilyen fajta munka folyik, már az is más kezekbe került, tehát a Mészáros céghez. Tehát, de ennek ez a körvasút nagyon nagy dolog lenne, az megváltoztatna az egész főváros közlekedését.
2: Amit is viszont bejelentettek, egyrészt, hogy sokkal több áruszállítást szeretnének vasúton látni, ami az én szívemnek igen kedves, ugyanis ez környezeti szempontból, de egyébként a vasút gazdaságossága szempontjából is sokkal jobb lenne, sokkal kisebb útterhelés, nagyon nagy előnyei vannak. Ugye volt a vasúti áruszállításnak támogatása, amit Lázár János minisztersége alatt, ha jól emlékszem, megszüntettek, tehát ezt a támogatást kivezették, remélem, hogy ez újra megjelenik, de azt is bejelentették, hogy kiegészítik az ország legnagyobb forgalmú vasútvonalát, ahogy Karácsony Gergely nevezte, és ez a 3-as metró, méghozzá egyik irányba Rákospalotáig, másik irányba Káposztásmegyerig. Te vagy itt a született budapesti, kérlek, kommentáld ezt a fejleményt.
9: Persze, ez emberül a metró hosszabbításnak, és a Karácsony Gergely Facebook bejegyzése alatt rögtön volt néhány száz paraszkodó bejegyzés, hogy miért nem azt, miért nem ezt, miért nem inkább azt. Ez is el van hanyagolva, az is el van hanyagolva. De az előbb hallgatom.
2: 5-ös metró.
9: Hol a 4-esből a Bosnyák térig? Na mindegy. Szóval az előbb, hogy hallgatom ezeket, ez a politikusan.
2: Hogy ezeket hozzátehetjük, hogy a 4-es metró egyik irányba elment volna a tervek szerint a Bosnyák térig, vagy talán tovább is a másik irányba, minimum Gazdagrétig, vagy annál tovább. Ez volt az eredeti terv a városfejlesztésre, aztán ennyire tellett.
9: Csak hogy az előbb mesítettek a saját vonat élményeitekről, tehát annyira fiatalok vagytok, komolyan mondom. Tehát amikor én nagyszüleimhez mentem Kaposvárra, a 424-es vontatta vonattal, és hát ugye az akkori, mondjuk a 60-as, 70-es évekbeli technikával, és most nem olyan régen barátainkkal elmentünk Kecskemétre, és az az érdekes helyzet volt, hogy pont olyan kocsi volt, mint 60 évvel ezelőtt, és a WC is pont úgy működött, ami hát az egészen elképesztő, hogy oda
7: lehet látni a sinek
9: hát
7: közötti dolgokat.
9: Oda potyan még a sinek közé. Tehát van mit csinálni, van mit behozni, és tényleg az egész világ elszágódott mellettünk, és akkor ne beszéljünk a lengyelországi gyors vonalakról, vagy arról, hogy Bécstől nyugatra mi történik. De egyébként a metróra meg szükség van, mert Budapesten tényleg nagyon nehéz közlekedni, tehát a legnagyobb káromkodások azok mégis csak a budapesti dugókban vannak reggel meg délután.
2: De a legízesebbek kelet felé.
9: Hát ezt nem tudom, őszintén szóval azok is elég ízesek, amiket én hallok, de a fejlődésnek ez egy nagyon fontos tényezője, és ugye hát az egész életminőséget alapvetően meghatároz, és hát ahogy mondták is a miniszterelnök úr is mondta a beszédben, hogy hát a társadalmi mobilitásnak egy nagyon fontos része az, hogy Nyíregyházára föl lehessen jönni Budapestre.
2: Hogy Székesfehérvárról be lehessen járni, dolgozni. Hát,
9: igen, azok a távolságok, azok nyugati vagy fejlett országok tekintetében teljesen normálisak, hogy Fehérvárról az 50-60 kilométer Budapestre be lehessen utazni. De Magyarországon ez nem működik.
2: Ahogy említetted, a kommentekben is megindult a köpködés, de sajnos nem csak ott nézzük, mi történt.
6: A kereskedelmi kínálatot, azt az életet, amit a legtöbb nagy európai pályaudvaron látunk, emlékszem, amikor
10: Varsóban.
6: Igen, azt azért itt nem találjuk meg. Miközben az igény itt van, hát a budapesti agglomerációban.
10: Jó napot kívánok! Jó egészséget! A Fidesz még megmaradt arcait látjuk.
2: Hidegvérre kezelte a miniszterelnök a köpködős jelenetet. Gyors véleményeket kérek, mit gondoltok, minek a jele ez a fajta viselkedés?
8: Idegességnek, indulatoknak. Jó lenne egy olyan országba élni egyébként, ahol a miniszternök testőrök nélkül sétálva is nyugodtan végigmehetne az utcán.
2: Szerinted Orbán Viktor testőrök nélkül nyugodtan végigmehetett volna az utcán?
8: Nem.
2: Hasonló helyzetben?
8: Nem.
7: Hát nekem az jut eszembe aktuálpolitikai mai, tegnapi üzenetekből, hogy ha a Fidesszel történt volna ugyanaz, akkor lehet, hogy azt mondanák, hogy ma még csak leköpte, legközelebb már meg is veri, aztán az életére törik, hiszen ilyeneket mondanak. Én azt gondolom, hogy Magyar Pétertől nem ilyen higgadságot láttunk az elmúlt napokban. Úgyhogy én szeretném nem a negatív oldalára ennek a jelentnek, hanem szerintem profin kezelte, és jó egészséget kíván. Ahogy az előbb mondhatok, hogy dugóban káromkodni, lehet, hogy dugóban türelmet is lehet tanulni, ez a másik oldala. Ez szerintem egy példaértékű reakció volt az ő részéről.
9: Viszonylag olcsó megúszta a miniszterelnök úr, tehát Macront pofon vágták, egy tömegből kinyúló kéz.
8: Trumpra rálőttek.
9: Hát és Robert Ficóra is erősen rálőttek, tehát azt gondolom, hogy ugye nem értek hozzá, de a testőrség az nem vizsgázott valami jól ebben a szituációban, hogyha ez az ember ez kést fogott volna, akkor simán hátba szúrhatta volna.
2: Ez egy nehéz kérdés, mert hogyha az ember egy ilyen forgatást laza beszélgetésnek álcáz, akkor az mégiscsak megváltoztatja ezeket a helyzeteket. Én is keveredtem már olyan helyzetbe forgatás közben, ahol az ember a kamerát nézi, vagy arra figyel, amit, akkor megváltozik az érzékelés. Szóval egy ilyen helyzetben én azért nagyon indokoltnak tartanám, hogy legyen ott valaki, aki figyel, hogy ki jön oda. Azért azt meg kell erősítsem, hogy Magyar Péter úgymond a lakossággal, tehát hétköznapi emberekkel szemben eddig is jóval türelmesebb volt, mint például újságírókkal vagy politikusokkal, szóval itt szerintem...
8: Azért itt volt a humor is. Hát ki szokta mondani, hogy jó egészséget?
9: Ja, igen. Egyik ismert elődje.
8: Egyik ismert elődje, igen.
2: Na, nézzük meg, hogy mi történt Hankó Balázssal, mert hogy most a választás óta először adott egy hosszabb interjút a Gödöllői Híreknek, amiben megtudhattuk, hogy ő csak végrehajtott kormányzati döntéseket. Nézzük az összefoglalót.
11: Újabb szemét vettek őrizetbe az NKA botrány kapcsán. Az MTI szerint hajnalban az otthonából vitték el a Fidesz országgyűlési frakciójának egyik munkatársát, aki kormánytisztviselőként is dolgozik. Közben ismét megszólalt a szétosztott összege kapcsán Hankó Balázs. A Gödöllői Híreknek a volt kulturális és innovációs miniszter azt mondta, kormánydöntés volt a pénzek felszabadításáról, amit neki végre kellett hajtania. Azt is hozzátette, hogy a támogatási rend a jogszabályoknak megfelel. Szerinte az NKA botrány koncepciós eljárás és jogtalanul tartóztatták le több volt munkatársát.
2: Itt 10 plusz 7 milliárd forintnyi összegről beszélünk, ami Hankó Balázs szerint a kultúrafinanszírozási keretösszegnek mindössze 1%-a volt. Ezek elég jelentős számok, aki független kultúrában dolgozik, annak azért kicsit keresztbe állhat tőle a szeme, de hát úgy fogalmazott, hogy a kormány döntést, itt idézem, ezt nekem illetékes miniszterként végre kellett hajtanom.
9: Hát majd le is lehetett volna mondani, de egyébként ugye elvitték a Fidesz központból a szervereket, és amennyire tudni lehet a szűkszavú közleményekből, ez a lépés is ezzel van összefüggésben, ezzel az ügyen van összefüggésben, hogy vajon kitől milyen utasítások vagy tippek mentek hová, és kidöntött valójában, hogy ha nem a miniszter, az értékes miniszter, akkor ki az ördög döntött arról, hogy ki kapjon pénzt, és vajon az a pénz az oda ment-e, ahova kellett neki, és vajon nem ment-e vissza a kampányba.
2: Itt nagyon sok megkérdőjelezhető döntésről beszélünk, de többek között például arról a választás után a világra került pénzosztási rendszerről is, ahol szinte egységesen választókerületenként pont ugyanaz a, azt hiszem 100 millió forint lett elszórva a kulturális rendezvénynek nevezett rajcsúrozásra. Mit gondolunk erről? István, mondd meg, mi a véleményem.
7: Én a saját véleményemet szeretném itt képviselni. Összességében szánalmas az, amit hallunk szerintem Hankó Balázs részéről. Tehát felrémlenek ilyen évelei beszélgetések, amikor még csak úgy szele volt annak, hogy mi lesz, hogyha kormányváltás lesz, hogy számolnak majd el a lelkiismeretükkel, és már akkor többen mondták, hogy ó, majd meglátod, ráfogják, hogy én csak parancsot teljesítettem, nekem megmondták, és mindenki mossa kezeit. Hát bocsánat, arra kormányülésre, ahol a kormánydöntés megszületett, kivitte be az NKA-val kapcsolatos dolgokat? Hát nem ő. Ha nem ő, akkor miért nem ő, hiszen ő az ő felelős érte? Tehát, hogy azt lehet mondani, hogy persze le van írva a magyar közlönyben, hogy a miniszterelnök utasítja az illetékes minisztert, hogy hajtsa végre. Na jó, de ezek a döntések elő voltak valahogy készítve, tehát szerintem nagyon rosszul jön ki a formál logika alapján a Hankó Balázsából, hogyha ezzel akar védekezni.
2: Imrétől egy kis türelmet kérek, mert most egy rövid szünetet tartunk, aztán várjuk vissza önöket. Maradjanak velünk!

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Paprika Kinga és vendégei következnek.
1: Megígértük, megcsináljuk, mármint hogy folytatjuk az Aktuált most a szünet után, és Imrének ígértem a szót. Hankó Balázs áldozati történeténél tartottunk. Mit gondolsz az NK a pénzek szétosztásáról és erről a parancsuralomról, amit neki csak végre kellett hajtania?
2: Hát itt szünetbe beszéltünk róla, parancsra cselekedtem. Példaveszély jut az eszünkbe, ami akkor se vált be, hát ez elég ízléstelen, viszont ennek az egész történetnek van egy nagyon nagy mélysége. Nem önmagában a kampánynál felhasznált pénz és egyéb, hanem itt a kultúráról van szó, amelyik nem kapott pénzt. Tehát a ilyen összeg a magyar kulturális életbe, normális felhasználásba hihetetlen erő lett volna. Tehát
1: a 17 milliárd forint az 1%-a volt a kultúra támogatásnak, akkor ezt egy gyors fejszámolással meg lehet állapítani, hogy ahogy Fülig Jimmy fogalmaz, annyi pénz nincs is.
2: Hát körülbelül.
1: Legalábbis a független kultúrában biztos nincs.
2: Hát az biztos, hogy nincs. Praxisból tudom, a Politika Történeti Alapítványnak van egy könyvkiadója, Napvilág, minden évben pályázik, tavaly is kapott 2,5 millió forintot, a Múltunk című folyóirat pedig azt hiszem 500 ezret.
1: És akkor ennyiből tengődnek ezek azt tanúsíthatom, hogy Magyarországon a független folyóirati szcénát ez a 16 év ez szépen beszántotta tulajdonképpen. Amúgy is gondba voltak már ezek a hagyományos kiadványok, de ez nem egy kegyelemdöfést, hanem egy kereszthalált szabott ki nekik, egy hosszú kínhalált.
3: És akkor Hankó Balázs palaszkodik arra, hogy tarmágás van, és fűnyűrőjel alapján mindent legázol ez az új kormány, pedig mennyi virág nőtt azon a réten.
4: És ugyanebben az interjúban Hankó Balázs egyébként hitet tesz amellett, hogy hát ő volt a patriotizmusnak a végvára már, hogy az ő minisztériuma ezzel kvázi bevallja, hogy egy nagyon irányított kultúra finanszírozás volt, amit sokkal inkább egy kultúrharcként élt meg a magyar társadalom, mert az volt, hogy aki a NER-nek a kultusz égiszelet, most ha csak a film támogatásokban megnézzük, hogy mennyi jó film készült 0 forint támogatásból, ami mondjuk közönségsiker lett, és hány olyan milliárdos filmről tudunk, ami gyakorlatilag a kurzus film kategóriájába esett legudvariasabban.
1: De ezzel valakinek muszáj volt egy imás filmet készíteni a Batukánról.
3: Lássuk be.
1: Jó, csak hogy egy kicsit komolyabban vegyük, úgy fogalmaz Hankó Balázs, hogy a mindennapi patriotizmus minisztériuma volt a kulturális és innovációs minisztérium, most azonban a mindent eltörölni akaró erő dominál.

0: poétikus. Én azonban azt javaslom, hogy térjünk rá a Fidesz sorsára, mert hogy Orbán Viktor újra felbukkant a kamerák előtt hosszú idő után, visszatért a foci VB-ről, és mindjárt sajtótájékoztatót tartott.
1: Azért vagyunk kénytelenek most itt tartani ezt a sajtótájékoztatót, mert a házban nem működik semmi.
2: Az ügyészség nyomozói kedden lefoglalták a Fidesz szervereit. A volt kormányfő a székház előtt volt kénytelen bemutatni Bóka János, a Fidesz új frakcióvezetőjét. Orbán Viktor a kedden kiadott ellenállási nyilatkozatról értekezett. Azt mondta, hogy a 17. alaptörvénymódosítás új politikai helyzetet teremtett. A volt kormányfő szerint a cél a jogállam visszaépítése. Ennek érdekében nemzeti ellenállás hirdetett békés eszközökkel.
1: Ez az új politikai rendszer illegitim, mert az alaptörvény durva sérelmével hozták létre, és célja a hatalom kizárólagos birtoklása.
0: Bóka János megfordult mi nálunk is, Somos Andrással beszélgetett tulajdonképpen csak néhány perccel ezelőtt, és nekem az volt a benyomás, hogy azt hangsúlyozta, hogy ő szakmai vezetése, tehát frakció vezetése, és nem influencer politizálása lett felkérve. Mi a véleményünk erről a vállalásról, István?
3: Hát a mostani Fidesz frakciót vezetni, az se nem szakpolitikának, nem is influencerkedésnek, hanem ez a rossz értelmevet selejtező jut eszembe, hogy hullanak ki folyamatosan a fogaskerekek, már nincs a fedélzeten, tehát Orbán Viktor eleve besemült a parlamentbe, szerintem ez egy megdöbbentő dolog, most már Szijjártó Péter sincs ott, már csak névleg van ott Lázár János, és akkor most hát Bóka János számára én azt gondolom, kívülről nézve, nem kívánok neki semmi rosszat, de egy nagyon hálátlan és politikai értelemben is nagyon kellemetlen feladat hárult. Alapvető esetben egyébként a demokráciában, míg az egyik oldalon, mondjuk az erő oldalon, a kormány oldalon meghatározó nyilván a miniszterelnök és a kormánytagok, az ellenzék oldalán a frakcióvezetőnek legalább akkor a szava kéne, hogy legyen, mint mondjuk a pártelnöknek. De szerintem most egy nem normális eset van, hanem hullik szét, mondjon bármit egyébként a sajtótájékoztató Orbán Viktor, hullik szét ez a Fidesz, az utolsó majd kapcsolja a villanyt. Ebben az esetben frakcióvezetőnek nem tudom, mit tudtak neki ajánlani, vagy ő miért vállalta ezt az egészet, mert szerintem ennél hálátlanabb, kellemetlenebb pozíció az kevés van, mint ennek a Fidesznek a frakcióvezetőjének lenni.
0: Hát Gulyás Gergely sokak szerint büntető feladatként kapta meg a frakcióvezetést, és bele is tört a bicskája, vagy megkeseredett a szájában a falat, ki hogyan szeretne fogalmazni, de hát visszaadta ezt a megbízatást. Bóka János szerinted tovább kitart ezen a pozíción?
4: Ezt nem lehet tudni, mert látható módon ott mozognak a lécek, de a volt miniszterelnöknek a mondata nagyon fontos. Hogy most illegitim helyzet van. Szeretném azt mondani, hogy 2011-től volt illegitim helyzet. Tehát egy olyan alkotmány, amelyet egy párt hozott létre, semmilyen társadalmi konzultáció nem előzte meg, semmilyen társadalmi megerősítése nem volt, és folyamatosan mentek azok az alkotmány módosítások, amelyek még tovább torzították az egész rendszert. Na most egy ilyen illegitim helyzetre mi lehet a válasz? Tehát nem szabad bedőlni ennek a formál logikának, amit egyébként itt a Bóka is mondott. Hogy tehát most, hogy egy érvényes alaptörvénynek az illegitim felszámolása van, nem. Egy illegitim alaptörvény volt, amit valahogy vissza kell terelni egyébként egy normális parlamenti demokráciába. Ha igaz a tételés, szerintem igaz, hogy április 12-én választási forradalom volt, ahogy a politológusok ma nevezik, egyszerűen úgy fogalmazom, hogy minden városban, minden településen, minden rétegben, minden korosztályban elbukott a Fidesz. Mindegyikben. Nincs különbség. Hát ez egy olyan erős legitimáció, aminél el kell kezdeni visszamenni egy normál rendszerbe. Én radikálisabb lettem volna, de nem volt ebbe beleszólásom, ugyanis április 12-e után az első megalakuló országgyűlési napon kétharmaddal fel kellett volna függeszteni az alaptörvényt egy az egyben, és akkor életbe lépett volna a 2010-es alkotmány. És annak következtében sokkal egyszerűbb lett volna a rendbetétel, vagy a visszatérés egy normális parlamenti demokráciához. Nem lehet, tehát nem lehet hagyni azt az állapotot, ami volt, el kell viselni, hogy majd ezt fogják mondani, de ez egyértelmű történet. Illegitim, nem a mai helyzet. illegitim volt a helyzet.
0: Bocsánat, ugye az egyik kérdés, amit kihangsúlyoznak, az a jogfolytonosság. Ez egy jogtechnikai kritérium, hogy soha nem szabad a levegőből előkapni dolgokat, hanem mindennek valamiféle kontinuumban részt kell venni. Ez egy szinte matematikai természetű logika egy ilyen helyzetben, amikor igazából a hatalomgyakorlás már a korábbi közmegegyezéseket, a saját intézményeit folyamatosan felülírta. Szóval itt akkor megint megkérdőjelezhető, hogy akkor honnan számoljuk a jogfolytonosságot. Beléd folytattam a szót.
5: De csak annyit akartam mondani, hogy jót kuncogtam magamban, ahogy ezt hallgattam volt miniszterelnök úrnak a szavait.
4: Azért jó esély kimondani, nem? Hogy abszolút, volt miniszterelnök, látom.
5: Sőt, ha mocsuk akarnék le, azt mondom, hogy a bukott miniszterelnök, hagyjuk, legyen. A volt miniszter. Szóval nem azért kellett kijönni az utcára, mert nem volt benne internet. Azért kellett kijönni, mert különben a fejére omlik a mennyezet. Amikor azt mondja, hogy kizárólagos hatalomgyakorlásra tör a Tiszapárt. Hát ugye ő 16 éven keresztül tökéletesen megszállta a magyar államnak minden szegletét. Nem volt olyan megyei közgyűlési elnök, nem volt olyan egyházi iskola, ahol ne Orbán Viktor szabta volna meg, hogy mi történjen.
0: Azt hiszem, itt fontos megjegyezni, hogy ez nem egy sejtés, meg nem egy feltételezés, hanem ezt Orbán Viktor büszkén hirdette is. Tehát az én úgy döntöttem, én elintéztem, igen, az én kormányom, az én miniszterem.
5: Megemelem a nyugdíjat, mondta, ugye, amikor vidéken járt, hello Röfi. Tehát ha lesz pénz, akkor megemelem. Mint hogyha a saját. Na, szóval kár is ezen morfondírozni, tehát az, amikor a kizárólagos hatalomgyakorlásnak a szándékát fölrója valakinek, akkor igazság szerint hát be kéne ismernie, hogy ez helytelen. És akkor bocsánatot kellene kérni a magyar néptől, és elnézést kérni az összes politikai ellenfelétől, aki valaha volt, és arra is jól emlékszem, amikor ő azt mondta, hogy ha alkalom nyílik rá, akkor a politikai ellenfelet meg kell ölni. Hát most ez történik.
0: Ahogy a költő fogalmaz, Romulusnak tunikája remeg, mert lefoglaltattak a szerverek. Mire számítunk? Bocsánat, ezért azt hiszem Szenes Iván az eredeti szerző, de majd utána járok. A Szabi nők elrablásáról szóló krokinak. Mire számítunk a szerver lefoglalásokból? Mennyire lehet most megijedve a Fidesz az eddigi állapotokhoz képest, István?
3: Hát az, hogy mennyire van megijedve a Fidesz, az azt mutatja az a produkció, amit itt láttunk, és hát tényleg nem akarok tiszteletlen lenni, de a 90-es évek végén, 2000-es évek legelejéig tartott az az Uborka nevű show. Ez juttatta eszembe.
0: Példaképpen.
3: Tehát, hogy ha vicceseket akart mondani Orbán Viktor, akkor sikerült. Tehát, hogy azt mondja, hogy hát ez példa nélküli, hogy innen úgy vittek el szervereket, hogy erre sem jön. Tehát elképzelhetetlenek tartom azt, hogy nincs jogalapja ezeknek a szerver lefoglalásoknak, ahhoz képest viszonyítva, hogy azért nem volt olyan rég a választás hajrájában jogalap nélkül bevallottan, nem tudom, most az ukránokra akarok gondolni, ugye az ukrán pénzszállítónak de még csak tanúsként se hallgatták, de azért megbillítsük őket, de azért úgy tartották őket fogva, nem tartózkodtak. Tehát az a nerve volt jellemző, és ugyanúgy, bármit elmondott most az Orbán Viktor, az önkény, látszik, hogy ez lesz műsoron a következő hónapokban, önkény, ezt csinálták ők, tehát az önkény uralomnak a leváltása történt április 12-én, most egy ex-lex állapot van olyan szempontból, és hagyd mondjam ezt úgy, mint katolikus teológus, hogy lehet arra hivatkozni, hogy eddig jogszerűen történtek a dolgok a NER idején, és bezzeg most meg vannak ilyen jogi áthágások, de rengetegszer elbújtak a saját maguk által alkotott jogtechnikai csűrcsavarások mögé, és abszolút immorális, tehát az erkölcsiség hiányzott ezekből a döntésekből. Most arra szavaztak az emberek, és Magyar Péterék, amennyire én látom, többé-kevésbé ennek akarnak érvényt szerezni, hogy az erkölcsi alapja, a közjó képviselete, az térjen vissza a politikába, és ehhez adott esetben megengednek olyan eszközöket maguknak, amik igenis, mondjuk szokták ezt mondani, rezeg a léc azért mondjuk ezért az alkotmánymódosításnál. Szerintem ne istenítsük a jogot, hanem mondjuk azt, hogy ha szükség van rá, akkor a közerkölcs miatt ehhez hozzá lehet nyúlni. És szerintem az utolsó emberek egyike, akinek lapot osztottak abban, hogy ő ilyen kijelentéseket tegyen bármire, az például Orbán Viktor.
0: Erre is vonat, illetve hát hasonló témában tettük fel a mai nap kérdését. ami a következőképpen hangzik. Ön egyetérte Orbán Viktorral, aki ellenállást hirdetett az önkénnyel szemben. Amint láthatják, 6% egyetért Orbán Viktorral, ami válaszadóink közül, ez természetesen nem egy reprezentatív felmérés, de azért talán mégiscsak jelent valamit, hogy 94% nem gondolja így, hogy az önkénnyel, most éppen önkénnyel szemben kellene ellenállni. Anikó például azt írja, hogy újra csak uszítani tud, pont ő harcol az önkény ellen, aki évekig rendeleti kormányzással vezetett, az nem volt önkény. Éva ezzel szemben azt írja, sajnálom Orbán Viktort. Egy értelmes ember volt, aki elveszítette a realitás érzékét, kár érte. Sajnos nem vette észre, mi történt körülötte, s elhitte, hogy nála az igazság köve. János pedig azt írja, egyetértek, kell a kontroll. Láttuk az elmúlt években, hova vezetett annak hiánya. Ez megfordult menet közben ez a hozzászólás, azt hiszem ezt mondhatjuk. Ria szerint Orbán Viktornak nincs joga ellenállást hirdetni, hisz a Fidesz 16 éve alatt csak önkény volt, korrupció és lázítás. Ferenc szerint Orbán Viktornak ez kapóra jött, mert ő harcolni, ellenállni, küllők közé botot dugni tud, de építő vitára és kreatív dolgokra nem alkalmas, kemény ítélet Ferenctől. Ákim szerint pedig nem, ő nem ért egyet Orbán Viktorral, hiszen a többség által megszavazott ígéretek betartatása még mindig demokrácia szerintem. Inkább csak nem akarnak hűvösre kerülni. Hát lássuk meg, hogy ez a hűvösre kerülés egyáltalán mennyire valószínű lehetőség, de most nézzünk inkább egy rövid összeállítást az államfő felkutatása irányában.
6: Első alkalommal találkozott személyesen Magyar Péter és Fülöp Botond ügyvéd, a kegyelmi botrányt kirobbantó vidéki prokátorként ismert jogász. A miniszterelnök Facebook oldalán azt írta, a miniszterelnökségen a 2024 óta történt politikai eseményekről egyeztettek. Hozzátette, Fülöp Botond nélkül valószínűleg nem lett volna rendszerváltás, és az ügyvéd javaslatai az elmúlt 2,5 évben sokszor segítséget jelentettek számára. A találkozó azért is kapott figyelmet, mert Polgár Judit visszalépése óta Fülöp Botond neve is felmerült a lehetséges köztársasági elnök jelöltek között. Közben a Mandinának adott interjút Súlyog Tamás. A volt köztársasági elnök azt mondta, lezárt a hivatali ügyeit, és a napokban kiköltözik az államfői rezidenciáról, ahol, mint fogalmazott, sem ő, sem a felesége nem szeretett lakni. Arról is beszélt, hogy elmozdításával szerintem megszűnt a jogállam Magyarországon. A Reuters értékelésére reagálva pedig azt mondta, nem tartja észszerűnek azt az állítást, hogy távozásával ledőlt Orbán Viktor egyik hatalmi bástyája.
0: Én nagyon sok kellemetlen helyen laktam már, az egyik utóbbi albérletemben például nem volt konyha, úgyhogy egy beépített szekrényben főztem, felajánlottam volna Súlyog Tamásnak, hogy cseréljünk, ha annyira kellemetlen a Sándor palota, el tudom képzelni, hogy vannak nehézségek. Gyors jelöléseket kérek, ti kit látnátok szívesen miniszterelnökként? Bocsánat, államfőként?
5: Per Miklóst, vagy Várszegi Asztrikot.
0: Hoppá.
5: Csak úgy Istvánnak is legyen. Mi gondolkozni?
3: Laco Adrián.
4: Götz Árpádot.
5: Ó, igen.
4: Modellként mondtam.
5: Igen, tehát egy böltönviseletű fordított kéne gyorsan találni valahol, igen.
4: Nem, egy olyan személyiséget.
5: Az nehezebb lesz.
0: Hát lehet, hogy nem a börtönviseltség, hanem az igen kiterjedt műfordítói munkásság hiányzik ide. Ki fordított mostanában fantasy sorozatot nézve?
4: Tolkien, ő fordította.
0: Igen, azért mondom, hogy Gyűrűk urát ő fordította. Egyébként emlékezetem szerint részben Vácottat börtönben.
4: Kétharmadát a börtönben.
0: Na, hát akkor nézzük meg, hogy mondjuk az elmúlt 16 évben külföldi önkéntes számüzetésben kifordított fantasy regény sorozatot.
5: Annyira meglepő volt. Én Amerikában voltam véletlenül egy úton, amikor őt megválasztották, és tőlem kérdezték az amerikaiak, hogy na mit szólok ez a ganghoz? Ki ez?
0: És amikor,
5: nem tudták kérdezni. De ha ki tudták volna ejteni. Kinek jutott eszébe előtte két nappal még Göncz Árpád? Csak az a kérdésedre a válasz. Fogalmunk nincs, hogy ki lehetne köztársasági elnök. Meg fogunk lepődni szerintem.
0: Mit gondoltok a vidéki prokátorról? Adnátok neki közjogi méltósági szerepet, vagy bármilyen hasonló?
4: Én nem ismerem, nem tudok róla véleményt mondani, csak mostani nyilvánossági szereplését látom, annak az alapján ezt nem tudom megítélni.
3: Szerintem nem jó omen az, hogy esetleg azután lenne ő az újabb jelölt a köztársaság elnöki posztra, hogy Magyar Péter találkozik vele, hiszen ebbe az egész anomáliába, ami a Polgár Judit jelölése környékén, és aztán nem is visszalépett, hanem nem kívánt élni ezzel a lehetőséggel. Szóval, hogy van a kis herceg, hogyha már a parlamentben előkerült ugye a Csacsi meg a Füles, a Micimackó. A kis hercegben van egy ilyen, a Róka mondja azt a kis hercegnek, hogy ha egyszer megszeridítesz valamit, akkor utána felelős leszel érte. És ahogyha kialakította Magyar Péter a magyar társadalommal ezt a közvetlen kapcsolatot, és Tisza szigetek és az átláthatóság nem a füstös szivarszobában dőlnek el után, akkor én annak örülnék, hogyha a közeljövőben felmerülne néhány név, akár olyan, amire azt mondja Tisza, hogy ezzel ők is tudnak menni, de azért legyen már beleszólás az embereknek. Én szerintem ez most egy nagy tanulság, és örülök is neki egyébként, hogy Magyar Péter tudott bocsánatot kérni.
0: Most erről eszembe jutott, hogy elfelejtettem beengedni a kertből a macskát, pedig már megszelidítettem szegény. Úgyhogy akkor én azt kérem, hogy térjünk rá az ügynökaktákra, ugyan kevés időnk maradt, de szerintem ez egy nagyon fontos téma. Október 23-ára ígéri a kormány az ügynökakták megnyitását, nézzük is, hogy mit tudunk erről eddig.
7: Akkor megnyitjuk az ügynökaktákat is.
6: A rendszerváltás előtti ügynökakták megnyitása a Tisza párt kampányígéreteként került elő. Később a kormány társadalmi egyeztetést indított az akták nyilvánosságáról. Ennek lezárásával most bejelentették, benyújtották az ügynökakták feltárásáról szóló törvényjavaslatot.
8: Az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról.
6: A feltárás előkészítését már jóvá hagyta a parlament egy korábbi javaslat elfogadásával, így most a teljes folyamat lebonyolítását szabályozó tervezet kerül a képviselők elé. A törvény értelmében az akták több lépésben válnak majd nyilvánossá. A mostani törvényjavaslat szerint ugyanakkor a levéltár alapvető feladata lesz, hogy a tárolt, eddig titkos iratok minél egyszerűbben és minél szélesebb körben megismerhetővé váljanak. Létrehoznak egy online felületet, amely könnyebbé és általánossá teszi a dokumentumok elérhetőségét. Elsőként az úgynevezett hatos kartonok és a hírhet mágnes szalagok tartalma lesz elérhető az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt.
0: Egy újságírónak, szerkesztőnek tulajdonképpen nagyon-nagyon ritka paradicsomi állapot, amikor ekkora irathalmaz vagy adathalmaz nyílik meg hirtelen. Gábor, te mire számítasz? Lesz-e világégés, rettenetes családi konfliktusok, óriási balhé, hogyha megnyílnak az ügynökakták?
5: Hát ugye azért sok minden már megnyílt eddig is, és sok mindent tudunk, sok mindenkiről tudunk. Ugye Eszterházy Péter egy egész tűrhető könyvet írt a saját családjáról ezzel kapcsolatban, de én igazi szenzációt egyet tudok elképzelni. Egy bizonyos hatos karton mögött van-e bármilyen tartalom, tehát Orbán Viktor jelentette valakiről valamit, bármit.
0: Erről azt mondja Ungvári Krisztián, aki kezelte ezeket az iratokat felelős vezetőként hosszú ideig, hogy Orbán Viktorról erre vonatkozó hiteles érdemi információt nem fogunk találni, semmilyen bizonyíték nincsen arra, hogy ő jelentette, hát, de a Fidesz alapító generációban is sokan voltak.
5: Ugye sokat kiselejteztek annak idején, vagy kiemeltek, és akkor el tudom képzelni, hogy Antal József is még egy-két dolgot eldugott, vagy elégetett belőle, tehát már nem személy szerint, de hát az ő kormányzása alatt. Úgyhogy én nem számítok arra, hogy itt nagy szenzációk lesznek. Az egész rendszer működését az elég jól föltérképezték, elég jól megírták. Ugye azt, hogy az igazi haszonélvezői kik voltak annak a rendszernek, kik működtették azt a rendszert, azt lehet tudni. Az, hogy a Fidesz speciál egyiket másikat alkalmazta a szuverenitás védelmi intézet élén, hát az ő lelkiismeretüket terheli. De én nem hiszem, hogy nagy szenzációk lennének. Hát ugye elmúlt 35 év, 36 év. Tehát most mire számítunk?
0: Családi balhékra. Bár rokonokról eddig is ki lehetett kérni az iratokat, ezért korlátozott volt a hozzáférés.
5: De aki akkor 40 éves volt, az már 76, ha még él egyáltalán.
3: Én meglepődnék, hogyha feszültségmentesen zajlana ez a folyamat. Azt is feltételezem, hogy nem véletlenül nem történt meg eddig az akta nyilvánosság, és nem véletlenül lett ez egy ígérete a Tiszának, hogy kormányra kerülve ezt meglépik. Ugye a Biszku Béla esetére tudok most gondolni, ami azért elég felháborító volt, és ezért jár a Skrapski Fruzsinának és annak a csapatnak, akik ezt kikutatták és utána jártak. Borzasztó az a történet, ha csak 5 ilyen történet van még, az szerintem nagyon megterhelő lesz a társadalomnak, de valószínűleg végig kell menni ezen a folyamatos. És azt gondolom, hogy azon túl, hogy aktanyilvánosság, és mellé teszünk kormányzati döntéseket, és nagyon üdvözlöm a fokozatosságnak az elvét, tehát nem ráborítani mindent a magyar társadalomra, a magyar néplélekre, amellett szerintem föl kell készíteni a magyar társadalmat tényleg arra, hogy itt voltak, akik örömmel, lelkesedésből, voltak, akik nyomásra, voltak, akik lesz róluk valami, de valószínűleg tényleg elszenvedték azt, hogy róluk valamiféle feljegyzés készült.
0: A legenda szerint Tordján József aláírta a beszervezési megállapodást, majd ott helyben megette a papírt, és soha nem jelentett.
3: Tehát szerintem munka lesz vele, hogyha megjelenik ez. Nem tudom, hogy botrány lesz-e, de hogy sebek tépődnek föl, az valószínű. És engem különösen is érdekel, és talán a társadalom egy jelentős részét, hogy például egyházi személyek, most is funkcióban lévő, mondjuk püspökök, papok, köztiszteletben állónak gondolt személyek, milyen állambiztonsági tevékenységet végeztek, ha végeztek, mert erről ilyen úgynevezett városi legendák vannak, most majd tiszta vizet önthetünk a pohárba, de például maguk az egyházak, felekezetek, vallási szervezetek ezzel hogy néznek szembe, hiszen mégiscsak ők valamennyire a nép lelkiismeretét kéne, hogy tükrözzék. És éppen ezért egyébként csak egy apró dolog, a Szemlélek meghirdette azt, hogy ha valaki önmaga tudja magáról, hogy van róla valami, nyugodtan rajtunk keresztül ezt megüzenheti, és egész más az, hogyha én mondom magamról, mint hogyha lebukok, ha kiderül. Nyilván mi ezt megfelelően fogjuk kezelni, mi is próbáltunk ezzel egy bátorkodni.
0: Imre, tiéd az erszó, mit gondolsz, ez a ilyen tisztító szembenézés, ez lehetséges, vagy inkább csak sertobálás lesz?
4: A levéltárosokat megkérdeztem, akik ezzel foglalkoznak. Ugye én háromszor hivatalból foglalkoztam az ügyel, frakcióvezetőként, akkor elfogadtuk a 1996-os törvényt, ami lehetővé tette, hogy bárki kikérheti a rávonatkozót, kijelentett róla is egyéb. Másodszor akkor, amikor a Kennedy-féle bizottság nyilván a katonai szolgálatok ügyeit is vizsgálta, harmadszor pedig, amikor bementem és kértem magamról egy papírt, hogy nem voltam ügynök. Tehát annak idején ez számított, hogy az ember biztos legyen benne, hogy még csak papírt se csináltak róla, mondjuk a tudta nélkül. Azt gondolom, hogy segít egy tisztázási folyamatban, de nagy konfliktusokra nem számítok. Legfeljebb beigazolódnak elképzelések vagy információk, de a levéltárosok azt mondták nekem, hogy eddig körülbelül 1996 óta 70 ezer ember kérte ki magáról a papírt. Tehát olyan tömeges érdeklődés még a saját élete iránt sem volt. Szerintem ez helyes. Zárjuk le. A lényege tulajdonképpen az, mert sokféle információ terjed, ha azokat az ügyeket kell megvizsgálni, amiről a titkosszolgálatok azt mondják, hogy én nem akarom odaadni. Ez praxisból mond.
5: Csak az érdekes, amit el akarnak titkolni, világos.
4: Hát az összes többi, bocsánat, felügyelő miniszterként tudom, én magam mindig azt mondtam, hogy én nem akarok róla tudni, minden szabályszerű legyen. Tehát mindig az az érdekes, hogy egy szolgálat valamire azt mondja, hogy nem, és indokolja meg, hogy miért nem. Mert lehet ilyen, ahol mondjuk indokolt, hogy nem hozzák nyilvánosságra, mondjuk egy külföldön szolgálatot teljesítő.
5: Az egészen más történet, tehát a külső hírszerzésről senki nem beszél, meg a hivatásos elhárításról sem beszél különösebben.
4: De a törvényben benne van. Nem?
5: Na jó, de igazából ami érdekes, az a titkos rendőrség.
4: A 3x3, a BM 3x3, de ugye a törvény az mindenre ki fog terjedni, tehát itt ezért van a lépcsőzetes nyilvánosságra hozatal, hogy fokozatosan menni előre, és gondolom,
0: részben
4: hogy
0: részben azért, mert digitális infrastruktúrát kell építeni,
4: persze,
0: ugye ennek tekintés része digitális,
4: csinálni.
0: De hozzá is kell férni, kell hozzá egy kezelőfelület.
4: Legyen meg, zárjuk le.
0: Nagyon szépen köszönöm a vendégeimnek, és önöknek pedig a figyelmet. Ma estére elbúcsúzunk, holnap várják önöket a kollégáim. Köszönöm szépen a figyelmet, viszlát!

Műsorajánló. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm Önöket, jó reggelt kívánok! Végignézték, ahogy 2700 embert kirúgnak mellőlük, eddig például karbantartási munkát kellett végezniük, és most ők is távoznak. Erről ír a Telex, miközben a Dunai Vasműnél újabb 150 embert bocsátanak el. Ki marad még, és ők eddig mit csináltak, erről is beszélünk Magyar Zoltánnal, a Dunaferdévé Vasas Szakszervezeti Szövetség elnökével. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Akiket most elbocsátottak, 150 főről beszélünk, ők milyen munkát végeztek?
2: Őket még nem bocsájtották, itt pontosítanék egy kicsit, ugye a csoportos létszámleépítés szándékát jelentette be a felszámoló. Ők az ISD Power Kft.-nek az alkalmazottai, és gyakorlatilag az energiaszolgáltatással foglalkoznak az érintett munkavállalók. Tehát ez a cég szolgáltatta a Dunai Vasmű korábbi vagy különböző leányvállalatainak az energiát, vízszolgáltatás, fűtés, villamosenergia, gáz és egyebek mellett, és hát ezek a dolgozók az elmúlt időszakban ugye az állat megóvással foglalkoztak, gyakorlatilag ne fagyjanak el a különböző berendezések, illetve hát a még bent lévő dolgozók megkapják a megfelelő szolgáltatásukat.
1: Az, hogy még nem bocsátották el őket, de bejelentették a csoportos létszámleépítést, jelentheti azt, hogy megúszhatják?
2: Ilyen esetben már ritkán szokta ezt jelenteni, ugye itt a hátterét is vizsgálni kell a bejelentésnek. Sajnos nagyon minimális a kommunikáció a törvényhozókkal, jogalkotókkal, de ugye nemrégiben született egy kormányhatározat, amely alapján kevesebb összeget biztosít az állam az állag megóvásra, az iparbiztonságra, mint eddig. Hónapokon keresztül most már 1 milliárd forintot biztosított az állam, és most ezt a legutóbbi alkalommal 820 millió forintra csökkentette. Úgy tudjuk, hogy a jövőben ezt tovább szeretnék csökkenteni, valószínűleg erre készülnek föl a felszámolók.
1: Hogyha azt mondjuk, hogy Dunafer vagy Dunai Vasmű, akkor szerintem sokan azt gondolhatjuk, hogy hát ez már rég bezárt, nem? Hogy itt az elmúlt hónapokban nagyon sokat beszéltünk erről. Honnan indult ez a kávária? Hol tartunk most? Van-e még miben reménykedni azoknak, akiket anno elküldtek több mint egy éve?
2: Hát a kálvária az nagyon-nagyon régről, tehát 6-7 évre vissza kellene menni, csak röviden, ugye az ISD Dunafer Zrt. És leányvállalatai 2020-as évben felszámolás alá kerültek, amelyből következett egy értékesítés. Itt egyébként megemlítem, hogy az érintett cég, az ISD Power akkor nem került értékesítésre, felszámolás alatt maradt.
1: Ugye Liberty... ezt is bonyolult átlátnunk, hogy több cégről van szó, egyik a másikhoz hogyan kapcsolódott.
2: Volt egy anyavállalat, az ISD Dunafer Zrt., ami az acél gyártással és feldolgozással foglalkozott, ezen kívül az ISD Koksoló Kft., ami koks gyártással, és az ISD Power, ami az energiaszolgáltatással foglalkozott, csak hogy a legnagyobbakat említsem.
1: És ez utóbbiról van most szó, ezt tegyük hozzá?
2: Így van, itt az összes vállalatnál azért jóval több mint 5000 ember foglalkozott.

0: foglalkozott valamikor. És ugye értékesítették, felszámolták az ISD Donfer ZRT-t és az ISD Coxolot, ebből a két cégből később csináltak a felszámolók egy, illetve kettő újabb céget, Duna Rolling, Duna Furnace néven. Az eszközöket aportálták ezekbe a cégekbe, illetve a munkavállalók jogutódlással ide átkerültek, és ez a két cég került értékesítésre, amit aztán a Liberty felvásárolt. És hát innen indult a történelmünk második szakasza, ami még rosszabbra sikerült, mint a korábbi. Ugye az ígéretekkel ellentétben nem modernizálás történt, hanem inkább gyárállítás és hát sokkal súlyosabb tevékenységek, amik a gyár végét jelentették gyakorlatilag, és oda jutottunk, hogy egy újabb felszámolást kellett elindítani, és az összes közel az összes munkavállalót, körülbelül a 95%-át, tavaly évben ugye 2700 főt kellett elbocsátani ennek a két cégnek, és aztán most jutunk el ugye az ISD Powerhez, aki most jutott arra a döntésre, hogy létszámlaépítést eszközöl.
1: Az egykorod dolgozók nagyon sokáig reménykedtek még, hogy újjáélethet ez a cég, és nyilván nem véletlenül, mert hogy az előző kormányzattól is kaptak erre vonatkozóan biztatást. Ezzel mi lett végül?
0: Igen, még most is minden pillanatban az ott dolgozók, vagy a volt ott dolgozók minden pillanatban reménykednek, hogy lesz megoldás. Ugye voltak korábbi kormányzati szándékok értékesítésre, most legutóbb is történt egyfajta előkészület ahhoz, hogy értékesíteni tudják a megmaradt és működő területeket. Ehhez fölvettek egyébként közel 100 főt évelején. Határozott idejű munkaszerződéssel, nekik meg lett hosszabbítva kétszer a munkaszerződésük, majd június 15-én már nem hosszabbították meg a munkaszerződésüket. Tehát itt a remény mindig megvolt. Ebben az időszakban egyébként érkezett 2-3 befektető, aki komolyan érdeklődött a vállalatért, tehát reménykedtünk abból, hogy ezt a végén sikerrel zárjuk. De jelenleg ide jutottunk, hogy...
1: Mit jelentett a térségben a Dunafer, és mit jelenthetne, hogyha azt sikerülne újjáéleszteni? Tehát van-e iparági esély arra egyébként, vagy értelme?
0: Én azt gondolom, hogy szakértőktől, tehát rendes, tehát acélipari szakértőkre gondolok, nem jogászokra és pénzügyi szakértőkre, acélipari szakértők szerint lenne jövője. Ugye egy olyan szűk szegmens töltött ki a Dunafer terméke, amire most is lenne kereslet. Nagyon gyorsan, nagyon rövid időn belül tudtunk nagyon minimális megrendeléseket teljesíteni, amit most a piac nem képes. Úgyhogy jövőnk mindenképp lenne, azt gondolom.
1: Akik ott dolgoztak, azóta mondjuk, ha reménykednek, ha nem, hogyan tudnak elhelyezkedni? Van-e bármilyen visszajelzés a szakszervezetnek erről, hiszen nagyon speciális szakmáról beszélünk.
0: Igen, nagyon nehéz. Tehát ugye 2700 főt bocsájtottak el a tavalyi évben. A legutolsó információink szerint körülbelül olyan 1100 fő nem talált még állást. Ez ugye a legutolsó információ, ez ilyen február környéki. Hát ehhez jött hozzá most a 63 főnek az elbocsájtása, aki határozott idejű szerződése rendelkezett, és majd most a 150 fő. Tehát nagyon nagy az a létszám, aki még nem talált munkahelyet. Évek óta új foglalkoztató Dunajváros és környékére nem települt, illetve hát azért itt azzal is foglalkozni kell, hogy acélipari munkavállalókról van szó. Ide tanultak, itt képezték magukat. Nagyon-nagyon sokszor 35-40 és nem ritka, hogy 45 évet dolgoztak le folyamatos váltóműszakban az acéliparban. Itt az, hogy felmondunk nekik, és aztán kezdjetek magatokkal valamit, ez nagyon-nagyon kevés, és sokkal-sokkal több segítségre lenne szüksége az érintetteknek, amit már most már egy éve nem kapnak meg gyakorlatilag.
1: Hányan maradtak most, és ők mit csinálnak még ott?
0: Most még ugye így körülbelül 500 fő van benne a különböző vállalatoknál, mindegyik ugye felszámolás alatt van, ezzel a 150 fővel egy ilyen 350 főre fog csökkenni. Gyakorlatilag a túlélésünkért küzdenek, különböző berendezéseket próbálnak meg életben tartani, azért, hogy a gyár értéke megmaradjon. Tehát hogy tudni kell, hogyha ez a rendszer folytatódik, és további költségcsökkentések valósulnak meg, gyakorlatilag működésképtelen és értéktelenné fog válni ez a gyár.
1: A mostani kormányzattól Kapnak-e bármilyen biztatást?
0: Nem, ezt elég röviden tudom. Nem. Nagyon sok levelet írtam már különböző minisztériumoknak. Egyetlen egy fővel tudtunk egyeztetni, Nagy Ervinnel. Be is jött a gyárba és tartott dolgozóknak egy tájékoztatást, de további szereplőkkel egyszerűen nem tudunk kapcsolatba lépni. Nem tudjuk, hogy hozzák meg a döntéseiket, mi alapján döntenek. Nem is tudunk így ezáltal beleszólni a döntésekbe, nem tudjuk elmondani a véleményünket. És ami nagyon-nagyon aggasztó, hogy gyakorlatilag a területen sem jelenik meg olyan döntéshozó, vagy olyan személy, aki kíváncsi lenne arra, hogy a gyárkapun belül hogyan is néz ki ez a vertikum, mire is lenne egyébként szükség.
1: Magyar Zoltán, köszönöm.
0: Köszönöm szépen.

az ország és a világ bármely pontján szólunk. Spirit FM.hu.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
1: Lemondott a legfőbb ügyész. Nagy Gábor Bálint döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Közben tovább folyik a találgatás, ki lehet az ideiglenes köztársasági elnök. Laco Adrient több értelmiségi ajánlotta a posztra. Ő azt mondta, ha felkérést kapna, elgondolkodna rajta. A helyzetet Murányi Andrással és Szirmai Dáviddal értelmezzük. Értelmiségiek egy csoportja közös nyilatkozatban fogalmazta meg, hogy milyen szempontokat kellene figyelembe vennie a Tiszának az új köztársasági elnök kiválasztásakor. Az aláírók szerint az ideális jelöltnek kell tudnia mondani valamit arról, hogy mi történt velünk itt az elmúlt 16 évben. Vendégünk Rajnerem János. Nemzeti ellenállást hirdetett Orbán Viktor, miután a Fidesz elnöke illegitimként tekint a jelenlegi politikai helyzetre. A volt miniszterelnök az NKA botrányt koncepciós eljárásnak nevezte, Szijjártó Péterről pedig azt mondta, hogy rá még fontos szerep várhat a jövőben. Bóka Jánost, a Fidesz új frakcióvezetőjét kérdezzük. 16 évre csökkenteni a választójog korhatárát Magyar Péter. A miniszterelnök meggyőződése, hogy a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson a közös döntésekbe. Az A Hang már évekkel ezelőtt a választójog korhatárának csökkentése mellett érvelt. Nagy Ádámmal és Szalóki Viktorral beszélgetünk.
2: És már is itt van a stúdióban a két újságíró. Egyfelől Murányi András, aki az Index felelős szerkesztője.
3: Igen.
2: Ha ezek egy köszönjük. Másfelől Szirmai Dávid, aki még a hónap végéig a Blick újságírója, ugye?
4: Igen.
2: Ugye?
3: Főszerkesztő helyettese.
2: Igen, főszerkesztő helyettese.
3: Így is van. Bocsánat, csak...
2: Nézzük ezt az ügyészi lemondást, mert a legfőbb ügyészi lemondás, ez talán a nap híre olyan szempontból, hogy a kormányzat céljai közül ugye az, hogy a régi rendszerhez kötődő vezető tisztségviselőket lecserélje, ez ugye egy fontos döntés, és már Magyar Péter június 22-én előre vetített, hogy le fog mondani a legfőbb ügyész. Meglepette titeket az, hogy mivel indokolta ezt a lemondást, illetve hogy még egy hónapos laufot kért?
4: Semmi meglepő nem volt benne. Tehát érthetetlen volt ez, hogy miért pont most, még annak ellenére is, hogy ugye itt tegnap történtek olyan szerverfoglalások, amire most ugye rámondják, hogy ennek ebben összefüggésben van. Szerintem nem, abszolút nem. Hát azért ezt ne felejtsük el, hogy április 12-én éjszaka azt, hogy a legfőbb ügyész távozni fog, azt kimondta Magyar Péter a Batthyány téren. És azt mondta először még csak, hogy mondjanak le és önként távozzanak.
2: Május végéig.
4: Igen, május 30-áig, majd utána elmondta nem egyszer, nem kétszer, hogy megtalálják majd a módját annak, hogy távozzanak. És ugyanez volt tulajdonképpen Súlyok esetében is. Időkérdése volt, hogy mikor távozik. Most nyilván a legfőbb ügyész, meg az legnagyobb ellenzéki párt ezt egy politikai támadásnak tartja, és amikor azt mondja a legfőbb ügyész, hogy hát nagyon borzasztó, hogy a politikai szereplők az ügyészségre úgymond rátelepedve, vagy irányítva az egész ügyet megnyilvánulnak, mert ez káros, akkor azért emlékeztetném, hogy az elődje az például fideszes képviselő jelölt is volt. Tehát, hogy van egy olyan időszak, amikor úgy néz ki, hogy zavaró, hogyha valaki közel van a politikához, és van korábbi időszak, amikor az teljesen természetes, sőt, a megbízhatóság egyik fontos fokmérője.
2: András, szerinted egyébként, hogyha azzal indokolja, hogy megvédi az ügyészség intaktságát, tehát, hogy ne érintse a politika, az nem éppen a lemondás ellenkezőjébe kellett volna, hogy kifejeződjön, vagyis, hogy ellenáll a nyomásnak?
3: Igen.
2: De milyen nyomásról volt szó? Tehát konkrétan az eljárásokban volt olyan, hogy mondjuk a Kossuth térről, vagy nem tudom, hol van a főhadiszállás a Magyar Péternek, áttelefonálnak a Markó utcában?
3: De nem kell áttelefonálni, itt április 12-én Fájron történt. A minden idők legnagyobb kétharmadával kimondta egy tömeg, annak élén egy erő, hogy eddig és ne tovább. Azok, akik a Fidesz alatt különféle pozíciókban voltak bebábozva, pontosabban bebetonozva, ez frajdi volt, hogy bábozva, bábokként betonban, az meg egy kicsit képzavaros. Minden esetre, akik a Fidesz alatt töltöttek be olyan tisztséget, hogy
2: ez így egymás között azért elfér.
3: Abszolút, ugye? Hogy a hatalmi ágak ugye megszűntek létezni, mint egy, mert az állampárt felügyelete alá kerültek. Ilyeténképpen azok az emberek, akik ezeket a pozíciókat betöltötték, azok mind a Fidesznek a kiszolgálói voltak, mind a Fidesz hatalmi érdekeinek a kiszolgálói voltak. Ezt az új miniszterelnök, akkor még miniszterelnök jelöltként nagyon hangosan artikulált április 12-én, elmondta, fájront van eddig és ne tovább, április 12-e után várja mindenkinek a lemondását. Innentől kezdve, és főleg úgy, hogy az elmúlt 2,5-3 hónapban nem történt olyan esemény, amelynek nyomán ez az erő ez összement volna, sőt, hát hogyha a legfrissebb závetszmérés nézzük, akkor mindinkább erősebb lett. Gyakorlatilag kikövetelte azt,
2: ez
3: hogy...
2: Ez a 74-12, vagy 74 valami.
3: Igen, erre, talán erre mondanak, 12. Hogy gombócból is sok gyakorlatilag.
2: Mindjárt szóval, megnézem, mert nem olyan... 19, igen, bocsánat.
3: Szóval amiről az előző miniszterelnök beszélt ma nagyon ideges hangon Bóka János társaságában, hogy tudnélik, most akkor mi elindulunk, és egységesek vagyunk, és lebontjuk az önként, meg visszaállítjuk, illetve pontosabban a demokrácia és a jogállam visszaállításáért küzdünk majd, ezek gyakorlatilag teljes mértékben zárójelbe került és értelmezhetetlen mondatok, hiszen arról van szó, hogy van egy új erő, amelyik új politikát akar, és ennek a politikának aláveti ezeket az embereket. Magyarán, hogyha magadtól nem távozol, akkor mi majd elküldünk, és igyekszünk egy olyan országot építeni, ahol lehetőleg, itt azért egy kicsit a kérdőjel megindult a hangomban, ahol lehetőleg pártpolitikai befolyástól mentesen tudnak a hatalmi ágak legfőbb vezetői dolgozni, és pártatlanul eljárni ebben a kérdésben. Ez Magyarországon az elmúlt 26-36 évben sem sikerült nagyon, tehát valami fajta befolyás mindig volt, de az elmúlt 16 évben az a végtelenül nyomasztó állampárti légkör, amelyik rátelepedett a hatalmi ágakra, az egészen különlegesen példátlan volt.
2: Dávidon azt láttam, hogy bele akart szólni.
5: De csak ezzel kapcsolatban, amit az Andris mondott, hogy eszembe jutott az, hogy a mai Orbán és Bóka sajtótájékoztatóval kapcsolatban, hogyha a szöveget név nélkül áttesszük mondjuk egy másfél évvel ezelőtti Magyar Péter szövegbe, akkor ugyanezek voltak az érvek. A demokrácia, a diktatúra van, és a demokráciát most vissza kell hoznunk. A fejeket kicserélték, ugyanaz a szöveg nyilván ellenzéki pozícióból. Teljesen érthető, hogy vannak emberek, akiknél némi nemű kételyt ébreszt abban, hogy ezek valós és hihető ígéretek-e azoktól a személyektől, akik az elmúlt 16 évben gyakorolták a hatalmat így vagy úgy Magyarországon. Magyar Péteréknél a diktátor jelző még nem honosodott meg úgy, mint az egykori ellenzéknél, Orbán Viktornál a viktátor-diktátor. Gyanítom, erre se kell sokat várni. Most egy annyira verbális kungfu zajlik szerintem, hogy aminek az eredményének a végkimenetelét azt az elkövetkező időszakban nem tudjuk meg, dőlnek el az emberkék, lemond ez, lemond az, jönnek majd újak, de azért mégiscsak az országnak a működése az majd egy ilyen későbbi big picture lesz, amikor majd azt mondja valaki, hogy aha, az eltelt mondjuk egy év, és az ország elindult erre, ha az jó irányba ment, akkor jó irányba, akkor lesz egy kép. A mostani 72-19-es arányok, ez a látványpékség, ami minden választás után teljesen természetes.
2: Ha már beosztod ezt a nemzeti ellenállásféle sajtótájékoztatót, a Fidesz milyen választ ad a problematikára, és vajon Bóka János, aki vendégünk lesz nem sokára, ő-e a minőségi csere?
3: Nem, mert a Fidesznek vége van, tehát formailag a szervezet még működik, van frakciója, van párt, van frakciója, vannak vezetői, de gyakorlatilag a Fidesz az megszűnt. Ez a brand, ez úgy belett tárazva, hogy ez soha többé nem kerül majd olyan pozíció, hogy egyáltalán
2: jó, de ennek
3: kihívás jelentsen.
2: Ennek ellentmond, hogy visszajön Orbán Viktor, megteremti a saját maga súlyát, azzal, hogy kiáll az utcára, ő most Magyar Péter, csak fordítva, illetve Bajer Zsolt meghirdeti a lázadást. Tehát, hogy mit tudna csinálni? Tehát, hogy most tulajdonképpen, ahogy valaki fogalmazott, visszakerül a térképre.
3: Ugorjunk vissza az időben 2002-ig.
2: Igen.
3: 2002-ben még ugye volt kétfordulós választás. Az MSZP-SZDSZ koalíció nagyjából 10 mandátum előnnyel verte meg a Fideszt. A Fidesz joggal érezte akkor azt, Fidesz-MDF koalíció egyébként, joggal érezte azt, hogy az ország egyik fele gyakorlatilag rájuk szavazott, és érdemes, ha már a kormányból kikerültek, 98 után, illetve 98-tól 2002-ig volt a kormányon, ha már a kormányból kikerültek, valamilyen más módot találni arra, hogy megszervezzék magukat. Ugye erre találtak ki Orbán a polgári köröket, és így tovább. Ott voltak nem csak kommunikációs mondások, hanem konkrét fázisai az építkezésnek, konkrét stratégiát hirdettek. Ha csak azt nézem, hogy 2002 és 2010 között ellenzékben micsoda médiát építettek föl, amelyet aztán 2010 után tovább lőttek, akkor azt mondom, hogy ez a 2002-ben meghirdetett stratégia az abszolút állt. Egy erős Fidesz volt, az ország egyik erős fele azt mondta, hogy igen, szükség van arra, hogy egy polgári erő megképződjön a kommunista MSZP-SZDSZ koalícióval szemben, és csináljuk meg magunkat. Most viszont teljesen más a helyzet. Tehát akármilyen közvéleménykutatási számot nézünk, illetve az, hogy az emberekben az elmúlt 16 évben milyen mérhetetlen dű, apátia és egyéb szabadult el, hányan mentek külföldre, hány embert rúgtak ki az állásából, hány embernek szüntették meg a munkahelyet, például az enyémet, a Népszabadságot, és így tovább, akkor azt tudom csak konklúzióként mondani, hogy kizárt dolognak tartom, hogy az a Fidesz, amelyik ezt megteremtette, amelyik ezt végigépítette, amelyik ezen röhögött, zárójel. Orbán ugye kikérte magának, hogy itt a szervereket elvitték a Lendvai utcából, és micsoda dolog ez, hát ők a társ alapítvány, jó estét kívánok például, amikor kiszálltak, és Móri Veronikát úgy vitték el, és még nyugodtan mondhatnám, hogy hány civil szervezetet és egyebet vegzáltak. Jó napot kívánok, szembe jött, a valóságban ilyen. Egyébként helytelenítem, hogyha nincsenek oka, hogy ilyeneket, ilyen lépéseket tenni a hatalom. Szóval, hogy én teljesen elképzelhetetlennek tartom, hogy a Fidesz
2: Magyar ebből Péter viszont... erre is úgy tehet, hogy az ő tőle független, hiszen ő kért egy tájékoztatást az ügyészségtől, hogy mi történt.
5: Mondd a Fidesz hívőknek.
3: Igen, csak bocsánat.
2: Nem, csak mondom, hogy ez történt.
5: Jó, tehát, igen, csak ez egy, tudod, hogy ott más a narratíva.
3: Szóval ez egy gondolat, tehát, hogy a hatalmi ágakról beszéltünk az előbb, hogy ugye teljesen 16 év alatt...
2: Jó, de most mit hisztek erről, hogy ez igaz, vagy nem?
5: Hogy mondja végig, szegény Andri.
3: Igen, nem, egy ilyen felívelő gondolatban voltam. Miben mit hiszünk?
2: És akkor tehát, hogy akkor ezt most eljátszott a Magyar Péter? Tehát ő tudta, hogy az ügyészség ezt fogja csinálni?
3: Nem,
2: ez az bizonyítaná, hogy a legfőbb ügyész, amiről beszél, az igaz?
3: Én inkább azt mondom, hogy ugye, amíg arról beszéltünk, hogy a hatalmi ágokat teljesen leuralta 16 évig az előző állampárt, a Fidesz, vagy legalábbis a Fidesz leuralta, addig most az van, hogy a nyomozóhatóságok és a vádhatóságok fölélegeztek, újra elkezdtek nyomozni és vádhatóságosdit játszani. És hát ugye a politika, látják ők is, hogy mekkora tömeg van a legkisebb, vagy a legnagyobb politikai erő mellett, hogyha valaki azt mondja, hogy legyen ez piros, akkor azonnal vörösre satírozzák, én ezt sem tartom elképzelhetetlennek. Tehát, hogyha megfogalmazódik egy vélelem, egy igény, egy óhaj, egy bármi, akkor azonnal úgy értelmezik, hogy nekik be kell avatkozniuk, már csak azért is szerintem, mert az emberek jelentős többsége nem csak azt várja el, hogy a hatóságok tegyék a dolgaikat, hanem azt, hogy vezető száron vigyék el azokat az embereket, akik iszonyatos mennyiségű pénzt kiloptak ebből az országból, és iszonyatos törvénytelenséget követtek el. Hogy csak egyet mondjak, MNB botrány.
2: És rá tudod kötni azt a gondolatot, amit nem tudtál befejezni erre?
3: Igen, hogyha felteszed még egyszer, hogy mi az a gondolat, amit nem tudtam befejezni.
2: Ott tartott, hogy embereket távolítottak el az állásukból, és egyébként te helytelenített, hogy például az ügyészség ilyen akciókat csinál, és még valamit akartál ezzel kapcsolatban tovább fűzni. Tehát, hogy olyan felháborodás van a társadalomban, fogalmaztál te, hogy, és akkor itt szakítottalak félre.
3: Hát gyakorlatilag az előbb befejeztem ezt a gondolatot, hogy olyan felháborodás van a társadalomban, hogy aláhúzom azt, amit az előbb mondtam, gyakorlatilag azt várják az emberek, hogy vezető száron vigyék el azokat az embereket, akik privatizálták az országot, ellopták az országot és tönkretették ezt az országot.
5: Miközben ez valóban így van, csak egyre nagyon kéne figyelnie szerintem a hatalomnak, hogy azért itt nem az emóciók, illetve az igények alapján kell irányítani ilyen szempontból egy országot, hanem teljesen rendben van, hogyha egy ügyészség kiszáll akármikor, és uram bocsá, lefoglal, vizsgálatokat csinál, amennyiben a bűncselekmény gyanúja úgy merül fel, hogy a szakértők azt mondják. Abban az esetben senki ne szálljon ki sehova, hogyha XY nemzetbiztonsági államtitkár utasítására megjelenik mondjuk ügyészségi nyomozó, NAVOS, akárhol, egy vélt vagy valós politikai szándéknak a beteljesítésére. Visszatérve egyébként a Fideszre, amit András elmondott, hogy végük van, azt szerintem még túl kevés idő telt el, miközben érteni vélem, amire gondolsz. Én inkább egy olyan boxolóhoz hasonlítanám őket, akik a negyedik menet után ülnek a széken, hulla véres az arcuk, és kétszer már rászámoltak, éppen a bíró kegyelméből vannak még a hukedlin, a szünetben, és egy apró probléma van, hogy az edző, aki legyezgeti őket a törölközővel, nem igazán tudja, hogy mi legyen a taktika. Magyarra fordítva, a Fideszben most egyaránt Bóka János jelölésével egy józanabb, higgadtabb, pragmatikusabb politikai stílust vetítenek előre, miközben a főnök a szélsőségesebb, keményebb hangvétel nagy rajongója. Ennek többször is hangot adott. Most a kérdés az, hogy melyik úton indul el a Fidesz, mert a kettőn egyszerre nem lehet. És még egy nagyon fontos dolog, hogy nekem jelzésértékű az, hogy Gulyás Gergely, aki egyébként meg volt hívva a tusványosi hétvégére, két nappal ezelőtt minden további nélkül lemondta ezt a rendezvényt.
2: Zárójelbe jegyzem meg, hogy Toró T. Tibor a mai megnyitón azt mondta, hogy ennek a rendezvénynek már nem a Fidesz rendezvényének kell lenni, és valamiféle átrendeződést jövendőlt. De visszatérve a kormányzatra, mert azért mindeközben ugye egy bravúros műsorvezetői átkötéssel, mindeközben azért a Baross Gábor tervet ugye meghirdette Magyar Péter és Vitézi Dávid, és hát ha jók az értesülések, akkor holnap Kapitány István ugyanígy ki fog állni, és a gazdasági tervekről vagy energiapolitikáról fog beszélni. Ez látszatát teremti annak, hogy talán itt nem csak a szimbolikus kormányzás megy.
3: Én, hát a jelek egyértelműen erre utalnak, tehát miközben nagyon erőteljes kommunikációt és gyakorlatilag saját médiát, saját brendet épített Magyar Péter és a Tisza az elmúlt nem csak két évben, hanem hogyha szűkebben nézzük, az elmúlt három hónapban is gyakorlatilag, tehát csak a parlamenti közvetítéseket, hogyha nézzük, akkor emberek popcornnal a kezükben ülnek be a tévé, illetve a monitor elé, hogy úristen, most akkor hogy fogja kiosztani a többieket. Szóval, ha innen nézem, akkor nagyon erős kommunikáció mellett megjelentek azok a lépések is, amelyek nem csupán jelképes lépések, például, hogy ki menjen és hova, hanem azok is, hogy mit és hogyan szeretnének rendbe tenni. Én nem állítom azt, hogy minden lépés tökéletes, de például azok a tervek, azok az elképzelések, amelyeket például ma a miniszterelnök és a közlekedési és beruházási miniszter ma bejelentett, azok abszolút előremutatók, és miután olyan részletességgel is tárgyalták őket, és hát valljuk be, van honnan fejlődni, hiszen gyakorlatilag most már embert küldeni, mit tudom én, egy záhonyba, az gyakorlatilag egy ilyen marspróbának tűnik föl, nem csak azért, mert nincs légkondi, hanem a vonat megáll 47-szer, tehát ez katasztrófa. Tehát, hogy innen felépülni azért nem olyan nehéz a tekintetben, hogy könnyű, gyors eredményeket elérni, vagy látható eredményeket elérni. Szóval, hogyha ezt nézem, akkor szerintem a kormánynak azt a fajta bizalmat meg kell adni, hogy az erőteljes kommunikáció mellett valóságos, tényleges lépéseket tesznek az irányba, hogy ebből az országból végre egyszer egy normális, kiegyensúlyozott európai ország legyen.
2: A foci VB-t meg se beszéltük, de nagyon köszönöm, hogy bejöttetek.
3: Köszönjük szépen.
5: Majd legközelebb, 4 év múlva.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Megszavazták az iskolakezdési támogatást, sőt, mindenki igennel voksolt, ez talán egy ritka pillanat volt a parlamentben, és vonatkozik ez az egyszülősökre is. De nem mindenki tudja, hogy ehhez bizony regisztrálni kell, vagy be kell jelenteni, mi ki és mi számít egyszülősnek, egyáltalán hányan lehetnek, ezt is átbeszéljük majd Monostori Judit demográfussal. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Nagy Anna az egyszülős központ vezetője egy korábbi felmérést, amikor ismertetett, akkor azt mondta, hogy a családoknak a 28%-a, ami számomra azért sokkoló adat volt, tehát mondjuk az egyharmada egyszülős. Tehát vagy az apuka egyedül, vagy az anyuka egyedül neveli a gyermeket, vagy gyermekeket. Most ugye egy ilyen rendeletnél, amikor támogatást kaphatnának az egyszülősök, én azt gondolnám civilként, hogy érdekük minél több szülőnek regisztrálni is magát. Kiderülhet az, hogy sokkal többen vagyunk egyszülősek?
2: Azt gondolom, hogy itt többféle adat van forgalomban. Az egyik, amire Nagy Anna is utalt, és valóban én ezt tartom egy reális számnak, ez a népszámlálási adatokon alapszik. Ugye a népszámlálási adatokon azt vizsgáljuk, hogy kik élnek a háztartásban, tehát azokat tekintjük egyszülős családoknak, ahol a szülő egyedül neveli a gyermekeket, függetlenül attól, hogy az a hiányzó szülő, az milyen módon vesz részt a gyermek nevelésében. Ugye ezt, hogyha gyereknek a 0 és 24 év közötti fiatalokat tekintjük, hiszen ugye az egyetemi évekkel azért jelentősen kitolódott a gyermekkor határa is, akkor ez olyan 341 ezer családot jelent. A mostani intézkedés természetesen nem érinti az összes egyszülős családot, azokat érinti, akik iskolások és emelt családi pótlékot kapnak. Általános iskolába és középiskolába népszámlálás adatai szerint olyan 250-260 ezer olyan gyerek jár, aki egyszülős családban nevel. Él, tehát akit egyedül nevel az anyukája vagy az apukája. Ők lehetnek azok, akik ennek az intézkedésnek az egyik célcsoportja. Azt látni kell, hogy ugye a regisztráció az egy teljesen más történet. Tehát regisztrálni egyszülős családként azért regisztrálnak a szülők, mert magasabb családi pótlékot kapnak. Most ez a magasabb családi pótlék, ez egy ilyen 1000 forintos különbséget jelent a kétszülős családokhoz képest, ugye elég jól belátható, hogy nem igazán érdekük a családoknak az, hogy bejelentsék ezt az egyszülős státuszt, hiszen olyan kicsi összeggel kapnak nagyobb támogatást, tehát amit kincstári adatokból látunk, az egy ennél valamivel kisebb szám, éppen ebből azokból kifolyólag.
1: Meg hogyha mondjuk rendezett körülmények között történik a gyermeknek az elhelyezése, és itt nem csak válásról beszélek, tehát nyilván saját példám is van, nem voltunk házasok, egyedül nevelem a kisfiamat, de teljesen kulturáltan tudunk együttműködni, fel sem merült, hogy bárhol ezt be kell jelenteni.
2: Igen, igen, igen.
1: Az egyszülős családoknak mekkora segítség lehet egyébként egy ilyen támogatás?
2: Azt gondolom, hogy nagyon nagy részüknek segítség, és hogyha a mostani intézkedéscsomagról beszélünk, akkor azt is látni kell, hogy azokban a célcsoportokban, amiket megjelölt a kormányzat, nagyon sok átfedés van. Tehát az egyedül nevelő szülők között vannak, akik árvaellátást kapnak, tehát egyedül álló szülővé úgy is lehet válni, hogy valaki megözvegyül. Ez nyilván akkor egy alcsoportját jelenti tulajdonképpen az egyedül nevelő szülőknek, és ők is benne vannak a célcsoportban. Nagyon sokan vannak közöttük, akik tartósan beteg, fogyatékos gyereket nevelnek, ugye ez is egy óriási probléma, hiszen egy párkapcsolat megbomlásának sajnos oka lehet az, hogy a gyerekkel valamilyen súlyosabb probléma van, és azt látjuk a kutatásokból, hogy bizony sok elsősorban anya marad egyedül a beteg gyerekkel. Tehát ugye ők is a célcsoport között vannak két oldalról is, tehát ez szerintem nagyon fontos. És azt is látjuk, hogy a szegénységi mutatóik kifejezetten magasak az egyedül nevelő családoknak. Az elmúlt másfél-két évtizedben ugye a szegénység adatokból azt lehetett látni, hogy sok vonatkozásban javult a gyermekes családok helyzete, de nem feltétlenül az egyedül nevelőkért. Ugye elsősorban a kormányzati politika a nagycsaládosok támogatása felé irányult, az egyszülős családokban kifejezetten alacsony a gyerekszám, nagyon magas az egyedül egy gyereket nevelők aránya, és ezért sok ellátásból kimaradtak, ugye ezt mutatják a szegénységi mutatók, hogy nem csak a mutatóértéke, tehát valóban egy olyan csoportról lehet beszélni, akik sokkal sérülékenyebbek, mint a társadalom egyéb csoportjai.
1: Hogyha szociális intézkedésről van szó, és tegyük félre az anyagiakat, hogy mondjuk óriási segítség, bármilyen családi pótlék, ami magasabb, vagy akár egy ilyen iskola kezdési támogatás, mik lehetnének azok az intézkedések egyébként, ami mondjuk az egyszülős családokat segítik?
2: Hát azt gondolom, hogy nagyon sok minden. Tehát ugye azt, akik egyedül nevelnek, nagyon jól tudják, hogy a legfőbb érték az például az idő, az energia. Tehát mindazok, amik ugye nem láthatóak egy családpolitika, egy szociálpolitika felől, de valójában tényleg a mindennapoknak a megszervezése. Tehát, hogy biztosan nagyon sok olyan intézkedésben lehetne gondolkodni, ami mondjuk például a gyerekek nappali ellátásával kapcsolatos, tehát bölcsödékben, óvodákban, egyrészt a férőhelyek bővítése, ugye további bővítése bölcsödékben, de hogy igazából valami olyan rendszert kiépíteni, amiben nem azt érzi a szülő, hogy mindig az én gyerekem jön el utoljára, mindig már az óvónénivel kettesben van, vagy a bölcsödei gondozóval a bölcsödében. Tehát, hogy az nagyon sokat jelentene, hogyha intézményes segítség lenne például arra, hogy a gyerekeket el tudják helyezni a szülők, amikor valamilyen tennivalójuk akad. A másik pedig, ami szerintem nagyon fontos lenne, és ugye ez egy szemléletbeli változás is, hogy egy válás után azért szülőtársak maradunk, tehát minél többet tudunk tenni azért, hogy a férfiak és a nők válás után is, a kapcsolat megbomlása után is érezzék ennek a felelősségét, és lehetőségük legyen arra, hogy mondjuk például váltott gondoskodásban neveljék a gyerekeket, akkor ez nagyon sokat enyhítene ezeknek a családoknak a problémáin. Na most ez nyilván munkaerőpiaci kérdés, stb. Tehát ugye itt mindenképpen átalakul egy család helyzete. a mindennapjai, hogyha elválnak. Mind a két szülőnek ugye meg kell teremteni a lehetőségét annak, hogy akkor az egyik héten mondjuk gondoskodik a gyerekről, a másik héten inkább a munkájára koncentrál, vagy töltekezik. Tehát ez egy nagyon komplex dolog, ilyenekre is szükség lenne, valóban nem csak anyagi segítségre.
1: Sok példa van a környezetemben, sajnos. Van, aki azt a példát követi, amit most ön is említett, hogy A7, B7 van gyakorlatilag valahogy megosztva. Nekem szerencsém van, mert anyukám tud segíteni, tehát hogyha éjfélig fönt van a gyerek, 3-kor tudok kelni, mert van, aki ott van vele. De nagyon sok olyan ismerősöm is van, aki teljesen egyedül, nem csak a saját gyermekét próbálja mondjuk megoldani, hanem mondjuk haza az édesanyját vagy a szüleit is próbálja segíteni. Igen. Mi jellemző demográfiai szempontból azok, akik egyedül maradnak, így vagy úgy, ön szerint melyik csoportba tartoznak inkább? Tehát amikor inkább egyszülősről beszélünk...
2: Azt gondolom, hogy inkább az utóbbiba. Tehát a váltott gondoskodás terjedőben van, azt is mondhatnám, hogy egy kicsit divatos, de azért ez is, ez nem minden családnál működik, és nem minden gyereknél működik. Tehát minden családnak meg kell találni a saját útját, és azt a családi és egyéb networköt is, aki segítőként be tud lépni. De itt azért hosszú távon gondolkodva azt tudom mondani, hogy egyáltalán például a generációk közötti együttműködés, tehát azoknak az időseknek a bevonása, akár intézményes szinten is, akiknek van energiája, akiknek az unokái messze vannak, akiknek az unokái külföldön vannak. Tehát ezeknek az idősebbeknek a bevonása, korepetálásra, közös tanulásra, vigyázásra, sétára azt gondolom, hogy nagyon, nagyon gyümölcsöző lehet, és ezeknek a feltételeit is érdemes lenne megteremteni, és egy picit rásegíteni. Egyébként pont az egyszülős központban vannak ilyen kezdeményezések, de hát nyilván ezek egyedi dolgok maradnak egészen addig, amíg egy ilyen szemléletváltás nem megy végbe, és próbálunk ez irányba elmozdulni.
1: Hát ha talán most, amikor külön az egyszülősök is meg vannak említve egy ilyen iskola kezdési támogatásnál, Monastori Judit, nagyon szépen köszönöm, és azért információ az egyszülősöknek, akik nem regisztráltak még egyébként, hogy az Államkincstárnál ezt például megtehetik. Köszönöm.
2: Köszönöm.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Értelmiségiek egy csoportja közös nyilatkozatban fogalmazta meg, hogy milyen szempontokat kellene figyelembe vennie a Tiszának az új köztársasági elnök kiválasztásakor. Az aláírók szerint az ideális jelöltnek kell tudnia mondani valamit arról, hogy mi történt velünk itt az elmúlt 16 évben. Vendégünk Rajnerem János.
2: Aki már itt van történészként a stúdióban, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: A szerencsés dolog, hogy ma jelentették be, hogy az ügynök aktákra vonatkozó szabályokat benyújtották az ország, és erről is beszélünk, de azért inkább azon nyilatkozat kapcsán szeretném a véleményét kérni. Ugye sok név elhangzott, hogy ki lehetne jó köztársasági elnök, ma is találtak egy hölgyet, aki egyébként, hát hogy mondjam, nagyon karakánon otthagyta, karakánul otthagyta ugye a bírói állását azért, hogy jelezze, hogy itt nincs minden rendben, majd erről is megkérdezem. De ugye talán fontosabb kérdés, amit önök feszegetnek, és ez nagyon, hogy is mondjam, talán szükséges is, hogy lehet egy átmeneti időszakra választani elnököt, hogy minek kell megfelelni erkölcsileg, közjogilag egy ilyen személynek. Elsősorban azt kérdezem, hogy a felmerült jelölttel kapcsolatosan van-e meglátása? Ő megfelel-e például annak, amit önök leírnak?
3: Azt hiszem, hogy megfelel.
2: Laco Adriánról van szó.
3: Igen, természetesen. Azt hiszem, hogy nem csak ő, hanem nagyon sok felmerült név megfelel, vagy ilyen, vagy olyan szempontból biztosan kiválóan be tudja tölteni a köztársasági elnöki pozíciót, ami ugye az alkotmány, vagy most még alaptörvénynek hívják szerint, nem lehet ideiglenes, csak egy átmenetre. Meg lehet mondani, hogy ez az alkotmányozási folyamat befejeződéséig tart, de hogy ez meddig húzódik, azt szerintem senki sem tudja, lehet, hogy fél év, elnézve bizonyos tempókat, ahogy mennek a dolgok, még ez is lehetséges, de sokkal valószínűbb, hogy több év. Egy szóval, akit most megválaszt majd az országgyűlés, az 5 évre választja. Mi úgy gondoltuk, hogy ha a miniszterelnök egy felhívást adott ki, hogy beszélgessünk, mert ez volt ennek a lényege, a lehetséges jelöltekről, akkor még mielőtt sorra kerülne a névsorolvasásra, vagy listázásra, vagy bármi ilyesmire, megpróbálunk javasolni bizonyos szempontokat. Ez két dologból indult ki. Az egyik az a mondat, amelyik az alaptörvényben először szerepel a köztársasági elnök című fejezetnél, miszerint a köztársasági elnök kifejezi a nemzet egységét, és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett. Itt különösen a második tagmondaton van a szó, van a hangsúly. A másik, ami erre készített minket, hogy ez egy rendkívüli helyzet, nem csak azért, mert lehet, hogy ez egy rövidebb periódus lesz, hanem azért, mert az államrendszer demokratikus működése felett az előző köztársasági elnökök nem őrködtek, és egyáltalán az államszervezet demokratikus működésében számos probléma volt, ha egyáltalán az demokratikus működésnek lehet nevezni. Ennél fogva ez egy különleges köztársasági elnök, aki majd egy különleges helyzetben veszi át ezt a tisztséget. Nem arról van szó, hogy szép rendben a törvény betűje szerint és a megfelelő terminusokkal a szabályokat és az eljárási procedúrát betartva váltja egyik a másikat, ez egy rendkívüli helyzet. Ennél fogva reagálni kell erre, hogy az ő egyik funkciója az hogyan teljesült, és hogyan teljesül majd a jövőben.
2: Igen, de itt megfogalmaznak egy olyan követelményt, hogy kell tudnia mondani a valamit az elmúlt 16 évről.
3: Erről van szó.
2: Így van. Ez ugye felveti a kérdést, hogy megállapodással kell-e akkor kiválasztani őt, vagy valami fajta közéleti teljesítménnyel, egyfajta meritokráciaként, ugye ki kell érdemelni ezt a ezt a pozíciót, vagy hogy van ez? A múltban kellene valamilyen teljesítményének lenni, vagy egy olyan jövőt kéne felfestenie tulajdonképpen, ami jó az országnak?
3: Ez több kérdés is, és egyik jobb, mint a másik. Ugye a köztársasági elnöknek úgy általában ritkán szoktak pályakezdőket választani, tehát hogy van valami teljesítmény mögötte a múltban, ez akár lehet politikai teljesítmény, az sem kizáró ok, lehet értelmiségi teljesítmény, lehet, hogy feltaláló, lehet, hogy sportoló, lehet, hogy művész, szóval bármi elképzelhető, tud valamit, és erről sokan tudnak.
2: És akkor egy ismert ember.
3: Hát általában úgy szokott lenni. Igen. Kivéve amikor...
2: De ráadásul olyan ismert ember, aki nem jó, ha csendben volt 16 évig, hanem valamit kellett, hogy mondania, kellett mondania ahhoz, hogy észleljék, hogy ő ezzel nem ért egyet.
3: Igen, ez a mi közös szövegünknek a második pontja. Az előbb elhangzott, és ennek nagyon örültem, a meritokratikus eljárás. Tehát ez egy értékelvű kiválasztási folyamat. De amit mi leírtunk, az annak a tudatában készült, hogy nem mi fogjuk megválasztani, hanem az országgyűlés választja. Mi a hivatásunknak megfelelően javaslatokat teszünk. Elgondoljuk.
2: Írók, hogy költők, jogászok, igen, történészek.
3: Különféle bölcsészek, értelmiségiek. Igen. Akiknek ez a hivatásuk, és mivel a közügyei iránt érdeklődnek, szeretik a hazájukat, ezért úgy gondolják, fontos dolog javaslatokat megfogalmazni egy olyan kiválasztási folyamatban, amiben mi közvetlenül természetesen nem veszünk részt. Úgyhogy ezt egyik aláíró sem gondolja, hogy ez egy mindenkire kötelező norma. Ez volna a legjobb. Ha mondana valamit, ha már korábban is hangot adott annak, hogy problematikusnak érzi az államszervezet működését, mert az nem demokratikus, nem elég demokratikus, és tanúbizonyságát adta nyilvánvaló róla, hogy ismeri a magyar társadalmat. Ez a három. Na most ez nem azt jelenti, hogy az Orbán rezsimmel való ellenállás az egy önmagában álló erkölcsi norma, és ha valaki nem tanúsította, igen, akkor alkalmatlan a köztársaság.
2: Hiszen az ő szavazóiknak az elnöke is lesz.
3: Igen, természetesen. Igen. De azt is beleírtuk, ami hát sajnos a másik tagmondattal függ össze, kifejezi a nemzet egységét, hogy ma Magyarországon erre törekedni lehet. De nem valószínű, hogy egyetlen köztársasági elnöki ciklus, mondjuk ha kitart 5 évig ebben az esetben, az elegendő lesz arra, hogy utána azt mondhassa, most én karba teszem a kezem, mert valamilyen szinten megvalósult a nemzet egysége. Ennél a helyzet ebben a tekintetben szerintem sokkal nehezebb, embert próbáló lesz, és aki erre a feladatra vállalkozik, az nyilván tisztában lesz vele, hogy ő ezt nem fogja tudni egymaga és ilyen rövid idő alatt megvalósítani. Ezért írtuk bele, hogy olyan jelöltet találni, ami mindenki számára elfogadható, az biztosan lehetetlen. Ha elgondoljuk azt, hogy itt most hirtelen földre száll egy arkangyal, történetesen itt Budapesten vagy máshol Magyarországon, aki szeplőtelen, bűntelen, és most nem is tudom, mit mondjak még anélkül, hogy már ez is blaszfémia, akkor se értene egyet vele egy csomó ember. Akkor is volna ellenzéke, akkor is keltene indulatokat, haragot, esetleg gyűlöletet, ezzel szembe kell nézni, és a választáshoz adott szempontjaink számot vetettek ezzel is.
2: Bérzik a szívem, János, mert ön az 56-os rendszer és a Kádár rendszer kutatója, 56-os idők és a Kádár rendszer kutatója, és hogy nem fogunk tudni beszélni az ügynökaktákról, de akkor ígérje meg, hogy visszajön.
3: Természetesen.
2: Köszönöm szépen, mert fontosabbnak éreztem az aktuál politikai összefüggéseket, mert az ügynök ugye még van időnk, legalább egy pár hónap. Köszönöm szépen.
3: Én köszönöm a lehetőséget.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Hibázni, lelkesnek lenni nem szégyen, így fogalmazott Magyar Péter tegnap a parlamentben, miután ugye sokan azt mondják, hogy az ő hibájából, kifejezetten kommunikációs hibából nem vállalt a Polgár Judit a köztársasági elnöki jelöltséget, hogy mekkora kommunikációs hiba volt, és ezzel például korrigálta-e? Erről is beszélünk Heisler Ákos kommunikációs szakértővel, aki Zoom kapcsolaton keresztül van itt velünk. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Maga a miniszterelnök is úgy fogalmazott, amikor kiderült, hogy nem vállalja a jelöltséget Polgár Judit, hogy ez az ő, csak és kizárólag az ő hibája és felelőssége, kommunikációs hibáról beszélt. Valóban kommunikációs hiba van-e mögött?
2: Hát, amikor készültem az adásra, akkor nem voltam lusta megnézni még egyszer a Magyar Péter közösségi média megnyilvánulásait azután, hogy tudni lehetett, hogy Sulyog Tamás valójában elfogadja a menesztését, szebb szóval aláírja a 17. alkotmánykiegészítést, és nem akarom elvenni a kedvét a másik 10 millió politikai kommunikációs szakértőnek, akivel osztozunk az ország területén, de nekem a Magyar Péter első Facebook videójából legalábbis nem derült ki az, hogy valamit annyira elrontott volna. Azt nem tudom, hogy a színfalak mögött A. ő mit csinált, B. hogy mi volt a terv. Tehát ilyenkor az egészen biztos, hogy követnek a politikusok, a politikai szervezetek egy forgatókönyvet, tehát ez nem rögtönzés, és nem Donald Trump esetében ez más, most felejtsük el egy pillanatra, tehát egy alapesetben egy politikai szervezet, politikai folyamat az egy gondosan megtervezett kommunikációs forgatókönyv mentén zajlik, amiben benne van az időzítés, hogy ki mikor szólal, meg ki mikor mit mond, hogyan mondja, vizuálisan meg van tervezve, hogy most akkor öltönyben vagy pólóban, és így tovább, és így tovább. Tehát ezt egyszerűen nem tudhatjuk, hogy mi volt a terv. De az, ami elhangzott, azzal olyan nagy baj nem volt, mondom, ami elhangzott, a tervhez képest nem tudom, hogy mit ért el, de van egy másik dolog, amivel meg szeretném szólítani a 10 millió politikai kommunikációs szakértőt, az pedig az, hogy azzal, hogyha Magyar Péter elismerte, hogy hibázott, már jobban járt az ország, mint bármi mással. Mert igen, én nem emlékszem, hogy mikor ismerte el magyar miniszterelnök nyilvánosan utoljára azt, hogy nyilvánosan, tehát nem összödi beszédről beszélek, hanem magyar miniszterelnök mikor állt ki utoljára az ország elé, és mondta azt, hogy hát srácok, áll a helyzet, hogy ezt elrontottam.
1: Pont ezért is kezdtem az ő idézetével, hogy hibázni lelkesnek lenni nem szégyen, mert hogy az elmúlt napok ugye a sok politikai elemző, önkéntes elemző véleménye alapján azért kritikát kapott Magyar Péter. Azt mondják, hogy ha óriási siker az a Tiszának, hogy Súlyog Tamást kvázi eltávolították, akkor ugyanekkora hiba lehet az, hogy Polgár Judit nemet mondott politikai szempontból, és sokan azt mondják, hogy azért, mert ez elhamarkodott volt, miért nem vártak néhány napot még, és ehhez képest a tegnapi parlament talán megint fordított egyet kommunikációs szempontból, amikor ő felállt, és azt mondta, hogy hibáztam, túl lelkes voltam, nem így kellett volna mondjuk fogalmazni, vagy nem ebben az ütemben kellett volna fogalmazni. Hogyha ezt rávetítjük mondjuk a politikára, akkor ezzel körülbelül megint visszavette a szimpátiát?
2: Hát az enyémet biztosan, hát nem tudom, a polgártársaink hogy viszonyulnak ahhoz, hogyha valaki elismeri, hogy hibázik, mindenki nézze meg a saját életét. Nekem eddig mindig rosszul sült el, amikor bevallottam, hogy hát ezt elrontottam, tehát vagy esetleg beismertem azt, hogy mondjuk nem vagyok, vagy nem tudok valamit tökéletesen csinálni. Az nem mindig rezonált jól, de tényleg a kedves nézők nézzék végig, hogy az ő életük milyen. Én abban azt gondolom, hogy itt, és ez tényleg irónia meg minden nélkül, hogy ha ebben az országban azt megtanuljuk, mondjuk nulla éves kor, szó szerint nulla éves, mikor tud csinál valamit a csecsemő, 6 hónapos kortól megtanuljuk, hogy nem gond, hogyha kiborul a kakaó, addig, hogy nem gond, hogyha most a Magyar Péter esetében mondjuk, jó, ez mondjuk egy fontos dolog volt, vagy a 3 hónapján belül, vagy mennyi ideje van, 3 hónapján belül is egy különösen fontos dolog volt, de mondjuk a 10 legfontosabb dologból csak 8-at sikerül jól csinálni, 2-t meg nem, hát az a helyzet, hogy ilyen van. És aztán majd 5 év múlva egyébként elmondjuk a véleményünket róla. Tehát az ország mentális állapotának szerintem a sztori kifejezetten jót tett, az is kifejezetten jót tett, hogy Polgár Judit azt mondta, hogy nein, danke. Ahogy mondta, az is elképesztő elegáns volt önmagában, ahogy Polgár Judit köszönettel és tisztelettel és méltósággal visszautasította ezt a pozíciót. Az is egyébként szerintem jót tett nekünk, mert megmutatta, hogy valahogy lehet kedvesen nemet mondani, ami egy hihetetlen erény, és nagyon jó lenne, hogyha a köznapi életünkben talán többen tudnánk, ha már nemet kell mondani.
1: Nézzünk kérlek közben azért egyéb kommunikációs ügyeket is az elmúlt pár órából, szerintem fogalmazhatunk így. Egyrészt ugye a parlament, az gyakorlatilag egy ilyen showműsor-szerű intézmény lett, amit nagyon sokan követnek és figyelnek, ahol szintén a kommunikáció az, ami előtérbe került. Erről mi a véleményed? Volt egy KDNP-s Tiszás vita is, ahol szintén egy elnézéskérés volt egyébként a Tiszás politikus részéről, és mindeközben tegnap a parlamentben kvázi újra kihívta Magyar Péter Orbán Viktort, hogy akkor vitatkozzanak tusványosan, ahova nincs meghívva. Ezek mit mutatnak neked?
2: Hát a parlamenti showműsor az megint csak szerintem jó az országnak, mert az az üzenet, ami április 12-én elindult, hogy valami közünk is van ahhoz, ami történik, mert ugye előtte 16 évig meg lett nekünk mondva, hogy mi a helyes, mi a nemzet, mi az érdekünk, ugye? Tehát arról nem lett kikérve a véleményünk korábban. Most pedig választott képviselőink útján, de legalább zajlik egy vita. Ott emberek vannak, nem robotok, nem ilyen izék, ilyen öltönybe bújtatott biorobotokat látunk, hanem valódi embereket, érzelmekkel, adott esetben egyrészt ugye hibákkal, másrészt meg én jobban szeretek azokra a pillanatokra emlékezni, amikor egyébként felkészültség, humor és intellektus mutatkozik meg. Hát most az egy más kérdés, hogy én ezt kinek az oldalán fedezem föl inkább, és kinek az oldalán kevésbé, ezt talán hagyjuk is most, mert nem erről szólt. Tehát, és megint csak én, ahogy mondtad, hogy ja igen, tehát a bocsánatkérés az ugye egyébként a felelősség felvállalásának egy módja, ami a politikában és a politikai kommunikációban hiányzott eddig Magyarországon, hogy erre van kitalálva az egész rendszer. Tehát a demokrácia arra van kitalálva, hogy a szemünk előtt zajlik, ha látjuk, hogy valaki valamit rosszul csinált, akkor annak van következménye, és az első következménye az az, hogyha erkölcsileg integer az, aki ezt csinálja, úristen politikus és erkölcsi integritás, nem baj. Tehát, hogyha erkölcsileg integer, akkor azt mondja, hogy bocsánat. És tegnap is elhangzott, hogy egy bocsánat. Igen?
1: Nagyon röviden, tényleg nagyon röviden nézzük azért a Fidesz kommunikációját is, akik az elmúlt napok eseményei kapcsán igazából arról beszélnek, hogy megszűnik a demokrácia, hogy önkényuralom van, van más lehetősége a Fidesznek jelen állapotában egyébként más típusú kommunikációt képviselni, mint ezt, hogy mi vagyunk a megtámadottak és bajban van Magyarország?
2: Hát ez nagyon röviden nehéz lesz, hogy a NERT ezt a narcisztikus elnyomás rendszerének nevezem, vagy neveztem nálatok éveken keresztül, és nagyon örülök, hogy vége van, és ezt lehet tudni, hogy ez egy politológiai fogalom, tehát léteznek narcisztikus rendszerek, a narcisztikus hatalomgyakorlásról beszélek, tehát nem azt mondom, hogy az ember a narcisztikus, hanem maga a rendszer az, és egy narcisztikus ugye, hogyha vesztésre áll, elveszíti a hatalmát, a párkapcsolatot, nemet mondanak neki, vagy valami, akkor az első, amit csinál, az az, hogy valahogy megpróbál visszakerülni a középpontba. Hogyan tud ebbe a vesztes a középpontba visszakerülni? Saját magából csinál áldozatot. Ja, és hát a narcisztikus ugye a valóságot soha nem érdekelte, ő teremti meg a valóságot. Most a Fidesz, aki lebontotta az önkényuralmat, vagy most aki lebontotta a demokráciát egy eserélte egy önkényuralomra, az most önkényuralmat kínál. Ezzel nem lehet foglalkozni az én diplomáim szerinti szakmáim, tehát a politológia és a kommunikáció tudomány mentén, mert ezek tényalapú tudományok, az pedig egész egyszerűen, amit a Fidesz mond a 17 éve immár, az annak rendszeresen, rendszer szinten nincs köze a tényekhez, hiszen egy narcisztikus rendszer, a narcisztikus nem szokott igazat beszélni.
1: Helyszler Ákos, köszönöm szépen!

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Nemzeti ellenállást hirdetett Orbán Viktor, miután a Fidesz elnöke illegitimként tekint a jelenlegi politikai helyzetre. A volt miniszterelnök az NKA botrányt koncepciós eljárásnak nevezte, Szijjártó Péterről pedig azt mondta, hogy rá még fontos szerep várhat a jövőben. Bóka Jánost, a Fidesz új frakcióvezetőjét kérdezzük.
2: Aki itt is van a stúdióban, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Köszönjük szépen, hogy az első interjúját itt adja. Egyrészt, másrészt bemutatva olyan jogász, országgyűlési képviselő, és ugye az Orbán kormány uniós ügyekért felelős minisztere volt. Egy olyan helyzetben választotta önt a frakció, ahol Orbán Viktor önt ajánlotta, ugye, és egyhangú volt a szavazás, legalábbis ezt lehet olvasni. Az első nyilatkozataiban a 16 év eredményeit szeretné megvédeni, és normális, józan politizálást képvisel. Ugye, jól látom?
3: Igen, a jelölés a Fidesz elnökségének a feladata, ugye a Fidesz elnöke jelölhet frakcióvezetőt, egy jelölt volt, a frakció pedig egyhangulag támogatott, ez nekem nagy megtiszteltetés, ez erős pozíciót ad a jövőre nézve.
2: Én tanultam latint, Orbán Viktor kiírt, hogy habemus bókem, ugye? Ugye van bókánk.
3: Igen.
2: Ki lőtte fel a fehér füstöt?
3: Ugye a frakció autonóm döntése, hogy kit választ meg. Nyilván ez mindig mérlegelés kérdése, mert egyébként a frakcióban több olyan személy is van, aki szerintem maximálisan alkalmas lenne a frakció vezetésére. Az a kérdés, hogy milyen karaktert keresünk a frakció élére. Ilyenkor olyat keresünk, aki egy jó elérésű influencer, olyat keresünk, aki debattőr, vagy olyat keresünk, aki képes a frakció munkáját segíteni, kiegyensúlyozni, a különböző egyéniségeket megtalálni mindenkinek a helyét azért, hogy egy jó ütőképes csapat legyen, olyan csapat, amire ha ránéz a politikai közösségünk, akkor valamilyen módon magát látja benne.
2: Amikor Orbán Viktort jelölte önt, akkor nyilván előtte beszéltek, nem? Tehát, hogy ön például vállalná.
3: Igen, volt ilyen beszélgetés valóban.
2: Ön mondta, hogy ön milyen szempontból kér szabad kezet?
3: Ja, nekem a beszélgetésem az elnök úrral, az nem a frakció irányításának a részletkérdéséről szólt. Ugye az elődöm Gulyás Gergely is olyan mandátumot kapott a miniszterelnöktől, hogy a frakcióvezető valóban a frakcióvezetője. Tehát nem arról van szó, hogy van egy frakcióvezető, akin keresztül a pártelnök valójában irányítja a frakciót. A frakcióvezetőnek szabad keze van, akár stratégiai döntések meghozatalában is, tehát nem kellett szabad kezet kérnem elnök úrtól, mert hogy ez magától értetődő a frakció és a párt jelenlegi viszonyában.
2: De akkor nézzük azt, hogy ez a formális megközelítés, de hogyha ön belsőleg nézi, akkor ön Orbán Viktor képviselője a frakcióban, vagy éppen ellenkezőleg tulajdonképpen ön közvetít az elnök felé?
3: Én a Fidesz elnökségének is a tagja vagyok, tehát Fidesz egyik alelnöke vagyok. Ezért természetes, hogy én egy közvetítő szerepet is játszok a Fidesz elnökség.
2: Mindenkit meglepett, hogy egyébként a kongresszuson önt alelnökké választották.
3: Ez azt is mutatja, hogy a közösség az milyen sokszínű, és egyébként megújulásra kész. És egy befogadó jellegű, ahol bízunk benne, hogy mások is politikai otthonra találnak olyanok, akik jelenleg nem bennünket támogattak, vagy talán sohasem támogattak bennünket.
2: Most akkor még csak egy kérdés a frakcióban. Ugye Gulyás Gergely lemondás előtt már kialakult egy frakcióvezetési struktúra sok alelnökkel, ugye?
3: Igen.
2: Ez most meg fog változni?
3: Ez lényegében nem fog megváltozni. A frakcióvezetők száma egyel csökkenni fog, és arra tettem javaslatot a frakciónak, hogy ugye két frakcióvezetési pozíció ürült meg, az egyik Szijjártó Péteri, a másik pedig az enyém, és arra tettem javaslatot, hogy Ponyi Miklós töltse be az egyik megerülő frakcióvezető helyettesi posztot, a másik pedig maradjon üresen, és ezt a frakció elfogadta.
2: Tehát akkor egyel kevesebben.
3: Egyel kevesebben ezt.
2: Világos. Hadd kérdezzem arról, hogy ugye maga a Fidesz küzd egyfajta identitás problémával, hogy most mit kell csinálni a választás után, milyen stratégiát válaszol. Meg is hirdettek egy nemzeti ellenállást épp a mai napon. Ugye Na most ezt hogy kell leképezni a frakcióban, mert azért itt arról is szó van, hogy nagyon vegyes a kép, influencerek kerültek be a frakcióba, vagy olyanok, akik a politizálás alternatív módjait is ismerik, ugye nem csak a hivatalos fórumokon álltak ki, akár egy sajtótájékoztatón. Ízlése szerint való ez a tulajdonképpen látványpolitizálás, vagy mást képzel el fontossági sorrendben elsőként?
3: Ja, azért ilyen sokszínű a frakció, mert hogy ugye ellenzékben lévő párt esetében, és akkor, amikor a parlament szerepe most jelentősen felértékelődik, mert olyan tömegek nézik a parlamenti vitákat, mint talán a 90-es évek eleje óta soha, ami szerintem önmagában üdvözlendő. Tehát egy lehetőség arra, hogy megmutassa magát a frakció, és hogy a parlamenten kívüli politizálásnak a csápjai is végül is a parlamentből induljanak ki. És a frakciónak az összetétele erre alkalmas. Az, hogy az én egyéni ízlésem ehhez hogyan viszonyul, az ebből a szempontból mellékes, mert hogy el kell fogadni azt, hogy a politizálásnak a csatornái, a politikai kommunikáció természete, az, ahogyan a választók a híreket fogyasztják, ahogyan a politikai elképzelésük, preferenciájuk kialakulnak, ez teljesen megváltozott. És a politikus megteheti azt, hogy ezen kesereg, de akkor elég hamar kiiratkozik a politika.
2: És mondjuk alelnökként nem szembesült azokkal a hangokkal, hogy tulajdonképpen akik végigkecsölték a választási kampányt, vagy a választókörzetekben igen aktívak voltak, ők tulajdonképpen előkelő helyet kaptak az országos listán, mert ugye nagyjából 9 körzetben egyéniben nyert a Fidesz, de hogy azon túlmenően meg azok, akik bejutottak volna, ők azt kellett, hogy mondják, hogy oké, hátrébb lépek.
3: Igen, ez kívülről nézve furcsának tűnik, de az a helyzet, hogy a politikai közösségben az, hogy kiül a frakcióban, az valójában a politikai közösség érdekétől függő döntés. És mindenki, aki az országos listán szerepelt, az elfogadta, hogy a mandátum az nem az ő egyéni hitbizománya, hanem a politikai közösségnek az erőforrása.
2: Na de a politikai közösség érdeke az ugyanaz, mint Orbán Viktor érdeke?
3: A politikai közösségünk és Orbán Viktor kapcsolata az, hogy is mondjam, elég erős, és több évtizedre nyúlik vissza.
2: Szinte sejtettem egyébként.
3: Több évtizedre nyúlik vissza, és az eddigi tapasztalat azt mutatta, hogy Orbán Viktor általában olyan döntéseket, stratégiai döntéseket hozott, amik egyébként egybeestek a politikai közösség érdekével. De ezek a döntések hosszú konzultációt, egyeztetést követő döntések voltak, nem pedig egy ember döntései egy sötét szobában, amit egy papírlap előtt hozott.
2: Mielőtt visszatérnénk erre a nemzeti ellenállásra, hogy akkor hogy kell ezt elképzelni a parlamenti politizálás keretében, hadd kérdezzem meg, hogy például hogy érint egy Magyar Péter azt mondja, hogy ön egy csődbiztos? Tehát ez inkább sértés, vagy valamiféle elismerése annak, ami a helyzetben ugye egy erős kézt kell megtartsa ugye az értékeket?
3: Igen, itt a Magyar Péter kommunikációja, ugye a parlamenti vitákban általában, ugye nehéz Magyar Péterrel az országgyűlésben vitatkozni, mert hogy a vitatkozás az általában a személyeskedésbe szokott torkolni. És a politikai viták azok általában úgy érnek véget, nyilván ugye mindig a miniszterelnöki az utolsó szó, mert hogy a házszabály rendelkezések ezt a pozíciót adják a mindenkori miniszterelnöknek, és ez mindig általában úgy érnek ezek a viták véget, hogy bizonyos alapvetően ilyen becsmérlő jelzőket vág az emberhez. És nyilván először azt hittem, hogy ennek van valami politika vagy intellektuális tartalma, például az, hogy volt SZDSZ-es, hogy ez most becsmérlő kijelentés, vagy ez elismerő kijelentés, hogy van ennek bármi tartalma egyáltalán. De végül is rájöttem, hogy ennek nem kell ilyen tartalmat tulajdonítani, mert az egész az arról szól, hogy a miniszterelnök azt a percet az országgyűlés plenáris termében, azt a percet megnyerje. És de ennek nem kell nagy jelentőséget tulajdonítani, de amikor nekem azt mondja, hogy csődbiztos, akkor valójában a Tisza két politikai narratívája közül, amit egyébként párhuzamosan futtatnak, abból éppen az egyiket veszi elő. Van ez a két narratíva, az egyik narratíva az, hogy a Fideszben ugyanazok az arcok ülnek és képtelen a megújulásra, ez az A. A B pedig az, hogy a Fideszből bizonyos arcok eltűnnek, ami azt jelenti, hogy a Fidesz a szétesés szélén áll, mert mindenki elhagyja a süllyedőhajót. És éppen amit a vita megkíván, a miniszterelnök vagy az A vagy a B verziót veszi előtt, lehet, hogy délelőtt áll, mert mindenki elhagyja a süllyedőhajót. És éppen amit a vita megkíván,